és a halál állapota az egy pillanatnak tűnik, akkor tulajdonképpen az élet lezárulása egyenlő Jézussal való találkozással. Ha mi most megérjük még az időskort, és meg is halunk, és tapasztaljuk, megízleljük mi is a halált, az életünk elmúlását, akkor azt mondhatjuk, hogy néhány évtizedünk van, kinek mennyi, lehet, hogy annyi sem, és találkozunk Krisztussal. Testvéreim, szoktunk erre gondolni, de én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak ilyen értelemben van Krisztus közel mindannyiunkhoz, hanem a föld történelmének a lezárulásaként is közel van Krisztus, és ezt nekünk hirdetnünk kell, és képviselnünk kell. Mennyire van ez közel, mennyire van egyre inkább közel, és a jelek miről beszélnek, én úgy gondolom, hogy nem szükséges erről túl sokat szólni. A természettudósok azt mondják a legutóbbi 30 évről, hogy a legutóbbi 30 év alatt annyit romlott a természet, a környezet, mint az egész emberi történelem alatt. És maguk a természettudósok, akiknek nincs a kezében a Szentírás, akik nem Krisztus után vágynak, azt mondják, hogy néhány évtized, mert az emberiség olyan úton halad, hogyha erről nem fordul vissza, és miért fordulna vissza? Tömegesen nem lehet csodát várni, és nem lehet az emberi szív megújulását várni. Akkor egyértelmű, hogy az emberiség feléli az életnek a feltételeit. Láthatjuk az erkölcsi romlást, az életnek az értékét, a közbiztonságnak az elveszését. A Noé és a Lót napjaihoz hasonlította Jézus a mi világunkat, és amikor látjuk a pornográfiát, a pedofiliát, a homoszexualitást, a gyilkosságokat, amelyek egyre inkább terjednek és gyarapszanak valláson kívül és valláson belül, akkor egyre inkább eszünkbe kell, hogy jussunk, hogy Jézus erről az időről beszélt, és nekünk ébren kell lennünk, és nekünk tudnunk kell, hogy mire kell készülnünk. Természeti csapások, balesetek, földrengések. Ismeritek bizonyára Ellen Gould-Wight testvérünknek azt a bizonyságtételét, hogy amikor áradások, katasztrófák, balesetek a levegőben, a szárazföldön, a vizeken, amikor ezek felgyarapszanak, Krisztus akkor nagyon közel van. És hadd kérdezzem tőletek, gyarapszanak? Volt valamikor kezemben egy grafikon, aztán valahova sajnos elkeveredett, és nagyon sajnálom, hogy nincs meg, mert az elmúlt 2000 évről készít egy grafikont, 50 évenként halad előre, hogy mennyi földrengés volt a világunkban. És döbbenetes, ahogy felfelé megy. És az, hogy már Magyarországon is van, és egyre több van, és egyre több van, és senki nem várhatja azt, hogy jövőre majd kevesebb lesz, és 5 év múlva kevesebb lesz, hanem mindig több lesz. Tehát azt láthatjuk, hogy ezek olyan jelek, olyan bizonyságok, amelyek kétség nélkül mutatják azt, hogy Krisztus jövetele egyre inkább közel van hozzánk. A vallási, az eszmei zűrzavar, a Babilonhoz hasonló zűrzavar vallásokon kívül és azokon belül, amikor az emberek nem tudják már, hogy mi igazság és mi nem, de leginkább azt mondják, hogy nincs biztos igazság és semmiben nem kell hinni. Szóval döbbenetes ezeket az állapotokat látni, a spiritizmusnak, a babonának, a jóslásnak a terjedését látni, ami elfogadott szinte a tömegek előtt. A valóságból a mesébe menekülés, ami jellemzi az embereknek a gondolkodását, hogy valahogy csak ússzuk meg ezt az életet, és valahogy bírjuk ki ezt az életet. Testvéreim, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy elérkezett az az idő, amit a Biblia így mond, hogy az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Elérkezett az az idő. Elérkezett a nagy nyomorúságnak az ideje a mi világunkra. Elindultak már jó ideje a szülési fájdalmak. Olyan ez a világunk, mint ami vajúdik, mint ami valami változásra, valami szülésre, valami megszabadulásra, valami megkönnyebbülésre várna. Tényleg annyi a baj, és annyi sebből vérzik a mi világunk, az emberi kapcsolatok, a társadalmi problémák. És nyugodtan mondjunk ki valamit ennek kapcsán. Krisztus jövetele egyre inkább evangéliumként hirdethető ebben a világban. Egyre inkább evangéliumként.
Jézus kivár és szabadítóként fog érkezni erre a világra. Ugye azt mondta Jézus, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mert Jézus, amikor az eljöveteléről beszélt, akkor azt mondta, hogy ez evangélium. A világ számára Jézus jövetele az az evangélium. Hiszen ki ad szabadítást ennek a világnak? Ki ad szabadítást a társadalmi szinten, a tömegek szintjén jelentkező válságokból? Tönkre megy az élet, és tönkre megy a világ. És ebben a helyzetben, és ahogy ez egyre inkább mélyül, mi úgy beszélhetünk Jézusról, mint aki megmenteni jön azokat, akik az oltalma alá helyezték az életüket. És testvéreim, szeretnék még arról is szólni, hogy hirdetni viszont, hát hirdetni ezt kell, de hirdetni csak azok az emberek tudnak bármit is, ami nekik nem csak, tehát ez nem egy feladat, és ez nem egy kötelesség teljesítés csupán, amiben ott van a lélek és az élet. Hirdetni Krisztus eljövetelét örömként azok az emberek tudják, akiknek maguknak is ez öröm. Akik maguk is erre örömmel tudnak tekinteni. Egy picit nem csak magamról szeretnék beszélni, hanem úgy érzékelem ezt, hogy a körünkben egy picit bennünket is jellemez egyfajta vajúdás. Úgy belül a lelkünkben. Krisztus közeli eljövetelével kapcsolatban az a vajúdás jellemez bennünket, hogy hát egyfelől azt mondja az ember, hogy hát mindig hirdették, hogy Jézus visszajön, hát mióta már az apostolok is hirdették, és aztán nem jött vissza, hát akkor mi hirdethetjük ezt most egészen biztosan. Volt egy prédikátor, aki azt mondta az én gyerekkoromban, hogy Jézus 5 éven belül vissza fog jönni. Hát azóta én nem kicsit meggondolatlannak tartom, és én is óvatos vagyok az ilyen kijelentésekkel, mert hát Jézus azóta nem jött vissza. Tehát egyfelől ez van bennünk, ugyanakkor másfelől az is, hogy egyszer a Föld eljut egy olyan helyzetébe, amikor már nem bírja az emberi gonoszságot, és fel fogja mondani a szolgálatot, és maga a Krisztus is meg fogja elégelni ezt, és ha felkészülhet a világ az ő jövetelére, akkor ő mindenképp jönni fog. A vajudás, ami bennünk van, olyan téren is megfogalmazható, hogy az ember azt mondja, hogy hát a tömegeket az Isten a lelkiismeretük alapján is meg tudja ítélni, hát akkor most mi szükség még itt evangélium hirdetésre? Régen is éltek nagyon sokan, akik nem hallották az evangéliumot, ma is éltek, hát az Isten meg tud bárkit ítélni lelkiismeret alapján is. Ugyanakkor, testvéreim, az is megfogalmazódik bennünk, és milyen jó, ha így van, hogy az emberek olyan szinten csalattatnak meg a jelenben. Sátán annyi mindent felvonultat, hogy a mai embereket lefoglalja, még azokat is, akiknek esetleg a szívükben ott van a jobb utáni vágy. De annyi minden van az életükben, és annyi információ, és annyi leterheltség, és annyi szaladozás, hogy mindenre marad idő, de igazán, hogy az élet felől elgondolkodjanak, és az örök élet ajándékát elfogadják és keressék, erre kevésbé. Tehát jó lenne erre a veszendő világra úgy tekinteni, hogy megcsalt emberek tömege él körülöttünk. És nekünk ezen a háttéren és ezt látva kellene értenünk az evangélium hirdetésének a megbízását. A másik dolog, ami kicsit úgy vajúdást kelt bennünk, hogy úgy várjuk is Jézust, meg nem is. Mert egyfelől, amikor nagyon közel érezzük magunkat a megváltóhoz, és átéljük azt, hogy mennyire jó benne élni, mennyire jó egymást szeretni, mennyire jó a világért élni, mennyire jó a szolgálat örömét tapasztalni, akkor azt mondjuk, hogy ja, Jézus holnap jöhetne már. Ugyanakkor átéljük azt is sokszor, amikor magunkban nézünk, akkor azt mondjuk, hogy Uram, még ne gyere, mert nem vagyok kész. És jó lenne felkészülni. És bizony ez is egy vajúdás bennünk. Vajudás az is, hogy nekünk nem öröm az a Földnek a pusztulása, mert sokat romlott ez a világ, de azért ez a természet még ma is mennyire szép, és nem öröm az, hogy ez el fog pusztulni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy,
hogy Jézus jövetele viszont szabadítás lesz, és ez az emberi világ olyan szinten fog eltorzulni arra az időre, és Krisztus új eget és új földet ígért azoknak, akik ő benne hisznek. És engedjétek meg, hogy néhány pontban beszéljek arról, ami miatt öröm mindannyiunk számára Krisztus jövetele. Miért kell, hogy betöltse örömmel mindannyiunk szívét az, hogy Krisztus visszatér, és mi vele találkozni fogunk? Péter apostol második levele arról beszél, hogy akik sóvárogjátok és sürgetitek az Isten napjának a jövetelét. Egy hatalmas kiváltság számunkra, hogy mi sürgethetjük Krisztus eljövetelét, és ez nem azt jelenti, hogy az Istennél nem elvégzett dolog az, hogy Jézus mikor jön el és szabadítja meg ezt a világot, hanem ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a világ régen megért gonoszságát illetően arra, hogy begyűjtessék, és az Isten bearassa az igazakat, de az igazak nem készültek még el. Az igazak nem készültek el, és a világ megmentése még nem történt meg, illetve legalábbis annak a megpróbálása. Tehát kiváltságunk az, hogy mi sürgethetjük, és nagyon fájdalmas látni ezt a romlást. De milyen jó, amikor a mi szívünket azt tölti be, hogy mi Krisztus oldalára szegődtünk, mi Krisztushoz társultunk, mi az övéi vagyunk, mi biztonságban lehetünk, hogyha napról napra az ő gondviselésének a kezébe helyezzük a mi életünket. A másik dolog, ami miatt öröm nekünk erre gondolni, erre az eseményre és erre fel is készülni, gondoljátok meg, hogy amikor Krisztus visszatér, akkor mi kivel fogunk találkozni. Testvéreim, mi azzal a valakivel fogunk találkozni, aki mindenkitől jobban szeretett minket. Aki mindent megtett értünk, aki megkeresett, megtartott bennünket, aki az egész életünkön át hűséggel kísérte a mi életünket, ezzel a valakivel fogunk találkozni, aki erőt adott, aki mellettünk volt mindenben. Nagyon sok mindent elveszíthet az ember a földi életében. Nagyon sok mindenkiben csalódhat. De akiben soha nem csalódtunk az életünkben, azzal a valakivel tudunk találkozni. Erre nem lehet és nem szabad másképp gondolni, mint örömmel, nem? Péter apostol első levele, első fejezete, 13. versében azt olvashatjuk az igében, mint józanok, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Azt mondja itt a Szentírás, hogy Krisztust, akit várják, azért várják, és úgy várják, hogy ő kegyelmet fog hozni. Kegyelmet fog hozni, és ezért tökéletes kell, hogy legyen bennünk a reménység. Gondoljátok meg, hogy Jézus milyen ígéreteket társított ahhoz, hogy ő visszatér az emberi történelem végén, milyen ígéreteket társított Jézus ehhez a visszatéréshez és ehhez az eseményhez. Arról beszél a Szentírás, hogy mi a lélek zsengéjének birtokosai, írja Pál a római levélben, mi magunk is várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Gondoljátok meg, hogy milyen evangélium az, hogy amit a mi belső emberünkben megismerünk és tapasztalunk ebben a földi életben, de ugyanakkor mindig átérezzük saját magunkban a testnek, az emberi természetnek a visszahúzó erejét. Ez Jézus eljövetelekor meg fog szűnni. Új testet, más életet fogunk kapni, arról beszél az ige, nincs már többé semmi, ami elválaszt bennünket Krisztus szeretetétől. Nincs kísértő és nincs kísértés. Nem kell erőfeszítést hozni az embernek azért, hogy a jót cselekedje, mert mindez már természetesen ő belőle fakad. És Jézus azt is megígérte, hogy erre felkészít bennünket. Amennyire csoda volt az, hogy bennünk a megtérést Krisztus kimunkálta, és ez nem belőlünk volt, ezt nem mi produkáltuk magunkból.
Olyannyira csoda lesz az, hogy bennünket fel is készít. A római levélben azt mondja Pál, hogy ha mi megbékéltünk az Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Jézus élete által. Mert Jézus miután meghalt értünk, utána azért él, hogy esedezzék értünk és bennünket megtartson. Legyen, testvéreim, tökéletes a mi reménységünk arra nézve, hogy ő elkészít bennünket. Ha volt erő abban, hogy Jézus értünk meghalt, és ez a megtéréshez oda vezetett minket, akkor hogy ne lenne erő abban, hogy Krisztus jelenleg azért él, hogy közben járjon értünk, hogy bennünket megőrizzen és megtartson. És lehet, hogy Laodíciának kell fenyítés, lehet, hogy kell fedés, lehet, hogy kell nyomorúság, lehet, hogy kell sok minden. De Jézus azt mondta neki, eszközei vannak, és az ő szeretete erős, Krisztus szeretete hatalom. Ő bennünket meg tud tartani. Amikor ebben van a reménységünk, akkor nem magunkra nézzünk, hanem akkor nézzünk Krisztus szeretetének a megtartó erejére. Mire képes az? Mit tud értünk, és mit tud bennünk megcselekedni? A Jézushoz vezető út című könyv azt mondja, hogy bízzátok lelketek megtartását Istenre. Ne aggódjatok és ne remegjetek a ti üdvösségetek és megtartásotok miatt. Ez nem a ti kezetekben van. Ezt mi naponta kérhetjük az Istentől. És testvéreim, nagyon röviden engedjétek meg az ige hirdetés végén, hadd idézzek egy igét és egy bizonyságtételt. Az igét Péter apostol második leveléből olvasom a harmadik fejezetből. A 13. és a 14. vers így szól. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Testvéreim, azt mondja itt a Szentírás, hogy azok az emberek, akik ha régen éltek, ha most élnek, közel ezekhez az eseményekhez, de akik hisznek abban, hogy új eget és új földet készít az Isten nekik, melyekben igazság lakozik, azoknak az embereknek szabad úgy, sőt, kötelező úgy igyekezni, hogy szeplő és hiba nélkül találja őket az Úr békességben. És engedjetek még meg egy rövid bizonyságtételt, hadd olvassak fel ennek kapcsán, és ez egy picit megint visszavezet bennünket gondolatban az 1844-es csalódásig, illetve az azt megelőző tapasztalathoz. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek e világi ügyeikkel. A hívők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő, akinek már csak néhány órája van hátra. Nem készültek mennybe meneteli ruhák, de minnyájuknak a belső bizonyossága az volt, és ez volt a fontos, hogy elkészültek a megváltó fogadására. Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt, a jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére a bűntől megtisztított. Bár csak most is megvolna még Isten állítólagos népénél ez az önvizsgáló lelkület. Ez a komoly és őszinte hit. Azok az emberek ugyan napra készültek, de úgy gondolom, hogy a készülésüknek a szentsége és a komolysága, hogy semmit nem engedtek meg, hogy az ő lelkükön folt legyen. Én úgy gondolom, hogy ez, testvéreim, mindannyiunknak egy hatalmas példa. Az Isten áldja meg mindannyiunk szívét, törekvését, jövőképét, időbeosztását, vágyát, szemléletét, terveit, hogy mi Krisztus jövetelére, amit egyre inkább mutatnak, aminek a közelségét egyre inkább mutatnak a jelek, erre tényleg örömmel tudjunk készülni, és ez az igyekezet legyen bennünk, amit olvastunk az apostol szavaiban. Ami aztán jellemző volt az advent mozgalom úttörőire is, hogy szeplő és hiba nélkül találjon minket az Isten békességgel. Az Úr áldja meg ezeket a gondolatokat, és legyen kegyelmes abban mindannyiunkhoz, hogy,
mi ne nevünk szerint legyünk adventisták, hanem a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban, minden megnyilatkozásunkban ott legyenek azok a gyümölcsök, amelyeket, ha lát a világ, akkor tényleg azt lássa, hogy mi megváltott emberek vagyunk, és nekünk feladatot adott az Isten, és mi ezt szeretnénk képviselni, szeretnénk szavainkkal, cselekedeteinkkel bemutatni ennek a világnak. De nem csak azért, mert ez feladat, hanem azért, mert ez a mi reménységünk is. Ez a miénk. És mi igazán ebben találtuk meg az életünknek az egyedüli célját, értelmét. Az Isten adjon gondviselést és kegyelmet mindannyiunknak, hogy mi ilyen értelemben leessünk adventisták az ő kegyelméből. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket és testvéreinket. Mai istentiszteletünk alapigéjét az első Timóteusi levél 6. fejezetéből szeretném felolvasni. Az első Timóteusi levél 6. fejezetében, a 11. versben Pál apostol a következőt mondja. Tehát Timóteusi első levél 6. fejezet 11. versében. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, mármint amiről addig beszélt, aminek az a lényege, hogy a minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És az emberek, ami rosszat tesznek a világon, a mögött mindig van valami megbúvó pénz érdek. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Azzal nem szeretnék foglalkozni, hogy miket kerüljünk, nem is olvastam fel. Azzal szeretnék foglalkozni, hogy az Isten embere mit kövessen. Érdekes ez a kifejezés, hogy Isten embere. Nem azt mondja, hogy a hívő ember, nem azt mondja, hogy a gyülekezetbe járó ember. A gyülekezetben is kinek-kinek sokféle tisztsége lehet, de az a kérdés, hogy mi Isten emberei vagyunk-e, vagy akarunk-e lenni. Azért vagyunk itt, hogy tényleg tudatosítsuk, hogy az Isten emberének lenni mit jelent? Mit jelent Isten mellé állni? Mit jelent Isten képviselni? Mit kell követnie az Isten emberének? Jézus ezt egyszerűen így mondta, hogy te kövess engem. Te kövess engem. Te személyesen engem kövessél, mindig rám tekintsél, hiszen én adtam az életemet, érted. Senki más ne kövess, engem kövess. Pál apostol ezt most részleteire bontja, amit Jézus így mondott, hogy te kövess engem, és azt mondja, az Isten embere kövesse először is az igazságot, utána az Isten félelmet, utána a hitet, utána a szeretetet, és megmondja, hogy a szeretet miben van, a békességes tűrésben és a szelídségben. Próbáljuk megérteni ezt a sorrendet. Miért mondja először azt Pál apostol, hogy az igazságot kövessük? Miért nem azt mondja mondjuk, hogy a szeretetnél dől el minden? Miért nem azt mondja, hogy a szeretetet kövessük? Miért mondja azt, hogy az igazságot kövessük, aztán utána az Isten félelmet, a hitet, és majd így érünk el a szeretethez? Miért mondja azt Pál apostol, hogy az Isten embere először kövesse az igazságot? Sokan fölteszik ezt a kérdést, hogy miért ragaszkodunk mi annyira az igazsághoz? Sokan úgy akarják feltüntetni az igazságot, mint valami szemtelen, valami rideg, valami közömbös dolgot. És érdekes, hogy a Biblia mindig az első helyre azt állítja, hogy igazság, igazság. Például Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. versében azt olvassuk, hogy igazság által leszel erős. Ha nem ismerjük meg az igazságot, nem fogadjuk be az igazságot, gyengék vagyunk. Mit követünk akkor? Jézus azt mondta János 17. fejezet 17. verse szerint, a te igéd igazság. Sokan szemünkre vetik, hogy mi miért mindig a Bibliával érvelünk, miért mindig a Bibliát hozzuk elő. Na de hát Jézus azt kérte a mennyei atyától, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ha nem az igazságból indulunk ki, hova jutunk? Ki lehet indulni sok mindenből? Emberek mondják azt, hogy induljunk ki a szeretetből. Na de miért nem mondja azt először itt Pál apostol, hogy a szeretetből? Én úgy gondolom azért, kedves gyülekezet, mert a világon a legfélreértettebb és a legfélre magyarázottabb dolog a szeretet. Szereteten mindenki mást ért. Leginkább azt értik az emberek szereteten, hogyha őket szeretik. Ha őket szeretik, úgy, ahogy ők megkívánják, akkor az emberek nyugodtak, mert akkor van szeretet a világban. De ha valakit elkezdenek feddeni, dorgálni, akkor azt mondják az emberek, hogy nincs szeretet. A Biblia, amikor igazságokat hoz a tudomásunkra, nem rideg
és világtól elvonatkoztatott dolgokat hoz a tudomásunkra. A Biblia az igazsággal akarja kikövezni a szeretet útját. Igazság nélküli szeretet nincsen. Vagy ha van az emberek világában igazság nélküli szeretet, az hamis szeretet. A Biblia világosan mondja, hogy kétféle szeretet felfogás van a világunkban. Hósás könyve 6. fejezetében elmondja, hogy mit tekintenek az emberek szeretetnek, amit a Biblia a reggeli felhőhöz és a korán múló harmathoz hasonlít. Ilyen az emberi szeretet. Ha szeretnek engem, akkor van szeretet, de ha nem mosolyognak rám, ha esetleg valamit bírálólag jegyeznek meg, akkor én már megsértődöm, mert nincs szeretet. Akkor nem szeretnek engem, ha valami hibámra fölhívják a figyelmet. Biblia viszont azt mondja a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, hogy Isten, akit fiává fogad, azt mind megdorgálja. Az emberek nem ezt várják. Az emberek azt várják, hogy úgy szeressék őket, ahogy ők elképzelik a szeretetet. Úgy szeressél, hogy engem jóvá hagyjál. Amit teszek, azt igaznak mond akkor is, hogyha az nem igaz. Ezt nevezik az emberek szeretetnek. Kérek mindenkit, hogy ha a szeretetről felelősen akar gondolkozni, meg ilyenkor évvégén, ugye rokonságunkban, ismeretségi körünkben, mégiscsak a karácsony a legnagyobb ünnep, azt mondják, hogy a szeretet ünnepe. Hát gondolkozzunk el komolyan a szeretetről, és tegyünk bizonyságot az embereknek a valódi, az igazi szeretetről. Én is úgy visszagondolok az életembe, hogy én a szeretetet hogyan ismertem meg. Gondolom mindenki visszaemlékezik a gyerekkorára, hogy kitől kapott először szeretetet. Hát az édesanyánktól. Édesapánktól. Hát én még olyan szerencsés nemzedékhez tartozom, hogy nekünk volt édesapánk is, meg édesanyánk is. Ezt ma már nagyon sok családban nem mondhatják el a fiatalok, mert vagy az egyik nincs, vagy a másik. Én a szeretetet a szüleimtől tanultam, de a szeretettel együtt járó keserűséget is. Visszaemlékezem, amikor már olyan kis kamasz lettem, és már sokszor kérdezgettem a szüleimtől, nem értettem egyet velük, vagy kételjeim voltak, vagy esetleg még kötözködtem is a szüleimmel. A legkeserűbb mondás, ami édesanyám ajkáról fölröppent, az az volt, hogy fiam, olyan szép volt, amikor kisgyerek voltál. Úgy lehetett téged szeretni. De amikor valaki már kérdez, vitatkozik, meg kötekedik, akkor az már nem szeretetre méltó. És sokszor az ember ezt nem rossz akarattal teszi, a kamaszokban sokszor a megismerés vágy van ott, nem az, hogy oda döfjenek a szülőknek. És mondom, én a szeretetről az első tapasztalatomat így őrzöm, hogy milyen jó volt, hogy oda bújhattam mindig édesanyámhoz, milyen jó volt, amikor megsimogatott, megcsókolgatott. De aztán jött a kamaszkor, és azt mondta, hogy hát most már téged nem lehet úgy szeretni. És visszaemlékezem a baráti szeretetekre is. Volt egy nagyon jó barátom, sorozáson találkoztunk, amikor a katonasságra besoroztak bennünket, és közösen gondolkodtunk Isten dolgai felől, ő aztán szerzetesnek állt, én nem álltam szerzetesnek, pedig ő nagyon szerette volna, hogy mint jó katolikusok itt is együtt tartsunk, hogyha ő belépett a bencés rendbe, hát én is kövessem őt. Nem léptem be, és utána már nem szeretett engem. Mi az emberi szeretet? Az emberi szeretetben nagyon sok önzés vegyül. Nem tiszta szeretet. Van benne igaz tiszta szeretet, mert nyilván a Jóisten a Szentlélek által szülőket is, barátokat meg tud áldani igazi figyelemmel, gondoskodással, törődéssel, szeretettel, de nem tiszta szeretet. Így szoktam is mutatni, hogy sokszor az emberek másokon keresztül magukat szeretik. Nem borzalmas? Hogy az emberi szeretet, mert patológikus formájában az anyai szeretet is ilyen, hogy annyira szeretlek, hogy ameddig azt csinálod, amit én mondok, addig szeretlek. De szinte zsarnokod leszek, mert ha nem azt csinálod, akkor nem szeretlek. Sokszor emberek egész életükben ilyen zsarnokság fogjai meg akarnak felelni szülőknek, vagy barátoknak, vagy akár házastársnak, vagy gyerekeiknek, és az emberi szeretet tartja fogva őket. Kedves gyülekezet, mikor ismertük meg mi az igazi szeretetet?
Mert azt mondja János első levele, 4. fejezet, 16. verse, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az igazi szeretetet azt meg kell ismerni. Azt el kell hinni. Az a kezdeti szeretet, ami sokszor volt az életünk gyerekkorában, fiatalkorában, ami legtöbbnyire érzésekből állt, de mögötte nem volt igazi mély tartalom és mérték. Ez volt az emberi szeretet. De mikor ismertük meg mi az Isten szeretetét? Amikor mi szembesültünk azzal, hogy az Isten nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Az Isten nem azonosít bennünket a bűneinkkel. Az Isten nem azt nézi, hogy mi mit mondunk és mit csinálunk, ami visszataszító az ő szemében, hanem az Isten lehetőséget ad, hogyha egyszer rosszat tettünk, utána meglegyen még egy lehetőség, hogy mi a viszonyulásunk a rosszhoz. És ha felülbíráljuk a rossz dolgunkat és megbánjuk, akkor az Isten azt mondja, akkor el se követtétek. Hát ez az igazi szeretet. Mi megismertük és elhittük Krisztus szeretetét. De ez nem érzés volt, ez gondolkodás volt, ez megismerés volt. És láttuk azt, hogy Jézus azért adta az életét, mert az igazság törvényét is be kellett töltenie. Neki meg kellett halnia, hogyha ő magára veszi a mi bűneinket. Nem térhetett ki a halál elől, és Isten sem menthette meg, mert hogyha ő azonosult a bűneinkkel, a saját egyszülött fiának se kedvezhet az Isten. Isten szeretete az egyszerre igazság és egyszerre szeretet. Ezt akkor ismertük meg mi az igazi szeretetet, amikor azt igazsággal telítve ismertük meg. Remélem, hogy sokan, akik itt vagyunk, megismertük ezt a szeretetet. Hogy az igazság útján elindulva ismertük meg ezt a szeretetet. És ezért nem mondja Pál apostol először az Isten emberének, hogy Isten embere, te szeresd az embereket. Ez az Isten ember, aki mindenkit szeret, főleg azokat, akik vele egy közösségben vannak. Az Isten emberének azt mondja az apostol, hogy mindenben kövessed az igazságot. De ne csak akkor, mielőtt a hitre jutottál volna, hiszen a hitre jutás is az igazság való útján történt, hanem amikor a gyülekezetben vagy, amikor egy keresztény közösségben vagy, akkor se felejtkezz el, hogy keressed az igazságot, mindenben az igazság érvényesüljön. Ismeritek, hogy van Istenről ilyen meghatározás, hogy Isten szeretett. Isten pedig szeretett. De van olyan meghatározás is, hogy Isten igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját? Ez is benne van a Bibliában? Igen, a 11. Zsoltár így fejeződik be, hogy Isten igaz, igazságot szeret, és igazak látják meg az ő orcáját. Tehát az Isten szerinti igaz szeretethez csak az igazság útján jutunk el, de ott se rögtön. Ezért mondja az alapigénkben, hogy de te Istennek embere, kövessed az igazságot, és utána hozzáteszi az Isten félelmet. Utána még hozzáteszi a hitet, és azt mondja, mint egy azután, hogy ezután lesz gyümölcse az életednek az igazi szeretet, de nem az emberi szeretet, az isteni szeretet. Nos, hát ezt is vizsgáljuk meg, hogy miért teszi hozzá még az igazság után ezt, hogy az Isten félelmet, a hitet, és miért csak ezután mondja, hogy a szeretetet. Mi az Isten félelem? Az Isten félelem az, amikor mi annyira szeretjük az igazságot, hogy az igazságért mindent kész vagyunk odaadni. Ki szereti igazán az igazságot? Azt mondja a Biblia, hogy az szereti igazán az igazságot, aki gyűlöl minden hamisságot. Ez az Isten félelem. Az Isten félelemnek ez a meghatározása, ismerjük Jób 28:28-ból, könnyen megegyezhető, hogy az Úrnak a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Tehát amikor én eltávozom a gonosztól, amikor ha lelepleződik valami előttem, ami hamis, ami hazug, én azt akkor se követem, ha a saját legjobb barátai mondják. Hát nekem a
szüleim mondták azt, hogy ne kövessem azt az utat, amit megismertem. És az édesanyám mondta azt, hogy bele fog halni. Bele fog halni, hogyha én más utat követek. Emberileg nekem az édesanyámnak kellett volna engedelmeskednem, de amikor megismertem az igazságot, és megismertem, hogy az igazság követése, az mindig istenfélelemmel jár, és az istenfélelem az, hogy kövessem az igazságot, és gyűlöljem a hamisságot. Még akkor is, hogyha a saját édesanyám akar rákényszeríteni, vagy a barátom, vagy a hittestvérem. Jézus nem elég sokszor beszélt erről. Olvassátok el Lukács evangélium a 14. fejezetét. Ott Jézus egy szombatnap során fejtette ki ezt, hogy aki őt követni akarja. És adandó alkalommal nem tudja meggyűlölni. Így mondta, meggyűlölni. Akár az apját, anyját, feleségét, férjét, gyerekét, még a saját lelkét is, így mondta Jézus. Az nem lehet az én tanítványom. Az Isten félelem az, hogy én annyira szeretem Istent és az ő igazságait, hogy semmiféle megalkuvásra nem vagyok kész azzal, ami hamis és hazug. Hát ezért mondja az igazság után az Isten félelmet. Az igazság követés az gyakorlati dolgokkal jár együtt, és hogyha a gyakorlatban velem olyasmi dolgokat akarnak elfogadtatni, ami nem egyezik Isten elveivel, nem egyezik Isten törvényeivel, parancsolataival, és én ezeket nem veszem komolyan, akkor nem vagyok Isten félő ember. Miért mond utána még egy harmadik dolgot is, hogy az Isten embere kövesse az igazságot, az Isten félelmet, a hitet? Hát mi a hit? A hit az, hogy én hiszek abban, hogy Isten minden jóra képes az én életemben. Isten minden bűntől meg tud szabadítani, Isten más emberét tud változtatni, Isten valóban új szívet tud adni nekem, új életcélokat, új lelkesedést, új hivatástudatot, új munkát az életben. A hit az bizonyosság, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát akiben nincs hit, az tudja gyakorolni az igazi szeretetet? Kedves gyülekezet, mi sokszor a szeretetet olyan egyszerű dolognak vesszük, hogy arról nem is érdemes beszélni, mert csak érezni kell. Hány embert becsaptak már az érzésekkel? Hány embernek adták a szépet, beszéltek vele kedvesen? Én sokszor már annyira elkeseredem, hogy látom a világot, én azt mondom, hogy már szerelem például nincs is a világban, csak az, hogy az egyik leveszi a másikat a lábáról. Hát hol van az igazi szeretet? Hol van az igazi odaadás, hogy én a másiknak jót akarok? Az olasz nyelv így fejezi ki a szeretetet, jót akarni. Hát aki a másikat el akarja csábítani, vagy le akarja venni a lábáról, vagy a saját eszközének tartja, hát hol van abban a szeretet? És azt mondják, hogy hát a mai világot ezt így kell elfogadni. Ha a saját gyermekem mondja is, azt mondom rá, hogy nem. Én ezt nem fogadom el. És sokszor az életben így van, hogy a hozzánk legközelebb állóknak kell nemet mondanunk, ha az Isten embere akarunk maradni. Ha nem akarunk az Isten embere maradni, és mindenkivel jó viszonyba akarunk lenni, akkor inkább a megalkuvás iskoláiba iratkozzunk be. De hogyha mi Isten emberei akarunk maradni, ez törvényszerűség, amit felolvastam. Kövessük az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet. És amikor ideér, hogy szeretet, megmondja a Pál apostol, hogy mi az igazi szeretet. Hogy ezt senki félre ne értse. Hogy ez nem csupán egy érzés, nem csupán egy lelkesedés, nem egy szalmalánk fellobbanása, nem valami mámoros lelkesedés. Miben van a szeretet? A békességes tűrésben és a szelídségben. Aki tűrni tud, arról elhiszem, hogy van szeretete. De ki tud tűrni? Én azt gondolom, hogy tűrni az az ember tud, aki megismerte az igazságot, megismerte, hogy az igazság Istentől való,
És az az ember tud tűrni, aki azt mondja, hogy az igazságot úgyse fogják legyőzni, hogyha a világ összes hamissága föltámad vele szemben, és hogyha engem legyőznek is, az igazság az túl fog élni még engemet is, és hogyha rám ezt meg azt mondják, mit számít az, mert az igazság végül is győzni fog. Hát tudok türelemmel lenni. Türelmetlen az tud lenni, aki a maga igazságát erőlteti. Aki az Isten igazságát képviseli, nézzétek meg, hogy Jézusnak milyen türelme volt. És nézzétek meg, hogy Pál apostolnak milyen türelme volt, amikor az egyik gyülekezet azt mondta róla, hogy ő nem szereti őket. Benne van a második korintusi levélben, csak úgy mellékesen megjegyzi Pál, ti azt mondjátok, hogy én nem szeretlek titeket. Miért mondták ezt a korintusiak Pálról, hogy nem szereti őket? Hát olvassátok el az első levelet, a 15 fejezetben szépen Pál lépésről lépésre felsorolja a Krisztushoz méltatlan életüket. És ez vette a bátorságot Pál, hogy a gyülekezet tudomására hozta, hogy ebben sem követi Krisztust, abban sem követi, amabban sem követi. És ezért a gyülekezet azt mondta, hogy nem szereti őket. Mit válaszolt erre Pál apostol? Tudja az Isten. Csak ennyit mondja, tudja az Isten. Majd az Isten megítél, hogy ki szeret kit. Azt szeret valakit, aki elnéz, megalkuszik, és mosolyog és kedves, vagy azt szereti a másikat, aki első helyre a szeretetben nem a kedveskedést teszi. Pál is ezt mondja a Filippi levél harmadik fejezetében, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Másodszor mondja, hogy helye van Krisztusban a szeretet vigasztalásának. Aki meginti a másik embert, az szereti, mert az nem szeretné, hogy a másik ember elveszne. Aki nem inti meg a másik embert, aki nem dorgálja a másik embert, kellő formában nem hozza a tudomására, hogy valami rossz az életében, ha valaki ezt nem teszi, az nem szereti a másik embert. Könnyű azt mondani, hogy abban van a szeretet, aki olyan kedves, olyan síma nyelvű, olyan mindig olyan mézes-mázos, és olyan, azt a légkört árasztja maga körül, hogy ő neki mennyi ideje és figyelme van az emberekre. Na de hogyha az embereknek elnézed a rossz dolgaikat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy masírozzanak a kárhozat felé. Ez a szeretet neked? Tehát akinek türelme van, annak van szeretete. Akiben szelídség van, abban van szeretet, de csak az Isten tudja kifejleszteni bennünk. Pár azt mondták, hogy nem szeretsz bennünket. Pár azt mondta, hogy tudja az Isten, de egy fejezettel odébb mondott még egy másik dolgot is a szeretetről. Ez a második Korintus levél végén van, majd olvassátok el, mind a két levél csodálatos, de a második levelet én azért szeretem, mert a második levél végén azt mondja Pál apostol, én nem azt szeretem, ami a tiétek, én titeket, magatokat szeretlek. Én nem azt szeretem, hogy az egyiknek nagy vagyona van. Nem azt szeretem, hogy a másik meg olyan bölcs és művelt és okos. Nem azt szeretem, hogy a harmadik olyan erős. Nem a tulajdonságaitokat szeretem. Én titeket, magatokat szeretlek. Kedves gyülekezet, ki tudja megtanulni az igazi szeretetet? Kiben van igazi szeretet? Aki követi az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, abban meg fog születni az Isten igazi szeretete, de ha nem születnék is meg, akkor is törvényszerűség, a gyülekezetben is törvényszerűség, hogy mindig ezt az utat kövessük. Ezt véletlen sem mondja másképpen sehol máshol a Szentírás. Gondoljatok például Péternek a hit lépcsőfokairól mondott tanítására, hogy egy másik apostolt idézzek. A második Péter levél első fejezetében, ugye a harmadik verstől, kezdi sorolni a hit lépcsőfokait, amire azt szoktam mondani, hogy minden keresztény embernek úgy kellene ismerni, mint a 10 parancsolatot. Mert azt mondja, hogy a ti hitetek mellé mit ragasszatok először? Jó cselekedetet. Jó cselekedet mellé mit ragasszatok? Tudományt. Tudomány mellé mit ragasszatok? Mértékletességet. Ahhoz mit? Tűrést. Ahhoz mit? Istenfélelmet. És utána mondja testvéri szeretetet, és agapét, mindenki iránt való szeretetet. Itt is a végén mondja. Tehát hogyan épül fel egy keresztény élet? Mi egy keresztény élet felépülése?
Itt az alapigényben azt mondja, hogy igazság, istenfélelem, hit és szeretet. Péter mit mond? Hogy először induljunk ki a hitből, mert hogyha nem hitből teszed a dolgaidat, azok sem másokon, sem magadon nem segítenek. Ha hitből teszel cselekedeteket, akkor ebből tudomány, tehát bölcsesség származik, akkor az életet más fejjel, más értelemmel fogod élni. De vigyázzál, hogyha más bölcsességre juttatott téged az Isten, legyél mértékletes. És a mértékletesség után a türelem az hosszú tűrés legyen az életedben, és mondja az Isten félelmet, és hogyha ezek teljesülnek, utána mondja, hogy testvéri szeretet, és minden emberhez való szeretet. Kedves gyülekezet, a szeretet virág. Csodálatos virág, csodálatos illata van a szeretetnek. De egy virágot se ismerek, ami gyökér nélkül virítana. Ne vegyük olyan könnyen ezt, hogy szeretet. Hát arról úgyse kell beszélni, mert az mindenki tudja, hogy mit értsünk rajta. Nem. Az igazi szeretet az nem az, amit a világ vár. A világ elvárná, hogy mi igazoljuk, helybehagyjuk a dolgait. És egy keresztény ember a mai világon se tud örülni, hanem a mai világon is szomorúak vagyunk, hogy Jézus mondta János 16. fejezete szerint, ti szomorkodtok és a világ örül. A világ azt szeretné, hogy mi is örülnénk, de én nem tudok örülni. A rossznak nem tudok örülni. A jónak tudok örülni. A szeretetnek mi a jelképe a Bibliában? Egyik jelképe a só. A só. Mondjátok meg nekem ezt az egyszerű hasonlatot, hadd hozzam. Mindannyian voltatok vendégségben, elébetek tettek egy tál ételt, nem volt igazán megsózva. Mit csináltatok? Megsóztátok. És ha el volt sózva, mit csináltatok? Ha el volt sózva, mit csináltatok? Egy gombapörkölt el volt sózva. Kértetek egy kis mézet, hogy... Vagy azt mondtátok, hogy... Miért mondom ezt a példát? Sok ember azt mondja, nincs szeretet a gyülekezetben. Nagyon szomorú hallanom, hogy keresztény emberek így beszélnek. Mert ha egy keresztény ember a szeretetet elvárásként éli meg, akkor nem tudja, hogy mi a szeretet. A szeretetről a Biblia azt mondja, hogy tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13. Sok ember azt mondja, hogy én nem kapok szeretetet. Sok ember elvárja a szeretet, mert akkor van szeretet, hogyha őt szeretik. És úgy szeretik, ahogy ő gondolja. Akkor van szeretet. Érezzük, hogy ez mennyire hamis. Akiben igazi szeretet van, türelem és szelídség, az adja a szeretetet. Megsózza, nincs megsózza az étel, megsózza. De amikor én olyan szeretet formákkal találkozom, amik a túlsózott ételhez hasonlóak, ott mit csinálja? Az akadémián dolgoztam 11 évig, volt egy könyvtáros az akadémia könyvtárában, aki olyan mézes-mázos volt mindig hozzánk, és a hátunk mögött a leggyilkosabb dolgokat mondta róluk. De amikor beléptünk már így, szervusz kérlek, milyen, jaj de jó, hogy jöttél. És ez minden nap így volt, és közben hallottuk vissza, hogy ez meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Nem a hideg kiráz ilyenkor? Nem inkább azt mondod, hogy inkább gyűlölne? Még a gyűlölet több lenne, mint a szeretet. Nem ezt mondjuk ilyenkor? Ha úgy látjuk, hogy a mi környezetünkben, családunkban, gyülekezetünkben nincsen szeretet, abból csak egy kötelezettség háramlik ránk. Tehát akkor könyörögjünk a jó Istennek, hogy mutassa meg a mi utunkat, hogy mi a tartozásunkat hogyan róhatjuk le. Mert a szeretet az az adásban van, nem az elvárásban van. És sok ember mégis olyan biztonsággal, olyan kinyilatkoztatással mondja, hogy a szeretet, hogy a közösségben nincs szeretet, mindig csak az igazságról beszélnek. Hát miért a világon sok helyen beszélnek az igazságról? Sok helyen beszélnek, tudtok küldeni helyekre, hogy ahol a világon a tiszta igazságról nem beszélnek. Ha meg nincs

a Bibliából, az nem a hitáltali megigazulás? Isten maga nem az igazságot tette mércévé, természetesen a szeretettel együtt való igazságot, így az alapigényben is láttuk, hiszen Jézus ezt jött hozni a földre, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. De Jézus a főpapi imájában azt mondta, hogy igazságos atyám. Igazságos atyám. És amikor az egységért imádkozott Jézus, hogy legyenek egyek a követői, gondoljátok, hogy az olyan egységért imádkozott, amikor mindenki más igazságot követ? Gondoljátok, hogy Jézus olyan egységért imádkozott, hogy ezek ezt mondják, ezek azt mondják, mindegy, mindenki mondjon, amit akar, az igazság nem fontos. Hát ez a mai ökumenizmusnak a fő tétele, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit mond, csak szeressük egymást. És ezt nagyon jól el tudják hitetni a tömegekkel. De hogyha mi Isten emberei vagyunk velünk, ezt el lehet hitetni? Mindenki gondolja meg. Hát ha mi Isten emberei vagyunk, el lehet hitetni, hogy Jézus olyan egységért imádkozott, amelyben az igazság fölében ő a szeretet, sőt az igazság nem is fontos, csak hogy szeressük egymást. Miféle szeretet ez? Ki találta ki ezt a szeretetet? Erős gyanúm, hogy nem a jó Isten. Ezért én csak ennyit kérek mindenkitől, hogy a Biblia szavait törvényként vegye. Olyan szabályként, amit hogyha megjegyzünk, és az életünk zsinórmértékévé teszünk, soha nem fogunk csalatkozni. Az igazságot követvén szeretetben. Mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a feje Jézus Krisztusban. De te, ó Istennek embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet és a szeretetet. És kedves gyülekezet, befejezésül még hadd mondjam el azt is, hogy aki az Isten embere, annak a mai világban valami küldetést kell teljesítenie. Megkérdezem tőletek, hogy a jó Isten annyira szeret bennünket, hogy ránk hagyta, hogy mit hirdessünk a világnak? Vagy az Isten annyira igazságos, hogy elmondta pontosan, hogy az ő igazságát most a 20. 21. században hogyan kell emberek elé tárnunk. Mit gondoltok a kettő közül, melyik igaz? Hogy Isten szeret bennünket, és azt mondta, hogy hát mondjatok a világnak, amit akartok. Vagy Isten azt mondja, hogy én annyira szeretlek benneteket, hogy én az igazságot elébetek állítottam, és ezt az igazságot hirdessétek, mert ebben a zűrzavaros korban erre van szüksége az embereknek. Mindannyian ismerjük, hogy ez az igazság, amit az Isten velünk akar hirdetni, a Jelenések könyve 14. fejezetében ott áll megírva. Nem nekünk kell kitalálnunk az igazságot. Nekünk azonosulnunk kell ezzel, és hirdetnünk kell ezt az igazságot. És ez az igazság milyen szóval kezdődik? Az örökkévaló evangéliumhoz csatolt három nagy üzenet, a hármas angyal üzenet milyen szóval kezdődik? Féljétek az Istent. Féljétek az Istent. Vagyis a világnak nekünk azt kell hirdetnünk, hogy ha nem félik az emberek az Isten nem tudja őket megmenteni. Mert olyan embereket nem tud megmenteni, akik azt mondják, hogy hiszek az Istenben, de ugyanakkor ugyanolyan bűnöket elkövetnek, mint azok, akik nem hisznek az Istenben. Az Isten csak olyan embereket tud megmenteni, akik annyira hisznek benne, annyira szeretik őt, hogy megtanulták gyűlölni a gonoszt. Mert Jézusról is ezt mondta a 45. Zsoltár, hogy azért leszel te megváltó, azért ken fel téged Isten öröm olajával a társaid fölé, mert szereted az igazságot, gyűlölöd a hamisságot. Ha nem tanulunk meg a szeretet mellett gyűlölni, a szeretethez való ragaszkodás mellett nem tanuljuk meg a rossznak a gyűlöletét, akkor mi mit hirdetünk a világnak? Amikor az első üzenetünk ez, hogy mondjuk az embereknek, hogy féljétek az Istent. Hogy beszélünk mi Isten félelemről, hogyha nincs benne az Isten félelem az életünkben? Hát ez nem képtelenség. Kedves gyülekezet, előfordulhat az, hogy emberek elfelejtkeznek a küldetésükről? Hogy fordulhat ez elő, hogy mondjuk egy ember vagy egy közösség elfelejtkezik arról, hogy miért is van a világon? Ez hogy fordulhat elő?

Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme Sátán. És a bizonyságtételek azt mondják, hogy Sátán nagy célpontja a világban az igazság közösség, ami az igazságot hirdeti. És aki az igazságot hirdeti, azzal szemben Sátán fölvonultat mindenféle erőt, hogy eltérítse az igazság útjából. És igen, lehet ilyen dolog is, hogy valaki egykor igaz próféta volt, és utána hamis prófétává vált. Ki ennek a típusa a Bibliában? Bálám. Bálám egykor igaz próféta volt. Az igaz Isten prófétája volt. Hogy elfelejtkezett, hogy ő neki mi a küldetése? Minek a hatására felejtkezett el? Jöttek földi hatalmasságok, hoztak neki pénzt, felajánlották a pénzt, és egyből elkezdett habozni, késlekedni. Ilyeneket mondott, hogy majd megkérdezi az Istent. Olvassátok el Bálám történetét, de Péter levelében is, amit elmond a Bálám történetéről, hogy egy próféta hogyan felejtkezett el a küldetéséről, és egy prófétai nép is el tud felejtkezni a küldetéséről. Én amikor még nem ismertem a Bibliát, olvastam egy mondatot egy angol költőtől, ezt soha nem tudom elfelejteni. A mondat így hangzott, aki nem az igazságért keresi az Istent, aki nem az igazságért keresi az Istent, az legfőjebb egy egyházat fog megtalálni. És aki az egyházát jobban szereti Istennél, előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni az egyházánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Ezek ilyen lemozdítások a küldetésről. Te az igazságot szereted, Istent szereted, akkor legyél istenfélő. Akkor a hitedben ez jusson érvényre. Ha te már elkezdesz alkudozni, és azt mondod, hogy hát azért mégis az egyházam fontosabb, mint mit mond a Jóisten a Bibliában, akkor előbb-utóbb már az lesz a fontos, hogy te mit mondasz, és amit te mondasz, az lesz az egyháznak a szava. Ez félelmetes dolog. Ezt el se hinnénk, hogy a világ fejedelme mire képes, honnan le tudja siklatni az egyes embereket és a közösségeket. Valaki elhitte volna, hogy a Jóisten azt mondja a történelemben, hogy én kiválasztok egy népet, 1500 évig lesz az én népem, és az egész nép nem teljesíti a küldetést, amit ráruháztam. Ezt valaki elhitte volna, hogy Isten azt mondja, hogy hát én azért nem választok ki egy népet, mert úgyis el fog térni a küldetésétől. Isten mégis kiválasztott egy népet. És ugyanígy van a kereszténység évszázadaiban is. Isten mindig kiválaszt egy közösséget, és azok a közösségek mindig letérnek az útról, és ugye tudjuk jól a bibliai tanítást, csak a maradék üdvözül. De te új Istennek embere, hova akarsz tartozni? Hát hova akarsz tartozni? A tömegekhez, egy nagyobb csoporthoz, vagy azokhoz, akik megfogadják azt, amit Jézus mond? Az egyháznak Jézus a feje és az ura, és én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a kifejezést, hogy te kövess engem, amit Jézus mondott, és ugye az apostolok ezt részletezték, hogy kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, ezeket úgy őrizzük meg, mintha mi Isten emberei akarunk maradni, akkor erről az útról se jobbra, se balra ne térjünk le. Ha Isten emberei akarunk maradni, ha Isten küldötteiként akarunk élni. Ezt szerettem volna az egyeseknek, és ezt szerettem volna a közösségnek is elmondani, és ehhez kívánom a Jóistennek azt a segítségét, amit ő csak a Szentlélek által tud megadni, és azt kívánom, hogy ilyen tekintetben legyünk és maradjunk mindannyian az Isten emberei. Amen.

Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. A mai alkalommal, tehát a globalizáció lesz a témakörünk, és magam abból az apropóból kaptam nyilván a felkérést erre, hogy közgazdászként végeztem jó pár évvel ezelőtt, és dolgozom is egy könyvelő iroda vezetőjeként, és így szakmámból adódóan is némiképp rálátásom van erre a területre. Ezt a témakört abból a szempontból szeretném megközelíteni, hogy mint egyének mit tudunk ezzel a jelenséggel kezdeni, és hogy szeretnék abban segítséget nyújtani, hogy valamelyest átlássuk ezeket a folyamatokat. Nem állítom azt, hogy én ezt a maga teljességében átlátnám, alig van néhány ember, aki ezt elmondhatná magáról a világban, de azt mondom, és azért vállaltam az előadással felkérést is, hogy van több olyan dolog, amit fontosnak tartok, amelyet megfigyeltem, és amelyről úgy gondolom, hogy önmagunktól nem biztos, hogy rájövünk, ahogyan figyeljük az életnek a forgatagát és a mindennapjainkat éljük. Ez a témakör borzasztóan sokoldalú, hogy globalizáció. Hogyha keressük a szakirodalomban a vonatkozó definíciókat, általában olyan kifejezésekkel találkozunk, amik semmit nem mondanak a lényegről, tehát igazából, ha felütjük a globalizációról szóló szakkönyveket, és elolvassuk két mondatban, hogy mi az, hogy globalizáció, hát olyan fogalmakkal találkozunk, hogy a világ kulturális és gazdasági egységesülési folyamata, és a többi, és akkor kapunk szokás szerint ugye ilyen nesze semmi fog meg jól kifejezéseket. Én sem szeretném éppen ezért definiálni önmagában ezt a fogalmat, mert az túl általános lenne, hanem azt szeretném, hogy egy kicsit kezdjünk belemenni a témába. Már azt szeretném jelezni az előadás elején, hogy mivel ez a téma túl nagy ahhoz, hogy át lehessen fogni egy előadáson úgy, hogy egy kompakt rendszer tudjak önök elé kínálni, ezért azt a megoldást választottam az előadás felépítésénél, hogy az elején beszélnék, mondanék néhány gondolatot a történelmi folyamatokról, hogy ennek milyen előzményei vannak és hol tartunk jelenleg, és szeretnék utána a globalizációnak több olyan jelenségére rámutatni, amely a mindennapjaink átszövi, és aztán a zárásnál szeretnék majd néhány fontos szempontra még rámutatni. Nézzük tehát először is azt, hogy mit tudunk a globalizációnak a történetéről. A globalizáció történetét, hogyha végig gondoljuk, akkor, tehát hogy mikortól mondhatjuk, hogy a világon egységesülési folyamatok vannak, tulajdonképpen már az ókori birodalmak óta. Tehát, hogyha megnézzük az ókori kelet nagy birodalmait, Babilóniát, Médó-Perzsiát, aztán ahogy nyugatabbra húzódnak a birodalmi centrumok, a hellén birodalom, majd a római birodalom, tehát ezek a nagy ókori birodalmak már gyakorlatilag előszele volt ennek a nagy modernkori fuvallatnak, tehát ez egyáltalán nem új jelenség. Európában a középkorban gyakorlatilag egy meglévő globalizált világról beszélhetünk. Nagyon egységes volt sok tekintetben a középkor. Egységes volt a jog, a római jog harmonizációja jellemezte az egyes országokat, amelyek felvették a nyugati kereszténységet, azok a római jogot is beépítették a jogrendszerükbe, az államszervezet ezen épült fel, egységes termelési technológiák honosodtak meg mindenütt, egységes volt a fizetőeszköz, amely az arany volt, amelyet mindenhol egységesen fogadtak el, a világnyelv egységesen a latin volt, a tudománynak, a művelt embereknek a nyelve volt olyan, mint manapság talán az angolt lehetne itt analógiába állítani, egységes volt a tudomány és az oktatás Európában, hiszen Krakótól Milánóig a különböző egyetemeken nagyon hasonló szemléletben tanítottak, és nagyon hasonló rendszerben. Egységes volt a művészeti irányzatok, amelyek ugyan bizonyos időbeli eltéréssel, de egységesen jelentek meg Európa különböző régióiban, és nagyon nagy egységet látunk ebben a tekintetben. Mi azonban már természetesen egy olyan világban élünk, amely nagyon felpörgött már ehhez képest. Tehát azért az ókori meg a középkori világnak ezek az egységesülései távolról sem voltak annyira az átlagember életét teljes mértékben átható jelenségek, mint amelyeket manapság megfigyelhetünk. A középkor vége után, az újkor hajnalán
Az egységesülés motorja a nemzetközi kereskedelem volt, és a 20. századnak gyakorlatilag a közepétől, nagyjából a II. Világháború után, bár ennek a csirái már korábban is megjelentek, a tulajdon viszonyok jelentették az egységet, az egység alapját, tehát hogy olyan gazdasági társaságok működnek világszerte, és egyre jelentősebb pozíciókat szereznek, amelyeknek a tulajdonosi szerkezete egységes és világszéles módon működnek, tehát tulajdonképpen a külföldi tulajdonszerzés és a tőkekivitel az, amely a globalizációs folyamatok hátterében áll, tehát egy tulajdoni szerkezet. Tehát az, ami meghatározza azt, hogy a Földön az embereknek az élet felfogása, életérzése borzasztóan hasonló, azt mindjárt szeretnék egy egyszerű kis logikai folyamaton végigmenni, hogy az bizony annak köszönhető, hogy azok a vállalatok, amelyek világszerte működnek, azok egységes tulajdonosi szerkezet hátterével működnek. Jelenleg elmondhatjuk azt, hogy a világban elfogyasztott javak nagy részét a nemzetközi társaságoknak egy nagyon szűk köre állítja elő, kereskedik vele, tehát adja el. A multinacionális vállalatok ellenőrzik a világ termelésének több mint egyharmadát és a világkereskedelemnek több mint 50%-át. Tehát ezek elég jelentős arányok ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy igen, gyakorlatilag ennek a dinamikájában él a modern világ. De gondoljuk csak végig, hogy az, hogy egységes a termelés mindenfelé. Ennek logikus következménye az, hogy egységes lesz a fogyasztás, hiszen ha ugyanazt termelik Brazíliában, Ausztráliában, Dél-Afrikában, Magyarországon, Angliában és a többi, nagyon hasonló termékeket termelnek, bár bizonyos eltérés azért van, az kétségtelen, de nagyon hasonlóakat, nagyon hasonló áruházláncok vannak, hasonló profillal, hasonló kínálattal. Természetes az, hogy mivel az emberek ugyanazt kapják, ugyanazt fogyasztják, tehát ugyanabból a termékkörből választhatnak, és ennek megfelelően, mivel ugyanazt fogyasztjuk, ugyanazt látjuk a televízióban, hiszen az is egy piac, ugyanazt az életminőséget látjuk mintaként bemutatni, ez hozzájárul ahhoz, hogy egységes lesz az embereknek az értékrendje, egységes lesz a világ szemlélete, és egységes lesz az, ahogyan gondolkodnak az élet céljaikról és a világról. Természetes módon ez annál inkább befolyásoló tényező, minél inkább úgy nő fel valaki, hogy ebben a világban. Tehát ezek a trendek értelemszerűen még jobban áthatják a fiatal generációt, hiszen ők ebben nőnek már fel. Az, hogy ugyanaz a zenekultúra, az, hogy ugyanaz az öltözködés, és sorolhatnánk tovább az életet átszövő különböző jellemzőket, elmondhatjuk, hogy a fiatal nemzedékekre különösen jellemző az, hogy nagyon egységesen gondolkodnak, és nagyon egységes az életszemléletük, nagyon egységesen töltik a szabadidejüket, nagyon egységesen fogyasztanak. Tulajdonképpen a modern kori globalizáció abban tér el, a korábbi időszakok, korábbi évszázadok tendenciáitól, hogy itt már a mindennapi életünknek a legkisebb részét is átszövi ez. Tehát kezdve attól, hogy mivel mosunk fogat odáig, hogy milyen autónk van, és a többi, hogy a számítógépen mit nézünk, tehát az életünknek egyszerűen nincsen olyan mozdulata, kezdve attól, hogy kinyitjuk reggel a szemünket, és odáig, hogy este becsukjuk, amit át ne szőnének a globális tendenciák, és ezzel nem csak akkor találkozunk, amikor elvetődünk valami olyan helyre, ahol ez érvényesül, hanem ez ott van a mi lakásunkban, ott érhető tetten a mindennapi és gyakorlatilag minden percünket ez áthatja. A mi korunk tehát egy olyan kor, amiben nem csak arról van szó, hogy szemlélünk egy tendenciát, hanem ennek a részesei vagyunk, alanyai vagyunk. Mi is részt veszünk ebben, nem tudjuk ebből gyakorlatilag magunkat kivonni, és mindezek a jelenségek, amelyek a globális tendenciákhoz kapcsolódnak, áthatják a vágyainkat, a gondolatvilágunkat, az akaratunkat, a céljainkat, az, hogy mit szeretnénk elérni, miért dolgozunk, miért takarékoskodunk, miért gyűjtünk, miért veszünk fel hitelt, és a többi. Tehát egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a modern kori globalizáció az gyakorlatilag a modern embernek az egész lényét, a lelkét igényli, azt tekinti célnak, és ezt, de azt nem úgy kell elképzelni, hogy direkt célként ezt tűzné ki bárki is, tehát nem ilyen rosszindulatú embereknek a nem tudom milyeként ilyen, tehát ilyen összeesküvés elméletként kell gondolkozni erről a tendenciáról, hanem egész egyszerűen ez úgy működik, hogy ott, ahol
pénz összpontosul, ott a pénz az pénz szeretne fialni, és ebből következően ezek a tendenciák így gördülnek végig a földkerekségnek a fejlettebb régióiban, amiben ugye bármi hihetetlen, de mi is ebbe a fejlett régióba tartozunk bele. Az, hogy ezek a tendenciák hogyan érvényesülnek, és hogy még jobban ebbe bele tudjunk mélyedni, egy fontos fogalomra szeretném a figyelmünket rá irányítani, és ez a fontos fogalom a fejlődésnek a fogalma. Mert a világunkban egy törvényszerűség az, hogy fejlődni kell. Tehát az egy megkérdőjelezhetetlen érték, hogy az a jó, hogyha egy ország fejlődik gazdasági szempontból, mert különben ugye az emberek elszegényednek, egyre rosszabb viszonyok vannak. Ugye a fejlődésnek több csapdája van, és ezt megint nem azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban bármit is tehetne az átlagember, csak hogy lássuk. A fejlődésnek több csapdája van, az egy hatalmas probléma, hogy ezt miben fejezzük ki. A fejlődést jellemző módon a termeléssel, fogyasztással fejezzük ki. Tehát az, hogy mennyi termelés valósul meg egy országban, illetve az emberek mennyi árucikket vásárolnak meg, mennyi szolgáltatást vesznek igénybe, ezt lehet mérni, erre vannak mérőszámok, amelyek nagyon ismertek, tévéhíradóból ismerhetjük a GDP-GNP mutatókat, de ezekkel van egy olyan probléma, hogy ezek ténylegesen ezekre a pénzügyi folyamatokra tekintenek, tehát hogy mennyit fogyasztunk, mennyit termelünk. Azonban ettől világos, hogy még nem érezzük jól magunkat, hanem ahhoz, hogy az életminőséget komolyabban meg tudjuk közelíteni, ahhoz szükség van nagyon sok más szempont figyelembevételére, hogy tényleg hogy érezzük magunkat, mennyire tudunk kiegyensúlyozottan élni, mennyire vagyunk stresszes helyzetben vagy nem, mennyire látunk perspektívát magunk előtt, mennyire tudunk egy kiegyensúlyozott szociális közegben élni és működni. Tehát nagyon sok minden hozzájárul ahhoz, amit jólétnek nevezhetünk, és ebből a termelés csak egy kis rész. Megfigyelhető volt az például az Egyesült Államokban, hogy ott a 70-es években például egyáltalán nem növekedett az embereknek az összetett módon mért jóléte, tehát amire az imént is utaltam, de eközben viszont a nemzeti termék, amelyet a fejlődés mérőszámaival mérnek, az 35%-kal nőtt. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelentette, hogy volt egy évtized, ami során ahhoz, hogy az emberek ugyanúgy éljenek, mint korábban, 35%-kal többet kellett dolgozni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valami nagy fejlődés van, hanem azt jelenti, hogy itt valami furcsa folyamatok zajlanak. És megfigyelhető az, hogy az, aki például a vállalkozói szférában dolgozik, hogy a nagyon erős piaci verseny szinte minden szegmensben arra kényszeríti be a vállalkozókat, hogy ahhoz, hogy ugyanazt a bevételi szintet vagy jövedelem szintet realizálni tudják, ahhoz egyre több teljesítményt kell nyújtaniuk. És általában ugye így zajlik a dolog, hogy van egy bizonyos jövedelem szint, abból az emberek nem akarnak engedni, de egyre több teljesítmény szükséges annak az eléréséhez, és ez az, ami egy elég komoly csapdát jelent az ember számára. Világos az, hogy ahhoz, hogy a teljesítmény növekedni tudjon, ahhoz vagy több munkaerő kell, vagy pedig jobban kell, hatékonyabban kell a munkát megszervezni, nagyobbnak kell lenni a termelékenységnek, és hogyha nagyobb a termelékenység, akkor kisebb a munkaerő iránti szükséglet. És ez az utóbbi tendencia az, ami értelemszerűen érvényesül a fejlett világban, hiszen nagyon drága a munkaerő. Sokkal egyszerűbb és olcsóbb jobban megszervezni a dolgokat, mint több munkaerővel, drágább, nagyobb ráfordítással, és ennek megfelelően a modern piacgazdaságban folyamatosan csökken a munkaerő iránti kereslet, mert ugyanazt a termelés, vagy még több termelést kevesebb munkaerővel meg lehet valósítani. Ennek egy következménye az, hogy a munkaerőnek egy bizonyos része fölöslegessé válik. Világos, hogy nincs szükség a munkaerőpiacon az emberek egy részére. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy, és erről tényleg nagyon komoly diskurzusok folynak, komoly világgazdasági fórumokon, közgazdászgyűléseken, hogy hogyan épül fel világszerte olyan társadalom, amelyben az embereknek a 20%-a termeli meg azt, ami a 100% számára elég, és viszont van egy 80%, akire igazából nincs szükség, mert a 20% meg tudja csinálni azt, ami kell, és
van egy olyan réteg, akinek nem tud a modern világ perspektívát nyújtani. Hanem mit tud nyújtani? Azt tudja nyújtani, hogy ezek az emberek hát legalább nyugton maradjanak, legyen számukra szórakozás, legyen mindig kenyér, mert az kell. Ugye az, ami a római elv. Ugye a panem et circenses, legyen kenyér, legyen cirkusz. Hogyha ez a kettő megvan, akkor baj nincs a társadalomba. Ha van mit enni, ha van mivel szórakozzanak az emberek, akkor lázadások nem lesznek. És erre odafigyel a modern világ. Egyébként megfigyelhető ugye a modern szórakozási formák közül ugye a legegyszerűbb az, hogy bekapcsoljuk a tévét. Ugye elgondolkozom azon, hogy akkor néha én is kezembe veszem a tévéműsort, hogy hát ugyan ebből mi a csodát lehet egy értelmes embernek néznie. Tehát az, hogy amilyen züllés van, egy elég nagy lejtőn van színvonal szempontjából a média. Ugye én magam is ugyan gazdasági vonalon, de pár évvel ezelőtt egy 2-3 évet dolgoztam egy országos televíziós társaságnál, és ott láttam, hogy hogy működik, hogy épül fel egy csatorna, és hogyan lehet ezt működtetni jól. És hát bizony nehogy bárkinek is olyan elképzelése legyen, hogy mondjuk egy televízió az azért van, hogy jól érezzük magunkat, vagy mit, az azért van, mert ott reklámokat akarnak eladni, és ahhoz, hogy reklámidőt el lehessen adni, ahhoz olyan műsorok kellenek, amik a tömegigényt kielégítik, tehát így a média zuhan lefele az embereknek az alacsony igényszintjéhez, és egyre jobban alulmúlja magát a média színvonala és az emberek színvonala. Ahelyett, hogy egyfajta nyilván fölfele húzó hatása lenne, erről természetesen nem beszélhetünk, az egy másik rendszernek lenne a része. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a mikorunk egy olyan kor, amelyet jó részt a tőkés társaságok uralnak. A tőkés társaságoknál jellemző az például, hogy a világ 100 leggazdagabb szervezetében körülbelül ugyanannyi a tőkés társaság, mint az ország. Tehát az, hogy például egy Magyarország, csak hogy érezzük, hogy milyen súlyt képvisel a világgazdaságban, kb. Annyit, mint a Hewlett-Packard cég. Tehát nagyjából ennyi gazdasági súlyunk van, de egy Shell a sokkal nagyobb Magyarországnál, tehát kategóriákkal másabb. Tehát egyszerűen vannak olyan cégek, amelyekhez képest Magyarország egy semmi. Ahhoz képest, ami gazdasági potenciállal ők rendelkeznek, és ami lehetőségeik vannak. A gazdasági társaságokra jellemző az, hogy a felelősséget korlátozzák, és a jogok elik az egyénhez képest. Mit értek ez?

mondják ezt, de létrehoznak egy fikciót, egy nem létező dolgot, amit kinevezünk gazdasági társaságnak, és ezzel a saját felelősségünket lekorlátozzuk, nem viselünk felelősségeket, de a jogokat legalább annyit kérünk, mint ami egy természetes személynek jár, vagy ha lehet, még többet, hiszen amikor egy jogi személy és egy természetes személy létesít gazdasági kapcsolatot, teszem azt, munkaszerződésre lépnek, akkor bizony az távolról sem egyenlő feleknek az egyenlő akaratbeli megállapodása, hanem ott bizony a munkavállaló, a magánszemély ki van szolgáltatva a jogi személynek, és egyszerűen vagy úgy táncol, ahogy ő fütyül, vagy pedig hát nem működik a történet. A gazdasági társaságok így működnek. Tulajdonképpen a gazdasági társaságok kezébe nagyon jelentős hatalom összpontosul. A modern közgazdaságtan elég sokat hivatkozik a szabad versenyre. A szabad verseny az már a modern közgazdaságtan kialakulásának a hajnalán egy kulcskifejezés volt. Adam Smith volt a szabad verseny definiálásának az első úttörője. És ez a sokat hivatkozott közgazdász arról beszélt még, hogy akkor tud működni jól a gazdaság, amikor egyenlő felek vannak jelen a piacon, mindenki ugyanolyan befolyással rendelkezik, a piacon verseny van, ez kialakít egy reális nyerességszintet, egy reális árszintet, és így tud jól működni a gazdaság. Szeretném azt megkérdezni, hogy a modern gazdaságban az imént borzasztó tömören és leegyszerűsítetten elmondott szabad verseny érvényesül-e vagy sem? Világos, hogy nem. A modern gazdaság nem a szabad versenyre épül. A modern gazdaság az oligopóliumokra épül, ami azt jelenti, hogy egy adott üzletágban van 3, 4, 5, 6, 7, 8 versenytárs, akik nagyok, akik mindent meghatároznak a piacon, mellettük néhány kisebb cég még úgy itt-ott eléle egy piaci részben, de alapvetően ezek a nagy gazdasági társaságok határozzák meg a piac működését, és ne gondoljuk azt, hogy itt a szabad verseny érvényesül. Teljesen másról van szó. Az oligopóliumok máshogy működnek, mint a szabad verseny. Itt az egyes cégeknek a meghatározó szerepük van a piacon, a beszerzési piacon, az értékesítési piacon egyaránt. Tehát bizony szabadságról gazdasági értelemben a modern gazdaságban nem beszélhetünk, hanem arról, hogy vannak hatalmas gazdasági hatalmi monstrumok, amelyek uralják, befolyásolják az adott piacot. Borzasztó távol áll ez attól az ideától, amelyet a modern közgazdaságtan alapítója Adam Smith leírt a téziseiben, hogy egyenlő felek és egyenlő eséllyel rendelkező gyakorlatilag magánvállalkozók azok, akik jól tudnak működtetni egy gazdaságot. De az, amikor már kialakulnak a gazdasági társaságok, elválik egymástól, tehát kialakulnak jogi személyek, növekszik a jog és csökken a felelősség, ott már megszűnik az egyenlő feleknek a lehetősége, és a társaságok jóval előnyösebb helyzetbe kerülnek, mint a magánszemélyek. Szeretnék nagyon röviden utalni azokra a gondolatokra, de igyekszem ezt nagyon röviden összefoglalni, amelyek a legutóbbi előadáson részben elhangoztak a tömegmédiával kapcsolatban. Tudnélik, a tömegmédiának működésének az a következménye, hogy borzasztóan hat arra, hogy mi mit szeressünk, tehát hogy mit akarjunk ebben az életben. Tehát milyen vágyaink legyenek, mit akarjunk elérni, hogyan szeretnénk az életünket felépíteni, hogyan lássuk a világot, mi motiváljon bennünket. És a modern tömegmédia arra fekteti a hangsúlyt, akaratlanul is, hogy mi emberek olyanok szeressünk lenni, olyanok kívánjunk válni, mint ami a modern középosztálynak az általunk elképzelt tagja, de amilyenek az életben nem leszünk. Tehát, hogy elképzeljük azt, hogy milyen jó lenne, hogyha mi nekünk lenne egy jó állásunk, szépen ledolgozzuk a 8 órát, és hazamegyünk, és akkor autója van a család minden tagjának, és szép lakásunk egy zöldövezetben, és nem tudom én mi, és akkor külföldre járunk nyaralni, meg mit tenni, és túl sokat nem akarunk, csak azt, hogy ezek úgy megvalósuljanak, mert nem akarjuk azt, hogy aranyrudak legyenek a házunknak a sarkában, hanem csak azt, hogy olyan kiegyensúlyozott polgári életet élhessünk, és ez az, amit sugall nekünk a tömegmédia, hogy ilyenekké akarjunk válni, és éppen ezért az emberek hajlandóak arra, hogy ne vegyék észre azt, hogy ezek a vágyak nem elérhetők, de mégis az életüket alárendeljék ezeknek a vágyaknak, vágyak hajszolásának. Ezek az álmok azonban nem megvalósítják.

hatóak. Nem szeretnék belemenni most abba, hogy miért. Lehetne sorolni például a környezet szennyezéssel kapcsolatos témákat, de erről majd a nyáron tervezünk egy előadást tartani, úgyhogy ebben most nem kívánok belemenni. De egész egyszerűen például a Föld nem bírná ki azt, hogy olyan életszínvonalon éljünk valamennyien, mint ami után valamennyien álmodozunk. Tehát egyszerűen nincs annyi erőforrás, ez nem működik, ezt ki lehet számolni, ez egyszerű tények. Tehát azzal, hogy mindenki ilyenné szeretne lenni, ezzel gyakorlatilag azt írjuk el, hogy a Földön az életet majdnem, hogy ellehetetlenítjük. A világban nem szeretnék belemenni annak az ecsetelésébe, hogy milyen módon jelennek meg környezeti problémák és visszafordíthatatlan, vagy legalábbis annak tűnő, visszafordíthatatlannak tűnő folyamatok. De csak egy példát hadd utaljak, hogy amikor megjelenik egy környezetszennyezési probléma egy modern országban, ez hogy reagálja le? Például Japán nagyon erős, nehézipari ország volt évekkel ezelőtt, de nagyon nagy volt a környezetszennyezés. Felismerték, hogy ez az országot tönkrevágja, éppen ezért lecsökkentették a kohászati kapacitásukat egy tizedre. 90%-ot kizsuppolták az országból, és hogy oldották meg a problémát? Hát úgy, hogy a nyereség a tőke kezébe maradjon, de a szennyezés az kerüljön máshova. Úgyhogy éppen ezért áttelepítették a Fülöp-szigetekre a kapacitásaikat. Ott a Fülöp-szigetek államának kölcsönt adtak, hogy ki tudja építeni az infrastruktúrát, hogy oda települhessenek ezek a hatalmas monstrumok. Azok az emberek, akik ott korábban halászatból, természetközeli életben az egyszerű életüket élték, azoknak az embereknek a korábbi élőhelyükre oda települtek a gyárak. Ezek az emberek elveszítették a korábbi munkalehetőségeiket, bekényszerültek abba, hogy gyári munkásokká váljanak, és utána pedig a Fülöp-szigetek kormánya fizethette vissza kamatos azt a kölcsönt, amit azért kapott, hogy ott szennyezze a levegőt a kohászat, és ne Japánban. Tehát a modern gazdaságnak van egy olyan következménye, hogy bizony azok az országok és az ott meglévő szegény sorban lévő emberek még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, mert még az eddigi megélhetésük és az addigi egyszerű, de mégis talán bizonyos szempontból kiegyensúlyozottnak nevezhető életük, az felbojdultá válik, mert egy olyan világba kényszerülnek bele, ami nem az őké, nem az ő logikájuk alapján épül fel, és amiben nem ismerik föl magukat, és teljesen kiszolgáltatottakká válnak ebben a modern világban. Nagyon sok témáról lehetne ennek kapcsán beszélni, most szeretnék rátérni a pénzügyi globalizációra és annak a bizonyos mértékű hátterére, hogy ez hogyan zajlik, még majd itt több más tényezőre szeretnék a későbbiekben azért visszautalni azokkal kapcsolatban, mint amiről már szó volt. A pénzügyi globalizáció alatt azt értem, hogy a nemzetközi pénz- és tőkepiacok hogyan működnek. Ugye a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon értjük a tőzsdét, ahol kereskednek árucikkekkel, gabonával, olajjal, kereskednek valutával, váltják folyamatosan a különböző valutanemeket. Nagyjából egy év alatt olyan másfél billió dollár cserél gazdát a nemzetközi tőkepiacokon, ami Németország egyéves nemzeti termelésével egyezik meg, és ez ugye egy napon cserél gazdát, és itt hatalmas jövedelmek tudnak képződni. Tehát akkor, hogyha egy tőkés társaság el tud érni itt egy naponta 0,5%-os hozamot az adásvételek sokasságában, akkor ez éves szinten kiszámolhatjuk, hogy milyen óriási nyereséget tud jelenteni. És ráadásul még az is egy probléma, hogy a nemzetközi tőkepiacokon nem csak, hogy nagyon sok minden történik, hanem a jövedelmek adó és társadalombiztosítási járulékmentesen keletkeznek. Tehát az, ahol igazából nincs teljesítmény, mert tulajdonképpen nincs, hanem adásvételek zajlanak mindössze, amikor az egyes szervezetek nem azért vesznek meg tulajdonrészeket, terményeket, valutát, mert arra nekik szükségük van, hanem azért, hogy aztán eladják, tehát spekulációs célból. Ugye itt olyan jövedelmek tudnak felhalmozódni, ami után nem fizet senki adót, mert azt, hogy tulajdonképpen hol adózik a jövedelem, arra is nagyon sokfajta jó megoldás létezik azoknak a cégeknek, amelyek a nemzetközi piacokon működnek.
Most egy picit szeretnék ugrani, de aztán majd visszatérünk ide, a multinacionális cégekre. Ugye a multinacionális cégek azok működtetnek leányvállalatokat Csehországban, Magyarországon, Luxemburgban, meg Ausztráliában és Új-Zélandon és Kínában és a többi. És az egyik helyen nyersanyagokat állítanak elő, másik helyen alkatrészeket, harmadik helyen összeszerelik, és aztán világ minden táján pedig eladják. Tehát nagyon összetett módon épül fel az, hogy hogyan kerül piacra egy termék. És az, hogy ezek a leányvállalatokban hol képződik a nyeresség, egymás között milyen árakat alkalmaznak, az már csak egy játék a számokkal, hogy azokban az országokban, ahol magas az adókulcs, ott ne képződjön nyeresség, ahol pedig alacsony az adókulcs, oda lehessen tenni a nyerességet. Itt csak egyszerűen az a kérdés, hogy az egyes leányvállalatok hogy számláznak egymás felé, vagy az anyavállalat felé. Ennek az úgynevezett transferárazásnak megvannak a technikái, ezzel hihetetlen mértékű adót tudnak elkerülni a tőkés társaságok teljesen legális úton, módon. És ráadásul a dolgokat még bonyolítja az, hogy léteznek azok az offshore társaságok, amelyek olyan adózási közegben működnek, amely gyakorlatilag minimálissá teszi az adózást. Hogyha önök is elmennek egy olyan céghez itt Magyarországon, amely offshore cégek értékesítésével foglalkozik, akkor be lehet menni az utcáról oda, és elmondani, hogy szeretnénk egy offshore céget, azért, mert így szeretnénk adót megtakarítani. Oda adják elénk a brosúrát, a kollekciót, és hogy hol szeretnénk a Virgin-szigeteken, vagy a Kajmán-szigeteken, vagy a Delaware államban, vagy Zugtartományban, Svájcban, vagy hol szeretnénk ezt a céget bejegyeztetni, vagy éppen Cipruson. És vannak olyan helyek ugyanis, ahol hihetetlenül alacsony adókulcsok működnek, jellemző módon nem forgalom vagy nyeresség arányosan, hanem úgy, hogy van egy fix adó. Tehát például, hogyha valaki szeretne vásárolni egy olyan céget, amelyik mondjuk a Brit Virgin szigeteken van bejegyezve, évente belekerül neki ez 500 000 forintjába, és minden nyeresség, ami ott keletkezik, azt ő már kifizette azzal az 500 000 forintnyi adóval. Mert azzal, hogy itt a Brit Virgin szigeteken ott van rengeteg sok ezer cég bejegyezve, úgyhogy azzal ott semmi gond nincs, de szépen befizetik az államkasszába ezt a kis pénzt, abból az a kis sziget azzal a pár tucat emberrel nagyon jól megél, és akkor ezzel tulajdonképpen úgymond idézőjelben mindenki jól jár, kivéve azok az államok, amelyek az adót nem kapják meg, és amely államoknak más módon kell az adóterhet kivetni, mert a tőkés társaságok azt bizony nem fogják befizetni. Mert ahhoz, hogy például egy tőkés társaság megjelenjen Magyarországon, és építsen egy összeszerelő, gyártó, stb. Üzemet, ahhoz meg kell ígérni neki, hogy ott nem lesz helyi adó, meg kell ígérni neki azt, hogy igen, mi az infrastruktúrát, az utat, az áramot, mindent oda vezetünk, csak jöjjön ide, azért, hogy legyen munkahelye bizonyos rétegnek, tehát hogy 1-2 000 embernek legyen munkája, és hogy ne kelljen nekik munkanélküli segélyt fizetni, és ne legyen perspektívátlan az életük, mert ez még mindig olcsóbb, mintha nem így lenne, és az állam pedig még további dotációkat is ad, pályázati és egyéb formákban ezeknek a cégeknek. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy egy magyar kisvállalkozás, aki ott a kis garázsműhelyébe ott elbuherál, és egy multinacionális cég, nem csak az a különbség, hogy az egyik az professzionális, a másik meg ilyen garázsban működik, hanem az, hogy teljesen más pénzügyi feltételek között működik, és emögött nem csak az van, hogy az gazdag, az meg szegény, hanem az, hogy még az egyiknek az állam, mindegy az, hogy akarja vagy nem akarja, de egyszerűen úgy működik az élet, hogy kell, hogy támogassa ezt a multinacionális céget, és arra már nincs pénze, hogy hazai cégeket támogassa, mert nem lehet. És ugye mi ennek a következménye? Az a következménye, hogy bizony ahhoz, hogy ugyanahhoz a teljesítményhez egy hazai kis vállalkozás és egy multinacionális cég teljesen más feltételrendszerben működik, a kis vállalkozásokra sokkal nagyobb terhek hárulnak, mint a multinacionális vállalatokra, adózási és egyéb támogatási oldalról egyaránt. Tehát például van lehetőség arra, hogy valaki egy offshore cégbe átpasszírozza az összes nyerességét, mert mondjuk van Magyarországon egy
nagyobb cége, abban keletkezik neki egy évben mondjuk 100 millió forint nyeressége, most csak mondtam egy számot, és aztán van egy olyan svájci cugban, vagy Virgin szigeteken bárhol bejelentett offshore cége, ahol azt sem lehet tudni, hogy ki a tulajdonos, azt sem lehet tudni, hogy ki az ügyvezető, mert semmit bejelenteni nem kell, teljesen titkos minden adat, és ebbe a cégbe átáramlik a pénz, kiszámláz üzletviteli tanácsadást, vagy ehhez hasonló tevékenységi köröket, amelyeket teljesítésigazolásokkal és más dokumentációkkal törvényeknek megfelelően lefedeznek, és már is abba a cégbe ott van a pénz, és meg csak ki se kell menni érte, mert simán lehet nyitni Magyarországon is bankfiókot, és egyszerűen bankkártyával a fagyivásárlástól kezdve a mozijegyig mindent ki lehet fizetni adómentesen, mert ez már a kinti cégnek a pénzéből van, amiért már az éves 500 ezer forint vagy 1 millió forint körüli értékű adóval már mindent megoldottak. Tehát látjuk, hogy míg azok az emberek, akik hogy az átlagember szintjén élnek, és dolgoznak, és elmennek egy olyan helyre, ahol jó esetben bejelentik őket, akkor ott ő fizeti az adót, levonják a béréből az adót, és mert hát ebből van gyakorlatilag pénze az államnak, mert látjuk, hogy a másik réteg az nem fog adót fizetni, mert azt nem olyan fából faragták. És ebből következőleg a középosztály az, amelyikből tulajdonképpen pénzt tud az állam kivenni, mert a szegényektől nem lehet elvenni azt, ami nincs, nincsből nem lehet, a gazdagoktól nem lehet, mert azok nem hajlandóak adózni, hanem a középosztály az, amelyikkel ezt meg lehet csinálni. Tehát éppen ezért van az, hogy a középosztály tagjai, azok egyre többet kell, hogy dolgozzanak, és egyre reménytelenebbnek érzik azt, hogy valahova eljussanak, és látjuk, hogy azért, mert ez a rendszer lényege, hogy bizony nekik kell viselniük a terhet, akik szeretnének előrébb jutni és törekvőek, de nem rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, mint amelyekkel a nagyobb vállalkozások, vagy éppen multinacionális cégek rendelkeznek. Éppen ezért van az, hogy a nemzetközi vállalatok jellemző módon igénylik a szabadságjogokat. Jó, hát mondjuk ez egy olyan történet, hogy mint ha valaki a kártyajátékban azt mondja, hogy jó, most aztán állj, senki ne csaljon, mert én kezem van az összes nyerőkártya, tehát innét már mindenki játszon tisztességesen, tehát így már könnyű. De az a kérdés, hogy vajon addig, amíg odáig eljutottunk, vajon tisztességes volt-e a játék? Tulajdonképpen a rendszer nagyon leegyszerűsítve, de lényegét tekintve mégiscsak reálisan úgy van felépítve, hogy a pénz az áramlik a szegényektől a gazdagok felé, tehát ez természetes dolog, hiszen a szegényeknek azért nincs pénzük, mert a gazdagoknak van, tehát az logikus dolog, és ennek egy rendszere van, hogy ez hogy áramlik, és ez nem úgy zajlik, hogy odaáll a gazdag a szegény elé, és azt mondja, hogy na, pedig ideadod a pénzedet, hanem emögött van egy rendszer, amely ezt biztosítani képes. Szeretnék utalni arra, hogy a modern szervezeteknek milyen két fontos jellemzője van, amely a modern időkben előtérbe került. Az egyik az, hogy jellemző az, hogy rugalmas szervezési megoldásokat alkalmaznak. A rugalmas szervezési megoldások alatt azt értjük, hogy a gazdasági környezet borzasztóan változékony, állandóan reagálni kell arra, ami történik a környezetben a cégeknek, és a szervezetnek is ilyen rugalmasan kell követni a környezetet, éppen ezért úgy kötnek szerződéseket a munkavállalókkal, hogy például multinacionális cégek vezetőbeosztásúakkal úgy kötnek szerződéseket, 3 nap alatt áthelyezhetőek legyenek Budapestről Hollandiába, vagy bárhova, családjukkal, akárkivel együtt, mert nekik olyan emberek kellenek, akik odaadják magukat ennek a cégnek, adott esetben a vezetőket jól meg is fizetik ezért, de aztán ott nyújtani kell teljesítményt a 7 napján, ha kell, és az embernek csak e körül foroghatnak a gondolatai. Jellemző az is, hogy kiszerveznek tevékenységeket. Kiszerveznek kisvállalkozásokban, nagy cégek is olyan tevékenységeket, amiket a kisvállalkozások meg tudnak oldani úgy, hogy mondjuk nem jelentik be az alkalmazottakat, vagy éppen alacsony bérre, és így alacsonyabb költségekkel működnek, mert egy multinacionális cég ezt így direktben nem tudja megoldani, hiszen túl nagy ahhoz, hogy ez ott működni tudjon, de ha kiszervezik kis cégekben, már is olcsóbban meg tudja oldani ezt a problémát, a kis cégek meg ezeket majd szépen
az adóhatósággal valahogyan okosan megoldják, hogy ez ne legyen feltűnő. Jellemző az is, hogy olyan munkaszerződéseket kötnek a nem vezető, hanem beosztott alkalmazottakkal, amelyek rövid, határozott idejűek, tehát vannak olyan helyek, ahol havi munkaszerződések a divatosak, és minden hónapban újra kötik, és így bármikor, minden következmény nélkül és végkielégítés bármi nélkül meg lehet szabadulni a fölöslegessé váló munkaerőtől, és ez nem jelent gondot. Egy másik tendencia az, tehát a rugalmas szervezési megoldások volt az egyik, a másik tendencia a vállalatoknak a kitelepítése. Tehát az, hogy olyan helyekre költöztetik a cégeket, ahol nagyon olcsón lehet ezeket működtetni. Jellemző módon manapság, ugye hát nyilván ez Ázsiának a keleti része, Kína, de egyre inkább már India, Pakisztán, Vietnám, és hát ezek azok az országok, amiknek az árait nem lehet egyszerűen versenyezni velük. Akkor, hogyha Magyarországon, hogyha megkukul egy kis vállalkozó, akkor se tud egy pólót legyártani mondjuk 500 forint alatt, de ugyanezt Indiából be tudják szerezni 200 forintért, hát akkor mit lehet csinálni? Semmit. Ez bizony nem működőképes, és bizony hallottam én is több olyan embert, aki vállalkozót, nagy vállalkozót, meg multinacionális székképviselőjét, aki mond, hogy hát ő neki nem olyan nagy boldogság az, hogy most Kínába kell kitelepíteni egy részleget, na de hát különben tönkre megy, és egyszerűen a piac ezt diktálja, és nem működik az, hogy az európai vagy amerikai béreken alkalmaznak embereket, amikor tized akkora vagy huszad akkora béren lehet alkalmazni Dél-Kelet-Ázsiában másokat. Az, hogy mi van Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Afrika bizonyos részein, bár ott ugye munkamorál miatt nem nagyon tudják ezeket csinálni, és politikai okokból. De hogy lehet ezt nagyon olcsón megoldani? Bizony azok a multinacionális cégek, amelyek eladják a csillogó-villogó szép termékeiket, azok bizony hihetetlen, hogy milyen munkakörülményeket biztosítanak. Mert olyan országokban, ahol nincs társadalombiztosítás, nincs egészségügyi ellátás, nincs nyugdíjrendszer és a többi, hát ott bizony könnyű, alacsony fizetéssel tartani embereket, akik örülnek annak, hogyha egyáltalán elmehetnek dolgozni napi 12, 14 vagy 16 órába folyamatos műszakba, 10 gyerekkel a nyakukba, és talán már látunk mi is olyan gyártósorokat, ahol ilyen hatalmas csarnokban ott van 1000-2000 varrónő, és akkor ott folyamatosan zakatolnak a varrónők, mert egy fél pillanatra nem állhat meg a munka, vagy bármely más munkaterületet mondhatnánk, és hát bizony gyerekmunka is van, mert az, hogy világszerte 12 millió gyerek dolgozik, aki 14 évnél fiatalabb, az az óvatos becslések közé tartozik. És az, hogy vannak olyan országok, ahol rabszolgaság van, az is tény. Az is tény. Van, ahol ezt államilag is engedélyezik, mint például Burmában, de ennek vannak illegális formái is, amelyek viszont élnek, mert egyszerűen olyan az államszervezet és olyan a korrupció, hogy ez lazán működni tud. Hogyha például Elefántcsontparton jár valaki, ott a rabszolgapiacon 30 eurója gyereket lehet venni. Tehát ilyen szinten működik a modern világgazdaság. És ugye ezek a gyerekek eladott asszonyok azok, akik azokat a kakaó és kávé és egyéb cserjéket szüretelik, amelyekből mi iszunk, és amelyeket ott mutatnak nekünk a reklám, vagy ezt egyenként válogatta egy jól megtermett színesbőrű nőszemély, és hogy ő milyen boldog ettől, ugye látjuk a szép mosolyát a reklámokon. A valóság az nem így néz ki, a valóság az teljesen más. Becslések szerint, és most tényleg az óvatos becsléseket mondom, a világszerte jelenleg kb. 27 millió ember van rabszolgaságban. És ez a 27 millió ember, ez teljesen reménytelen sorsú, és ebben 27 millióban nem tartozik bele az a, nem tudom megmondani hány millió, akik pedig tényleg nem rabszolgaságban gyakorlatban, de ténylegesen abszolút kiszolgáltatott módon verklizi le az életének gyerekkorától a 30-40 éves koráig terjedő időtávát, mert tovább ugye nem nagyon élnek ezek az emberek, és örül annak, hogyha egyáltalán addig tudja ütni a varrógépet, amíg a gyerekei föl nem nőnek annyira, hogyha ők idől, akkor az a gyereke szintén az ő reménytelen sorsát fölválthassa amellett a gépsor mellett. Tehát embereknek nagyon sok milliója él ilyen körülmények között, és ez azért van, mert a modern világ az fejletten akar élni.
és szeretné olcsón megvásárolni a dolgokat, és szeretné azt, hogy jól éljen. Ennek ez az ára. Ezek az emberek szenvednek ettől, és ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy most akkor nek személy szerint mi így vagyunk azok, hanem a rendszer ilyen. A rendszer ilyen, a rendszer az így működik, ide taszítja le az embereket. Azt mondhatjuk, hogy a kimutatások szerint, hogy az elmúlt 16 év alatt a 200 legnagyobb cégnek a profitja 362%-kal nőtt, és ez a 200 legnagyobb cég termeli a világ GDP-ének a 27,5%-át, tehát több mint egy negyedét, és ez a 200 cég foglalkoztatja a világ alkalmazottjainak a 14,4%-át. Tehát hatalmas gazdasági hatalom összpontosul bizonyos kezekben, amelyek mellett például az állami hatalom teljesen eltörpült, tehát amikor állam és nagy cégek tárgyalnak egymással, akkor az állam teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. Itt nyilván nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de majd szeretnék az előadás után, ha erre igény van, lehetőséget biztosítani kérdésekre is. Még néhány dolgot azért szeretnék elmondani, talán az időkeretünk ezt még engedi. Az a kor, amiben mi élünk, egy olyan kor, amit tulajdonképpen kicsit hasonlít arra, amit Orwell írt le az 1984-ben, meg egy kicsit nem hasonlít arra. Ugye ő azt írta le, hogy még 1944-ben, hogy a fejlett világ majd úgy néz ki, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon, állandóan parancsuralom alatt lesznek az emberek, és egy külső diktatúra fogja az embereket állandóan vezetni, és kicsit így van ez. Mert bizony mi emberek azt vesszük meg, amit megmondanak nekünk, úgy viselkedünk, ahogyan ezt nekünk előírják, csak ezt nem egy olyan külső kényszer alapján tesszük, mint amit Orwell mond, hogy akkor megparancsolják nekünk, és nem lehet más csinálni, hanem úgy épül fel a rendszer, hogy mi ezt akarjuk. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy külső kényszer, hanem ez egy belső kényszerré válik, hogy mi ezt így szeretnénk, és ez nekünk így jó, mert elhisszük, hogy ez így egy fantasztikus dolog, és hogy így vagyunk mi a modernek, a fejlettek és a haladó szellemiségűek. A nyers erőszaknál sokkal jobban működik az a motiváció, ami egy lágy, de erőteljes, mégiscsak erőszaknak nevezhető, ahol az emberek pozitív megerősítéseket kapnak, tehát hogy úgy érzik, hogy ha valamit elérnek, akkor azzal tényleg az övük élet valami, és ők többek lettek. Jellemző a modern világra az, hogy az emberek számára nem annyira tényeket tudnak, nem annyira konkrét vágyak kielégítéseit tudják a termékek, az anyagi javak nyújtani, bár azt is nyilván, de ehhez nagyon sok olyan tényező társul, ami nem igaz, ami nem valós. Ahogyan például a Revlonnak a híres szlogenje, vagy belső szabályzata mondta, vagy belső hitvallása mondta, hogy mi kozmetikumokat gyártunk, de az embereknek reményt adunk el. Tehát, hogy nem a termék a lényeg, hanem az, hogy ezzel mit keltünk az emberekben. Hogy igen, hogy akkor ránctalan, hogy fiatalos, hogy egészséges, hogy mit tudom én. És akkor az emberek persze szeretnének olyanok lenni, hát hogy ne. És aztán igyekszünk addig bűvölni magunkat, amíg el nem hisszük, hogy az van. De hát a csodavigyel meg fogjuk tapasztalni, hogy hiába vesszük meg azt a kávét, attól még a reggeli során nem fog a család nyugodtan ülni az asztal körül. És hiába van az, hogy megvesszük azt a tévécsatornásomagot, azon is ugyanazok a bugyuta műsorok lesznek, mint a többin voltak, és hiába teszünk bármit, akkor is, a családfő lerészegedik, tehát egyszerűen nem változtatják meg az életet ezek a dolgok. Ezek butaságok egyszerűen. Tehát az, hogy viszont bennünk van a vágy, hogy szeretnénk, hogy máshogy legyen. És látjuk azt, hogy hú, ez nyújtani tudja. Hogy itt van egy kis nem tudom milyen kogyvalék, ami ezt és ezt okozza nekünk, és elhisszük. És megvesszük, és azt mondjuk, hogy hú, de jó. De ezek mögött nem mindig van tény, hanem az emberek szeretik magukat becsapni, és örülnek annak, hogy legalább egy kicsit úgy érzik, hogy így történik a dolog, még ha az valójában nem is úgy van. Az a kor, amiben mi élünk, láthattuk, hogy egy nagyon felfokozott tempójú kor, és egy nagyon önbecsapásra irányuló kor. Van olyan közgazdász, aki ezt úgy nevezte, hogy a turbokapitalizmus, tehát amikor a tömegtermelésnek és a tőkés termelésnek egy felfokozott tempója van, és
Ez egyszerűen egyre jobban fölpörög, és egyre jobban az embereket legyűri és magába szívja. És egy olyan korban élünk, amelyik ilyen, és nem azt látjuk, hogy ezek a tendenciák megfordulnának, ám bár vannak jó páran, akik megpróbálják fölhívni ezeknek a jelenségeknek a hátulütőire a figyelmet. De igazából nem tudnak semmire sem jutni. Nyilvánvaló, hogy a globalizációnak vannak előnyei is, én ezeket most nem mondtam el, azért, mert azokról hallhatunk eleget. Nyilvánvaló, hogy tényszerűen ki lehet mutatni több dolgot, hogy ez miért jó. Valóban vannak ennek előnyös oldala is. De összességében én azért gondoltam azt, hogy az árnyoldalaira fektettem a figyelmet, mert hogyha úgy súlyozok, hogy fél óra pozitívum, fél óra negatívum, akkor nem áll helyre az az egyensúly, hogy hallhatunk adott esetben a televízióban egy óra pozitívumot és nulla negatívumot, tehát hogy lássuk a dolgoknak a másik oldalát is. Ezt szolgálta a mai előadásunk, hogy ez a szemléletünk egy kicsit egyensúlyba kerüljön jobban. Világos számunkra az, hogy attól egy ember sem lett boldogabb, hogy fogyasztott, hanem ez más dimenziókon múlik. Azt kell megértenünk, hogy mitől függ, mind múlik igazából az embernek a sorsa, és hogy egyszerűen nem szabad nekünk embereknek úgy élnünk, hogy beleélünk a vadvilágba, aztán majd lesz valami. Hogy hagyjuk, hogy sodorjon minket az ár, hogy hagyjuk, hogy az legyen, amit a környezetünk diktál. Bizony borzasztó nehéz egy ilyen korban az embernek azt mondani, hogy én ettől legalábbis valamelyest függetlenülni szeretnénk. Azt nyilván nem lehet, hogy teljesen, hiszen nem lehetünk remeték meg e félék, de az, hogy önállóan építsük fel az életünket az adott keretek és meghatározott körülmények között, hogy igyekezzünk önállóan gondolkodni és nem belemenni az életnek ebbe a forgatagába, az egy alapvető kérdés. Gyakran utalunk a bibliai előadásainkon értelemszerűen a Szentírásra. Én most a mai előadás során csak egyetlen gondolatot szeretnék idézni Pál apostoltól, aki a Római Levél 12. fejezetének a második versében egy nagyon elgondolkoztató mondatot írt, vagy 2000 évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ugye mindig tegeződve szólította meg a hallgatóit, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogy az ember kezdjen el gondolkozni azon, hogy mi van, mi veszi őt körül, ne csak automatikusan élje az életét, gondolkozzunk el, és csináljuk már máshogy a dolgainkat, hogyha rájöttünk arra, hogy valami nem megy jól. És még azzal fejezi be a gondolatát, azt teszi hozzá, ami az ő személyes meggyőződése volt, és vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Hogy ő elmondta azt, hogy megismerte a mindenható Istent, és látja azt, hogy neki mi az akarata, és hogy amikor az ember azt mondja, hogy én átértékelem azt, ami van, na jó, de mihez képest, mi alapján, akkor hova megyek most hogyan álljam meg itt a helyemet? Hát, és Pál apostol azt mondja, hogy ő fölfedezett egy igazságot, fölfedezett egy valóságot, és ő ezt látja annak a forrásnak, amihez érdemes az életet oda idomítani, és nem csak vaktában beleélni a vadvilágba. Mert ez a világ, ez olyan, hogy ez, nem gondoljuk azt, hogy jó irányba fog változni. Állandóan vannak ilyen ábrándok meg remények, hogy majd így, majd úgy, majd amúgy. Ezek nem válnak valóra. Hányszor van az, hogy mondják, hogy most ez a megszorító csomag azért kell, hogy majd x év múlva jó legyen, és eljön az x év, és akkor már megint az újabb csomag jön. Szóval hogy a csodában vannak ezek a dolgok? Ez nem így működik. És tehát nem lehet arra számítani, hogy hirtelen majd egyszer csak úgy jobb lesz, meg majd a gyerekeinknek, meg majd az unokáinknak. Ezek ábrándok, amelyek mögött nincsenek tények, és nincsen valóság, nem lehet ezt mire alapozni. Egyszerűen azért nem változik meg a rendszer, mert pontosan azok, akik megváltoztathatnák, azok olyan fönt vannak, és annyira ez az érdekük, hogy ők nem fogják megváltoztatni. Azok, akik pedig ennek a szenvedő alanyai, lehetőségük nincs erre. Nem fog ez megváltozni, nehogy azt higgyük, mi változhatunk meg. Mi emberek vagyunk olyanok, akik megváltozhatunk, ugye Pál apostol is erre utalt, és utalt egy útra is, hogy ez milyen módon lehetséges, mert azok a problémák, amelyek a világban vannak, azok globálissá váló problémák, de valójában nem globális megoldással lehet ezeket megoldani, hanem személyes megoldásokkal. Mert a globális problémák személyes problémákból elednek, az egyéni
önző motivációkból erednek, az vezet ide, és nem pedig valami globális megfoghatatlan trend, amivel egy másik globális megfoghatatlan trenddel kéne viaskodni. Nem lehet az emberiség egészét megváltoztatni. Mi magunk meg tudunk. És a Biblia elénk tár olyan perspektívát, amely túlnyúl ezen a földi világon, és azt mondja, hogy ezen túl is gondolkozhatunk, és nem csak ebben a földben. És a Szentírás arról tesz tanúságot, hogy ez a világ, amely mesterkélt hazug és a szakadék felé rohan, ez a világ, ez tulajdonképpen mi számunkra egy olyan közeg, amiben kiderül, hogy milyenek vagyunk, és amiben a Szentírás szerint az Isten segítségét is igénybe vehetjük, és eljuthatunk egy másik világba, ami viszont ennek az ellentétje. De az, hogy oda eljutunk-e vagy nem, az az itteni helytállásunkon, életfelfogásunkon, életberendezésünkön múlik. És a mai előadásunknak is az egyik célja az volt, hogy szeretnék arra rámutatni, hogy az volt a célom, hogy szerettem volna arra rámutatni, hogy ennek a világnak élni nem olyan nagy dolog. Tehát nem olyan dolog, amiért érdemes egy életet föláldozni, hanem nézzünk szét tág látókörrel, nézzük meg, hogy miért érdemes élni, és hozzunk meg komoly döntéseket adott esetben az életünkben, de ezek legyenek megfontoltak, végiggondoltak, és nézzük meg, hogy mi az, ami igazán fontos ebben az életben, és ne csak hagyjuk magunkat, hogy sodorjon bennünket az ár, amerre akar. Ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket szerettem volna önökkel megosztani, és igaz ugyan, hogy vázlatomban még nagyon sok minden más szerepel, de az adott időkeretben ez volt az, ami belefért. Nagyon szépen köszönöm önöknek a megtisztelő figyelmét.

Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A mi ma délelőtti Biblia tanulmányunk alapigéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 16. fejezete, 25. és 26. verseiből keressük meg. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 16. fejezete, 25. és 26. verseiből keressük meg. Amíg az igéket kikeressük, addig annyi megjegyzést hadd tegyek. Köszönöm az énekkarnak ezt a csodálatos éneket, amely éppen azokat a gondolatokat veti fel, amelyekről itt ez az ige is beszél, és amelyekről én is szólni szeretnék. Az a Róma beliekhez írt levél 16. fejezete, 25. és 26. versei a következőképpen hangzanak. Annak pedig, aki titeket megerősíthet, az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, hitben való engedelmesség végett, minden pogányoknak, illetve népeknek tudomására adatván. Kérem, ne csukjuk be a Bibliánkat. Mindannyian hozzászoktunk, akik a Bibliát jól ismerjük, hogy Pál apostol fogalmazása mély gondolatokat fejt ki, de nagyon sokszor kicsit nehézkesen. Kicsit oda kell figyelnünk. Úgy tűnik, hogy az akkori kor embere sokkal könnyebben értett meg dolgokat, hisz ezt az egész levelet egy gyülekezetnek írta, és az a gyülekezet értette ezt a levelet. Itt ez a két vers, amelyet még egyszer elolvasok, arról szól, hogy annak pedig, tehát a mindenható Istennek, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom is a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolatja szerint, hitben való engedelmesség véget minden népeknek tudomására adatván. Az ige tehát, ez a felolvasott ige titkokról beszél. Az Isten titkáról, a megváltás titkáról. Az Istennek van egy csodálatos megváltási terve, amit Pál apostol itt titoknak nevez. Ennek a tervnek a nagyon rövid lényege az, hogy a bűnbe esett embert Isten nem engedte azon az úton haladni, amit ő eredetileg is kijelentett, hogy amely napon vétkezel, meghalsz, hanem az Isten talált egy utat, a megváltásnak a csodálatos útját, amit ő örök időktől fogva már átgondolt, sok helyen mondja a Szentírás, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt, itt pedig csak annyit mond, hogy örök időktől fogva létezik ez a terv. Tehát az Istennek volt egy terve, amely titokként állt az ember számára, de amit az Isten tökéletesen ismert. És talán ez itt egy pillanatra megáll, vagy egy megjegyzést hadd tegyek, most már nem az egész megváltási tervről, hanem egy-egy ember, tehát a te életedről és az én életemről, pedig azt mondja ugyanez a gondolat Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, első fejezete 9. versében, ahol így hangzik az ige, aki megtartott minket is, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk a Krisztus Jézusban örök időktől fogva. Aki megtartott minket is, aki hívott szent hívással. Szóval ez a bibliai ige pedig arról szól, hogy Istennek nem csak egy egyetemes megváltási terve van, hogy Isten megváltja az embert, ebben a pillanatban nem tudom hány milliárd ember tartozik oda, hanem azt mondja az apostol, aki megtartott minket is, és hívott szent hívással. Tehát az Istennek hozzád, barátom, testvérem, hozzám szent hívása van, amelyel hív önmagához. És milyen csodálatos, amit itt mond, nem a mi cselekedeteink szerint. Mert annak az alapján mindannyian halálra ítéltek lennénk, mint a római császárok, ugye a kegyelmet kérőknek kimondták, nem, halál. Szóval ez lehetne az osztályrészünk. Azt mondja, de nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus által. Nos, Isten így hív bennünket önmagához. Azt kell, hogy mondjam,
hogy a szédítő, amit itt ezekben az igékben találunk, ez a kijelentés, az Isten végére mehetetlen bölcsessége és kegyelme, amiről itt szól a Szentírás, nem tudjuk felfogni. Olyan sokszor találkozom emberekkel, akik letargikusan, nyomorúságokkal küzdve, kedélybetegen élik az életüket, és néha ilyet még az úgynevezett keresztények között is látok. Depresszió. És én nem tudom még mi minden. Testvérem, bocsássatok meg most a kifejezését, nekünk az örömünkben ugrálnunk kellene. Minden áldott nap. Az Istennek van egy örök időktől elgondolt kegyelme, és van az Istennek velünk személy szerint elgondolt jóságos terve, amely független attól, hogy mi eddig mit cselekedtünk, amely azzal függ csak össze, hogy a szívünk vágya merre húz, hogy vágyunk-e jobb után, igazabb, nemesebb, tökéletesebb után. Azt mondja az ige egy másik helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezet 18. versében, hogy tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Nem tudjuk ezt elképzelni. Nem tudjuk ezt elképzelni. Tudja az Isten öröktől fogva az ő cselekedeteit, minden ő cselekedetét. Nekünk itt szülőknek van egy néhány gyermekünk, van egy kis szakajtóra való unokánk, de nem nagyon tudunk már velük foglalkozni, nem tudjuk követni. Nagyon terhelt emberek vagyunk. El se tudunk olyat képzelni, Isten embermilliárdokkal, az egész világegyetemmel, ez a roppant hatalmas világegyetemmel, amelyet szintén nem tud az értelmünk átfogni. Isten mindezzel törődik. És azt mondja Szentírás, nos, ez el volt hallgatva az ember előtt. Az Isten elhallgatta. Miért? Tehát csak ez a kérdés egész röviden hadd válaszoljak. Tehát egy embernek, aki ott küzd a bűnnel, megmondanák, hogy Kareszkám, nincs semmi baj, nyugodtan vezethetsz 200 kilométeres sebességgel, ezen az úton Győrig három embert el is gázolhat, semmi gond nincs, majd megbocsájtunk. Remélem, hogy azért akkor se tennéd. De nagyon sok ember, aki a kísértésben van, és nem ilyen kísértésben, ami... Hát az engedne a kísértésének. Isten elhallgatta örök időknek előtte, bár az első embernek megmondta, hogy ha ezt teszed, akkor meghalsz, de a megváltás tervét elhallgatta, mert nem, senki nem tudta volna elképzelni, megérteni sem az Isten elgondolását. Másrészt azt mondja az ige, hogy elrejtetett az Istenben, Efézus 3.9-ben mondja a Szentírás ezt. Viszont a bűneset után, így fogalmaz Pál apostol, a prófétai írások által tudomásul adatott. Isten a prófétai írást adta, ami számunkra azért, hogy megismerjük a megváltás csodálatos, titokzatos tervét. Kedves vendégeim, kedvéért említem meg, olyan különös, amikor Pascal arról ír, hogy sokféle vallás van, mind igaznak tartja magát, egyiket se fogadom el emiatt. Egy vallás van, amelyben hiszek, amelyben proféciák, beteljesült proféciák vannak. És itt azt mondja Pál apostol, hogy az Isten a prófétai írások által tudomásunkra hozza az ő terveit. És mielőtt folytatnám ezt a mondatot, hadd mondjam, és micsoda megtiszteltetés. Micsoda megtiszteltetés, mikor én beláthatok az Isten terveibe, mikor én tudom, hogy ő mit akar. Ne haragudjatok, hogy ilyen régi ásatag dolgot mondok. Voltam katona, és úgy voltam katona, hogy 10 nappal a gyermekünk megszületése után kellett bevonulnom. Hát ez egy pokoli érzés volt. Sejtelmünk sincse volt, hogy hova megyünk, meddig leszünk, mi lesz velünk. Milyen sokat jelentett, amikor az egyik tisztnek ott elpanaszoltam ezt az én helyzetemet, és én barátom, ne féljen, 2 hónap múlva leszerelnek. Egy ennyi megjegyzés, hogy na nem 2 év lesz ez, csak 2 hónap, és leszereltünk. Ennyi megjegyzés, mit jelent. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, csak azért, hogy egy picit közelebb hozzam, hogy nem itt valami ásatag dolgokról van szó, hanem azt mondja az Isten, hogy ezt tudomásunkra hozza, hogy ő megtiszteljen bennünket. És most térjünk vissza az előző gondolathoz. A prófétai írások tartalmazzák ezeket az isteni titkokat, amelyeket a mindenható Isten kijelent, hogy az egész emberi család beleláthasson az ő terveibe. Milyen céllal adja Isten a prófétai írásokat tudtul? Ismerek embereket, akik igen szeretik a prófétai írásokat kutatni.
és aztán mindig valamilyen elképzeléseket mondja, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Profétai írásokat az Isten nem a jóslásért adta, nem a kíváncsiságunk kielégítésért adta, hanem mi, hogy olvastuk? Hitben való engedelmesség véget, hitben való engedelmesség céljából. Isten azért adja a prófétai írásokat, hogy amikor látjuk, Jézus így mondta egy helyen, hogy amikor azok meglesznek, akkor higgyünk. De azért is, hogy hitben engedelmeskedve azokkal együtt lépjünk. Hadd idézzem a Jelenések könyve első fejezetének első három versét, ahol azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amit adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, tudnik a prófétáknak, amiknek meg kell lenni hamar. És ő elküldte az ő angyalát, és megjelentette ezeket a titkokat Jánosnak. Abban az esetben ugye János apostol volt az Isten prófétája. És akkor így folytatja, boldog, aki olvassa, boldogok, akik hallgatják, és boldogok, akik megtartják egy könyv prófétálásának beszédeit. Még hadd szabad legyen az első versre visszatérni. Mit mond itt az Úr Jézus? Jézus Krisztus kijelentése, amit az Atya adott neki. A prófétai írások tehát elvezetnek bennünket a világegyetem központjába, az Atya Istenhez. És azt mondja Jézus, maga is így mondja, Jézus Krisztus kijelentése ez, de amit ő is az Atyától vett át, hogy megjelentse az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenniük, amik be fognak következni. És még egyszer hadd idézzem a harmadik verset. Boldog, aki olvassa, akik hallgatják, és akik megtartják egy könyv prófétálásának beszédeit. Még egyszer felvetném a kérdést, hogyan lehet a proféciát megtartani. Meg kell lenniük, azok meg lesznek. Mi az, hogy hogy lehet proféciát megtartani? Úgyhogy közreműködünk. Közreműködünk annak a beteljesedésében, amit ő előre kijelentett. Majd erre kicsit később részletesebben is visszatérek, de szeretném megkérdezni, hogy hatalmas dolog, mikor Isten valakit megbíz, hatalmas dolog engedelmeskedni az Istennek, hitben engedelmeskedni egy profécia teljesedéséért? Két esetet szeretnék megemlíteni. Isten azt mondta a zsidó népnek, sőt már Ábrahámnak évszázadokkal előbb, hogy 400 évig nyomorgatják az ő népét, de kijönnek onnan nagy gazdagsággal, és erre a földre, Kánaánba megtérnek. Mikor bekövetkezett ez az idő, akkor Isten egyszer csak támadt egy vezér, ugye Mózes, Isten támasztotta őt, és vezette most. A részletekkel egy szót se szeretnék foglalkozni. Engedelmes volt a nép. Hitben való engedelmességgel haladt. Látjuk, tényleg itt van az Isten. Láttuk, amit Egyiptomban tett. Láttuk, amit velünk tett. Ketté nyílt előttünk a Vöröstenger. Alázták meg magukat? Ne arra vigyatok, hogy az énekeskönyvből egy verset felolvasok. Ők is mondhatták volna. A sátán torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál. Te ígéreteddel engem biztattál. És hát itt még az is van, fiad által engem, ismét fiaddá fogadtál. Nem ezt kellett volna mondani a zsidóknak? Sátán markából, torkából szabadítottál ki, urunk, engedelmeskedünk alázattal. Ezt tették? Lázongtak. Másfelé akartak menni. Isten beteljesítette az ő tervét. Isten megvalósította az ő elgondolását. Igen, meglett, amit ő akart. De így szerette volna az Úr. 40 évi pusztai vándorlás után, hogy ott elhúljon a hitetlen nép. Egy másik esetet hadd említsek meg, Sámson. Mielőtt megszületett már a szülőknek, az Isten angyal elmondta, hogy majd születik egy gyermek, és így, és így, és így neveljétek őt, és nagy lesz az Isten előtt. S lett? Hát igenis, meg nem is. Miért? Miért? Hatalmas ember lett, bizonyos pokik szabadította az ő népét a filiszteusok rabságából. De mivel hitben nem engedelmeskedett mindenben az Istennek, a végén szemét kiszúrva az ellenség malmába őrölt. Volt az Istennek jóságos terve vele, de mert hitben nem engedelmeskedett, ezért döbbenetes volt a következmény. Szeretném tehát, hogy összegezve azt mondani, hogy az Isten tervei megvalósulnak.
De ezek nem merev, eleve elrendelt tervek, hogy annak úgy kell lenni, és ha partnerek, a hitben járó partnerek nem engedelmeskednek, és akkor is az úgy lesz, mert ez a végzet, meg van írva a sors könyvében, hanem az elmondott példákból egyértelmű, hogy milyen módon a lényege, az alapelvei biztosan megvalósulnak. De az emberi szövetségeseknek a részvételén hatalmas dolgok múlnak, hogy hitben engedelmeskedve figyelik-e az Isten tervét, és neki szentelik-e az életüket, vagy pedig mennek a maguk konok feje után. Isten tervének a részletei eszerint valósulnak meg. Maga a nagy, átfogó terv az megvalósul. Na és ez a mi nagy felelősségünk, akik ismerjük az isteni kijelentéseket, a proféciákat, a hitben való engedelmesség, ami hatalmas felelősségünk, hogy az engedelmességben együtt munkálkodjunk a mindenható Istenben, Istennel. Még egy példát szeretnék megemlíteni. Olvassuk el Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetében az első verset. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezete első versét. Ez még tökéletesebben tárja elénk, és hát bizonyos következményét is majd látjuk. Ézsaiás 45.1. Még keresitek az igét, hadd mondjam, hogy emiatt a bibliai ige miatt nem fogadják el sokan Ézsaiás próféta könyvét, mert itt Círuszról ír, mint egy 150 évvel előre, egy még meg nem született embert nevén nevezi, és ezt mondja a bibliai kijelentés. Így szól az Úr felkentjéhez, Círuszhoz. Kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának öveit megoldjam. Nem olvasom tovább. Itt most csak az a lényeg, hogy azt mondja el a mindenható Isten, jön majd egy Círusz nevű ember, egy király, akinek én a kezét megfogom, tehát támogatásomról biztosítom őt, én vele leszek majd, és előtte a népeket meghódoltatom.

Tehát zsidó szemmel, hívő zsidó szemmel nézni. És hát kérdezze meg, és Círus? És én ezen olyan sokszor elgondolkoztam, hogy olvasunk sok helyen ilyen kijelentéseket, hogy Isten egyik vagy másik uralkodó által ezt és ezt teszi. Hogy teszi? Hát hogy teszi? Hát nem egy báb, egy ember, hogy megfogom és oda teszem, mert most ott akarom látni. Nem, mert hogy tudja Isten egy szabad akarattal rendelkező emberrel? Hadd mondjam tovább is, gondolkozunk csak egy kicsit rajta. Egy politikai, diplomáciai szituban élő emberrel, akinek tanácsadói vannak, alkirályok vannak, szó nincs arról, hogy egy király azt tesz, amit akar, ezt csak a balga emberek gondolják. Hát egy sereg ember határozza meg az életútját, meg a cselekvési szabadságát. Hogy tudja az Isten megcselekedni, hogy kimondja előre, hogy majd én még egyszer olvasom az igét, így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogom, hogy meghódoltassak előtte népeket. Hogyan? És kérlek most ide, legyetek kedvesek erre az igehelyre ellapozni. Dániel próféta könyve 10. fejezetéhez lapozunk egy pár pillanatra, mert itt lesz ez egészen nyilvánvalóvá. Dániel próféta könyve 10. fejezete 13. versét keressük ki. Tehát Dániel 10:13. Ezt olvasom. Talán már a 12-et. Tehát Dániel próféta könyve 10. fejezete 12 és 13. verseit olvasom. És mondta nékem, Dánielnek, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértése és sanyargatása a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszéded miatt jöttem. Pillanatra álljunk csak meg ezután. Milyen helyzet van, akik ugye ismerik a Bibliát, tudjuk, hogy a 8. fejezetben van kijelentés egy bizonyos hosszú profétikus időszakról, 2300 éves hosszú profétikus időszakról, és mikor ezt Isten kijelentette Dánielnek, akkor Dániel, hogy mondjam, lélekben összezuhant. Hogy akkor mi fogságban vagyunk most már 70 éve, és Isten meghosszabbítja a fogságunkat 2300 évre. És a 9. fejezetet, ha otthon elolvassátok, látjátok, hogy valami megrázó esedezés. Hogy Uram, ne késsél, Uram, ne késedelmezzél, tied a dicsőség, milyenk az orcánk pirulása, mi vétkeztünk, a mi királyaink, fejedelmeink, vétkeztünk ellened, Urunk, ne hosszabbítsd meg. Nem mondja ezt így ki, de szóval ez van ott, ne hosszabbítsd meg a fogságot. És akkor, mikor Dániel könyörög, akkor egyszer csak megjelenik az Isten angyala, Gábriel, és mondja ezt, amit itt olvastunk, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a megértésre és a sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszéded miatt jöttem. Most van, amiért idéztem ezt az igét, de Perzsiának fejedelme. Ki ez a Perzsiának fejedelme? Lesztek szívesek nézni az első verset? Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében. Ki tehát az uralkodó? Az Ézsaiás által 150 évvel ezelőtt bejelentett Círus. És most azt mondja, de Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig. És imé Mihály egyik az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Hát a lelke mélyig rendíti meg az embert ez a leírás. Hogy ott van Círus már, Isten akarná az ő terveit megvalósítani, de Círus ellenáll. Ki tudja, hogy miért? Sejtelmünk nincs róla. Hogy mit mondhattak a szatrapa vezetők, ugye a szatrápiák 127 ilyen tartomány volt az ország. Hogy azok mit mond? Ki tudja? Nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy Círus ellenállt. Ott volt az isteni jövendőlés, de ő ellenállt. Meddig? És mit olvasunk még tovább? 21 napig, ugye mondja, de 21 napig, és íme Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljött az én segítségem. Ki ez a Mihály, az előkelő fejedelm? Mikael, ki olyan, mint Isten? Nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ki volt az első küldött? Gábriel arkangyal, aki végig a megváltás tervének a legkimagaslóbb eseményeit jelenti be, például ő jelenti be Máriának az Úr Jézus Krisztus születését is. Tehát az Istennek, hogy így mondjam, a jobb keze, aki a megváltás tervében a legfőbb megbízott. És ez az ember jön Círusszal küzdeni, és nem sikerül. És azt mondja, akkor eljött Mihály, egyik az előkelő fejedelmeknek,

Mihály, a Krisztus, az Úr Jézus Krisztus, aki olyan, mint a mindenható Isten. És ő segített, hogy Círus lelkét odafordítsák valahogy. És megint hadd mondjam, ez úgy izgatja a fantáziámat, hogy vajon ez hogy történik. Sose fogjuk megtudni. Hogy Isten hogy tud egy ember értelmén, lelkiismeretén, cselekvésén, hogy tud, mit tud tenni. Látni látunk eseteket. Én is láttam sokszor az életemben hatalmas dolgokat, mikor az Isten véghez visz embereket. Hogy változtat meg, akikkel kapcsolatban semmi reménység nincs a változásra. Nem tudjuk, hogy ezt hogy teszi. De itt van. Ezt olvasjuk itt az igében. Tehát, drága testvéreim, nem valami könnyed dologról van szó, hogy Isten ad parancsot, fölkapcsol egy villanyt, lekapcsolja, bekapcsol, megnyom egy gombot, és akkor az történik. Nem. Emberekről. Élő, akaró, tervező, hatalommal rendelkező emberekről beszél a Szentírás. És ezeknek az embereknek az életében is Isten megvalósítja a maga terveit. Olvastuk itt ebben az ige szakaszban. És akkor most fölvetném azt a kérdést ezek után, hogy vajon miért is szólok én ma erről? Mégpedig ekkora hangsúllyal. Miért szólok ma erről? Engedjétek meg, hogy ennek a résznek, ami már sajnos rövid kell, hogy legyen, egy olyan bevezetést adjak, hogy két hónappal ezelőtt egy temetésen voltam, Murányi Árpád testvérünknek a temetésén, és ott egy régi barátom, egy másik oldalon lévő prédikátor mellém szegődik, hogy mentünk ki a sírhoz, és kérdezi, hogy nálatok is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell ám semmit tenni a lelkiismereti szabadságért. Az Isten úgyis véghez viszi minden tervét. Nem kell az evangelizációban sokat strapálni magunkat. Hát akiket Isten eleve elhívott az üdvösségre, azokat ott van az igében, hogy azokat meg is igazítja, meg is szenteli. Vannak nálatok is ilyenek? És hát tett egy elég kemény jelzőt, hogy ilyenek. Hát elég szomorú szívvel kellett mondanom, hogy igen. Igen, vannak. És erről szeretnék most még egy néhány szót szólni, testvéreim. Mennyi ember van, talán ez egy olcsó példa lesz, augusztus nem tudom, hanyadikától hanyadikáig Erdélyben voltam, és hát az egyik este megérkezett egy testvér, másnap reggel, egy Ézsaiás prófétakönyve 6. fejezetére, amiről itt is szóltam, egyszer tartottam ige hirdetést, és leül velem szemben a vacsorához, hát bemutatkozunk egymásnak, és mondja, bár már jönne az Úr, és bár csak holnap jönne. Akkor rákérdeztem, hogy készen vagy? Hát erre láttam egy kicsit, hogy elállt a lélegzete, és elvégezted az Istentől rád bízott munkát. Aztán ezt így egy pillanatig gondolkodott, látszott, hogy gondolkozik rajta, aztán úgy lerázta magáról ezt az egészet, és kezdte megint előről a kegyes szöveget, hogy bár már jönne az Úr. Hát testvéreim, két ok miatt van ezzel gond. Két ok miatt. Az egyik, hitben engedelmeskedtünk eddig neki. Tehát, amit ő ránk bízott, azt elvégeztük. Bocsássatok, megértem, most én nagyon közel fogom ezt a témát hozni. Látunk, még legszívesebben nevet is mondanánk, de mindannyian fogjátok tudni, hogy kiről beszélek. Látunk embereket magunk között, akik rohangásznak az országban, bocsánat, mint a pók a falon. Egyszer Nyíregyházán, egyszer Pécset, egyszer Sopronban, egyszer, nem tudom, a tévé kamera előtt, egyszer itt, egyszer ott, hátgerinc bántalmakkal, és mi meg úgy kintről a nézőtérből úgy nézegetjük, hogy ha, milyen klassz evangélista, hát milyen szép munkát végez. Mikor az árvíz volt, vagy az árvíz veszély volt itt Budapesten, egyszer utazás közben szoktam rádiót hallgatni, és hallom, hogy a tábornok, aki a mentést vezette, hát panaszkodott. Hogy ők már 20 nem tudom hány órája nem vették le a mundért, a katonák is ott rakják a homokzsákokat, és ott meg teniszeznek mögötte, meg nem tudom én mit csinálnak az emberek mögötte. Na valami ilyen érzésem van sokszor velünk kapcsolatban is. Hát dolgozzanak azok, akiket ezért fizetünk, és mi pedig nézzük, hogy hol kell a nap és hol nyugszik. Szóval az első aggályom ezzel a kérdéssel, hogy hitben engedelmeskedtünk. És itt van ez az világ, amely Istennek éppen olyan kedves, mint te vagy, szereted, drága testvérem. Hát nehogy azt gondolt, hogy az Isten téged jobban szeret, mint azt a szerencsétlen hajléktalant, vagy azt a minisztert, vagy én nem tudom én kicsodát, aki ott végzi a maga munkáját, vagy éppen nem tud már semmit csinálni. El ne hitesd magad. Hát az Istennek fáj. Hogy is mondta az Úr, mikor
Mikor a próféta, hogy az engedetlen Jónás, s ott egy kicsit perlekedett, hogy te szánod a tököt, amelyért nem munkálkodtál, amelyik megnőtt és elpusztult. Én ne szánjam Ninivét, ahol több van 120 ezer embernél, meg állat is sok van. Isten ott mondta el, hogy nehogy azt gondold, te prófétám, hogy te olyan különleges kegyeltje vagy a mindenható Istennek, te eszköz vagy arra, hogy őket is hívjam az örök életre. Eleget teszünk-e ennek? És a következő kérdés. És felkészülten várjuk-e őt? Emlékszem, gyerek voltam, és zenekarban játszottam, és ott én játszottuk ezt az éneket, aminek a szövege így hangzik, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön, és olyan jó talpalávaló ritmusban énekeltük. Ez meg se fordult a fejünkben, hogy miről van szó. Na körülbelül így vagyunk mi is. Hogy úgy játsszuk a, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Repülünk eléje, mikor jön, ugye? Ez, ilyen strófák vannak benne. Készen vagyunk-e? És most hadd térjek ennek a testvérnek, is mondtam azon az estén ott Erdélyben, hogy majd holnap reggel az istentisztelet után beszélgessünk egy kicsit erről újból. És akkor ott Ézsaiás 6. fejezetéről szóltam, miről itt pár hónapja, itt is prédikáltam. Emlékeztek rá, hogy miről is van ott szó? Ugye ott a Ézsaiás látja az Istent dicsőségben, és egyszer csak Ézsaiás felkiált, hogy jaj nékem, elvesztem. Én tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, és az királyt, a seregek urát láttam. Itt is rákérdeztem, ott is, miért, ki volt Ézsaiás? Hát próféta volt. Az igaz mondja, hogy Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Hát ő szent ember volt, és mégis mit mondott? Jaj nékem, elvesztem. Másnap délelőtt aztán oda mentem a testvérhez, testvér, azt mondja, bocsásson meg a Jóisten, te se haragudj. Tényleg nem gondoltam erre. Vajon hogy állok meg előtte, mikor megjelenik? Pláne, ha üres a kezem, ha nem dolgoztam, ha nem gyűjtöttem az ő oldalán, ha elástam a rám bízott talentumokat, hogy állok meg majd előtte? Tudjátok, milyen magatartás ez? Lukács evangélium a 14. fejezete 15. versében olvasunk egy igét. Lukács 14-15-ben, nem muszáj kikeresni egy pillanat alatt, én kikeresem és olvasom. Itt az Úr Jézus Krisztus tart egy beszédet, illetve beszélget emberekkel, és azt mondja, valaki megszólal, és azt mondja, halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ültek, mondta, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Felkiált tehát ez az ember, boldog, aki eszik kenyeret az Isten országában. Majd kérem, otthon olvassátok el, hogy mit mond ezután az Úr. Ezután az Úr elmondja, hogy a király mennyegzőt szerzett, elküldte a szolgákat a hivatalosokhoz, hogy gyertek, kész a vacsorám, és azok elkezdték magukat egyenlőképpen mentegetni. Ötig a ökröt vettem, szántóföldet vettem, feleséget vettem, nem mehetek, vagy már csak nem is mondott semmit, csak bejelentett, hogy ez van. Szóval Jézus mit mondott el ezeknek a zsidóknak? Azt mondta el nekik, hogy jó lesz kenyeret tenni az Isten országában? Hát a hívás hangzik, de emberek ezt el nem fogadják. Hadd olvasak még egy verset ebből az énekből. Mit énekeltünk ma? Szoktátok figyelni a szöveget, amikor énekelünk? Ez volt a 4. vers. Kész mindenkor lelkem néked énekelni. Minden világ előtt rólad vallást tenni. Sok jó téteményért néked hálát adni. Örökkön örökké tégedet dicsérni. Tényleg kész a lelkünk? Tényleg kész? Vagy mi is mondjuk a lakomán részt vett zsidóval együtt az Úrnak, hogy jó lesz kenyeret tenni az Isten országában. Bocsássatok meg a kifejezését, úgy megfogta az Úr egy kicsit a lábát, és úgy lehúzta ide vissza a világra, hogy kedves barátom, készülj el, hív téged is az isteni kegyelem. Igen, helyet készített az Isten a te számodra, kész minden, mégpedig nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon, hanem örökkévaló értéken, Krisztus drága vérén. Vigyázz, nehogy készületlenül találjon az a nap. És az időnk eléggé lejárt, és azért
nem akarok sokat, de egyetlen idézetet engedjétek meg, hogy olvassak az előző témával kapcsolatban, szóval azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lelkiismereti szabadság meg megtenni, ami tőlünk telhet a Földön történő események befolyásolására. Hadd olvassam ezzel kapcsolatban a bizonyságtételek 5. kötete 507. és 8. oldalairól a következőket. Senki ne üljön nyugodtan a rosszra várva, azzal csitítva magát, hogy a munkának úgy is haladnia kell, mert a jövendőlés előre megmondta, másrészt pedig az Úr majd úgy is megóvja népét. Nem teljesítjük Isten akaratát, ha csöndben ülünk, s újunkat sem mozdítjuk a lelkiismereti szabadságnak megóvásáért. Most figyeljünk, kérem! Szálljanak buzgó imák az ég felé. Tehát nem az az Isten kívánsága, hogy mi vegyünk részt politikai mozgalmakban, mellette, ellene. Szálljanak buzgó imák az ég felé, hogy késlekedjék a veszedelem, amíg befejezzük a munkát, amelyet sokáig elhanyagoltunk. Imádkozzunk a lehető legbuzgóbban, majd pedig dolgozzunk imánknak megfelelően. Úgy tűnhet, hogy az ellenfél diadalmaskodik, s a hamisság elsöpri az igazságot, s veszedelembe sodródik a nép, melyföl Isten kiterjesztette pajzsát, és az ország, mely valamikor menedéket adott Isten elnyomott lelkiismereti szolgáinak és az igazság védelmezőinek, ugye Amerikában írja ezt, 1500 nem tudom én mennyi évvel. Isten azt akarja, hogy emlékezzünk a múltra, mikor oly sokszor védte meg népét az ellenségtől, amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán ügynökei elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki hatalmát. Figyeljétek a következő mondatot. Az ember végszükséglete, Isten alkalma. Tehát amikor te már nem tudsz semmit tenni, ha megtettél mindent, amikor te már semmit nem tudsz tenni, akkor igen, akkor ő jön, és ez az ő számára az alkalom. Az Úr talán halasztást engedélyez népének, hogy felébredjen, és előragyogtassa világosságát. Ha 10 igaz ember megóvta volna síkság gonosz városait, akkor az is lehetséges, hogy népének buzgó imája visszatartja majd azok a igyekezetét, akik semmissé tennék Isten törvényét. Alázzuk meg magunkat mélyen Isten előtt, meneküljünk a kegyelem trónjához, kérjük hatalmas erejének kinyilvánítását. És itt más könyveket is hoztam már, ezekből nem olvasok, talán csak annyit hadd mondjak, hogy a Küzdelem az igazságért című könyvnek, vagy Nagy Küzdelemnek, a jugoszláv kiadású példányában 423. oldalon érdemes elolvasni, ha érdekel benneteket, ahol Ellen White azt írja, hogy lesznek majd államférfiak, akik a parlamentekben, amikor Isten népére nagy nehézség támadna, Isten népe mellett szólalnak meg, tesznek meg mindent azért, hogy visszatartsák a rájuk zúduló megpróbáltatásokat. És azt írja, hogy amikor pedig eljönnek a végső, legvégső megpróbáltatások, ezek közül sokan az Isten mellé, Isten népe mellé csatlakoznak. Szoktunk ilyeneken gondolkozni. Ne haragudjatok, de sokszor hallani, hogy szidjuk X-et és Y-t, vagy a másikat, meg a harmadikat, ez a miniszter, meg az a nem tudom én kicsoda. Eszünkbe jut az, hogy imádkozzunk értük. Eszünkbe jut az, amit Pál apostol így ír a Timóteusi második levél, illetve első levél, első fejezete, nem tudom, hanyadik versétől, ha tartassanak könyörgések. Tartassanak könyörgések minden emberekért, királyokért, hatalmasságokért, hogy csendes és nyugodalmas életet folytathassunk. Hogy az Isten felhasználja őket, ahogy a Jelenések könyve fogalmaz, a szelek visszatartására. Tartassanak könyörgések. És végezzük a ránk bízott szolgálatot. Testvérem, könyörögve szeretnék mindenkit kérni. Gondolkozzunk el ezen. Egy dunántúli városban tartottam evangelizációt éveken keresztül, és az egyik évben talán már harmadik év volt, amikor az ott egyedül lévő testvérnekhez oda mentem, hogy most mit csináljunk, vége, ma befejezzük az evangelizációt, mit tudnánk tenni nyáron bibliakört, vagy mit tudnánk tenni. Oda megyek hozzá, testvérnek kedves, ebben, jaj, úgy fáj a hátam. Így széttártam a karom, hogy itt is hiány van. Mit tudsz vele kezdeni? Semmit.
mit szólhat az Isten onnan felülről, akkor el vagyok foglalva magam piszlicsári kis dolgaival, mikor mennyit keresek, hova tudok menni szabadságra, tudok-e ezt venni, vagy azt venni magamnak, ezzel vagyok elfoglalva. Vagy hogy ő ezt mondta nekem, vagy éppen nem mondott semmit, még csak nem is köszönt. Mikor ilyenek kötnek le, ilyen szóra nem méltó dolgok. És az Isten hatalmas megváltási terve pedig halad a befejezés felé. És az Isten szeretne felhasználni. És én nyugodtan félreállok. Gondolkozzunk el ezeken, testvéreim. Hatalmas megbízatásunk van, így mondja a Szentírás, ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. És itt nem fejeződik be, nincs itt egy pont, hanem azt mondja, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait. A cél tehát ez, amiért Isten egy népet hív, és akar késztetni a jóra, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket már. És ne azt mondjátok, jaj, de jó, nekem van, és mit érdekel a többi nyomora. Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el, annak a hatalmas dolgait hirdetni. Könyörögünk Istenhez, adjon nekünk kegyelmet, és szabadítson meg ettől a szemlélettől, hogy Isten úgyis véghez viszi az ő terveit. Ha imádkozom, ha nem, ha dolgozom, ha nem, ha hiszek, ha nem, Isten úgyis véghez viszi. És ez idáig igaz is. Csak éppen engem kiejt, ha nem együttmunkálkodó vagyok vele. És nem ezt akarja ő. Mondja is Pál apostol egy helyen, hogy mint együttmunkálkodók intünk is titeket, hogy hiába ne vettétek volna kegyelmet. Mint együttmunkálkodók, akikkel az Isten együtt akar munkálkodni. Nos, ezért volt ez a terv elrejtve hosszú időn keresztül. Isten ezért tárta fel ezt a titkot előttünk, a megváltás csodálatos titkát, és szeretné, hogy együttmunkálkodnánk vele. Ahogy itt szóltam róla, vagy olvastam róla, a lelkiismereti szabadság megóvása területén is imádságban komolyan küszködve Istennel, komolyan kérve az ő segítségét, és azután együtt munkálkodva emberek örök életre vezetésért. És csak még annyi záradékot ehhez, nem valami vallásos tolvai nyelven, hanem olyan módon, és ehhez is kegyelmet kell kérjünk az Istentől, hogy azoknak az embereknek a szükségletét is megérezzük, és a segítés módját is Isten sugalhassa nekünk, akik ma még a sötétségben vannak. Segítsen az Isten ebben mindannyiunknak, és adjon nekünk azt a kegyelmet, hogy mi ne megvessük azokat az embereket, hanem mint az Isten megváltott, Golgotán már megváltott gyermekeit nézzük, akik még azonban nem tudnak erről semmit, akiknek most kell elmondanunk, hogy van megváltás, nem a sír az élet vége, lesz egy örökkévaló haza, ahova az Isten téged is vár. Szeressük és szolgáljuk őket, az Isten ehhez segítsen minket az ő kegyelme gazdagsága szerint. Amen. Hálásan köszönjük te néked, szerető Istenünk, jó atyánk, hogy csodálatos, jóságos terved van velünk, hogy egy örökkévaló élethez vezess el, ami megváltunk az Úr Jézus áldozata folytán. Köszönjük azt is, hogy megbízol bennünket emberek hozzád vezetésével. Édesatyánk, bocsásd meg a mi közönyünket. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem végezzük a ránk bízott munkát, de bocsásd meg azt is, ami ennek a forrása, hogy a mi szívünk elszakadt tőled is nagy mértékben, a mi első szeretetünket elhagytuk. És amikor nincs a szívünkben irántad szeretet, hol lenne a botladozó, bűnnel küszködő emberek iránt. Édesatyánk, könyörögve kérünk, ajándékozd vissza nekünk a te kegyelmedből az első szeretetet. Segíts, hogy a te ígédet tudjuk úgy kutatni, olyan mélységesen foglalkozni a te szent ígéddel, hogy bennünk vágyakat ébresszen utánad. Segíts úgy imádkozni, Urunk, hogy a mi lelkünk a te közelségedbe jusson. És segíts, hogy így elvégezzük a ránk bízott szolgálatot, és a te szent országod mielőbb eljöhessen sokak üdvére, sokak megmentésére. Könyörögve kérünk, hallgass meg a mi imádságunk szavát. Nem vagyunk erre méltók, de nagyon rád szorulunk, nagyon nagy szükségünk van a te segítségedre. Könyörülj rajtunk, kérünk, a te kegyelmedből. Amen.

akkor kezdenénk is. Ez a mai témánk címe: hit vagy hagyomány. A cím első hallásra azt hiszem nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a mai előadás témája, ezért tisztáznunk kell ezt a vagy-vagyként egymással szembeállított két fogalmat, ezeknek a jelentését. Kezdeném talán először praktikusabb így a hagyomány fogalmával. Az értelmező szótár szerint a hagyomány közösségben továbbélő szokás, ízlés, felfogás, szellemi örökség. Tehát a hagyományhoz való igazodás egy ember részéről megnyilatkozhat cselekedetben, ugye egy magatartásmódban, bár különböző típusú cselekvésben, valamilyen szokáshoz igazodik az eljárásaiban, de megnyilatkozhat felfogásban, gondolkodásmódban is. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományhoz való igazodás alapvetően jellemezhet egy embert a bölcsőtől a koporsóig. Ugye most gondolom nyilvánvaló, hogy először nem vallásos értelmében beszélek erről a két fogalomról, hanem tágabb, általános értelemben. Azt értem ezen, hogy a bölcsőtől a koporsóig jellemezhet vagy meghatározhat egy embert a hagyomány, hogy mindig a körülötte lévő közösséghez igazodik alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bizonyos dolgokban egyéni véleményei vagy fenntartásai, de nagy általánosságban azért, hogy így mondjam, az iránytűje vagy az alapvető hozzáállása mindig a körülötte lévő közösséghez való igazodás. Ami adott esetben lehet jó, de adott esetben nem biztos, hogy ennek a közösségnek a normái tökéletesek vagy jók. Tehát ez lehet a család, lehet esetleg egy szűkebb közösség, a falu, lehet a nemzeti népi társadalom, vagy lehet éppen a kor, de ez egy tipikus emberi magatartás, és nagyon sok ember magatartását határozza meg, hogy születésétől haláláig, hogy így mondjam, ez az elemi ösztöne, hogy igazodik a hagyományhoz, a körülötte lévő szűkebb vagy tágabb hagyományhoz. Most mi áll emögött, a magatartás mögött? Azt mondhatjuk, hogy lehet öntudatos ragaszkodás a hagyományhoz. Akár így is mondhatnánk, hogy büszke ragaszkodás a hagyományhoz. Emögött igazából az a felfogás áll, amit a görög Protagorasz így fogalmazott meg, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát az a gondolkozásmód, hogy amit sok ember csinál, az végül is valahol jó. Vagy amit tekintélyes emberek tesznek, az valahol jó, mert végül is mindennek a mértéke az ember. Megfigyelhetjük azt, hogy emberek sokszor hagyományokhoz nagyon harciasan tudnak ragaszkodni, és nagyon súlyos előítéleteket táplálnak a hagyományhoz való ragaszkodásuk miatt. Egy másik oka viszont a hagyományhoz való igazodásnak lehet az ember életében az, hogy alkalmazkodik. Tehát nem öntudatos hagyományhoz igazodásról van szó, hanem alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás mögött is kétféle magatartás lehet. Az egyik embertípusnál ez egy félénkség, egy szorongás. Soha sem mer önállóan gondolkodni, vagy önmáróan határozni, hanem, hogy így mondjam, mindig lesi, mert egy eleve egy szorongásos ember, hogy mások hogyan gondolkodnak, milyen irányt vesznek, és ő is követi azt. Egy ismét másik embertípusnál pedig az indítékot, hogy alkalmazkodik a mindenkori hagyományhoz, pedig egyszerűen a gondolkodásbeli resség, a belső resség határozza meg, vagy más szóval így is mondhatnám, egy nagyfokú kényelem szeretet. Ugye az az embertípus, akinek hát megvan az életprogramja, hogy eszik, iszik, alszik, jól érzi magát, tehát nem strapálja magát mással, ugye ezekre rendezkedik be, tehát ezért ő alkalmazkodik készséggel a hagyományhoz, mivel hogy ez a legkényelmesebb. Érdekes, hogy Pascal a sok figyelemre méltó és magvas megjegyzése között egy ilyet is tett, a 497-es számú töredékben található a gondolatokban. Azt mondja: bűneink két forrása a kevésség és a resség. Érdekes elgondolkodni rajta, azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Tehát olykor a büszkeség, a magabiztosság, sok bűn ebből származik,
másik pedig egyszerűen a restség, vagy ha úgy tetszik, a kényelem szeretet, a belső restség. Azután ezt tegyük még ehhez hozzá, hogy a történelem tanúsítja, hogy a hagyomány az egy roppant hatalom. Szóval éppen azért, mert az embernél a felsorolt indítékok miatt nagyon gyakori a hagyományhoz igazodás, azért a hagyomány roppant hatalom az emberek világában. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon hatunk mi emberek egymásra, vagy így is fogalmazhatnám, hogy a legtöbb ember nagyon fogékony arra, hogy mások hogyan hatnak rá, és ez őt meg is határozza. Vagy ha le akarom egyszerűsíteni, vagy egy ilyen nagyon pórias kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, hogy a divat hatalma ugye uralkodik. Van korok divatja, és van divat nagyobb és kisebb dolgokban, ugye nem csak ilyen kis alacsony rendű dolgokban, mint az öltözködés, hanem ennél sokkal nagyobb jelentőségű dolgokban is. Na most, ha megpróbáljuk még mindig nem vallásos alapon, hanem általános értelemben meghatározni a hitet, akkor itt a következőket mondhatjuk. Megint csak az értelmező szótárt idézném. Az értelmező szótár is azzal kezdi, hogy először nem vallásos értelemben igyekszik meghatározni a hitet, és rögtön kimondja azt, ami vallásos hitre is vonatkoztatnak nagyon sokan, és ez a hitnek a legtévesebb fogalma. Tudnélik azt mondja, olyas valamibe vetett hit, amit nem tudunk igazolni. Ugye valószínűleg valamelyik előadáson emlegettük, hogy erre szokták azt mondani, hogy a hit az észvész kiárata, vagy a gyengéknek a menedéke. Mégis azt kell mondanom, hogy nem kifogásolható, hogy az értelmező szótár ezt a jelentést megemlíti, mert tény az, hogy vannak emberek, akik a hitet így módon élik meg. Csak valamilyen érzelmi, vagy babonás, vagy fanatikus alapja van a hitüknek, tényleg hisznek abban, amit nem tudnak igazolni. És ezt nem csak vallásos hitre értem, sok minden másra is, sokkal tágabb értelemben. A továbbiakban azonban az értelmező szótár is azt fejtegeti, hogy a hit fogalma mögött két alapvető másik fogalmat kell megemlíteni, mint pilléreket, ez pedig a meggyőződés és a bizalom. Tehát a hit mögött minden esetre nem a környezethez való igazodás van, tehát nem a körülötte lévő közösség határozza meg, hanem minden esetre van benne egy meggyőződés elem, egy személyes meggyőződés elem, ami mindenképpen pozitívum, és van benne egyfajta bizalom. A bizalom pedig, ha megalapozott, akkor mindig egy bátorsághoz vezet, egy reményteljes előretöréshez. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hitnek a legértékesebb formája nem csak vallási vonatkozásban, hanem a vallástól függetlenül is, amikor a hit mögött egy komoly értelmi, erkölcsi, lelkismereti meggyőződés áll, és jellemzi azt a felismert értékbe vetett bizalomnak a bátorsága és az előretörése. Úgy is mondhatom tehát, hogy a hit mögött, tehát a hit meggyőződése is bizalma mögött, ha itt valóban értékes hitről van szó, akkor mindig valamilyen igazságfelismerés vagy igazságszeretet van. Az ember az önérdekeit is kockáztatja, vagy önfeláldozásra is képes, vagy kisebbségben is vállalja a hitet, ha amögött egy személyes meggyőződés van, egy komoly értékfelismerés és egy komoly bizalom abban. A történelem tanúsítja azt, hogy a vallásos hit is egy hatalmas erő, illetve egyáltalán a hit, nem a kifejezetten vallásos hit, hanem az általános értelemben vett hit is, ha valaki például hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, mert ennek az igazságába, vagy az értékébe vett hit által is emberek cselekedtek nagy és bátor dolgokat. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy ha még nem vallásos értelemben néznénk ezeket a fogalmakat, akkor is azt mondhatjuk, hogy az emberek életét hatalmas mértékben határozza meg a hagyomány és a hit. És az ember válaszút elé kerül mindenképpen, hogy a magatartását alapvetően, ha nem is mindenben, de alapvetően fő irányában a hagyományokhoz való igazodás határozza meg, vagy pedig valami hitet keres, és a igazságkeresés jellemzi őt, és hit valamilyen értékben, amit önmagának felfedezett. Ugye megemlíteném, hogy például van egy ilyen szóhasználat, azt mondjuk valakiről, hogy nem hisz semmiben sem. Ezen nem feltétlenül azt értjük, hogy vallásos dolgokban nem hisz, vagy Istenben nem hisz,
hanem azt értjük, hogy egy olyan ember, akinek nincsenek igazán belső értékei, amelyekhez ragaszkodik, vagy amelyekben bízik, vagy amelyekért valamiféle önfeláldozásra, vagy önérdekei alárendelésére is képes, hanem őt egyszerűen csak a kényelem és az érdek vezeti, nem hisz semmiben. Tehát ez a mindennapi szóhasználat is mutatja, hogy az ember valahol érzi, hogy bár emberek sokszor nagyon felmagasztosítják a hagyományhoz való ragaszkodást, és vannak bizonyos pozitív hagyományok is, amelyekhez érdemes ragaszkodni, de az ember valahol mégis érzi, hogy a hit, ha az valóban nemes és értékes hit, akkor az embernek egy nagyon fontos és egy nagyra becsülendő tulajdonsága. Most ezek után rögtön menjünk át a vallási fogalomra. Mit jelent vallási fogalomként a hagyomány? Tulajdonképpen egy az egyben alkalmazhatjuk rá, amit általános érvénnyel mondtunk, tehát vallási értelemben is azt jelenti, hogy egy vallási közösségnek a szokása, az ízlése, a felfogása határozza meg a gondolkodásmódunkat és a cselekvésünket. Ezt is lehet képviselni öntudatos módon, és úgy, hogy hát ez bizonyos, mert ezt képviseli a legtöbb ember, vagy a legtekintélyesebb emberek, és ebben az ember feltételül bízik, és harciasan kiáll mellette. Lehet ezt is alkalmazkodási jelleggel követni, mert valaki nem mer függetlenül gondolkodni, vagy egyszerűen kényelmes is ahhoz, hogy önállóan gondolkodjék, vagy utána járjon dolgoknak. Itt el kell mondanunk azt rögtön, hogy talán az összes létező vallás között, azt hiszem ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt nem csak a kereszténységre gondolunk, hanem a többi világvallásra is, a hagyománynak a legerőteljesebb fogalma az a római katolikus egyházban létezik a kereszténységen belül. A római katolikus egyházban a hagyomány szó a sohasem valamilyen restelkedve kiejtett szó, vagy sohasincs pejoratív értelme a hagyomány szónak, hanem az mindig egy nagyon pozitív fogalom és egy nagyon pozitív értékrendet fejez ki. Szeretném, ha rövid néhány szóban meg tudnám mutatni, hogy ennek az egész kereszténységen belüli irányzatnak miért tényleg a veleje a hagyomány felől való gondolkodás, és hogy gondolkodik a hagyomány felől. Ugye a II. Vatikáni zsinat egyik nevezetes dokumentuma volt a Dei Verbum, az Isten igéjéről szóló konstitúció. És ebben kimondja, ezt meg lehet találni abban a kötetben, aminek ugye ez a címe, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítása, röviden a zsinat után kiadták ugye az összes zsinati dokumentumokat. Tehát így hangzik, hogy a katolikus egyház a hit igazságokra való bizonyosságát nem csak a Szentírásból, hanem a Szentírásból és a Szent Hagyományból meríti, amelyet a tanító hivatal magyaráz hitelesen. Figyeljük meg azt, hogy még ez a szó is hozzákerül egybeírva a hagyományhoz, hogy szent, és így jelenik meg egybeírva, hogy szent hagyomány. Tehát azért mondom, ebben a vallási irányzatban van a hagyománynak a legnagyobb felmagasztosulása. Na most tulajdonképpen mire épül az, hogy a hagyományt ennyire pozitívan értékeli? Arra a végső axiómára, hogy így mondjam, hogy filozófiai fogalmat alkalmazzak, hogy az egyház, hogy a római katolikus egyház, amely a keresztény egyháznak a teljessége, az azonos lényegében Krisztussal. Ugye azt a bibliai ígét, amit a Szentírás mond, hogy ti Krisztus teste vagytok rész szerint, ugye mondja a keresztény egyház tagjainak, mivel hogy a Krisztus annyira együtt érez velük, és hogyha valóban személyes szövetségben vannak Krisztussal, akkor ugye úgy tartoznak hozzá, mint a fejhez a test tagjai, és a fej irányítja őket. Nos, ezt a hasonlatot, ezt a bibliai hasonlatot a katolikus egyház úgy alkalmazza, hogy az egyház maga megtestesült Krisztus a földön. Krisztus teste a földön, ugye, és a fejében, a római pápában megtestesülve tulajdonképpen Krisztus tekintélyét képviseli a földön. Tehát akkor most ebből következik, hogy amit az egyház hisz, ami bizonyos idő múlva az egyház felfogásában kialakul, és amit az egyház nagy tömegei egyetemlegesen elfogadnak és hisznek, az szent hagyomány. Mert ha az egyház Krisztus teste, akkor ami az egyházon belül beérlelődik, mint közmeggyőződés,
és egy idő múlva egyetemes és általánossá válik, vagy kialakul egy egyetemes szokás, akkor a szent hagyomány, mert a szent egyházban alakult ki. Nem tudom, hogy értjük-e, ez ilyen egyszerű végül is, erre a néhány mondatra épül. Egy néhány sort szeretnék olvasni csak, és pedig a legújabb KT-ből, ugye az új katolikus katekizmusból, a modern katekizmus a következőket mondja. A hit cselekedete feltételezi az egyházat. Tulajdonképpen hit nincsen egyház nélkül a római katolikus felfogásban. Az egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az egyház minden hívő anyja, és idéz egy egyházatját, senki sem szólíthatja Istent atyának, ha nem tekinti az egyházat anyjának. Mi hisszük mindazt, amit Isten szava akár írott, akár áthagyományozott formában tartalmaz, és amit az egyház elénk tár, hogy higgyük, mint isteni kinyilatkoztatást. Tehát amit az egyház elénk tár, az isteni kinyilatkoztatás szükségszerűen, mivel az egyház Krisztust képviseli a földön. Az egyház is szent, és ami az egyházban beérik, akár szokás, akár közmeggyőződés, az is szent, a szent hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás. Ugye ezen az alapon áll végső fokon a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája is. Még egy néhány sort szeretnék olvasni a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium című dokumentumából, ugye azt jelenti népek világossága, ez volt az egyházról szóló dokumentum a II. Vatikáni Zsinaton. Ezt írja, a Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, mármint az egyház, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Ezt az utolsó mondatot még egyszer szeretném elolvasni. Azt mondja, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja. Tehát a római egyház nem tagadja ezt, mint sok protestáns gondolja, hanem a következőképpen értelmezi. Azt mondja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát nyugodtan lehet vallani azt, hogy egyedül Krisztus üdvözít, de a Krisztus jelen van az egyházban. Krisztus és az egyház azonos, és ezért az egyház nélkülözhetetlen a hithez és az üdvösséghez. Idéznék egy néhány sort az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című kötetből, aminek a bevezetésében a következőt olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a kötet, ugye ez nemzetközi gyűjtemény alapján készült, hogy így mondjam, ez egy normatív kiadvány az egész világon. Tulajdonképpen ez tartalmazza azt, ebben a kötetben van benne, ami a szent hagyomány a Biblián kívül. Tehát ugye így felemelhetném a Bibliát, itt van az egyik oldalon, ez is ugye szép, tekintélyes vastagság, ugye ebben vannak a zsinatok határozatai, ugye pápai megnyilatkozások, ami a tanítóhivatalhoz tartozik, ez pedig a szent hagyomány. A kettő egyenértékűen isteni kinyilatkoztatás. Nos, ennek a bevezetéséből olvasom a következőt, ezt mondja. Egyedülálló és páratlan jelenség az emberiség szellemi és erkölcsi életében az egyházi tanítóhivatal. Az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg Jézus Krisztus egyházát, tisztségviselőit, a püspökök kollégiumait, Szent Péter utódait, a római pápákat. Tehát ugye a végső hittétel az, hogy az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg. Úgy is szokták mondani, hogy karizma, a tévedhetetlenség karizmáját adta az egyháznak, azon belül pedig különösképpen a római pápáknak. Tehát ez az a végső hittétel, amire épül a szent hagyomány és a szent hagyomány tisztelete. Tehát ezért mondom, hogy a római egyházban soha nincs negatív értelme a hagyománynak, hanem szent hagyomány a neve, és szinte felmagasztosul ez a fogalom, és ugyanúgy isteni kinyilatkoztatásnak minősítették, mint a szentírás. Önmagában igaza van ugye ennek a bevezetésnek, amikor azt mondja, hogy az emberiség történetében páratlan és egyedülálló jelenség a tanítóhivatal, mert teljességgel szent isteni kinyilatkoztatásnak hallja magát meggyőződéses hittel az előbbiek alapján. Tehát ennyit a vallási hagyományról. Térjünk át a hitre. A vallási értelemben mit jelent a hit?
Ja, vallási értelemben sok mindent mondhatnánk el a hitről, ugye ez egy önmagában egy előadás lenne, a hitfogalmát részleteiben boncolgatnánk, de én most csak néhány szorosan a témánkhoz tartozó döntő vonásra utalnék. Először is arra, hogy a hit a Szentírás szerint az mindig személyes meggyőződés. Tehát most már a bibliai fogalomról beszélek, tehát az bibliai értelemben értékes, valóságos hitről. Tehát az sohasem egy közösségnek a közösség felfogásának a követése, vagy ahhoz igazodás, hanem feltétlenül személyes meggyőződés van mögötte. Idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 11. versét, ahol Pál apostol elismerően szól egy keresztény gyülekezetről, a béreai gyülekezetről, és ezt mondja róluk. Ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek. Tehát úgy vannak ezek? Ezt naponként tudakozták. Igényük volt, hogy személyes meggyőződésre jussanak. Tehát próbáljuk ezt az emlékezetünkbe vésni, hogy a Biblia ezt egy nagyon pozitív magatartásnak tartja, ha valaki nem egyszerűen csak teljes készséggel beveszi, amit hall, akár kitől hallja, számára legtiszteletre méltóbb egyháztól, vagy embertől, vagy közösségtől, hanem naponta tudakozódik, és utána jár, ezek a dolgok valóban úgy vannak-e, mert személyes meggyőződésre akar jutni. János evangélium a 4. fejezetéből idézem a 42. verset, ami ugyancsak egy mozzanat Jézus életéből, de mégis jól mutatja az igazi hitnek a természetét, a tulajdonságát. A Samária beliek, ugye ez a félpogány, vagy inkább pogány nép, akik ugye egy asszonynak a tanúságtevésére Jézushoz mentek, egy egész város lakói, a következőt mondták az asszonynak, aki őket Jézushoz hívta. Nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát a valódi hit az mindig elmondhatja, nem a te beszédedért, nem a te tekintélyedért, nem XY közösség, hanem most már mi magunk tudjuk és meggyőződtünk róla, hogy ez bizonnyal így van és ez igaz. Tehát az egészen személyes meggyőződés, utánajárás és meggyőződés mindig hozzátartozik. A másik dolog, amit említhetnénk, hogy még a hagyománynál, ugye idéztem Protagórászt, hogy mindennek mértéke az ember. Tulajdonképpen, amikor beszéltünk a római katolikus szent hagyományról, végső fokon itt is így van, nem? Mert végül is ugye embereknek a döntései, embereknek a megnyilatkozásai, emberi összejöveteleknek, emberi fórumoknak ugye a fogalmazványai, ezek válnak mértékké. Csak azért mondtam azt, hogy a római katolikus egyházban felmagasztalódott a hagyomány, mert ennek isteni tekintét, isteni kinyilatkoztatást jelleget tulajdonít. De általános értelemben, alapvetően mindig így van, hogy a hagyományban, ugye tényszerűen, megfoghatóan a hagyományban mindig az ember a mérték. A hitnél viszont az a jellemző, hogy az Isten igéjére épít teljességgel az isteni kinyilatkoztatásra. Most talán nem sorolnám föl, nem olvasnám fel mind az igéket, amelyeket a táblára fölírtunk, talán az elsőt idézném közülük, a Római Levél 10. fejezete 17. versét, ahol azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az mindig az Isten igéjére, az Isten igéje hallására, olvasására, megértésére, személyes meggyőződéssel való elfogadására épül. Más szóval így is mondhatjuk, röviden Istenre épül. Itt mindennek a mértéke az Isten. Míg a hagyományban mindennek a mértéke az ember, a vallásos hitnél, vagy hogy így mondjam, a keresztény hitfogalomnál, vagy a bibliai hitfogalomnál, mindennek a mértéke az Isten, és az ember teljesen az Istenre, illetve az isteni kinyilatkoztatásra épít. Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írt 1. levél 2. fejezet 5. versében, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát mennyire kifejezi azt, hogy nem az ember a mérték, ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Vagy az utolsó ige, amit fölírtunk, Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, ebben ugyan nincs benne a hit szó, de mégis a hit lényegét nagyon jól kifejezi. Ezt mondja, kinek szíve reát támaszkodik,
megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát kinek szíve reál támaszkodik. Tehát itt az Istenre támaszkodás jellemző. Mindennek a mértéke az Isten, az isteni kinyilatkoztatás. A bibliai értelemben vett hitnek egy döntő vonása az is, hogy elismeri alázattal az emberi tévedhetőséget. Nem mer az emberre támaszkodni, nem meri elfogadni ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember, mert van egy meggyőződés arról, hogy az ember a bűneset óta egy megromlott állapotban van, mind gondolkodásában, mind magatartásában. Az ember ítéletei elfogultak, önmaga felé hajlóak, tehát nem bízik az emberiben, és nem fogadja el ezt az elvet, hogy minden az ember.

kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Istennek teljes beszéde igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nagyon érdekes, ugye, tehát, mintha azt mondaná, hogy az beszéljen itt igazságról, bölcsességről, bizonyos dolgokról, aki tud választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Aki bejárta az egész világ mindenséget, minden felülnézetből megnézett, aki a markába tudja fogni a szelet, ugye ilyen képiesen mondja, vagy köntösébe a vizeket, aki megállapította a föld határait. Na hát, hogyha ezt a valakit ismered, ha tőle veszed a bölcsességedet, akkor mondhatsz valamit. Egyébként jobb, ha az ember beismeri, hogy én nem tanultam, nem tudom az igazi végső bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám. Ugye ez Istenre utal nyilván. És utána, mint egy alternatívát mondja, hogy az emberi bölcsesség rendkívül hiányos és rendkívül törékeny, de azt mondja, Istennek teljes beszéde igen tiszta. Tehát ez az a bizonyos isteni kinyilatkoztatás, amire építeni lehet. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ugye milyen erőteljes kifejezések, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjed és hazug ne légy. Majd idézünk még más igéket is, megfigyeljük, hogy milyen hangsúlyt tesz a Biblia erre, hogy ne tégy hozzá. Szinte jobban hangsúlyozza annál, még többször hangsúlyozza, hogy ne tégy hozzá, mint azt, hogy el ne védj. Elvenni is veszedelmes, azt is hangsúlyozza, de ha az ember hozzátesz valamit, de ettől különösképpen óv, mert az egyedülálló, és semmivel össze nem vegyíthető az a bizonyos igen tiszta beszéd. Azután idézném Prédikátor könyve 4. fejezetének az 5. versét, ugye itt most bölcs Salamontól idézünk, hát ugye a Salamon bölcsessége ugye legendás, na hát ő így látta a dolgot. Most idézzük tőle Prédikátor könyvéből, a 4. fejezet 5. verséből, hogy látta ő az embert, hogy lehetne mindennek a mértéke az ember a protagórászi elv szerint. Olvasom a 19. verset. Tehát Prédikátor könyve, igen, bocsánat, 9. fejezet 5. vers, tehát helyesbítem, ha rosszul írtam a táblára, helyesbítsük, tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers. Ezt írja, csak a második részét olvasom a versnek, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Nem túlságosan hízelgő megállapítás rólunk emberekről, ugye tisztelet a kivételnek, de hogy így mondjam, az emberi massza, az emberi tömeg egészében azt így látta Salamon, és ezt a jellemzést mondta róla, még egyszer hadd olvassam, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Tehát eleve rövid az idejük a bölcsesség megszerzésére is. Tehát ez az oka annak, hogy az igazi hit az sohasem bízza magát az emberi bölcsességre, nem mer bízni az emberben, és nem tudja elfogadni, hogy mindennek mértéke az ember. Idézhetném még a Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetének a 19. versét is, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a világnak a bölcsessége, a bolondság az Isten előtt. Persze hozzátetnénk, a világnak nem minden bölcsessége, van, ami valóban igazságkeresésből és igazságszeretetből származik, de bizony nem véletlenül írta meg Erasmus is a Balgaság dicsérete című művét, ugye, ami még a 16. század legelején, ami egy ironikus mű, és arra épül az egész, hogy a balgasság istennője eldicsekszik, hogy ebben a világban ki mindenki hódol neki, és mennyi minden területen ő az úr, egy cseppet sem idejét múlt írásmű, nagy élvezettel és szimpátiával lehet olvasni ma is, és az jócskán kinyitja az ember szemét, hogy ne botránkozzék meg azon, amit a Biblia mond, hogy a világ bölcsessége nagyrészt bizony bolondság az Isten előtt, aki, hogy így mondjam, felülnézetből az összefüggések teljes ismeretében nézi az emberi bölcselkedést. Hozzátennénk még ehhez azt is, hogy a hitet, a nemes, értékes

vallásos hited mindig jellemzi a szabadság és a bátorság. Tehát az a szabadság, az a független szellem, hogy ő személyes meggyőződést akar szerezni, és ha meggyőződik, hogy valami érték, akkor erre is érvényes, ami az általános értelemben vett hitre, hogy kisebbségben is hajlandó vallani és vállalni, és képes önérdekeit is feladni érte, van bátorsága ráépíteni, és van bátorsága képviselni ezt a meggyőződést. Szeretnék egy néhány sort idézni Comeniustól, ugye a nagy cseh biblia tudóstól és pedagógustól, aki a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művében nagyon szépen ír a hitnek a bátorságáról, hogy a hit az nem, ha erkölcsi értéket ragad meg, és azok az erkölcsi értéknek a valóságáról, a tisztaságáról meg van győződve, akkor ha nem is tud mindent bizonyítani, ő neki ez elég, és bátran lép erre az útra, és nagyon szilárd belső bizonyossága van. Ezt írja. A világ látó kezet akar, hogy amit a markában tart, annak hihessen. Míg a keresztény bátran bizakodik a láthatatlan, nem jelen való, eljövendő dolgokban is. A világ bizonyítékokat akar. A keresztény beéri Isten puszta igéjével. De arról viszont nagyon meg van győződve, hogy ez igaz. Tehát mer az Isten igéjére építeni. A világ a legkülönfélébb módon gyanakszik, vizslat kutat, a kereszténynek mindenben Isten igaz mondása a mérce. Ezért, hát míg a világnak mindig van miért visszariadnia, kételkednie, kérdezősködnie, haboznia, addig a kereszténynek mindig megvan rá az oka, hogy teljességgel higgyen, engedelmeskedjék, alávesse magát. Mert neki a hit fénye világít, hogy lássa és tudja, hogy megmásíthatatlanul így van, és másként nem lehet. Ugye az Isten ígéje felől való meggyőződésen alapszik a hitnek ez a bizonyossága. Most ezek után térjünk rá arra az újabb pontra, hogy a Bibliában milyen kritikáját olvashatjuk a hagyománynak, tehát a más szóval a vallási hagyománynak a veszélyeiről, amikor az ember válik mértéki a vallás vagy a hit dolgában, milyen kijelentéseket találunk a Bibliában. Hát elsőként írtam föl magát a 10 parancsolat egyik parancsolatát, mégpedig a második parancsolatot, amely ugye úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, és nem is sorolnám tovább, csak talán az utolsó mondatát idézem még, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ezt a parancsolatot sokan úgy gondolják, hogy erről a parancsolatról azt gondolják, hogy csak a régi pogány időkre vonatkozik, amikor hát mi már nagyon nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a világba, de hát szóval az embereknek ez volt a természetes, hogy mindent istenítenek, és tele van, ugye, az istenséget jelképező, vagy az istenséget megtestesítő különböző képies, és főleg pedig szoborban ugye ábrázolt hát Isten szimbólumokkal a világ. Ez azonban tévedés, mert ennek a parancsolatnak a veleje az, hogy ne csinálj magadnak önkényes elképzelést az Istenről, hogy azután azt imádjad és azt tiszteljed. Ugye sokan úgy is vélekednek, hogy az első és a második parancsolat az tulajdonképpen egy, azt nincs is miért szétválasztani, és egybe olvasztják a kettőt. Azonban ez sem jogosult, mert az első parancsolat csak azt mondja ki, hogy ne legyen néked idegen istened, tehát a sok Isten hit és az egyetlen teremtő Istenhez képest az idegen Isten tilalmát tartalmazza. A második parancsolat viszont az Isten tisztelet módjára vonatkozik. Akár az igaz Istent is tisztelheti az ember önkényes módon, úgy, ahogy magának elképzel, és aztán a maga elképzelését imádja és tiszteli. Ezt tiltja a második parancsolat. És az utolsó mondatában kimondja, hogy tulajdonképpen mi az Isten előtt helyes álláspont. Azt mondja, irgalmasságot cselekszik Isten ezerízig azokkal, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát pontosan ez szabja meg helyes magatartásként, aki az Istent úgy tiszteli, ahogy az Isten megszabta. Aki az Isten kinyilatkoztatásához tartja magát, és nem alkot önkényes elképzeléseket sem az Istenről, sem az Isten tiszteletben nem állít fel önkényes emberi elgondolásokat. Tehát ha úgy tetszik, a 10 parancsolaton belül a második parancsolat képviseli a hozzá ne tégy elvét, tehát emberileg valamit hozzá ne tégy az Isten parancsolataihoz,
még oly kegyes indítékból sem, hogy aztán ezzel valósítsd meg az Isten tiszteletedet, ne csinálj magadnak, és ne imádd és ne tiszteld azt, amit magad alkottál. Ugye ez a parancsolatnak a veleje, mert az Isten azokkal cselekszik irgalmasságot, akik az ő parancsolatait megtartják, az ő beszédét, és ahhoz tartják magukat. Azután a következő ige, amit a táblára fölírtunk, egy rendkívül érdekes ige Ézsaiás könyvében. Ugye ne felejtsük el, hogy az Ószövetség népe is bőven rálépett a vallásos hagyomány kialakításának és a vallásos hagyomány tiszteletének az útjára. Tehát fölé nőtt az emberi az Isten beszédének, Izrael különböző korszakaiban, legjobban az utolsó, végső szakaszában. De már Ézsaiás próféta is ír ilyet, hát Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetéből idézem a 13. verset. Mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Tehát ugye itt a személyes meggyőződés hiánya. Milyen fogalom ez? Próbáljuk megjegyezni. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mindenki gondolkodjék el azon, hogy mennyi vallásosság van ezen a világon, amit ma is ezzel lehet meghatározni, az Isten félelmük betanított emberi parancsolat. Erről nagyon kritikusan szól, ugye, Ézsaiás próféta, és Jézus ugyanezt az igét idézi Máté evangéliuma 15. fejezetében, mégpedig nagyon érdekes, hogy éppen akkor, amikor a hagyományról beszél, ugye ez az a jelenet, amikor megrólják őt, hogy nem mosott kezet a vének rendelése szerint. Tehát nem egészségügyi vagy tisztasági kézmosásról van szó, hanem egy ilyen hát szertartásos kézmosásról, mondjuk hogy próbáljam jellemezni, mondjuk valaki elmenne egy börtön látogatásra, ilyen elítélt emberek közé, és akkor mondjuk hazamenne és véghez visz egy szertartásos kézmosást, hogy most eltávolítsa, ami ott ráragadhatott kívülről materiálisan. Tehát ilyenfajta kézmosásról volt itt szó. És Jézus ezt abszolút nem tartotta meg, és a tanítványait is hát úgy olyan példát adott, hogy ezektől függetlenítsék magukat, és ezen megütköztek a farizeusok és az írástudók, hogy nem tartja meg a vének rendelését. Mert lám ebben a korban is a vallási hagyomány teljesen egyenrangúnak és egyenértékűnek tekintették az isteni kinyilatkoztatással, vagy az Isten parancsolataival. És ekkor idézte be Jézus Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ígét, hogy szájukkal tisztelnek engem, a szívük pedig távol van, és az irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ha úgy látnánk a dolgokat, ahogy az Isten mindent látó szeme látja, akkor félelmetes statisztika jöhet neki, hogy a keresztény tömegekből hány ember érvényes ez, hogy a szájával tisztel, de a szíve távol van tőlem, és a többi, amit már az előbbiekben idéztem. Na most idéznék még ugyanebből a fejezetből, tehát az említett alkalommal hangzottak el Jézus további kijelentései is. Így olvasom a 15. fejezetben a 3., a 6. és a 9. verset. Ő pedig felelvé mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Ugye a vallásos hagyomány esetében sohasem az a szándék, szóval egyáltalán nem ez a szándék, hogy áthágni az Isten parancsolatát, hanem mindig ez az indokolás, hogy pont az Isten parancsolatát akarjuk megtámogatni, megerősíteni, védelmezni ezekkel a rendelésekkel. De Jézus azt mondta, hogy ha az ember hozzátesz emberi rendeléseket az Isten beszédéhez, akkor ezekkel biztos, hogy áthágja. Mert nem tudja megérteni azoknak az indítékát, a kizárólagosságát, és ha már hozzátesz valamit, akkor biztos, hogy nem érti azoknak a lényegét, és át fogja hágni vele a tényleges isteni rendeléseket. A 6. vers. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát a hagyomány, hogyha az Isten tiszteletéért buzgolkodik is, mert az indíték a kétségtelenül ez, mindig ebből születik a hagyomány, hogy buzgolkodni az Isten tiszteletéért, de emberi módon, emberi hozzátételekkel. A gyakorlati eredmény mindig az lesz, hogy áthágás, az Isten beszéde áthágásához, és az Isten beszéde elerőtlenítéséhez vezet. A kilányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye mindez teljesen világos beszéd. Szeretném ezután Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézni a 2. verset,
ahol a következőt találjuk. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 2. verset idézem. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. De itt is elsőként említi, hogy ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek. Hogy megtarthassátok, mert nem lehet megtartani, ha az ember hozzátesz, vagy elvesz. Jelenések könyvében a Biblia végén újra ugyanezt mondja, Jelenések könyve 22. fejezet 18-19. Versét idézem. A következőképpen hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a szent városból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Ugye rendkívül komoly intelem, ugye, hogy eltörli annak részét az Isten üdvösségének a javaiból, az ígéreteiből. Tehát azt hiszem, hogy a hagyománynak a kritikája, a hozzátételnek a veszélye, az teljesen egyértelműen kifejezett a Szentírásban, mindezekből az igékből kitűnik. És most végezetül abban foglalhatjuk össze a témánkat, hogy ha hit vagy hagyomány, így állítjuk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen ez az egész szembeállítás arra akar minket buzdítani, hogy a független és igazságos gondolkodásra törekedjünk. Tehát óvakodjunk az úgynevezett konvencionális, akár öntudatosan, de vakon és magabiztosan, vagy akár pedig alkalmazkodóan, egyszerűen egy közösségnek, bármilyen hitéhez. Tehát szeretném mondani, hogy a Biblia nem csak arra késztet, hogy a vallásos hit vonatkozásában ne kövessünk hagyományokat, másban se kövessünk hagyományokat. A Biblia egyértelműen erre bíztat. Hagyományokat semmiben nem, hanem mindenkor őrizzük meg, és műveljük a független és igazságos gondolkodást. Szeretnék ismét ezzel kapcsolatban néhány bibliai igét idézni. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 10. és 11. versében azt mondja, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokat helyes fordítás szerint Isten kiszolgáltatja a tévejgés erejének. Tehát, mintha azt mondaná, itt is vagy-vagy. Tehát az embert vagy jellemzi az igazság szeretete, és mindig a független és igazságos gondolkodásra törekszik. Az igazság szeretete van mindig a vizsgálódásai, a felfogása kialakítása, a cselekvése mögött, vagy pedig menthetetlenül az ember képet fest nekünk, hogy ez a világ a téveigés tengere. Ebből az ember csak akkor találhat kiutat, és akkor lehet biztonságban, ha befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére, amit egyedül az Isten kinyilatkoztatása képvisel tisztán és teljességében ezen a földön. Noha töredékekben, felvillanásokban, az emberek gondolataiban, vagy az emberek bölcsességében is megtalálható. Ugye így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse, Sátánról, akit a Biblia másút, ugye a világ fejedelmének nevez, ugye a neve is azt jelenti, hogy ellenség, hogy az ember nagy ellensége a világ fejedelme pillanatnyilag, akit így jellemez, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát a Biblia szerint a hazugság hálójában van a téveigés erejének a hatalma alatt az egész emberiség, és csak azok, még egyszer mondom, csak azok vannak biztonságban, akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. A Biblia rendkívül komolyan óv attól is, hogy az ember, ha meg van győződve az igazságról, és ez egy új szempont az eddigiekhez képest, ha az embernek van meggyőződése a kinyilatkoztatott Isten igazságról, hogy így mondjam, van hite, személyes hite, és megalapozott és erőteljes hite, akkor is fenyegeti az embert a veszély, hogy gyávaságból, megalkuvásból mégis a hagyományhoz pártol a lelkismereti meggyőződés ellenére. Tehát, hogy így mondjam, hit és hagyomány között van átmenet, lehet, hogy egy ember alapvetően a hitnek az álláspontján van,
de gyávaságból, megalkuvásból az élet adott helyzetében mégis a hagyományhoz igazodik. Nagyon is gyakori ez az emberi magatartás. És nem csak ilyen generális áttálások léteznek, hanem az élet aprócska helyzeteiben. Például van valakinek hite, van független és igazságos meggyőződése, olykor feláldozza a családért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a családban nem kell a békességre, a szeretetre, az összhangra törekedni maximálisan. De az igazság felül való lelkiismereti meggyőződést még a családért sem szabad feladni, mert az a családnak is kárára válik. Tehát az ember kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban, részletekben és egészében hajlamos arra, hogyha hite van is, átpártoljon a hagyományhoz, a többséghez, és mert elfogja a gyávaság, vagy elfogja a megalkuvás. Szeretnék két bibliai igét olvasni ezzel kapcsolatban, amelyek nagyon, hogy így mondjam, ilyen frappáns megfogalmazásúak, és nagyon melbevágóak, és megragadják az embert, és ha jól megértjük őket, megóvhatnak minket az ilyenfajta megalkuvásoktól. Ugye csak gyakorlati példaként említeném Pétert, neki igazán volt hite Jézusban, és mégis egy adott pillanatban, amikor nehéz volt, hogy így mondjam, a kisebbségi helyzetét fenntartania, ráadásul egy indulatos hangulatban lévő tömeggel szemben, akkor ugye egy szolgáló leánytól is megriadt, és annak a megjegyzésétől, és elment addig, hogy átkozottva és esküdözve árult el a mesterét. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő hisz, és ő soha nem tagadná meg a hitét, és őt semmiféle hagyomány, és embereknek a hagyományhoz való nagy ragaszkodása, és annak a szugesztív hatása őt soha meg nem zavarhatja, vagy soha meg nem gyengítheti. Ha valaki legbuzgóbb és legszeretőbb tanítványról van megírva, hogy egy pillanat hatása alatt nem tudta elviselni azt, hogy az ő személyes meggyőződéséhez ragaszkodjék, és azt a tömegnek a heves, indulatos, hagyományos felfogásával, ugye, amit egymástól vettek, és egymás véleménye határozta meg őket, ettől nem tudta magát függetleníteni, hanem gyávaságból, megalkuvásból megtagadta Jézust. Tehát ezért jelentőség teljesek azok az igék, amelyeket olvasunk. Idézem Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 38. verset, ahol Jézus a következőt mondja. Márk evangéliuma. Márk evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 38. verset. Ezt mondja. Valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az emberfia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nem tudom, érezzük-e azt a hallatlan feszültséget, vagy ami ebben az igében van, mintha Jézus azt mondaná, hogy kik előtt szégyeltek ti engem? Kik azoknak a véleménye, amit olyan rettenetesen nagyra tartatok? Ez a bűn miatt megromlott ember tömegekét, akik az Isten szemével azt mondja, hogy parázna és bűnös nemzetség. Azt mondja, szégyeltek engem ezek előtt, az ő véleményük számotokra annyira meghatározó, hogy nem meritek a ti személyes hitbeli meggyőződéseket képviselni, fenntartani. És akkor egy szomorú mondatot tesz hozzá. Az ember fia is szégyelni fogja, teszem hozzá ezt a tanítványt. Szégyelni fogja tanítványának megvallani az ilyen tanítványt, és most figyeljük meg, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát erre mondtam azt, hogy nagy ellentét feszül a versben, illetve a Jézus kijelentésében, mert egyik oldal mondja a parázna és bűnös nemzetség, akinek a véleményétől az ember olyannyira függhet, vagy annyira a hatása alá kerülhet, a másik oldalon pedig az ő atya dicsősége is a szent angyalok, mikor velük megjelenik. Mint ha azt mondaná Jézus, melyik a fontosabb? De sajnos ő szégyelni fogja azt a tanítványt, szégyelnie kell azt a tanítványt, aki szégyelli őt, e parázna és bűnös nemzetség előtt. János evangélium a 12. fejezetéből pedig idézném a 42. és a 43. verset. Tehát János evangélium a 12. fejezetéből a 42. és 43. verset idézem, ezt mondja, mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Nagyon meglepő, nem? Hogy ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor egyáltalán nem tűnik ki, hogy a főemberek közül sokan hittek benne. Tudunk egy Nikodémusról, meg tudunk egy Arimatia Józsefről, és hol a többi? Ez a Biblia vers megmagyarázza.
Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetekből. És egy kis minősítő megjegyzés, mert inkább szerették az emberek dicséretét, hogy nem az Istennek dicséretét. Ugye emlékszünk erre a kis szóra, hogy inkább, ez már eddig is előfordult az előadásokon, milyen veszélyes kis szó, ahogy mondtam, mindig olyan, mint a mérleg nyelve. Ugye, tehát ezek az emberek hittek, azt olvassuk, hittek Jézusban, sokan Izrael főemberei közül, de inkább szerették az emberek dicséretét, semmint az Istennek dicséretét. Tehát ez volt számukra, ami többet nyomott a latban. Tehát ezek az igék nagyon komolyan intenek minket arra, hogy a független és igazságos gondolkozást mindenképpen őrizze meg az ember, és tegyük magunkat belül erkölcsi mérlegre, ha megkísértene a gyávaság, vagy a megalkuvás, vagy netán a tagadás, hiszen az embernek különbséget kell tenni, hogy ki előtt szégyel, és az embernek mindenképpen meg kell gondolni, hogy kinek a dicsérete, vagy kinek az elismerése, vagy a jóváhagyása fontosabb számára, amennyiben Istenben valóban hisz. És befejezném a mi témánkat azzal, hogy még Pascaltól olvasni két gondolat töredéket, amelyek szintén nagyon-nagyon bölcs és megszívlelendő megjegyzések. Ezt mondja, elbújnak a sokaságban, 260. töredék, elbújnak a sokaságban, és a tömeget hívják segítségül. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottátok volna. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Tudom, hogy egyszerre nem lehet megfigyelni, hadd olvassam már még egyszer, hogy a személyes meggyőződés megtalálására való buzdítás ez. Elbújnak a sokaságban, a tömeget hívják segítségül, mondja kritikai észrevételként. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottatok volna róla. Tehát ne befolyásoljon az, hogy kitől, mitől hallottuk, hanem igaz-e ez a kérdés. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Érezzük, hogy itt a lelkiismereti, erkölcsi ítélet, meggyőződés is benne van Pascal szavaiban. És végül a 269. töredék csak egyetlen mondat, ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Lehet, hogy első pillanatra fel sem fogjuk, hogy mit mond ezzel Pascal, és még talán kételkedünk is, hogy minden benne van ebben a meghatározásban, mert ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Pedig mégis minden benne van. Megalázkodás, hogy elismerjük a saját tévedhetőségünket, az emberiség tévedhetőségét, a téveigés ereje hatalmát, a bűnben megromlott emberiség felett, és használjuk az eszünket. Ezt a legtágabb értelmet, az egész értelmünket és lelkiismeretünket együtt. Tehát az embernek a belső ítélőképességét, a független és igazságos gondolkodásra törekszünk. Ha az emberben megvan a megalázkodás készsége, tehát az emberi tévedésekre vonatkoztatva is, és az isteni igazságra vonatkozóan is. Megalázva magunkat el tudjuk ismerni az emberi tévedéseket, a magunkét, mindenekelőtt a magunkét, és a tévedhetőségünket. És meg tudunk alázkodni a kétségtelen igazság előtt. És használjuk az eszünket, hogy személyes meggyőződésre jussunk, és független és igazságos módon és szabadságban mindent megvizsgáljunk, és bátran kövessünk. Akkor tényleg kialakul ebből az igazi kereszténység. Mert akkor az Isten igazságáról, a kinyilatkoztatott igazságáról fogunk meggyőződni. Tehát még egyszer mondom, Pascal így foglalta össze, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Tehát az igazi kereszténységhez nem valami érzelmesség, vagy nem valami misztikus élmények vezetnek, hanem tulajdonképpen a legtisztább, legbecsületesebb magatartás, a megalázkodás és az eszünk használata elvezet az igazi kereszténységhez feltétlenül. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, és néhány perc múlva akkor kezdenénk a beszélgetést azokkal, akik visszamaradnak és kérdéseik vannak. A viszontlátásra két hét múlva mindenkinek gondolatainak a befogadása hagyományhoz tartozik-e? Jó kérdés, igen, mehetünk tovább.
Tessék? Ezekkel végzünk. Tessék, vagy még valaki jelentkezett? Hol? Nem láttam. Nem, akkor nem. Tehát akkor vegyük sorra. Akkor a legelső kérdés az volt, hogy a különböző keleti vallások, ugye, a tanításainak a befogadását is lehet-e hagyománynak tekinteni. Létezik egy ilyen, a kereszténységnek a mai, éppen az ökumenikus filozófiájában létezik egy ilyen felfogás, hogy tulajdonképpen minden hagyomány szent. Tehát egy ilyen bizonyos értelemben egy kitágítás a hagyomány fogalmának, majd mindjárt kicsit össze fogom ezzel kapcsolni az egyház fogalmát, előre veszem azt a kérdést, mert a kettő jól összetartozik. Tudnék, olyan kitágítása a hagyomány fogalmának, hogy a szent hagyomány, a kivált képen való szent hagyomány, a mértékadó szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány, ez a katolikus egyházban van. De mindazonáltal hagyományok léteznek, értékes hagyományok a különböző világvallásokban is. És ezeket a hagyományokat is meg kell becsülni. Ugyanez a felfogás a Bibliát viszont igyekszik szintén a hagyományba besorolni, mondván, hogy végül is a Biblia is hagyomány, ugye? Tehát nem azt érti ezen, hogy keletkezett, ugye maguk az iratok keletkeztek az Izrael körében, illetve keletkeztek az ősegyházban. Tehát azt a szempontot mellőzi, hogy Istentől ihletett, tehát különleges isteni segítséggel vették át a proféták és az apostolok, és továbbították, hanem csak azt ragadja meg, hogy végül is ez is az egyházban keletkezett a Szentírás, Izraelben, illetve az őskeresztény egyházban, tehát Szentírás is hagyomány. Tehát ez a felfogás azt mondja, hogy léteznek különböző hagyományok, amelyek békességben, vallási hagyományok, amelyek között békességet kell teremteni, amelyek békességben megférnek egymás mellett, és a Biblia is ennek a vallási hagyomány tömegnek a része. Például a 1993-ban hívták össze a világvallások második parlamentjét Chicagóban, és ott az egyik fő szónok például ezt mondta, hogy vallások és vallási hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Vagy például Hans Küng, ez a neves római katolikus teológus, és egy József Kusel nevű másik teológus társa, ők dolgoznak például azon, hogy egy egységes világetoszt létrehozni, egy világerkölcsöt, tehát összegyűrni a legkülönbözőbb vallásoknak a hagyományából. Tehát ma nagyon is népszerű ez az eszme, hogy igen, létezik a szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány a katolikus egyházban, de léteznek ezen kívül más vallások hagyományai is, azoknak a hagyomány anyaga is értékes, és ezek között egy békességet kell teremteni, illetve végül is a római katolikus felfogás szerint egy hierarchikus rendbe kell ezeket is rendezni, hogy a katolikus szent hagyomány van a csúcsán, de a különböző hagyományokat is tolerálja, illetve hát kialakítja velük a maga kapcsolatát, viszont a Bibliát is, hogy így mondjam, leteszi egy polccal lejjebb a hagyomány sorában, mondván, hogy ez is az egyház körében keletkezett. Na most ide utalnék, hogy a modern egyház fogalom, hogy tehát feladásra került-e a modernizálódó római egyházban az a felfogás, hogy amit itt olvastam, hogy az egyházon kívül tulajdonképpen nincs üdvösség. Ugye ezt a középkorban mondták ki. Ma semmit nem változott ez a tétel, tulajdonképpen nem is változhat. A római egyházban soha semmi nem változhat a tévedhetetlenség karizmája miatt. Csak átértelmezések és átfogalmazások léteznek. De a lényeg soha nem változhat. Tehát ez a tétel is megmaradt, és megmondom, milyen átfogalmazásban. 6. Pál pápa volt az, aki a modern egyház fogalmat tulajdonképpen, hát az alapokat ehhez lerakta, és pedig azzal és amit aztán meg is lehet találni, a II. Vatikáni zsinatnak a Nostra Aetate, tehát a nyilatkozat más vallásokról című dokumentumában. Nos, ebben azt fejtik ki, hogy az egyháznak a teljessége az a katolikus egyház. És mellette, illetve körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a különböző más egyházak és vallások. Ugye a koncentrikus kör, mint hogy egy kavicsot a folyóba dobunk, és ugye különböző átmérőjű körök keletkeznek a középpont körül. Tehát a középpont a római egyház, az egyház teljessége. Hozzá legközelebb vannak azok az egyházak,
A legtöbb elevet lehet megtalálni a teljes egyházból, a római katolikus egyházból, ugye elsősorban az ortodoxok. Azután utána jönnek ugye azok, amelyekben bizonyos egyházi jegyek vannak, ugye a katolikus egyházból valamikor kivált protestáns egyházak, és azután következnek következik az egyisten hívő iszlám, azután következnek az erkölcsi és vallási értékeket tisztelő pogányvallások, és a legszélső körben pedig az ateista humanizmus. Tehát, és így ezek a kifejezések, hogy ezek mind a megváltás hatósugarában vannak, és emberek üdvözülhetnek ezekben a külső körökben is, de csak azért, mert tudtukon kívül is a középponthoz vannak rendelve. És ez a megfogalmazás megszületett, hogy hogy vannak tematikus keresztények, ugye ezek azok, akik kifejezetten az egyház teljességéhez tartoznak, és vannak úgynevezett anonim keresztények, ez pedig a Karrán nemnek, ennek a szintén nagyon neves katolikus, századunkbeli katolikus teológusnak a meghatározása. Tehát a névtelen keresztények ezek, akik akár a más vallásokban, vagy ateista humanizmusban vannak, de a koncentrikus kör valamelyik külső körében vannak, és tudtukunk kívül is hozzátartoznak a középponthoz. Tehát ha mondjuk hasonlatot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy nem változott az a tétel, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az egyház fogalmát, mint az amőbát úgy kitágították, hogy sokkal szélesebb a valóságban az egyháznak a köre. Tehát még hát sok minden érdekeset lehetne ezekből a dokumentumokból idézni, csak hát nem akarom nagyon az időt húzni bele. Ugye itt is például azt mondja, az egyház révén kapjuk a hitet, és a Krisztusban lévő új életet a keresztség által. Tehát az egyházról ki is mondja a Lumen Gentium konstitúcióban, hogy az egyház az üdvösség közvetítő. Itt például azt mondja, az egyház szent az új KT-ban. A nagyon szent Isten a szerzője. Bár bűnösöket foglal magában, ő a bűnösökből álló bűn nélküli. A szentekben ragyog szentsége, Máriában már ő az egészen szent. De tehát így magyarázza az egyháznak az abszolút szentségét. Azt mondja, a Krisztus tekintélyében való részvétel, tehát a Krisztus tekintélyében való részvétel, ugye ez tipikus fogalom szintén, legfelsőbb fokát a tévedhetetlenség karizmája biztosítja. Itt az egyházon kívül nincs üdvösség. Az új katolikus KT-ban is benne van ez a címszó. Azt írja, hogyan kell érteni ezt az egyház atyák által gyakran ismételt állítást? Tehát bárki, akinek megvan az új katolikus KT, vagy megveszi, fölütheti, és megtalálja benne ezt a fejezetet, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Azt mondja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a főtől, Krisztushoz jön az egyház által, ami az ő teste. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézménynek alapította meg a katolikus egyházat. Tehát ugye nagyon, figyelj, mert nagyon árnyaltan, nem, tehát éppen azért, mert létezik ez a tágabb egyház fogalom, nem mondja azt, hogy akik nem tartozhatnák, azok nem. De nem üdvözülhetnek azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus egyházat. Hát azt hiszem, ennyi ilyen illusztráló idézetnek elég. Akkor menjünk talán, lépjünk tovább. Egy következő kérdés volt, ugye akkor talán ön volt a következő kérdező, ugye? Igen. Nem volt ott szó kiírtásról, hanem inkább ott Noé, meg lehet találni, hogy ezt a Mózes első könyve 11. fejezetében proféciát mondotta
az utódairól, és ugye Kám és Kánaán esetében, a fia Kánaán esetében ugye kiütközött az a negatív jellem, és tulajdonképpen ennek a következményeiről szólt Isten, hogy az eljövendő történelemben, ahogy így mondjam, a szolgák szolgája legyen Kánaán, ugye mondta, tehát ez egy profétikus jelentés volt arról, hogy Sém és Jáfet, tehát ennek az utódai, hogy így mondjam, pozitívabb civilizációt fognak kiépíteni, még mélyebbre süllyednek, szolgai státuszba süllyednek Kámnak az utódai, éppen az erkölcsi magatartás következtében, amely rögződik ezen az ágon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyéni kivételek ugye nincsenek, az egy pillanatig sem jelenti azt, hanem tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy egész népcsoportokat meghatároz a sajátos kultúrája vagy hagyományából. Vannak egyéni kivételek, mindig vannak és mindig léteznek, de a többséget meghatározza. Na most azt hiszem nem is igazából az a döntő kérdés itt, hanem hogy van az, hogy az atyák vétke a fiakban, ugye? Tehát az a döntő kérdés, ami benne van a második parancsolatban is, csak mivel most nem tartozik szorosan a témához, én ezt a részét nem idéztem. És semmiképpen sem azt jelenti, hogy... Bocsánat, csak a Bibliámat keresem közben. Köszönöm szépen. Hogy az atyák személyes vétkét azt a fiakban, ugye... kellene megbüntetni. Ezt egy pillanatig sem idézném, hogy a Szentírás hogyan szól erről félreérthetetlenül. A Mózes 5. könyvében, a Mózesi törvényben is megtaláljuk ezt. Mózes 5. könyve 21. fejezet, úgy emlékszem, de majd mindjárt megtalálom a Ezékiel 18 alapján, hogy a fiak ne ölettessenek meg az atyákért. Tehát a bírói törvénykezésben is benne van, hogy 24. fejezet lesz. Igen, 24. Igen, megvan. 24. fejezet, 16. vers. Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyáért. Ki az ő bűnéért halljon meg. Tehát ugye ez nagyon szilárdan benne volt a törvényben, és ugyanígy, ezt már nem is keresem ki, Ezékiel könyve 18. fejezetében ismét és ismét elhangzik, hogy ne, ezt így mondja, ne legyen ez a közmondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod vele. Így mondja az Isten, kivesztem ezt a közmondást közületek, hanem így mondja, hogy a fiú ne viselje az apa vétkét, és az apa se viselje a fiú vétkét, az igazol legyen az ő igazsága, a gonoszol legyen az ő gonoszsága, amely vétkezik, annak kell meghalnia. És ezt többféle variációval részletezi Ezékiel könyve 18. fejezetében. Tehát akkor a második parancsolatban például mire vonatkozik ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban? Ez nem a személyes bűnnek a következményeire vonatkozik, hanem a Jóisten tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ne várja el tőle azt senki, amit egyébként emberek szeretnének elvárni, hogy az ember él gonoszul így, úgy, amúgy, és akkor a Jóisten mindig jöjjön és tüntesse el a következményeket. Nem azt mondja, az ő elsődleges büntetése a bűnre az, hogy amit vet az ember, azt aratja is, vagyis hagyja az emberi bűn következményeit érvényesülni. Tehát arról a büntetésről van szó, hogy ha a fiak Isten gyűlölők, mert ugye azt nagyon fontos, hogy hozzáteszi, megbüntetem harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát csak abban az esetben, ha gyűlölik az Isten, ugye? Tehát megvetik. Akkor azt mondja, ami genetikailag rossz örökség van, ami pedig rossz példaadás által hat rájuk, azok nem fognak elhárulni. Tehát, hogy így mondjam, a bűnnek a legsúlyosabb büntetése a bűn maga. De hát Isten nem fog jönni, hogy rendre egyenként elhárítsa az emberi bűn következményeit. Ő azt az ítéletet érvényesíti a bűn feled, hogy engedi, hogy a bűn beérjen, és megmutassa maga igazi arcát. Tehát nem a személyes bűnöket bünteti meg, hanem a természetesen továbbható következményekről van szó. Jellemző is, hogy azt mondja, harmad és negyed ízik. Ugye körülbelül eddig van az, hogy a genetikai örökség, vagy a rossz példaadás öröksége hat, ugye szokták mondani, aztán már megtörik az átok, aztán már jön új vonal, de ugye a közvetlen hatások az apáknak és anyáknak
a rossz magatartása és rossz lelkülete és rossz példaadása és rossz nevelése a legközvetlenül ugye harmad-negyed ízig hat tovább. Tehát ez erre vonatkozik a bibliai kijelentés. Tehát egy pillanatra lehet ezzel még mozognom egy kicsit, ugye enged ez a madzag egy picit. Azt hiszem, itt van a... Köszönöm szépen. Itt van benne a táskámban, véletlenül nálam van, úgy emlékszem, megnézem, a Herz kommentár. Nem tudom, ki ismeri ezt a Herz kommentárt. Sajnos nincs itt, a másik táskámban van. Tehát aki esetleg hozzájut, nem olyan nehéz hozzájutni, létezik ez a Herz, a brit birodalom főrabbia kommentárja Mózes 5 könyvéhez. Ugye nagyon érdekes, hogy maguk a zsidók hogy értették. Ugye hát a saját nyelvükön, a saját hát évszázadokon át követett vallásuk szöveg összefüggésében hogy értették ezeket az ígéket. A második parancsolatnál, amit én elmondtam, lényegében ugyanezt elmondja Herz is, hogy különbséget kell tenni, ami a személyes bűnnek a közvetlen isteni megbüntetése, azt soha nem teszi Isten, hogy az apa vétkét a fián büntesse meg. Igen, amely lélek vétkezik, mondja, annak kell meghalni. Viszont a természetes következmények az a bűnnek a másik büntetése, és azt Isten nem hárítja el. De, ha viszont a fiak nem Isten gyűlölik, hanem rögtön folytatja, de irgalmasságot cselekszem, ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, tehát, hogyha viszont Isten szeretővé válnak az utódok, akkor az első, a második, a harmadik, a negyedik, bármelyik generációban megtörik ez az átok. Ez csak akkor érvényesül, ha a fiak ugyanúgy elvetik az Istent, és nem hívják őt segítségül. Lehet valakinek akármilyen rossz genetikai öröksége, lehet akármilyen rossz nevelés, akármilyen rossz példa, hogyha az Istent szereti, mindezek a természetes rossz következmények eltűnnek. És helyébe az isteni áldás lép, az Isten mindent meg tud változtatni. Nem tudom, hogy így érthető-e, vagy van kérdés még. Akkor segítsünk most egy kicsit, hogy mi volt a következő kérdés, mert nem pont... Igen. Hogy van-e isteni hagyomány. Na most, tehát ha a hagyomány szót a legszorosabb értelművel veszük, ugye, hogy valakire ráhagyni valamit, ugye jogi értelemben is használják, hogy hagyomány, hagyaték. Ott nevezik régiesen a jogban hagyománynak. Tehát ha ilyen értelemben veszük, hát ugye Isten meghagyta az ő beszédeit, meghagyta az ő parancsolatait, vagy ahogy elhangzott, meghagyta az úrvacsora vagy a keresztség rendtartását. De ezt a szót erre azért nem használjuk, inkább az isteni elrendelés, közveti isteni elrendelés, mert ugye létezik az emberi hagyomány fogalma, ugye vannak ilyen rögzült kifejezések. Tehát abszolút szó szerinti értelemben persze, hogy van isteni hagyomány, mert Isten emberre hagyta az ő beszédeit, vagy meghagyott rendelkezéseket, de mivel a hagyomány szó le van foglalva, ugye az Isten beszédéhez hozzátett emberi rendelésekre, azért hát megkülönböztetjük, és azt mondjuk, van az isteni kinyilatkoztatás, és van a hagyomány. Igen, melyik volt a következő kérdés? Igen. Igen, ez az apostoli hitvallásra vonatkozott. Ugye az apostoli hitvallás a harmadik századból való, minden valószínűség szerint egész pontos keletkezés idejét nem tudjuk, és önmagában biblikusan nagyon nem kifogásolható a szövege. Mondjuk már egy kicsit mutatkoznak benne ilyen árnyalatbeli problémák a Bibliához képest. Például olyasmi, hogy ugye van a három hitágazat, ugye így szokták mondani. Ugye a teremtést az teljesen az atyának tulajdonítja, a megváltást a fiúnak. Ugye a Biblia szerint a teremtés közvetlen megvalósítója is a fiú, a megváltási tervnek a szerzője meg maga az atya. Tehát a Biblia szerint mindhárom isteni szemében de van, mind a teremtésben, mind a megváltásban. Tehát ilyen árnyalatbeli problémák vannak az apostoli hitvallásban, de alapvetően helyes. Na most viszont ugye vannak ilyen kis eltérések itt-ott különböző egyházak gyakorlatában a harmadik hitágazatnál. Ugye ez a harmadik hitágazat, mert Szentlélek is az egyházra vonatkozik, és ugye itt hangzik el, hogy hiszem ugye az egy szent katolikus anyaszent egyházat. Itt hadd mondjam azt, hogy még az anyaszent egyház kifejezés sincs a bibliai szövegben, mert ezt jó is, ha mindenki tudja, meg azt is jó, ha tudjuk, hogy az egyház szó sincs így benne, ahol magyarul. Mert azt halljuk, hogy egyház, mi jut eszünkbe egy ház, meg ráadásul egyház.
szóval valami intézmény, vagy épület, vagy szervezet, ez jut eszünkbe róla. A görög szövegben, az új szövetségben egyetlen egy szó van az egyházra, az eklészia. Ezt is halljuk, ugye eklézsia, ugye így emlegetni. Ugye magyarosan ez viszont azt jelenti, hogy kihívottak, kihívottak, elhívottak közössége. Tehát tulajdonképpen benne van a szóban az, hogy itt az egyházat nem hát valamilyen papi hierarchia alkotja, és nem egy intézmény, és nem egy szervezet, hanem a hívő nép alkotja az egyházat. Az egyszerűen a kihívottak közössége. Ilyen pedig, hogy anyaszent egyház nincs. Ez már csak olyan, ugye a Károly Gáspár fordításába is bekerült, ugye annyira hát berögződött a tudatba, hogy egyház, anyaszent egyház, de ha szó szerint fordítanak, akkor csak a kihívottak közössége. Ugye hát most már magyarban nem lehet megváltoztatni ez a szót, ugye rögzül, de vigyázzunk, mert szóval az eredeti fogalomban nincsen benne sem a háznak, sem az egynek, sem az anyának a fogalma, még kevésbé a katolikusé. Ugye az sincs benne, az apostoli hitvallás eredeti szövegében nincs benne a katolikus. Ugye azt a római egyház teszi bele. A katolikus ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetemes. Na most viszont így már ugye a katolikus elnevezéssel, ugye ez rögzült a római katolikus egyházra. Tulajdonképpen így, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy egy kis ellentmondás is rejlik a névben, hogy római katolikus, mert benne van az, hogy római, és a katolikus meg egyetemes. Ugye? Tehát egy kicsit így magában hordozza ezt az ellentmondást, mert alapvetően ugye a római irányítás a római hagyományokra épülő, de amely azonban azt az igényt tartja, támasztja, hogy egyetemes. Egyébként a katolikus elnevezés legelőször a 380-ban kibocsátott törvényben jelenik meg, amikor ugye a Konstantin utódcsászárai, Nagy Theodosius és a társai, ők rendelték el, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, amelyet, és akkor sorolja, hogy Róma püspöke, Alexandria püspöke, stb. Képviselnek, és ezek az apostoli szentségű férfiak, és utána azt mondja, akik így hisznek, azok a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek, akik elég kemény szavakat használják, hát eretnekeknek és őrülteknek tekintünk, ugye nem viselhetik az eklézsia, az egyház nevet, hanem és nem nevezhetik úgy gyülekezeteik magukat ennek. Tehát itt először jelenik meg a katolikus név, úgyhogy tulajdonképpen akik a birodalmi egyházhoz tartoztak, ugye tehát az állammal egyesült birodalmi egyházhoz, azok viselhetik a katolikus keresztények nevet, a többiek viszont eklézsiának, egyháznak sem nevezhetik magukat. Igen. Még kinek volna kérdése? Ja, igen. Az apostoli hitvallásnak nem is úgy van, hogy hiszek egy szent katolikus egyházban, hanem úgy van, hogy hiszek egy szent keresztény egyházat. Ez nagyon érdekes, hogy ezt Calvin külön hangsúlyozza az institúciónak, ugye a keresztény tanítás rendszere című híres művének az egyik utolsó kiadásában, külön hangsúlyozza és azt mondja, hogy nem így helyes, hogy hiszek az egyházban, mert azt mondja, egyedül csak Krisztusban szabad hinni, hanem így helyes, hogy egyházat hiszem. Hiszem az egyházat, de nem hiszek az egyházban. Ugye ott ugye latinul idézték többnyire az apostoli hitvallást, az is ő mondta, az in prepozíció nem helyes, mert nem az egyházban hiszek, hanem az egyházat hisszük. De hinni csak Jézus Krisztusban, Isten fiában szabad. Tehát az ön értelmezését Calvin csak maximálisan megerősítette. Még az is benne volt, hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Természetesen az egyháznak megvan a helye és megvan a maga jelentősége. Tehát amikor ugye hangsúlyoztuk, hogy személyesítés, független és igazságos gondolkozás, az nem azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek nincs szerepe vagy helye. Csak hogy akkor pontosan ezt mondja a Biblia, hogy kihívott a közössége, és ez az ige is, hogy ketten-hárman összejönnek, én ott vagyok közöttük, tehát a tekintély Krisztus. Egyébként ez éppen a következő, ahhoz két hétre következő témát érinti, hogy tulajdonképpen, ugye én nem tudom, most ugye én kaptam ezeket a címeket, és hát nincs is annyi időm Reisinger Jánossal konzultálni, hogy ő pontosan mire gondolt. Eddig még azt mondta, hogy mindig szorgalmasan meghallgatja a kazettákat, és akkor mindig visszajelzi nekem, hogy körülbelül azt értettem, amit ő akart mondani. Hát most éppen Gyulánban gyógykezelése még, úgyhogy hogy telefonon elérhetetlen, úgyhogy nem fogok tudni addig rákérdezni, hogy ő mit értett. Hát
Én minden este úgy értelmezem ezt a témát, hogy ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezzük magának az egyháznak a fogalmát. Szóval az új és új szövetségi egyház fogalma is, és a másik a római típusú egyház értelmezés. Ugye nem ugyanaz, amiről ma beszéltünk, hanem igazából az egyház főségnek a kérdése az, ami úgy gondolom itt kidomborodik ennél a témánál. Hát persze létezett, ugye, olyan értelemben, hogy a testi leszármazás szerint, ugye, az Isten, ugye, de az viszont nem egy, az tényleg népegyház volt, tehát nem a hitben önkéntes választás szerint népegyház volt. De hát nem akarok elébe vágni a következő témának, jó? Van-e valami kérdés, amiről elfeledkeztem, ami elhangzott, és nem válaszoltunk rá? Tehát az volt a kérdés, hogy az Ószövetségben volt nagyon sok rendelés, és ezek vonatkoznak-e ránk, vagy nem? De most amiket Isten Mózes által adott, ugye, ami a 10 parancsolaton kívül is egy sereg rendelkezés volt, azok Istentől adott rendelkezések voltak. De nagy részük jellegénől fogva időleges volt. Ezt például így mondja a zsidókhoz írt levélben, szó szerint így kimondja, hogy Izraelnek adott Isten olyan törvényeket, amelyek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye a Jóisten az Ószövetség átmeneti, nem végleges jellegét eleve kijelentette azzal, amikor például Jeremiás által azt mondta, hogy eljönnek a napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával, nem a ma szövetség szerint, amelyet kötöttem velük a sínai hegynél. Tehát Isten eleve érzékeltette azt, hogy ez egy átmeneti, egy előkészítő jellegű szövetség, amelyben vannak nem örök érvényű isteni, de nem örök érvényű rendelések, hanem amelyek csak Izrael sajátos, nevelő célzatúak, így is mondja a Biblia, pedagógus törvények. És itt mindjárt utalnék is rá, hogy milyen természetűek voltak ezek még röviden. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy amelyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Pillanat. Azt hiszem a 10. vagy a 9. fejezetben van, csak most itt nem esik rá a szemem. Mindegy, hát majd valaki utána nézi, megtalálja. Ez a lényeg, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ja, meg is van. Nem, 9. fejezet, 10. vers, mert benne van a 10, csak az a vers. Tehát azt mondja, csak is ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezőek. Na most például mit tartoztak ide? Ebből kiderül az úgynevezett tisztasági törvények Izraelben. Nagyon sokfélék voltak ezek a tisztasági rendszabályok. Például volt ilyen közöttük, hogyha valaki halottal érintkezik, mosódjék meg, mert tisztátalan. Na, például ennek mi volt az értelme? Az volt az értelme, hogy a Izrael körül az összes nép, ugye a különböző pogány vallásokat követte, amelyekben mind óriási magas fokon volt a halott kultusz. És hogy a Jóisten távol tartsa őket, ugye ne felejtsük el, itt nem egy személyes megtérés alapján álló nép volt, hanem egy testi leszármazás szerinti nép, amelyek ott voltak a pogányság tengerében is, ugye örökké kísértette is őket, örökké bele is csúsztak ezekbe a dolgokba, és Istennél ez egy ilyen kulcsszó volt, hogy tisztátalan, ugye? Hogy valami nagyon erőteljesen távol tartsa őket. Tehát például egy izraelita az nem csinált halott kultusz, mert ő azt tanulta, hogy a halál, mint a bűn következménye önmagában tisztátalan. De nem azért, mintha tényleg tisztátalan lenne, ugye? Hanem a Jóisten ezzel a radikális testi rendszabállyal, vagy pedagógus törvényel, vagy nevelő célzatú törvényel akarta az izraelitákat távol tartani a pogányoknak a halott kultuszától. Akkor voltak ilyen nemi élettel kapcsolatos tisztasági törvények, amelyek megint, ha valaki jól meggondolja, rájön tulajdonképpen, hogy nagyon bölcs isteni rendelkezések voltak, mert körülöttük telő volt minden ilyen termékenységi kultuszokkal is, ugye, amelyekkel ilyen kultikus paráznaság is létezett a különböző pogány vallásokban. És a Jóisten ezektől is távol akarta őket tartani, és azt is meg akarta nekik mutatni, hogy az embernek az élet ezen a területén is az önzését le kell vetkőzni, és tisztaságra is, és az isteni törvény megvalósítására kell törekednie. Tehát sok egyebet mondhatnánk, vagy például a leprásoknál, ugye szintén, hogy a Jóisten ezzel szűrte ki mondjuk a lepra terjedését, ugye, hogy
Tehát ezek isteni rendelkezések voltak, de időlegesek. És eleve nyilvánvaló volt, és eleve megmondatott, hogy időlegesek. Amit viszont aztán később ugye a rabbik kiépítettek, a rengeteg rabbinikus rendszabály, azok már nem isteni rendek.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét a római levélből olvasom, a római levél 8. fejezetéből a 32. verset. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kedves gyülekezet, ez egy olyan ige a Szentírásban, amiről bizvást mondhatjuk azt, hogy benne van az egész evangélium. És ennek az igének az egészen mély és gyakorlatias megértésére nagyon nagy szükségünk van. Mindnyájan tudjuk, hogy az úrvacsorának mi a különleges rendeltetése. Úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostol így írja a Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében, valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Vajon miért hagyta meg Krisztus számunkra, hogy minden úrvacsora alkalmával az ő halálát hirdessük? Miért van ennek olyan rendkívüli fontossága? Gondolom, az mindegyikünk előtt egyértelmű, hogy nem Istennek van szüksége arra, nem ő akar valamilyen kultuszt teremteni a Krisztus halála körül, nem ő szorul rá arra, hogy mi magasztaljuk őt ezért az áldozatért, hanem nekünk van szükségünk rá, hogy eztnek az áldozatnak a valóságába újra és újra belegondoljunk, és levonjuk ebből a jelenre vonatkozó következtetéseket. Olyan nyomorúsága ez az emberi természetünknek, nem tudom, hogy ti ezt úgy átérzitek-e sokszor úrvacsora alkalmával. Néha, hogy az embernek fáj, hogy az értelmemmel tudom, hogy ez tényleg valóság, ez megtörtént, ez mekkora áldozat. És valahogy úgy érezzük, hogy olyan tompák vagyunk. Szóval úgy érezzük, hogy olyan fogyatékosak vagyunk abban, hogy úgy tudnánk megérteni és értékelni ezt az áldozatot, ahogy ehhez méltó. Igen, nekünk van szükségünk arra, hogy középpontba kerüljön újra és újra a Krisztus áldozata, és annak a valóságába és a jelenre kiható következményeibe belegondoljunk, ahogy az előbb is említettem. Ezért mondja az apostol, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. És nem is csupán azért van szükségünk arra, hogy mindig Krisztus halálára tekintsünk ünnepélyesen, elmélyülten, hogy a hála fölébredjen a szívünkben, és a hála elmélyüljön, hanem azért is, mert a Krisztus halála az Isten szeretetének a kinyilatkoztatása, az Isten bűnbocsátó kegyelmének és kiapadhatatlan irgalmasságának a kinyilatkoztatása. Mi pedig emberek olyan hajlamosak vagyunk, hogy akaratlanul is, ami emberi felfogásunk szerint gondoljunk Istenre, kivetítsük rá ami emberi lényünket, és olyan könnyen elhomályosul előttünk az Isten végére mehetetlen bűnbocsátó irgalmassága és kegyelme. És akkor szorongva gondolunk Istenre, akkor elsoroljuk a mi sok fogyatékosságunkat, vétkünket. Amikor gyakran tapasztalom, hogy valaki visszamarad az úrvacsorától, ez részben egy lelkiismeretesség lehet, hogy úgy érzi, hogy valami az ő életében rendezetlen, vagy valakivel a kapcsolata rendezetlen. De nagyon sokszor a félelem tart vissza embereket, hogy menjek én így az Isten elé. Hogy pedig azt kell megértenünk, hogy minél inkább az ember rossz állapotban lévőnek tartja magát, vagy látja az ő sok fogyatékosságát, vagy Istentől való eltávolodását, vagy fásultságát, annál inkább az Isten kell mennünk. Ahogyan a kezdő énekünkben énekeltük, testem, lelkem, újítsd meg. És ahogy a meghívás szólt az ének nagyon szép felsorában, hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kit vártok. Isten lelke és kegyelme kiárad ma reátok. És ez az, amit ez az alapigénk mond, amit alapigeként felolvastunk, egy olyan egyszerű logikája van ennek a versnek, és nekünk ez mégis olyan könnyen elhomályosul. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Biztosan érzékeljük, hogy sokszor tényleg mi nem tudjuk az Isten szeretetét, az Isten egész más lényét komolyan felfogni. Imádság közben tapasztalhatjuk, hogy néha olyan érzésünk van, mint hogy küzdeni kellene, hogy rá kellene venni az Istent, hogy,
hogy ránk figyeljen, mintha őt úgy meg kellene nyerni ennek, hogy ami együtt érezzen a mi kérésünkkel, a mi gondjainkkal. Pedig milyen világos, hogy csak ezt kéne végig gondolni, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Ha ez valóság, ha ez igazság, amire az úrvacsora emlékeztet, amit a szimbólumok által is, az énekek által is annyira elénk akar tárni és elmélyíteni a szívünkben, ha ez igaz, akkor mi miért nem kérünk a Jóistentől többet, teljes hittel és bizalommal? Szeretnék egy ószövetségi történetet feleleveníteni. Tudjuk azt, hogy az Izrael pusztai vándorlásának a történetében két kőszikla történet van. És az a tapasztalat, hogy vagy összekeverjük őket, vagy nem is realizáljuk, hogy az kettő, és hogy a kettőnek egymással való összefüggésében mi a mondani valója. De az első kőszikla történet is megrendítő, mindennél szemléletesebben mutatja, hogy mit jelent a Krisztus helyettes áldozata. Mert ugye a történet röviden, egész röviden összefoglalva annyi, hogy Izrael, akit az Isten hatalmas kézzel és kinyújtott karral hozott ki Egyiptomból, ugye felhő és tűzoszloppal oltalmazta őket és az ellenségeitől megszabadította, röviddel ezután, mikor nem volt víz a pusztában, akkor elkezdtek nagyon keményen és bántóan és csúnyán lázongni, és elfeledve minden egyiptomi nyomorúságukat és Isten kegyelmének minden megnyilatkozását, Mózes ellen lázongtak, miért hoztál ki minket? És az Isten szidalmazásával felért, és a hálátlanság tetőfoka volt. Egy arcátlan és felháborító magatartás volt, amit tanúsítottak. És akkor Mózes majdnem megkövezték, így olvastuk, mert Mózes így fordult az Istenhez, mit cselekedjem a néppel, teljesen tehetetlennek érezte magát, mert kisíja, hogy megköveznek engem. És ekkor jön egy döbbenetes fordulat, Isten azt mondja, vedd a pálcádat, amivel megnyitottad a tengert, és az ember azt várná, hogy jön az a folytatás, hogy sújtsd meg vele ezt a népet. Bocsásd az Isten haragját, vagy az Isten ítéletét rájuk, amiatt, amit tettek. És ehelyett egy teljesen más dolog következik, azt mondja, menj a kősziklához, és én odaállok elődbe a kősziklához, és te sújts a kősziklára, és a kősziklából víz fakad, hogy igyék a nép. Ugye ezt mindjárt sejtjük, hogy Isten láthatatlanul állt oda a kőszikla elé, de amikor azt mondta, hogy én odaállok elődbe a kősziklára, és te sújts a kősziklára, ez nem kevesebbet jelentett, mint hogy sújts én rám. Valami döbbenetes fordulat, nem? Ehelyett a lázongó nép helyett, akik annyira megérdemelnék ezt. Ne őket sújtsd, hanem én rám sújts. És mi lesz ebből? A népnek pedig fölfakad az élő víz, hogy igyék a nép, és bőségesen folyik a kősziklából. Milyen gyönyörűen szemlélteti ez Krisztus áldozatát, hogy a mi bűneinket Isten ő rá vetette, és ő vállalta, hogy ő rá sújtson az igazságos Isten ítélet, ami sok bűnünkért. Nekünk pedig csak az ingyen kegyelemnek az áradása. Ugye, az élő víz jut, ami elmossa a mi bűneinket. De van még egy kőszikla történet, és én a kettőnek az összefüggésére szeretném irányítani a figyelmet. Már emlékszünk rá, hogy ez az a másik kőszikla történet, aminél Mózes a hibát elkövette, a nagy hibát az ígéret földje határán. Hogy a nép megint lázongott, megint nem volt vízük, teljesen elfelejtették az előző csodálatos történetet és annak a tanítását, és megint valami vérlázítóan lázongtak is az Isten ellen és Mózes ellen, és ez egyszer Mózesnek elfogyott a türelme, pedig azt mondja az ige, hogy hosszú-hosszú éveken át igen szelíd volt mindenkinél inkább, akik a földön laknak, de most kihozta az ő régi indulatos természetét, a népnek ez a viselkedése, és azt olvassuk a Bibliában, hogy indulatosan rájuk szólt, halljátok meg ti lázadók, és nem csak ez volt a vétke, hogy a nép úgy látta őt, ezt az igen szelíd Mózest, ahogy máskor soha, indulatosan magából kikelve, és haragosan szólította meg őket. Ez is nagy hiba volt. Az is, hogy akaratlanul azt csúszott ki a száján, hogy akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk nektek vizet. Ugye, mintha ő vagy Áron lenne az, aki a vizet fakasztja. És ennél még nagyobb hiba volt, hogy Isten arra kérte őt, hogy az volt csak a kérés, hogy
kérjed a kősziklát, és add vizet. És ehelyett Mózes a feltámadt hirtelen indulatában kétszer erőteljesen haragosan rásújtott a kősziklára. És ezzel lerombolódott egy nagyon fontos tanítás. Az a tanítás, ami ugyanazt ábrázolja ki képiesen, amit az alapigénk mond. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tudnék, a tanítás úgy szólt volna, mit lázongtok? Aki egyszer megmutatta így a kegyelmét, azt csak kérni kell. Bizalommal, teljes bizalommal, kétségbeesés nélkül, lázongás nélkül, mert hát nem logikus ez, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És testvéreim, figyeljétek meg, hogy amikor mi imádkozunk, sokszor ennek a tanításnak a megértése és az alkalmazása hiányzik a mi életünkből. Ismétlem, hogy hol olyan követelőzve próbál az ember imádkozni, hogy rávegye az Istent a mi kívánságaink teljesítésére, hol olyan kétségbe esve, hogy én, mint méltatlan ember, és hát igazából nem is tudom elhinni, hogy segít ez, de azért mégis mondom, hogy próbálom kiküszködni a hitet, ehelyett pedig azt kéne feleveríteni magunkban, hogy ha ez az áldozat valóság, akkor mint egy jóságos atyához, ahogy az ige mondja, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedves gyülekezet, ez is az egyik legfontosabb ige a Szentírásban, és nekünk ezt a lelkünkbe kell vésni, és komolyan kell venni. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. A tékozló fiú példázatának is nagyon gyakran kell eszünkbe jutni. Amikor eluralkodna bennünk a félelem, ami sok bűnünk, nyomorúságunk miatt az Isten iránt, akkor jusson eszünkbe a tékozló fiú példázata. És hogy az Istenhez úgy kell menni a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a fogyatékosságainkkal, olyan bizalommal, még ha mi először olyan fél bizalommal is megyünk, mert képtelenek vagyunk fölfogni az Isten irgalmasságát és bűnbocsátó kegyelmét, mint a tékozló fiú, menjünk oda, és tapasztalni fogjuk azt a fogadtatást, amit ő tapasztalt. Mert aki ezt megtette, mindent, ami ennél kevesebb, örömmel és készséggel megtesz nékünk, gyanakodni az Isten szeretetére, gyanakodni arra, hogy Isten nem bűnbocsátó és kegyelmes. Ez egy indokolatlan és alaptalan dolog a Krisztus áldozata után. Sokszor elgondolkoztam azon is, hogy a Bibliában miért olvassuk azt nagyon sokszor, hogy Dávidot Isten olyan szeretettel emlegeti. Egyrészt úgy gondolom, hogy jól van ez így a Szentírásban, hogy egyrészt az írás bemutat olyan embereket, akiknek az életén külsőleg nem volt egy látható folt, mondhatnám egy köcs sem, hanem akik emberi szem számára tökéletesen, igazán egy töretlenül, mint ahogy mindig ez a hasonlót jut eszembe, mint a kilőtt nyílvessző, amely elindul és célba ér, úgy élték a hívő életüket a földön, és úgy töltötték be az Isten ott a rendeltetésüket. Egyrészt ezeket mutatja be előttünk, és mondja azt, hogy Isten úgy nyilatkozott róluk, hogy az Isten kedves embere. Ugye ennek a példái, ennek az embertípusnak a József meg a Dániel. Ők sem voltak abszolút bűntelenek, de az emberi szem előtt semmi nem látszott. Ők azt megvívták magukban, az emberek előtt csak egy tündöklő élet, egy istenfélő élet, egy az Isten adta küldetést maradéktalanul betöltő élet volt látható. De érdekes, hogy az Úr bemutat egy másik fajta emberi életet is, és ez Dávidé. Dávid életében nagyon sok fogyatékosság volt. Nem csak az a rettenetes nagy bűne volt, meg az élete végén még egyszer egy nagy hiba, hanem már fiatal korában is gondoljunk arra, hogy milyen hiba volt, amikor hazudott, ugye a papnak hazugsággal próbált segíteni magán, és ennek aztán tragédia lett a vége. Aztán, mikor Isten azt profétája azt mondta, hogy maradj a Júda földjén, akkor ő elment az ellenség földjére, és majdnem nagyon nagy baj lett ebből. Rend látunk Dávid életében. Könnyen föllobbant, ugye gondoljunk majdnem, milyen hiba történt a Nábál esetében. És a Bibliában olvastuk, ez az egyik legszebb megfogalmazás Ézsaiás könyvében, a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És ez egy olyan vigasztalás, hogy az Istennek nem csak azok az emberek kedvesek, akiknek az életén semmi látható kisiklás vagy hiba nincs, hanem
Ki tudja ezeknek a titkát, talán abban is belejátszik ebbe, hogy ki mit örököl, mi veszi körül. Az Isten ugyanilyen szeretettel beszélt egy másik szolgájáról, akinek az életében voltak nagy hibák, nagy elesések. De valamiért mégis azt mondja, hogy a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És mi ennek az oka? Próbáltatok ti gondolkozni rajta, hogy mi ennek az oka? Mi volt az az Úr, amit annyira szeretetre méltónak talál Dávidban? Miért hasonlítgatta az utána következő királyokat mindig ő hozzá? Próbáltam ezen gondolkozni, és én arra az eredményre jutottam, hogy két dolog. Az egyik az, hogy Dávid egyenes lelkű volt. A hibáival, bűneivel nagyon őszintén szembenézett, és nagyon mélységesen megbánta. Nagyon éber volt a lelkiismerete, az igazság szeretet, és az, hogy az Isten meg nem alkuszik az igazság tekintetében, ezt tudta. De a másik pedig az Isten iránti szeretete volt, és a bizalma az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Szóval Dávid tényleg úgy viszonyult Istenhez, mint egy könyörülő atyához. A Dávidnak ez a bizalma Isten iránt, hogy ő egy könyörülő atya, és hogy Dávid szerette az Urat. Dávid nem egyszerűen szolgálta az Urat, Dávid nem egyszerűen alkalmazkodott az Úr kívánalmaihoz, Dávid szerette az Urat. Ő mint egy gyermek a könyörülő atyához, olyan kapcsolatban volt az Istennel. És én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami különösen kedvessé tette Dávidot Isten előtt. Én szeretném, ha most példaként, ami ige hirdetésünkben az 51. Zsoltár, Dávid bűnbánati Zsoltárát, annak a legfőbb gondolatai, egy kicsit elmélyednénk, hogy lássuk, hogy Dávid hogyan gondolkodott Isten felől, és hogyan járult ő hozzá. Még ezt megelőzően megemlíteném, hogy a fiának, Salamonnak, Dávid így hagyatkozott meg utoljára, és ez is mutatja, hogy milyen volt az ő szíve Isten iránt. Ezt Krónika első könyve 28. fejezetének a 9. versében találjuk, amikor ezt mondta a fiának, Salamonnak: te azért, én fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én ezt szeretném kiemelni, szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én azt hiszem, ezért volt Dávid az ő esendőségével, hibáival az Istennek a kedves engevele, mert ő tökéletes szívvel és jókedvel szolgált Istennek. Tehát ez azt jelenti, hogy ő szeretetből szolgált Istennek, szíve teljes odaadásával szolgált Istennek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy ő az Istennek kedves embere volt. És most nézzük meg Dávidnak ezt a két tulajdonságát az 51. Zsoltárban, hogy egyrészt nagyon tudta, hogy az Isten mennyire igazságszerető és bűngyűlölő, nagyon érzékeny volt a lelkiismerete, nagyon látta a bűnes ujját, de nála ezúttal nem az következett, hogy retteg az Istentől, vagy nem mer közel menni hozzá, hanem ebből nála az következett, hogy mint a könyörülő atyához. Ő oda megy az Istenhez, és bízik abban, feltétlen bizalma van abban, hogy az Isten meggyógyítja őt, és megtisztítja őt, és megbocsát, és megújítja őt. A mi életünkben is ennek a kettőnek kell együtt lenni. Mert az ember hol az egyik végletbe esik, hol a másikba. Nekünk ezt a legnehezebb az Isten lelki képmásában együtt látni és együtt tartani, és a Krisztus keresztje pedig ezt a kettőről együtt tanúskodik. Egyrészt az Isten engesztelhetetlen bűngyűlölete, az Isten meg nem alkuvása a bűnnel, az, hogy az Isten az igazság mércéjét alább nem szállítja, de a másik oldalon az Isten könyörülő szeretete, a bűnbocsátó szeretete, az ő kifogyhatatlan irgalmassága. Hogy mindent megtesz értünk, az elképzelhetetlen legnagyobbat is, hogy megmentsen és meggyógyítson. Ezeket mindig együtt kell látni. És Dávid azért volt az Isten szíve szerinti ember, és azért volt nagyon közel az Úrhoz, és tudott igazi szeretet szövetségben élni vele. Mert ez a két dolog nála sose vált szét. Nem úgy volt nálunk, hogy vagy nagyon komolyan vesszük a bűnt és az igazságot, és akkor rettegünk az Istentől, és akkor azt gondoljuk, hogy nekünk a közelébe se szabad menni, mert ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, vagy könnyelműen vesszük. És csak úgy, hát a jó Isten azért ő mindig megbocsát, hát azért valahogy lesz azért az Isten elfogad a bűneinkkel, hibáinkkal együtt is. Az ember hol egyik végletbe esik, hol másikba. De Dávid tökéletesen együtt látta ezt a kettőt. Nézzük tehát az 51. Zsoltár igéit. Így olvasom az 51. Zsoltárból.
Olvasom a harmadik verstől, tudjuk, hogy ezt a bűnbánó imát a legsúlyosabb vétke, és annak a súlyára való ládöbbenés után, a Nátán feddése után mondta. Olvasom a harmadik verstől. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem anyám. Imé te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Eddig olvasom. Megkérdezem, látjuk itt Dávidnak az érzékeny lelkiismeretét? Látjuk azt, hogy tudta, hogy Istennél bűngyűlölet van, és meg nem alkuvás a bűnnel? Mert hogy is könyörgött Istennek, egészen most ki engem az én álnokságomból. Kedves gyülekezet, olyan jó lenne, hogy míg az úrvacsora zajlik, míg a lábmosás folyik, a mi szívünkben is ez a fohász hangzanék. Hiszen az egész úrvacsora egy imádság. Az úrvacsora arra szolgál, hogy az énekeket szívből átgondoljuk, azok szövegét, hogy a szent jegyek is felébresszék bennünk a legmélyebb és legigazabb érzéseket. Hogy belül végig imádkozva és önmagunkban gondolkozva és Istennel beszélgetve érjük át az úrvacsorát. Kedves gyülekezet, fogalmazódjék meg bennünk ez a kérés egészen most engem az én álnokságomból. Mert nincs annál veszélyesebb, mintha úgy gondoljuk, hogy leróttam a kötelességemet, megerősítettem az Úrral való szövetséget, még egy kis kegyelemidőt kértem, mert ugye gyarlók vagyunk, majd azért most az Úr látja, hogy én még az ő kegyelméért folyamodom, majd megy minden tovább úgy. Nem, Dávid nem így volt. Ő hitte azt, hogy az Isten egészen meg tud tisztítani, gyökeresen, semmi nem maradjon. Én bízom abban, hogy komolyan vettük azt, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. De ha valakinek mulasztása lett volna ezen a téren, kérjük a Jóistent, még most is világítson be a szívünk mélyébe. Én remélem, hogy úgy vagyunk, mint Dávid, aki azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Vagyis most, amikor a lábmosásnál azt kérjük, hogy az Isten mossa le az ő bűneinket, akkor a szemünk előtt forog, hogy mit mosson le. Tudjuk, mi az az álnokság, amiről azt kérjük, hogy egészen most ki az én álnokságomból, mert én ebből egészen meg akarok szabadulni. Mert ez az imádság az, ami az Isten előtt kedves, és ezzel a lélekkel vegyünk részt az úrvacsorán, hogy én ismerem, szemem előtt forog, hogy mik az én legnagyobb, de legbántóbb gyengeségeim az Isten szemében. De én azt kérem az Úrtól, hogy egészen mossunk, egészen szabadítson meg, meghalni segítsen ezeknek. És utána azt mondta Dávid, hogy én cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeiddel, és amit emberek ellen vétettem, és az eltörpül ahhoz képest, amit te ellened vétettem. Én ellened vétettem, én téged megbántottalak, én te hozzád méltatlanul viselkedtem, én a te nevedre hoztam szégyent. Ezt Dávid mind mélyen átérezte, ez átforgott a lelkén. Ilyen mély volt a bűnbánata. És úgy összehasonlítja azt, mert milyen lehet neked nézni az én bűneimet. Én vétekben fogantottam, és én tele vagyok fogyatékossággal. Te pedig az igazságban gyönyörködsz. Hát milyen lehet neked rám tekinteni, és látni engem így ebben az állapotban. És amikor azt mondja végén, te bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Talán Dávid ezzel arra is utal, hogy te annyiszor tanítasz engem a bensőmben bölcsességre, és én mégis másképp teszek. Testvérem, én sokszor gondolom azt, hogy az a legnagyobb bűnünk, próbáljuk úgy mindjárt magunkban megfigyelni, mikor úgy érezzük, hogy az Úr a bensőnkben bölcsességre tanít, úgy késztet, úgy indít a jó irányba, úgy szembe akarod, és akkor úgy kicsit úgy olyan észrevétlenül, nem azt mondom, hogy megrántjuk a válunkat, de úgy de valamilyen módon megkeményítjük a szívünket, és hát de azért én így, de azért én most így. Ezek a mi legnagyobb vétkeink, mikor az Úr tanít a lélek által a bensőnkben bölcsességre, és mégis mi ugye egy olyan halvány mozdulattal megkeményítjük magunkat, és mégsem úgy. Pedig tanított a bensőnkben a bölcsességre, hogy hogyan, és hogy van ez az Isten igazsága szerint. És Dávid szem előtt ez mind elvonul, és egy picit se kíméli magát, és egy picit se kisebbíti a vétkét. De nézzük meg ezután a 9. verstől, hogy ezzel együtt, ezzel az érzékeny lelkiismerettel együtt, és ő annyira akar a benne lévő álnokságtól szabadulni. Nézzük meg, hogy mekkora a bizalma,
az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Így folytatja: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Muss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Kedves gyülekezet, szeretnék feltenni egy kérdést. Mi úgy értjük ezt az igét, hogy a mennyei könyvekben? Mi annyit gondolunk erről, hogyha most az úrvacsorán elrendezzük az Úrral az életünk egy szakaszát, mindent, ami kimaradt a napi bűnrendezésnél, mindent, ami még árnyalatok, és akkor most ez azt jelenti, hogy az mennyei könyvekben fehérebbek vagyunk a hónál. Nem, többet kell hinnünk. Azt kell hinnünk, hogy az Úr a lelkünkben megmos az álnokságtól. Azt kell hinnünk, hogy ha mi kérjük, ha mi igényeljünk, ha mi hisszük, akkor a Jóisten a szívünkben a bűnnek a gyökerétől szabadít meg. Most itt és most tiszta szívet tud bennünk teremteni. Bűngyűlölő és igazságszerető, és az Istenhez szeretettel ragaszkodó szívet. És kevés a hitünk, és nem merjük az Úrtól ezt kérni. Nagyon sokszor az úrvacsora abban merül ki, hogy hát úgy legyen rendezve a dolog, és hát azért az Úr tartson meg az ő gyermekei sorában, jegyezzen engem, mert hát én azért kifejeztem a ragaszkodásomat, és nem merünk ilyet kérni, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Pedig emlékszünk rá, hogy a lábmosás végén mit mondott az Úr tanítványainak az utolsó vacsorán? Ti most már tiszták vagytok. És megtudta attól az egymással versengő, visztás lelkülettől ott és akkor szabadítani őket. És tiszta szívet tudott bennük teremteni, és kérjük ezt mi is. És utána így mondja: hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Később mondja azt, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Testvérem, merünk erre gondolni, hogy egy úrvacsorától örömmel elmenni? Sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen megtörten kell elmennünk, mert hát ugye mi mennyi vétekkel jöttünk. Testvérem, akkor nincs hitünk az Úr bűnbocsátó kegyelmében és szabadító kegyelmében. Nekünk igen, örömmel és vigassággal kell elmennünk. És ez nem tévedés, és ez nem szentségtörés az úrvacsorával szemben, hanem az Isten szabadításának az öröme, hogy ő tiszta szívet tudott bennünk teremteni. Nézzük meg, itt jut a csúcsra ez az egész Zsoltár, a 12-től a 14. vers: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Kedves gyülekezet, tiszta szív nélkül semmi sem valósulhat meg az életünkben. Ha az Úr a szívünket nem tudja megtisztítani, hiába igyekezgetünk mi, hogy tisztítgassuk a pohár és a tál külsejét, ha a belseje tisztáltalan, nem megyünk semmire. És egyedül az Isten az, aki tiszta szívet tud teremteni bennünk az isteni teremtő hatalmával. Legyen ez egy másik, úgy vésődjen, másik imádságos kérés az úrvacsora alatt, úgy vésődjenek belénk ezek a zsoltárigék, és fohászkodjunk magunkban: egészen most ki engem az én álnokságomból, tiszta szívet teremts bennem, az erős lelket újítsd meg bennem. És utána azt mondja: add vissza nékem a te szabadításod örömét, engedelmesség lelkével támogass engem. Ezt különösen szeretném kiemelni. Most az is egy nagy hiba, elmegyünk az úrvacsorára, és azt mondjuk: na most aztán igyekszem, most aztán jó leszek. Mert annyi év alatt se tudjuk megérteni, hogy ez a fogadkozás haszontalan, mert ami az emberi erőre épül, az semmi. Hanem ehelyett mit kérjünk? Engedelmesség lelkével támogass engem. Az engedelmesség a mi dolgunk, de még ezt se tudjuk megtenni a Szentlélek nélkül. Milyen csodálatos, hogy a Szentlélek tudjál bennünk munkálni az engedelmesség lelkületét, hogy szíves örömest engedelmeskedjünk az Isten törvényének és az Isten parancsolatainak. Megkérdezem, ha az Isten az engedelmesség lelkével támogat, ha a Szentlélek az örömteljes engedelmességet munkálja ki a szívünkben, akkor könnyű engedni az ő parancsolatainak? Akkor mi is úgy leszünk, mint ahogy egy messiási Zsoltár mondja az Úrról, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Akkor ha az engedelmesség lelkével támogat Isten, akkor mi is szolgálunk az Úrnak tökéletes szívvel és jókedvel, mert ő maga az, aki kimunkálta ezt bennünk.
És végül így olvassuk a 15. verstől, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak, Istenem, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd még az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Mindig megrendít, mikor a Zsoltárban ezt a részt olvasom, mert mi emberileg úgy gondolnánk, hogy aki akkora bűnt követett el, mint Dávid, Betsabé és Úriás ellen, és az Úr ellen mindenek felett, hát akkor most az jó darabig csak úgy a sarokba álljon, és vezekeljen, és ne is akarja kinyitni a száját, hogy Istenről valamit mondjon. De Dávid olyan mélyen hitte, hogy ha Isten benne tiszta szívet teremt, ha Isten neki megbocsát, akkor az volt és nincs. Akkor Isten, mint a szeretett gyermekét fogadja vissza. Ő pedig ennek a tapasztalatnak az erejével a legmeggyőzőbben tudja a bűnösöket tanítani az Isten útjára. És vágyva vágyakozik arra, hogy bizonyságot tegyen Istenről, mint a bűnbocsátó Istenről. Figyeljétek meg, hogy mondja. Nem csak azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra a saját tapasztalataimmal, hanem azt mondja, harsogja nyelvem a te dicséretedet, a te igazságodat, és hogy nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Testvérem, legyen hitünk abban, hogy Isten ki tudja cserélni a szívünket, meg tudja tisztítani a szívünket, hogy engedelmesség lelkével tud támogatni, hogy Isten erős lelket tud bennünk megújítani. Ez az, amit egyedül ő tud megtenni. És ne azt tegyük, hogy az úrvacsora után elmegyünk, hogy majd a magunk erejével próbálkozunk, hanem az úrvacsorák közötti időben is legyen bennünk az úrvacsora tanítása. Ha az Úr egészen nem mos ki az álnokságunkból, ha gyökereinkből nem tisztít meg, ha nem tesz fehérebbé a hónál, nem csak a mennyei könyvekben, de a saját szívünkben is, ha nem tud így új és új kezdetet adni, akkor nem tudunk igaz életet élni. És végül még egy bátorítás, a 19. verset olvasom befejezésül, talán még a 18-kal együtt, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt égő áldozatban sem gyönyörködsz. Az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Kedves gyülekezet, legyen ez az evangélium mindannyiunk fülében, és legyen ez a mi reménységünk, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy tekint az Isten rám, hogy merjek az Isten közelébe menni, mert itt az ígéret, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. És legyen a mi hitünk a Dávid hite. Legyünk mi is olyanok, akik egyszerre látjuk az Isten igazságát, az ő megalkuvás nélküli igazság szeretetét és bűngyűlöletét, de tudjuk azt, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És ha az ő áldozatát valóságnak vesszük, akkor tudjuk azt, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És tudjuk, hogy az egyszer megsújtott kősziklát már csak kérni kell, bizalommal kérni bűnbocsánatot, bizalommal rávetni minden gondunkat, bizalommal elévinni minden kérésünket. A Jóisten adja meg, hogy ilyen szeretett szövetségben legyünk Istennel, ilyen bizalomteljes, ilyen gyermeki szülői bizalomteljes közösségben, amely mindenkor szeretetet kíván, mindenkor bizalmat kíván, amely nem tűri meg a hálátlanságot, az engedetlenséget, de amelyben mindig ott a megtisztító, visszafogadó, felemelő szeretet. A Jóisten adja meg, hogy ilyen legyen mindannyiunk kapcsolata Istennel, és ez az úrvacsora is ezt mélyítse el bennünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád folyamodunk, és Krisztusunk, és nem tudjuk, hogyan találjunk szavakat ahhoz, hogy megköszönjük azt, amit ez a kitöltött pohár jelképez, Krisztusunk, a te életed odaáldozását. Ó, segíts, hogy megelevenedjék emlékezetünkben a Getsemáné kerti küzdelem, hogy Urunk, neked hozzánk hasonló emberi lényben milyen iszonyú lelki küzdelembe került, hogy vállald ezt az áldozatot értünk. Hirdetted, készültél rá, és mégis akkora kimondhatatlan lelki küzdelem volt. Segíts, Urunk, hogy felfogjuk, hogy mekkora a te szereteted irántunk, hogy nem riadtál vissza ettől az áldozattól, és nem fordultál vissza ezen az úton mi érettünk.
Urunk, vésd a mi emlékezetünkbe Krisztus fájdalmas felkiáltását a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el életünk? Hagytál el engem? Add, Uram, hogy fölfogjuk, hogy Krisztus kóstolta meg a kárhozott félelmét, elhagyatottságát, hogy nekünk ezt soha ne kelljen átérezni. Köszönjük, Urunk, azt a meghívást, hogy a Te országodba és a Te dicsőségedbe hívsz, hogy emlékeztetsz rá, hogy velünk akarsz lenni a bárány menyegzői vacsoráján. Urunk, valahogy elevenítsd meg, kérünk, ami értelmünket, szívünket, lelkünket, hogy felfogjuk a Te valóságos és kimondhatatlan áldozatodat, és segíts, hogy ez megszentelje az egész életünket. Segíts, Urunk, érezzük azt, hogy nem a magunké vagyunk, ahogy a Te ígéd mondja is. Add, hogy akármit teszünk, szóval vagy tettel, a Jézus Krisztus nevében tegyük, mint akik ilyen kimondhatatlan áron váltottak meg az örök haláltól. Ezáltal van életünk itt a földön, és örök életünk az újjáteremtett földön. Noha vétkeztünk ellened, noha megszegtük számos esetben a Te törvényedet. Urunk, szeretnénk most megköszönni az elnyert bűnbocsánatot. Urunk, add, hogy erős legyen a hitünk, add, hogy szívünkből higgyük, hogy most tiszta lappal indulhatunk, mint keresztségünk napján. És drága jó Urunk, add, hogy megőrizzük azt az áhítatot, megőrizzük azt a hálát, megőrizzük azt a szeretetet, amit most felfakasztottak bennünk a Te igéid, az énekek is, és az úrvacsora egész szent alkalma. Segíts, Urunk, hogy vigyázzunk szavainkra, őrizzük azt az értéket, azt a kincset, amit adtál nekünk. És ha mégis vétkeznénk, ha mégis elesnénk, adj nekünk bátorságot késedelem nélkül, sietve visszamenni hozzád, mint könyörülő atyához, és újra kérni, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és engedelmesség lelkével támogass minket. Ó, Urunkat, hogy a Te áldozatod elérje a célt a mi életünkben, hogy mi a Te igazságoddal összhangra jussunk egészen. Urunk, add, hogy higgyük, hogy lehet győzni a bűn felett. Add, hogy higgyük, hogy lehet a Te tetszésedre, örömödre, dicsőségedre élni. És mi vágyakozunk erre, és erősítsd ezt a vágyat bennünk, hogy a Te a kimondhatatlan áldozatodhoz méltó legyen a mi életünk, a mi viszont válaszunk. Hallgasd meg, Urunk, imánkat, és mindegyikünknek a szívében elhangzó egyéni kéréseket is hallgasd meg, és amit sajátos bűnöket, gyengeségeket megvallottunk előtted, a lábmosás folyamán, és amelyekből szeretnénk, mint a mi álnokságunkból, teljes szabadulást nyerni. Urunk, kérünk, hallgasd meg ezeket az imánkat, taníts meg bennünket igazán élni és cselekedni, és adj, hogy higgyük mindannyian, hogy győzelemre segítesz ezek felett. Jézus névéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg minket a Te örök országodra. Segíts győzelmes élekhez, kérünk, mindannyiunkat. Amen.

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Jártam itt nem olyan nagyon-nagyon rég, és az ételtársítások kérdéskörébe belepostoltunk. Arra gondoltunk, hogy ezt mint egy folytatva az étkezés gyakorlati részére térnénk át. Nem receptekkel készültem, receptek terén is kedves barátaim, kollégáim szoktak segíteni, ugye a főzőkörök erre valók. Én lényegében ételkészítési elmélet, illetve párosítási elméletből készültem. Szeretnék néhány emlékeztető diát felvetíteni. A kiegyensúlyozott táplálkozásban, lehet, hogy furcsán hangzik, de 75-75% a gabona, illetve a szénhidrátok aránya, 15-30% a zsiradék és 10-15% a fehérjék aránya. Egyre inkább egyébként kikezdik ezt a fajta összegzőt, ugye ez egy viszonylag régebbi, még a Kellogg-féle modelltől származtatható ábra. Ugye akár a mai világban, akár a paleolit táplálkozás, akár más étrendi divatok vagy irányzatok kikezdik ezt. Általánosan mégis azt mondható el, hogy a gabonafélék, hüvelyesek általában a szénhidrát források képezik az étrendünk alapját. Ha valaki nem mozog, nincs annyi testedzés a napjában az életében, akkor nyilván csökkentenie kell. Tehát amikor ezt kigondolták, ezt az arányt, akkor még nem igazán tudták, hogy ennyire ülő életvezetés, életmód, életmodell alakul ki. Tehát ha valaki esetleg azt olvassa, azt hallja, hogy hát azért ez nem egészen így van, a szénhidrátok bőssége egyáltalán nem egészséges dolog. Egyrészt nem véletlen, hogy 55-75%, tehát elég tág ez a határ. Másrészt, ahogy mondtam is, a passzivitás, az ülőfoglalkozás során általánosan a szénhidrátok kenyérfélék, gabonafélék, műzlik csökkentését szokták javasolni. Az alapvető ételcsoportok, nem mondok ezzel újat, de szeretném aláhúzni, gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék, cereáliák, diófélék, hüvelyesek, tehát általánosan nem hús, tej, sajt alapú étrendet képzelünk el az emberiség, az ember egészséges táplálkozásának

bázisául, hanem ezeket. Viszont én azért nem, vagy azért vigyázok azzal, hogy egészen konkrét javaslatokat tegyek, mert önök, akik most itt ülnek, más szervezettel rendelkeznek egymáshoz képest. Tehát mi magunk nem rendelkezünk minden tekintetben azonos emésztőrendszerrel, ezért számomra általánosan megbukik minden olyan irányzat, amelyik 100%-osan konkrét javaslatot tesz minden ember számára, vagy bizonyos vércsoport számára. Én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, viszont alapeszmék, alapelvek tekintetében ez kimondható. Van, akinek több a gyomorsava, ez tény. Ott a fehérjéket lehet bővebben adni, valakinek kevés a gyomorsava, ott a zsiradék és a fehérje nyilván sokkal kevesebb, és ha már gyomorsav, hadd utaljak a gyomor gyulladásra és a fekhérre, ugyanis az étel társítások során, az étkezési modell, a menüsor összeállítása során elsősorban a gyomor hasnyálmirigy béltengelyt vesszük alapul. Tehát a gyomrunkra vigyázunk. Mi az, ami a gyomrot kikezdi? Hát a rendszertelenség, hiszen a gyomorban úgynevezett biológiai időmérés történik, tehát olyan szakaszos működésű rendszer a gyomor, amelyik méri az időt. Az étkezések között eltelt időt a gyomor méri. Ezt úgynevezett biológiai belső órának is nevezik. Nyilván minden szervünknek külön bizonyos szempontból külön órája van. De a biológiai óra az az egész testünkben időmérés működik. Ezzel én most nem foglalkoznék, az inkább a gerontológia, az öregedés kutatás területe, de hogy a szervezetünkben pontosság, precizitás, sorrendiség van, ez biztos. A gyomor egy olyan rendszer, amelyik összeköttetése van az aggyal, a központi idegrendszerrel és a szájüreggel. A szájüreg, amikor rágjuk a falatot, akkor adja le az impulzusokat, hogy pontosan mire is, vagy nagyságrendileg, mire is lehet számítani a gyomornak. Tehát amikor rágunk, a rágások száma és a rágás ideje befolyásolja a gyomor egészségét, nem beszélve arról, hogy a nyálban, tehát a szájban termelődő emésztőenzim rendszerben olyan anyagok vannak, amelyek lugosítanak és védik a gyomrot. Az elégtelen rágás során, tehát a gyomorfal nem kapja meg azt a mennyiségű gyomorfal védő lugos anyagot, úgy nevezzük, hogy mucin, amely szükséges a belső védelméhez, tehát a gyomornak van saját védelme, de a gyomor arra is számít, hogy az elégséges rágás során a falat úgy érkezik a gyomorba, hogy az úgymond semleges, gyengén lugos kémhatással van bevonva, tehát ez a bizonyos nyálnak nevezett enzimrendszer és ugye benne lévő lugosító sok anyagok ott vannak. Miért mondom ezt el? A gyomrunkra tehát vigyázunk, a gyomor kis görbületét látjuk, illetve a nagy görbületét. Nem egyenes a gyomor, vagyis nem függőleges, hanem enyhén ferd. Vajon miért? Mindennek oka van. És amikor étkezünk, ezt egy kicsit olyan bevezetésnek szánom, de én nem igazán hiszek a bevezetésekben, ezért a megfigyelék ez már viszonylag konkrétabb szakmai rész. Tehát a gyomor az a középvonaltól enyhén balra fekvő, nem függőleges, másfél liter űrtartalmú, úgynevezett horog alakú, tehát horog alakú, izmos falú, üreges szerv, tulajdonképpen egy kiszélesedett csővezeték, vagyis tartály. A gyomor tehát egy olyan, egy szövetből álló tartály, amely étkezés során hagymahéjszerűen telítődik, tehát mutatom, a falat, ahogy lecsúszik a nyelőcsövön, a kisgörbületen tovább csúszik, minden egyébként, amit megeszünk, az itt a kisgörbületet érinti, ezért a fekélyek, tehát erős paprika, a csípős dolgok, a borsos ételek, a forró fűszeres levesek is mind-mind ezt a kisgörbületet veszik célba, nem véletlen, hogy itt alakul ki 35-40 éves kortól kezdve a kezdődő fekély, vagy fekély kezdemény, itt tetszenek látni, fekély kezdemény, amiben a sav beleülve mélyíti, és továbbiak van a Helicobacter pylori, nem igazán barátja a gyomrunknak. Ő az, aki tovább belefúrja magát a gyomorfalba, és mélyíti ezt a bizonyos fekélyt. Egyébként minden második, harmadik embernek a gyomrában van Helicobacter pylori. Mégis csak 10%-oknál alakul ki az életúti
stressz és egyebek hatására a fekély vagy fekély kezdemény, ezzel csak azt jelzem, hogy a helikobakter nem biztos, hogy elsődleges tényezője ennek a problémának, hanem az ember életvitele, a gyomorfal sérülékenysége befolyásolja. Ecetes savanyúságok, mustáros ételek mind-mind úgynevezett nyálkahártya eróziót hajtanak végre, tehát gyengítik, sérülékeny tehetik a gyomor nyálkahártyáját, és a falat, kérem szépen, itt a nagy görbületen, ahogy így próbálom így mutatni, hagymahéjszerűen felrakódik, utat engedve a következő falatnak, és az evés után 35-40, inkább azt mondom 45-50 perccel elfogyasztott folyadéknak, amely a hagymahéjszerűen nagy görbületre felrakódott étel, ugye már nincs útjában ennek az elfogyasztott italnak, lényegében már tovább tud haladni egészen jól. Szoktuk említeni, itt is említem, hogy az étkezés közben, vagy az étkezés után azonnal, vagy rövid időn belül elfogyasztott ital nem távozik el a kisgörbületen, bár csak így lenne, ugye a patkóbélbe, az a cél, azért ittunk, hogy az eltávozzon, és minél hamarabb ellásson bennünket a folyadékkal, hanem összekeveredik az étellel, és egy rossz emésztést tesz lehetővé, mert a gyomor, amikor érzékeli, hogy folyadékkal telítődött, vagyis evés közben ittunk, vagy evés után közvetlenül ittunk, a gyomor felrakja ugyanúgy hagymahéjszerűen az ételt, azonban megindítja már is a csavaró mozgást. Erről is talán már korábban beszéltem, csak még egyszer mondom emlékeztetőül, illetve aki esetleg nem volt egy korábbi alkalmon, kifárasztja a gyomrot, tönkreteszi a gyomrot, fáradékonyá teszi a szervezetet, és álmossá tesz bennünket, amikor a gyomor feleslegesen. Egyébként ez majdnem pontosan olyan mozgás, mint amikor mi csavarunk egy kimosott ruhát. A gyomor is, tehát keresztirányú forgó mozgással, ugye az oldalsó és haránt izmokkal próbálja az elfogyasztott vizet kicsavarni az elfogyasztott ételből, és ezáltal a folyadékot továbbítani. Nos, ez az, amikor hibás az étrendi modell. Személyes véleményem az, hogy ezt nem oktatják, nem tanítják. Életemben nem hallottam erről szakmai oktatást, sem a főiskolán, sem az egyetemen, hogy például ne igyunk evés közben. A szakma nem törődik az ilyesmivel, nem foglalkozik vele, nem fontos, mindegy. Igyunk valamit, lássuk el magunkat folyadékkal, de egyáltalán nem mindegy. Hiszen maga a szakma tanítja azt, hogy itt precíziós munka történik, ez nem játék, hogy össze-vissza ehetünk és össze-vissza ihatunk. Ezek precíziós műszerek, és ha a gyomor is ez, nem véletlen, hogy könnyen tönkre is mehet. Megyek is tovább, a hasnyálmirigy, pankreász a következő régió, nem beszélek erről sokat, csak jelzem, vércukorszintbeállítás, lugosítás és emésztés, tehát mind a fehérjék, mind a szénhidrátok, mind a zsiradékok emésztését elindítja. A hasnyálmirigy a szervezetünk egyik legkomolyabb, legtapasztaltabb, legbecsülendőbb szerve a pankreász. Elképesztő komoly munkát végez centrális szerv, tehát központi vezérlést is biztosít, és itt tetszenek látni az epe hólyagot, amely szintén, hát mint egy barátja a hasnyálmirigynek, az epe hólyag segíti a lipázok, zsiradékbontás beindulását. Tehát gyomor, hasnyálmirigy és bél. Amikor a menüsort összeállítjuk, akkor erre a három szervre, vagy szervrendszerre gondolunk. Tehát azért vezettem ezzel fel a menüsor összeállítást, hogy láthassuk, mi az, ami vezérel bennünket, amikor menüsort állítunk össze. Általánosan, remélem, hogy ez nem fog annyira furcsán hangozni a számból, egy családban érdemes előre egy héttel, nem muszáj 3 héttel, vagy 2 héttel, előre egy héttel néhány napos menüsort összeállítani. Egyébként ez segíti a rendszerezett bevásárlást, és tudatossá teszi az étkezést a családban is, hogy az ember előre gondolva egyfajta menüsort épít fel. Amikor felkelünk reggel, akkor mindig iszunk. Ajánlott, ez egy ajánlás, indikáció, bőséges folyadék bevitel, én bízom benne, hogy ezt már önök megszokták, és így élnek. Aki nem folyadékkal kezd, ott a szervezet belső automatikája máshogy indul el, a
akár a boldogsághormonok, akár a belső tisztító mechanizmusok nem úgy játszódnak le, ugyanis a szervezet, amikor reggel a folyadékot kap, akkor indítja el az úgynevezett teljes perisztaltikát. A teljes perisztaltika egészen a nyelőcsőtől, egészen a bél utolsó részéig tart. Teljes, egész nagy perisztaltikánk nem sűrűn van a nap folyamán. Van, aki kávéval indítja be, ez ugye általában nem annyira javasolt. Folyadékkal van, aki pár csepp citromlevet tesz a vízbe. Ugye a citromlében lévő anyagok nem csak, hogy a gyomor-bélrendszert, ugye a szerves savak, nem csak, hogy a bélrendszert indítják be, hanem egy nagyon kíméletes epehajtást is végrehajtanak. Tehát a citrusfélék, úgynevezett aromás gyümölcsök, citrom, grapefruit, narancs, néhány csepp ilyen típusú gyümölcs levének adása tiszta vízbe vagy gyógytejába a kíméletes epe ürülést elindítja, és ne felejtsük el, hogy amikor az epe reggel ürülni kezd, akkor a máj is egy tisztító munkát indít be. Olvastam olyan leírást, hogy zsírt kell lenni reggel, sertészsírt vagy vajat, az indítja be az epe működést. Szóval általában bizonyos irodalmakban az a cél, és látják az emberek és a szakemberek is, hogy szükséges reggel egy epe indítás. Nyilván nem zsírral képzeljük ezt el, hanem inkább aromás gyümölcsök fogyasztásával. Ha már itt tartok, hogy a testkontroll elnevezésű irányzat is gyümölcs reggelit javasolt, és nem véletlen, hogy egy nagyon jó közérzetet biztosított. Annak ellenére, hogy a reggeli kihagyását, vagy csak gyümölcsel való pótlását én nem szoktam javasolni, mert bár bizonyos szempontból előnyös, de megvan a maga eredménye sajnos a délutáni esti időszakban, viszont azt eredményezi, hogy délelőtt a máj az epe nagyon szépen tud tisztulni. Tehát folyadék, bevitel. Egy ábrát látunk, ez igazából csak kedvcsináló, csak a színek annyira nem jönnek vissza. Egy reggeliző asztalt látunk. Az az üzenete ennek az ábrának, hogy bizonyos értelemben a reggelit, a reggeli kultúráját vissza kell, hasznos lenne visszahozni. Magyarországon és általában a fejlődő fejlett országokban a reggel nem így indul, mint ahogy itt az ábrán látjuk, hanem gyors reggelivel, vagy egy kávéval, ki mivel kezd, nem igazán ülnek le a családok reggelizni, pedig a reggeli kultúrája fontos, a vérnyomásra, vércukorszintre, úgynevezett szerotonin rendszerre hat a megfelelő minőségű reggeli, ismerjük ugye a Kellogg nevet. De a Kellogg's Cornflakes, ugye, ami a Kellogg névből származik, is visszavezethető a dr. John Harvey Kellogg nevére, de megmondom őszintén, ezek a mai cornflakes-ek nem egészen azok, mint amiket Kellogg doktor úr modellként szánt. A Kellogg-féle modell általában főzött vagy sütött édesítés nélküli gabonából, nem túl sok aszalványból, nem túl sok dióféléből és gyümölcsből állt. Kellogg-féle műzli reggeliben nem igazán volt sok méz, nem volt cukor, nem volt keményítőszörp, nem voltak az ipari anyagok, és elég egészségesnek számított az ilyen típusú reggeli, nyilván teljes gabonákkal, tehát a régi időben még pelyhek sem voltak, hanem egész gabonákat főztek, vagy pedig daráltak, és a darából készítettek teljes örlésű pudingokat, illetve hát kásaféléket, tejbegrízt úgymond, aztán később a tehéntej helyett is növényi, úgynevezett vegetáriánus vagy vegán tejek kerültek be az étrendbe, és ezek még jobbá tették, hiszen a reggelibe beiktatott tehéntej megemeli a triptofán szintet, a triptofán aminósa. A triptofán szint megemelkedése álmossághoz vezet. Ezért a tehéntej álmosít. Nem mondom, hogy altat, a cukros tej már igen. A tehéntej általánosan nem emeli a bioritmus, nem élénkít, hanem a tehéntej az elbágyasztja a szervezetet. Tapasztaltuk már ezt? Amikor a zappehely bejött Magyarországra, akkor megjelent az amerikai zappehely reggeli a reklámokban, és mit láttunk a zappehely reggeliben, hogy a kedves amerikai család fogja a tejet, és a friss tehéntejet önti ki, és abba teszi a pejhet. Ez volt az igazi Magyarországra bejött hát új műzli divat. Az emberek is rohantak
lényegében tehintejet vásárolni, és beletették ezeket a műzliket. Hát ebben az volt a probléma egyrészt, hogy a tehintejbe rakott műzli egészen komoly altató hatással rendelkezik, főleg, hogyha még meg is édesít egy jó sok mézzel, és nyilván, aki ezt elkezdte fogyasztani, az nem azt tapasztalta, amit a reklámban ugye üzentek, hogy itt a fitség és hát a jó közérzet jelenik majd meg, hanem elbágyasztotta őket, elfárasztotta, ennek több oka is volt, még egyszer mondom, tehintejben lévő triptofán, a zappehely által beszívott jelentős mennyiségű folyadék, és mivel a tehintej alapvetően szárít, és maga a zappehely is, nem fogyasztottak az emberek elég vizet. Kiszáradt az agy, illetve hát idézőjelben, szóval fogyott a nedvesség a víz a szervezetből, és nem igazán volt jó a közérzet, az emberek úgy érezték, hogy az zappehelytől, meg az ilyen típusú reggeliktől, mintha egy kő lenne a gyomrukban, nem vált be sokaknak, és visszatértek a normál felvágottakhoz. Tehát amikor bejön egy új divat, vagy életvezetés, életszemlélet, akkor sajnos nem társul hozzá az a fontos információ halmaz, ahogy azt fogyasztani kell. És Amerikából egyébként én ezért félek egy picit az Amerikából, vagy bárhonnan átjövő divatoktól, mert Amerikában ennek már több száz éves kultúrája van. Tehát aki műzli reggelit fogyaszt Amerikában, vélhetően, nem biztos, hogy így van, de sok esetben, már hosszú ideje esetleg vizsgálta, olvasta, vannak erről szakirodalmak, és van ennek kultúrája, az Amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon nincs. És a húsos, sajtos étrendhez hirtelen műzli tenni nem minden szempontból jelent pozitívumot. Általánosan, ugye, tehát a triptofán, a tehéntejet délelőtt nem igazán tehéntejet fogyasztunk. Ha valaki fogyaszt tehéntejet, akkor általában délután, inkább esti időszakban engedhető meg, és a savanyított tejkészítmények ma már sokkal jobban javasolhatók, mint a natur, tehát a kazeinben gazdag natur tej, hiszen a savanyított tejkészítmény az ionizál. Az azt jelenti, hogy olyan pH-t hoz létre a szervezetben és a vastagbélben, olyan kémhatást, ami segíti, serkenti az idegrendszeri működést. Tehát nyilván nagy különbség van tej és tejtermék között. A sajt és a túró között is óriási a különbség. Tehát amikor egy szakirodalom azt felsorolja, együnk tejterméket, kettős pont joghurt, kefir, túró és sajt. Ez óriási különbség. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kefir, joghurt, túró vagy sajt. Egészen más, nyilván mindegyik tehintejből származik, de egészen más a technológia. A kefir gombának a működése, a joghurt kultúra működése, a sajt érlelési folyamata, oltóenzimmel történő készítése, és a joghurt, ugye amúgy 17-18%-os fehérje tartalma, amiben nincs oltóenzim, tehát az is máshogy szívódik fel. Nem szabad mindet egy kalap alá venni, ezért személyes véleményem az, hogy a szakma, az élelmiszer tudomány egyre inkább, én azt hiszem, a konkrétumok felé kell, hogy elmenjen. Talán már korábban mondtam, amikor hatalmas problémák vannak Magyarországon, járványok, H1N1, egyéb problémák, akkor rá szoktam menni a magyarországi hivatalos táplálkozás tudomány honlapjára. ANTS, OETI honlapokra, és meg szoktam nézni, hogy feltesznek-e a szakemberek valamilyen táplálkozási tanácsot. Hogy az emberek egy ilyen járványos időszakban, mint ami például most is közeledik, milyen étrendi direktívák, vagy ajánlások alapján tudnak haladni, és szinte minduntalan ilyet olvasok két mondatban, és ne felejtkezzenek el a kedves polgárok az egészséges táplálkozásról, és a helyes testmozgásról. Tehát ennyi van a szakmai honlapokon, nincs konkrétum. Ezért tartom, és tartjuk fontosnak azt, hogy beszéljünk akkor, úgyis olyan választékos az a magyar nyelv, fejezzük ki magunkat érthetően, és konkrétan édes reggelik. Édes reggelikhez általában teljes gabonákat használunk. Mi az, hogy teljes gabona? A teljes gabona azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb korpát távolítják el rólam. Szeretném megkérdezni, hogy a zappehelyről eltávolítják-e a korpát? Ugye zappkorpa néven ismeretes. Mégsem mondjuk azt, hogy a zappehely finomított étel, mint mondjuk a búza, ahonnan tényleg ugye a búzáról a korparészt eltávolítják, és fehér liszt marad. Mert a zab máshogy épül fel, a tönköly is. Ezért a zabpehely kimondottan hasznos és jó, ennek ellenére szoktam tanácsolni egy kis tejáskanálnyi zabkorpa adását egy-egy műzlihez.
Ennek megvan a maga oka, részben azért, mert azért csak eltávolítják a zabról a korparészt, de ha valaki nem tesz zabkorpát az ételhez, ugyanolyan jó, mert vannak más rost anyagok, például lenmag, darált lenmag, almarost, illetve, ha szabad ilyen kis titkot elárulnom, nyáron én magam sem logattam a lábam, hanem fejlesztéseket folytattunk, és sikerült megbarátkoznom egy olyan céggel, aki Svédországból hoz be cukorréparostot. Hallottak már a cukorréparostról? Tehát a cukorrépából kivonják a cukrot. Azt mondjuk, hogy jaj, de jó, akkor ez innentől kezdve nem problémás. Tehát a nagy mennyiségű cukor kivonásra kerül a cukorrépából, ugye nagy nyomású gőzzel, most már nagyon, nagyon korszerű gépekkel végzik ezt, és visszamarad a tiszta cukorrépa szeletkéknek a rostja. És ezt nagyon kíméletes jó technológiával szárítják és porítják, ebből egy tört fehér színű mikroszerkezetű, és speciális rostokkal bíró cukorréparost lesz. Az érdekesség az, hogy a cukorréparostjai nem hasonlíthatók egyik olyan más növényhez sem, hiszen a cukorrépában speciális vércukorszint beállító rostok vannak. Miért? Vajon miért? Mert megint a, hát én így tudom fogalmazni, a teremtőnket tudjuk dicsérni ezért, mert a magas cukortartalmú répának a rostjai pontosan olyanok, hogyha valaki cukorrépát egészben fogyaszt el, nyilván nem egészben, hanem megtisztítva, akkor sem fog soha betegséget kapni. A cukorréparostok egyedi, önálló, úgynevezzük funkcionális ballasztanyagok. Ezért a cukorréparost fogyasztása nem ugyanolyan, mint egy sima búzakorpa fogyasztása. Ezért ezt csak azért mondtam el zárójelben, mert rost és rost között, tehát van különbség. Általában az édes reggelikhez teljes gabonákat használunk, olajos magvakat használunk, a szalványokat, csírafélieket, szoktunk egy csíráztatni, remélem, hogy igen, és nyers gyümölcsöket. A nyers gyümölcsök adását ajánljuk, és a reggelihez, ahogy mondtam a cukorréparost kapcsán, rost forrásokat alkalmazunk, tehát mit mondtam eddig? Zabkorpa egy jó rost forrás, de maga zabpehe is. Almarost, daráltanak, köszönöm szépen, és például cukorrépa rost adása. De ha valaki hozzá tud jutni ilyen gabonaféléhez, hogy amarant. Az amarant egy a búzához képest 10-15 szörös értékű gabona, nem olcsó mulatság. Egyébként puffasztott amarantként kerül forgalomban, és bár kevesen használják, inkább előszeretettel a hajdinát és a kölest alkalmazzák, és az nagyon jó, de az amarant időnkénti heti egyszeri fogyasztása a kölesnél és hajdinánál is egészségesebb. Egy elképesztő komoly gabonafiléről van szó. Mindjárt bele is kezdek a menüsorban, még az ebédről és a vacsoráról hadd ejtsek néhány szót. Az ebéd. Az ebéd általában sós ízkarakterű, tehát nem használunk az ebéd során édességet. Ez nem biztos, hogy jó hír, de azért szoktuk általában a reggelit édes ízkarakterre változtatni, édes reggeli. Ez nem mézeset, hanem inkább édes ízkarakter, gyümölcsös és asszalványokban gazdag reggelit jelent, hogy ne kívánjuk az édességet délben. Vacsorára megint lehet elfogadható az édes íz adása, de általában van, aki este is sósat, zöldségeset szokott, tehát zöldségben gazdagot szokott enni. A vacsora. Vacsorára általánosan nem fogyasztunk nehéz ételeket. Tehát gombát, puffasztó, mondjuk hüvelyesből készült ételeket nem fogyasztunk, rántott, olajban sült ételeket este nem fogyasztunk, és keltésztákat sem. Ha valaki megkérdezné, hogy tehát kenyeret sem, mert hogy a kenyér a maga nemében valljuk meg élesztős. Ajánlom kedves figyelmükben a kovásztalan élesztőmentes készítési módokat. Nevezhetem ezt gofrinak is akár. A gofri néven én nem azt az édes, finomított, felfújt valamit gondolom, hanem gofrinak nevezzük azt, ami sűrű palacsinta tésztával, akár sós módon is készült termék. Tehát gofri sütő, ha valahol van, valamelyik családban, háztartásban, a gofri sütőt beüzemeljük, és egy könnyű liszttel, tehát durumliszt, tönkölyliszt, zappehelyliszt,
adásával, esetleg rozsliszt adásával, valamilyen rost forma hozzáadásával egy vizes, sűrű palacsinta tésztát készítünk, és szoktunk bele turmixolni, ugye, tehát a víz helyett ásvány, tehát olyan ásványvizet, amelyik dúsított, szén-dioxiddal dúsított, vagy egy negyed vagy fél almát. A gyümölcs beleturmixolása a sűrű palacsinta tésztába elképesztően lazítja a tésztát. Gyakorlatilag ezzel válthatjuk ki a sütőport, hogy a gyümölcsben lévő levegőt turmixolom a tészta alapba, hiszen az almában elképesztő mennyiségű levegő buborék van, ráadásul pont olyan méretű, ami kell egy tészta lazításához. Tehát az almát használjuk lazításhoz. Arra kell figyelni, hogy ha túl adagoljuk az almát, akkor az elég nehéz lesz a sütéskor, mert nagyon nehezen fog leválni, vagy ráragad a gofri sütőre, ezt csak jelzem. Tehát inkább kevesebbe próbálkozzunk, mert kevesebb almában, mint hogy többen. Tehát ennyit a vacsora kérdésről, és azt hiszem, hogy most rá is térnék a menüsorra, és látják, milyen jó, hogy pont kézben van a menüsor, mert most elég nehéz dolgom volna, hogyha a számítógépről, illetve a monitorról kellene ezt megnéznem, sajnos a gép hibája miatt. Mandulatejben főtt zappehely kása almával. Ez a reggeli. Tehát elidőznék minden étel mellett egy pár másodpercet. A mandulatejet egy néhány szem, általában fél maréknyi mandulával készítjük, tehát turmix gép. Volt már itt szó a turmix gépről? Tehát 500 watt fölötti turmix gépről beszélünk, és amennyire csak lehet, inkább egy minőségibb berendezést vásárolunk, nyilván általában a tőlünk nyugatabbra fekvő, és nem keletebbre fekvő országok termékeit, vagy a távol keleten fekvő országok termékeit vásároljuk, és mondjuk egy német Braun turmix gépre gondolok a szó valódi értelmében, vagy más német gépre. A lényeg, hogy ezek a gépek elég hamar elnyíródnak, hogyha sokat használjuk, főleg a mandula vagy a diófélék használata során. Ugyanez igaz a kávé darálóra is, hiszen aki vásárol mondjuk szezámmagot, és megdarálja ilyen gépeken, észre fogja venni, hogy a daráló bizony megszenved az ilyen típusú projekteknél. Tehát érdemesebb itt is komolyabb gépet vásárolni, ha megtehetjük. Zappehely. A mandula és a zappehely kiválóan kiegészíti egymást, ahogy mondtam, tehát nem tehéntejjel dolgozunk. Lehet kapni egyébként bioboltban kész növényi tejszíneket. Mandula tejszínt ugyan nem láttam még, de zab és rizs tejszínt, szója tejszínt lehet kapni. Ha valakinek nincs kedve, ideje pepecselni időnként ilyen turmixolásokkal, akkor hasznosak lehetnek ezek a bio, főként biominősítésű, nyugati, német, osztrák, svájci tejszínek, de nyilván ezek magasabb árfekvésűek. Az egyik zab tejszín például elképesztően sűrű, és szoktam is talán hozni belőle időnként, vagy akár itt is kapható, nem tudom biztosan. Szóval alig lehet kirobbantani a dobozából, tehát szinte meg kell erősen nyomni, hogy ugye kijöjjön, mint egy kis kígyó, ugyan kiverül ez a tejszín. Elképesztően jó, zöldborsó főzelékhez szoktunk zabtejszínt adni, rendkívül kellemes tejszínes íze lesz, és egy tejszín négy személyes adag besűrítéséhez egy kis zabtejszínt, vagy ha zabtejszínt használunk, akkor értelemszerűen tönkölylisztel, tehát más típusú liszttel habarjuk, vagy sűrítjük a zöldborsó főzeléket, komplettálást mindig szem előtt tartjuk, a komplettálás ugye teljes értékűvé tételt jelent. Tehát a zappehelykását általában úgy készítjük, hogy a zappehelyet vízben tesszük fel, különben elég hamar le fog égni a mandula tejszínünk. Közben, miközben fő a zab, a zappehely, nem kell neki sok idő egyébként, aközben a mandula tejszínt elkészítjük, és mielőtt elengedné a zappehely a keményítőt, akkor öntjük bele. Ehhez kell egy kis érzék, megmondom őszintén, mert én most könnyen beszélek, hiszen kérdezhetnék, hogy akkor ez pontosan hogy néz ki. Aki már főzött zappehely kását, az tudja, hogy van egy bizonyos
pont, amikor a keményítők hasadni kezdenek. Ekkor veszi fel a keményítő a vizet, mert az elhasadt keményítő láncok végei szabaddá válnak, és mindig vizet vesz fel értelemszerűen. Ezáltal azonnal összekapja a rendszert, és egy keményítő sűrű zabkással, zabkrém vagy puding áll elő. Hát puding akkor lesz ebből, hogyha turmixoljuk az egészet. Gyomorbetegek, bélbetegek számára a turmixolt zabkása egy gyógy élelmiszernek számít, hogy a fele köles, fele zab esetében egy fantasztikus köleses zabos pudingot lehet készíteni, és így a gyomor és bélbeteg emberek is gyógyulhatnak. Összességében a mandulatejet tehát akkor tesszük hozzá, amikor éppen elengedni a keményítőt, tehát összekapná a rendszert, és így beszívja, beszippantja a mandula tejszín, rendkívül ízletes lehet. Ha netán, vagy tán, van valakinek otthon halva, ismerik a halvát, sajnos cukrozott formája is van ennek, a lényeg, hogy a halva hozzáadásával kellemes, napraforgós, vagy szezámos, attól függ, milyen típusú halvát vettünk, lehet egy kicsit ilyen, úgy nevezzük, hogy Müller rizs ízű, mint a, lehet ezt a Müller rizst kapni az üzletben, egy kicsit így tejszínesebb, teltebb ízt kapunk. Tehát lehet egy kicsit fantáziatúsabban ezt elkészíteni, és így az aphelyi kását gyümölcsel fogjuk fogyasztani. Elárulom, hogy egy ilyen típusú reggeli elképesztően tápláló. Tehát amit itt jelzek, valószínűleg azt fogják mondani, hogy ez így elég sok. Elég tápláló. Az volt a célom, hogy érezhető legyen a menüsorból, hogy nem maradunk éhen. Mert az egészséges reform táplálkozás során én azt tapasztalom, sőt, kedves riporterek, riporterhölgyek is szokták kérdezni a rádióban, televízióban, hogy lehet élni, hogy lehet egészségben maradni, és hogy lehet nem éhezni az ilyen típusú étrendi formákon, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek rostban gazdag, tápláló, a tehetségközpont egyensúlyát beállító ételek. A reform táplálkozást érdekes módon sokan az éhínség mintájának vagy zászlóvivőjének tartják. Elképesztő, hogy nem az, ha egy köleskása után lehet menni, fizikai munkát végezni, elképesztő erőt biztosít a kovasav, a sejt működés, ben a mitokondrium, így mondom most, a sejtek motorjának a működésében. Megyek tovább, gombás rizs, kölesfasírt, káposzta saláta, láthatjuk, hogy gombát, barnarizst, hát itt barnarizsről van szó, gombát, barnarizst és kölest káposztával elegyítve, C-vitamint, lugosító típusú gabonát, hiszen a rizs ugye az nem lugosít, a köles viszont igen, a gombával pedig proteint, fehérjéket viszünk be. A vacsora pedig itt éppen egy sós ízkarakterű, nyilván a szezámakrémet nem vastagon kenjük. Amikor táboraink vannak, kedves kirándulók, illetve életmód táborokba járó hallgatóink, esténként meg szokták támadni az asztalokat, és egy vékony szelet kenyérre egy viszonylag komolyabb mennyiségű szezámakrémet szoktak kenni. Ez eléggé megüli a gyomrot éjszaka, és azután érhet minket a vád, hogy hát milyen alapon beszélünk itt egészséges táplálkozásról, hogyha ezek nehezen emészthető ételek. Való igaz. A szezámmagot megpirítjuk az őrlés előtt, ezáltal sokkal könnyebben emészthető. Tehát ha valaki estére fogyaszt a szezámmagot, de nem pirított szezámmagból készíti, számíthat rá, hogy nem lesz egyszerű az emésztése. A szezámmag száraz pirítása során ugyanis úgynevezett feltárás, így nevezi a szakma, feltárás jön létre, nem véletlen, hogy a kávé és kakaobabot is feltárják pörkölés során. Egyébként el is távozik egy csomó olyan anyag, ami nem hasznos. Azért ne felejtsük el, hogy a diófélékben nyersen van néhány úgynevezett, hogy nevezzük ezt, antinutritív, tehát ripszingátor, emésztés zavaró, így mondom, emésztés zavaró anyag. Az emésztés zavaró anyagok nehezítik a gyomor és hasnyálmirigy bél működést, ezért a szezámot azért nem mindig javasolja a szakma, amikor mondjuk, hogy hát kálciumpótlásra a pirított szezámmag már alkalmasabb. Egyébként általában minden diófélét, olajos magot egy picit, ha megpirítunk, vagy megsütünk, akkor egy kicsit tehát fel lehet tárni, és könnyebben emészthetővé válik. Nyers kosztosoknál az áztatást javasolják. Megmondom őszintén, hogy
én azért itt is egy kis hőkezelést azért alkalmazni. Paradicsommal. Na most a szezáma krém mellé betettük a paradicsomot, vajon miért? Hát az előbb említett okból, mert a szezámak bizony gyomor működést igényel, vélműködést igényel, a paradicsom pedig emésztés serkentőként segíteni fogja az emésztést. Pirítós, a pirítós pedig rágásra ösztönöz. Második nap, nem lesz szám minden nap ilyen hosszú, csak jeleztem, hogy mennyi mindent lehet mondani egy napi menüsorról vagy étrendről. A második nap, egy kedves kollégám, Nagy Zsuzsa szakácskönyveit itt egyébként lehet azt hiszem megnézni, kapni. A Banán Betty névre hallgató kenyérpuding a megmaradó száraz kenyérből nem morzsát készít, Nagy Zsuzsa kolléganőm, hanem a megmaradó normál kenyérből, ami megszáradt, lényegében egy kvázi somlóit készít, ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy egy vaníliás, édes, mézes növényi, vagy szója, vagy rizs, vagy bármilyen növényi tejbe. Beáztatva, ahogy a kenyér fölveszi ezt az édes, jó ízű tejet, beszívja, és ezt lényegében, hát nem is somló, inkább mágyarakásnak nevezném, ahogy itt a papíron is áll, tulajdonképpen lekvárral, darádióval, adott esetben mákkal, egyéni fantázia szerint a szalványokkal összesütjük. És így előáll egy nagyon kellemes, jó ízű, rendkívül kellemes ízű házi készítésű mágyarakásunk, és így lehet hasznosítani egyébként reggelire a megmaradt kenyér végeket, vagy darabokat, nem hagyjuk ugye megpenészedni ezeket. Petrezselymes burgonya zapfasírtal, uborka salátával, ez az ebéd. A petrezselyem használata C-vitamin forrás, a burgonya. Most a burgonya az nem tartozik igazán a legértékesebb táplálékok közé, ezt el kell mondjam. Tulajdonképpen keményítőt tartalmaz, és némi viszonylag értékesebb fehérjét, de elég keveset. Ezért a burgonya, mint köret adását általában leszűkítjük. Itt azért lesz majd több helyen is előfordul a krumpli, mint Magyarországon bevett szokás, de hadd jelezzem, hogy akár a köles, tehát a duzzasztott főtt köles, a barna rizs, a kuszkusz vagy a bulgur, tehát a tönköly, illetve tehát az előpirított különböző tönköly alapú termékek, illetve egyéb köretek, hajdina és az amarant is ide tartozik. Tehát azt hiszem, hogy sok múlik azon, hogy milyen köretet választunk, és szeretném megkockáztatni, egyáltalán nem biztos, hogy mindig kell köret. Tehát zöldségköretre gondolok például, tehát szénhidrát alapú köretre egyáltalán nem biztos, hogy szükségünk van. Ha valaki kipróbálja, hogy nem fogyaszt krumplit és rizst és tésztát, nem fog vele más történni, mint az, hogy jobban érzi magát. Sőt, ugye most van ez a kenyér ellenes láz, amit a paleolit világ sarkal, és meg kell mondjam őszintén, hogy mindenben van valami jó. Én nem bánom a paleolitban szereplő kenyér ellenességet, mert személyes meggyőződésem, hogy túl sok kenyeret fogyasztunk. Túl sok kenyeret eszünk. Ugye ehelyett fölváltani a hajdina csírára, a csíráztatott hajdinára, nem tudom, kievett már ilyet nyers táborokban előszeretette, adják, kedves barátaink, csíráztatott gabonák fogyasztásával, vagy párolt köretek. Gondolok itt arra, hogy kukorica, tehát szemes, illetve zöld borsó, zöld bab, köretként való alkalmazása, mexikói zöldségköret adásával. Tehát a krumplit, a rizst, a szénhidrátokat némileg csökkent, vagy korábban már mondtam, ülőmunka miatt, ez előnyösebb. Van, aki például búzát főz. A régi világban a reformtáplálkozás hívei búzát főztek. Hány óráig kell főzni a búzát? Elég sok ideig. Én úgy tudom, hogy 3 óráig, 2-3 óráig az egész szemes búzát. Aztán, amikor bejött a kukta fazék, akkor ez már csökkent, és kollégáim már azt is oktatták, hogy nem kell 3 órán keresztül ott állni a fazék mellett, hanem egy 30-40 perces főzés után dunsztolni kell a búzát éjszakára, és reggelre kipereg, teljesen pergő lesz, teljesen puha lesz. Tehát az idő és a hő maga megoldja ezt a kérdést. Nekünk nem kell ott lenni a fazék mellett folyamatosan, tehát vannak ilyen viszonylag eszesebb hát megoldások. Uborka saláta. A salátákhoz lehet egyféle, ugye káposzta saláta, uborka saláta, és lehet 2-3 féle zöldséget ajánlani.
Azért az uborka salátát én ajánlom, nem nyomkodjuk ki az uborkával a levet, azt kell mondjam. Lehet, hogy valaki úgy érzi és úgy tudja, hogy az epebetegség egyik ellenszere az, hogyha az uborkából jó alaposan kinyomkodjuk a levét, szeretném jelezni, hogy a létező összes értékes anyag az uborka levében van, mert mi más helyen lenne. Ugye, ami marad a termékben, hogyha kinyomom, lesózzom, és kinyomom az uborka levét, akkor a rost marad benne, szinte semmi más, és nem klorofil. Alapvetően az uborka levében van olyan mértékben a fitokemikál, nyers uborka levében, és hadd tegyem hozzá U-vitamin. Az U-vitamin egy olyan vitamin, amiből nagyon keveset fogyasztanak az emberek, mert kevés a nyers táplálkozás. A nyers uborka akkor okoz problémát, ha valaki zsíros, húsos, sajtos étrend mellett nyers uborkát eszik, amikor az epe már tönkremenetel szélén van. De amikor valaki nyers élelmiszereket gyakran eszik, az epe ezt meg tudja szokni. Ráadásul, ha az emberek teljes sajtos, húsos reggelit fogyasztanak, felvágottast, tehát nincs a reggeli epe ürülés. Emlékeznek, amikor mondtam a reggeli epe ürülítést, tisztítást? Hát amikor az epe reggel szépen ürül, akkor napközbeni uborkafogyasztás nem okoz bajt. De hogyha az emberek nem isznak elég folyadékot, nincs epe tisztulás reggel, akkor délben egy intenzív nyers hatására az epe begörcsölhet. De aki megszokja a rostos táplálkozást, úgy nevezik ezt, hogy kolecisztokinin. Ismerjük? Kolecisztokinin termelés. Az a rostok hatására az epe ürülést megindítja, és egy fantasztikus jó epe hasnyálmirigy munka indul el a rendszeres hozzászokás. Nyers, rostos ételekhez való hozzászokás hatására. Amikor, szabad egy példát mondanom még egyszer, kubai narancs. Az egyetemi tananyagban volt a történet, hogy Magyarországon alapvetően magyaros, tehát pörköltes, rosthiányos táplálkozás volt. A 80-as években bejött a kubai narancs. Általában ez év végén volt. Én talán már nem emlékszem az ilyesmire, vagy még nem emlékszem, de alapvetően szüleim, illetve mások idősebbek emlékeznek. Valami azért rémlik az emberben, hogy voltak karácsony idején ilyen narancslázak Magyarországon is. Az emberek fölvásárolták hazánkban a kubai narancsot, nem volt túl drága, mert kuriózum volt. És falták abban az időben, év végén. És sok volt a béllezáródás. Sok volt a kórházi eset, műtét, pedig nem tartjuk a kubai narancsot egészségtelen élelmiszernek. Mi történhetett az emberek szervezetében? Ez a mértéktelenség. A rost hiányhoz szokott renyhe bélműködés hirtelen egy jelentős mennyiségű rostot kapott, de nem ittak az emberek hozzá vizet, és a kubai narancs rostjai is olyan pektin rostok, amelyek intenzív vízfelvétellel dolgoznak, mint a zab tehely is, és így egy dugó, egy béldugó képződött, és a rostos kubai narancs elzárta a beleket, és így főként idősebb emberek mentek hát ilyen típusú műtétre. Igen? Igen? Sajnálom. Vajon mit tehetett ő akkor? Narancsot? Ó, köszönöm szépen. Tehát a narancsnál figyelni kell különösen az ilyen típusú, tehát a bőséges folyadékfogyasztásra, és tehát a narancsfogyasztás. Bár azt hinni az ember, hogy nem történik ilyesmi, mert egy lédús termékről van szó. Tehát figyeljünk, mert ez ténylegesen okozhat ilyet. Nyilván, aki megszokta az ilyen típusú élelmiszerek fogyasztását, ott a vízfogyasztás is jelen szokott lenni. Görög saláta tofúval, van, aki ugye feta sajtal, általában már inkább tofúval képzeljük el, és sok-sok zöldség. A görög saláta egy színes, változatos, azt hiszem nem kell róla sokat beszélni, hagymával, paradicsommal, paprikával, uborkával készült klorofilban, növényi színanyagokban gazdag élelmiszer. Almás zabgófi, erről beszéltem már harmadik nap reggelire, ugye, hogy almát tudni szólunk egy zabpehelylisztes, tönkölylisztes tésztához, hogy lehet-e fehérlisztet használni, általában durum fehérlisztel vagy tönkölyfehérlisztel lehet dolgozni, nyilván én sem teszek 100%-ban teljes őrlési lisztet mindenhez, hanem esetenként egy 80-20-as arányban keverem, de nem használunk sima lisztet, általánosan durum fehérlisztel, esetleg, illetve tönköly fehérlisztel dolgozunk, de még egyszer mondom, a fehérliszt, mint olyan, inkább csak adalékanyagként van jelen az élelmiszerben, sem mint alapanyagként. Cukor, hát nyilván a cukor helyett itt méz, illetve
én cukor néven szinte mindig fruktózt értek, tehát gyümölcs cukrot. Újabban megjelent a stévia is, van már nyírfacukor, tápiókaszirup, agavészirup és egyebek vannak már forgalomban, illetve ha szabad beszámolnom egy új fejlesztésről, időnként szakmai általomként tennék egy ilyen kis kitérőt, a biocsicsóka inulindús sűrítményt sikerült bontani olyan módon, egy természetes módszerrel, hogy egészen sötét színű, a méznél édesebb szirup állt elő. Ennek a próba gyártása indult el, úgyhogy hitem szerint csicsóka szirup gyártásába lehet fogni, nyilván óvatosan. Ez fruktóz szirup, tehát nincs benne normál cukor, répacukor, ez inulint és fruktóz tartalmazó, méznél édesebb, és enyhén karamelles, savanykás, kávére emlékeztető szirup. Ha majd lesz kedvük és kipróbálják, fogok ebből küldeni Mihályt, a gyártás megindul. A nagy előnye az, hogy még hőkezelni sem kell, ahogy a mézet sem kell, mert öntartós lesz. Ugye az inulindus sűrítményt sajnos hőkezelnünk kell, mert könnyen penészedik, de a szirupot majd nem kell. És édesítéshez még cukorbetegek számára is mértéktartóan korlátok között használható lesz. Úgy hiszem, hogy egy viszonylag komoly fejlesztés sikerült a nyár közepe vége felé. Erről majd lesz értesítés és szó, ha valakit érdekelni fog. Almás zabgofri, nyilván gyümölcsel, karob krémmel, hát kakaó helyett ugye karob krémet használunk, ez pedig karobban és zappehelyriszttel egy esetleg valamilyen diófélét darálhatunk hozzá, tehát valami fajta krémet készítve fantasztikus jó ízt lehet kihozni. Kedves barátaim, szoktak kísérletezni csokoládé utánzattal, karobszósszal, itt esetleg egy néhány szem datója hozzá turmixolása a karobszószhoz, egészen közeli ízt képes hát modellezni, adni. Nyilván csokoládé ízt nem tudunk létrehozni, és talán nem is biztos, hogy ez szükséges, de aki esetleg gyermekei számára szeretne kedvet csinálni, ifjak számára reformhoz, azok számára néhány szem datójából úgynevezett datója lekvárt készítünk, és ezt a datója lekvárt, ezt használjuk alapul a karob szószhoz, és így egy viszonylag csokoládéra már jobban emlékeztető karamelles íz lehet hát elérni, de mondom, erre vannak más receptek is, például pörkölt vagy sütött dióval, amit összedarálunk, tehát különböző receptúrák vannak erre nézve. Paprikás krumpli szójavirislivel barna kenyér vegyes saláta, ez magáért beszél. Tehát itt a szóját használjuk, szója izolátumból készül a szójavirisli, tehát nem veszélyes. Magam is jártam ilyen üzemben, hiszen nagyon furcsán néz ki, hogy ugyanolyan szinte, mint a hús virsli, a szójavirisli. Hogy minek köszönheti ezt az érdekes állagát és ízét, kiderült, hogy a ceyloni rizsliszt, a titok, ezt nem mondják el senkinek, mert ez technológiai titok, a ceyloni rizsliszt és a piros paprika, illetve a szója izolátum és egy speciális gépberendezés révén áll elő ez a hús virslire kísértetiesen hasonlító szója termék, amit műbélbe töltve így hőkezelnek, és így kerül forgalomban. Nem tartjuk igazán rossznak, hasznos fehérje forrás, de nyilván ezt sem fogyasztjuk minden nap. Teljes ürlésű kenyér, vegyes saláta. Vegyes saláta, ez mind már egyéni kérdés. Ajánlom figyelmükbe a pritamin, illetve kápia paprikát. Tehát amikor paprikáról beszélünk főszabályként, alapvetően nem, vagy nem csak zöld paprikáról beszélünk, ami mellesleg sárga színű, hanem piros, vörös, egészen sötét színű paprikát kedvelünk, mivel ezek hatása szívre, keringésre, bélműködésre 5-6-8-szor erősebbek, mint a zöld paprikái. Tehát a színes, piros zöldségféléket kedveljük, emellett a klorofil, tehát az uborka és a pritamin együttes adása elképesztően jó hatású. Voltam egy szívklubban, ahol készítettek egy nyáros turmixot, alig lehetett kirobbantani a edényből, egy elég szűk szájú edénybe helyezték bele, mert amikor készült, akkor még egészen híg volt, majd kicsit besűrűsödött az álláskor. Ebben volt nyers turmixolt cékla, volt piros paprika is, ugye ne felejtsük, a piros paprikát nem csípős, hanem csemege paprikáról van szó, elképesztő jó a szívre, a bélműködésre. És emellett pedig volt pritamin turmix benne, félelmetes, pritamin turmix, mint egy kvázi piros arancsak só mentese, és piros színű egyéb növények, gyümölcsök, inkább azt mondom, zöldségfélék, sárgarépa volt még benne. Tehát cékla, sárgarépa, pritamin,
volt benne, kápia paprika talán, és piros paprika. Ebből egy egészen mély, sötét, piros-vörös színű turmix állt elő, amiből néhány kortyot megiszik az ember, egészen szépen átmossa a keringési rendszert, megkockáztatnám az ilyen típusú turmixokkal, vissza lehet fordítani a kezdődő koszorú ér és aorta problémákat. Az a kérdés, hogy ki veszi a fáradtságot, hogy ilyen típusú dolgokkal foglalkozzon otthon, ehelyett inkább az élelmiszeripar kész leveket, ugye? Úgy nevezzük tükrösre szűrt leveket ad az embereknek, meg hadd ne mondjam még milyen úgynevezett soft drinkeket, vagyis hogy üdítő italokat, amelyek viszont aterogén, tehát érkárosító hatásra rendelkeznek. Megyek tovább. Nem, ez úgy árjed, ahogy kell, tehát ezekből pont az a probléma. Fagyasztani viszont lehet, tehát fagyaszthatók. Általánosan valami kis edényzetben, adott esetben tetrapak csomagban, tehát le lehet fagyasztani, lehet vásárolni kis tetrapak szívószálas üdítőket, és ezeket megskalpoljuk, úgymond, és ebben letöltve, egymás mellé téve, fagyasztóba maximum 5-10%-ot veszít az értékéből 365 nap alatt, tehát lényegében éves szinten is egy nagyon komoly antocián és szilanyag és vitamin C vitamin forrás. Mexikai köret pirítóssal egyszerű vacsora. Szeretném ezzel jelezni, hogy a vacsoráink általában szűkre szabottak. Fejben erre érdemes készülni, már délutántól kezdve. Reisinger János szokta mondani, hogy este mindig választás elé kerülünk. Hogy vagy egy jó vacsora, vagy egy jó alvás. A kettő együtt nem megy, mert a bőséges vacsora tönkreteheti az éjfél előtti REM fázist. Ugye az éjfél előtti mély alvási fázis kulcsfontosságú. Az ember agyi, idegi, kipihentsége szempontjából hajnali 2-3 órától kezdve a mély alvási fázisok más minőségűek, mint az éjfél előtti, éjfél körüli időben. Az esti evéssel az éjfél előtti, úgynevezett este 9-10 órától hajnali 2 óráig terjedő éjfél körüli mélyalvási fázisok minőségét rontjuk, amivel másnapi, harmadnapi dekoncentráltsághoz fog vezetni. Ez okozza később a problémákat. Ez inkább korábban fekszik az ember, ha tud, és a vacsorát vagy csökkenti, vagy kihagyja, vagy pedig baj lehet, hogyha ennek az ellenkezőjét teszi. Hát izgalmas az új könyv, ami megjelent, ismerik a Harcosok eledele, vagy Harcosok étrendje névre hallgat, valaki rákeres az interneten, de egyébként ezt most nem biztos, hogy primer elsődleges módon javasolni fogom, hogy erre keressünk rá, hogy kedvet csináljak valakinek ehhez a könyvhöz. Ugyanis a Harcosok étrendje új divat, ami már bestseller lesz hamarosan, minden jel szerint, vagy már az, azt jelzi ez a könyv, hogy egy nap egyszer együnk, ez pedig mikor? Hát sohasem akkor, amikor a szakma előírná, hanem este éjszaka. Mert a harcosok a régi világban csak este éjszaka ettek, egyszer egy nap, és nappal harcoltak, bivajerősek voltak. Ezt igazolja a könyv empirikus tapasztalati úton, és jelzi egyébként, hogy semmi köze nincs a szaktudományokhoz. Csak empirikus, tehát gyakorlatias megközelítésben taglalja. Csak azért mondom, mert biztos rá fognak találni erre a könyvre előbb vagy utóbb. Én magam is tervezek. Éppen holnap után a testnevelés egyetemen lesz egy kezdő nyitó előadás a Harcosok étrendjétől, a paleolit táplálkozási címmel. Fel lesz véve egyébként, tehát ha valakit érdekelni fog, akkor szívesen segítünk az MP3 vagy a hanganyag eljuttatásában, hogy mit is lehet erről tudni. Egyébként, ha valaki egy nap csak egyszer eszik, és este még azt is megkockáztatnám, hogy nem biztos, hogy megüli a gyomrát a vacsora, hogyha az nem túl nehéz, mert aki nem eszik egész nap, hanem csak este, annak a gyomra kb. A kétszeres sebességgel dolgozik. Érdekes dolog. Ha valaki már nyilván dolgozott kertben, telken, voltunk már így, reggel kimentünk a telekre, a kertbe, egész nap dolgoztunk, nem igazán kívántunk enni, csak inni. Tehát reggeliztünk, majd hazamentünk, és bevacsoráztunk, vagy vacsoráztunk, és nem éreztük annyira, hogy rosszul vagyunk éjszaka. Mert ha vártunk a vacsora után még körülbelül 120-180 percet, akkor a gyomor maximálisan kiürült. Nyilván nem egy körömpörköltre gondolok vacsorára, de azt hiszem, hogy ez egyik magyarázata lehet a Harcosok étrendjének, de nem kívánom ezt továbbiakban taglalni, csak jelzem, hogy
Azért a tapasztalat azért ott van. Mi nem javasoljuk az esti evést, mert Magyarországon a harcosok étrendje nem tipikusan elterjeszthető, amennyiben Magyarországon az emberek harcolnak, az igaz, a stresszel, de nem igazán fizikai tempó, tehát nem fizikai tevékenységben fejeződik ez ki. Megyek tovább, és kicsit gyorsítok, mert az időnk az telik, és inkább alapelvi szinten jelzem, tehát mogyorókrém, házi mogyorókrém, lehet diókrémet is, elő fog kerülni a diókrém is itt a listán. Egyszerű a kérdés, mogyoró, méz és víz. Általában félmarékkal dolgozunk, vagy egymarékkal, ha többen is. Ez viszont egy jobb turmix.

Tól. Hústadáron darált, kérem szépen mazsolát. Ebből mi lesz? Ebből egy, hát elég komoly mosogatás máskülönben, de mazsolapép. És ezt a mazsolapépet, ezt hát nem egyszerű, mert a romlékony, de hogyha kicsit beszárad a teteje, akkor nem is romlik igazán. Ezt használta édesítésre, a mazsolapépet. Bár van benne jócskán szőlőcukor, de igen egészséges pektinek és rostok voltak benne, és ezzel a mazsolakrémmel édesített. Például ilyen típusú ételeket lehet csinálni, magyarókrémet, de lehet egész mazsolát beleturmixolva, vagy esetleg egy kis gyümölcscukorral. Ezt szoktuk ajánlani, és ez teljes ördésű kenyérre, vagy pirítósra kenve, gyümölcsel fogyasztjuk el. A gyümölcs fontos a magyarul emésztéséhez itt ebben az esetben. Rántott tofu, a bulgur, ez a bizonyos töret, tönkölyebúza töret, fejes saláta, zapkex. A fejes saláta ugye szintén U-vitaminban gazdag és klorofilban, nem könnyű, ugye a vegyszerszennyezettség kérdése azért felmerül, zapkex, könnyű, édeskés ízű, zapkekszet azért szoktunk készíteni, zappehelyliszttel, egy kevés tönköllyliszttel vagy durumliszttel, valamennyi hidegen sajtolt olajjal, lehet napraforgó, lehet olívaolajjal készül, és egy kis sóval, és ezt vékonyra ugye kisodorva lényegében ezt a tésztát megsütve, a zapkekszet általában nem hagyjuk meg másnapra, mert eléggé megkeményedik, hiszen nem kovászos termékről van szó, és túl sok olajat sem használunk hozzá. Estére padlizsánkrém pirítóssal reszelt sárgarépával, tehát a karotin bevitelre hangsúlyt szoktunk helyezni. Szeretném mondani, akinek gyomor vagy felszívódási problémái vannak, ott nem rossz a sárgarépát megpárolni, vagy átpirítani egy kicsit, szójaszószon szoktuk, nem olajon pirítunk, szójaszószon valaki tud szerezni, kapható esetleg itt Miskolcon, van világos és sötét szójaszósz, általában ezt használjuk, rendkívül finom ízt ad az ételnek, mert ízfokozó, természetes ízfokozó van benne, nem ipari ízfokozó, és ilyen módon egy fél kemény sárgarépát hozunk létre, ami azt jelenti, hogy kívül már enyhén puhult, belül, hát ezt nevezik grillezetnek is egyébként a vendéglőkben, de nem grillezzük effektíve, nem történik ez meg teljesen, kívül már puha, belül még kvázi ropogós, ilyen módon sokkal több karotin fel tud szívódni. Köleskása nyilván háromszoros vízben, illetve valamilyen növényi tejjel készült köleskására gondoltam, kókusztej szerepel itt, almával és dióval. A dió használatát javasoljuk rendszeresen, heti legalább háromszor, négyszer is, tehát ha mákot, diót, szezámmagot fogyasztunk, napraforgó magot ritkábban, vegyszerszennyezettsége miatt sajnos kevesebbet fogyasztjuk, és ilyen módon egy édes reggelit fogyasztunk el. A köles, vigyázzunk, mert tovább dúzod a gyomorban, tehát vizet vesz fel. Igen komoly dolog a köleskása emésztése, és ajánlható a korai reggeli. A korai reggeli az általában azt jelenti, hogy aki később kell, ott igazából a reggeli kihagyását szoktam javasolni, vagy a napi kétszeri étkezést. Aki nem tud korán kelni, vagy már nyugdíjas, vagy hasonló, ott nem muszáj napi háromszor étkezés, mert ilyen típusú reggeli után nem fogunk tudni ebédelni. Tehát majdnem biztos, hogy ha 7-8 óra, vagy akár 8-9 órai reggeli után, hogy délben nem valószínűleg éhesek leszünk, ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, az meg fog duzzadni, dagadni a gyomorban, és beállítja a vércukor szintet. Itt már ez a kérdés föl fog vetődni. Tehát felkelés után ugye folyadékot fogyasztunk, várunk egy 45-50 percet, utána jön a reggeli. Tehát meglátjuk majd, hogy az egészséges reggelizés az elég korai kelést is jelent viszonylag, mármint azt jelenti, hogy nem úgy ébredünk, hogy rögtön csak eszünk és indulunk. Máskülönben, aki hirtelen felkelés után egy 15-20 percen belül reggelizik, annak a melatonin lebontás az avart szenved. Ez talán már, nem tudom, itt szerepelte előadásban Szolleitner Károlytól, hogy a hirtelen reggeli fogyasztás nem egészséges. A régiek hogy reggeliztek? Tehát fölkeltek, megetették az állatokat, és elvégezték azokat a szükséges kinti munkákat, amiket el kellett végezni, és utána, én úgy tudom, hogy az állatokat etették meg először, és utána ettek ők. Tehát azt hiszem, hogy eltelt egy kis idő, mire ők hozzájutottak a reggelihez ráadásul. A reggeli friss levegőn végzett kis mozgás hatására a melatonin lebomlott és átalakult szerotoninná. Ez a boldogsághormon mechanizmus kulcsa. A reggeli friss levegőn, napfényen végzett könnyű munka. Ma már tornának hívják reggeli.

0: tornának hívják, és a régiek azt hiszem, hogy ezért voltak, vagy lehettek boldogabbak, mint a mai emberek, mert ma az emberek órára ébrednek, nem a tyúkokkal ébrednek, hanem órára ébrednek, ugye ott az első hatás a nap folyamán a stressz, már zavart szemed a hormonrendszer, ugye a stressz hormon adrenalin beindul az óracsörgés hatására, és a negatív gondolatok a munka kapcsán hatására, és rögtön az ember bekap valamit, nem iszik eleget, stb. Egy komoly stresszt jelent a délelőtt, ezáltal a melatonin ott marad. Nem alakul át szerotoninná. És ez egy fontos dolog, hogy a melatonin, szerotonin, tehát a boldogsághormon átalakulás, ez egy nagyon gördülékeny folyamat a testben, reggeli napfény, szembe jutó napfény, serkenti ezt a folyamatot. Ha valaki 10 percre, ha szán az emberrel 10 percet reggel, hogy valami módon a nyitott ablaknál, vagy erkélyen, vagy teraszon, egy könnyű tornát végez. Ennek nagyon komoly hormonális jelentősége van, még egyszer mondom, melatonin-szerotonin rendszerben. Ha melatonin nem bomlik le, álmosság, dekoncentráltság, fáradékonyság jelenik meg, hiszen a szervezet délelőtt éjszakai fázisban működik még tovább egy pár óráig. Az egész rendszer zavart szenved, és csak délután folyamára alakul ki az igazi szerotonin csúcs, vagyis eltolódunk egy picit, és ez nem egészséges dolog. Visszatérve a kiadott anyagra, rakott burgonya, gabonakolbásszal, vegitejszínnel. A vegitejszínt ugyan napraforgó magból jeleztem, és az imént mondtam, hogy ez nem annyira a vegyszer miatt, inkább mandulából, hát nem merem mondani, hogy kesútejszín, mert elég költséges, mandulából, fehér mandulából készített tejszín, de ahogy mondtam korábban, zabból, kölesből, zabköles tejszín lehet készíteni. Sőt, voltam nemrég egy növényi majonéz kurzuson, egy főzőkörön, ahol a kukoricából, a legkülönbözőbb gabonákból, zöldségfélékből elképesztő finomságú növényi tejszínek, helyesebben majonézek készültek, nyilván pár csepp citrommal, tehát volt ennek technikája és sémája. Egy elképesztő érdekes dolog volt. Ezek a majonézek mondjuk nem rásüthetők az ételre, hanem inkább nyersen fogyaszthatók. Itt inkább olyan gondolok, amit rásütünk az ételre magára. Egy rakott krumplira például. A rakott burgonyát üzletben vásárolható gabonakolbásztal készítjük el, hagymakarikákat tehetünk közé, ami belesül, rendkívül finom ízt ad neki. Estére pirítós szójapárizsi vagy búzahús, inkább a szójapárizsi talán jobban javasolható, a búzahús gluténje. Bár nem annyira szerencsés, hagymával, paprikával, tormával ajánlható, esetleg fokhagymával. Kukoricakása, valamilyen diófélével, nem muszáj napraforgó, meg ahogy mondtam, dió vagy mák. Van, aki mákos süteményt szokott sütni, és ezeket a süteményeket reggelire fogyasztják el, valamilyen dresszinggel. Ez a dresszing, ahogy mondtam, lehet egy bármilyen krém, egy datojalekvár, egy fügekrém, stb. És ilyen módon elfogyasztható. Rakott karfiol, szójával vagy dióval és saláta. Különböző rakott ételeket szoktunk zöldségekből készíteni. Nagyon jó lehetőség a vegetáriánus konyhában a rakott ételek készítése. És gyümölcs saláta estére nem mindenki ajánlja, de a gyümölcs beleférhet egy viszonylag korábbi vacsorába. Ha későn fogyasztjuk, esetleg savasíthat éjszakára, de a gyümölcs saláta van, akinek abszolút működik az alma estére. Van, akinek nem működik az alma, vagy az alma kenyérrel nem működik. Tehát itt nem tudok egyértelmű sémát mondani, hanem azt tudom mondani, hogy próba szerencse. Én nekem például tökéletesen működik az alma és a kenyér alapos rágással és néhány szemdióval. Elképesztő jó és egyszerű kis vacsora. Nyilván időnként az embernek igénye az, hogy egy kicsit valami feltáralt ételt fogyasszon, de egyszerű esetekben így járok el én magam is. Gesztenye és hajdinakása, a hajdina ízét el lehet venni gesztenye adásával, gesztenye massza, gesztenye püré adásával, gyümölcsel. Ugye a hajdina hasonlóan készül, mint a köles. Rántott cukinit készítünk, sütőben sütjük, tehát nem nyílt lángon. Vagy tök, rántott tök, kaporszósz főtt burgonyával is adható. A kaporszósz az igazából egy egyszerű besamelles mártáshoz adott friss összevágott kapor. A besamel pedig itt értelemszerűen inkább növényi tejből, tejporból, valamilyen alternatív liszttel, amarant, zabfehérliszt, köles liszttel készül, tehát nem az a vakíton fehér besamelről van szó. Köles pástéton, pirítóssal, idahagymával, uborkával, tehát látható, hogy itt hogy variáljuk az ételeket, nem bonyolultak ezek. A főtt kölesből sós, fűszeres, pástitomot készítünk kevés olajjal, illetve ugye hagymafelet is lehet belevágni, és egy kis tört burgonyával ilyen módon járunk el. A kókuszolajat is szoktuk használni, mert hűtőszekrényben megszilárdulva a pástitomot kenhetővé teszi, míg a hidegen sajtolt olaj hatására szétesik a pástétom, ugye is nem kenhető annyira. Még egy kevés kókuszolaj adásával nagyon kellemes, jó tehet ízek hozhatóak létre. A kuszkusz egy jó reggeli, egy kicsit a császármorzsához hasonlítanám, másfélszeres édes növényi tejben főzzük, és lekvárral gyümölcsel adjuk. Barna rizs, padlizsán ragú, vegyes saláta. Padlizsán ragú ugye a ragúkészítés módszere szerint, úgy tudom, paradicsommal, paprikával, illetve padlizsánnal egy kvázi zakuszkához hasonló receptúra alapján, már inkább a zakuszkát most nem említem, az újabb, ugye van ez a bizonyos tragikusnak, majdnem tragédiával végződő botulizmus, amit egy házi készítésű zakuszka idézett elő, de nem a zakuszka hibás, gyorsan hozzáteszem, ugye a Clostridium botulinum az kolbászmérgezést okozó ágens alapvetően állati termékekből származik, tehát zoonózis állati termékek által átadott fertőzés, majdnem biztos vagyok, hogy ételmérgezés, nem fertőzés, majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy az illető helyen kereszt fertőzés jött létre, vagyis az illető kedves asszony, aki készítette, vélhetően nem mosott kezet egy tojás, vagy hús, vagy állattartás után, hogy bejött, és kereszt fertőzte a zakuszkát, ami azért problémás, mert a Clostridium, ami a talajból, állatoktól jön az emberi kézre, a Clostridium nem pusztul el 100 fokon, hanem helyesebben ő elpusztul, de a spórája nem beszárad, spórája viszont 120 fokot igényel, és a zakuszkát nem sterilezik, hanem pasztőrözik. Ezért ételmérgezést okozott, és az ugye ez halállal járhat együtt. És ennyit erről a kérdésről, lehetően nincs vége ennek a problémának, én magam is lehet, hogy kell, hogy írjak majd erről valamilyen cikket. Tovább megyek, édes diókrém, ez hasonlóan készül, mint a mogyoró. Korábbi nap ugye itt a tofu körözött pirítós, erről talán van receptúra, sima tofuból készítünk egy piros paprikával egy körözöttes kis olajjal egy krémet. Nokedli zablisztel, gombapörkölt saláta, viszonylag ismert receptúra, zab nokedli, ez az újdonság talán, és goffri almával. Hát egy kicsit szénhidrátből lett ez a 9. nap, de nem baj, sportolók számára írjuk inkább elő. Nyilván a goffri almából van, aki az almát, van, aki a goffrit fogja megszívlelni. 10. nap, kukoricakrém. Itt elővesszük már a karotin tartalmú gabonákat, ugye? Volt eddig karotin? Nem sok, ugye? Tehát sárgarépa volt, de jó volna emelni a karotin források számát. Kukoricában tehát van, és ebből krémet készítünk, egy hagymás sós krémet, és ezt pirítóssal, zöldséggel. A pirítóst azért mondom minduntalan, mert elképesztő fontos, hogy ne friss kenyeret tegyünk, míg a friss barna kenyer sem igazi. És azután készítünk durumtésztát, brokkolipörköltet, nutellát, ugye ez házi magyar krém, nyilván nem üzleti, csak így neveztük el. És innen igazából már ismétlődések vannak. Szeretném kiemelni a lencsefőzeléket, zapfasírtal, ezek komplett ételek, az élesztő pástétomot. Ez már a 11. nap. Az élesztőkrém B-vitamin tartalma éjszaka segíti a idegrendszer helyreállását. Ezért sütő élesztőből, nyilván főzéssel, sör élesztő pehelyből, nagyon magas B-vitamin és folsav tartalmú krémeket. Úgy nevezzük növényi sajtkrémek, állítunk elő. Ha valakinek nincsen receptje, segítünk. Volt egy régebbi szakácskönyv, az a címe, hogy New Start konyha. Abban voltak különböző sajtkrémek, sajt nélkül. Ott használták előszeretettel a sörélesztő pejhet. Elég képesztő fontos a sörélesztő pej ideg erősítő, idegsejt, idegszövet építő jelentősége. Tehát többet kéne ebből is ennünk, használnunk. Nincs olyan nagyon jó íze egyébként, élesztő jellegű íze van. Fokhagymás tökmakrém, no hát ez például nekem nem tartozik a kedvenceim közé, elég képesztő értéke van a tökmak krémnek. Az egyik legmagasabb értékű húspótló növény tökmag, 33% fehérjével, és nyilván valamilyen salátafélével, uborkával, piros paprika, tehát piros szélű, vagy vitamin paprikával, nyers fejes káposzta levelével fogyasztjuk el. Ne felejtkezzünk el róla, hogy a hűtőszekrényben, nem azt mondom, hogy kötelező, de erősen ajánlott egy fejkáposzta elhelyezése. és ez esetben akár lehet lila vagy piros káposzta, lehet fehér édeskáposzta. Külső levelét eltávolítjuk, mert abban van a vegyszerek döntő része. Sajnos a belső levelek nem tartalmazzák a vegyszerek 90%-át. Hát külső káposztalevél eltávolítása után a belső levelet fogyasztjuk el, mégpedig szendvics mellé, hidegtál mellé, vagy hideg étel mellé. A káposztalevél olyan mértékben véd a bélrendszert, a vastagbelet, a vékonybelet, a gyomrot, az O-vitamin tartalma révén, a káposzta speciális rostanyagai révén. Tudom, hogy puffaszthat. Nem kell belőle sokat enni. A káposzta titka, hogy nem kell belőle sokat enni. A káposztából egy fél levélnyit elfogyasztjunk, elégséges a benne lévő koncentrált tápanyag, illetve úgynevezett protektív védőanyag, a bél, a tüdő és az agy védelméhez. Megyek már is tovább. Édes tejben főtt bulgur, ugye itt megint a tönkölyebúza töret, banánnal, magvakkal, zöldséges barnalis tofu pörköltel, és megint előkerül a kukorica puding formában, almával. Köles felfújt, krumpli püré, zöldborsó pörökölt. A zöldborsót pörököltnek el lehet készíteni, igen komoly fehérje tartalma van, de a zöldborsó mellé néhány szem diót elfogyasztva húsértékű, vagy tej, tojás értékű fehérjét kapunk. Tehát a zöldborsó és a valamilyen dióféle rendkívül jó. Mellesleg a rizs teljesen komplettálja a zöldborsót. Nem véletlen, hogy a zöldborsós rizs, vagyis rizibizi elterjedt, ez nem véletlen, elképesztően képesek egymást kiegészíteni. Ilyen még a zöldbab és a kukorica. Szépen komplettálják egymást. Mákos tészta gyümölcsel, hát tésztafélék, inkább barna tésztákat ajánlunk, de nyilván ennek a helye és szerepe is meg lehet. Tejberizs, őszi barackkonzervvel, hát ezt odaírtam, bár cukrozott konzervek vannak a forgalomban, leszoktuk csöpögtetni, ha lehetséges, mandula tejszínnel, vagy karolbos datójakrémmel, ugye ez a műcsokoláda idézőjelben, és fokhagymás, szójahús, vagy szejtán, lehet otthon is készíteni szejtán, lehet kapni szejtánport, nem könnyű az ilyesmi gyártása. A budapesti vegán étteremben, az Éden étteremben gyakran volt szejtán ragú, elképesztő jó ízeket lehet ebből kihozni, de ezt egy héten egyszer lehet javasolni. Én azt hiszem, hogy ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, remélem sikerült, hogy úgy mondjam, gondolatot elindítani, és néhány ötletet adni a teljesség igénye nélkül, és én kívánom, hogy legyenek jó egészségben, és fantáziadús módon készítsenek otthon ételeket. Bocsássák meg nekem, hogyha nem mondtam mindent úgy, ahogy akár Stály Judit mondaná a televízióban. A pontos receptúrákat nem soroltam fel. Részben azért, mert nem szakvégzettségem. Nem vagyok szakács, sem dietetikus, ahol adagokat mérnek pontosan. Élelmiszeripari mérnökként végeztem. Ez egy kicsit új terület volt nekem is. Én élelmiszer tudományi oldalról foglalkoztam most a főzéssel. Igyekeztem beavatni kedves hallgatókat az ételek jellegébe. Köszönöm szépen a figyelmet. És ha valakinek van kedve beszélgetni, kérdezni, akkor a lezárást követően, ugye itt meg gondolom lesz egy-két hasznos, értékes emlékeztető és információ, állok rendelkezésre akár közös, akár egyéni beszélgetés kapcsán. A nyári fejlesztéseinket tehát szeretném említeni, ha valakit még érdekelne, és amit talán nem említettem még, ugye egyrészt mondtam a kis csicsóka szirupot, talán október-november magasságában meg fog jelenni. Emellett pedig a cukorépa rost, amit egy kis csicsóka rosttal szakmai ártalomként keverve inulindús prebiotikus rostként kerül forgalomba. Ezek árfekvése nagyjából 800-900 forint per negyed kiló, de elképesztő értékes és minimális mennyiség kell. Belőle a cukorépa rost négyszeresére duzzad a gyomorban, bélben, tehát nagyon kevés kell belőle, ez több hetes adag egy ilyen speciális rost. Ezen felül, ha valakit érdekel, teljes fekete ribiszke lisztet is hoztam. Ebből 8-9 csomaggal tudtam hozni, de ha van igény, szívesen küldök postán. Van belőle, tehát a gyümölcslé, egy gyümölcslé üzemből átvesztjük a ribiszke törkölyt, és a ribiszke törkölyt, tehát nyers ribisz, fekete ribiszke törkölyt, amiből a cukros levet már ugye kisajtolták présgépekkel, és ezt egy elképesztő magas flavonai tartalmú anyag, a ribiszke magjával, ezt megőröltetjük, és a ribiszke magja, valaki rákeres az interneten vagy valahol, egy magas gyógyhatású termék, a ribiszke magjában az emberi bőrszövetet és a körmöket, hajat védő speciális hatanyagok vannak, csak a ribiszke magját nem mindig rágjuk meg, stb., hogy inkább egészben nyeljük le, meg kéne őrölni, és ezek a bizonyos őrlő gépek megőrlik a ribiszke héját, magját, karját és a maradék húsát is, ezért ez egy ilyen ribiszke törköly liszt, ebből is hoztam, ez 800 forintba kerül, 4 kg fekete ribiszke törköly, ebben C-vitamin és vas még jelentős mennyiségben marad, műzlikhez használjuk, igen komoly növényi színanyag forrásként, csak jelzem, hogy az ilyen típusú törkölyből nyerik ki azokat a flavonoidokat, amiket aztán, hadd ne mondjam most ennyi forintért, egyébként komoly és szakmai vákumsűrítési eljárással, végül esetleg porítással forgalomba hoznak, mint flavin, hadd ne mondjam hány, és különböző flavon, max, flavonax, egyéb készítmények, mind-mind ezekből a törkölyökből dolgoznak. Hát én annyit csináltam, hogy én nem várom meg, míg ez elkészül, hanem magát a törkölyt hozzuk olyan szárított formában, hogy 5% nedvességtartalom mellett ez korlátlan ideig eláll. Ilyen módon kicsit rostos lisztek ezek, azért azt meg kell szokni, nem instant, de azt hiszem, hogy hasznosak és értékesek lehetnek ezek a jövőben. Mandula liszt is megjelenik, sőt már van is, csak nem tudtam belőle hozni, mert még engedélyezés alatt van. Tehát mandula liszt amaranttal, valakit érdekel, ez is szintén hasonló árban majd kapható lesz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt, gyermeket, ifjat, időset, mindnyájunkat. Először a gyermekekhez szeretnék szólni. Látom, itt elől is vannak, és fönn a karzaton is, meg hátul is. Gyermekek, arról szeretnék nektek szólni, bizonyára már sokszor hallottatok a teremtésről, hogy a Jóisten hogyan teremtett. Hogyan népesítette be ezt a bolygót, ezt a földet élő lényekkel? Teremtett növényeket, állatokat. Végül az embert teremtette, és az embert hogyan teremtette? Kinek a hasonlatosságára? Tehát a teremtőnek, Istennek a hasonlatossága teremtette az embert. Azon kívül most én az állatokról szeretnék egy pár szót szólni, hogy a Jóistennek a teremtményei mind az ember boldogságát és örömét szolgálták teremtés után. A bűneset után történt az, hogy vadállatok lettek, és féltek az emberektől, és az ember is fél a vadállatoktól. Azelőtt ez nem így volt. De én most a háziállatokról szeretnék egy pár szót szólni, és azon belül is a lóról, hogy a ló mennyire hozzásegített az embernek a jólétéhez, boldogulásához a földi létben. Mikor én még fiatal voltam, gyerek voltam, és fiatal koromban is, hogy visszaemlékszem, hogy gazdálkodók voltak a szüleim, és voltak jószágaink, tehát állataink. És a ló, az egy pár ló, az volt a legfontosabb házi állat, mert nagyon sokat segített nekünk. Azzal lehetett közlekedni, befogtuk a kocsi elé, szekér elé, és az vitt bennünket, vagy amit éppen ráraktunk. A ló segítségével szántottuk fel a földet, hogy termővé tegyük, és minden nehéz munkát tulajdonképpen a lovakkal végeztünk el. A lovak nagyon aranyos állatok, ismerik a gazdát, gazdájukat. És sokan úgy vannak, hogy a gazdájuknak jobban engedelmeskednek, mint az idegennek. Ez különben nem csak a lóra jellemző, hanem más állatokra is. Az Úr Jézus beszél arról, hogy a bárányok is ismerik a pásztornak a hangját, és arra engedelmeskednek. Egy történetet szeretnék elmondani, gyerekkoromban történt velünk, hogy lovas szekérrel mentünk meglátogatni a nagyszüleinket, körülbelül egy 20-25 kilométerre voltak tőlünk, és akkor nem volt még oda autóbusz, vagy autónk se volt még. Semmiféle ilyen eszközünk nem volt, hanem csak a lovaskocsi, és ezzel közlekedtünk. Felültünk a lovaskocsira, és órákig ment, sokszor fél napig az utazás, vagy még sokszor tovább is, attól függ, hogy milyen távolságot tettünk meg. És minden évben egyszer el szoktunk menni a nagyszüleinket meglátogatni, akik szintén egy faluban laktak. És amikor második évben mentünk szintén lovaskocsival, és már odaértünk abba a faluba, közeledtünk ahhoz a házhoz, ahol a nagyszüleink laktak. Édesapám próbára tette a lovakat, hogy most mit tesznek, és elengedte a gyeplőt. Tudjátok, a gyeplő az, amelyikkel lehet irányítani, most jobbra menjenek, vagy balra. És annak mindig engedelmeskednek, amerre húzod a gyeplőt, ők arra mennek. Ilyen egyszerű. És akkor apám elengedte a gyeplőt, hogy most próbára tegye lovakat, most mit tesznek, mikor odaérünk a házhoz. És amikor odaértünk a házhoz, a lovak szépen fordultak be a házhoz. Minden figyelmeztetés nélkül.

ha valaki idegen jött, akkor nagyon kiabált, gágogott, de azt is tapasztaltuk, hogy amikor a gazda megjött, és a liba éppen a mi udvarunkon volt, mert zöld gyep volt, és még nem volt kerítésünk, és ott legelt a liba, és mikor meghallotta a gazdának a hangját, akkor gágogva repült haza, hogy ő neki most már otthon a helye, mert megjött a gazda. Tehát ezzel azt akarom nektek mondani, gyermekek, hogy az állatok és Isten teremtménye is érző lények, és nagyon hasznára van az embereknek, mert szolgálnak. És sokszor például is vetjük az ő szolgálatukat, az ő hűségüket. Ugye a kutyáról szokták mondani, hogy milyen hűséges a gazdához, és sokszor kimenti a gazdát még halálveszedelemből is. És ezt most azért mondtam el nektek, hogy lássuk meg azt, hogy ők is Isten teremtményei, és jól bánjunk velük. Ne legyünk kegyetlenek hozzájuk. Ne kínozzuk őket, mert sokszor még tanulni is lehet tőlük, mert ők igazán hűségesek. És ezt még Ézsás prófét által meg is mondja az Isten, hogy az állatok ismerik a gazdájukat, ismerik az ő jászoljukat, de az én népem nem ismer engem. Tehát még az állatoktól is tanulhatunk, mert ők is Isten teremtményei. Jó Isten, segítsen benneteket is, hogy így viszonyuljunk az állatokhoz, mint Isten teremtményeihez. Kedves gyülekezet, amint hallottuk a hirdetésben, 2 hét múlva úrvacsorai Isten tiszteletünk lesz. Egy pár szót szeretnék szólni az úrvacsora jelentőségéről. Az úrvacsorának van egy előzménye, amire épül, ez pedig nem más, mint a keresztség, vagyis szövetségkötés Istennel. Isten szövetséget köt velünk, azért mi meg ő vele, azért, hogy gyermekei lehessünk, hogy üdvözíthessen bennünket, hogy életet adhasson, örök életet. Mi pedig azért, hogy legyen egy erős szövetségesünk, aki megsegít bennünket, átsegít bennünket azokon a helyzeteken, amin mi magunk nem tudunk segíteni. Tulajdonképpen a szövetség kötés Istennel mi történik ekkor? Azt tudjuk, most is a szombatiskolában tanultuk azt, hogy természetünknél fogva milyenek vagyunk. Hogy természetünknél fogva irigyek, nagyra vágyok, önmagunkat szeretők, tehát önzőek, és így lehetne sorolni, hogy milyen a természetünk, hogy ez mind a bűnnek a következménye. És a Jóisten pedig a keresztségben tulajdonképpen azt jelképezi, hogy amint alá meríti a lelkész a keresztelendőt a vízbe, hogy a régi életének meghal, és feltámad egy új életre, és egy milyen életre? Egy olyan életre, ahol már Krisztus az Úr. Ő a szívem királya. Ő a mérték. Ő az én életem. Ahogy Pál mondta, hogy nékem az élet Krisztus. Tehát a keresztség egy nagyon fontos dolog egy ember életében. Nagyon nagy fordulópont. És ekkor az Isten az összes addigi bűneinket egy összegben elengedi. Hát az tulajdonképpen nem maga az a víz szabadít meg bennünket, hanem ez egy jelkép, ez jelképezi azt, hogy Isten így temeti el a mi vétkeinket. Ezt a tenger mélyére vette a bűneinket. És az úrvacsorát az Úr Jézus rendelt el, ugyanúgy, mint a keresztséget, mert itt élünk ezen a földön, és azt mondta, hogy ismét beszennyeződik az ember. Ő tisztára mos bennünket,

De mi itt ismét beszennyeződünk, és újra szükséges megmosni. Azt mondja, aki megfürdött, annak már csak a lábát kell megmosni, mert csak az szennyeződött be. De ha az szennyes, akkor azzal se lehet. Akkor már nem vagyunk tiszták, azzal sem mehetünk be egy tiszta helyre szennyes lábbal. Tehát mind a két esetben azt láthatjuk, hogy minek van szerepe? A bűnbocsánatnak. A bűnbocsánatnak van nagy szerepe, mert az Isten így tisztít meg bennünket, hogy megbocsátja és felöltöztet bennünket fehér ruhába, vagyis ad nekünk, a fehér ruha jelképezi az isteni életet, az isteni jellemet, Krisztus jellemét, és még az énekünk is mondja, hogy ha beszennyezzük azt, akkor elvész az örömünk. Már pedig beszennyezzük. Ki az, testvéreim, akik köztületek nem szennyezte be az életét? Keresztség után. De nem, itt nincs pont téve, és nincs vége a történetnek, mert az Úr Jézus elrendelte azt, hogy ő megtisztít bennünket újra, és erre is egy szertartást hagyományozott ránk ez az úrvacsora. Tehát most úrvacsora lesz két hét múlva. Sokszor elhangzik az, hogy, és azért is jelentjük ki, mert, és még szoktuk is mondani hozzá, hogy készüljünk erre az alkalomra. Most felvetődik a kérdés, hogy hogyan kell készülni az úrvacsorára. Ugye az természetes, hogy fizikailag is készülünk erre, megtisztálkodunk, nem mindez hétköznap, vagy másik szombatokon nem szoktunk, de itt a készülés inkább lelki természetű. Hogyan kell készülnünk az úrvacsorára? Hogyha valakinek már ott van egy válasz a fejében, akkor az nyugodtan megteheti, legyen párbeszéd, tehát szeretné valaki megmondani, hogyan készüljünk az úrvacsorára. Hát bizonyára tudnátok mondani több dolgot is, hogy hogyan kell készülni az úrvacsorára. Én most egy dologról szeretnék beszélni. Egy dologra szeretném a figyelmünket terelni. Ez pedig az Úr Jézus az ő mintaimájában mondta el, amikor tanítvány kérték, hogy taníts meg minket imádkozni. És ott azt mondta, Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek a vétkeit, akik ellenünk vétkeznek. És azután, amikor befejezi az imát, utána még egyszer visszatér, ha megbocsátjátok az ellenetek vétkezőknek a bűneiket, akkor néktek is megbocsát a mennyatjátok, de ha nem bocsátjátok meg, néktek se bocsát meg. Na most testvéreim, az úrvacsorára azért jövünk össze, mert szeretnénk, hogyha az Úr tisztára mosna bennünket. Szeretnénk ugyanazt hallani, mint a tanítványok hallottak, hogy tiszták vagytok. Ugye tudjuk, mondta az Úr Jézus az utolsó vacsorán a tanítványoknak, hogy tiszták vagytok. Szeretnénk ezt hallani az Úr Jézustól, hogy tiszták vagytok. Mikor mondhatja az Úr Jézus nekem, vagy neked, hogy tiszta vagy? Tanítványok tiszták voltak már a mi elgondolásunk szerint. Hát még azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Nem? És milyen érdekes. Az Úr is azt mondta, hogy tiszták vagytok. Igen, ő látta a tanítványoknak a legbelsőbb gondolatait is, és tudta azt, hogy a tanítványok
igen, a gonosz, a kívánságok által uralkodik még rajtuk és bennük, de ők más szeretnének, ők tiszták szeretnének lenni. Ők valóban Jézust megmentőnek, megváltottónak ismerték el. Amikor az Úr Jézus megkérdezte tőlük, hogy ti kinek mondotok engem? Mert azt is kérdezte előbb, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor tanítványokat is megkérdezték. Tehát, ti kinek mondotok engem? És tanítványok válaszoltak, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A tanítványok együtt jártak Jézussal 3,5 évig. Milyen lehetett ez az együttjárás? Milyen lehetett az, hogy reggel, délben, este, éjszaka, és volt, amikor elszakadtak egymástól, nagyon sokszor Jézus elment egyedül imádkozni, meg különböző esetek ilyen voltak, de tulajdonképpen menetrendszerűen együtt voltak. 3,5 évig. És ez a 3,5 év összekötötte őket. Összekötötte őket a Mesterrel, akiről megvallották, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És összekötötte őket egymással is. Bár az emberi természetük még megvolt, újra és újra előjött. Most is a szombatiskolában is ezt tanultuk ugye ebben a mai szombatiskolában, hogy a természetünk az megvan bennünk. A kérdés az, hogy ezt a természetet engedem a trónra ülni. Kérdés az, hogy engedem a kívánságaimnak szabad folyást engedni. És ez megmutatja azt, ahogy én viselkedem, ahogy én gondolkodom, ez megmutatja azt, hogy milyen a kapcsolatom a Teremtőmmel, milyen a kapcsolatom a megváltómmal. Tehát a megbocsátás az nem fakad belőlünk, hogy bármi történik velünk, bárki bármikor megbánt, akkor mi mindig automatikusan megbocsátunk, mert hát ez a természetünk. Ugye milyen szép volna, milyen jó volna, hogy ez így volna. De testvéreim, még szebb és még értékesebb az, amikor ott van bennem a természet, de én nem engedem szóhoz jutni, mert én a krisztusi természet szerint akarok élni. Mert én, ha elmerültem a Krisztus szeretetében, akkor nekem gyönyörűséges a megbocsátás. Akkor gyönyörködöm abban, ha megbocsátok. Általában mi személyválogatók vagyunk, magunkhoz szoktuk hasonlítani egymást. És mi magunk, mikor hasonlítjuk egymást, akkor általában mi egy picit jobbnak érezzük magunkat a másiknál, ha nem is sokkal. Nem tudom, ezt mennyire tudunk egyetérteni. Vagy ti nálatok ez nem így van? Mert amikor én a másikra tudok valami rosszat mondani, akkor mit jelent? Azt, hogy én nem olyan vagyok. Én nem így. Én nem így élek. Én ezt nem csinálnám. Én ezt nem tenném. Én ezt nem mondtam volna. Mert ki mondatja velünk? Az Úr Jézus?
az ellenség. Mert az ellenség, amikor teret nyert itt ezen a földön, attól kezdve az Isten szándéka, hogy az embert az Isten hasonlatosságára teremtette, ez megváltozott. Hogy Sátán át akart formálni bennünket az ő képére. Sikerült ez neki? Úgy tűnik, hogy igen. Mert itt éppen megint csak a szombatiskolánkra hivatkozik, hogy miért van köztetek sok háborúság és viszály, nem a ti jedelmeteikből, nem a ti indulataitokból, és így tovább. Mi természetünknél fogva olyanok vagyunk, hogy ha valaki jó hozzánk, egy valaki jó hozzám, hát akkor én is jó vagyok hozzá, nem? Hát ez így logikus, nem? De hogyha valaki rossz, valaki engem bánt, ha valaki már nem jó hozzám, akkor én hogyan viszonyulok hozzá? Ugye mindjárt tudjuk, hogy akkor távolságtartók leszünk, akkor már az a szeretet nincs iránta, mint hogyha ő is szeret engem. Hát ha ő is szeret engem, akkor én is. Tehát a természetük szerint mi mindig mástól várjuk azt, hogy jó legyen. Az, hogy én milyen vagyok, hát az az én privát dolgom, nem? A másik az legyen jó. Azt elvárom. Mindenki jó legyen hozzá, senki ne hazudjon nekem, senki ne bántson engem. És akkor úgy elmegy az élet, így valahogy megleszünk. A Szentírásban van egy ilyen fogalom is, hogy irgalmasság. Nem tudom, mennyire lehet ezt a szót definiálni, hogy na most tulajdonképpen mi is az irgalmasság, de próbáljuk meg. Tehát a Szentírás az mondja, hogy Isten a szeretet. Tehát Isten egyenlő szeretet, vagy fordítva is mondhatnánk, szeretet egyenlő Isten. Mert világunkban Isten nélkül nincs szeretet. És a szeretet hogyan nyilatkozik meg akkor, amikor egy ilyen közegben élünk, mint amilyenben mi élünk itt a földi társadalmunkban? Szükség van? Szükség van irgalmasságra? Tulajdonképpen mi az irgalmasság? De nyugodtan valakinek van gondolata, jelentkezzen és mondja el. Mi az irgalmasság? Mert én azt mondom, hogy mindnyáján tudjuk, csak kicsit nehéz megfogalmazni, nem? Tessék. Igen, egy megfogalmazás, de még lehet, van-e valakinek még? Tehát megbocsájtó szeretet. Igaz? Tessék. Nem úgy bánok vele, ahogy megérdemli. Nagyszerű. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy ha Jézus úgy bánna velünk, mint ahogy mi bánunk egymással, akkor mi lenne velünk? Ha Jézus is úgy bocsátana meg, hogy mi bizonytalanok volnánk abban, hogy most megbocsát vagy nem bocsát, most vajon mi lesz? A megbocsátás tulajdonképpen
ahogy itt elhangzott is, szeretetből fakad, vagyis irgalmasságban. Tehát, ha van bennem szeretet, akkor meg tudok bocsátani, de ha nincs, akkor nem tudok. De ha van, akkor honnan van? Akkor hogy van bennem? Hogy lehet bennem szeretet? A szeretetet hogy lehet elsajátítani? Hogy lehet megtanulni? Vagy hogy lehet hozzájutni, hogy én úgy szeressek, ahogy Jézus Krisztus? Van erre ige a Szentírásban, hogy szemléljük Krisztust, és akkor, a Korintusi levélben olvassuk ezt, és akkor átváltozunk. Hozzá hasonlóvá leszünk. Tehát mi által? Tessék, Kárika. Igen. Igen, tehát az ige szerint nekünk van tanulnivalónk, de van tanító mesterünk, igaz? Akitől megtanulhatjuk. Természetesen a tanulásra nem úgy kell gondolnunk, hogy bemagolom, és akkor az ésszel már tudom, hanem az együttjárással jár az átalakulás. Ahogy a tanítványok átalakultak, ugye Ellen White ír a János apostolról egy olyan cím alatt a Jézus életében, vagy az apostolok történetében, hogy átalakult élet. Hogy a szemlélés által átalakul a mi életünk. Sokszor, hogyha mi magunkra tekintünk, akkor elcsüggedünk, elkeseredünk, hogy mikor leszek én győző? Hogyan fog tudni győzni? Mert Jézus mondta, hogy aki győz, az velem ül majd a királyszékemben. Tehát Jézus azt mondta, hogy két csapat van. Egyik része győz, a másik pedig az, aki elvész. Aki nem győz. Tehát nem lesz harmadik lehetőség, csak kettő. Vagy győzni, vagy veszíteni. Győzni csak Jézus Krisztus által tudunk. Pál apostol is feltezi azt a kérdést, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És akkor mondja, hálát adok néki, az Úr Jézus Krisztus által, hogy ő általa szabadulhatok meg. Ha őrá tekintek, és őt nézem, vele járok gondolatban, is. Ha őt szemlélem, a szemlélés szó, ez egy nagyon úgymond szemléletes, nagyon jelentőségteljes kifejezés. Talán említhetném a házasságot, illetve talán a házasság előtti megismerést egymásnak a két félnek, hogy egymást megismerhessék. Ahhoz mi szükséges? Ma már rendszerint vannak olyan házasságok, hogy meglátom, megtetszik, jó, de azért leírjuk a szerződést, és hogyha elválunk, akkor majd el fogunk osztozni. De a Szentírás nem erről beszél. Nem elhagyja a férfi atyát és anyját, és mit csinál? Ragaszkodik az ő feleségéhez. Ragaszkodik. Itt nagy különbség van. És az Úr ezt akarja, hogy mi ismerjük meg őt, és ragaszkodjunk hozzá. Jézus Krisztus sokszor használja ezt a kifejezést, a hozzánk való viszonyát a házassághoz. A mátkapárhoz, hogy ehhez hasonló. A házasság egy ember életében, a házasságban
jelennek meg igazán azok a szép tulajdonságok, amelyek Istentől jönnek. Hogy megismerjük egymást, és igaz szeretettel ragaszkodunk egymáshoz. Most ez nem a mostani házasságokról szólok, ami a világban van, hanem az Isten szerinti házasságról. Ahogy az Isten megalkotta, és ahogy az Isten szeretné, hogy házasságban élünk, és ehhez hasonlítja az ő kapcsolatát velünk. Nem azt mondja az ige, hogy, illetve Jézus Krisztus, amikor tanította imádkozni, hogy bocsásd meg a vétkeinket azért, mert mi is megbocsátunk. Mert néha talán gondoljuk így is, mert emberek vagyunk, és sokszor tévesen gondolunk valamit, hogy hát Isten azért bocsát meg, mert hogyha én megbocsátok valakinek, akkor biztos, hogy az Isten is megbocsát. Itt arról van szó, hogy amiképpen mi megbocsátunk. Tehát itt egy kölcsönösségről van szó, hogy tanuljuk meg Istentől, hogy mi a megbocsátás. Tanuljuk meg Jézus Krisztustól, hogy mi a megbocsátás. És akkor azt gyakoroljuk. És akkor kérhetjük azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk. Magunktól képtelenek vagyunk megbocsátani, csak Krisztus lelke által. Tehát ezért ez egy teljesen kölcsönös dolog kell, hogy legyen. Tehát, amit már említettem, hogy csupán az Isten szeretete az késztethet bennünket az igazi megbocsátásra. Mi, ha én szeretem a testvéremet, akkor meg tudok bocsátani. Könnyen és örömmel. De miért szeretem? Honnan van a szeretet? Istentől, mert ő a szeretet, ő maga a szeretet. Gyerekkoromban úgy kicsit gondolkodtam, és elfilozofáltam magamban arról, hogy hát most mi az, hogy Isten a szeretet, Isten egy személy, a szeretet az egy más dolog. Most hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni, hogy Isten a szeretet? Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ezen a földön, ahol mi élünk, és ebben a közegben, amiben élünk, nyugodtan kimondhatjuk, hogy Isten a szeretet. Csak tőle jön a szeretet. Mert Isten nélkül ez a föld sötét, szeretet nélküli, hideg. Én azt hiszem, ezt mindjárt tapasztaljuk, hogy ez így van. És amit már említettem is, ezért mondja Pál apostol, hogy nékem az élet Krisztus. Minden. Minden. Tehát a szeretet az minden. A szeretetben minden benne van. Ő az Isten. És az Isten a szeretet. A Mikás könyvben azt olvashatjuk, hogy mit kíván tőled az Isten? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, és szeressed az irgalmasságot. Ja, csak azt, igazságot cselekedjél, és szeressed az irgalmasságot. És amit a példabeszédeknél is olvashatjuk, hogy amit leginkább kell kívánni, az irgalmasság az. Tehát a legfontosabb jellem tulajdonságunká kell válni az irgalmasságnak. Az irgalmasság az nem egy olyan dolog, ami vagy van az életemben, vagy nincs. Mert így is jó, meg úgy is jó. Vagy irgalmas vagyok, és akkor az Isten elfogad gyermekének, megbocsát. Vagy nem vagyok irgalmas. És akkor a végső ítéletben azt mondja, hogy nem ismerlek. A Szentírás sokszor felhív bennünket, bizonyos felhívásokat olvashatunk
arról, hogy legyetek ilyenek, legyetek olyanok. Azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Azt is mondja, hogy legyetek tökéletesek. Egy másik helyen ugyanerről a dologról azt írja a Szentírás, egy másik evangélista így írja le, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát mondhatjuk azt, hogy az irgalmasság, az már maga a tökéletesség. Nem tudom, ezt el tudjuk így fogadni? Mivel az irgalmasság isteni tulajdonság, nem a mi tulajdonságunk. És ha mi irgalmasak vagyunk valóságban, isteni irgalmasság van bennünk, akkor ez tökéletesség. Mert minden, ami Istentől jön, az tökéletes. Minden tökéletes ajándék, mondja az ige, Istentől száll alá. Istentől kaphatjuk a tökéletes ajándékot. Márk evangéliumában olvashatunk arról, hogy amikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Tehát amikor imádkoztok, máshol azt mondja az ige, hogy aki elfordítja fülét a törvény hallásától, annak a könyörgése is utálatos. Tehát, hogyha imában Isten elé jövünk, akkor bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Tehát azt is mondja az ige egy helyen, hogy hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat. Tehát a kívánságainknak, az imádkozásainknak vannak feltételei. Ha imádkozva megállottok, bocsássátok meg, hogyha valaki ellen valami panaszotok lenne. A Kolossé levélben ezt szeretném elolvasni. A 3. fejezet. Pillanat.

harmadik fejezet 12. versétől. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú türést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valami ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Tehát itt tulajdonképpen a szeretet van kihangsúlyozva, hogy abból fakad minden, az a tökéletesség. Szeretet, irgalmasság, ugyanaz. Itt van egy új fogalom, amit még eddig nem említettünk, az elszenvedvén egymást. Nem tudom, erről mit gondolunk. Miért kell egymást elszenvedni? Vagy mit jelent az, hogy elszenvedjük egymást? Testvéreim, hogyha mindjárt olyan tökéletesek volnánk, hogy soha nem szólnánk rosszat, soha nem tennénk senkivel rosszat, soha senkinek semmi rosszat nem tennénk, akkor milyen volna az élet? Hát ilyen lesz majd. Ottól már nem lesz bűn, igaz? De most, mikor itt vagyunk, amikor az sátán az ajtajót leselkedik, amint mondta Káinnak az Úr, hogy vigyázz, mert a bűn ott van az ajtó előtt. Leselkedik. Egy pici rés talán rögtön bent van, és már működik. És akkor mi történik? Akkor elválunk, mert te rosszat mondtál nekem, akkor most vége, most nincs tovább. Mit mond a Szentírás, hogy az Isten mit néz az emberben? Nem a külsőt, még csak nem is azt, hogy mit mondott, hanem ami belül van. Ezért jellemezte Dávidot az Úr úgy, ahogy jellemezte Dávid királyt. Tehát itt a földön, amíg élünk, addig ez is szükségszerű, hogy aki szeret, az szenved. Aki szeret, az elszenved. Elszenvedi a másikat. Elszenvedi a másságot is. Nem vagyunk egyformák. Eléggé különbözőek vagyunk. Nincs két egyforma ember. Még az ikrek sem egyformák. Már természetük szerint. És ezért erre is felszólít bennünket az ige, hogy szükséges, nagyon szükséges a házasságban is, a szülő-gyermek viszonyban, de nagyon szükséges a testvéri körben, a gyülekezeti közösségben is. Tehát az életünk minden terén kell, hogy ez az elv érvényesüljön. Tehát testvéreim, még sok mindent lehetne beszélni a megbocsátásról. Én most nem akartam teljességében mindent felhozni. Krisztus példázatokban is beszélt arról, hogy mit jelent megbocsátani, és ezekre nem térünk ki. Én most a megbocsátás fontosságáról szerettem volna beszélni már olyan értelemben, szükségességéről, hogy az úrvacsora mire tanít bennünket. Az úrvacsora mit jelképez? Amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy ti tiszták vagytok, de mert aki megfürdött, annak nincs másra szüksége csak a lábait megmosni. Hogy a megfürdést, az alámerítés és keresztség jelzi a megfürdést. Tehát az első nagy megtisztítást, amikor Krisztus megtisztít bennünket minden bűntől, és azután pedig újra és újra meg akar tisztítani bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy csak úrvacsorakor bocsátja meg a bűneinket. Nekünk naponként kell ebben részesülnünk. Naponként kell elvennünk Istenettől a kegyelmet. Naponként kell éreznünk a Krisztussal való közelséget, az összetartozást. Az nem
igazi keresztény élet, hogyha csak ilyen szakaszosan vagyok keresztény, vagy esetleg ilyen periódikus visszatérő módon, hogy szombatonként, vagy különböző más alkalmakkor, hanem a kereszténység az egy életforma, Krisztussal járás, Krisztusban bízni, Krisztust kérni segítségül, és ő a Szent Lelk által itt van közöttünk. Ő válaszol a mi imáinkra, válaszol kéréseinkre, figyelnünk kell. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus az ő leveleiben, amit olvashatunk a jelenések könyvében, ugye az egész korszakok keresztényeihez, mikor ír, akkor azt mondja, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Itt a lelki fülről beszél, arról, hogy halljuk meg. Figyeljünk oda. Ahhoz, hogy meghalljam, rá kell figyelnem. Ahhoz szemlélnem kell őt. És ha meghallom, akkor válaszolhatok nekem. Igen, itt vagyok, küldj el engem. Felmerül hát az a kérdés, hogy mikor, meddig tart a megszentelődés folyamata? Mikor lesz az már, amikor eljutok egy olyan fokra, amire vágyakozom? Hogy azt mondja, hogy legyen az egyház szent és fetetetlen, mondja a Szentírás. Az igaz, hogy most még egyénenként is küzdünk, és közösség viszonylatában is küzdők vagyunk. De Szentírás beszél győzelemről, beszél arról, hogy Isten a végidőben meg fog tisztítani egy népet. Természetesen csak azokat, akik erre igazán vágyakoznak, akik igazán összekötik életüket Krisztussal, akik igazán befogadják Krisztust az ő szívükbe. És ez csak úgy jöhet létre, hogyha az Isten megpróbálja a mi hitünket, ha megpróbál bennünket. Isten meg fogja próbálni, a Szentírás világosan beszél rostálással, az egy nagy próba lesz. És az folyamatosan, az Isten folyamatosan próbál bennünket. Nem csak arra kell gondolni, hogy később mi lesz, mert lesz nehezebb helyzet is, mint amilyen most van. Most még tulajdonképpen nincsenek a külső próbáink, külső támadások annyira, ami látványos, de viszont annál inkább van belső. Jóisten, segítsen bennünket abban, hogy szemléljük Krisztust, vegyük el az ő bocsánatát, bűnbocsánatát, és mi is így viszonyuljunk egymáshoz. Ezt tanuljuk meg. Ez legyen a fő célunk ebben az életben. Mert ez az élet, ez parányi, ez rövid. Nem sok értelme van ennek a földi létnek Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül. Az örök élet viszont felbecsülhetetlen érték. Nem tudjuk igazán megérteni azt, hogy az milyen érték. Vágyakozzunk arra, hogy az Úr részesítsen bennünket ebben. Működjünk vele együtt, és akkor ő ott lesz velünk, és átsegít bennünket a nehézségen, bajokon. Amen.

0: A tegnapi téma címe az volt, hogy a ima küzdelem a bűnrendezésért. És hát talán úgy gondolhatjuk, hogy hát bűneink mindannyiunknak vannak, nem vagyunk tökéletesek, és hát azért rendszeresen kell küzdenünk. De hát mi hívő emberek vagyunk, hát hitünk azért van. Szoktunk erre gondolni, hogy nekünk azért rendszeres küzdelmet kéne folytatni, hogy valóban legyen hitünk. Ez most kérdés. Mennyit szoktunk erre gondolni, vagy mennyit szoktunk ezzel foglalkozni, mennyire szoktuk gyakorolni ezt az ima küzdelmet a hitért.
1: Biztos, hogy jó, amikor valami megpróbáltatás ér bennünket, akkor biztos, hogy felveszük a küzdelemnek a nem jó volt a mondat, szóval akkor elkezdünk küzdeni, hogy bízunk a Jóistenben. De a hétköznapokban erről szerintem sokszor megfeledkezik, legalábbis én. Pedig, hogyha belegondolunk abba, hogy minden olyan helyzet, amikor eltávozunk a Jóistentől, akkor tulajdonképpen hitünk billen meg egy kicsit, mert valamiért átvesszük az irányítást. Tehát nem bízzuk rá magunkra a Jóistenre, hanem mi magunk vagyunk megoldani dolgainkat, akkor az már mind hitgyengülés állapota éppen.
0: Két nagyon fontos dolgot mondtál. Ugye egyrészt, hogy mikor szoktuk gyakorolni, amikor nagy megpróbáltatások vannak. A másik meg, hogy amikor kicsit elbillen a hitünk, ugye a kis dolgokban, ott nem szoktuk ezt gyakorolni. Akkor tovább lépünk, és megoldatlanul maradnak a hitbeli hiányosságok. Gábor? Juliska. Igen.
2: Én magam is úgy most ezen úgy megdöbbentem ezen a megfogalmazáson, hogy nem igazán jutott eszembe, legalábbis így tudatosan nem emlékszem rá, hogy ez foglalkoztatott volna. Igen, a bűntől való szabadulás, ez úgy cél, de hogy a hitér, hogy hinni tudjak Isten ígéreteibe rátámaszkodni, hogy ezért egyfajta ima küzdelmet kell folytatni, ez így nem fogalmazódott meg bennem még sose. Igen. És köszönöm, hogy ez most így.
0: Igen, nem vagy egyedül ezzel, tényleg kevés szó a sikerről. Zsuzsa?
1: Milyen gondolatom támadtak, hogy Júliskát hallgattam, hogy sokszor, hát most mondok, amit nem szoktam elárulni, de sokszor olyan bizonytalanság van bennem, hogy igen, én teljesen világosan tudom az Isten ígéreteit, de magamra vonatkozóan nem mindig látom ezeket. Tehát arra pontosabban fogalmazok, hogy azt tudom, hogy az Isten mindenkit üdvözíteni fog, aki szereti, meg aki szereti őt, és elviszi őket a győzelemig. De magam tekintetében sokszor bizonytalan vagyok, hogy én talán nem hiszek eléggé, vagy én talán nem vagyok, bennem annyi mindent nem tudok még végigvinni. Sokszor voltam bűtlen, de magammal kapcsolatban ez a bizonyosság, ez nagyon sokszor lavul is. És ez is a hitnek a hiányosság.
0: Igen, ez is egy lényeges dolog, amit mondtál, hogy ugye megvan a hitünk alappillérei, hát azok azért megvannak folyamatosan, de hogy ezeket magunkra vonatkoztassuk, éppen ezért lenne szükség a küzdő imádságra, küzdelemre a hitért.
3: Judit? Ahogy így hallgattam, amit mondtatok, az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes dolog ez, hogy én már azt figyeltem meg, ugye a hétköznapokban, hogy valahogy mindig vissza kell magunkat küzdeni, igazítani azokhoz a pillérekhez, azokhoz a dolgokhoz, amikor mi megismertük megismertük az Isten. Tehát amikor mi találkoztunk vele, amikor befogadtuk, amikor kinyílt a szívünk, akkor történt bennünk egy változás, aztán telnek el idők, és így, én azt gondolom, hogy a hitünkkel is így van, de mégis azt abban tudom, én legalábbis tudom ringatni magam, hogy most rendben vagyok, tehát akkor nem kell nekem ezért nap mint nap küzdeni. Na, itt van a csapda, amiben bele szoktam esni, hogy dehogy nem, sajnálatos módon nap mint nap újra vissza kell igazodnom, újra vissza kell küzdenem magam valahogy ugyanoda, ugyanahhoz az értékhez, ugyanahhoz a mércéhez, ugyanahhoz az alaphoz, mert máskülönben egész egyszerűen nincs nekem. Tehát, hogyha, és ugyanez van a hittel is. Nincs nekem, hogyha nem kapom az Istentől ajándékba, és ebben nem erősödöm meg, akkor én azt nem birtoklom. Én ezt legalábbis a hétköznapokban, a valóságban ezt így élem meg, hogy nincs. És ezt a visszaigazodást, hogy mindig újra és újra meg kell találnom az igazodási pontot. Tehát ahhoz a kályhához, hogy így mondjam, újra és újra vissza kell térnem, mert máskülönben elmegyek másfele.
0: Igen, ezeket, ahogy most hallgatom, amiket mondtok, ez a kérdés merül föl, hogy ugye te mondtad, hogy nap mint nap szükséges. Igen. Ez Zsuzsa mondta, hogy különösen nehéz élethelyzetekbe szoktunk. Hogy tulajdonképpen mikor van szükségünk nekünk erre az ima küzdelemre, milyen pontjain az életünknek, hogy tudnánk ezt megfogalmazni.
4: Én azt figyeltem meg, hogy nyilván különböző lehet, ahogyan belekerülünk egy nehézségbe, van, amikor már eleve a nehézség legelején sincs mély hit, vagy bizalom az Isten iránt, és akkor rögtön ez elkezdődik, hogy el tudok-e odáig jutni, hogy meg tudjam ragadni az Isten ígéretét, és bízni tudjuk benne. De megfigyeltem egy másik jelenséget is, hogy amikor elhúzódik valami, vagy amikor gyakran szembesülünk egy problémával, akkor van egy olyan törvényszerűség, hogy először lehet, hogy könnyen megy az, hogy bízzunk, és akár még lelkesítő kihívás is lehet, hogy most ebben az élethelyzetben én bízom az Istenben, és kapaszkodok ő belé. Viszont egy idő után törvényszerűen megfogy, elfogy. Tehát én magamban úgy neveztem el ezt a jelenséget, hogy a lendülethit, és hogy az Isten megvárja, míg ennek annak a lendülete elfogy, amikor már eljön az a pont, hogy már nem tudok hinni azért, mert egyszerű vagy könnyű, nem tudok azért hinni, mert látom a megoldást lelki szemeimmel, nem tudok azért hinni, mert el tudom képzelni ezt a megoldást, nem tudok azért hinni, mert közelvalónak látom azt, tehát látom, hogy közeledik már a megoldás, és ez kikezdi alássa a bizalmat, és ekkor jön el az a pont, amikor valahol igazi nagy döntés az, hogy hiszek az Istenben, hogy valóban bízom ő benne, és ezen a ponton bizony nagyon, nagyon sokszor komoly küzdelmet kell folytatni azért, hogy a Júdás tapott levele harmadik verse mondja, hogy folytassatok élethalál harcot. Ott is az agonizálás. Csak éppen ott az az érdekes, hogy annyit tesz hozzá, hogy folytassatok újra élethalál harcot a hitért. Tehát, hogy vegye fel az ember újra a küzdelmet azért, hogy bízni tudjon.
0: Zsuzsa.
1: Most Gábor mondott, arra jutott az eszembe, hogy úgy vagyunk, hogy ameddig látom, verbális én vagyok, hogy amíg látom azt, hogy mi a megoldás egy helyzetre, addig azt kérem az Istentől. És aztán elvisz odáig sokszor, hogy már nem látok semmilyen megoldást. És akkor tudom teljesen rábízni, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. És amikor idáig el tudom, és ezt teljes bizalommal tudom kimondani, akkor meg tudja erősíteni az államhitemet. De még valamit eszembe jutott közben, még amikor feltetted a kérdést, hogy igazából azt hiszem, hogy mindig szükségünk van erre, amikor szem előtt évesztjük az Isten. Tehát nem lehet mindig a hitér, minden nap reggeltől estig a hitér komoly küzdelmet folytatni, mert sokszor olyan bizalomban vagyunk az Isten iránt, de amikor érezzük, hogy valahogy megrendült, vagy a bizalmunk rendült meg, vagy a vele való kapcsolatunk valahogy elengedtük őt, vagy tehát valahogy elveszítettük szem elől, akkor viszont nagyon fontos, hogy visszataláljunk hozzá.
0: Igen, ezzel kapcsolatban akartam még kérdezni, hogy csak a megpróbáló nehéz élethelyzetekben van erre szükségünk. Vagy pedig éppen amikor jól megy a dolgunk, akkor is.
5: Én azt vettem észre magam, hogy valamikor azt hiszem, hogy hiszek. És pontosan, hogy fordítanék a dolgon, hogy akkor enged meg nekem az Isten nehézséget, hogy rájöjjek arra, hogy igazából elfeledkeztem, tehát mellette megyek csak az Istennek, és csak azt hiszem, hogy hiszek. Tehát, hogy valamikor bizony meg kell engedni az Isten, hogy valami nehézségem legyen, hogy rájöjjek, hogy szükségem van arra, hogy erősítse a hitemet. Tehát, hogy küzdenem kell azért. Érdekes, hogy hát inkább úgy mondom, hogy most már nem érdekes, mert tudom, hogy az Istentől van, hogy olyankor jönnek olyan igék, olyankor találok, vezet olyan igehelyekre, ahol ezzel szembesít, hogy igenis el vagyok tévedve, és önmagammal sem vagyok tisztában. Tehát azt hiszem, hogy erősen hitem is közben belül. És akkor ilyenkor van szükséges erre, és akkor erre a küzdő imádságra, ami a hitért.
0: Igen. Szóval ez nagyon jó, ahogy elmondtad, hogy mikor azt hiszük, hogy állunk, akkor kell vigyázni, hogy ellensünk. Szóval akkor engedi meg az Isten. Ezzel kapcsolatban tapasztaltam magamon, hogy mikor tényleg úgy sok áldás vesz körül, vagy úgymond könnyű élethelyzetem, jól érzem magam, hogy akkor is különösen kell figyelni, hogy el ne feledkezzek az Istenről. Én szoktam erre törekedni direkt, hogy akkor még megfogni a dolgot, mielőtt valami próbát kell adjon az Isten, hogy el ne feledkezzek róla. Szóval, hogy általában nyilván a nehéz megpróbáló élethelyzetekben szoktuk ezt gyakorolni, és akkor kell, de úgy gondolom, hogy nagyon vigyáznunk kell, amikor jól megy a sorunk, hogy ha lehet, akkor ne jussunk el oda, hogy tényleg az Isten megpróbáltatást kell adjon, akkor is küzdelemmel jár, úgyhogy Salomon is mondta, hogy gazdagságot ne adj nékem, nehogy elfelejtkezzünk rólad, azt mondjam, kicsoda az Isten, ugye az se jó, meg a szegénység se, ugye a nagyon megpróbáló élethelyzet se. Tehát mind a kettő véglet, úgymond, a hitünkre megpróbáló helyzettel lehet elfelejtkezhetünk az Istenről. Zsuzsa?
1: Még valami eszembe jutott, hogy olyankor is nagyon könnyen elveszítjük szemmel az Istent, amikor viszont volt a tegnapi nap, amikor valami bűnt elkövetünk, és akkor elveszítjük a tisztánlátásunkat, és akkor előfordul, hogy nagyon nagy küzdelmet kell azért folytatnunk, hogy az Isten újra bizalommal tudjuk látni, pont a saját bűnünk miatt. Tehát előfordul, hogy ugyan belátjuk a bűnünket, de közben nem csak a bűnnel szembeni küzdelmet kell megvívni, hanem azt a küzdelmet is, hogy Isten újra olyannak lássuk, mint amilyen. Mostanában beszélgettem egy hölgyel, aki egy komoly bűnt követett el, és nem látja olyannak az Isten most, amilyen igazán, és nehezen tud egyáltalán az Istenhez menni. Tehát egy nagyon nyomorult helyzetben van most már hosszú ideje, mert nem mer oda menni az Istenhez, nem tud oda menni az Istenhez, mert nem látja olyannak, amilyen meg előtte látta.
4: Egyszerűen a gondolatát fogom felhangosítani nektek. Ő azt fogalmazta meg, hogy hogy a hitnek mindig vannak mélyebb rétegei, tehát a hagymát, ahogyan elkezdett kívülről befele haladva, mindegyik valamilyen szempontból hit, de lehet, tehát mindig lehet mélyebb hitre, mindig lehet növekedni a hitben, erősödni a hitben. Ugye percről percre éljük az életünket, és a tegnap gyakorolt hit az ma nem elég. És minden egyes élethelyzetben tanulhatjuk, gyakorolhatjuk a hitet, küzdhetünk azért, hogy abban a helyzetben is átéljük a bizalmat az Isten iránt. Nyilván ez az Istennek egy különleges gondviselése, hogy céltudatosan hoz az életünkben akár olyan élethelyzeteket, amikor látszólag könnyű, de éppen a nehézsége abban van, hogy meg tudsz-e maradni Krisztus közelében, akkor, amikor általános az érzet, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Illetve, hogy azokat a viharokat is megtanulni bízni a viharba, és az Isten.
0: Igen. Még itt a elején még egy utolsó kérdésem lenne, hogy mi a hitért való küzdelemnek a célja, végcélja? Maga a hit, vagy pedig van még egy magasabb cél? A hit az olyan cél, vagy az egy eszköz?
4: Kéz.
0: Kéz?
4: A jelen vágyt a képet használja. Kéz, amivel meg tudjuk ragadni az Isten ígéreteit. Illetve én azt mondanám, hogy amivel az Isten kezét meg tudjuk ragadni. Amivel össze tudunk kötődni vele. Szerintem ez a magasabb cél az, hogy átéljük az Istennel való valóságos közösséget. Hiszen ha mi tudunk az Istenről, de nem tudjuk átélni azt, hogy közösségünk van vele, hogy átadtam neki az életemet, hogy elfogadott, akkor igazából semmi segítséget nem tudok abban, hogy az Isten van.
0: Igen, én is ezt hasonlóképpen fogalmaztam meg magamnak, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ennek a fajta imának a célja a győzelem, nem a hit, hanem a hit győzelem, ami ugye maga Istennel való közösség, ez az eredménye ennek. És fontos ezt magunk előtt látni, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, hogy az Isten nekünk valamit szeretne adni. Tehát nem azért engedi meg mondjuk a nehéz élethelyzetet, vagy a megpróbáltatást, hogy mi körömszakadva, küzdve higgyünk, és ebben lehet ebben lelni örömét, hogy nekünk nehézséget ad, hanem ő szeretne nekünk valami ajándékot adni, szeretne valami jót adni, vele való közösséget megadni, szeretné, hogy győzzünk egy élethelyzetben. Tehát nem maga a csata a cél, mondjuk a ellenséggel, hogyha megpróbáló élethelyzetben vagyunk, hanem az abban való győzelem. És ez az, amit Gábor is mondott, hogy ez a vele való közösség, ugye, ami békesség. Hát akkor nézzük meg Josafát imáját. Krónika második könyve 20. fejezetében található. És hát nem csak magát az imádságot fogjuk felolvasni, hanem az egész történetet, mivel ez egy történetnek a része, és hát azzal együtt érthető, hogy mi volt az előzménye, vagy mi volt a következménye. Azért látni fogjuk, hogy nem kis előzményei voltak, és nem kevés következménye. Kettő Krónika 20. És az első verstől fogjuk olvasni. Itt az elejét a Krónika második könyve, 20. fejezet. 467. oldal.

0: ha mindenkinek, akkor az első két verset olvasom. Szakaszonként menjünk majd, hogy nem egybe olvassuk, mert elég hosszú és nagyon sok gondolata ébredhet bennünk, úgyhogy először csak az első két verset. És lett ezek után, eljöttek Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jósafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasésön Tamárban vannak, ez az engedi. Ugye, mi volt itt a felállás? Mi volt a helyzet? Rögtön térképen is megnézhetjük. Tehát, kikről olvashatunk, akik jöttek Isten népe ellen. Milyen népekről?
1: Milyen népek?
0: Moábiták, ammoniták és? Ugye itt azt mondja még csak, hogy velük mások, de nagyon jól mondod, hogy később írja majd, a fejezet későbbi részében, hogy a Szeír hegyén lakozók. Ugye így nevezi meg őket. És az Engedi pusztáján, pusztájában voltak már. Tehát Szíriából jöttek. Segítsetek nekem, hogy vagy honnan.
2: Tengedire van, hol tenger mellett van?
0: De, igen. Tehát ezért ugye? Innen jobbról jöttek be, és már itt voltak a Jordánnál. Mikor megkapták a hírt, hogy, hogy ugye ellenük jönnek. Vajon milyen felállás volt ez, mik lehettek az arányok a, mondjuk a népek erejét tekintve, haderőt tekintve?
3: Hát biztos az ellenség volt erősebb.
0: Miből gondolhatjuk ezt?
3: Mert Jósafát imájából ez derül ki.
0: Igen, mondjuk ha az imát nem is vesszük még figyelembe.
4: Moábiták szívében három külön.
0: Három, ugye? Három, hány ellen?
4: Egy.
0: Egy ellen. Tehát már innen gondolhatjuk, hogy három nép szövetségben nyilván erősebb, mint egy felkészületlenül.
4: Igazából aki támad, annak van annyi esze, hogy csak erőfölénybe támad.
0: Ez meg a másik, ugye erőfölénybe. És ugye itt voltak a Jordánnál, mikor meghallották már, hogy jönnek ellenük. Tudtak-e felkészülni már ekkor? Ugye már különösebb haderőt felállítani volt-e idejük? Arra már nem. Annyit tudtak volna, hogy összeszedik, amelyik van, és védekeznek. De ugye lett volna értelme önmagában védekezni.
3: Emberi
0: észre nem. Egy részről, tehát ez az egyik gondolat. Más részről meg...
4: Isten ígéreteket adott.
0: Isten ígéreteket adott. Tehát már két út megvan. Egyik azt mondja, hogy hagyjuk a csodába, nincs értelme. Másik gondolat azt mondja, hogy hát az Isten velünk, bízunk az ő ígéreteibe, menjünk. És még van egy harmadik út, ami szintén emberi. Ez mi lehet?
4: Keresünk is szövetséges.
0: Igen, megoldjuk valahogy. Megoldjuk. Urai vagyunk a helyzetnek. Összeszedjük. Lehet, hogy túlerőben vannak, de nem baj, akkor is. Ugye ez a három lehetőség van. És hát csak így előrevetíteném, hogy gondoljunk bele a mi élethelyzeteinkbe is, hogy mi a három közül általában melyiket szoktuk választani.
3: Megoldjuk.
0: Ugye? Ez az egyik, ez a bátrabbik megoldás. Aztán van a van a csüggettebb vagy depresszívebb megoldás. Hagyjuk. Hagyjuk. És a harmadikat, ugye, hogy az imádság, hogy az Istenhez fordulunk, vagy valami külső segítséget folyamodunk, azt milyen gyakran szoktuk alkalmazni.
5: Végső megoldás.
0: Ugye végső megoldásként.
4: Most, hogy mondtad, ne haragudj, hogy beleszólok. Tegnap már eszembe jutott, hogy Ádám és Éva, amikor elkövették, ők is rögtön ehhez a megoldáshoz fordultak, hogy majd mi megoldjuk, gyorsan körülakadták magukat levelekkel. Mikor észrevették, hogy mezítelnek, hiszen azért kiszolgálják őket előre. Úgyhogy mi is rögtön mindig ehhez megyünk.
0: Így van.
4: Ha mi megoldjuk.
0: Igen. Aztán, ha már egy-két kudarc ér bennünket, akkor meg inkább, hogy... Hát nézzük meg, hogy Jósafát melyiket választotta a három közül. Akkor olvassuk el a harmadik és negyedik verset. Megfélemlett azért Jósafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett egész Júda országában bőtöt. Azért felgyűltek a júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék. Júdának minden városaiból is jöttek, hogy az Urat megkeressék. Ja, először azt a kérdést kell feltennünk, hogy hát Jósafát valami nagyon különleges ember volt-e, aki mondjuk háromszoros túlerőtől nem ijedt meg, és éppen ezért volt neki lélek jelenléte, hogy az Istent keresse. Vagy pedig miből látjuk, hogy ő is ember volt. Lehet, hogy nem volt olyan, mint mi, lehet, hogy olyan volt, miből gondolhatjuk.
5: Ugye?
0: Igen. Megfélem lett azért Jósafát, ugye így kezdődik. Tehát magunkban is el kell oszlatni ezt a gondolatot, hogy hát vannak olyan emberek, akiknek könnyebben megy a hit. Vannak, akik azért más környezetből jönnek, más tapasztalatokkal rendelkeznek, hát nem olyanok, mint én. Nekem azért jóval nehezebb. Ugye itt volt Jósafát is, aki király volt egyben, hadvezér volt egyben, és hát ő is nyilván a hírnek hallatán először is megfélem lett, de nagyon érdekes, hogy itt megfogalmazza, hogy mennyi időt adott ennek a félelemnek?
5: Nem sok időt adott, nem? Mert kezdték keresni.
0: Igen, megfélemlett, és egy mondatban már megfogalmazza a Biblia, hogy megfélemlett, és azonnal az Urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában bőtöt. Mi volt ennek a jelentősége, hogy nem ő kezdte egyedül keresni az Istent? Igen?
2: A jelentősége, hogy az Urat kezdte keresni. Mi már tudjuk, hogy hozatát egyre fog királyban, és hogy előtte levőgék már írják azt, hogy ő rendetette a Júdát le, Júdát benne, amit ugye két ősre uralkodott, és kapcsolata volt az Istennek. Tehát nem úgy van, hogy elszakadt az Istentől, hanem valahol azt kell érteni ez alatt, ahogy miről szó van, ugye ez a küzdő imádság, hogy miért fokozottabb mértékbe kezdte az Isten keresni. Ugye? Mert őnek ez nem volt kapcsolata.
0: Igen.
2: És ezzel kellünk még úgy
0: Igen, nagyon jó.

0: vannak olyan próbák, amik nem csak személyesen érintenek bennünket, és valóban közösen keressük-e azokra a megoldást, vagy csak egyénileg. Gábor.
1: Két gondolatot szeretnék megfogalmazni. Az egyik a félelemmel kapcsolatban. János Evangélium a 14. fejezet első versében ugye azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én benne. És azért érdekes ez a vers számomra, mert a görög ige alak meg tud különböztetni egy pontszerű cselekvést és egy folyamatos cselekvést is. És itt arra szólít fel a folyamatos ige alakon, tehát hogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy az Isten tisztában van vele, hogy mindannyiunk életében lehetnek felkavaró, ijesztő élethelyzetek. Mert hogy az idegrendszerünk az emberi. De hogy abban benne maradni, az, ami nem jó. Mert az aláássa az Istenbe vetett bizalmat, hogyha a félelem sokáig tombolhat az idegrendszerünkben és a szívünkben. És ugye ebből a szempontból nagyon szép példa Józsefet, hogy ő amikor az ijesztő helyzet jött, akkor ő azonnal odafordult az Istenhez. Ez abból a szempontból is tanulságos, hogy ezt meg lehet tanulni. Mert hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, én azt látom, hogy a felkavaró élethelyzeteknek van egyfajta lefolyása a bennünk. Ugye általában először bénító lakhat, aztán a bénulás után kapkodó lakhat. Tehát arra ösztönöz, hogy kezdj el ide-oda szaladgálni. Ha értesz valamihez, akkor jönnek a megoldási képletek, és kipróbálod őket. És végül eljutsz oda, hogy az Istenhez menjél. És ez az, amit Józsefet megspórolt ezzel a lépéssel, hogy ő a végén kezdte, hogy így mondjam. Amikor végül odafordul az Istenhez az ember, ő ezzel kezdte. És kihagyta azt, ami aláásná a hitet. Tehát, hogy ez a ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ezt érdemes megjegyezni, hogy ez a folyamatos ige alapban van. Ezt nem állítja elvárásként elénk, hogy ne legyen olyan, hogy felkavarodik a lelkünk. De azt, hogy ebben ne maradjunk benne, arra viszont felszólít ezzel. A másik gondolatom pedig az, hogy egymás hitét tudjuk erősíteni is. Néha gyöngíteni is, de inkább erősíteni is lehet. És az, hogy Józsefet Júda országában hirdette meg, az azt is jelenti, hogy azontól, amit nyilván mondtál, ez így van, hogy a közösségi, a közösségben megélt hit, a közös hit gyakorlás az egyénenként erősítőleghat. Hogyha nem egyedül közködünk egy dologgal.
0: Igen, éppen erről beszéltünk, mikor kint voltál, hogy három lehetősége van az embernek általában a nehéz élethelyzetekben, hogy vagy azt mondja, hogy ura vagyok a helyzetnek, megoldom, vagy úgy se sikerül, vagy pedig pont a Istent kezdi keresni.
1: Mert hogy én fogom mondani, amit ő leír. Uh-huh. Tehát, hogy azt írja, hogyha nem gyakoroljuk be azt, hogy odaforduljunk az Istenhez hamar, akkor ez nem megy automatikusan a nehézségben a dolgban sem. Tehát nem gondolkozhatunk úgy, hogy majd akkor nem mi fog.
0: Igen, tehát bizonyára Jósafát se most így hirtelen felindulásból kezdte keresni az Urat, hanem mint ahogy Pali is mondta, hogy azért látszott az életén meg a munkáján, hogy ő azért folyamatosan kapcsolatban volt az Istennel, mégis itt érezte, hogy egy mélyebb hitre van szükség. Zsuzsán?
2: Igen, ez a gondolatom volt nekem is, hogy vajon mitől Józsefet, vajon mitől rögtön a végén kezdte, azért, mert ugye arról beszélt Pali is, hogy ő már egy reform király volt, ő már egy igazán Istenhez tért király volt, és ezért neki az volt kéznél, hogy rögtön az Istenhez menjen, hogy rögtön imádkozni kezdjen, és hogyha mi ebbe

0: te mondtad, ebbe gyakoroljuk magunkat napról napra, akkor, akkor ez lesz a nehézség, a természetes, az első lépés. És nem, nem futunk fölösleges köröket, hogy esetleg megjavulunk az alapján.
1: Igen. Akkor most már menjünk közvetlen az imára, az 5. verstől. De ezt is szakaszonként olvassuk csak, hogy tényleg, amíg felmerülnek gondolatok, mindent meg tudjunk beszélni. Tehát először csak az ima kezdetét olvassuk, az 5. és a 6. verset. És megállt Josafát, Júda, 4-et olvastuk, 4. vers volt már, jó, akkor az 5. És megállt Josafát Júda és Jeruzsálem gyülekezeteiben, az Úr házában, az új pitvar előtt. És mondta, ó Uram, mi atyáink Istene, nem Te vagy egyedül Isten a mennyekben, aki uralkodsz a pogányokon, pogányoknak minden országain. A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. Mi így szoktuk a kezdeni az imádságainkat nehéz élethelyzetben. Ha egyáltalán eljutunk oda, hogy imádkozzunk, ugye volt szó róla, hogy mindenféle megoldási módszerek, mindenféle reakció felüti ilyenkor a fejét kétségbeeséstől a hát emberi bátorságon, emberi megoldásokon keresztül mindenig. De ha eljutunk odáig, hogy imádkozzunk az Istenhez, akkor így szoktuk-e kezdeni? Mi van ebben az imának a kezdetében?
2: Csönöcség, még egy előző lépésre hadd térjek vissza egy gondolat elején, mert a hit szempontjából nagyon fontosnak látom. Nem csak azt tudja alásni a hitünket, amikor egy problémában nem azonnal az Istenhez fordulunk, hanem végül fordulunk az Istenhez. De ahhoz, hogy bízni tudjunk az Istenben, ahhoz rendezett kapcsolatra van vele szükségünk. És én itt látom jelentőségét annak, hogy Josafát böjtöt hirdetett. Tehát, hogy böjtre hívta az egész Júdát. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a böjt a Bibliában az mindig az önvizsgálatot és a bűnrendezést is magában hordozza. És én ezt a lelki törvényszerűséget látom, hogy az Isten segítségében bízni akkor tudunk, hogyha nem vádol a lelkiismeretünk azzal, hogy mi az Isten csak az áldásáért keressük, de egyébként vele nem rendezett a kapcsolatunk, egyébként hozzá nincsen közünk. Tehát egyszerűen a bűntudat az aláássa a bizalmat az életünkben, nem csak, hogy szomorúvá tesz, hanem szemelti bizalmatlanságot is munkálja bennünk folyamatosan. És tulajdonképpen ez a bőjtre való felhívás, ez a megtérésre való felhívás, az Istennel való kapcsolat rendezésére való felhívás Josafát részéről.
1: Igen, ez tényleg fontos gondolat volt, hogy nem lehet úgy kezdeni egy imádságot azonnal, hogy a semmiből. Nem tudjuk úgy az Isten áldását igazán elnyerni, hogy valóban ez csak egy eszköznek tekintjük a saját, tulajdonképpen a saját önzőindítékunknak az eléréséért, hogy mi békességben legyünk. Szóval nem önmagában az Istent keressük, csak a nehéz élethelyzetben a megoldást vagy a kiutat. Befejeztem. Mondja csak.
3: Ahogy hallgatlak titeket, az a gondolat jutott az eszembe, hogy végül is azt mindannyiunknak tudni kell, hogy kihez megyünk. Tehát, hogy ki az, akit mi segítségül akarunk hívni. Mert hát az egész dolog ugye arról szól, hogy van valami nagy baj. Mint ahogy Josafát is az ellenségnek a jelenlététől nyilván megfélemlik, kihirdeti a böjtöt, kihirdeti azt, hogy keressük az Urat közösen. Én vagyok a király. Én felelek ezért a népért, tulajdonképpen. Tehát ő neki azért ott van a felelőssége abban is, hogy mint király, mint lelkivezető, neki példát is kell mutatni. Tehát nem csak arról szól a történet, hogy neki is jött egy ilyen ötlete, hogy akkor most keressük az urat, hanem ez egy nagyon is meggondolt dolog. És Jósafát tudta, hogy ki az, aki, aki segíthet. És az az egy mondat, az az egy kérdés, amit itt föltesz, hogy Uram, hát nem te vagy az, hát te vagy az. És én ezen gondolkodtam el, hogy milyen érdekes felütése az Istennel való beszélgetésnek. Egy ilyen dolog, hogy itt vannak a balba, és akkor ő oda megy egy ilyen kérdéssel, hogy de hát Uram, nem te vagy az, hát te vagy az. Hogy ebben megerősödni, hogy amikor mi oda megyünk, és félünk, és szorongunk, és bajunk van, és oda megyünk az Istenhez, akkor nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy olyan valaki elé járulunk oda, aki bennünket is teremtett. Tehát, aki mindeneket ural. Máskülönben felesleges oda menni, hogyha nem ezzel a hittel, és nem ezzel a gondolattal, mert akkor hogy gondolom, hogy segíteni tud? Nem?
1: Így van.
3: Tehát
1: így
3: erre lettél volna kíváncsi?
1: Így van, igen, pont erre, és még egy fontos dolgot megfogalmaztál, hogy igen, ilyen jelentőség annak, hogy pont kérdésként teszi fel ezt.
3: Igen, igen.
1: De ott áll a gyülekezet előtt, és azt mondja mondjuk kijelentő módban, hogy Uram, te vagy az, aki egyedül Isten vagy a mennyben, aki uralkodsz a pogányokon. Az miben különbözött volna attól, mint hogy kérdésként teszi föl az egész gyülekezet előtt. Tom?
4: Hát, lehet, hogy valaki így megfogalmazódott a kérdés, és akkor helyettük felteszi, és válaszoljon meg.
1: Uh-huh. Így van, tehát ugye nem mindenkinek volt erős a hite ebben az élethelyzetben, és úgy teszi föl, mint ami valóban megfogalmazódhat, és bennük van, megerősítőleg hat, hogy hát nem te vagy az, hát nem benned bíztunk, nem te teremtettél mindenkit, az ellenséget is, akik most ellenünk jönnek, és bennünket is, és ezzel a kérdéssel megerősítőleg hathatott a népre. És nekünk is ez egy segítség lehet, hogyha Istenhez fordulunk, akkor ne úgy imádkozzunk, hogy elmondjuk azt, amit mondani kell ebben az élethelyzetben. Bízni kell az Istenben. Hát Istenünk, bízunk benned. Szóval tegyük föl a kérdéseinket az Istennek, és tényleg így valóban ő meg tud erősíteni bennünket. A másik, amit mondtál, Judit, ugye, hogy elismeri azt, hogy nem azért jönnek hozzá, mert ez egy lehetőség, hanem azért, mert ez az egyetlen lehetőség. Miből látjuk ezt? Hogy
2: te vagy egyedül Isten.
1: Nagyon jó. Tehát ugye te vagy egyedül Isten a mennyekben, aki uralkodsz. Ki fölött? Fölöttünk?
2: Minden ország.
1: Igen, tehát a pogányok minden országai, ugye a népek minden országai.
2: És ebben benne van, hogy ő fölöttük is.
1: És
2: benne van az a bizalom, hogy csak az Isten kezében van az erő és hatalom. Senki sem állhat meg, ők sem állhatnak meg ellened.
1: Judit?
3: Igen, ebben van egy nagyon megnyugtató dolog. És olyan érdekes, hogy ahogy így megfogalmazza a király, kimondja, ebben ezzel szinte hozzásegíti maguk önmagát, és mindenkit, aki hallja, hogy igen, a megerősítés, egy megnyugtatás, hogy valóban, tehát olyan Istenünk van, aki mindeneket ural, őket is. És ebből a helyzetből gondoljuk át újra, hogy kell-e félnünk, vagy mit kell tennünk, vagy hogy legyen ez a dolog. Innentől már jöhet az, hogy megerősítjük magunkat az Istenben, azt gondolom. És innentől kezdve már megvan az az alap, amin beszélgetni tudok azzal, aki meg tudja mondani, hogy neked mit kell tenned, vagy kell-e valamit tenned. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez az alapokat teszi le, egyfajta megerősítés, hogy ki az, akihez én most jöttem, és hogy jó helyen vagyok itt. Ide kellett jönnöm. Ez az a hely, ahonnan bármi történhet, az csak jó lesz.
1: Ugye ez, amit mondtatok, ennek is különös jelentősége van, hogy a nehéz élethelyzetekben mi sokszor nem tudjuk elfogadni azt, hogy miért van így. Miért ér bennünket ez a támadás, és sokszor ez gyengíti leginkább a hitünket, hogy arra lenne erőnk, vagy lenne indítatásunk, hogy mindig az Istenbe bízunk, de hogy ez az élethelyzet, ez pont miért így, ezt nem tudjuk elfogadni. És Jósafátnál azt láthatjuk, hogy ő elfogadta. Azt mondja, hogy te teremtetted őket is, te uralkodsz fölöttük is, nem tudjuk, hogy miért, de elfogadjuk, hogy most ezt megengedted. Ugye itt ez egy nagyon fontos dolog az imádság elején, hogy nem csak a megoldást keresni, hiszen nem fogjuk elnyerni a megoldást, ha egyáltalán nem fogadjuk el az Istentől azt, amit megenged. Összefoglalóan tulajdonképpen mit mondhatunk, mit ismer el itt elején, az imádsága elején Jósafát?
2: Elismeri Istent Istennek. Hatalmasnak, és elfogadja ezt a helyzetet is az ő kezéből, illetve együtt földre kapaszkodik az Isten személyébe, az Isten lényébe. Én nekem nagyon érdekes volt, amikor először erre az imádságra felfigyeltem egy könyvnek, egy mondata irányította rá figyelmemet. Azt valahogy úgy fogalmazott, hogy ahhoz fordult segítségért, aki tud segíteni. Tehát a lehető legjobb helyre fordult segítségért, ahhoz, aki tud segíteni. És hát amikor rácsodálkoztam erre az imádságra, akkor úgy föltettem magamnak a kérdést, hogyha beleillem magam ebbe az élethelyzetbe, akkor én vajon hogyan kezdenék kiállítkozni. És ugye eszembe jutott egy másik kicsit hasonló szituáció, amikor a szíriai csapatok körülvették a várost, ahol Elizeus és a szolgája volt, és az Elizeus szolgája kiment reggel, körülnézett, és azt látta, hogy a környező hegyek mind tele vannak szíriai katonákkal. És az az első mondat, ami elhagyta a száját, az úgy hangzott, hogy jaj, édes uram, elvesztünk. Tehát, hogy ja, az ösztönös reakció, hogy szerintem nagyon sokszor előfordul, és nyilván ez, hogy mondjam, ez nem bűn, csak nem jó, hogy Ellen White fogalmaz egy helyen, hogy önzéstől elsötétült lélekkel lépünk bele a próbába. Tehát, hogy valahogy a látásunkat meghatározza a kétségbeesés, és azt mondjuk, hogy ha valamit tehetsz, akkor tedd meg, amire Jézus kénytelen azt mondani, hogyha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Tehát, hogy egyfajta különbség van a között, hogy én a bajra nézek, és a bajt szemlélem, és mint a kígyó rahulejt, ami megbűvöli az áldozatát, és nem engedi, hogy a tekintetét máshova emelje, meg a között, amikor felemelem a tekintetemet, és föltekintek az Isten személyére, és azt mondom, hogy ahhoz fordultam segítségül, aki képes segíteni, akinek van hatalmának oldani ezt az élethelyzetet is. És engem ez emlékeztet arra, hogy Jézus tanított imádkozni. Ugye nem véletlenül kezdődik úgy az ő tanítása, hogy így imádkozzatok, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.
1: Igen, és itt nézzük meg, hogy kezdődik, mi Atyánk Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyekben. Tehát nyilván ennek a párhuzamnak jelentősége van, hogy ha így kezdjük az imádságot, akkor annak valami különös eredménye lesz. Tehát erről akartam egyébként én is utálni, amit most Gábor kimondott az elején, hogy mi így szoktuk-e kezdeni az imádságot. Így elismerjük Isten hatalmát, vagy pedig ez a jaj, jaj, édes uram című imádság kezdet, ugye más eredményre számíthatunk. Tehát így... Igen, igen, mindjárt akkor átadom a szót, csak még annyit akartam mondani, hogy, hogy így fogalmazta ezt meg aki az 1888-as üzenetet írta Wagner, vagy ő is írt erről az imádságról, hogy aki így kezdi az imáját, az már maga mellett tudhatja a győzelmet. Tehát ez a fajta imádság tulajdonképpen a hit általi megigazulásnak az egyik hát folyamatát mutatja be.
3: Ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy rendkívül fontos mondat, azt mondjam. Azt mondom még egyszer.
1: Erre gondolsz, hogy aki így kezdi az imáját, az maga mellett tudhatja a győzelmet.
2: Bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy ennek a lelki törvényszerűsége az, hogy az növekszik fel bennünk, amit szemlélünk. És azt látjuk, hogy így az apát tudatosan az Istenbe irányítja a figyelmet. És az Istennek egy olyan vonására, tulajdonságára, ami abban az élethelyzetben különösen fontos. És szerintem az egy érdekes feladat, így mondjam, hogy átgondolja azt, hogy az életen milyen nehézségek, bajok vannak, és azokra a nehézségeinkre, bajainkra az Isten lényének melyik jellemvonása, vagy melyik képessége, tulajdonsága ad egyfajta választ, reménységet számunkra. Mert szerintem az sem véletlen, hogy itt Józsefát arról beszél, hogy egyedül tiéd a hatalom, és minden népek fölött te uralkodnád. Ezzel a problémával ez szorosan összefügg, hogy fölöttük is te uralkodsz, ők sem állhatnak meg veled szemben. Tehát, hogy ez a gondolat, hogy egy másik helyzetben az Isten lényének valamely más tulajdonságát kell felidéznünk ahhoz, hogy ott a bizalom abból fakadóan megerősödjön, hogy az Istennél van megoldás. Tehát az Isten személye a garancia arra, hogy van megoldás.
1: Én pont ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék felolvasni zsidókhoz írt levélből. 11. fejezet 6. versét. Azt mondja itt, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ezzel, hogy Jósafát így kezdte az imáját, hogy elismerte Isten hatalmát, azzal azt is kifejezte, hogy nem csak elismeri, hogy ő ott valahol a távolban felette áll mindennek és mindent átlát, hanem azt is kifejezte vele, hogy ő ezt igényli is magának. Ezt az isteni erőt, amit ő most elismert, azt nem csak magán kívül szeretné tudni, hanem ezt igényli is magának. Ugye hinnie kell, hogy nem csak ő létezik, hanem hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ha így kezdjük az imádságunkat, hogyha ennyire őszintén ki tudjuk fejezni az Isten iránti bizalmunkat, és ennyire őszintén el tudjuk ismerni az ő hatalmát, akkor az abban is segíteni fog nekünk, hogy valóban tudjuk igényelni is ezt magunknak. Hogy ne csak magunk kívül tudjuk, és magunkon kívül ismerjük el, hanem amit Zsuzsa is mondott az elején, hogy jó lenne ezeket tényleg magunkra vonatkoztatni, ezeket a Istenről szóló dolgokat, vagy Isten ígéreteit. Nézzük meg akkor a folytatást, hogy hogyan folytatja az imádságát. Jósafát a 7. verstől. Ó, mi Istenünk, nem te üszteléki a földnek lakóit, a te néped az Izrael előtt, és nem te adtad-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké. És laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván. Amikor veszedelem jön mireánk, háború, ítélet, járvány vagy éhség, megállunk-e házban előtted, mert a te nevede házban van, és mikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. Először eddig olvassuk, mert innentől egy másik lényeges gondolat fog jönni. Miről szól ez a szakasz? Miről beszél itt Jósafát?
3: Hát a biztonságokat elérzed, amit már megtapasztaltak, hogy minden segítséget kaptak a Istenben.
1: Így van, így van. Tehát érdekes ezt látni, hogy azért egy nagy bajban vannak ők, és ha nem tudnánk az előzményt, csak úgy magába olvasnánk ezt az imádságot, akkor csak azt látnánk, hogy mennek a mondatok, és még nem is látjuk, hogy tulajdonképpen miért fordult az Istenhez Jósafát, mi a imájának a célja. Tehát meg tudta azt tenni, ha bár nagy bajban volt, de még mindig nem tért rá a bajára, hanem még valami más dolgokat ennél fontosabbnak tart. Ugye ezek, amiket így fogalmaztál meg, Katu, nagyon jól, hogy Isten bizonyságai, mi mindent foglalnak magukba Isten bizonyságai. Igen. Szóljatok, ha nem látom nyugodtan.
0: Azt hiszem, hogy mi is úgy gondolom, hogyha legalábbis én úgy tapasztaltam, hogyha akkor, amikor azt érezzük, hogy nagyon erősítőre szükségünk, tehát meg akarunk kapaszkodni igazán erősen az Istenbe, akkor jó felidézni magunkba azt, hogy mi mindent tapasztaltunk már, hányszor megsegített nehéz helyzetekben, milyen csodálatosan hívott el akár, és hogyan történtek. Tehát nagyon jó ezeket a kapaszkodókat felidézni ilyenkor, mert egyből a lelkünk megerősödik, úgy érezzük. Mert azok a tapasztalatok, amiket mi már megéltünk, azok bizonságok Isten mellett, azok arra segítik az embert, hogy ne azt hallja, amit Sátán közbesugal, hogy ugyan már nincs is az egész, ez nem is valóság, ez te csak úgy hiszed magadat. Sátán közben folyamatosan támad. Ez már a küzdelem időszaka. És akkor elő tudjuk idézni a gondolatainkból, azokat a tapasztalatokat, az emlékeinkből, amiket már Istennel szereztünk. Amikor ő megmutatta a hatalmát az életünkben, amikor ő szólt, amikor ő vezetett, amikor ő megvédett, amikor ő beavatkozott az életünkbe, és ezek olyan erősek, hogy ezek minden mást el tudnak mémítani, tehát minden támadást el tudnak mémítani.
1: Igen, tehát az egyik dolgot ki is mondtad, amik a bizonyságokon belül az egyik csoport a tapasztalatok. A múltban Istennel szerzett személyes tapasztalatok, és hát ezeket senki nem tudja megcáfolni, vagy pedig elvenni tőlünk. Ezek a sajátjaink, ezek hozzánk tartoznak. Ugye itt Jósafát a népére vonatkozó tapasztalatokat sorolja, mert ugye hát ez az egész népet érő próba, és hát ezek szintén közös tapasztalatai voltak a népnek, hogy Ábrahámot hogyan hozta ki Isten is, tette nagy néppé, és adott nekik földet, segített, ugye, hogy templomot is építhettek. A tapasztalatokon kívül, vagy szerettetek volna még a tapasztalatokhoz szólni?
2: Talán hogy azért Ábrahám korától néhány évvel választja őket. Tehát, hogy az biztos, hogy a személyes tapasztalat nagyon sokat jelent Ellen White-nak, van egy az életrajzában egy történet leírva, vagy hát leírja azt, hogy ő egy darabig nem élte át az Istennel való közösségnek a tapasztalatát, a megbékélésnek a tapasztalatát, és leírja, hogy amikor viszont először élt át ezt, úgy fogalmaz, hogy akkor 5 perc alatt többet tanult az Istenről, az Isten szeretetéről, mint előtte 5 éven keresztül a prédikációkor. Tehát, hogy egy személyesen átélt tapasztalat az semmihez nem hasonlítható tanulási folyamatot és segítséget jelent. De azt is ki kell mondani, hogy ugye így fogalmaz a Biblia, hogy a mi tanulságunkra irattak ezek meg. Hogy az, amit itt Józsefát felidéz, az közvetve maximum a népe történelmének a tapasztalata volt, de igazából az igéből az ősök elmondásából és az igéből ismerte ezt a tapasztalatot, és mégis az övé lehetett. Tehát, hogy a mi tanulságunkra irattak meg ezek, akikhez az idők vége elérkezett, hogy ez nekem egy másik bibliaolvasási szempontot is felvett az előző után. Ugye az előzőnél azt mondja, hogy ismerjük meg úgy az Istent, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülünk, legyen az ő lényének egy olyan vonása, ami megszólít és reménységgel tölt el, ami ráirányítja a figyelmet, hogy az Isten meg tudja oldani azt a helyzetet. Ez pedig azt mondja, hogy ismerjük meg az Isten cselekedeteit a történelemben. Hogy amikor belekerülünk egy élethelyzetbe, akkor elmondhassuk azt, hogy nem rövidült meg az Úrnak keze, nem változott meg, ő ma is tud hasonló cselekedetekkel szabadítani, segíteni, ahogyan múltban tette, és hogy ezért megint csak azt mondhatjuk, hogy tehát bízhatok benne, rábízhatom magamat.
1: Ez jó kiegészítés volt, ugye, hogy maga az igében leírt tapasztalatok is erőt adhatnak. Tehát, hogy ezek a múltbeni tapasztalatok, ezek tulajdonképpen olyan, mint nekünk ma az ige. Olyan volt nekik, és nekik ez is erőt adott. Judit?
3: Talán csak annyit, hogy nyilvánvalóan azért Józsefát az Isten népéről beszél, tehát ez sem mellékes, hogy az Isten népének a történetéről, tehát az, hogy az Isten hogyan vezette, hogyan segítette, és hogyan támogatta, hogyan vitte el idáig ezt a népet, és mennyi minden volt. Tehát, hogy ez az ő népe, ez az övé, ez az ő munkája. Tehát amikor így visszamegyünk Ábrahámra, és én nagyon szeretem az ősatyáknak az imádságait pontosan ezért. Pontosan ezért, mert figyeljétek meg, hogy mindig előhozakodnak ezzel. Mindig előhozakodnak. Amikor nagy baj van, akkor így imádkoznak. És, de hogy tudnak róla, hogy ez a nép, amit az Isten hozott létre, hívott el, tart fent, ez az övé. Tehát azért is megyünk hozzá, mert az övéi vagyunk, és ha az övéi vagyunk, akkor ő gondoskodni fog rólunk. Tehát ez a fajta megközelítés ott van minden imádságban, és Josafát imádságában is ez. Ez legalábbis szerintem ez a rész, ez ezt is mutatja.
1: Igen. Mi mindent foglal még magába? Isten bizonyság, ugye szó volt a igéről, szó volt a tapasztalatokról. Mire gondolhatunk még itt, vagy mit látunk ebből?
5: Azt nem tudom, hogy mondhatjuk-e így külön, hogy a segítségnyújtás, tehát, mert a tapasztalat végülis az is az. Uh-huh. De nagyon fontos, hogy annyi olyan példa van a Bibliában, amikor ott volt mellettünk, ugye a példákban, hogy akár személyes, Szel is segített embereknek, tehát például amikor Illés megbotlott és depresszióban van, és ott van mellett a Isten, tehát a segítség, hát az is a tapasztalat, és ebbe tartozik, de így kimondhatjuk, hogy segít.
1: Igen, amikor megsegített ezek a tapasztalatok, így van.
0: Talán külön említhetjük meg valami is a Szentírásból rögzített számunkra, de Isten törvényei is segítségül vannak ilyen esetekben, mert hiszen itt is azt arra hivatkozik Józsefát, hogy megadta azt a népnek Mózessel keresztül, hogy amikor bajban vannak, akkor hogy járjanak elé, milyen módon, hogy álljanak meg a templom előtt. És talán az egész ünneptől is, és szerti szolgálat is talán ide tartozhat még.
1: Igen.
2: Én azt is látom, hogy ebben a mostani versben, meg különösképpen a következőben egyszerűen egy ígéretet is előhoz. Tehát nem csak, hogy egy csodálatos tapasztalat volt a honfoglalás, de a honfoglaláshoz egy ígéret is kötődött. Az az ígéret, hogy ők hűségesek lesznek, akkor lakhatnak azon a földön. Akkor az Isten nekik adta ezt a földet, és ez egy ígéret. Ez egy ígéret az ő számukra is. Hát különösen a következő versben, ahol pedig Jozafát templom szentelési imájából idéz fel szó szerint, ott pedig abszolút Jozafát idéz Salamon templom szentelési imájából. Akkor ez végképp egyértelműen az ígéretekre való hivatkozás, hiszen Salamon imádsága után az Isten megjelent Salamonnak, és azt mondta, hogy meghallgattam a te kérésedet. Amiben ő azt kérte, hogyha jön háború, ítélet, járványos betegség, éhség, de ha megállunk a házban, és imádkozunk hozzád, akkor hallgass meg, és szabadíts meg minket. És az Isten azt mondta ezzel, hogy igen, hogyha megálltok, ha megtértek, hozzám tértek, segítségül hívtok engem, akkor én segíteni fogok rajtatok. Ezt ígérem nektek.
1: Így van, tehát Isten ígéreteire való hivatkozás. Van Spurgeonnek egy ilyen kis reggeli áhítatos könyve, nem tudom, ismeretek-e, Isten ígéreteinek tárháza. De nagyon tudom ajánlani, mert sokszor tekintünk ugye Isten kéréseire, elvárásaira, stb. És hát soknak találjuk, elnyom bennünket, de hogy mit ígért nekünk? Mit ígért az engedelmeseknek? Milyen ajándékai vannak az engedelmességnek, milyen gyümölcsei vannak? Arról lehet, hogy kevesebbet olvasunk, mint amennyit kéne, és kevesebbet gondolunk rá imádságainkban is. Tehát Isten ígéreteire hivatkozik itt. Ugye Gábor most mondta, hogy mit ígért Salamonnak, tulajdonképpen Isten, amikor a templomot megépítette, hogy meghallgattatott az ő imája. Aztán mit ígért a honfoglaláskor, hogy lakhatnak ezen a földön. Én még egyet visszább mennék, mit ígért Ábrahámnak?
5: Hozzá.
1: Igen. Három ígéret volt.
2: Te magadnak adtam
1: ezt. A te magadnak adtam, és mi volt a harmadik?
2: Megáldatnak
1: benned a föld nemzetség, minden nemzetsége. Teljesedette mind három ígéret már erre az időre. Ugye? Zsuzsa, mondd csak.
0: Ekkor még nem mind a három teljesedett, mert te veled megáldatnak a föld minden népével, te magadon megáldatnak a föld minden népét, ez most csak Jézusba fog teljesedni.
1: Így van. És ők ezt tudhatták, hogy még most jönnek ellenük szövetségben három nép, ha kipusztítják, mi lesz Isten ígéreteivel. Szóval nem teljesedhetnek. És ez is erőt adhatott nekik, hogy vannak még Istennek rajtuk beteljesedetlen, vagy beteljesítetlen ígéretei, amiknek még ezután kell beteljesedni. És ránk vonatkozóan, a mikorunkra is, és személyes életünkre is, vannak ilyen ígéretek a Bibliában, amikre hivatkozhatunk olyan alapon is, hogy még nem teljesedtek be. Még az Isten adjon erőt, még adjon lehetőséget, mert még ezek az ígéretek, ezeknek be kell teljesedni. Erről beszéltünk. Tehát, hogy Ábrahámnak is három ígéret volt, és még hogy a harmadik, hogy az ő magvában megáldatnak a föld minden nemzetségével, még nem teljesedtek.
2: Tovább. Érdemes kimondani ezen a ponton, hogy ez egy harmadik bibliakutatási szempont.
1: Így van.
2: Tehát, hogy...
3: Mi teljesedek be?
2: Nem az, hanem gyűjtsük össze az ígéreteket. Hogy éljen a lelkünkben az ige így is, hogy amikor belekerülünk egy bajba, akkor megszólaljon az Isten ígérete számunkra, és mi pedig bátran hivatkozzunk az Isten előtt az ígéretre. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy más dolog gondolni az ígéretekre, és más dolog azt az Isten elé vinni, és ott kifejezetten szóba hozni, hogy így mondjam, kifejezetten hivatkozni rá. Én hiszem azt, hogy nagyon sokszor az a mi bajunk, hogy vagy nem idézzük fel az ígéreteket, vagy nem vesszük komolyan az ígéreteket, úgy, ahogyan az Isten azt komolyan venni. Csak mi nem számítunk rá, hogy így meglepődünk, mikor beteljesedik.
1: Igen.
6: Azt kérdez, hogy állj valamit, és mikor megállj, akkor meg vagyunk lepve.
1: Így van.
6: Hogy mennyire.
0: Az az igazság, hogy azért félünk ezekre az ígéretekre hivatkozni, mert ott van bennünk mindig a, hát vagy a lelkiismeretünk, vagy a vádoló szava, hogy ezek azokra vonatkoznak, akik hűségesek. És abban a pillanatban eszünk jut, hogy hol voltunk hűtlenek. Na most, vagy azért jut eszünkbe, mert még nem rendeztük, akkor viszont nagyon gyorsan rendezendőnk van. Hogyha viszont már rendeztük, akkor viszont nyugodtan azt kéne mondanunk Sátának, hogy nem ezt én már rendeztem, és ezeket bizonyságom van. Ebben vagyok például, mint gyengelni.
2: Ezért fontos,
1: nem csak
2: az a bizonyos belőtt az előtte, az imádságát. Hát az pont ezt hivatott ki.
0: Kiütni
2: ott
0: a Sátán közéből az eszközt.
1: Tehát ha eddig összefoglaljuk az imádságot, miről volt szó eddig benne? Hogyan kezdte?
2: Kicsoda az Isten.
1: Kicsoda az Isten. Ugye elismeri Isten hatalmát. Hogyan folytatta?
3: Felidézte a
1: bizonyságokat.
3: És az ígéretekről beszélt.
1: Igen, amik ugye magukban foglalják a tapasztalatokat és az ígéreteket. És nézzük meg, hogy most mi következik ezután. 10. és 11. vers. És ímé most az ammoniták, a moábiták és a Szeir hegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük mentek el, és nem pusztították el őket. Ímé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, amelyet örökségül adtál nékünk. Mit tesz most Jósafát? Ugye szó volt arról, hogy eddig még nem tudtuk az imádságból, hogy tulajdonképpen miért jött az Istenhez. Most már tudjuk?
3: Még most se.
1: Hát most azért
3: már... Már kezdő fölvenni.
1: Most már azért rá.
3: Nem, hogy mi a helyzet, ez egy helyzetjelentésnek mondanánk.
1: Hogy... Igen, tehát még kérés nincs. De már tudjuk, hogy miről van szó.
3: Tehát már azért látjuk, hogy helyzet van.
5: Visszahivatkozik a Istenre. Te akartad, hogy ott ne menjünk el, tehát ne tegyünk semmit. Akkor most valamiért ezt tetted. Tehát akkor légy szíves. Ebből már jön majd, hogy akkor most mondd meg, hogy mit tegyünk, vagy hogyan segíted.
1: Igen. Hogy volt tehát ez? Azt mondja, hogy te akartad, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjünk. Na, hogy tudjátok ezt? Kikeressük? Mózes 5. könyve 2. fejezetében van, ha nem jut eszetekbe. 5. Mózes 2-ben van, és onnan mindegyik népre vonatkozó szakaszt olvashatjuk. 5 Mózes 2, és először a 9., utána a 19. verset nézzük meg. Tehát 5 Mózes 2, 9 és 19 olvasom akkor. És mondta az Úr nékem, ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földjéből néked semmi örökséget, mert a Lót fiainak adtam Art örökségül. és a 19. vers, és mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt örökségül. Elég egyértelmű? Ugye, tehát moábiták, ammoniták, ők jönnek ellenük, és még egy harmadik néppel szövetkeztek. Tehát ők pont az ő földjükön nem kellett, hogy átmenjenek. Tehát Isten azt kérte, hogy őket hagyják békén. Milyen ez a helyzet, hogy akiket jól tudták, hogy ezek a népek is, hogy a honfoglaláskor milyen erővel haladt előre Izrael népe, és jól tudták azt, hogy őket elkerülték. Emberileg is igazságos dolog, hogy ők most akkor szövetkeznek és ellenük jönnek?
0: Sőt, tulajdonképpen testvérek, rokonok.
1: Ugye, tehát a legigazságtalanabb, a legrosszabb támadás, hogy békén hagyták őket, pont akiket békén hagytak, azok szövetkeznek, hogy na, akkor most elpusztítjuk őket. Tehát emberség szempontjából is azt mondhattuk volna, hogyha ők támadtak minket, akkor visszaadjuk, de ha békén hagytak, hát akkor legyünk békességben, ugye? Zsuzsa?
0: Érdekes, hogy fölidéződik benne megint a tegnapi nap, hogy úgy tűnik, hogy Isten fontosnak tartja azt, hogy mi világosan, tisztán kimondjuk a helyzeteket. A bűneink szempontjából is, meg a hitünk bizonytalansága szempontjából is. Tehát, hogy megerősítünk, de amikor egy konkrét dologba tudjuk Istentő segítséget talán, mert akkor tudatosodik bennünk konkrétan, hogy milyen segítséget kap, vagy mivel segíteni meg, nem? Most
1: így
0: kérdezem, hogy ez csak
1: így most jut eszembe. Nagyon jó. Tehát itt Josafát, hogy mondja az imádságában? Azt mondja, hogy és most így mi az ammoniták, a moábiták és a Szeírhegyi lakozók, akiknek földjén nem akartak, hogy átmenjünk, azzal fizetnek nékünk? Tehát valóban kimondja, hogy hát azért ez egy különös igazságtalanság, ami most bennünket ért. De vajon kire hárítja ezt az igazságtalanságot? És kire szoktuk mi hárítani?
3: Azért nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy a te örökségedből akarnak bennünket kiűzni, amelyet te adtál nékünk. Tehát ez a tiéd. Ez a tiéd. Te úgy döntöttél, hogy nem kell az ő földjük nekünk. Erre ők most ide jönnek. Tehát ez, éppen ezért érzem én ebben az imádságban azt, hogy itt Josafát rendkívül jól tudja, hogy itt minden az, tehát ő annyira kifejezi azt, hogy minden az Istené. Minden. És ők, ő gyakorlatilag folyamatosan ezt mondja, és kéri a segítségét, mert minden az övé, ő rendelte el, ő adta nekik örökségül, ugye ez egy ígéret, ez egy olyan nagyon fontos ígéret, amit az magához Isten rendelt el, tehát akkor most hogy van ez? Ugye?
1: Igen, tehát nem szépíti a sapán.
3: Hogy kell ezt érteni, igen.
1: Hanem valóban nem ismeri, hogy Istenünk, ezt nem értjük, hogy van. Lehet.
3: Hogy történhetett ez meg, hogy te ezt elrendelted, nem engedted meg, most itt vagyunk ebben a helyzetben. Tehát nem értjük, Uram, szükségünk van a te segítségedre, de visszahivatkozik az Istenre. A te rendelésed, a te örökséged, a te akaratod volt mindez. Mi meg itt vagyunk most, és kutatjuk, hogy most mi legyen.
1: Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy Zsuzsa is felvetett már, hogy mi szeretünk szépíteni. Vagyis hát megszoktuk, hogy imádságba szépíteni kell, mondjuk van egy nehéz élethelyzet, hát ott is valahogy, hát igen, kitupírozzuk, hogy hát Istenünk, nem tudjuk, hogyan engedheted ezt meg. De itt őszintén elmondja, hogy ezt nem értjük. Íme most azzal fizetnek nékünk?
3: Igen.
1: Szóval őszintesség az imádságban. Ugye, ha valóban valamit nagyon kellemetlennek és igazságtalannak érzünk, akkor mondjuk azt ugye Istennek, és mondjuk ki magunknak is jó, hogyha ezt elismerjük magunk előtt is, hogy hát ezt azért nem, ezt azért mi nem tartjuk normálisnak, vagy nem tartjuk jogosnak, mert akkor nyerhetjük csak el a megoldást, az vezet csak el a megoldáshoz, ha kimondjuk a problémákat. Tehát itt láthattuk ebben az imádságban, hogy nagyon szépen felhozza Isten hatalmát, Isten ígéreteit, de itt mintha kicsit stílusváltás lenne, ugye itt őszintén feltárja a problémát is, és ez nem rossz dolog. Tehát az őszintesség szempontjából ez nagyon lényeges.
7: Van is egy ilyen ide, hogy kivertődetek a jeniben, igen, vagy Isten nem? Igen, vagy nem? Nem is tudom pontosan.
3: Igen, nem, nem.
7: Igen, ez
3: nem
1: az. Úgy,
7: szóval nem. Kettő között van az.
1: A gonosztól van. Igen. Igen, ugye, ami ezen felül van a gonosztól. Évi?
6: Én azt akartam mondani, hogy akkor a 12. vers pedig párhuzamos a 6-kal, mert hogy ez valamiféle olyan gyönyörű, hogy magatartás ebben a helyzetben, hogy elmondja ez a jónapát, hogy igen, ezt te rendelted, igazságtalanok veled, ha velünk igazságtalanok, akkor tulajdonképpen veled igazságtalanok, neked hatalmad van rendetteni, neked hatalmad van mindent, ezért rád néznek a szemeink, és nem kezdik el azt, hogy mivel velünk az Isten, ezért nekünk jogunk van megtorolni ezt a nyilvánvaló igazságtalanságot, és neki megyünk az ellenségnek, hanem kifejezik továbbra is, hogy tiéd az erő, a hatalom, ezért rád néznek a szemeink, és várunk a te megoldásodra. És azt gondolom, hogy a mi életünkben is ezt a magatartást kell megtanulni, hogy miközben sok-sok igazságtalanság és sok-sok minden ér bennünket, és úgy érezzük, hogy tulajdonképpen az Isten törvényével mennek szembe azok, akik bennünket bántanak, mert előfordul, hogy igazságtalanul bántanak, és nem csak a vetés-aratás miatt van a terhességeink, hogy abban az élethelyzetben is várni az Istenre, és nem visszavárni, és nem az igazunkat érvényesíteni. Pedig itt jogos lett volna, hogyha Izrael népe, mint az Isten népe, megtorolja ezt az igazságtalanságot, és mégis azt mondja, hogy de a mi szemeink elnéznek.
1: Jó, tehát őszintén ugye feltárja a problémát, de tovább megy.
6: De tovább vár az isteni megoldása.
1: Igen, és akkor nézzük is meg ezt a 12. verset. Mondja, ó mi Istenünk, nem te ítéled-e meg őket, mert nincs semmi bennünk erője nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te rád néznek a mi szemeink. Ezek olyan szép mondatok, hogy még fel is használhatjuk a saját imádságainkban is, legalábbis én szoktam, tényleg annyira bátorító kijelentések. Ugye, mivel válaszolja azt meg, hogy igazságtalan a helyzet, mivel oldja fel ezt? És miért nem marad meg abban, hogy hát én ezt nem tudom elfogadni? Juliska?
8: Mint egy kérdés újra, de ez már olyan megnyugvással az Isten akaratába, hogy ó mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? És akkor itt ezzel a kis mondattal ezt le is zárja. Mert a következő, hogy akkor már a saját helyzetüket vázolja az Úr elé, hogy mert nincsen mi bennünk erő-e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön, nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tere árnyéznek a mi szemeink. Hogy itt az imádságban eljutott Jósafát oda, hogy most már elmondott az Úrnak mindent, amit szeretett volna, és akkor úgy rábízza magát, hogy mi nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak te rád nézünk.
1: tehát nagyon rögtön adok szót. Tehát nagyon szépen elmondtad, hogy mivel oldotta föl az igazságtalanság miatti, úgymond emberi felháborodást magában, azt mondja, ó mi Istenünk, nem te ítéled meg őket. Ugye kire bízza az egésznek a megoldását? Isten igazságos ítéletére. És a saját életünkre gondolunk, hát hányszor ér bennünket is igazságtalanság? Mit szoktunk tenni? Ugye kiharcoljuk magunkat, ez alapvető emberi jog, ez nekünk jár, hát nem hagyhatjuk annyiba. És ő rá tudta tenni királyként és hadvezérként, akinek lett volna hatalma megbosszulni, vagy tenni valamit emberileg, akkor is, hogyha esélytelen, akkor is bosszúból tehetett volna valamit, és nem tette, hanem Istenre bízta az ő megítélésüket.
0: Zsuzsa. Erre akartam volna én is mondani, hogy még Jézus maga is úgy élt ezen a földön, hogy hagyta az igazságosan ítélőre. Erről már olvastam talán egy-két-három héttel ezelőtt, valamit reggeli átadva volt, hogy nem a mi dolgunk az, Istennek nem dolga az, hogy igazságot szolgáltassuk saját magának, és hogy nagyon sok igazságtalanság és támadás éri, de nem a mi dolgunk igazságot szolgáltatni, vagy az igazságunkért küzdeni, hanem azt hagyni kell az igazságos ítélőre, mi esetünkre is, hanem szeretni kell és küzdeni az ellenségünkért.
1: Maria?
9: Nagyon érdekes és különleges dolog van lehet nekünk is részünk, hogyha így megyünk az Isten elé, tényleg ilyen imádsággal, hogy itt a végig, ahogy végigvezetjük már itt, ez idáig is, hogy az Isten mit munkál, mit tud kimunkálni a szívünkben is, hogy azt mondjuk, hogy te vagy egyedül az Isten, és tiéd a dicsőség, a tiéd a hatalom, és akkor eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy nem értjük, Urunk, ez őszintén mondjuk, hogy ez igazságtalan, ezt miért kell nekünk átélni, és az Isten hogyan vezet tovább még már az imádság alatt, hogy azt mondjam, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjük. Tehát ahogyan ezt ki tudja munkálni az ember tényleg őszintén és az Istenben bízva meg imádkozik, és szépen az Isten végigvezeti erre, hogy belátja, hogy őszintén elérte, hogy az igazságtalannak tart, és már megnyugtatta, hogy és még megerősítette a hitét és a bizalmát, és az, hogy nem magában bízom, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjük, hanem csak te rád nézhet a szemünk. Tehát ez egy olyan csodálatos folyamat, hogyha valóban így megyünk az Isten elérte.
1: Igen, azért így lezárni egy imádságot egy tényleg ilyen felkavaró élethelyzetben, hogy csak te rád néznek a mi szemeink. Szóval ez tényleg egy csodálatos eredmény már, amire ő már az imádságban eljutott. Ugye ha arra gondolunk vissza, amit mondtunk, hogy ki így kezdi az imádságát, maga mellett tudhatja a győzelmet. Ugye ez egy jó kezdetnek volt az eredménye. Tehát ez szintén nem csak egy különleges tulajdonsága volt Jósafátnak, hogy ilyen bátorsággal tudott imádkozni, hanem úgy építette föl, ahogy kellett, és úgy juthatott el erre az eredményre. Ezt nem az elején mondta, ő sem tudta az elején kimondani, hogy csak te rád néznek a mi szemeink, hanem ő tulajdonképpen eljutott a hitáltali megigazulásban erre a pontra, az imádságában, hogy csak te rád néznek a mi szemünk. De azzal kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ugye azt mondja, nem tudjuk, mit cselekedjünk. Azért micsoda alázat lehetett ez egy hadvezér részéről? Azért ő nem csak király volt, hanem lelkivezető és hadvezér is. Hát bizonyára záporoztak az ötletek a fejében, hogy hát így kéne, két oldalról kéne támadni, vissza kéne vonulni, be kéne csapni őket, stb. Stb. És ezt mondja, nem tudjuk, mit cselekedjünk. Ugye lelki vezetőként is, ugye, szóval lett volna sok

0: király, hogy megtudja magát alázolni.
1: Így van, és a másik pedig, ami szintén az alázatáról állókodik, hogy nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben. Ugye a hadászati szempontból nézzük, ez igaz volt, most úgy egyáltalán nincsen. Pali, ezzel kapcsolatban?
2: Azért az Ószövetségben olvassuk azokat a vezetőket, vezetőket, királyokat, akik az Istennel jártak. Mindig megkérdezték, hogy vágjuk-e őket, megtámadjuk-e őket. Mindig tanácsot kértek. És valahol Józsefátnál is itt van az, hogy ő tanácsot kért. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi lenne most a jó, rád nézlek ezt, mert én mondd meg te.
1: Így van, így van. Zsuzsa?
3: Azért ne felejtsük el, amit a legelején megalapítottunk, hogy azért itt vagy háromszoros túlerővel áll szembe, tehát azért jogos is az, hogy a tehetetlenségét ilyen értelemben kifejezi. Tudjuk azt, hogy Isten előtt nem a sok meg a kevés dönt, de emberileg akkor is egy reménytelen helyzetre vannak. És amikor az ember kifejezi az Isten előtt azt, hogy nem tudja, hogy mit cselekedjen, akkor az ebben az esetben például a valóságot tükrözi, de lehetne fordult a helyzet, akkor is ugyanez lenne a helyén való.
1: Így van, tehát jogos is, de azért egy férfi és hadvezér részéről úgy gondolom, hogy azért alázatot is igényel, hogy nem azt mondja, hogy hát Istenem, vagyunk egy páron, de lehet, hogy nem elegen. Szóval nem azt mondja, hogy hát vagyunk férfiak, de azért tudod te is, hogy erősek vagyunk, hát nem tudjuk, hogy elég lesz, majd meglátjuk, hanem nincsen mi bennünk erő. Ezért férfiként is, azért szerintem alázat kellett ehhez is kimondani.
4: Azon gondolkodom, hogy talán érdemes volna ezt az első gondolatot, amikor azt mondja Józsefát, hogy ó Uram, nem ítéled meg őket? Hogy nem ítéled-e meg őket? Tehát ez nagyon sok mindent felüthet, de talán arra is elvezetheti a gondolkodásunkat, hogy pontosan Józsefát, aki fővezér is volt, és egy hadsereggel állt szembe. Ő maga nyilván nem ítélkezhet azok ellen, akik föllázadtak az Isten törvény ellen, az Isten parancs ellen, az Isten, hiszen megfogalmazza, hogy te ellened lázadtak ezek, te rendelted, hogy ne menjünk át azon a földön, ezek mégis így viszonyulnak hozzánk, hogy mit rendelsz el, hogy mi a te parancsod. Te ítélsz, mint ahogy eddig is te ítéltél meg népeket, és mi, a te néped, teljesítettük azt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a felütés, tehát amikor a király így az Isten elé járul, akkor ebbe ez is benne van, meg az is, hogy az nem létezik. Az nem lehetséges, hogy te ezt nem fogod megítélni. Az nem lehetséges, hogy te ezt szó nélkül fogod hagyni. És nyilvánvalóan azért jövünk te hozzád, mert azt várjuk. Mi tehetetlenek vagyunk, ezt kifejezi, és azt várjuk, hogy te mit rendelsz el, mit fogsz elvénk hozni. Hogy mit csináljunk mi, mert mi önmagunkban teljesen erőtelenek vagyunk. Ez tényleg a legmélyebb alázat, amit kifejezhet valaki, és az imádságnak ráadásul egy rendkívül fontos része, mert hogyha én még tudnék valamit tenni, de hát valami okból nem teszem meg, mert mégiscsak jobb volna, ha az Isten cselekedne, akkor az nagyon hamis, nagyon becsapós. De amikor szükségben vagyok, azért megyek oda, mert azt akarom, hogy Uram, neked itt van, itt vagyok, tehetetlenül te cselekedj. Mondd meg, hogy mit tegyek. Hogy kell-e valamit tennem, vagy nem kell. És ugye az Ószövetségben nagyon sokszor azzal találkozunk szembe, hogy az Isten ilyen stratégiai nonszenszeket mond, és azt mondja, hogy várjál, ne csináljál semmit. Vagy egy ilyen háborús helyzetben, most nem tudom, hogy hol, de például egy teljesen védtelen helyre, egy dombnak a tetejére mentek föl, és kiszolgáltatva mindenkinek, és megtették. És mi történt? Jött az eső, az ellenséged elvitte az eső meg a sár.

0: Én nem értek ehhez, a fiúk talán jobban értenek ilyen stratégiai dolgokhoz, de ilyen katonai dolgokhoz, de az Istennek több ilyen tanácsa és parancsa volt, és végrehajtották. És ez nekem ezt tükrözi, hogy egy király, egy hadvezér olyan szinten teszi le a problémát és önmagukat az Isten elé, hogy az ő parancsára várnak, és csak azt akarják. Vagy én ezt gondolom ebben az összefüggésben. Ez is lehet.
1: Igen, gondoljunk vissza, hogy mit mondott az elején, hogy ezek a kizáró dolgok, amiket te is mondasz, hogy még tudnék-e valamit tenni, vagy lenne még más ötletem, vagy megoldásom, vagy már nem. Ugye, hogy kezdődött az imádság? Nem te vagy egyedül Isten. Ugye egyedüli megoldásként fordul az Istenhez, és hogy zárja le? Csak te rád néznek a mi szemeink. Tehát nincsenek más ötletek, amikre tekintünk.
0: Így van.
1: Nem gondolunk más megoldással. Tehát ez a kizárólagosság, ez is nagyon fontos, amikor az Istenhez fordulunk, hogy tényleg letegyük az emberi ötleteinket, letegyük az emberi gondolatainkat, mert Sátán úgy alakítja akkor a dolgokat, hogy aztán meg lehet, hogy bátrabbak leszünk, és azt gondoljuk, hogy mégsem olyan nehéz ez a helyzet, hogy csak az Istennél legyen megoldás, hát akkor nekifutok azért a lendületből, megteszem még ezt, megugrom ezt a lécet. Szóval veszélyes, hogyha nem alkalmazzuk ezt a kizárólagosságot. Ugye ez az egész imádság, most a végére értünk. Tulajdonképpen, hogy már emlegettem is közben, hitáltali megigazulás összefüggésében is alapvető dolog. Ajánlom nektek, akinek megvan, nem tudom, hogy mennyire van meg a Vagonelnek a Krisztus és az ő igazsága című könyve. Abban egy rész ír erről az imádságról, és nagyon jó gondolatok vannak, pont így a hitáltali megigazulás összefüggésébe. Akkor nézzük meg még, hát az időnk már kevés, de úgy gondolom, hogy csak meg kéne nézni, hogy mi lett az eredménye ennek a fajta imádságnak. Akkor a 13. verstől hallgassuk. És a júdabeliek minnyájan álltak az Úr előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Akkor Jaházi erre, az Akariás fiára, most kihagyjuk, hogy kikinek még a fia, az Úrnak lelke szállt a gyülekezet közepette, és mondta, minnyájan, akik Júdeában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jósafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr néktek. Ne féljetek és ne rettegjetek-e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, ímé ők a Cic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Mit gondoltok, milyen hamar jött a megoldás, a válasz az imádságra?
0: Azonnal.
1: Tehát azonnal lett eredménye az imádságnak. Mi volt az eredménye?
0: Üzent.
1: Üzent az Isten?
0: Üzent az Isten.
1: Még ahhoz ilyenre az Úrnak lelke szállt, tehát egy prófétát küldött az Isten. Mm-hmm. És mit mondott nekik?
2: Megnyugtatás volt először.
1: Bátorítás, ugye?
2: Megnyugtatás, hogy ne féljek. És akkor még a... Most te is kutnak a szépen tett.
1: A terpet is.
2: A terpet is megkapta, igen, tehát lehelyítve. És akkor ugye az még nem volt meg, hogy ez már szerették volna, hanem ez a holnapira. De viszont ennek az összessége, az viszont ugye, mondjam azt a múltbéli hitünket, annak alapján már ugye a jövőbeli hitünket még jobban erősíti. Mert ugye, tehát nem kell csinálni semmit. Ugye? Hát, csak nézzetek, és akkor lássátok meg az Úr szabadítását. Tehát igazából, ha te tanácstalan voltál, mert ugye azt mondtuk az elő, hogy tanácstalan volt a király is, akkor most az Isten elrendezi a dolgot tökéletesen. Ugye? Úgy elrendezi, ahogy a tanácstalanságodból minden egyes mozzanatodra majd holnap, ugye pontot kapsz és tehát befejeződik a történet. Ugye? Mert utána már nincsen varia, tehát akit mondjam azt, az Isten elpusztított, akkor az el van pusztítva, akinek kegyelmezett, annak ugye kegyelmezett, és akkor egy keretről lesz vége holnap, addig lehet sok mindennek gondolkodni, de hogy hogyan is fog ez lezajlódni, ezt ugye majd holnap fogjuk látni, és azért tátott szájra figyelni, azért az nem akármilyen lehetett, ugye? Tehát a szabadítást tudjuk végignézni, úgyhogy közben én konstatálhatom, hogy igen, ez, és ez történik.
1: Igen, nagyon fontos dolgot mondasz, ugye az első a bátorítás volt. Ezért milyen jól lehetett hallani, hogy tényleg hittel imádkoztak, és az Isten így válaszol, ne féljetek és ne rettegjetek-e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Ugye ezért ez micsoda bátorítás lehetett. Viszont egy gondolatot felvetnék, ami kapcsolódik is Janóhoz, hogy mi lett volna, ha ugyanezt az üzenetet megkapják, mondjuk ennélkül, az imádság nélkül. Tehát, hogy nem imádkoznak, csak hisznek, ahogy hisztek, és ezt az üzenetet megkapják, hogy nem ti harcoltok, hanem az Isten, álljatok vesztek, nem kell néktek harcolnotok, várjátok az Úr szabadítását. El tudták volna elfogadni. Ugye, emberileg ez milyen gondolat, hogy menjetek ki az ellenség elé is. Álljatok veszteg. Ugye ez...
2: Igen.
1: Öngyilkosság. Szóval ez most olyan, hogy menj az oroszlán ketrecébe és állj veszteg. Szóval azért, amit te is mondtál, hogy a múltbeli hitet összekapcsolja még a jövőbelivel is. A jelen vagy a jövőbelivel is. Tehát, hogy az imádság során hitre jutottak. És ezt a hitet most fel kell használni. Ugye kapnak bátorítást, kapnak választ Istentől, de az Isten általában nem úgy válaszol nekünk sem, hogyha hitet kérünk, akkor mindent megold, hogy már a továbbiakban ne is kelljen hinni. Hanem akkor megadja nekünk azt a segítséget, amihez még hit kell, hogy győzhessünk. Tehát megadja a lehetőséget, hogy felhasználjuk azt a hitet, amit elnyertünk. Tehát azért én úgy gondolom, hogy még mindig nehéz volt neki. Tehát én ott lettem volna a sarokban, és hallom ezt, hogy jó, az Úr velünk van, ő fog velünk harcolni, de hogyan? Hát ilyet még nem láttunk azért, hogy menjünk ki a háromszoros túlerővel szembe, fegyver nélkül és minden nélkül, és...
0: És állj oda.
1: És várjuk, hogy történjen valami.
0: Állj oda és várakozzál.
1: Igen.
0: Állj oda és várakozzál. Várd meg, míg... Mert nagyon érdekes ez a válasz. Én csak arra szeretnék rámutatni, hogy az Isten azt mondja, hogy nektek nem kell semmit, tenni semmit. Azt mondja, hogy én harcolok. Én küzdök. Hát igaz volt, amit mondtatok, ahogy hozzám jöttetek, hogy valóban ez az én dolgom, ez az én küzdelmem, ez az én harcom. És innestől kezdve lehet erő, béke és nyugalom azokban, akiknek üzent az Isten. Mert megerősíti őket. Valóban, ez az én küzdelmem. Én harcolok. Csak hogy neked oda kell állni. Na ebben van a hit. Igaz? Tehát ebben van a hit próba, a hit kérdés, hogy azt mondja az Isten, én, az az én harcom, de kérek tőled valamit. Neked oda kell állnod. És várakoznod kell, és hinned és bíznod kell abban, amit én most üzentem. És ez egy elképesztően nagy bizonyság, és nagyon nagy példa lesz azoknak is, akikkel szemben maga az Isten harcolni fog. Hogy hogyan győz ez? Tehát nem véletlen, én azt gondolom, hogy ez egy csodálatosan fölépített válasz, ahogyan az Isten erősíti az ő népét, és ahogyan megmutatja az ellenségnek, hogy hogyan győzi le, hogy hogyan győz felette.
1: Igen, tehát ez tényleg nagyon lényeges dolog, hogy hát azt szoktuk mondani, hogy hát a próbákban, a nehézségben van az Isten része, a harcban meg van a mi részünk. Hát Isten ilyen nagyobb rész, de mi nekünk is részünk van a harcban. Igaz-e ez a gondolat ennek a hátterén? Tomi?
3: Én azt látom, hogy többféle jelenet, tehát többször is volt ilyen eset, és máskor meg máshogy kellett megoldani. Tehát volt, amikor volt részük. Most nem, tehát azért az is benne van, hogy Isten amikor lát jónak. Uh-huh. Az ő részük azért itt is megvolt, az imádság, tehát hogy Isten győzni a helyzetet, az szerintem mindig megvan, de hogy mi a válasz Istennek, az nem egyedül volt.
1: Ezt meg kell hallgatni, igen, tehát Istentől. De ő önmaguktól nem kellett tegyenek hozzá semmit ahhoz, amit Isten mondott. Tehát, hogy Isten azt mondta, hogy álljatok lesztek, akkor az azt jelenti, hogy tényleg lesztek állnak, és tényleg nem harcolnak. És nekünk is sokszor tényleg az élethelyzetekben tudjuk, hogy az Istenre kéne bízni, de azért egy kicsit még hozzáteszünk. Ezt nem mondta az Isten, de azért egy kicsit nekem is kell.
0: Éppen ez a nehézsége az embernek, hogy akar valamit tenni, és amikor az Isten azt mondja, hogy álljál vesztek, akkor meg az egy nagyon nehéz dolog. Hát rendkívül nehéz dolog mondjuk ott maradni egy ilyen helyzetben, és azért, mert ezt meg kell tudni küzdeni, hogy ne a külső körülményekre nézzünk, bár azt imádkozták, hogy a mi szemeink csak tereád tekintenek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy csak téged néznek, akkor nem nézem a külső körülményt, nem nézek magamra sem, igaz? Az én gyengeségemre sem, csak az Istenre. És akkor már van rá erőm, van rá lehetőség, mert kaptam az Úrtól, hogy ott tudjak állni, és vesztek tudjak ott állni.
1: Így van. Tovább kell mennünk, hogy a végére érjünk. Néztük akkor meg, hogy sikerült ez a csata, amit így felvázoltunk, hogy hát nem is olyan egyszerű volt még mindig a helyzet. Akkor Josafát meghajtotta fejét a föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. És akkor olvasom a 20-tól, és reggel felkészülvén kimentek a Tékoa pusztájába, mikor kiindultak onnan, megállt Josafát, és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a nép előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják: tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Ammon fiai és a moábiták és a Szeírhegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek, és megverettettek. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Szeírhegyén lakozók ellen támadtak, hogy őket levágnák és elvesztenénk, és mikor mind elvesztették a Szeírhegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordultak, ímé csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Mit olvashattunk tehát? Janó?
4: Bocsánat, voltak úgy szépek között, és ugyan egy kérképpen arról volt szó, amit most mondtuk, tehát hogy hálát adok az én szabadító Istenemnek. még akkor. Tehát igazából nem kellett semmit tenniük, de azt a valamit, amit tenniük kellett, most úgy tűnik, hogy arra ráhibáztak. Tehát akkor, még mielőtt bármi megtörtént volna, ők már, mert ugye ezt tanítják, csak ugye sokszor vagyunk így, hogy most tudunk-e tényleg, ahogy el is indult az egész, hogy tudunk-e hálásak lenni azért, ami van, és ami majd lesz belőle. Ugye, és akkor látszott, hogy ők tudtak, tehát most ebből nekem az érthető meg, hogy ők tudtak hálásak lenni a Jóistennek a szabadításáért, de még akkor, amikor még semmi nem történt, ugye? És akkor, amikor elkezdték az éneket, akkor az Isten fordította és támasztotta. Tehát, hogy nem tudom, ki ismeri azt Cserbik Jánost, ugye azt a Pozsváról Nyíregyházára, hogy hívják, Stolpos útját, és ugye végülis én most hallottam először csak ennyi, hogy már akkor meg volt a szabadítás, és ez ugye, hogy milyen idézősen ütős az, amikor az ember ezt saját bőrén tapasztalja meg, hogy megyek a nagy háti bizémmal, zsákommal, hát nem tudom, hogy száti zsák volt-e, vagy csak egy egyszerű zsák, de amikor elment mellette az a valaki,
1: másik irányba.
4: Másfél óra múlva jött vissza, és azt mondta magába, hogy ha majd jövök visszafele, és még itt lesz az a fiatal ember, akkor felteszem és elviszem magammal. És tudjátok, ez engem azért érintett meg nagyon, mert voltam én is így, aki bent ült az autóba, és tudta azt, hogy jön visszafele, mert ugye hát mert a boxnál úgy működtünk, hogy elmentünk, és visszajöttünk, és tudta azt, hogy ha jön visszafele, akkor lehet, hogy tud segíteni. Tehát, hogy ugye akkor, mert ugye ebben mi volt a lényeg, csak annyi, hogy János ugye a hátán azzal a egy órás sétával, meg a sok viccel, ugye már a csüggedésnek adott erőt, és akkor igazából azt mondta el, hogy azt tapasztalta meg, hogy akkor, amikor még semmi nem volt, másfél órával előtte, amikor még csak kirakták, már akkor meg volt az Istennek a terve. Tehát, hogy bocs, hogy így egy kitérőt tettem, de hogy a hálát mindenért. Tehát én magam részéről azért tudok mellette voksolni nagyon, mert én avagban ilyen vagyok, tehát én nem tudom, tényleg szó szerint nem tudom a megoldást, ezt már sokszor elmondtam, és sokféleképpen az ismerősöknek, nem tudom a megoldást. De hogy ott van, az biztos, mert a Jóisten ezt mindig megadta, és mindig megmutatta. És akkor, tehát így értettem azt a régből a jövőbe menő hitet, mert ugye most, hogyha itt még az, ami, de már másféleképpen ugye érintett, csak amikor van egy hitünk, ugye, és arra ráálltunk, és végigszemléltük, és most, hogyha itt most befejeztük ezt a történetet ilyen szempontból, mert hogy vége van a csatának, és már előrehálásak voltunk, akkor már előrehálás lehetek már innét most a következő szabadításért. Lehet, hogy akkor az majd úgy fog elsülni, hogy segíts magadon, mert hogy Isten is megsegített, ismerjük ezt a közmondást. De az a lényeg, hogy amikor részünk van benne, de ugye itt most a veszteg volt az egyetlen lényeg, mert ugye itt ez most, hogy mondjam, hát valaminek a kezdete is ilyen szempontból lehetett, mert ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Most ezzel elkezdjük, és az összes többit is a Jóisten, hogyha hittel hiszünk, akkor végig tudja majd variálni. Nekem legalábbis így ez a gyakorlati oldalról a tapasztalatom, hogy akkor, hogyha az egyikre ráállok, és utána következetesen az összes többit is annak a vonalán megyünk körbe, akkor a következő lépés, nyilván, ha most megadná azt a lépést, akkor nem tudnék vele mit kezdeni. De amikor akkor adja meg, mikor már az előző érdekeset megtapasztaltam, ugye? Tehát azért az milyen érdekes lehetett, hogy egymásnak fordultak, és ugye a vége meg még saját magukat is elpusztították. Tehát nekem ez egy olyan nagyon húzott dolog volt, de ezt úgy rakd össze, ha tudod. Tehát ez teljesen nagy a ment dolog, nem? Tehát először kipusztítják egymást, tehát a többieket, és utána, tehát a vége van a történetnek, nem? Tehát a végig meg még egymásnak.
1: Egyébként fizikai lehetetlenség is, az utolsót kiöli meg, hát ugye ez csak magát tudja legfeljebb.
0: Tehát az a erről beszélek, hogy az Isten olyan stratégiai lehetetlen hoz elő, hogy önmagukat pusztították el. Mert itt a történet erről szól, hogy gyakorlatilag olyan helyzetet, olyan lelkületet, olyan szituáció teremtődött, azt csak a jó atya tudja, hogy hogyan, hogy saját magukat elpusztították. Tehát a Josszafátnak és a zsidó népnek nem kellett ebbe a üldözésbe, ebbe a pusztulásba részt venni. Nem kellett. Ez volt az Isten ítélete. Ez volt az Isten ítélkezett fölöttük, és végre is hajtódott ez az ítélkezés. Meg is történt. Tehát én ezt azt gondolom, hogy, vagyis én legalábbis így értelmezem.
1: Isten hajtotta végre.
0: Isten hajtotta végre. Ez az ő dolga, az ítélkezés az ő dolga, és most nem is használta hozzá az ő népét, hanem önmagukat pusztították el. Nagyon érdekes.
3: Ez egy természetes törvényszerűség Isten. Ha Isten ellenében cselekedtek, és tehát egy megkeményedett állapotba kerültek, Isten elhagyta őket, akkor törvényszerű. Tehát van az, hogy idei órai szövetséget kötnek a kis hátán oldalára, de ezek felvonulnak és egymásnak fordulnak. Tehát a saját érdekük, mégiscsak a saját érdekük kerül felül, és azért esnek egymást. Ez törvényszerű, és lesz is még a lezárulásra utáni időszakról olvashatjuk azt, hogy minden ellenségeskedés ki fog erősödni fog előjén. Tehát most azt tapasztaljuk, hogy Isten még fékezi még a háborúkat is, tehát sokkal rosszabb lenne a helyzet, tényleg mindenki ellen lenne, hogyha Isten nem fékezné. És lesz egy időszak, amikor megtapasztaljuk valami hasonló helyzetet, mint itt volt, hogy mindenki ellen van.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Azt szerettem volna még kérdezni, hogy Janó ugye mondta a tervet, hogy megkapták a tervet Istentől, hogy mi volt az, ami nem szerepelt ebbe a tervbe, és mégis ők megtették.
0: A hála, az ének.
1: Isten mondta, hogy énekelve menjetek? Nem mondta. Tehát nekem az jut eszembe az a gondolat, amit Jézus mondott, hogy ha csak azt teszitek, amit parancsoltak néktek, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert azt tettük, amit parancsoltak néktek. Tehát Isten nem kérte tőlük, ők mehetek volna, hogy de Isten nem mondta, hogy énekeljünk, hát maradunk vesztén. De ők hálásak voltak az Istennek, az üzenetéért, előre a szabadításáért, ezt kifejezték. És nagyon érdekes, hogy mi volt az, ami miatt végül győztek. Mi volt az, ami az ellenséget megzavarta?
0: Ének.
1: Pont ez a plusz.
0: Az ének.
1: Pont ez a plusz, amit már nem kér tőlük az Isten. Ha ők nem énekelve mennek, csak azt teszik meg, amit parancsoltak nekik, lehet, hogy nem következik be az egész győzelem. Tehát nagyon érdekes, hogy a hálának milyen szerepe van. Tehát ugye mit gondolhatott az ellenség, mikor meghallotta őket énekelni? Mikor szoktak egy csatába énekelni?
0: A győzelem.
1: Ugye csak a győzelem. Hát mi van? Hát azt hittük túlerőben vagyunk. Hát mi folyik itt?
0: Nagyon magabiztos ez a éneklő csapat.
1: Igen, hát mi folyik itt? És ugye mire következtethetünk abból, hogy miután meghallották énekelni, azt mondták a moabiták és az ammoniták, hogy akkor levágjuk a Szeír hegyi lakozókat. Én arra gondolok, hogy arra gondolhattak, hogy ugye ők voltak a harmadik, kárulók. Hát akkor csak úgy lehetnek túlerőbe, hogyha valakit nincs velünk. Azonnal levágták ugye a Szeírhegyén lakozókat, és utána, hát ez meg már teljesen rejtélyes, ez már tényleg nem tudjuk azonosítani, mit jelent, hogy egymás elpusztítását segítették elő, hát valamiért ugye megszavarodtak.
0: Igen, mert ez a fajta gondolkodás, tehát ahogyan gondolkodtak, az alapjában véve egy önpusztító gondolkodás. De milyen érdekes, hogy ha nem az Isten uralkodik a gondolkodásukon, akkor azonnal kerestek egy bűnbakot, vagy azonnal megpróbálták megkeresni azt, hogy vajon mi történhetett, és emberileg nem történhetett más, csak az, hogy valaki elárult minket. Nem? Tehát így okoskodik az az elme, az a lelkület, aki nem az Isten fennhatósága alatt van. Tehát a vádolás, a kritizálás, a bűnbak keresés, azaz sátán lelkülete. És az egy gyilkos dolog. Nem lehet más jövőjük, csak én azt gondolom, hogy ennek ilyen lelki tartalma is van. Nincsen más jövő. Aki az Isten ellen megy, és az Isten parancsa és törvény ellen megy, annak mindenképpen ez a lelkülete.
1: Így van. És akkor most már végül csak tényleg az egésznek a lelki törvényszerűségeire szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy ugye ott volt a megpróbáló élethelyzet, és ott lehet nekünk is. Mit teszünk? Ugye van a három megoldás, amiről beszéltünk, elcsükedünk, hagyjuk az egészet, megpróbáljuk megoldani, vagy az Istenhez fordulunk. Egészséget. Az Istenhez fordulunk, ugye hogyan imádkozzunk? Ugye először nem a problémákról volt szó. Nem úgy kezdte az imádságot Josafát, hogy ó Istenünk, segíts, mert elveszünk, nyomorult helyzetben vagyunk, nézd meg, micsoda baj, hát micsoda kevés és micsoda igazságtalanság. De ha ezt teszi, mi lett volna? Magába és a népbe is mi az, ami felerősödik?
0: Önsajnálat is.
1: Ugye önsajnálat, a saját problémánk, a saját helyzetünk, a saját nehézségünk, és olyan nagyra nő az egész, hogy már Isten hatalmát meg se lehet látni.
0: Hát a félelem leuralja őket akkor.
1: Igen, és kicsinek ki okozza ezt?
0: Önmagát.
1: Hát ugye mi váltjuk ki, nyilván Sátán segíti elő, de magunk okozzuk magunknak ezt a nehézséget. Tehát nagyon kapcsolódik ide Ellen White egyik látomása, hogy egy szobába volt, és látta, hogy van egy sötét alak, és ha azt nézte, elkezdett nőni, betelt az egész szoba vele. És aztán, mikor Istenhez kiáltott, akkor elkezdett csökkenni, és egy imádkozott, olyan kicsi lett végül, hogy az ajtó alatt kifél. Tehát magunknak nem mindegy, hogy Isten hatalmára tesszük a hangsúlyt, vagy a saját problémánkra, a saját nehézségünkre, mert nem juthatunk el a megoldásig, hogyha a saját problémánkkal kezdünk. Ezért van az, hogy sokszor imádkozunk, küzdünk, mindent megteszünk, és nem sikerül. És nem értjük, hogy miért nem sikerül. Pedig annyit imádkoztunk. De nem jól imádkoztunk, nem jól kértük az Istent, mert a saját problémáinkra tettük a hangsúlyt. Így azonban, hogy Isten hatalmára tette a hangsúlyt, és az ő ígéreteire, Josafát is, így Isten nagysága nőtt föl benne is, és a népbe is, és ehhez képest már az ő problémájukat sokkal kisebbnek láthatták. És hozzáveszünk a folytatást is, a lelki törvényszerűségek levonásához, akkor láthatjuk, hogy hálásak voltak ugye Isten szabadításáért, előle dicsérték Isten, és ez azt mutatta az ellenségnek, hogy nem érdemes támadni őket, és levágták egymást. És mi is, hogyha ezt gyakoroljuk az imádságunkban, Isten hatalmára, az ő ígéreteire tesszük a hangsúlyt, és hálát adunk neki, akkor nekünk is van egy ellenségünk, ugye, akinek azt mutatja, hogy akkor innentől fogva nincs értelme kísérteni őt, mert túlerő van, nem, nincs értelme támadni. És így nekünk is a kísértések, a próbák lassanként megszűnhetnek, és győzelemre juthatunk. Tehát ezt kell gyakorolnunk nekünk is a nehéz élethelyzetekben, hogy előre hálát adunk az Istennek, nyilván egy ilyen imádság után. Előre hálát adunk az Istennek, és ez azt fogja mutatni Sátánnak, hogy megerősítést kaptunk, és nincsen értelme támadni bennünket. Hát köszönöm szépen a türelmeteket. Ha valakinek valami gondolata maradt, meghallgatjuk, ha nem, akkor leszárjuk. Hát akkor a jó Isten segítsen bennünket, hogy ne csak hitet nyerhessünk, hanem hitgyőzelmeink lehessenek az ilyen imádság, az ilyen küzdelem által. Amen.
0: Amen.
5: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És ekkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit. Él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt. Mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember. Már lehet számolni a hazugságot, egy oda sem ment, kettő a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt.
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten előtt gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szöveg összefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt. Ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben, ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott ószövetségi, írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus, és azt mondja, hogy nincs megírva, ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéde lőn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárhoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Nos, az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk: Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, a levél többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Bibliában, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja: Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények, a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti mindnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni. Mert sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek. És hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek, az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végigvonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset után. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezik, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk, már az Ószövetségben is sokszor idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Ez, Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan Isten kereső ember,

fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Azt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk. De az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan, mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos ige, Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok így is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározásra és a legalapvetőbb meghatározás a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan Isten tiszteletnek mondja, mert oly tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a szánkban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, mondhatnám egy hatalmas ígéretet, és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre, ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse.

ahol Isten így szól, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű, ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. A közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyek tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy Köpönyek tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magas rangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem. Olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet. Ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk. És ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyel fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, hatékony világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a
kereszténységben is a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit, romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatok árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása is a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal ugye, történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a Biblia társulatok működését. Ugye még sokaknak a Bibliájában még ott olvasó, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához nyúl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természetfeletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valósága, az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, úgy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi szellemi vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, szentélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét,
hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltámasszák, feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül adják. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött, és ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékű szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a Biblia iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit érő polyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal, attól eltekintve, hogy a papi rendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az Előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyvecske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha kicsit későbbi, de mégis még a bibliai iratok keletkezéséhez közeli időből való egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahonnét a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni,
Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy mindenkor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hol Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már réges kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és bíztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána, és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Isten ismeret, és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást, annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggéseket rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés, és ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha, hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása.
Hát elég igénybe vevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az isteni ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végségig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénkhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét, az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igényt saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jób könyvében olvasunk, hogy a Jób könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jób, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igényét, ezt nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Próbáljátok csak velem együtt mondani? Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Szeretném, ha meg is értenétek ezt a bibliai igét, és nem csak megtanulnátok. Látjátok, hogy az először azt mondja, az Úr a te őriződ, aztán ezt magyarázza egy hasonlattal, azt mondja, hogy az Úr a te árnyékod. Megkérdezem, hogy tudjátok, mi az árnyék? Mindenki tudja, mi az árnyék? Mi a jellemző az árnyékra? Hogy mindig kísér, igaz? El tudod az árnyékot tüntetni magad mellől? Nem, az árnyék mindig kísér. És miért mondja azt, hogy a te jobb kezed felől? Mert ami jobb kézre van, az mindig kéznél van. Tehát ezzel azt mondja, hogy a Jóisten, aki igazán bízik benne, és rábízza magát, arra mindig figyel, mint az árnyék. Mindig vele van, mint az árnyék. És ebben az is benne van, hogy az árnyék az csak tényleg egy olyan kis ár, nem lehet olyan nagyon látni. Jóisten jelenlétét nem látod, csak érzed, hogy ott van. De olyan biztosan kísér, mint az árnyék. És hogyha segítségül hívod őt, ő mindig jobb kézre van. Mindig azonnal megtalálod. Én tudom, gyerekek, hogy ti szoktatok reggel meg este imádkozni, ugye, hogy jó Istenem, őrizd meg engem, őrizd meg a szüleimet, a testvéreimet, de attól félek, hogy ebből könnyen csak olyan szokás lesz, hogy olyan szokásosan mondjátok, hogy Uram, vigyázz ránk, őrizd meg balesettől, bajtól, de bele is gondoltok? Bele is gondoltok, hogy milyen fontos, hogy a Jóisten, mint az árnyék, mindig velünk legyen, mindig őrizzen, mindig jobb kezünk felől legyen, hogyha őt segítségül hívjuk. Kis rövid történetet mondok el nektek, itt a gyülekezetben hallottam valakitől ezt a történetet, hogy mennyire csak a Jóisten tud vigyázni, még a leggondosabb szülők mellett is. Elmesélte valaki, hogy kis gyerekek voltak, háború ideje volt, és az édesanyjuk keményen dolgozott a mezőn, és ők meg még egész kisgyerekek voltak, és ők meg fönnültek a szekéren, amiben be voltak fogva a lovak. Jámborlovaik voltak, mindenki ismerte, a gyerekek is tudták a nevüket, és ők ott ültek szépen a szekéren, és játszogattak, míg az édesanyjuk dolgozott a mezőn. Egyszer csak hirtelen kerekedett egy nagy szél, és a lovak megijedtek, és elkezdtek rohanni. És az édesanyjuk csak annyit tudott kiabálni, hogy kapaszkodjatok, kapaszkodjatok, és mondta a lovak nevét, gyerekek is fogták mondani, de a lovak csak rohantak, közelben volt egy folyó, és egész addig rohantak. Szerencsére ott egy lejtős volt, egy kicsit lelassultak, és ott a víz szélén megálltak. És akkor az édesanyjuk odaért, és meg tudta őket nyugtatni. De tudjátok, hogy mit élt át az édesanyjuk szíve is, meg az övéké is. Biztos hallottátok már olyat, mikor így megvadul egy ló, és hát azok a kisgyerekek tudnak-e úgy kapaszkodni. És látjátok, így van, hogy hiába vigyáznak a szülők is a leggondosabban. Az élet tele van veszéllyel. És ezért arra kérlek benneteket, hogy ne csak olyan szokásosan mondjátok, hogy Uram, oltalmazd meg engem, oltalmazd meg a szüleimet, a testvéreimet, hanem komolyan gondoljátok át, hogy a Jóisten oltalmára milyen szükség van, és emlékezzetek erre az igére, hogy mint az árnyék kísérjen minket láthatatlanul, és mindig jobb kezünk felől legyen, és segítsen, hogy a veszedelemekből megmeneküljünk. Remélem megjegyzitek ezt. Még egyszer mondjuk el az ígét. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangélium a 14. fejezetéből a 38. verset. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Azt hiszem, akik járatosak a Bibliában, mind tudják, hogy ez az ige a Getsemáné kertben hangzott el, az ismételten elalvó tanítványoknak mondta Jézus. Sokat emlegetjük ezt az igét, de nem vagyok biztos benne, hogy teljesen megértettük. Pedig szerintem Jézusnak az egyik legfontosabb gyakorlati tanítása. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok.
mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Azt hiszem, tudjátok, hogy itt a test szó átvitt értelemben szerepel, és a megromlott emberi természetre utal, ami még akkor is fölül tud ágaskodni az emberben, és akkor is hatalmába tudja keríteni, amikor nem akarja. És azt sokszor emlegetjük, hogy imádkozni kell, de itt Jézus nem egy szót mondott, hogy imádkozzatok, hogy kísértésbe nem jussatok, hanem kettőt. Vigyázzatok és imádkozzatok. És nem tudom, észrevettük-e, hogy ez a vigyázzatok szó hányszor szerepel Jézus tanításaiban, de általában a Szentírásban. Még az Ószövetségben is találunk ilyen igét, Zsoltár ige, aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát ez egy szétválaszthatatlan páros, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. De szeretném feltenni azt a kérdést, hogy milyen vigyázásról van itt szó. Azt akarja mondani az ige, hogy vigyázzunk a cselekedeteinkre? Nem. Mi nem tudunk azokra vigyázni. Nagyon késő, ha az ember a cselekedeteire akar vigyázni. Egészen másról van szó. Ez a vigyázás, ez azt jelenti, hogy vigyázzunk a gondolatainkra és az érzelmeinkre. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásbeli és az érzelmi fegyelemnek a gyakorlása a legfontosabb lecke, amit egy hívő embernek meg kell tanulni. Mi hiába imádkozunk, ha a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet nem gyakoroljuk, ha nem tudunk belül vigyázni a lelki világunkra. Gondolom, többen emlékeznek példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versére, mely így szól: minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát az ige azt mondja, ne a cselekedeteidnél akar vigyázni, még egyszer, mert akkor már késő, és az eredménytele lesz, és ott emberi erővel győzedelmeskedni nem lehet, hiszen maga Jézus mondta, még ha a lélek abszolút kész is, a természet, a megromlott természet erőtelen engedni a jónak, erőtelen ellenállni a rossznak, és az ember mégiscsak belecsúszik, hogy mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, hogy hiába gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, lépten nyomon azon kapom magam, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem hogy gyűlölök, azt cselekszem. És azt, hogy egy másik törvény van az én tagjaimban, az én természetemben is, ellenkezik az elmém törvényével. És most jön a legsúlyosabb szó, és engem rabul ejt a bűn törvényének. Rettenetes dolog ez a kiszolgáltatottság. És amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, azt akarja velünk megértetni, hogy az imádkozás mellett állandóan gyakorolnunk kell a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Meg kell tanulnunk minden féltett dolognál jobban vigyázni a szívünkre. Ugye a Bibliában a szív szó nem egyszerűen az érzelmeket jelenti, hanem a teljes lelki világunkat, beleértve a gondolkodást, beleértve az akaratot, a döntéseket. És miért van erre szükség? Hát mindjárt tudjuk, hogy a Szentírás mit mond, hogy a családabb a szív mindennél, és ezt általános értelemben mondja az emberi szívből, és gonosz az, kicsoda ismerhetni. Néha azt hiszik, hogy saját magunkat ismerjük, aztán néha meglepődünk, hogy tudtam ilyet gondolni, vagy hogy tudtam ezt tenni, vagy nem is gondoltam, hogy én belőlem kijönnek ilyen dolgok. Tehát még az ember maga sem ismeri. Tehát mondhatnám azt, egy veszélyes természet az, ami az ösztöneinken keresztül feljön, és kérdezés nélkül próbál bennünket hatalmába keríteni, és ezért kell megtanulni a gyeplőt a kézben tartani. Belül a gondolataim, nem a cselekedeteink, még egyszer mondom, hanem a gondolat és érzelem világunkban. És ez az a bizonyos vigyázás, az imádság ezzel együtt hatékony. Én szeretnék néhány sort olvasni, majd egyszer-kétszer idézek, mert rendkívül fontos dolgok olvashatók erről, és nagyon világosan fogalmazott mondatok az Üzenet az ifjúsághoz címkönyvben, Ellen White könyvében. Ebből szeretnék néhány sort idézni. Isten akarata, hogy az emberi lények életét a megszentelt józan ész királyi uralma uralja, amelyet az isteni kegyelem irányít. Egy rövid mondat, de figyeljük csak még egyszer, Isten azt akarja, hogy emberi lények életét megszentelt józan ész királyi hatalma uralja. Látjuk, milyen fontos hozzáteszi megszentelt, amit megmagyaráz a végén úgy, hogy ez pedig az isteni kegyelem alatt áll. Az isteni kegyelem befolyása alatt, a kegyelem irányítja, vagy mondhatnám, a Szentlélek irányítja. És azt mondja, hogy a megszentelt józanészt királyi hatalma irányítja. Kérdezzük meg mindnyájunkat, hogy mi van a lelki világunkban. Megtanultunk vigyázni?
királyi hatalmunk van a saját lelki világunk, gondolataink és érzelmeink fölött. Ezt a királyi hatalmat meg kell szerezni a gondolataink és az érzelmeink felett. Aztán a gyermek bemutatás volt ma, és éppen a gyermeknevelés jelentőségére utalnak a következő sorok. A gyermekkorban és az ifjúi években fogékony leginkább a jellem a benyomások iránt. Az önuralmat ilyenkor kell megszerezni. Kedves szülők, akik azt akarják, hogy a gyermekeik növekedjenek Isten és emberek előtt való kedvességben, erre fordítsák a legnagyobb figyelmet. Egy rapris, magának kikövetelő gyerek, egy gyerek, akit nem lehet lecsitítani, aki kiborítja a szülőket. Itt még nagyon sok feladat van az önuralom megtanítása érdekében. Így mondja tovább, még egyszer mondom, tehát a gyermekkorban, az ifjúi években fogékony leginkább a jellem a benyomások iránt. Az önuralmat ilyenkor kell megszerezni, nem annyira a veleszületett természet, mint inkább az ifjúi évek alatt felvett szokások határozzák meg, hogy ki fog győzni és ki fog elbukni az élet küzdelmeiben. Nem baj, ugye, ha ismételek mondatokon, nem hiszem, hogy egyszerre úgy meg lehet jegyezni, de ezek nagyon magas mondatok. Még egyszer olvasom. Nem annyira a veleszületett természet, mint inkább az ifjúi évek alatt felvett szokások határozzák meg, hogy ki fog győzni és ki fog elbukni az élet küzdelmeiben. Tényleg csak azt tudja mondani az ember, hogy az Isten adjon kegyelmet és bölcsességet a szülőknek, hogy ezben a fogékony ifjúi években az önuralmat, a gondolatok, érzések felett, hogy a gyerek magának megtanuljon parancsolni. Először persze engedelmeskedni kell megtanítani, szülőnek engedelmeskedni. Ha megtanult a szülőnek engedelmeskedni, akkor majd tud engedni a saját jobbik belátásának is, tudja majd saját magát is kormányozni. És ha visszatérve most már a felnőttek világára, amely mindannyiunkat érint, szeretném azokat az igéket idézni, amelyek a legfontosabbak a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem megtanulása tekintetében. Példabeszédek könyve 19. fejezet 21. versében van egy ige, teszem nem olyan gyakran idézünk, amely így hangzik, sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Mit értünk meg ebből az igéből? Hogy sok kirostálni gondolat van a fejünkben. Kirostálni való gondolat fordul meg a fejünkben. Sok gondolat van az ember elméjében, de távolról sem mindegyik jó, hanem csak az Úrnak tanácsa az áll meg. Vagyis ami összhangban van az Isten szavával, az Isten akaratával, az jó, az áll meg. Tehát meg kell tanulnunk rostálni, válogatni a gondolataink között, egyeseket visszautasítani, másokat elfogadni. A Korintusi 2. levél 10. fejezetének az 5. verse az olyan, mint a Róma 7.23-nak a fordítottja, mert az előbb idéztem a római levélből, hogy van egy másik törvény, tudnék, a bűntörvény a tagjainkban, amely minket rabul ejt a bűntörvényének. Még akkor is, ha gyönyörködünk az Isten törvényében. Na, ennek a fordítottja a Korintusi 2. levél 10. fejezetének az 5. verse, amelyik azt mondja, fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Majdnem azt mondaná, hogy van egy választási lehetőség. Ha nem vigyázol, ha nem tanod meg a vigyázást, a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet, akkor téged akármilyen felbukkanó ösztönös gondolatérzés fogjul ejt. De ha pedig te megtanulod a vigyázást, hogy te ejtetsz fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, te ejtett fogjul az olyan gondolatokat és érzéseket, amelyek nem egyeznek az Isten tanácsával, és te tudsz visszautasítani gondolatokat és érzéseket, és tudod a gyeplőt a kezedbe tartani, a királyi uralmat, a megszentelt józan ész, királyi uralm alatt tartani az egész lelki világodat, akkor sok nyomorúságtól mentes leszel, és egyenesen, biztosan haladhatsz előre az Isten útján. Szeretném egy kicsit aztán még egészen gyakorlatira is fordítani a szót, hogy pontosan milyen területeken gyakoroljuk ezt a gondolkodásban és érzelmi fegyelmet. Hát az egyik, ami nagyon sok embernél gondot okoz, a hangulatok és a kedvek. Ugye ismerjük ezt a közmondást mindnyájan, hogy valaki bal lábbal kelt föl. Ugye mikor mondjuk ezt? Amikor semmi józan okot nem tudunk fölhozni arra, hogy miért ma morcos, miért ma mind kedvetlen, meg kötekedő, hát azt mondjuk, hát
több okosat nem tudom, úgy látszik, bal lábbal kelt föl. És hány ember van, aki megengedi, hogy ezek a hangulatok, ezek a hangulat hullámzásai őt magát is tönkreteszik, de nagyon sokszor a házasságot, a családi életet. Ugye kinek mikor, milyen hangulata van. És itt megint csak Ellen White-ot idézem, most nem szó szerint, csak így a hasonlatot. Azt írja, hogy az érzelmeink összessége meg a hangulat, ugye? Az érzelmeink, hogy mondhatnám azt a hangulataink, olyan változóak, mint a felhők. Valaki tudja a felhők útját pontosan követni? És néha ki se tudjuk nyomozni, hogy honnét jön. Lehet, hogy testi oka van, lehet, hogy elrontottuk a gyomrunkat, lehet, hogy valami belső rendellenesség okoz egy rosszabb közérzetet, egy rosszabb hangulatot. Lehet, hogy nem vettük föl nagyon, de valaki kellemetlenül viselkedett, és az úgy megnyomott belülről. Tehát nem tudjuk ennek az okait kinyomozni. De van egy menekvés mindig a hangulatokkal szemben. És ez a menekvés az erkölcsi kötelesség. Tehát az erkölcsi kötelesség útja az egy biztos iránytű. Van egy, megint csak, most már nem fogom mindig mondani, hogy Ellen White-tól idézek, gyakorlatilag tőle fogok idézni, mert kiváló tanács, gyakorlatilag tanácsokat ad ezen a téren. Van egy ilyen mondása, mi köze az érzelemnek a kötelességhez? Nem azt akarja mondani, hogy ne legyen szeretet és érzelem a kötelesség teljesítésben, talán jobb lenne magyarra így fordítani, hogy mi köze a hangulatnak a kötelesség teljesítéshez. A hangulatom az nem téríthet el engem annak a pillanatban előttem álló erkölcsi kötelességnek a teljesítésétől. Tehát ez rendkívül fontos, hogy a hangulatainkkal ne foglalkozzunk, a hangulatainknak ne engedjünk, ne üljünk föl. A hangulatok, mint a felhők, jönnek és mennek. Nem tudom, honnét mennek, hová mennek, nem is érdemes vele foglalkozni, csak egyet tudok, hogy hangulatokra való tekintet nélkül előttem mindig van egy egyenes út, ennek a pillanatban az erkölcsi kötelesség útja. És ha én azt teszem a hangulataimra való tekintet nélkül, biztos ki fogok tekerülni a hangulati válságból, és nem fog meggyötörni, és nem fog letéríteni engem a jó útról. Megyek már is tovább. Egy következő dolog, a hétköznapi félelmek. Ugye rengeteget beszélnek arról, hogy a ma ember az tele van szorongásokkal. És én nagyon meg tudom érteni, mert én gyerekkoromban egy betegesen félénk gyerek voltam. Sok minden oka lehetett, háború végén születtem, stb. De őszintén tudom nektek mondani, hogy igaz, amit az írás mond, hogy ezektől a sokféle szorongástól és hétköznapi félelemtől meg lehet szabadulni, és le lehet győzni. Édesanyám szokta nekem mondani, hogy én sose hittem, hogy te, aki olyan rettenetesen félénk gyerek voltál, hogy te majd fogsz utazni ide-oda, földrészekre, félelem nélkül egyedül, hogy sétálsz be az állami egyházügyi hivatalba, ki és be, ami akkor még félelmetes hivatal volt, aggodalom nélkül. Valóban, őszintén mondom, a hittel le lehet győzni ezeket a hétköznapi szorongásokat és félelmeket. Milyen igékre gondoljunk? Például Korintusi első levél 13. fejezete 10. vers, egy olyan ige, amit mindig a szemünk előtt kell tartani. Egy abszolút Isten ígéret. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Észrevesztük, hogy milyen törvény van itt? Hű az Isten, elég nagy biztosíték. Isten a saját jelleméhez mindig hű. Önálló igazság és kegyelem abszolút összhangja van, és ez nem változik. És nézzük meg, hogy mit mond. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek. Itt az ő isteni bölcsessége, az isteni törvény uralkodik, és a megpróbáltatással együtt mindig elkészíti a kimenekedés, a szabadulás útját. Megkérdezem, ha valaki komolyan veszi ezt az ígét, van oka aggodalmaskodni többet? Csak fegyelmezni kell a gondolatainkat, meg kell kérdezni, hiszed, hogy az Isten ígéje igaz? Hiszed, hogy az Isten jelleme változhatatlan? Kapaszkodj bele ebbe az ígéretbe, és félre a félelemmel. Miért szorongjunk, mikor ez az ígéret működik? Ismerjük Jézusnak ezt a rövid kis mondását. Ne félj, csak higgy. Ezzel a rövid kis határozott felhívással megmutatta, hogy az Isten ígéreteibe vetett hit abszolút ellenszere az aggodalmaskodásnak, a szorongásnak, a félelemnek. Ne félj, csak higgy.
kapaszkodj bele ezekbe az ígéretekbe, és nincsen tovább aggodalom. Megint eszembe jut édesanyámnak egy kedves mondása, mindig azt mondta, jöjjön, aminek jönni kell, Isten velünk van. Jöjjön, aminek jönni kell, Isten velünk van. Hát ha velünk van, akkor jöjjön, aminek jönni kell, mert ez fog működni, hogy nem hagy feletté megpróbáltatni, és a megpróbáltatásra együtt a kimenekedést is megadja. Még tovább mennék. Ez pedig, hogy a képzeletünkre is vigyázzunk. Ez különösen a fiataloknak nagy ellensége. Én nagyon jól tudom, hogy sok fiatalnál az szokás, hogy még hagyja egy kicsit magát az ágyba, fél órát elábrándozni, egy órát. Vannak, akik egészen követendő életüket felépítik az ábrándozásban. A minden szerepet eljátszanak, amit elképzelnek. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ártatlan dolog, távolról sem az. Van a Példabeszédek könyvében egy ilyen ige, hogy a balgatag dolog elgondolása bűn. Balgatag dolgot nem kell elgondolni. Ne lépjünk ki a való világból, és ne engedjük, hogy végül a képzelet világ annyira uraljon bennünket. Ugye most nagyon sokat hallunk arról, hogy virtuális játékok, ugye számítógépes játékoknál fiatalok teljesen el tudják veszíteni, akik ebbe belemerülnek, a valóság és a képzelet határvonalát.

zenész és a hit fegyelme alá. Most figyeljünk, képzeleted nem arra való, hogy csapongjon szerte szét minden fék és fegyelmezés nélkül. Rossz gondolatokat rossz érzelmek követik, a gondolatok és érzelmek összessége pedig a jellemet alkotja. De már is lépnék tovább. Nagyon fontos, hogy ne tűrjünk meg semmi olyan gondolatot magunkban, amely valahol a fele barátot sérti. Mindenki emlékszik a 10. parancsolatra, ugye a 10. parancsolat 10. fele parancsolatán. Ne kívánd a te fele barátod házát, se feleségét vagy férjét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. A tehetségét sem. Azt is, hogy őt mennyire elismerik, hogy őt mennyire szeretik, vagy mit tudom én. Szóval úgy nézzük magunkban, hogy én bennem nem fogalhat meg olyan gondolat, amely féltékeny, vagy versengő, vagy a fele barát érdekét sértő. Ne kívánd, ami a te fele barátodé. Egy rendkívül fontos parancsolat. És mire vonatkozik, hogy ne kívánd? Hát mindenki rájön, ez se nem cselekedet, se nem szó. Ez vágyak, gondolatok, érzések, amelyek az emberben felmerülnek. Ne kívánd. A gondolatok és az érzelmek szintjén ne sértsd a te fele barátod köreit. Ezt nem látja senki. Nem kell szégyelned magad az emberek előtt, és nem fog megbüntetni érte senki, de a saját maga megbűnhődik az ember, mert ezeknek a rossz magvetése tovább nő föl, és kárt tesz. Tehát ne kívánd. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizzük a gondolatainkat ebből a szempontból, hogy nehogy bennem a gondolatban vagy érzésben, ami ellenséges, versengő, féltékeny, vagy önzően elvenne valamit a másiktól, ilyen gondolatérzés ne merüljön föl. Ezeket csírájában meg kell öldökölni, fogjul kell ejteni. Azután lépnék tovább, kisebb rendűségi érzés. Hány ember küzd a kisebb rendűségi érzése, hogy magát semminek tartja, értéktelennek, sokkal gyengébbnek, és akkor itt kesereg a maga alkalmatlanságán. És szoktam mondani, hogy a kisebb rendűségi érzés édes testvére a becsvágy. Ugye, ezek csak variációk. Amikor valakit mindig az a kívánság gyötör, hogy elismertebb akar lenni, jobban el akarja nyerni mások jóváhagyását, vagy tetszését, és nem elégedett a maga helyzetével. Itt is említenék egy ígét. Ezek az ígék tényleg olyanok, mint a lelki fegyverek, amik helyre teszik az ember. Ez a 131. Zsoltár első két verse. Uram, nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csodadolgok után, sőt, lecsendesítém és elnémítám szívemet. Ugye, tehát az embernek így kell gondolkozni, hogy én semmi többet nem akarok, mint amire az Isten, mi kegyelem és az én odaadásom együttműködésével el lehet jutni. Az Isten tudja, mi a legtöbb, a legjobb, amit belőlem ki lehet hozni. Én nem akarok annál se több lenni, se kevesebb lenni. Amivé az ember az isteni erő és a saját odaadása együttműködésével lehet. És engem az Isten jóváhagyása érdekel. Szűnjünk meg attól, hogy érdekeljen, és folyton azt kutatogassuk, hogy mások mit gondolnak rólunk. Hát nem azt mondta Jézus, hogy hihettek ti, akik emberektől nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Itt nem valamiféle mennyei jutalomról van szó, mert a Bibliában a dicsőség szó az isteni jellemet jelenti, az isteni jellem dicsőségét. Szóval azt kell keresni, az isteni jellemnek a dicsőségét, azt, hogy az életünk kedves legyen az Isten előtt. Aztán ne foglalkoztasson minket tovább ez a dolog. Nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csodadolgok után. És most jön a legszebb ebben az igében, nekem ezt tetszik a legjobban. Lecsendesítém és elnémítám szívemet. Testvérem, ki ismeri ezt a tudományt? Szoktuk ezt gyakorolni? Támadnak az emberben gondolatok, érzések, amelyek helytelenek, de lecsendesítem, elnémítom szívemet. Ez másban is lehet. Lehet egy ellenséges indulat, lehet egy harag, lehet egy sértődöttség, lehet egy becsvágy. De valami, ami az Isten igével nem egyezik. Meg kell tanulni, lecsendesíteni, elnémítani szívünket. Ez az, amikor a megszentelt józanész király uralma alatt van valakinek a lelki világa. Aztán említenék egy következő dolgot. Ugye tudjuk azt, hogy Sátánnak az egyik neve a Bibliában, amikor ördögöt olvasunk az Új Szövetségben, amögött az eredeti görög szövegben,

mindig az, hogy diabólusz, vádoló. És ezzel Sátán nagyon sok ember tud tönkretenni, és sokszor ez lelkiismeretességnek tűnik. Tudnélik, hogy ilyen önvádakat érezzen be, és önvádak súlya alatt van, és úgy érzi, vagy úgy érzi, hogy ő egy hitetlen, ő egy reménytelen, hitetlen, egy reménytelen kételkedő, vagy úgy érzi, hogy soha nem helyrehozható hibát követett el, teljesen méltatlan az Isten kegyelmére. Ugye a Jóisten bűnbánatot ajándékoz, Sátán pedig vádoló önmarcangolásba próbált taszítani. A kettő között nagy a különbség. Az igazi bűntudat az egy nagyon egészséges, nagyon boldogító dolog, a bűnbánat. Azt az Isten ajándékozza. Ugye mondja az apostolok cselekedeti 5.31-ben, hogy Isten ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. De az önmarcangoló önvád, az az ellenségtől van. Az teljesen az ellenkező oldalról jön, ami tudjuk mire irányul, csak egyetlen dologra, hogy elszakítson Istentől. Hogy ne merjünk a megváltó Krisztushoz fordulni. Csak arra irányul, hogy önmagunkat nézzük, önmagunkon keseregjünk, önmagunkat utáljuk, megvessük, és ne merjünk a Krisztushoz fordulni. És ennek nagyon-nagyon fontos ellenállni, a vádolás, akár Isten, akár saját magunk ellen, magunkban támad, akár másoktól jön, a vádolás mindig az ellenség szelleme. Az Isten nem vádol, hanem szeretettel vezet bűnfelismerésre és bűnbánatra. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Szeretnék ismét olvasni néhány sort, hogy mennyire fontos erre figyelni. Azt írja, a Sátán arra törekszik, hogy elvonja gondolatunkat hatalmas segítőnktől, és saját fogyatékosságainkra irányítsa. Jézus ismeri múltunkat, mégis megbocsátja bűneinket. Ne hozzunk hát szégyent rá azzal, hogy szeretetében kételkedünk. Bűnösségünk tudatát le kell tennünk a keresztlábához, különben megmérgezi az élet forrásait. Ha állandóan remény és kétség között hullámzik életünk, Krisztus szomorítjuk meg, mert hiszen szeretetét oly félreérthetetlenül bizonyította. Ne beszéljünk tehát többet tehetetlenségünkről és erőtlenségünkről. Elfelejtvén azokat, amelyek hátunk meget vannak, célegyenest igyekezzünk előre a menny felé vezető úton. Nem azt jelenti, hogy könnyen vegyük a bűnt, gondolom nem jött senki félre, mert az Isten adta bűnbánat, az aztán tényleg mély szántás, de abban a pillanatban ott a vigasztalás, a felemelés, az erőadás. De ha igazán elrendeztük a bűnünket, akkor higgyük, hogy ezt az Isten a tenger mélységébe vetette, és ne hagyjuk, hogy tovább mérgezze az életünket, és ne engedjük meg, hogy kételkedjünk, hogy ha azt valóban becsületesen rendeztük a Krisztus áldozatába vitett hittel, és a Krisztus közben járása által, akkor ne engedjük, hogy újra és újra följöjjön, és újra kételyeket ébreszten, vagy újra és újra önvádat hozzon elő. Szeretnék szólni arról is, hogy egy másik érzés, gondolat és érzés, úgy összefonódnak ezek, hogy nem lehet őket szétválasztani, ellen is belül kell felvenni a küzdelmet, ez pedig az előítélet és az ellenérzés. Megkérdezem, sok bajunk van ezzel? Bizonyos emberek szimpatikusak, mások nem szimpatikusak, egyesek szemben sok gyanakvás nő fel az emberben, idegen érzések. Kialakít egy felfogást a másikról. És ha ezekre nem vigyázunk, rengeteg konfliktusunk lesz emberekkel, rengeteg igazságtalanságot követünk el, és saját magunk is besötétedünk, ilyen komor dolgok terhelnek meg bennünket, gyanakvások, ellenséges érzések, és valótlan dolgokat építünk föl magunkban egymásról. Hogy lehet ezzel ellen védekezni? Gondoljatok a hegyi beszédnek a csodálatos igéire. Ha csak azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, mit tesztek másoknál többet? Ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, mit tesztek másoknál többet? A pogányok is szeretik azokat, akik őket szeretik, és a bűnösök is köszöntik azokat, akik őket köszöntik. Tehát arra gondolunk, a kereszténységnek pont ez a töblete, hogy én nekem nem önző a szemléletem többet, hogy nekem hogy tetszik, én hozzám hogy viszonyul, én mit tapasztaltam, nem ez számít, hanem az számít, hogy Istennek a teremtménye, és akiért a Krisztus meghalt.
És ahogy az ige mondja, amivel Krisztus az életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk akár az életünket adni a fele barátainkra. Nem feltétlenül mártíromsággal, nem erről van szó, de mindent megtenni a fele barátunkért. Tehát nekünk csak fele barátunk legyen. Thomas Jefferson, ugye a neve ismerős, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt, és az emberi jogok nagy gondolkodója, ő egyszer azt mondta az irgalmas samaritánus példázatáról, hogy nagyon szellemesen fogalmazta meg, hogy Jézus ezzel a példázattal milyen választ adott arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom. Gondolom többen emlékeznek az előzményekre, hogy hát valaki megkérdezte Jézustól, egy írástudó, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jézus meg azt mondta neki, hát írástudó vagy, mondd meg te. És ez egy intelligens lelkű írástudó volt, mert nagyon szépen válaszolt, ugye elmondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes lelkedből, teljes elmédből, és felbarátod, mint magadat. Jézus röviden azt mondta, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Erre kicsit megdöbbent hirtelen ez az ember, hogy ezt cselekedni, és azt kérdezte Jézusról, de ki az én fele barátom? Hát szóval ki mindenkit kell nekem így szeretni, mint önmagamat? Na, Jefferson átgondolva, gondolom az irgalmas samaritános példázata ismerős, így foglalta össze, Jézus azt a választ adta, hogy az ellenséget és az eretneket is így kell, ő is a fele barátod, őt is így kell szeretni. Ugye, mert ebben a példázatban van szó egy zsidó emberről, meg egy samaritánusról, akik egymást ellenségnek tartották, vallásilag egymást eretneknek tartották, és azt mondta Jefferson, nos, ez a példázat megmutatta, ki a te fele barátod. Az ellenség is, és az eretnek is. Testvéreim, ebben nagyon kell belül ellenőrizni magunkat. Ellenérzések, előítéletek, gyanakvások, képek kialakítása máskor, nincs jogom hozzá. Nekem csak egyhez van jogom, hogy szeresd még az ellenségedet is. És szeresd nem csak azokat, akik téged szeretnek. És ez nem érzelmeket jelent, ezt értik sokan félreznek, hogy lehet egy ellenséget érzelmekkel szeretni. A Biblia szereteten sohasem érzelmet. Ez az érzelem az csak kísérő jelenség. A döntő dolog az, hogy az erkölcsi magatartás, hogy én ő értem minden lehetségeset megteszek, maximális jó akaratot, amennyit csak elfogad. Én nekem semmit nem befolyásol az iránta való magatartásomban az, hogy ő milyen én hozzám. Én nekem egy van, a szeretet törvénye, élj érte, tedd érte a legjobbat. Viszonyulj hozzá a lehető legodaadóbban, a lehető legsegítőkészebben. Ugye, hogy ezt meg lehet tenni az ellenséggel is, ezt meg lehet tenni azokkal is, akik nem szeretnek minket. Ezt a jó akaratot, ezt a kezdeményező jó akaratot. És ezt egész gyakorlatilag próbáljuk, amikor valakinek gombóc van a torkában valakivel szemben, és összetalálkozik vele, és úgy nem venné észre, akkor szólj magadra, és csak azért is oda megyek, és szívélyesen kezet fogok vele, de nem látszatból, hanem mert belül magamnak rendbe teszem, és azt mondom, hogy ő az én fele barátom. És én a kezdeményező jó akarattal fogok viszonyulni hozzá. És én nem engedem, hogy ezek a dolgok felnőjenek. És egy utolsó dolog, amit szeretnék még említeni, ez pedig, hogy tulajdonképpen a hitetlenséget is és a kételyeket is gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemmel lehet legyőzni. Ugye milyen könnyen föltámadnak az emberben ilyen kételkedő, meg hitetlen gondolatok, meg csüggedések, ilyen hitbeli csüggedések. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy néhány sort olvasni. Sokan, akik őszintén törekszenek az igaz életre, csüggettek és kétségeskedőek. Mindig csak önmagukra tekintenek, siránkoznak hitetlenségük felett, és mivel nincs hitük, úgy érzik, hogy Isten áldására sem tarthatnak igényt. Hogy értékeli az ilyen embert? Az érzelmet összetévesztik a hittel. Így lelkükre sötétség borul. Tereljék el gondolataikat önmagukról, elmélkedjenek Isten kegyelmén és jóságán, számlálják elő Isten ígéreteit, és azután higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti minden jó ígéretét. Higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti Isten minden jó ígéretét. És most egy mondat, amit én bekeretezve kitennék a falra. Azt mondja, nem a magunk hitében kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Nagy mondat ez. Nem a magunk hitében kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Tehát én lehet, hogy önmagamban vergődnek a gondolataim, az érzésem. Úgy érzem, hogy hol hiszek, hol nem hiszek, csüggedek.
Na de a hit az pont, a hitnek a gyakorlása az, hogy én belekapaszkodom az Isten ígéreteiben. És nem a magam hite is most, nem azon fogok meditálni, hogy én, vajon engem az Isten elfogadhat-e, mennyire őszinte a hitem, mennyire stabil a hitem. Nem, hanem én az Isten ígéreteiben erősen megkapaszkodom. És ez a nagy dolog, mikor azt mondom, az én érzelmeim változnak, az én gondolataim hullámzóak, az én gondolataim megbízhatóak, megbízhatatlanok, de az Isten ígéretei 100%-osak. Lehet, hogy máskor is idéztem, nekem van két kedves igém, ami nekem olyan mindig, mint a fegyver, ami mindenféle gyengeséget, kételkedést, hitetlenséget legyőz. Az egyik ige a zsidókhoz írt levél a 6. fejezet 18. verse. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen, tehát akkor Isten minden ígéretét készpénznek vehetsz. Ez az a hit, amiről a zsidókhoz írt beszél, hogy a hit pedig a remél dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez nem arra utal ez az ige, hogy a láthatatlan mennyei dolgokat képzeletünkkel elfogadjuk, hanem azt mondja, hogy Isten ígér valamit. Nézzük meg, az egész fejezetben az Isten ígéreteibe vetett hitről van szó utána. Hogy ez csak egy remél dolog, mert az Isten ígéri, egyáltalán nem kézzelfogható ebben a percben, de neked már valóság. Nem látott dolog, hogy az Isten hogy fog segíteni, de te arról már meg vagy győződve, mert megígérte. Mert lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. És a másik ige pedig a Timóteushoz írt második, levél második fejezetében, 13. 14. vers, ahol azt mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, tehát még a mi gondolataink, érzéseink nem stabilak, nem hibátlanok is, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Lehetséges, hogy Isten az erkölcsi elemét megtagadja? Még a csillagok is összeborulnának, még a világmindenség fizikai stabilitása is megrendülne. Ha Istennek egy pillanatig csak ő magára volna gondja, Isten önmagát meg nem tagadhatja, ez olyan bizonyos, mint a kőszikla. És ezért az ő soha se változik. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, az ő ígéretei érvényesek is állnak. Az embernek így kell fegyelmezni a gondolatait és az érzéseit, és belekapaszkodni az ilyen ígéretekbe, és nem engedni, hogy mindig ilyenek legyünk, mint akiket a hab ides tova hány, mert nekünk van egy stabil kősziklánk az Isten ígéretei. Az a bizonyosság, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, hogy Isten önmagát meg nem tagadhatja. Ezért mindig ki tudunk kerülni minden belső küzdelemből, és tudunk igazán örülni, mindig van okunk örülni. Nem véletlen, hogy a Bibliában olyan sokszor olvassuk, hogy a zsoltáros fölkiált, hogy Uram, vidámíts meg engem. És hogy az Új Szövetségben olvassuk, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek, mert ha a gondolatainkat fegyelmezni tudjuk, és az érzéseinket, és mindig tudunk összeadni, kivonni, és elkészíteni a mérleget, hogy ha Isten a helyén van, ha soha nem hagy minket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és vele együtt a kimenekedést is megadja, akkor én nem lehetek boldog, akkor ebben a fejezben nekem is vár az örök élet. És ha az Isten nagyon akarja, és ha én a bizodalmat megtartom, biztos elérem, akkor mire fel az aggodalmaskodás? Miért nincs okunk békességre és örömre? Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk azt, hogy nem elég csak imádkozni, meg kell tanulni vigyázni, és vigyázni a gondolataink és az érzéseinkre. Ez egy szétválaszthatatlan kettős felhívás. Vigyázzatok és imádkozzatok. És ha ezt a kettőt együtt gyakoroljuk, mert hiszen mit láttunk, hogy ha az én elmém, az lelkiismeret és az értelem nincsen az Isten igéjével áttitatva, akkor én a saját belátásommal nem tudom jól kormányozni magamat. Tehát imádkoznom kell, hogy az én elmém, lelkiismeretem az Isten uralma alatt legyen. És meg kell tanulnom gyakorolni, hogy a megszentelt józan ész királyi hatalma alatt legyenek az összes gondolataim és érzéseim. És ha itt vigyázunk, és nem a cselekedeteknél próbálunk vigyázni, akkor eredményesek leszünk, akkor az Isten meg tud áldani, és meg tud segíteni mindannyiunkat. Egyetlen igével fejezem be, Péter első levele, 2. fejezet, 13. verse, ahol Péter apostol ezt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.
Ugye első hallásra nem is nagyon értünk, mi az, hogy felövezve elmétek derekait. Ugye a régi időben az emberek hosszú ruhát viseltek, és ha valaki munkához fogott, akkor egy övvel fölkötötte a hosszú ruhát, hogy jól tudjon mozogni. Felövezvén elmétek derekait, az azt jelenti, hogy lássatok munkához az elmétekkel. Felövezvén elmétek derekait, fogjatok hozzá, tegyétek rendbe a gondolataitokat, az érzéseket, tégy rendet önmagadban. És fölövezvén elmétek derekait, tökéletesen reménykedjetek. Milyen csodálatos kifejezés, tökéletesen reménykedjetek. Miben? Abban a kegyelemben, az Isten kegyelmében, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Ha ezt tesszük, akkor nem fogunk hasonlítani az ide-oda ingadozó nagyszálhoz, hanem stabil, állhatatos és előre haladó, és növekvő lesz a hit életünk. Jóisten adja meg, hogy ez mindannyiunk életében érvényesüljön ebben az új esztendőben is, és fogjunk hozzá új lelkesedéssel és új örömmel a saját életünknek a helyes mederbe tereléséhez. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled, ami sok kicsi hitűségünkért, ami sok hullámzást mutató hitünkért, érzelmeinkért, hiszen Urunk, te úgy kikövezted előttünk az utat, annyira megmutattad nekünk, hogy hogyan élhetünk ezen a földön erős, bátor lélekkel, szeretettel és örömmel. Ó, Urunk, kérünk, taníts meg ezeket a gyengeségeket legyőzni. Segíts meg, Urunk, hogy ha megkésve is, de mindannyian megtanuljuk a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Segíts, hogy egyre mélyebben értsük meg, hogy mit jelent együtt vigyázni és imádkozni. Ó, Urunk, taníts és oktass bennünket minden nap. És olyan nagy vigasztalás nekünk, amit a te ígéd mond, hogy a te kegyelmeddel teljes a föld. Mintha azt mondanád nekünk, Urunk, hogy a te kegyelmed itt van körülöttünk, mindenütt, és jobb kezünk felől van. Csak vennénk igénybe. Csak igazán jobban támaszkodnánk te reád, mint önmagunkra. Urunk, előttünk van egy esztendő, a maga bizonytalanságaival, és tudjuk, hogy sietve halad minden a vajudási fájdalmak sűrűsödése felé. De ott, hogy bennünk is ott legyen ez a bátorság, jöjjön, aminek jönni kell, ha te velünk vagy, kicsoda ellenünk. Úrunk, erősítsd meg, kérünk mindannyiunk lelkét. És különösképpen kérünk, taníts meg minket az igazi testvéri szeretetre. Segíts legyőzni mindenféle ilyen belső elidegenedéseket. Segíts igazán szívből szeretni egymást. Úrunk, hallgasd meg könyörgésünket, és mindegyikünknek azt őrizd meg az elméjében mindezekből, amire a legnagyobb szükségünk van. És juttasd eszünkbe, hogy ezeket valóban gyakorolni is tudjuk. Kérünk, maradj velünk az egész nyugalom napon át is. És kérünk, áldjad meg azokat a betegeket, akikről hallottunk. És Úrunk, valamennyiken könyörülj, megrendülve hallottuk, hogy mennyi támadás, baleset, nehézség érte testvéreinket. Urunk, kérünk, légy velük, a te kegyelmed segítse valamennyiüket.

cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között. És akkor most ennek fényében tegyük fel a kérdést, hogy ez most igazságtalanság volt az Istentől, hogy Jákobot kiválasztotta, elhívta, és Izraellé győztessé tette? Azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogyha az Isten ezt nem tette volna meg, ha az Isten nem megelőlegzett kegyelemmel fordult volna Jákobhoz, hanem csak a cselekedeteket nézi, és a cselekedetekből kívánja levonni azt a következtetést, hogy szereti őt, vagy nem szereti, akkor nem hívhatta volna el. Akkor Jákob élete nem tud megváltozni, és az a vágy, ami a lelke mélyén ott volt, az a vágy, az soha nem válik gyakorlattá, gyakorlati cselekedetté. Az Isten tehát azért hívja el az embert a kiválasztás alapján, mert ő az előre ismerésével tudja, hogy kik azok, akiknek a lelke mélyén ott van a készség az igazság befogadására. Kik azok, akik inkább szeretni fogják az igazságot, mint a hamisságot. Kik azok, akiknek tele van az élete ugyan bűnnel, nyomorúsággal, akinek az életében ott van a bűn szeretete is, de akiben ott van az igazság utáni vágyakozás is, és akit el lehet odáig vezetni, hogy inkább szeresse az igazságot, mint a hamisságot. A valóságban ez a történet, ez nem az igazságtalanságról, hanem egy sokkal magasabb rendű igazságosságról szól. Arról az igazságosságról, amely abból indul ki, hogy tudom, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Amely abból indul ki, hogy tudom, hogy az ember külső cselekedetei, látható dolgai nem mindig tükrözik azt, ami a szívben van. Sőt, nagyon sokszor pontosan az ellenkezőjét tükrözik. Ezért az Isten nem szemeivel ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban és szeretetben ítéli meg az ember életét. Azt jelenti, hogy a cselekedetek mögött megvizsgálja az ember indítékát, megvizsgálja az embernek a szívbeli készségét, és hogyha azt látja egy ember életében, hogy készségessé tehető, hogy érte munkálkodva az igazság szeretete fölé tud kerülni a bűn szeretetének, fölé tud kerülni a hitetlenségnek, akkor az Isten kimunkálja ennek az embernek az életében, hogy végül a cselekedeteiben is láthatóvá váljon az igazi választása, az igazi személyisége, az igazi lénye. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem tudná megmutatni azt, hogy ő szereti az Istent. Az Isten szeretete Jézus szavai szerint nem más, mint a neki való engedelmesség. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, mondja az Új Szövetség. De az Isten iránti szeretetet az Isten segítsége nélkül, az Istennek a megelőlegzett kegyelme, elhívása és értünk végzett munkája nélkül egyikünk sem tudja a gyakorlatban kimutatni. Ezért hatalmas nagy örömüzenet az Isten elhívásáról szóló tanítás. Nem valami félelmetes üzenet, nem valami isteni személyét megkérdőjelező gondolat, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy most az Isten tényleg a szeretet Istene? Hogy az Isten tényleg nem személyválogató? Milyen önkényes alapon választ ki embereket az Isten? És kiderül az, hogy az Isten nem önkényes alapon választ ki.
Az Isten előre ismeri azt, hogy ki az, aki az igazságból való, ki az, aki szeretni fogja az igazságot, ki az, aki befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Az Isten ezt a vágyat, ezt a cselekedetek szintjén nem tetten érhető vágyat, ezt látja. És azért, hogy az ember élete valóban átformálódhasson, átalakulhasson, elkezd munkálkodni az emberért már akkor, amikor az ember még a lázadás útján jár. Ezért nem a cselekedetek alapján hívja el az embert, mert úgy nem hívhatná el, hanem a szívere tekintve, a szívbeli vágyakozásra tekintve, a maga kegyelmében elrendeli az ember elhívását. Ezért folytatja úgy az apostol a római levélben a gondolatmenetet, amikor mindezt szeretné, ha végig gondolná minden olvasója, ezt a különbséget, hogy szó sincs igazságtalanságról, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt megint lehet rossz módon felolvasni, lehet azt mondani, hogy én könyörülök azon, akin könyörülök, és én kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Hát én döntöm el, hogy kinek könyörülök, én döntöm el, hogy kinek kegyelmezek, én könyörülök, akin könyörülök, meg kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az eredeti szöveg az egy kicsit segít abban, hogy ne így közelítsük meg, hanem valahogy így olvashatjuk, hogy én valóban könyörülni fogok azon, akin könyörülök. Én valóban meg fogok kegyelmezni annak, akinek kegyelmezek. Lehet az életünk telve bűnökkel, amiért az Isten haragja joggal sújthatna le ránk. Azonban, ha az Isten azt látta, hogy mi nem keményítjük meg a szívünket az ő szeretetével szemben, ha azt látta, hogy felkelthető, felgerjeszthető bennünk a vágyakozás ő utána, és ez a vágy, ez elhatározássá érlelhető, és szilárd akarattá, odaszánássá érlelhető, és erőt adhat ahhoz, hogy végül cselekedetté váljon, akinek az életében az Isten ezt látta, afelől elrendelte, hogy el fogja őt hívni. És akit az Isten elhívott, azon még nem látszik, hogy belőle mi lesz. Nem látszik, hogy ő egy bűntől megszabadult, szent ember lesz. Az Isten számára a bűntől elkülönült ember lesz. Ezért az Isten azt mondja, hogy én meg fogok könyörülni azon, akin könyörülök. Én valóságosan könyörülök azon, akin könyörülök. És megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De itt nincsen benne ebben a mondatban az, hogy mi. Mi nem azé, aki akarja, és mi nem azé, aki fut, és mi a könyörülő Istené. És nyugodtan ki lehet egészíteni ezt a gondolatot, ezt a mondatot két gondolattal is. Az előbbieket végig gondolva kimondhatjuk azt, hogy az üdvösség az nem egyszerűen azé az emberi, aki akarja, és nem is azé az emberi, aki végigjárja az utat, és végigfutja a küzdőpályát, hanem az üdvösség az a könyörülő Istené, mert az egész folyamatot a könyörülő Isten indítja el az ember életében. Mert ha az Isten nem hívna el, ha az Isten nem adná a kegyelmét, ha az Isten nem keresné meg az embert, ha az Isten nem adna világosságot az embernek, akkor az ember akarni sem tudna, nemhogy járni ezen az úton. Az Isten adja az akarást, az Isten munkája az akarást az ő késztetéseivel, és az Isten adja az erőt a futáshoz. Ezért az üdvösség az az Isten ajándéka. És az üdvösség kegyelemből van, és az ember azt nem érdemli meg, azt ajándékba kapja. És ebből következik az is, hogy ezért a dicsőség is az Istené, hogyha valaki célba ér, ha valaki üdvözülni fog, akkor nem őt kell dicsőíteni érte. Hogy ő milyen jól élt az akaratával, meg hogy ő milyen jól tudott futni, és milyen kitartó volt a hitében, ezért a dicsőség nem az emberi. Mert az Isten munkálta ki az ember életében. Mert az Isten volt az, aki egyáltalán választási lehetőséget adott. Mert az Isten volt az, aki segített, hogy az ember a sok rossz választás után eljusson oda, hogy a jót választja.
és kikristályosodjon az életében, hogy ő tényleg választja a jót, hogy ő tényleg akarja a jót. És eljusson egészen odáig, hogy csak a jót akarja, és a bűnt már nem akarja követni. Mindezért a dicsőség az Istent illeti. Tehát ezt a mondatot, hogy aki, az, annak okáért nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mind a két gondolattal ugyanolyan értékben kiegészíthetjük. Az Istené a dicsőség, az Istené az üdvösség. Ha valaki üdvözülni fog, azért a dicsőség, nem az emberé. Mondhatnám ilyen nagyon leegyszerűsítve, azért talán nem kéne dicsőíteni az embert, hogy belátta józanul, hogy mi neki a legjobb. Ezért talán nem kéne dicsőíteni. Hát az ember, amikor az Isten útját választja következetesen, akkor a számára legjobbat választja. Azért nem kéne dicsőíteni egy embert, hogy nem volt túlzottan makacs, és nem keményítette meg véglegesen a szívét az Istennel szemben. Ez sem az ő érdeme. Ezt nem kéne ezért dicsőíteni egy embert. Hát nagy dolgot tett, nem? Nem állt ellen az Isten vonzásának. És ez valóban nagy dolog egyébként. Nagyon nagy dolog. De azért dicsőség nem jár érte. Sokkal inkább jár a dicsőség annak az Istennek, aki nem hagyott ott a harmadik hívás után sem, meg a negyedik után sem, meg az ötödik után sem, hanem aki naponta hívja az embert, újra és újra, újra, és nem fárad bele, és nem mondja azt, hogy én már hányszor hívtam, és hányszor mondott nemet. Én nem hívom többször, hanem újra és újra megszólítja, míg csak rá nem tudja venni az embert, hogy tényleg döntsön, hogy tényleg odaszánja magát neki, hogy kitartó legyen a vele való közösségben. Tehát azt mondta Pál apostol, hogy nem minden izraelita elhívott, nem minden izraelita valóban izraelita, nem bizakodhat az ember a testi leszármazásban. Mondhatnánk ezt most így aktualizálva, nagyon rövid zárlatosan aktualizálva, nem bizakodhat az ember egy felekezethez tartozásban, hogy ő kereszténynek született, vagy hogy ő a meggyőződése szerint ahhoz az egyházhoz tartozik, amely az Isten egyháza. Mert a zsidó nép példája arra figyelmeztet, hogy nem minden testi leszármazott tartozik az elhívottak közé, csak aki az ígéretek által leszármazott, csak aki a hitből gyermek, a hit gyermeke. És ne dicsekedjen az ember a cselekedeteivel sem, mert az Isten nem a cselekedetek alapján hívott el senkit. Nincs mivel dicsekedjen az ember az Isten előtt. Az ember a jó cselekedeteivel ne dicsekedjen, hanem legyen hálás az Istennek, hogy megszólította, átformálta, és alkalmassá tette az Isten szolgálatára. Az elhívás nem a testi leszármazás alapján van. Nem azt nézi az Isten, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők, gazdagok, vagy szegények, honnan származtunk, hova születtünk. Nem a testi leszármazás alapján, hanem ígéret szerint van az elhívás. Az ígéretbe vetett hit alapján. Nem cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján, amellyel megajándékozott minden embert, amellyel kiválasztott az ő előre ismerése alapján, kiválasztotta azokat az embereket, akik válaszolnak az ő szerető hívására. Menjünk tovább a gondolatmenetben. Azt mondja az apostol ezután, mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ez most megint nem kevésbé megrázó példa. Hát, talán megértettük Jákob és Ézsau elhívásánál, hogy miért mondta azt az Isten, hogy Ézsau gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem. De most itt van egy másik példa. Azt mondja, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmam, mondja a kivonulás fáraójáról. Van egy fáraó, akit az Isten megkeresett, és akiről azt mondja, hogy én azért
támasztottalak téged, vagy az eredeti szövegben, az eredeti helyen, ahonnan idézi az apostol, Mózes második könyve 9. fejezet 16. versében azt mondja, hogy azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Most akkor hogy van ez? Az Isten kiválaszt némelyeket arra, hogy a cselekedeteik ellenére elhívja őket az üdvösségre, és nem tekint arra, hogy hányszor mennek a lelkiismeretükkel szemben, hányszor keményítik meg a szívüket, hanem kitartóan munkálkodik addig, míg végül a csalóból Isten győztes harcosa lesz, és vannak némelyek, akiket pedig az Isten azért támaszt, hogy az ő haragját és hatalmát mutassa meg az életükön. És megint veszélybe került a szerető Isten gondolata, nem? Hát hogy van ez, hogy az Isten eldönti, hogy némelyeket csak azért tart támaszt, hogy a rosszat betöltsék, hogy ellenálljanak, lázadjanak, és az ő hatalmát és dicsőségét megmutassa, mondjuk a fáraó esetében azon, hogy akárhogyan összegyűjti a hadseregét, akárhogyan lázad, végül kihozza a rabszolganépet Egyiptomból. Akkor ez most így van, hogy az Isten eldöntötte némely emberről, hogy őt üdvözíteni akarja, némely emberről meg eldöntötte, hogy őt pedig elveszíteni akarja. Amit utaltam erre, ezzel ellentétben van az a bibliai tanítás, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy értsük ezt, hogy akin akar könyörül, akit pedig akar megkeményít? Megint első ránézésre az emberi történetek ezt mutatják. Azt mutatják, hogy van egy ember, akin könyörült, és annak az élete megváltozott, és van egy másik ember, akiről előre kijelentette az Isten, még mielőtt az egész megkeresés elindult volna, hogy meg fogom keményíteni az ő szívét. Akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít. Itt is nézzük meg a történetet, hát ha megértünk valamit belőle. Igen, az Isten előre kijelentette a fáraóról, hogy meg fogja keményíteni a szívét. De hogyha tovább olvassuk a történetet Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten elküldte Mózest és Áront a fáraó elé, a maga üzenetével, hogy engedje el a népet, hogy tisztelje őt, és a fáraóról azt olvassuk, hogy megkeményítette az ő saját szívét. És a történet elején, a 10 csapás elején, az első csapásoknál azt olvassuk, hogy megkeményítette a fáraó a szívét. A fáraó keményítette meg a saját szívét. Amikor a csapás már túl nagy volt, akkor megalázta magát, akkor engedett, de abban a pillanatban, ahogy a csapás elmúlt, abban a pillanatban úgy gondolta, hogy hát azért nem lenne jó befektetés elengedni ezeket a zsidókat, a rabszolgáimat. És megkeményítette a szívét, és visszavonta a jó döntését. És egy idő után azt olvassuk, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ez a kulcs, amit meg kell értenünk. Ugye a Római Levél 7. fejezeténél, amikor arról tartottam előadást, volt egy szemléltetés, hogy amikor az embert az Isten megérinti, akkor milyen reakciót vált ki az emberből. Ugye az ellenkezés reakcióját, az ellenreakciót. Mi történik akkor, amikor az emberben ez a reakció kialakul? Minél erősebb késztetést kap, annál erősebb ellenállást tanúsít az az ember, aki megkeményíti a maga szívét. És ekkor lehetne tenni két dolgot. Lehetne tenni azt, hogy abba hagyja a nyomást az Isten, és vár, és majd idővel újra megkeres. A fáraó esetében az Isten nem tette ezt, hanem újabb megkereséssel és újabb megkereséssel jött, és ez már megkeményítőleg hatott a fáraóra. Belekövesedett abba, hogy megkeményítette a szívét az Istennel szembe, és minél több késztetést kapott, annál keményebbé vált. És most tegyük fel a kérdést, hogy ezt az Isten cselekedte. Akkor miért teszi ezt az Isten? Mi az Istennek a célja ezzel? Én megkockáztatom a választ megelőlegezve, és a folytatás még talán segít. A predesztinációt két szempontból lehet megfigyelni. Az egyik a hívő szempontja,
Amikor az ember késztetést kap, és azt mondja, hogy én nagyon rossz állapotban vagyok, nekem nagyon sok hibám van, de én elhiszem, hogy az Istennek van hatalma engem megszabadítani, és belekapaszkodok az ígéretbe, hogy ő csak azt kéri tőlem, hogy én ne álljak ellen az ő késztetésének, hanem döntsek úgy, hogy engedek neki. És ezt hozzam meg, ezt a döntést ma, és mindig ma éljek, és minden ma hozzam meg ezt a döntést. Ez az egyik oldal a predesztinációnak, és ekkor az Isten azt üzeni, hogy ember, tényleg ne aggódj az üdvösséged miatt, ne aggódj azon, hogy vajon hogyan fogsz megszabadulni, mert én egy tökéletes tervet készítettem a számodra, ismerem a jellemhibáidat, ismerem a gyengeségeidet, ismerem a helyzetedet, tudom, mire van szükséged ahhoz, hogy megszabadulj. Van egy másik oldala a predesztinációnak, amikor az ember kapja az isteni késztetést, és az ember ellenáll. Van olyan, hogy egy ember a szavaival nem áll ellent. Jézus is mondott erről egy példázatot. Azt mondta egy ember két fiának, menjetek el a szőlőmbe kapálni. Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek, uram. Aztán nem ment el. A másik fiú azt mondta, hogy én ugyan nem. Aztán meggondolta magát, és mégis elment. Lehet, hogy valaki hangosan azt mondja az Istennek, hogy én elmegyek. Én Isten tisztelő vagyok. Én engedelmeskedek neki. De belül, a gondolataiban, a szívében nem engedelmeskedik neki. Hogyha ez történik, akkor az isteni munka következménye, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember, ez megkeményítette a szívét. Tehát az Isten munkálkodik az emberért, és hogy annak milyen hatása lesz egy ember életére, az attól függ, hogy arra milyen választ ad az ember. A megkeresésre milyen választ ad az ember. És ebből a szempontból a predesztináció arra hasznos, ebből a második nézőpontból, a megkeményítés oldaláról, arra hasznos, hogy szétválassza az emberiséget, megítélhetővé tegye az embereket. Engedelmesekké és engedetlenekké. Akiknek a döntéseik azt mutatják, hogy döntöttek az Isten mellett, és választották az igazságot, és akiknek lehet, hogy az életük azt mutatta, hogy ők hívők, lehet, hogy hangosan igent mondtak az Isten hívására, de ellenálltak, és a döntéseik és a cselekedeteik bizonyítják azt, hogy a szívükben a bűnnel tartanak. A predesztináció tehát egyrészt örömhír, másrészt az ítéletnek a híre. Az Isten azt akarja, hogy az emberi élet kikristályosodjon, az ember döntése megszilárduljon, vagy az egyik életrend, a szeretet életrendje, az engedelmesség útja, vagy az önzés útja mellett, és amikor eljön az ítélet, ne legyen kérdés, hogy ki melyik oldalon áll. És ez azért fontos, mert minden ember életében a jó és a rossz az keveredik. Nincsen olyan ember, aki csak rosszat akar kezdettől fogva. És nincs olyan ember sem sajnos, aki csak jót akarna kezdettől fogva. Az ember szereti a bűnt is, meg szereti az igazságot is. A legtöbb ember. Az Isten minden emberért elkezd fáradozni, és eközben napvilágra hozza, hogy mi van a szívében. De az Isten ezt a fáradozást, ezt nem véletlenszerűen csinálja. Ő neki ez az akarata. Ő akarja azt, hogy vagy A-t, vagy B-t mondjunk. Ő akarja azt, hogy lezárhassa a bűn történelmét egy ítélettel. Ő neki ez az akarata. Ezért, és ebben a vonatkozásban megáll ez a mondat tökéletesen, aki akar, könyörül. Aki pedig akar, megkeményít. Igen, amikor az Isten azt látja, hogy egy ember nem késztethető, nem fogadja el a jót, akkor az Isten azt akarja, hogy ez legyen nyilvánvalóvá. Hogy ez az ítéletkor ne legyen kérdés, hogy de hát ennek az embernek annyi jó vonása is volt, hanem minden ember ámen tudjon mondani az Isten ítéletére, hogy minden ember elismerhesse azt, hogy az Isten igazságosan és méltányosan ítéli meg az emberi életet. Tehát a predesztináció két szempontból is hasznos. Egyrészt reménység, örömhír azoknak, akik úgy döntenek, hogy válaszolnak az Isten hívására, másrészt pedig
tiszta helyzetet teremt az ítéletre, mindazok esetében, akik lehet, hogy úgy tűnnek, hogy válaszoltak, de akik a szívüket mégis megkeményítették. És mire még majd ez jön ki a folytatásból? Vannak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, hogyha az Isten akarja így, teljesen logikus a folytatás, mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellent. Hát, hogyha az Isten így akarja. Ha az Isten akarta így, és így rendezte, hogy amikor késztetést kap a fáraó, és ellenáll, akkor nem szűnnek meg a késztetések, hanem további megkeresés jön, és ezzel megkeményíti a szívét. Hát akkor miért feddi meg a fáraót, amikor ezáltal az ő tervei valósultak meg? Mert minél nagyobb ellenállást tanúsított a fáraó, minél nagyobb volt a hadsereg, amellyel üldözte Izraelt, annál nyilvánvalóbb volt az Isten szabadítása. Miért fedd engem? Az ő akaratának kicsoda állhat ellent? Emberi nézőpont. Emberi nézőpont, sodródok az eseményekkel. Hát nem én tehetek arról, hogy ilyenné váltam. Hát az Isten miért tett engem ilyenné? Mit válaszol erre a kérdésre az apostol? Két ószövetségi idézettel válaszol. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének a 9. versével, és Jeremiás próféta könyve 18. fejezetének az első 6 verse gondolatával. Mind a két idézet egy képhez tartozik, a fazekas munkájához, a fazekas képéhez. A következőt mondja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Ne azt gondoljuk, hogy az Isten keményít meg minket, és mi azért válunk keményé, mert az Isten nem adott nekünk elég kegyelmet. És aztán hivatkozunk arra, hogy hát Uram, te akartad így. Nem fölteszi ezt a kérdést, hogy ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ki vagy te, hogy ellenállsz az én jó akaratomnak? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Pál szeretné helyére tenni a gondolkozásunkat. Az Isten, Isten. Mi pedig emberek vagyunk. Az Istennek van akarata a mi életünkre nézve, nekünk is van akaratunk a mi saját életünkre nézve, de abból terül ki, hogy az Istent Istenként fogadjuk el, hogy a saját akaratunkkal szemben az Isten terveit és akaratát elfogadjuk az életünkre vonatkoztatva. Az Istenhez való viszonyt kellene átgondolni az embernek. Mondd ilyet a cserépedény a fazekasnak, hogy miért csináltál engem így? Hát az agyag az engedelmeskedik a fazekas alakító munkájának, nem? Nem ezt kéne tenni inkább? Ahelyett, hogy az Istent vádolnánk, hogy te miért alakítottál így, hát én nem állhatok ellent a te akaratodnak, ahelyett gondolkozzunk el azon, hogy biztos, hogy ezt akarta az Isten a mi életünkben? Nem érhetjük tetten azokat a pontokat, ahol az Isten kegyelmével találkoztunk, de mi nem akartunk a kegyelemben járni. Kicsoda vagy te ember, hogy versengsz a készítőddel? Milyen helyzet ez? Ez az egyik kép. Tehát azt mondja, hogy a fazekas képéből gondoljuk át azt, hogy a fazék, a cserép az nem veszi a bátorságot magának, hogy perbe szálljon az alkotóval, a mesterrel, a fazekas mesterrel. Ez nem mondja azt, hogy miért alakítottál így, az hagyja magát formálni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás erre a problémára. Akkor az Isten terve minden ember életében jól végződne, mert üdvözülne. Mert az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De mivel az Isten úgy akarta, hogy mi ne robotok legyünk, ne gondolkozás, erkölcsi állásfoglalás nélküli lények legyünk, hanem gondolkodó, érző, akarattal és felelősséggel rendelkező lények, ezért az Isten nem veri keresztül az ő jó akaratát a mi életünkön. De mint fazekasnak van hatalma azt mondani, hogy én készítek belőled valamit. Ha te nem akarod is, hogy az üdvösség részese legyél, én azért felhasználom az életedet, mert én fazekas vagyok. Mert én az Isten vagyok, nekem van ehhez hatalmam. És amikor egy emberi élet eljut oda,
hogy az Isten látja már, hogy hiába próbálkozik vele. Amikor az Isten megadta a lehetőséget az embernek, de az ember szembefordult vele, akkor jön a másik kép, amit így mond, avagy nincs a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon. Érdemes elolvasni az eredeti helyet, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 versét. Azt mondja ott az apostol, hogy Jeremiásnak, hogy menjél le a fazekas házába, és ott közlöm veled a beszédeimet. És lemegy a fazekas házába Jeremiás próféta, és azt látja, hogy a fazekas éppen korongozik. Egy edényt formál a korongon, de azt látja, hogy ahogy formálja az edényt, elromlik az agyag az ő kezében. A szöveg nem azt mondja, hogy elrontotta a fazekas az agyagot, hanem hogy elromlott az agyag a fazekas kezében. Nem hagyta az agyag, hogy azt a tervet kialakítsa, azt a tervezett edényt kialakítsa belőle a fazekas, amit ő kigondolt. És mit látott? Azt látta, hogy abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált a fazekas számára, hogy nem lehet tovább nyújtani az agyagot, mert kiszakad, azonnal egy másik edényt csinált, olyat, amit még lehetett csinálni belőle. Ezt jelenti a predesztináció. Az Isten, mint fazekas mester veszi kezébe az életünket, és neki az a terve, hogy egy szép edényt készítsen, egy hasznos edényt készítsen, mindegyikünk életével ez a terve. De érzi, miközben az agyagot alakítja, formája, érzi, hogy ebből az agyagból nem lehet ezt készíteni. Mert nem hagyja az agyag. Mert nem hagyja, hogy formálják. És akkor eldönti, hogy használatra való edényt készít, csak egy alacsonyabb rendűt. És ez az, amire mondja, hogy vannak egy házban olyan edények, amik tisztességre valók, és vannak olyanok, amik pedig tisztátalan dolgok tárolására valók. Mondjuk egy nagyon egyszerű paraszti példát. A fazekas csinálhat vázát, egy szép míves vázát, amiben virágot tarthatnak, meg csinálhat egy hamutartót is. Az agyag alakíthatósága dönti el, hogy mi fog belőle készülni. Az Isten tökéletes fazekas, tökéletes munkás, nem ő rontja el. Az ember nem hagyja, hogy kiformálja belőle. Tehát a predesztinációról én így összegezném a gondolatokat. Az Isten mindenkire a számára készített üdvösséget, minden embernek nem elméleti lehetősége van pusztán, hanem valódi lehetőséget biztosított, hogy eljusson az üdvösségre. Az Isten azonban azt is tudta, hogy ezzel a lehetőséggel nem minden ember fog élni, és meg tudja különböztetni előre, hogy kik azok, akik úgy fognak viszonyulni, hogy élni tudnak vele, és kik azok, akik úgy fognak élni, hogy visszaélnek a kapott kegyelemmel. Az Isten azokra nézve egy tökéletes tervet készít, akiknek látja a készséget a szívében, és nem arra tekint, hogy miket cselekednek, hanem figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi a szükségleteiket, és egy tökéletes tervet alkot az ő számukra, amelyet célba érhetnek. Ha élnek azzal, amit az Isten látott előre, azzal a válaszadási lehetőséggel, ami az emberé. Akik felől pedig azt látta, hogy bárhogy fáradozik értük, megkeményítik a szívüket, azokra az Isten egy tervet készített, hogy az ő életüket hogyan fogja beépíteni a maga megváltási tervébe, hogyan fog az ő életükön keresztül mások javáért munkálkodni. Ebben nekik semmi dicsőségük nem lesz, mert nem együtt működtek az Istennel az ő akarata megvalósításában. Ők hozták a maguk döntéseit, következetesen döntöttek, vagy újra és újra döntöttek a rossz mellett, belekeményedtek ebbe a döntésbe. És az Isten az ő tudtuk és akaratuk nélkül a maga céljaira használja fel az életüket. A fáraó azt gondolta, hogy ő most megakadályozza bármi áron azt, hogy Izrael elhagyja Egyiptomot. Az Isten pedig azt gondolta, hogy nem baj, hogy ő ellenségeskedik, nem baj, hogy ő mindent megmozgat Izrael ellen, mert annál nyilvánvalóbb lesz Izrael szabadítása, és ezt a szabadítást, ezt a Biblia végig emlegeti.
Ez egy akkora szabadítás volt, amire újra és újra visszahivatkozik a Biblia, hogy az Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, erős kézzel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Ez az isteni szabadításnak egy hatalmas nagy példájává vált. Hát ezért azért azt gondolom, hogy nem nagyon illeti dicséret a fáraót. Ebben személyes érdeme, ez az ő számára dicsőséget nem hoz. Inkább az Isten bölcsességét mutatja, hogy az Isten képes figyelemben meghagyni az embernek a szabadságot, és mégis képes a maga akaratát megvalósítani. Minden ember a maga személyes szabadsága szerint hoz döntéseket, mindenki kapott lehetőséget a döntésre, és az Isten mindenki választását tiszteletben tartja, és mégis képes arra, hogy a saját terveit megvalósítsa. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű, rövid úton, ami akkor lehetne, hogyha az ember együtt működne vele folyamatosan. Sokszor felesleges kerülő utakat teszünk, amik végül javunkra fordulnak az engedetlenségre.

és hogy megismertesse az ő dicsősége, gazdagságát, az irgalom edényeit, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Mint egy azt mondja az apostol, hogy ember, aki azt mondott, hogy hát szép kis helyzet, amiben vagyunk, mi itt szenvedünk az életben, az Isten pedig közben formálgatja az életeket, és kicsit, akik durvábban fogalmaznak, azt mondja, hogy eljátszik, kísérletezik velünk. Azt mondja az apostol, ember, gondold meg, az Isten számára a bűn fájdalmat okoz. Az Isten minden embert szeret, a gonosz miatt is bánkódik. Ő senkinek a halálát nem kívánja. Az Isten minden emberi szenvedéssel együtt érez. Akkor most ki szenved jobban a történelem során? Az ember, aki él a történelemből egy kis szeletet, és nem minden gonoszsággal kerül kapcsolatba, csak a saját életében, amivel kapcsolatba kerül, vagy az Isten, aki minden gonoszságot lát, aki minden fájdalommal együtt érez, és aki ezt nem csak 30 évig, 50 évig, 70 évig, hanem az egész történelem során éli. Ha az Isten, aki együtt érez az emberrel, és együtt szenved az emberi történelemmel, ha az Isten úgy látja jónak, hogy így valósítja meg a szabadítás munkáját, ha az Isten így látta jónak az ítélethez elvezetni a történelmet, hogy kikristályosítja az emberi döntéseket, és ehhez szabadságot ad, és türelmet ad, és nem sújt le megelőlegezve, hanem kegyelmet ad megelőlegezve. Nem lesújt előre az ő ismerete alapján, és véget vet a történelmnek, hanem kegyelmet ad annak ellenére, hogy tudja, hogy a kegyelmével visszaélnek. Ha az Isten így látta jónak, és tudja, hogy miért látta így jónak, azért, mert így lehet megszüntetni végleg a bűnt. Ha az Isten így látta jónak, akkor ember, ne lázadj ellene. Akkor ne érezd magad áldozatnak ebben a nagy küzdelemben, és ne sajnáld magadat, hogy neked mennyit kell szenvedni. Hanem gondolj arra, hogy van egy fazekas, akinek van egy jó terve. És az igazi nagy kérdés az ember számára, hogy enged a fazekas érintéseinek, vagy nem enged. Az Isten így látta jónak, hogy elszenvedi, inkább elviseli türelemmel a lázadást, az engedetlenséget, azért, hogy megszüntethesse végleg. És buzgón munkálkodik, szeretettel munkálkodik minden emberért, hogy a jót elnyerhesse, hogy az örök életre vezethesse. Ha az Isten, aki sokkal inkább szenvedettől, ezt látta jónak, akkor fogadjuk el mi is ezt a helyzetet. Akkor legyünk türelmesek, és ne lázadozzunk ellene, hanem munkálkodjunk vele együtt. Nem hoztam el sajnos befejezésül talán egyetlen egy gondolatot idéznék egy könyvből, fejből. A Nagyorvos lábnyomán című könyvben lehet olvasni egy kis történetet a fazekas munkájáról, vagy egy képet a fazekas munkájáról, és nagyon sokat mondó ez a kép, ezt szeretném így befejezésül az előadás lezárásaként idézni. A fazekas munkájának több folyamata van, több részfolyamat van a munkájában. Az egyik folyamat az előkészítés folyamata, és abban ilyeneket mond, hogy veszi az agyagot, átgyurkodja, benedvesíti, pihenteti, széthasogatja, megtapodja. És amikor úgy látja, hogy már eléggé formálható, akkor elkezdi kiformálni. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Azért fontos ezt az előkészítő munkát megtenni, és ennek keretében megtapodni, hogy minden levegő kimenjen, és az égetésnél lerobbanjon szét a cserép. Amikor már formálhatónak tartja, akkor kezébe veszi, és elkezdi kiformálni az edényt. Miután kiformálta, azután kiteszi a napra megszáradni. Miután megszárította, beteszi a kemencébe, hogy kiégesse. És ezután van kész az edény. Ha valaki a Bibliát forgatja, akkor ismeri ilyen kifejezéseket, hogy tűzbe visz az Isten, hogy megpróbáltatásokba enged bele. Azzal fejezi be ez a szerző ezt a képet, mi nem tudjuk elvégezni a fazekas munkáját. Ne próbálkozzunk meg ezzel. Én is hadd fejezem be ezzel a gondolattal. Az Isten, mint fazekas, eltervezte a jót. Nekünk csak elfogadni.

elfogadnunk kell az ő érintéseit. Nekünk csak elfogadni kell azt, hogy most éppen pihentet, vagy most éppen megtapodás alatt vagyunk, vagy most éppen benedvesítenek, vagy most éppen formálnak bennünket, de bíznunk kell abban, hogy az Istennek van hatalma, és van elég bölcsessége, hogy a legjobbat tegye velünk. A végeredmény azon fordul meg, hogy az agyag mit enged meg a fazekasnak. Mennyire működik együtt a fazekassal? Mennyire engedi, hogy a fazekas alakítsa? Talán ez a fejezet a legnehezebb a római levélben. A gyűlöltem Ézsaut, szerettem Jákobot, akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít kifejezések miatt. De azért remélem, hogy talán sikerült egy más nézőpontból átgondolni ezt a fejezetet. Kívánok mindenkinek jó gondolkozást és megértést!

Kedves hallgatóink, Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája különös trilógia, mert nem a szokványos Jézus elítélése, Golgota és feltámadás mennybe menetel a témája, hanem a két kihallgatás, Pilátus előtti két kihallgatás két képen jelenik meg, és a Golgota a harmadik darabja. Időrendben viszont ez az első kép, ami előttünk van, 1881-ben Párizsban állította ki először Munkácsi, és a terv, az ötlet 1878-ból való. Mi történt 1878-ban? Munkácsi akkor 34 éves volt. Megfestette egy gyönyörű képet, a Miltont, ahogy a vak Milton az elveszett paradicsomot diktálja a lányainak, és ez Párizsban olyan világsikert hozott számára, egyébként ez a vak Milton most Amerikában látható, tehát ott van az eredetije, hogy Sedelmayernek, ennek a műkereskedőnek a figyelmét is felkeltette, egy német ember volt, aki azt mondta Munkácsinak, hogy mester, fessen nagyméretű képet, olyat, ami le fogja bilincselni az embereket. Ez a kép csak nem 30 négyzetméteres. A kinagyításaiban annyira közel fogunk menni hozzá, mint hogyha az eredetit látnánk, de nyilván így teljes képként ezt úgy tessenek elképzelni, hogy ez 30 négyzetméter, tehát ezt fel kell nagyítani kicsit magasabbra, mint ez a terem, és hát a szélessége is, mint mondjuk ez a paraván itt a vetítő vászon előtt. Abban az időben, a 70-es, 80-as években szokás volt, hogy egy képet állítanak ki, mondjuk egy nagy palotában, de a képnek a kicsinyített másait, levelező lapnyira zsugorított másait is árusítják, tehát ez nagy bevétel volt. Sedelmayer ebben fantáziát látott, 10 évre kötött szerződést Munkácsival, hogy minden képét csak rajta keresztül értékesíteti, mind Sedelmayer, mind Munkácsi milliómos lett ebből. Ez a kép is végigjárta Európa összes nagyvárosát. Párizs után eljutott Brüsszelbe, Berlinbe, Prágába, Budapestre, majd a Golgotával, a másodszor megfestett képpel együtt eljutott az Egyesült Államokba is, és az Egyesült Államokban felekezetek bérelték ki a hatalmas termeket, palotákat és múzeumokat arra, hogy istentiszteleteket tartsanak a képek előtt, mert mindenki úgy vélte, hogy ebben az ateista, pozitivista 19. században, amikor hát bibliai témákat már nem nagyon festettek, egyáltalán nem, Munkácsi olyan festményekkel rukkolt elő, amelyek a múltat, Rembrandtot is beleszámítva egészen páratlannak tetszettek. Először, mivel nagyon szét fogjuk bontani a képet, minden részletére kíváncsiak leszünk, nézzük, hogy ha először ránézünk erre a festményre, milyen benyomás gyakorol ránk. Munkácsi rendkívül ügyes kolorista volt, tehát a színekkel nagyon jól tudott bánni. A festménynél a szín és az atmoszféra az első, ami az ember szemébe ötlik, és itt is azt látjuk, hogy a két teljesen fehér ruhás alak, Pilátus és Jézus tűnik először a szemünkbe, ha ránézzünk az egész képre, mint ez a két szereplő vonza a tekintetünket. Igaz, hogy ott balra az a hadonászó fiatalember is a fehér ruhája eléggé kilátszik, de csak azért van, hogy egy kis egyensúlyt teremtsen. A két fehér ruhába öltöztetett főszereplővel van a legtöbb dolga Munkácsinak, az ő megfestésükre különös figyelmet fordított, és azért megyünk majd közel, mint Pilátushoz, majd utána Jézushoz, hogy meglássuk, hogy mi is Munkácsi üzenete ezzel a festménnyel. A második dolog, ami rögtön szembe tűnik, hogy Munkácsi a fehér mellett még két színt kedvelt, a vöröset és a kéket. A teljesen vörösbe öltöztetett farizeus ember, Jézustól jobbra az az idős farizeus, aki úgy veti szét ott a lábát, mint hogyha a földgolyón ülne, mert hát ez az ő területe, és egyáltalán itt nagyon biztonságban van, és egy olyan felsőbbrendű tekintettel, majd ehhez is nagyon közel fogunk menni, tekint Jézusra. Látjuk, hogy a két csoport közül, tehát a baloldali tömeg és a jobboldali vallási vezetők csoportja közül ezzel a vörös ruhás emberrel tulajdonképpen Munkácsi a papi csoportot különbözteti meg jobban. A tömeg egyrészt hátrafele mélyül ott a hátul kinyitott két ablak felé, és a legtöbb szereplő ott kint csak kontúrjaiból látszik, hogy az egy tömeg. Itt előtérben a tömeg szereplői közül csak 6-7 arcot egyedít. Ez is érdekes, hogy szemben a jobboldali csoportozatról legalább 10 arcot egyénít.
Tehát itt Munkácsi arra igyekszik fölhívni a figyelmet, hogy a papi vezető rétegnek a történelemben végzett tevékenysége, ez az, amire oda kell figyelni, mert az emberek tekintélyek után mennek. És a politikai tekintélyeknél is nagyobb tekintély képeznek az egyházi vezetők. Majd meg fogjuk látni, hogy itt Munkácsi ki mindenkit és hogyan ábrázolt. Tehát, hogy rátekintünk a képre, rögtön ez a két fehér, a vörös és a két kék ruhába öltözött ember ragadja meg a figyelmünket. Jobb oldalt az egyik, nem is farizeus, tudjuk pontosan, hogy kicsoda ez a jobboldali kék ruhába köpenybe öltöztetett ember, ez egy valóban egy sadduceus. A főtanácsnak a legenyhébb és legbékülékenyebb tagja, aki egész fellépése óta figyelemmel kíséri Jézust, és amikor Jézus meghal, akkor fog majd a pástra lépni. Ő annak az emberi magatartásnak a jelképe, aki végig odafigyel, itt is nagyon odaadó a tekintete, majd közel fogunk hozzámenni, ez az odaadó tekintetű sadduceus, vajon ki lehet a 70 tagú főtanács közül, ki volt az a két ember, aki Jézussal rokon szembezett? Az egyik Nikodémus, de Nikodémus már nincs itt, mert Nikodémus ezen az ülésen nem vesz részt. A másik Arimatei József. Arimatei József kék színű ruhája és a vörös színbe öltöztetett farizeus egymással szembeszegülve áll, jelezve, hogy itt megoszlás van a farizeusok között, a főtanács között, de Arimatei Józseffel egy nagyon enyhe megoszlás, mert kettő aránylik a 68-hoz. És bal oldalt, ott egy másik kék ruhába öltözött ember, őt is majd ki fogjuk nagyítani, szinte eltűnődve, elmélázva, főleg annak a hadonászó, kiabáló fiatalembernek az oldalán, szinte egy nem a tömegbe illő embernek tűnik, egy békés, nyugodt embernek. Tehát Munkácsi nagyon meggondolt mindent. A portréfestést, az alakokat, a színkezelést, egyáltalán mindent, ezt véletlenül nem lehetett így festeni, annál is inkább nem, mert 30 négyzetméterről van szó. Egy 30 négyzetméteres festménynek nem lehet úgy nekiállni, hogy oda megy a festő, fogja az ecsetet. Sokszor Munkácsi bele tenyerelt így a tenyerével a színekbe, és így kente fel a színeket, mert óriási a képfelület. Na de hogyan fog egy festő hozzá? Léptessük tovább. Egy festő egy ilyen nagyméretű képnek úgy fog hozzá, Munkácsi ekkor már egy nagy palotában lakik Párizsban, felesége francia bárónő, akinek nemrég halt meg a férje, és Munkácsihoz megy hozzá feleségül az özvegy. Rendkívül gazdag körülmények között laknak, ez a Munkácsi műtermének egyik részete. Fölfogadott modelleket, vagy úgy is mondhatnánk statisztákat, beöltöztette korabeli jelmezekbe, szépen elhelyezte, mint egy színházi rendező, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, te így hajolsz, te úgy, a szuronyt így fogja ez a katona, hogy a tömeget vissza kell szorítani a baloldali részt, a papok közül legyen egy fő vádolópap, legyen ott háttérben egy ember, aki vigyázza az egész sokaság, mindenkit beállít, látjuk, hogy még azért nem teljes a kép, mert a képen többen vannak rajta, felöltözteti, tehát korhűl jelznek, lefotóztatja, több beállásból lefotóztatja, és utána ezeket az embereket szélnek kereszti, mert hát ezeket jó egy-két órára is elég nagy pénzért tudta szerződtetni, ezek nem állhatnak itt addig, ameddig ő megfesti a képet. Ő a fotókat kiteszi, és a fotók alapján tájékozódik. No de, Munkácsi azt akarta elérni, hogy olyan festményt hozzon létre, amit Szédelmeier meg is rendelt, azt mondta mester, olyan érdekfeszítő legyen, hogy az emberek legalább fél óráig álljanak előtte. Az emberek érezzék, hogy ott vannak, hogy egy drámának a középpontja, hát mit fessek, először tanakodnak magyar történelmi témát, kutya nem lesz rá kíváncsi Európában, csata jelentett, lejárt dolog, historizmus leáldozott, nem. Azt mondja Munkácsi Szédelmájának, hogy nézze uram, az emberiség történelmének mégis a legnagyobb alakja Jézus Krisztus. Valami Jézussal kapcsolatos dolgok kell festenem, de nem Jézus csodáit, nem Jézus tanítását, hanem Jézusnak egy emberért való küzdelmét, ami olyan, mint az egész emberiségért való küzdelmet, tehát a Pilátus előtti részt, ezt úgyis kevesen festették meg, nem tudták megfesteni, Tiziano, Tintoretto, mások próbálkoztak a 16.-17. században, nem tudták igazán megfesteni, mert tömegjeleneteket festeni.
papokat külön megfesteni, egy Pilátusért, tehát ez olyan magasra emelt mérce, hogy tulajdonképpen a Pilátus előtti kihallgatásokat Munkácsig, akik megfestették, olyan, mint a kisiskolás a professzorhoz képest, akkora a különbség a Munkácsi előtt és Munkácsi utáni műve között. De Munkácsinek hozzá kellett, hogy fogjon. Első lépés ez volt, további lépés. Megmintázta gipszből. A térhatásra is figyelemmel akart, mint hogy azt mondja, hogy háromdimenziós legyen. Hogy betoppansz a kép elé, bemész a palotába, vagy kiállítóteremből ez a festmény van, és te ott érezd magadat. Ezért így megmintázta, egy kis gipsz domborművet hozott létre, mert kíváncsi volt a térbeli elhelyezkedése is, ez is fennmaradt. Utána megcsinálta, erről nincs sajnos kinagyításom, kicsi redukcióban, mondjuk ekkorában a színeket föltette, és egy ilyen kicsinyítésben. És végül, sajnos erről se sikerült még szereznem, bár a Nemzeti Galériában ezt már kiállították, 30 négyzetméterre fölfüggesztett papírokat, tehát íveket, ezeket összefűzte, és ceruzával az egészet lerajzolta. És azután kezdett hozzá a végleges kidolgozáshoz, ami így is közel egy évig tartott. Tehát itt ez olyan, mint egy építkezés. Az építkezésnél is tudjuk, hogy ha nem jó a tervező, meg nem jól állnak az elején hozzá, később elég nagy bajok jönnek. Tehát Munkácsinak maga az előkészület 2 évet igényelt, és 1 év volt maga, mert 3 évig készült, 1878-tól 81-ig. 81-ben állította ki Párizsban először a képet. Kezdjük a kép elemzését. A kép jobb oldaláról indulunk el. Látjuk, hogy Pilátust egy ilyen lépcsőkön felemeltetett széken ábrázolja, ez volt a gabbata. Ezt a Biblia is közli, hogy a római helytartó egy ilyen díszes emelvényre ült, amikor ítéletet hozott, mert ugye a zsidóknak nem volt pallós joguk. Tehát magyarul a zsidók halálra ítélhettek valakit, de azt szentesíteni kellett a római helytartóval, mert provincia volt, gyarmat volt ebben az időben a zsidók állama, tehát ők maguk halálos ítéletet nem szentesítettek. Az oda kellett menni a római helytartóhoz, hogy ő szentesítse, ezért ott van Kajafás, aki vádol, és azért fogják körbe, mint egy harapó fogóba fogják Pilátust. Ez eredetiben nem egészen így volt, de Munkácsinak ez egy rendkívüli nagy találmánya, hogy úgy ábrázolni ezeket a vallási vezetőket, hogy teljesen, mint egy harapó fogóba fogják Pilátust. Mert ők odaviszik hajnalok hajnalán Pilátus elé Jézust, és Pilátus kérdezi, hogy most mi ez a sietség? Hát miért kell reggel 6-kor engem fölverni? Milyen választ adnak? Ha gonosztevő nem volna ez, nem hoztuk volna elődbe. Magyarul azt mondják, hogy higgyél nekünk, írd alá a halálos ítéletet, ne nagyon foglalkozz Pilátus, mi jó emberek vagyunk, ez meg egy gonosztevő. Igen, ám, de Pilátus elköveti azt a hibát, hogy ránéz Jézusra. És látja azt, hogy Jézus arca, meg a vádlók arca között ég és föld a különbség. A vádlók lihegnek az irigységtől, a dütől, Jézus arcán se dac nincs, se sértettség nincs, se indulat nincs, se kihívó tekintet nincs, se megbántottság, és Pilátus elkezd foglalkozni, és ezt fogjuk majd nagyon közelről megnézni, mert így nem látjuk, mert ha önök itt az eredeti kép előtt állnának, nem ekkorában látnák Pilátus, ezért kell majd közel menni Pilátushoz, mert így nem tudjuk megmondani, így is látjuk, hogy Pilátus gondolkodik, küszködik. Másodszor ugye azt a kérdést teszi fel, hogy te vagy a zsidók királya? Jézus azt mondja, te mondtad. Ez is megdöbbent, ilyen röviden válaszol, hogy te mondtad. Megint tanácskozik a papokkal, megint fölteszi a kérdést, hogy te valóban király vagy, te ez az egyszerű megjelenés, ez egy király sejtet. És akkor Jézus már nem azt mondja, mint előbb, hanem azt mondja, hogy magadtól mondod ezt, Pilátus? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Tehát nagyon közvetlenül Pilátus szívéhez, lelkiismeretéhez szól. Magadtól mondod ezt? Tehát utána akarsz járni, hogy ki vagyok? Vagy csak egy aláírás, és megy tovább az élet? Pilátus erre kijön a sodrából, azt mondja, hogy ne te kérdezz engem, hanem én kérdezzek téged. Hát a te népet papi fejedelmei hoztak elünkbe, mit cselekedtél? Hát nem véletlenül vagy itt, biztos valami rosszat tettél. Hát ezek a méltóságteljes emberek cipelnek ide, hajnalok hajnalán, ez a sok főrangú ember. Micsoda tekintély a nép előtt. Akkor Jézus azt mondja, hogy te mondod, hogy én király vagyok.
Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Menjünk csak közel Pilátushoz. Pilátusnak ezeket a szavakat kell hallania. Látjuk azt, hogy teljesen körbefogják, itt két ember, ott két ember, főleg a két baloldali két ravasz róka, de menjünk tovább. Még közelebb mentünk Pilátushoz, látjuk ezt a négy arcot körülötte, látjuk a díszes hátteret, és most közel megyünk már Pilátushoz, most egy érdekes dolgot fogunk látni. Az arc. Mire bízza Munkácsi a jelentést? Az arcra és a bal kézfejre. Az arc és a bal kézfej. Nézzük csak még inkább kinagyítva. Na, így látjuk eredetiben is. Még az eredetin egy kicsit nagyobbra vetítem ki, hogy jól lássuk. Mi van rajta ezen az arcon? A portréfestés a festészetnek a legnehezebb ága. Egy portréfestő nem olyan, mint a fotósnak is el kell kapni egy pillanatot, de a festőnek egy sorsot, egy jellemet kell ábrázolni. Ez több, mint a pillanat. Itt van egy katona, egy kemény, durva katonember, akiről azt mondja Lukács evangélium a 13. fejezete, hogy egyszer a zarándokokra ráuszította a katonáit, hogy mikor a zarándokot bárányt áldoznak, ők meg hátulról szúrják le a zarándokokat, a bárányok vérét a zarándokok vérével elegyítette. Ilyen durva ember volt ez a Pilátus. És most tessenek megnézni, hogy Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságra, és aki az igazságból vala hallgat az észobra, mi minden van abban a két szemben, hogy elsötétül, azt mondja, hogy hát mibe akarnak belehúzni ezek a vallási vezetők, hát látom, hogy ez az ember ártatlan. Ott van az az elsötétült tekintet, az a finoman összevont szemöldök, hogy mihez akarják megnyerni az én beleegyezésemet, hogy én aláírjam ezt a halálos ítéletet. Ez a belső küszködés, vívódás nem mer Jézusra nézni, de Jézus szavai annyira visszhangot találnak a lelkében, hogy minthogyha az élete legnagyobb összpontosítását mostani, hogy mit tegyek? Ugye a zárt száj, nagyon finoman van kidolgozva például a száj. A két szem. Egy ember, aki önmagával küszködik, látja, hogy mi az igazság, utána is akar járni, mert Jézus szavaira fogja Pilátus azt mondani, hogy micsoda az igazság. Egy katona ember fogja azt mondani, hogy micsoda az igazság. Menjünk a másik kinagyításunkra. Miért van így megfeste ez a bal kézfej? Miért ebben a pozícióban? Dürer volt ennek a nagy mestere az európai művészek közül, hogy a kézzel kifejezni belső tudatállapotokat. Egy ilyen kézfej önöknek mit jelent, hogy a jobb kezét ide támasztja a hasához, tehát az oldalához, a bal kezével, meg mintha a belső gondolkodásának a következtetését mondaná ki ez a bal kézfej. Tehát az ember gondolkozni kezd, következtetni akar, és háromszor fogja kimondani azt, hogy értsétek meg, semmi bűnt nem találok ebben az emberben, Jézusban. Szóval Pilátus drámája, ezt Munkácsinak úgy sikerült kifejezni, hogy végignéztem például a festészet történet Pilátus ábrázolásait, a közelébe nem jut senki ennek a Pilátus ábrázolása. Fölvetődik a kérdés, hogy tudta ezt Munkácsi megcsinálni, elárulom önöknek. Munkácsi, amikor a festményt terve végleges volt, hogy ez lesz a téma, hát elővette az akkori bestseller francia történésznek, Ernest Renan-nak a Jézus élete című művét. Ez 1864-ben jelent meg. Ez olyan bestseller volt akkor, mint ma a Da Vinci kód. Sok őrültség közül az egyik könyv. Hát össze lehet hasonlítani, hogy mi volt 1864-ben az őrültség, meg mi most a 20. 21. század fordulóján. Mindenesetre Munkácsi elkezdi olvasni Renannak a könyvét, de egy idő után kezdi látni, hogy ez nem az. Előveszi a Bibliát, összehasonlítja Renannal, és azt mondja, hogy nem, hát a Biblia mást mond, mint Renan. Renan egy történész úgy akarja beállítani Pilátust, mint a dörzsölt Rómának a politikus vezetőjét, Jézus meg az izgág a zsidóknak egy ilyen forradalmi élharcosa, és Munkácsi megdöbbenve látja, hogy ez nem az, hát nem arról beszél.
És azért tudta így megfesteni mind Pilátust, mind Jézust, mert félreteszi Rönant, félreteszi a sok zagyvasságot, amit ott összehordtak a bibliai dolgokról, előveszi a Bibliát, és csak a Bibliából, egyedül a Bibliából kezd dolgozni. Állandóan a Bibliát olvassa. Felesége mondja is neki, hogy hát mi van, Miskat, eddig soha nem festettél vallási képet, se bibliai képet. Amikor elmegy még fürdőkúrára viszik Karlsbadba, akkor is írja a feleségének, hogy én kívánkozom Krisztusomhoz. Már kívánkozom, hogy Párizsba folytassam tovább, mert annyira döntő hatást tett rá a Biblia. Ez egyedül a Bibliának köszönhető, hogy Munkácsi ilyen mélységben tudta ezt a drámát kifejezni. Mondom, Vankó Zsuzsának ez a könyve, az ember és az igazság, ez világosan fogja mutatni önöknek is, hogy mire volt képes Munkácsi ezekbe a mélységekbe beleszáll. De menjünk tovább. Nézzük meg a vallási vezetőket, hogy Munkácsi miért ábrázolja így őket. A baloldali csoportozat felé megyünk, majd visszatérünk egy kicsit a jobb oldalra is egy kép erejéig, és a baloldali csoportozatban azt látjuk, ugye a festményt a színek, az atmoszféra és az alakok egymás mellettisége közti feszültség mozgatja. A két baloldali nagy alak, a vádoló idős főpap önmagában is ellentétet képez a fölötte kimagasló fiatal pappal szemben, de a két magatartás is, egyik ugye jobb felé néz, másik meg bal felé néz. Az egyik Pilátus előtt a vádat képviseli, na minek állott az a magasra nőtt férfi? Azért, hogy a papi vezető réteg nevében biztosítson, ez aféle gorilla ember, hogy az egész terepet belássa, hogy semmi gigszer ne jöjjön közbe, amit ők elterveztek előző nap este, amikor letartóztatták Jézust a Getsemáné kertben, hogy először Annás elé vitték, Kajafás elé vitték, a főtanács elé vitték, hogy most pontosan működjön a gépezet, itt nehogy valaki egy porszemet is bedobjon abba, mindennek úgy kell lefolytatni, hogy Pilátus aláírja a halálos ítéletet, és gyorsan menjünk és feszítsük meg, és jön holnap a szombat, levegyük a keresztről, utána fátyol az egészre, biztos el fogják felejteni. Menjünk még közelebb hozzájuk. Mondom, ennek a két alaknak az elhelyezése önmagában is egy óriási festői találat, különben mindegyik ilyen kidolgozott alakot Munkácsi még külön megfestette. Most kerülnek elő ezek a képek. Több tucatjával megfestett, és hát eladta persze. Eladta, mint zsidó vallási vezető, vagy farizeus, stb. És egy ilyen nagy képhez neki kicsiben is látni kellett ezeket a portrékat, ezért festette meg. Most, hogy az örökösök már 130 éves ez a kép, már kezdik eladogatni, aukciós forgalom is bekerülnek, most kezdjük látni, ugye most került elő az ásítóinasnak a teljes változata, tehát most kezdünk belelátni, hogy Munkácsi mi minden előkészülettel ért, még közelebb menjünk. Látjuk ezt az embert? Egy ilyen portrénak a megfestése nem egy-két óra vagy egy-két nap. Aki portréfestővel találkozott, én egy rendkívül jó portréfestővel szoktam beszélgetni Kecskeméten, ő azt mondja, hogy úgy leszívnak a portrék, hogy utána egy-két napig csak lézengeni tudok, mert nekem bele kell öltöznem ebbe az ember, a bőrébe bele kell bújnom, hogy ezt így tudjam ábrázolni. Nekem is egy ilyen hideg, számító, egy fiatal karrierista, akire rábízzák ezt a feladatot, biztos jól meg is fizették, vagy egy valami előléptetés fejében, ezt nekem meg kell festenem úgy, hogy se jobbra, se balra ne lengjen ki ez a portré. Ez egy döbbenetes nagy technikai dolog is, de eszmeileg is gondolják meg, hogy mondom, ez a fotó és a festészet közötti különbség, hogy a fotó nem tud egy jellemet és egy sorsot úgy visszaadni, mint a festészet. Itt nem egyszerűen egy arc van, itt egy emberi életsors, egy jellem, mind külön, annyira élnek ezek a jellemek, hogy Munkácsi elérte a célját, ha odállunk a kép elé, úgy érezzük, mintha élő alakok közé mennénk be. Még közelebb megyünk. Hallatlan finomságú. Látjuk, hogy az ecsetkezelés is mennyire finom,
mert szinte nem látni az ecsetnek a nyomát, például az arcnak azon a megfénylő a két szem alatti területén. Tehát rendkívül finoman ki kellett dolgozni ennek a karrierista fiatalnak, a főtanács egyik majd jövőben befolyásos tagjának a jellemét. És menjünk most a következőre. Látjuk, hogy a főpap, aki vádol, a jobb keze alatt van három ember. Itt látjuk közelről a főpapot, ez talán Kajafás, vagy egy Kajafáshoz hasonló kaliberű ember, akit hát kiválasztottak. Tehát látjuk, hogy ez egy ilyen harsány, egy idős, de egy ilyen harsány alak, tehát ez egy megint más jellem kérdés, aki a lehető leggyorsabbra akarja fűzni a dolgot, hogy hát gyorsan végezzünk itt ezzel az elítéléssel. És akkor még egyszer fölteszem a kérdést, mit csinálnak ott azok hárman? Egész közel megyünk. Mi folyik itt? Konspirálás? Vagy valami még nagyobb előny kicsikarása? Vagy valami, mi van ebben, pénz dolog? Vagy menjünk még hozzá, még közelebb? Ez a három ember nagyon tanakszik itt valami, nem? Na, az ilyen csoportoknak a fölfestése, mert látjuk, hogy itt ebből a baloldali nagyon kidolgozott, a középső és a jobboldali félprofilos alak, de mégiscsak itt is összehozni a főtanácson belül is, ki mindenki akarja a saját malmára hajtani a vizet ebből az elítéltetésből. Nagyon életszerűvé válik így a dolog. Mert az emberek, amikor másokat vádolni kell, elítélni kell, akkor nagyon élen járnak, és mindenki a maga hasznára sandít ilyen esetben, és Munkácsi rendkívül élettelivé teszi, tényleg olyan, mintha ott lennénk, persze hát ez illúzió, mert ott pontosan nem tudjuk, hogy hány ember volt ott, meg hogy mit mondott, mit csinált, de Munkácsinak az üzenete az átjön, tehát nézzük meg egészen kinagyítva ezeket. Micsoda tekintet, ebben a tekintetben mi van benne? Egy vallásos ember, aki köztiszteletnek örvend, és ilyen sötét a lelke, mint amilyen a pillantása. A jobboldali két alak. Hát itt valamit nagyon serényen magyaráznak, vagy tanácskoznak, ki tudja, hogy milyen érdekben. És most vetítem Arimatei Józsefet, hogy a kontrasztot érzékeltessem. Ő a jobboldali csoportozat első embere. Tessenek megnézni, hogy mennyire finomabb, szelidebb arc ez. Mondom, József az, aki végigkövetett mindent, és amikor Jézust elítélték és fölfeszítették, akkor értette meg, hogy igen, ez a megváltás, hiszen Jézus is erről beszélt egész életében. És ez az elmélyülő, figyelő tekintet már előre sejteti, hogy ez lesz az az ember, aki bemegy Pilátushoz, és elkéri majd Jézus testét, hogy Nikodémussal együtt illő temetést rendeztesse neki. Ez különben Munkácsi leírt, hogy itt Arimatei Józsefet akartam ábrázolni. Tehát ezt nem én találom ki, vagy nem mások. Ez Munkácsinak ez volt a szándéka, de a szándék tökéletesen teljesült, és a kék szín mindig a békességnek a színe, tehát itt ezt teli talált. Most menjünk át a vele szembe ülőre. Hát itt van ez a fő farizeus. Még közelebb menjünk hozzá. Kedves hallgatók, ezt a portrét Munkácsi nem egyszer, nem kétszer, többször külön is megfestett, el is adta, meg is vették. Mert mindenki döbbenetesnek látta, tudnék ezen az arcon mi van rajta. A vörössel és a sárgával, kék, élénk színnel kiemelten is ennek az idős embernek az arca azt a büszke, tettetett felháborodást, hogy most mit foglalkozunk itt ezzel az üggyel annyit, miért nem ítéli el, hát napnál világosabb, hogy ez a Jézus lázító, el kell ítélni, mert az állam csak félhet az ilyen emberektől. Tehát ott van rajta a büszkeség, a dőjf, ott van rajta a hatalom magabiztossága, a lelki ember, az eltorzult lelki hatalom magabiztossága, hogy úgyis minket csodálnak az emberek, úgyis mi vagyunk szép, nagy ruhákba öltözve, úgyis a mi dicsőségünk a nagyobb, ahogy megöljük, el fogják majd felejteni. Szóval ami rajta van ezen az öreg rókának az arcán,
az nem kifejezés. Ezt életismeret nélkül, a vallási vezetők romlottságának, ugyanakkor a tömeg szemében nyert tiszteletének az ismerete nélkül nem tudta volna Munkácsi megfesteni. Munkácsi nagyon érzékeny volt, hiszen szegény sorból származott, ugye 6 évesen elveszítette a szüleit, ha Békés Csabán a nagybátyja nem neveli föl, hát akkor nem ismerjük. Autodidakta festő volt, Pesten, Münchenben, Párizsban tanult, mindenütt rendkívül nehéz körülmények között, a rőzsehordónő, a köpülő asszony, az ásítói nas, a tépést csinálók, a csavargók, a halálra ítélt emberek, tehát ezek a nagy témái, de a vallási vezetők belső romlottságát ott Párizsban, meg Nyugat-Európában járva volt ideje tapasztalni, bár pozitív vallási vezető ismerőse is voltak, mint Hajnad Lajos kalocsai érsek, vagy maga Liszt Ferenc is, aki szintén modellt ült neki, de ez az alak rendkívüli módon kidolgozott, és a kép középpontjába helyezése jelzi, hogy Jézus perében az igazán sötét alakok a vallási vezetők voltak. A tömeg messze nem lett volna vérszomjas, hogyha a vallási vezetők nem viszik bele a tömeget abba, hogy öljék meg Jézust. És ezután nézzük a vallási vezetők csoportozata után magát a tömeget. Erre hívtam fel a figyelmet, hogy itt a római katona áll belünk háttérben, itt jobb oldalt, és a tömegnek csak az első részéből tetszenek látni egy 6-7 arcot egyedít. Háttérben ott hömpölyög a tömeg, de azzal ő már nem sokat foglalkozik, nem is kell neki. Mi van itt az előtérben? A tömeg kisebb súlyt képvisel, mint a vallási vezetők. Nagyon világos Munkácsi üzenete, a tömeget csak fölbérelték, hogy jöjjön ide, a tömeget csak uszítják, hogy kiabáljon, a vallási vezetők csinálják ezt az egész cirkuszt. Mindig a vezetőktől, mindig a fejétől bűzlik a hal. Nagyon kiabál ez a fölhetszelt fiú, de mellette kettős ellenpont is ez a kék ruhás, és mögött az a kaftános férfi, aki olyan érdeklődő figyelemmel fölveti a tekintetét, és még a bal kezénél is két elmélyülő arc van, csak háttérben van meg olyan széttárt kezű ember. Menjünk közelebb hozzájuk. Hogyha egészen közel megyünk, azt látjuk, hogy ez az ember talán ide se való. Hát hogy kerül ez ide? Hát egy nyugodt jámbor arc. Megkérdezem önöktől, hogy ma is a tömegekben nagyon sokszor rendes emberek is belekeverednek, akiknek különben nincs is helyük, olyan, mint a szirénei Simon, amikor megy haza, aztán őt kérik, hogy majd vigye a Jézus keresztjét. Ez egy rendkívül rendes, jámbor, fiatal ember, szinte, hogy talán még szánakozik és sajnálkozik az egész dolgon. De mennyire, ugye ezért a kék ruha is, tehát a kettő nagyon erősíti egymást, de mennyire ellenpontja ez a szinte rikácsolóan harsány férfi, aki talán most mit kiabál, amit a Biblia is leír, hogy feszíts meg, feszíts meg, feszíts meg, és itt megint meg kell állnunk. Mert hol hagytam abba a bibliai jelenetet, hogy Pilátus fölteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság. Fölteszi Jézusnak a kérdés, hogy micsoda az igazság. Miért nem kapott Jézustól erre választ? Azért, mert a tömeg annyira kiabált, tehát azért kellett ezt nagyon erős, kiabáló férfi embert ide tenni, és ugyanolyan fehér színben. A tömeg annyira kiabált, hogy Pilátus megelégelte ezt a hangzavart, és ahelyett, hogy megvárta volna Jézus válaszát a micsoda az igazság kérdése, kimegy a tömeghez, és elkezdi őket csitítani, hogy hát emberek, értsétek meg, hát nem találok benne semmi bűn. Tehát nem tudom elítélni, hogyha nem látom, hogy bűnös. És akkor egy ember, talán ez, bekiabál egy mondatot, ami félelmetesen eldönti ennek a jelenetnek az irányát. Tudnék, azt kiabálja be, hogy azért ítéld el, mert Jézus Galileától Judeáig fellázítja az egész népet. Tehát északtól délig. Galilea északi tartomány, Júda a déli tartomány. Akkor Pilátus fülét megüti, hogy Galileától szítja fel Jézus az érzelmeket. Hát itt van Jeruzsálemben Galilea negyedes fejedelme, Heródes Antipász. Hát átküldöm hozzá. Én nem fogom elítélni, mert látom, hogy itt egy koncepciós per van készülőben, ártatlan az illető. Átküldöm Heródeshez Galilea, hát akkor hozzá is tartozik az eset. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása, ezután jön az ötödik Heródes Antipász előtt. Heródes azonban nem tud Jézusból kicsikarni egy szót sem,
a bolondok fényes ruhájába öltöztetve visszaküldeti Pilátushoz, és így végül is mégis Pilátusra hárul, hogy ki kell mondani az ítéletet. Ez lesz a hatodik kihallgatás, de annak a hatodik kihallgatásnak munkácsa egy másik képet fog szánni. Ez lesz az ecce homo. Tehát a Krisztus Pilátus előtt ez a negyedik kihallgatás, és a Pilátus előtti első kihallgatás. Ezután jön a Heródes előtti kihallgatás, és jön majd a Heródes utáni hatodik kihallgatásban a Pilátus előtti második kihallgatás. Na de engedelmet kérek, mit keres itt egy anya a gyerekével? Reggel 6 órakor. Hogy jön ez ide? Hozzá eléggé centrális helyen, mert egy oszlop van mögötte. Talán lépjünk a következő kinagyításunkra? Most látjuk, hogy ez az anya mennyire középütt van. Az anya a gyerekkel alatt van egy fiatalember, van Jézus, és háttérben azok a, mondom, nem annyira egyenített, mint tömeg alakok. Ha azokat is belevesszük, hát ott is van egy 6-7 személy, akkor még több arcot kapunk. De mit keres itt ez az anya a gyerekkel? Itt is rendkívül erős az ellenpont, mert az anya a gyerekkel és a fiatal ember, itt jobb oldalt tesznek látni a sárga kaftánt, az a vörös ruhás farizeusé. Tehát egy minden hájjal megkent róka fölött van ez az anya. Nézzük a következő kinagyításunkat, most még jobban lehet ezt látni. Tehát itt rendkívüli feszültség teljes gócok vannak. Itt van a vallási vezetők közül a leggonoszabb. Kiemeli ez a vörös ruha, sárga kaftán és öv. Fölötte itt van ez a nemrég született gyerek, hát teljes ártatlanságával. A teljes ártatlanság és a minden hájjal megkent gonoszság vallási mezben. Micsoda ellentét ez? Itt van az édesanya, és az édesanya alatt pedig ez a fiatalember, aki behajol. Miért hajol ez itt be? Kedves hallgatók, ez olyan, mint sokszor a költőnek is a sor végére rím kell, a festőnek is meg kell oldani a feladatot, mert most letakarom önöknek, hogy itt nem lenne semmi. Nem lenne ez a fiatalember, akkor mi lenne? Ha itt nem lenne semmi, egy rendkívül nagy űr keletkezne a kép mértani közepének a kellős közepén. A képet összeejtetné, összeesik a kép. A képnek a legfontosabb részeit ki kell tölteni, méghozzá úgy kell kitölteni, hogyha ezt én ki akarom tölteni, itt ugye van egy ilyen fa melvédszerű dolog, ami fölött vannak, itt le van rekesztve ilyen melvéddel, ezt fogja a bal kezével, és akkor így onnan be akar hajolni, hogy lássa Jézus arcát. És ez azért tökéletes, hogy ezt így festette meg, mert hogyha mondjuk itt egy álló alakot fest, most tessenek el, hogy itt egy álló alakot fest, akkor itt van egy kemény álló alak, itt van a képnek a legfontosabb, és megint álló alak, hát az sok. Ez sok léc, amit beletűzdel a kerítésbe, ez nem jó. Ezért Munkácsi annyira mindent pontosan, technikailag is kiszámít, hogy itt csak egy behajló arak képzelhető el, mert az lefedi ezt az egész teret, másrészt meg a gyermekhez és anyához képest is a fiatal nemzedéket képviseli. Mert így a képünkön van egy nemrég született gyerek, van egy 10 vagy 20 éves fiatalember, van egy ifjú anya, van Jézus 33 évesen, és van a többi korosztály is a 80 évig. Mintha az egész emberiség itt volna, korosztály szerint. De még nem válaszolom meg a kérdést, most még szétszedem a képet, illetve a kép részleteit magyarázom, majd a végén rátérek arra, hogy miért van ez az anya a gyermekkel. De menjünk közel Jézushoz. Itt áll Jézus, egy kemény szurony végeit, ugye lefogja a tömeget az a katona. Ott háttérben mondom, a tömeg erről veszi körül, a vallási vezetők erről szembe Pilátussal. Jézus hármas prés alatt van. Hármas prés. A tömeg üvöltöz mögötte, a vallási vezetők aljassága, ármánykodása előtte, és Pilátus tétovázása, habozása a teljesen előtte. És mégis ő a legnyugodtabb. Menjünk még közelebb. Mitől lesz ilyen nyugodt ez a Krisztus? Egy pillanatra elnézést kérek, mert mindenről nincs kinagyításom, de ebből a nagy
nagy kötetből mutatom önöknek, hogy először Munkácsit akart.

Kalmár pózban. Na ennek a, ezt megrajzolta a Nemzeti Galériában, látjuk, hogy teljesen így hátravett, még a két keze is így hátul, így ment, hogy mint a Görbe János játszotta a magyar filmbe, hogy itt állok, meg ide lőjetek. És ezt külön meg is festette, van egy ilyen Krisztusa. Ez a képhez készült, ez. Utána megfesti zöldben, kicsit másféleképpen, utána megfesti vörösben, megint másféleképpen, ezeket eladogatta, ez a három előkerült. Tehát lehet, hogy még 20-at festett, de hát ezt a hármat ismerjük. Ha csak arról kellene egy tanulmányt írni, hogy három év alatt Krisztus mi lett Munkácsi szemében, az is egy tanulmányt adna ki. A forradalmár Krisztusból hogyan lett az a Krisztus, na hogyan lett, hát itt térek vissza a képre, úgy lett ilyen, hogyha én megkötözöm a kezét, akkor nem állhat így, hát megkötözöttek nem így szoktak állni. Ha megkötözöm a kezét, akkor valahogy függőleges kell, hogy legyen a testtartás. Tehát egyből a forradalmár Krisztust a szemétkosárba dobja a Munkácsi, és kezd a Biblia Krisztusa felé tájékozódni. Nézzük csak, hogy hogyan. Következő kinagyítás. Rendkívül nyugodt, de nem csak szelíd, hanem határozott is. Nem csak puha a testtartás és az egész Pilátushoz való fordulás, de következetes és igazságra törő is. Honnan vette Munkácsi a példát, hogy egy ilyen arcot tudjon festeni? Na ez az, ami előtt az embereknek földbe gyökerezik a lábuk. Honnan vette erre a példát? Kedves hallgatók, még mindent nem tudtam átvinni számítógépre, mert egy antitalentum vagyok a számítógépekben, tehát elnézést kérek. Néha így meg kell szakítanom, és én írtam Rembrandtról egy albumot. Ez a cím, hogy mit, miért, hogyan rajzoltam és festettem Rembrandt. És ennek az albumnak sok különössége van, hát én a bibliai képeit elemzem Rembrandtnak, és mind a 14 Jézus portréját közlöm, fekete-fehérben. Más nem is volt meg, mert ezek többsége elveszett, ezek nagyon ritkák, még fekete-fehérben is, egy több mint 100 évvel ezelőtti német könyvből tudtam csak kimásolni, ma nem is közlik. De két Krisztus portréjáról megvan a színes fotóm is, az egyik New Yorkban van. Ez a New Yorki Metropolitan Múzeumban levő Krisztus portréja Rembrandtnak. A másik Berlinben van, ezt is közlöm színesben, ez a berlini Dahlemben látható Krisztus portréja Rembrandtnak. A 14 Jézus portréja annyiban egyezik, hogy mindegyik hátoldalára kivétel nélkül azt írta Rembrandt, hogy János 1.14. Mind a 14 portré. Tehát lehetett látni, hogy amikor modellt ületett ott Amsterdamban zsidó fiatalokkal, és állandóan Krisztust akarta megfesteni, neki egy biblia vers járt az eszébe, János 1.14. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Egyszerre egy olyan jellemet festeni, hogy egyszerre legyen kitárulkozó, bensőséges, szelíd, vonzó, üde jelenség, tehát szeretet, de egyszerre legyen következetes, határozott, amit az emberek nem tudnak elképzelni, mert mi emberek úgy gondoljuk, hogy a szeretet, hát az ilyen olvadás. Az igazság az meg ilyen keménység. Krisztus a kettőt egyesíti, és azt mutatja, hogy nekünk is ilyennek kell lennünk. Amikor szeretünk valakit, akkor igazságosan szeressük. Nem majom szeretettel. Amikor igazságosak vagyunk valakivel, akkor ne zord és szigorú igazságosságot lássanak tőlünk, hanem valódi szeretet, teljes igazságot. Erre mondja a Pál apostol, hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Ki volt Munkácsi számára Rembrandt? A legfőbb példaképe. Rembrandt nélkül ezt a festményt Munkácsi nem tudta volna megcsinálni. Rönant már a papírkosárba dobta, előtte ott van már a Biblia, a Bibliából ott van János 1.14, hogy egy olyan

0: valaki, aki nem forradalma, nem Jézus nem volt forradalma. Butasság, hogy a 20. században ilyet, meg 10, hogy Jézus forrad. Nem. Jézus soha erőszakot nem alkalmazott. Soha kényszert nem alkalmazott. Jézusnál a szeretet és az igazság egy volt. Most ezt kifejezni, amihez az életben alig lehet példát találni. Kevés igazi Krisztus követő is van az életben, tehát már annál fogva is, de a Biblia erről bizonyságot tesz, hogy Krisztus ilyen volt. Finoman megnyílik a szája, tehát ő válaszol Pilátusnak, ő küzd Pilátusért. A szem is nagyon határozottan, és szinte egy kicsit, mi van ebben a, hát csak fél profil ez is, tehát a másik szembogarat nem látjuk, de itt ebben az egy szemen az a, hogy mondjam, az a, az igazságra fölhívó következetesség, vagy a fölháborodom azon, hogyha valaki hazudik önmagának, mert önmagaddal teszel rosszat, hogyha hazudsz, nem is csak a másik emberrel, önmagaddal. Tehát a szeretet és az igazság egysége. És ez egy olyan nyugodt pozitúrában, hogy ez csak egy megkötözött kézzel tudja elérni. Hát ezért is tartott egy évig a megfestés. Ez festette át a legtöbbször. A többi alak ehhez képest kis feladvány, bár ott is nagyot teljesített. Most menjünk tovább, és nézzük meg, hogyha már szétszedtük az egész képet, hogyha most már minden részletével tisztába jöttünk, kedves hallgatók, állítsuk össze, ha most betoppanna valaki a terembe és megkérdezi, hogy önök itt voltak, majdnem egy órája folyik már ez az elemzés, mit teszek, mondani, hogy mit üzen ez a kép? 130 évvel ezelőtt Munkácsi mit akart nekünk is üzenni, akik majd később látjuk ezt a festményt? Én nagyon súlyosnak látom ezt az üzenetet. Ha valaki ezt belemagyarázásnak tartaná, akkor majd kérem maradjon itt az előadásaink után, mindig lehet kérdezni, hozzászólni. Elkezdem a szétszedés után az összerakást. Nekem mit jelent ez a festmény? Nekem ez a festmény annyit jelent, hogy Munkácsi világosan elém állítja, hogy egy, meg egy, azaz két lehetőség van ezen a világon. Van az államrend, az érdek és az erőszak, és nagyon sok ember az államrendet fogadja el, mint egy Istennek. Amit az állam csinál, én is azt csinálom. Mert hát gyenge vagyok, hogyan is széllel szemben nem lehet. Az államrend képviselője azonban tétovázik, és nem mer Krisztus szemébe nézni. Mit tudunk mi emberek, még a személyes életünkben is, de a közösségben, mit tudunk mi emberek csinálni, ami szép és jó és jeles és példaszerű lenne? Semmit. Követni akarsz embereket, követni akarsz eszméket, államrendet, társadalmat, szokásokat, hagyományokat? Ezt kapod. Politika és vallás. A politika és a vallás így-úgy mindig összeszövődik. De ketten együtt se tesznek ki annyit, mint Jézus egyedül. Van, amikor majd Jézus nevében szövődnek össze. Nem itt, de a mikorunkban, amikor a kereszténység összeszövődik az államhatalommal, és óriási egység lesz majd, de gondoljunk majd erre a képre, hogy Munkácsi azt mondja, hogy Jézus egymagában több, mint az egész világ. Két választásunk van. Vagy Jézust követjük személyesen, mert Jézus azt mondta, hogy te kövess engem. Mindenkihez szólt Jézus, hogy te kövess engem. Ha nem Jézust követjük, követhetünk politikát, hatalmat, pénzt, szokásokat, nem tudom én mit, két lehetőség van az életben. Ez a két lehetőség napnál világosabban, mint ezen a képen. Két fehér ruhába öltöztetett személy képviseli ezt a két mindannyiunk számára megnyíló életbeli lehetőséget. Sokszor még a politika a kisebb baj. Sokszor vannak politikusok, akik gondolkoznak, következtetnek, tépelődnek. A legnagyobb baj az életben az eltorzult vallásosság. Nem az ateizmus a nagy baj. Politika lehet ateista államrend. Szörnyű, de nem az a legnagyobb baj. Néhány nappal ezelőtt Nógrád megyében egy faluban voltam, és egy idős néni, egy a 80 éves néni úgy kicsusszant a szán, azt mondta, hogy de tanár úr, még az a gyalázatos szocializmus is jobb volt, mint ma ez. Így mondta, gyalázatosnak mondta. De azt mondja, még az is jobb volt, mint ma ez. Mondta Nógrád megyébe egy faluba egy 80 éves néni. Én oda szoktam figyelni a 80 éven felüli korosztály véleményére, de azok már átéltek egy smást. A borzalom, ez az 1-2, tudjuk, hogy ő kivétel lesz, de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Ez a 10 vallási vezető. Ez nagyon nagy probléma. Mondom, egy majd kiválik közülük, hogy a vallási vezetők mit össze nem tudnak hozni a történelemben. Hogy el tudják bolondítani az embereket? Micsoda tekintét élveznek, micsoda elsőséget, holott Jézus azt mondta, hogy majd sok elsőkből utolsók lesznek, hát ez rájuk nagyon is vonatkozik. Akik ma köztiszteletben álló vallási vezetők a világon, akiket ma csodál a világ, ezek Isten mérlegén majd utolsók lesznek. A szerencsétlen tömeg, mit csinál a tömeg? Mindig amire felbújtják, mindig hetszelik. Az ember önmagában is gyenge, hát ha még ez a sok gyengeség összeadódik és tömeget képez, a leggyengébb láncszem a történelme a tömeg. A tömeggel azt csinálnak, amit akarnak. Ezért Munkácsi nagyon is érzékelteti, tömeg az egyharmad, vallási vezető kétharmad. Itt van a kétharmados többség. Nem ott van a kétharmados többség. Ez a szerencsétlen tömeg mit csinál? Egyszer ide megy, másszor oda megy. Egyszer egyik falnak nyomják, másszor másik falnak nyomják. De kik nyomják? Ezek. Kérem, majd száfoljanak meg, hogyha erős szavakat használok. Hogy nem erről szól az élet, vagy Munkácsi nem ezt akarta. Hogy az egész jelenetet egyáltalán tudjuk fogni és érezni, ezért Munkácsi majdnem a kép felénél, de ez biztos, hogy több, mint a kétharmada, a felső részt megnyújtja, hogy levegőt kapjon az egész. Mert hogyha ez a kép kisebb lenne, rendkívül nyomasztó lenne, mert sok alakos. Ezért fölfelé is kinyitja a képet, teret ad neki, és hátulról is kinyitja, mert itt két ablakot vág, ez majd később alakult ki, ezt még eredetileg nem így tervezte, csak érzékeltet, hogy be kell engedni a fényt, tehát itt bejön Jeruzsálem ege, és itt van Jeruzsálemből néhány ház, hogy itt ezt az egyébként sötét előcsarnokot megvilágítsa, és ezért rendkívüli módon megnöveli annak az illúzióját, hogy ott vagyunk. Ember, te itt vagy, ma is ez a probléma. Ma is van a világnak is egy ajánlata neked, de aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé válik. Jakab levele, 4. fejezet. Két egymást kizáró világ. Ez a mi világunk ajánlata, politika, vallás, ez pedig Jézus, aki minden tanítását hogy kezdte, mihez hasonlítsam az Isten országát. Én nem ilyen országot jöttem, mint ezek csinálnak. Én nem a hazugságon érdeken alapuló országot. Az Isten országa bennetek van. Ha befogadjátok az én igéimet, befogadjátok a tanításaimat, más lesz a lelkületetek, más lesz az érzésetek, és ki az, aki befogadja a tanításaimat, aki olyan, mint a kisgyermek. Most adom meg a választ a kérdésre. Miért van itt ez a kisgyermek? Ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be az Isten országába. Jézus, te ezt 4-szer jegyezték fel az evangéliumok. Már csak fontos tanítása volt, hogyha ennyit hangsúlyozta. Ha nem lesztek olyanok, ez a kisgyermekek, ez ugyanaz, mint amikor azt mondta Jézus, így kezdte a hegyi beszédet, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Aki egyszerű ember, aki mint a gyerek tud elfogadni, hogy akár tartsa valaki a testét, a kis csöpp testét, az édesanyja. Ha olyanok nem lesztek, még ez a fiatal is ide tartozik ez a gyerekhez. Tehát tanuljunk a gyerekektől és a fiataloktól, mármint azoktól, akik tudnak elfogadni, akik tudnak fölnézni a náluknál bölcsebb idősekre, felnőttekre, mert a hitben is ez a szabály. Az az igazán hívő ember, aki Jézustól tud elfogadni. Aki követi a bárányt valahol, hova megy, Jelenések 14:5. Én keskeny útra hívlak benneteket. A széles úton járók hömpölyögnek a széles úton, de az a pusztulásba és a halálba visz. Én a keskeny útra hívlak benneteket, az életre és az örök életre visz. Máté 7. fejezet. Munkácsi technikailag is, ahogy mondom, itt felhúzza a képet, ott beengedi a világosságot, annyira hatás alá van, én most persze itt nem várhatom önöktől, mert ez nem 30 négyzetméter. De önök elmennek a Déri Múzeumban, mi egy évben egyszer szervezünk oda a kirándulást, és hát Miskolctól nem is a világ vége Debrecen, akkor fél órát adunk mindenkinek, hogy álljon meg a képek előtt, utána lemegyünk egy ennél, kb. Ekkora nagy díszterem van ott, egy kicsit nagyobb, akkor elkezdjük részletesen elemezni, és utána egy óra múlva megint fölmennek az emberek, hogy nézzék meg újra. Ennek a képnek mélysége van, mélysége van. Ez nem rögtön adja ki magát. Odállok, hát mi történik, itt van egy-két alak, aki a festészetet csak arra veszi, hogy hol csöpög a vér, vagy hol ölelnek meg valakit, és ez teszi a festészettel egyenlővé, rossz helyen jár. A festészet az igazi nagy festészet, amit Rembrandt csinált a 17. században, amit Munkácsi ezzel a trilógiával az, hogy megállok valami előtt, és elkezdek belemenni, kérdéseket föltenni, elmélyülni, és végén az életről 10-szer többet értek meg fél óra vagy egy óra alatt, mint addig talán az egész életemben. Ez a nagy művészet. Rilke azt mondta, hogy az a nagy művészet, amivel ha szembeállunk, azt mondja nekünk, változtasd meg élted. Du musst dein Leben ändern. Meg kell változtatnod az életedet. Nem jó az életed, és tudod miért nem jó az életed? Mert nem jó a gondolkodásod. Mert te ezeknek hiszel, és őrá meg nem is vagy kíváncsi. Ezért problémás az életed. Mert vagy tekintélyeknek hiszel, vagy a tömegnek, mert ugye most minden a statisztika az, amikorunk nagy tudománya, hogy mondjuk föltesznek egy éles kérdést, hogy mondjuk mi a homoszexualitás. De most egy durva dolgot mondok készakarva, akkor nem azt mondják, hogy most kérem, ez genetikai adottság, vagy ez egy bűn, hanem azt mondják, hogy kérem, szavazzanak, hogy hányan szavaznak erre meg arra, kijön 20-80-nal, hogy ez másság, 80%-ig azt mondja, 20% azt mondja, hogy bűn, azt letorkolják, és akkor elkezdik csócsán, jön 20 szakértő, és a végén semmit nem tudunk meg a dologról, csak az, hogy 80 meg 20%, meg 5 szakértő ezt mondta, 2 meg azt mondta. Ez a mi korunk, a tömeg. Borzalmas, a tömeg lénykora a mi korunk. Ki kíváncsi arra valakire, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet? Ki kíváncsi arra, aki azt mondta, hogy aki engem követ, az tagadja meg magát, győzze le a természetét, ne az indulataid vezéreljenek, ne az ösztöneid, ne a pillanatnyi hangulatot, hanem figyelj arra, amit mondok, és én elvezetlek téged azon a keskeny úton az életig, az örök életig. De hát ki kíváncsi Jézus Krisztusra? Aki viszont mindenkire kíváncsi. Jézus nem veti meg a tömeget sem, nem állít idegenül a tömeg előtt, ugye nem úgy tetszenek érezni. Nem veti meg őket sem, hiszen fáj neki, hogy a népe vallási vezetői hova viszik bele ezt a népet. Legkevésbé veti meg Pilátus, tehát föltekint Pilátusra, és küzd Pilátusért olyannyira, hogy Pilátus a szemébe nem mer nézni. Hát Pilátus szégyeli magát, hogy Jézus jobban szereti őt, mint ő saját magát. Kedves hallgatók, Munkácsi nem volt vallásos ember, templomba nem járt, formailag katolikus volt, 34 évesen fog ehhez hozzá, és 18 évig foglalkozik a témával. Ez 1881-es, 1884-ben megfesti a következő képet, a Golgotát, és 1896-ban az Ecce Homo-t, amiről majd 4 hét múlva fogunk még részletesebben beszélni, az 72 arc van rajta. Több, mint a kétszeres ennek, az Ecce Homo. És Munkácsi 18 év alatt, ami pályát befut, majd meg fogjuk látni, hogy Munkácsi egyszerűen azért, mert előveszi a Bibliát, komolyan veszi Krisztust, szinte azt mondhatnám, megtért ember lett. 18 év, 3 képpel. Amikor a harmadik képet kiállítják Budapesten 1896-ban, Ferenc József ott mindig ott tartatja maga mellett Munkácsit, mindennel kitüntetik, de annyira megviselik a milleniumi ünnepségek, hogy összeroppan, Németországba szállítják, idegszanatórium, Munkács előtt minden elsötétül, elfeketül, nyilván volt ennek egy betegség előzménye is, 56 évesen hal meg Munkácsi, 56 évesen, és ezeket a képeket 34 és 52 év között festette. Az egész életművének a döntő része, legalább a háromnegyed idejét lefoglalja ez a három kép, közben fest mondjuk más képet is, de mondjuk a magyarok bejövetelét, vagy a bécsi Kunsthistorisches Múzeumnak a menyezetképét, vagy egyéb más dolgokat is, de ez a három kép az a Milton mellett, ami Munkácsinak a legjobb négy képe, és ez a három kép hozzásegítette Munkácsit ahhoz, hogy megismerje, hogy ki volt Jézus. És megadatott neki, hogy azt is ki tudja fejezni, hogy Jézus azért jött a világra, nem azért, hogy őt szolgálják, hanem ő szolgáljon másokat. Azt az Istent ismerte meg, aki nem vallási hatalom, senkit nem manipulál és nem kényszerít, senkit nem lök, hanem mindenkit vonz. Tehát nem ez a Krisztus, hanem ez a Krisztus. Az abszolút pozitív személy itt a képen Pilátusért is küzd, vallási vezetőkért is küzd, tömegért is küzd, amikor ezek már csillagévnyi távolságban vannak mindentől, ami józan emberi, ami normális és megfontolt, és mégis küzd lankadatlanul mindenkiért, mert ő nem egyedül akar a feltámadása után ott lenni az örök életben, hanem ez a Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a kérlelés, ez a hívogatás, ez az igazi evangéliumi szeretet. Nos, hát a 19. század végén, amikor az emberek elvallástalanodnak, amikor istentiszteletre már nem járnak, amikor a darwini evolúció szerint azt értik az emberek, hogy úgyis a majomtól, mint közös őstől származunk, erkölcs az egy nulla, minden az, hogy mit eszünk, mit iszunk, meg mik az érdekeink, az ember állat, és az állat az az ösztönei szerint él, hát mi is gondolkodó állat vagyunk, hát hiszen már Arisztotelés is azt mondta, hogy zoon politikon vagyunk, akkor Jézusról festeni egy ilyen festményt, sőt ezután, mivel ez a kép átütő sikert arat Európa minden városában, ezután azt mondja Szédelmájer, már csak üzleti megfontolásból is, Szédelmájer egyébként az első világháború éveiben közzétette a Munkácsiról szóló emlékezéseit, sajnos ezt magyarra még mindig nem fordították le, mert hát nekünk az nem fontos, hogy Munkácsiról mit ír egy német ember. Szédelmájer azt mondja, hogy mester, ez olyan nagy festmény, mert különben most az eszmei érték olyan 4 milliárd, hogy fesse meg a folytatást. És egy festő ezután milyen folytatást fest? Hát a Golgotát. 1884-re kész a Golgota. A Golgota hasonló nagy kép, ha nem nagyobb bizonyos értelemben, mint ez. Azt is fogjuk tüzetesen elebezni. Megvan már a két kép. A két képet aztán viszik Európa, mondom majd Amerika szerte is viszik a képet. Na akkor mi legyen a harmadik? Mert ha már megvan a kettő, akkor illene lenni egy trilógiát csinálni. De a trilógiának a harmadik darabja egy ilyen kép után, meg a Golgota után mi lehet? Hát csak a feltámadás, vagy a mennybe menetel. És Munkácsi azt nem meri megfesteni. És tetszene tudni, hogy miért nem? Munkácsi pontosan érzi, hogy ezek a képek még átmennek, de a feltámadás, a mennybe menetel, az lenyelhetetlen béka az európai nézőnek, mert nem hisz benne, egyikbe se hisz. Se a feltámadásban nem hisz, sem akkor, sem most. Nagy tömegek ezt még megnézik, mert azt mondják, hogy most mi történt itt? Mondják-e? Mi történt itt? Mi van itt? Miféle érdekfeszítő dolog, ami itt történt? Igen, ezt el lehet mondani. De a feltámadás, hogy Jézus miért támad fel, Isten miért adja vissza neki az életet, miért megy vissza a mennybe, ez már annyira a hitnek a tartományába tartozik, hogy Munkácsi azt mondja a Szédelmájernek, nem merem megfesteni, mert a kutya nem lesz rá kíváncsi. És ekkor Munkácsinak a segítségére siet megint a Biblia, hogy akkor mi legyen a harmadik kép? A harmadik kép az legyen, hogy Pilátus előtt két kihallgatása volt Jézusnak, az elsőt megfestettem, hát akkor megfestem a másodikat. Ez lesz az Ecce Homo, ez lesz 1896-ban a millenáris ünnepségekre hazahozva, mert azt is Párizsban festi. Tehát akkor időrendben jön ez a kép, jön a Golgota és az Ecce Homo, de tematikus rendben jön ez a Pilátus előtti, jön az Ecce Homo, és a harmadik a Golgota, és így áll össze a trilógia. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy miért ilyen különös ez a trilógia, azért, mert a 19. század végén nem hisznek az emberek abban, amiben Rembrandt korában, vagy Michelangelo korában hittek még, és Munkácsi jó ösztönnel nem merte megfesteni a feltámadást, vagy a mennybe menetelt. Kedves hallgatók, beléptünk Munkácsi világába, de talán önök is érzik, hogy három festmény egy előadásba nem fért volna bele, ugye? Ez elég nekünk mára. Meg fogjuk látni, hogy a következő két kép szintén nem fog csalódást okozni nekünk. Óriási festmények, azoknak az eszmély értékük már nem negyedmilliárd, mondjuk 200 millió körül van. Ez a festmény jelen pillanatban kanadai tulajdonban van, 2014-ben visszaviszik. Egy magánmúzeum visszaviszi, ki se tudja állítani, a pincéjével fogja lehelyezni. Mi gyűjtöttünk rá a 80-as években, maga Pozsga Imre hirdetett gyűjtést. Mi történt? A rendszerváltásnál az a 40-50 millió forint szőrészállán eltűnt. Azóta is keresik, Pozsgai állandóan nyilatkozik, hogy keressük, de még nem találtunk olyan bankszakembert, aki megtalálná. Magyar nyugdíjasok, műkedvelő emberek adománya, ami akkori értéken, majdnem mai értéken kihozná ennek a képnek az értékét, mert azért 20 évvel ezelőtt 40-50 millió, azt mindenki máshogy szorozza fel, de én azt felszoroznám majdnem úgy, hogy ez 200 milliót is ér. Akkor az infláció 20 év alatt. A második kép az Ecce Homo, ez a déli múzeum tulajdon, ezt bármikor meg lehet nézni, most mind a hármat meg lehet nézni, mert a letéti ideje ennek a festménynek 2014 nyaráig tart. És a Golgotát most vette meg Pák Imre. Nem beszélnek róla, hogy mennyiért, nyilván 100 millió alul nem úszta meg, de lehet, hogy 200 millió, ezt nem lehet tudni. Az egy magyar ember tulajdonában van, aki szereti Munkácsit, külön alapítványt hozott létre, és neki köszönhető ennek a kárpátaljai üzletembernek, hogy ma Magyarországon ezt a trilógiát elmentek az emberek Pécsre, Budapestre, Debrecenbe, meg azt a Munkácsi kiállítást, amit ő visz végig az országon, azt is, ha összeveszünk, 3 millió ember ilyen még nem volt. Újabb Munkácsi reneszánsz kellős közepén vagyunk. Volt már az 50-es, 60-as években Csontvári reneszánsz, most van Munkácsi reneszánsz, énnek őszintén örülök, mert Munkácsi ezekben a művekben óriásit alkotott, nem csak festészetileg, technikailag, eszmeileg is. Aki veszi a fáradtságot és az elmélyülésre, egy kicsit belemélyed ezeknek a képeknek a világába, az elmondhatja a latin mondást, hogy numen ad est. Numen ad est. Itt az Isten lakik. Itt valami isteni üzenettel van dolgunk, amit ember nem találhatott ki. Itt valóban egy hiteles Krisztus küzdelem, ahogy küzd Pilátusért, küzd az egész emberiségért, a tömegekért, a vallási vezetőkért. És hát ezen az este önöknek ennyit tudtam elmondani. Békés Csabai felvételemet ajánlom még egyszer. Mondanám, ami ennél még részletesebb, de hát Békés Csabán adóznom kellett a helynek, a Génius Locinak, mert Békés Csaba tényleg példamutatóan ápolja a Munkácsi örökséget. Ebből a kis kiadványból is lehet látni, hogyha Békés Csabán járnak, okvetlenül látogassanak el, mert ott ennek a festménynek a vázlatai, portréi, stb. Ki vannak állítva. Ott vetítik le azt a filmet Munkácsiról, aminek a DVD-jét 3500 forintért meg lehet vásárolni, hogyha valaki kér, azt is előjegyzésbe veszik. Rendkívül jó másfél órás film Munkácsi művészi pályájáról. Ott lehet az újonnan felújított Munkácsi Mihály Emlékmúzeumban egy fél napot eltölteni. Mi január 8-án szerveztünk oda kiállítást, elmentünk vagy 50-en, 60-an. Miskolctól nagyon messze van, itt talán nem is hirdettem, és attól 300 méterre van a Munkácsy Mihály emlékház, ahol Munkácsy a inas éveit töltötte, ott viszont meg lehet nézni a Munkácsy, vannak ott is eredeti Munkácsy képek, és az egész Munkácsy enteriőrt. Köszönöm szépen a figyelmet, 10-15 perc szünet, és utána akkor a kérdések megbeszélése.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mai alkalommal részben még Ábrahám életéhez kapcsolódva azért tovább lépnénk a pátriárkák történetében, és Izsákról, illetve még Ábrahámról fog szólni a mai esti előadásunk. És egy picit visszakapcsolnék oda, ahol befejeződött az elmúlt heti alkalom, hogy egy kicsit visszaemlékezzünk arra, hogy miről is volt szó. És ugye, ha emlékeznek rá, akkor ezzel a képpel fejeztük be a múlt heti alkalmunkkor egy 6. századi bécsi genezis ábrázolás, Ábrahám és az ő teremtője az Isten. Említettem, hogy nagyon tapintatosan jelenik meg az Isten ábrázolás itt a képen. Ugye csak a teremtő kéz, az Isten keze jelenik meg a kép felső sarkán, és ott van az égbolt tele a csillagokkal. És ugye ehhez kapcsolódó történet a Bibliában az, hogy Ábrahámnak az az ígéret adatott Istentől, így kapta az ő elhívását, hogyha ő eleget tesz annak a feltételnek, hogy elhagyja a családját és elhagyja az ő földét, ugye Ur-Kasdim városát és aztán Harrán városát, vagyis Mezopotámia területét, és elmegy arra a földre, amelyet az Isten mutat neki, amit Ábrahám igazán ugye nem ismert, erről is beszélgettünk az előző alkalommal, akkor az Isten nagy néppé fogja őt tenni. És egy este, egy éjszaka, amikor Ábrahám imádkozott az Istenhez, akkor az Isten kivezette őt, vagy kivitte őt az ő sátra elé, és azt mondta neki, hogy tekints fel az égre, és nézd meg a csillagokat, és ugye ezt örökíti meg ez a kép is, ez a genezis ábrázolás. És ahogy nem tudod megszámolni a csillagokat az égen, úgy leszel majd a te utódaiddal is, úgy azokat sem fogod tudni megszámolni, olyan sokan lesznek. És ugye elhangzott így az előző előadás alkalmával, hogy ugye Ábrahám eleget tett a feltételnek. Kijött egy nagyon civilizált városból, úrvárosából, és elment Kánaán földjére, ahol alapvetően csak beduin nomádok, pásztorok éltek, kisebb városok, települések voltak csak, és egy olyan földön kellett, hogy éljen innentől kezdve, ahol sokkal egyszerűbb életmódot kellett követnie, már nem városi házban lakott, hanem egyszerű sátorban. Alapvetően egyszerű emberek, pásztoremberek vették körül, és egy olyan életet kellett élnie, amely állandóan kiszolgáltatott volt, részben az időjárásnak, részben pedig azoknak az embereknek, akik körülötte éltek. És amikor olvasjuk a bibliai történetet Genezis könyvében, akkor úgy csodálatos látni Ábrahámnak, Isten barátjának a hitét. Erről is szó volt az előző alkalommal, hogy a Biblia így hívja Ábrahámot, hogy ő Isten barátja volt. Ugyanis telnek múlnak az évek, amikortól kezdődően az elhívást és az ígéretet kapta, és úgy tűnik, hogy az ígéretek nem teljesednek. Ábrahámnak sok vagyona van, rengeteg jószága. A Bibliából kiderül, hogy van 318 felnőtt férfi harcos, aki a keze alá tartozik. Egy óriási nagy nemzetségben éltek együtt ekkor egy sátor területen, az ő katonáival együtt. Azonban van egy óriási nagy probléma az ő életében, mégpedig az, hogy nem látja teljesedni azt az ígéretet, hogy neki utóda lesz. És olvassuk Genezis történetét, akkor ugye láthatjuk azt, hogy Ábrahám odáig eljut, hogy azt mondja, hogy hát, nekem van egy szolgám, a damaszkuszbeli Eliézer, és majd akkor ő örökli a vagyonomat. De aztán, amikor Isten mindig vissza és visszatérően megerősíti neki ezt az ígéretet, hogy de lesz utódod, Ábrahám, lesz egy vér szerinti magod, akkor Ábrahám mindig megerősödik és hisz az Istennek, és ugye azt írja ott a Biblia, hogy és ez tulajdonítatik neki igazságul. És nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, hogy az ember nagyon sokszor van, hogy várnia kell valamire az életben. És mi emberek általában türelmetlenek vagyunk, és úgy szeretnénk mindjárt mindent azonnal megkapni. És ha utána számol valaki a Bibliában annak, hogy Ábrahám hány évig várt türelmesen az ígéret teljesedésére, anélkül, hogy bármit emberileg tett volna, vagy próbált volna hát úgy erőlködni, hogy ez az ígéret valóra váljon, akkor azt vehetjük ki így a bibliai kronológia alapján, hogy körülbelül 11 évig várt Ábrahám türelmesen. És 11 évig várta, hogy majd csak születik egy gyermeke, az ígért gyermek, akit Isten megígért, az ő barátja megígért neki, és 11 év eltelik úgy, hogy nem születik meg a várva várt gyermek. És akkor Ábrahám, aki, és ugye itt jön be, amiről a múlt alkalomra beszélgetés során kerítettünk már sort, hogy a Biblia egy olyan jellemábrázolást ad az emberekről, ami nagyon reális. Ő nem túlozza el a hithősöknek a jellemrajzát, nem mondja ezt Ábrahámról, hogy egy tökéletes ember volt életének minden cselekedetében, hiszen 11 év után Ábrahám is egy picit feladja, és azt mondja, hogy hát megpróbálok emberileg is tenni valamit, hogy ez az ígéret valóra váljon. Az én feleségem Sára, akit én nagyon szeretek, ő meddő, tőle nem fog születni gyermekem. Hát valamit ki kéne találni, hogy azért ez az ígért gyermek megszülethessen.
És ugye hát itt jön be az emberi természetünknek az álhatatlansága, ami ugye Ábrahámnál is jelen volt az ő életében. Ugye egy olyan döntést hoz az ő feleségével, Sárával együtt, ami hát nem egy tökéletes megoldás az ő életükre nézve. Nem tudom, mennyire ismerős a Bibliának ez a mozzanata, vagy ez a kis története. Ugye Ábrahám és Sára közösen megegyeznek abban, hogy van egy szolgáló leányuk, akit Hágárnak hívnak, és hogy vegye Ábrahám feleségül Hágárt, és majd a tőle született gyermek lesz az utód, az örökös. Most ez egy 20. század vagy 21. századi gondolkodással ugye egy picit olyan furcsának tűnik, és azt mondjuk, hogy hát miféle ötlet, hát nem valószínű, hogy a mai nap valakinek ez jutna eszébe megoldásképpen. Hogy egy picit élét vegyen így a megbotránkozásunknak, vagy a furcsaságunknak, abban a korban, amikor Ábrahámék éltek, tehát a pátriárkális korban, ez egy egyáltalán nem egy ilyen extrém, egy ilyen furcsa ötlet volt, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy általános gyakorlat, egy bevett jogszokás volt a korabeli Közel-Keleten. Ha megyünk a következő képünkre, akkor itt kivetítve látunk egy oszlopot, nem tudom, hogy kinek mennyire lehet ismerős így a tanulmányaiból, vagy a könyv forgatásai közben. Ugye ez Hammurapinak a törvény oszlopa. A közel-keleti jogalkotásnak a, úgy kell mondjam, hogy a legklasszikusabb és legősibb alkotása. Hammurapi Babilonnak a királya volt, az ő nevéhez fűződik az Óbabiloni birodalomnak a megalapítása. Egy nagyon tehetséges hadvezér, diplomata volt, építető volt, ő építette ki Babilonnak a városát. Az 1700-as években, tehát a Krisztus előtti 18. században volt Babilonnak az uralkodója, és az ő nevéhez fűződik ennek a több mint 2 méter magas, fekete dioritból készült oszlopnak a megalkotása. 300 paragrafus, 300 jogszabály van ezen a nagy diorit kő oszlopon fölvésve. Ugye a képen nem annyira látszik, de itt szorakoznak folyamatosan a szövegek, és ugye a képnek, vagyis hát az oszlopnak a legtetején pedig látható maga Hammurapi is, aki alkotja, illetve megadja ezeket a törvényeket a babiloni népnek. És hát minden bizonnyal Hammurapi nem tett más, mint a meglévő jogszokást írásba foglalta. És ez a Hammurapi törvény oszlop kapcsolódik szorosan az Ábrahám történethez, méghozzá ehhez a mozzanathoz, hogy ő Hágárt feleségül vette. Hogy az a Közel-Keletnek egy általános joggyakorlata volt, itt össze lehet hasonlítani, 3 olyan paragrafus is van, ami teljesen egybecseng az Ábrahám történettel. Ugyanis Hammurapi is ismeri ezt a jogszokást, és hát ajánlja is ezt a jogszokást, hogyha egy törvényes feleségtől nem születik gyermeke a családfőnek, akkor megteheti azt, hogy egy második feleséget vesz magának, akár a szolgáló lány, tehát kifejezetten ilyen paragrafus is van, és a szolgáló lányától született gyermekét kinevezheti törvényes utódának ez a családfő. Ugye nem tudom, mennyire vagyunk járatosak az ókori Közel-Keletnek a jogi viszonyaiban. Ugye a családfő teljhatalmú úr. Ugye patriarchátus van. Gyakorlatilag a férfinak a családon belül egy olyan szerepe van, ami megkérdőjelezhetetlen és megfellebbezhetetlen. Az ókori Közel-Keleten az apának joga volt arra, hát ugye hála Istennek, hogy már modern korban élünk, egy apának joga volt arra, hogy a feleségét vagy a gyerekeit eladja a rabszolgának akkor, hogyha az anyagi körülményei olyanokká váltak. Gyakorlatilag meg is ölhette a gyermekét, mert tehát hogyha úgy vélte, hogy túlságosan lázadozik, mert erre is meg voltak engedve, tehát ezt is megengedték a korabeli jogszabályok. És ugye hát ilyen helyzet is előállhatott, ami ugye itt az Ábrahám történetben is ugye megismétlődik, és ugye ne felejtsük el, hogy Ábrahám még Mezopotámiából jöttek ki, tehát ebből a világból, ebből a közel-keleti hát, világból származtak, és hozták ezt a fajta joggyakorlatot, amit itt Hammurapi is tanácsol, hogy akkor legyen egy mellék feleség, és annak a gyermeke lesz majd a törvényes fiútod. És érdekes, hogy 2 olyan paragrafus is van, ami kitér arra a Hammurapi törvényoszlopában, hogy mi legyen abban az esetben, hogyha esetleg a későbbiekben bonyodalmak lépnek fel. Mi legyen akkor, hogyha esetleg a későbbiekben ez a szolgáló leány, akinek mondjuk fia születik, hát túlságosan nagyra nő, és nagyon hatalmaskodni kezd, és él azzal a jogával, illetve hát azzal az előnyével, hogy neki fiú gyermeke van. És ugye ez majd kiderül később az Ábrahám történetben, hogy ugye ez visszaköszön, hiszen Ábrahám még ezzel a döntéssel, hogy ők ezt az utat választották, hát nem éppen az egyenes isteni akaratot követték. És ugye ezt Ábrahám is csak szépen fokozatosan kezdi meglátni, hogy nem volt ez egy jó döntés a részéről, hogy Hágárt maga mellé vette feleségnek, mert rengeteg konfliktus és rengeteg bonyodalom támadt,
amiket itt a Hammurapi törvényoszlop is megemlít. Tehát eljutunk Ábrahám életében ehhez a ponthoz, hogy megszületik ugye egy gyermeke Hágártól, és ő Izmael. És hogy Ábrahám ennyire nincs kezdetben tudatában annak, hogy ez nem az a gyermek, akit Isten megígért neki, ezt onnan is tudjuk, hogy Izmaelnek a neve héberül azt jelenti, hogy akit Isten megígért. Ugye a héber nevek beszélő nevek. Ugye a mai korban már ritkán találkozunk ezzel, hogy valaki egy olyan nevet kap, aminek valami rendkívüli jelentősége lenne. Viszont az ókori zsidó hagyomány és hát a zsidók előtti közel-keleti és kánáni gyakorlat is az volt, hogy a gyermekeket valamilyen szempontból, a gyermekek valamilyen szempontból egy olyan nevet kaptak, ami jelentett valamit. Vagy a szülőknek az Isten fele való viszonyulását fejezte ki, vagy a gyermek születése körülményeit, ugye Izmaelnél is ez volt, hogy akit Isten megígért. Sőt, olyan nevek is vannak, és majd a pátriárkák korában fogunk ilyen gyermeknévadással is találkozni, ami egy picit profétikusan már megjövendőli előre, hogy melyik gyermeknek milyen lesz a jelleme. A Jákobnál fog ez előkerülni, akinek a neve azt jelenti, hogy ügyeskedő csaló. Itt is tehát Izmael nevénél is egy ilyen szokással találkozunk, hogy a neve ezt jelenti, hogy akit Isten megígért. Vagyis Ábrahám azt gondolta kezdetben, hogy Izmael lesz az a gyermek, akit Isten megígért. És aztán Isten megjelenik Ábrahámnak, és azt mondja neki, hogy nem Ábrahám. Kétség kívül, így fogalmazza ott a Bibliában Genezis könyve, hogy kétség kívül Sára lesz a te feleséged, és attól lesz egy gyermeked, aki a megígért gyermek. És aztán Ábrahám valóban fokozatosan megtapasztalja, hogy hát ez a döntés ez nem volt egy jó döntés, és minden rossz döntésünknek ugye megvan a maga rossz következménye, ez már egy kicsit a saját életünkben nézve is tanúság, hogyha egyszer egy rossz útra tettük a lábunkat, ugye az az út vezet valahová, és a rossz döntéseinknek a sorozatos rossz következményei bizony bekövetkeznek az életünkben. Csak egy picit zárójelben tennék még annyit ehhez a mozzanathoz hozzá, hogy valahol képet kaphatunk itt arra nézve is, hogy Isten hogyan avatkozik, vagy hogyan nem avatkozik be az emberi életbe. Ugye Ábrahám Isten barátja volt. Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől, de elbizonytalanodott ebben az ígéretben, és egy emberi megoldást keresett. Isten nem állított neki egy tiltófát, és nem kopintott Ábrahám fejére, hogy Ábrahám ne tedd, nem tartotta készakarva vissza attól, hogy elvegye Hágárt feleségül. Az Isten tiszteletbe tartotta a szabad akaratát Ábrahámnak. Rossz döntés volt, megengedte, hogy meghozza ezt a rossz döntést, de utána Ábrahám nem tudta kikerülni nyilvánvalóan ennek a következményeit. És ugye előállt az a helyzet, amit végül is a Hammurapi törvényoszlop is az egyik paragrafusában előállít, vagy megjelenít, hogy ugye Hágár, ahogy megszülte Izmaelt, az ő fiát, onnantól kezdve elkezdett, hát ugye úgy szoktuk nagyon profánul, vagy nagyon egyszerűen fogalmazni, hogy magaslóra ült onnantól kezdve. Ugye nagyon sokszor visszafeleselt az ő úrnőjének, és biztos nyerekben érezte magát, hiszen ő övé volt a gyermek, Ábrahámnak az egyetlen gyermeke, aki minden szempontból az örökösnek számított a családon belül. És azért egy ekkora nemzetségnél, ahol 318 fegyveres katona volt Ábrahám keze alatt, ugye ez nem kis dolognak számított, hogy egy egész ilyen vagyont, meg egy ilyen hatalmas sereget örököl majd ez a gyermek. És Hágár ugye egyre többször feleselt, és egyre többször vágott vissza Sárának, és hát ugye Sára mit tett? Ment a férjéhez, és mondta Ábrahámnak, hogy hát ugyan tedd már helyre ezt a szolgálólányt, ugye mégiscsak mit képzel. És ugye Ábrahám hirtelen két malom ölőkő közé került, ugye egyik oldalról ott volt Hágár, aki a fiának az anyja volt, másik oldalról ott volt Sára, aki pedig a felesége volt. És hát ugye egyre többször tapasztalta meg, hogy hát ez így bizony nem jó. Szóval ez egy nem jó döntés volt, és valamit kéne tenni, hogy ez így ne folytatódjon tovább. Most a helyzet csak tovább bonyolódott, nem sokára, illetve hát ugye 14 év elteltével, ugyanis 14 év után, amikor már igazán alapvetően emberileg számítani nem lehetett rá, Sárának is megszületett a gyermeke, akit Izsáknak nevezett el. Az Izsák név, nem tudom, tudják-e mit jelent, nagyon kedves jelentése van, azt jelenti, hogy nevetős, mosolygós. Ugye Sára így fogalmazza meg, amikor megszületik Izsák, hogy örömet, nevetést szerzett nekem az Isten. Ugye megörült, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül vártak a megígért gyermekre. És ugye elképzelhetjük Ábrahámnak a helyzetét, hogy az egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen megszületett az ígért gyermek, viszont ott volt egy óriási nagy konfliktusban, hogy most már két gyerek van, meg két asszony, és a két gyerek, meg a két asszony, hát el lehet képzelni, ugye állandóak voltak a veszekedések és a viszálykodások. És ugye ekkor történik egy olyan mozzanat a Genezis könyvében leírtak szerint, ami egy újabb, egy kicsit elgondolkoztatásra késztet bennünket,
Ugyanis Isten megkeresi Ábrahámot egy bizonyos idő eltelte után, és azt mondja Ábrahámnak, hogy szóval ez a felállás, ezt most már itt meg kell szüntetni, és Hágárt el kell, hogy küld a házattól, a gyerekkel együtt. És nem tudom, hogy ez így kire hogy hat, ugye egy első pillanatra egy picit úgy érezzük, hogy hát azért ez valahol igazságtalanság, vagy hát szegény Hágár meg az a szegény gyerek. Hát azért mégis kitenni őket a sehova, meg a semmire, meg hát mégis mi lesz velük a közel-keleti viszonyok között. De azért egy picit, ha belegondolunk a történetnek, a helyzetnek a gyakorlati mi létébe, ugye a hétköznapokba, azért meglehetősen idegőrről lehetett mind Hágárnak, mind Izmaelnek, mind Izsáknak, mind Sárának, és hát végsősorban ugye Ábrahámnak ebben a helyzetben benne lenni. Két család, két gyerek, szóval ez állandó konfliktusokhoz vezetett. Ugye Ábrahám hozott egy rossz döntést, ugye ebből indultunk ki, Hágárt feleségül vette, lett egy gyermeke, de ez sok-sok konfliktus helyzetet teremtett, és valahol a rossz döntéséből következett, hogy egy olyan élethelyzet alakult ki, és azért is feszegettem ezt a kérdést egy picit többet, mert a mi életünk is kerülhet ilyen helyzetbe. Amikor olyan élethelyzet alakul ki körülöttünk, hogy egyszerűen nincs jó döntés az életünkben valahol. Tehát meg kell hoznunk egy döntést, mert a helyzet döntése kényszerít bennünket, de nehéz olyan döntést hozni, ami mindenkinek abszolút jó lenne. És ugye Ábrahámnak is kell hozni egy döntést, nem jó, hogy el kell, hogy küldje Hágárt és az ő fiát. De az adott helyzetben még ez volt a legjobb megoldás. És ugye kapott egy bátorítást, egy vigasztalást is Istentől. Azt mondta neki Isten, hogy Ábrahám, bíz bennem. Én ezt az asszonyt és ezt a fiút, én ezt gondját fogom viselni, nem lesznek magukra hagyatva. És ennek a fiúnak is nagy nemzete lesz. És egy érdekes profécia is elhangzik Izmaelről. Azt mondja Isten róla, hogy ő vad természetű lesz, hogy ő mindig mások ellen emeli fel a kezét, és hogy mindig az atyafia ellen veti fel, vagy üti fel az ő sátorát. Nem tudom, tudják-e, hogy Izmaeltől a Biblia szerint mely népek származtak le? Ugye az arab népek származtak le, és érdekesen teljesedik ez a profécia egészen napjainkig is, ugye egész a mai napi rádiót is, ha bekapcsoljuk. Ugye az arab-izraeli ellentét, ugye Izsáknak a leszármazottai voltak az izraeliták, ez a mai napig fennáll, és a világ történelemben valahol ez mindig is így volt, hogy a vallás miatt és a nemzetiségi különbségek miatt ez a mindig ellenébe üti fel sátorát mondat, ez Genezis könyve óta valahol valósággá lett. Ha megyünk a következő képünkre, akkor megnézhetjük, hogy hová került aztán Izmael. Ugye nem a legkedvezőbb életkörülmények közé. Egy nagyon sivatagos területre vándorolt Hágárral, az ő édesanyjával együtt, és a Biblia innentől kezdve viszonylag keveset ír róla. Annyit tudunk meg róla, hogy vadász ember lesz, íjjal, nyillal vadászik és járja a Negevnek és egyéb pusztáknak a sivatagos részeit. Annyit tudunk meg róla aztán a későbbiekben, hogy valóban vad természetűvé válik, ahogy a Biblia előre megjövendölte róla, és hogy egy idegen származású, egy egyiptomi nőt vesz feleségül. Ugye ez majd a Bibliában nagyon sokszor visszaköszön, hogy a feleségek eléggé befolyásolják a férjeiket, és ez ugye a mai napig is azért tulajdonképpen így van, hogy oda-vissza hatás van a házastársak között. És ugye ez a választás Izmael részéről, hogy ő egy nem igaz hitű feleséget választott magának, ez tovább sodorta őt az Istentől elfelé vezető úton. De nézzük meg, hogy mi lett Ábrahámékkal, Ábrahámmal és Izsákkal a továbbiakban. A következő képünkön láthatjuk, hogy hol éltek ők. Ugye a Biblia azt jegyzi fel róluk, hogy Hebron közelében Mamré tölgyesében lakozott Ábrahám az ő családjával együtt. Most Mamréről nagyon sokáig nem tudták, hogy körülbelül hol található, vagy hol is keressék Hebron környékén. Egészen 1923-ig, amikor egy német expedíció megtalálta, minden bizonnyal megtalálta Mamré tölgyesének a helyét. Ugyanis ezen a helyen már egészen a korai időktől kezdve a zsidók is emlékhelyet emeltek Ábrahám tiszteletére. És a régészek megtalálták nem csak azt az alapkövet, amit a hagyomány legalábbis Ábrahámnak tulajdonít, hogy ő ott egy oltárt épített az Úrnak, és ott akörül telepedett le a családjával. Megtalálták ezt az alapkövet, az alapkő fölé emelt heródesi templomot, ugyanis Heródes volt, aki először emlékhelyet emelt Ábrahámnak és a Mamré tölgyesnek, és aztán megtalálták a ráépített bizánci alapokon egy templomot, ami szintén ennek a ábrahámi alapokra épült emlékműnek volt a további emlékhelye. Ezt a mai napig meg lehet ugye tekinteni, Izrael földjén, Hebron környékén van Mamré tölgyese. Itt él tehát Ábrahám és Izsák, és a következő képen egy ábrázolást láthatunk arról, hogy milyen is lehetett az ő kettőjük kapcsolata.
Ugye Rembrandtnak, a 17. századi nagy németalföldi festőnek egy részkarcát láthatjuk, hogy Ábrahám és Izsák beszélgetnek egymással. A saját

Izsáknak. De azért ezek a hétköznapok nem voltak annyira derűsek mindig. Megyünk a következő képünkre, akkor most sorozatban láthatunk egy-két életképet, hogy hogyan is képzelhetjük előző mindennapjaikat. Ez az előző alkalommal is volt már kivetítve ez a kép, hogy a Biblia zsidókhoz írt levélben emlékezik meg róla, hogy Ábrahám és Izsák és aztán Jákob is sátorokban lakoztak az ígéret földjén. Ugye ők nem lettek soha itt, hogy úgy mondjam, állampolgárok, bár abban az időben ugye nem volt ilyesmi, de mindig idegennek és jövevénynek számítottak az itt élők közepette. Érdekes egyébként, hogy a Biblia leírja azt, hogy az itt élők nagyon pozitívan viszonyultak Ábrahámhoz és a családjához. Nagyon ritkán volt, főleg már inkább az utódaik alatt, amikor háborúságról tesz bizonyságot, vagy ír, emlékezik meg a Biblia. Általában azt írja le, hogy a közeli törzseknek a vezetői népei szoros barátságot ápoltak Ábrahámmal és a családjával. Sőt, nagyon sokszor ők keresték meg Ábrahámot azzal, nagyon sokszor ismétlődik ez a formula a Genezis könyvében, hogy te Istentől való fejedelem vagy mi közöttünk. Szóval valami látszik a te életeden, a te háztartásodon, a szolgáidon, hogy te valahogy más vagy, mint mi, és ezt mi elismerjük. Alapvetően tehát sátorokban éltek, ugye említettem, hogy ezek ilyen kb. 2 méter belmagasságú sátrak voltak, kecskeszőrből készítették a sátorponyvát, ez a nőknek a feladata volt, és a nők cipelték általában a sátorrudakat is, hogyha rövid távon mentek, a hosszú távon akkor ugye a szamara, de a nők dolga volt a sátor verése, a sátornak a felállítása. Ha a következő képre megyünk, akkor láthatjuk, hogy mi okozta a legfőbb problémát, ami miatt igen sűrűn kellett változtatni a telephelyet. Ugye a legtöbb problémát a víz okozta, és az, hogy csak időszakos vízjárások voltak ezeken a területeken, ugye a Hebron környékének és a Hebrontól délre eső területeken. Az évi csapadékmennyiség mindösszesen 200-300 mm volt, és nagyon sokszor kellett fölvenni a sátorfát és tovább menni egy olyan területre, ahol már volt elegendő víz. Állandó problémát okozott a kutak, az ásott kutak körüli harc. Erről is feljegyzést ad nekünk Genezis könyve, amikor arról beszél, hogy bizony előfordult, hogy erőszakkal is elvettek kutakat, még Ábrahám életében is, Ábrahámtól is, és harc folyt egy-egy vízterületért, hiszen az állatok víz nélkül nem tudtak megmaradni. És egy-egy területen kimerült a vízforrás, fölszedték a sátorfájukat, és ilyen ponyvás kocsikra helyezték a mozgatható értékeiket, és tovább vándoroltak a következő más vidékekre. A következő képen láthatjuk, hogy milyen is lehetett ez a vonulás, vagy hogyan is nézhettek ki a pásztorok, akik a vonulás közben a nyájaikat is terelték. Ugye megint csak láthatjuk a kietlen kopárvidéket, és láthatjuk azt, hogy azért elég embert próbáló feladat lehetett ezekre a nyájakra vigyázni, hiszen mindenféle vadállatok is előfordulhattak. Ezért volt az, hogy ezek a pásztorok, és ugye Ábrahámnak is át kellett szoknia erre az életmódra, fizikailag egy nagyon kemény munkát kellett, hogy végezzenek, jó fizikai erőléttel is kellett rendelkezni, és a kis Izsák is, amellett, hogy nyilván nagy tudást szerzett az apjától, és megtanulta az igaz Isten ismeretet, amellett komoly, kemény fizikai munkának is ki volt éve a hétköznapokban. Szóval már nem leselkedett úrvárosának a kényelme, hanem neki a hétköznapokban kellett megtanulni azt, hogy mit jelent kiszolgáltatottnak lenni a víztől, az éghajlattól, az állatoktól és a különböző ellenséges törzsektől. Ugye ez egy kis víztömlő, egy bőrből készült víztároló. Ugye ebben tárolták a vizet, vagy így szállították a vizet, amikor két állomás között voltak. Ugye nagyon sokszor ki kellett tartani a víznek egyik kúttól a másikig. És ugye ez a mai időknek a mostani felvétele, a mai időkig sem igazán változott ez a fajta nomád pásztorkodás, pásztorkultúra. Mai napig is ebben tárolják a vizet. Ez ugye jól hűti, és sokáig megtartja a víznek a hűvösségét, az ilyen vastag bőrből készült bőrtömlő. Ugye Ábrahámékról elhangzott már az előző előadás alkalmával is, hogy félnomádok voltak. Ez, hogy félnomád, ez azt jelenti, hogy amikor letelepedtek, akkor földművelést is folytattak. Tehát amikor egy-egy helyen megálltak, és hosszabb, rövid ideig ott a környéken vándorolgattak az állatokkal, közben a földet is elkezdték művelni, és ebből is ugye élelmet tudtak maguknak előállítani. A következő képünkön láthatunk egy olyan emléknyomot, ami ebből a félnomád életmódból is megfogható. Ugye a félnomád életmód régészetileg nagyon nehezen kimutatható, és ezért is van, hogy a pátriárkális kornak nagyon kevés közvetlen bizonyítéka van. Nem találunk egy olyan házat, amire rámondhatnánk, hogy na, talán Ábrahám és Jákob itt élt. Azért nem mondhatjuk, mert alapvetően sátorlakók voltak, a sátorból

Nagyon kevés nyom mutatható ki régészeti lek, hát csak képzeljék el, hogy hát leverik a sátor cölöpöket, aztán fölszedik, mennek tovább, ugye nem sok minden marad meg. Amit megtalálunk, és ami a legtöbb hát, információs anyagot adhat egy-egy népnek a vándorlásáról, vagy előfordulásáról, azok ugye az edények, az edény darabok. Ez a középső bronzkorból, tehát az 1700-as évekből származó, tipikusan a zsidókat megelőző kerámia Kánán földjén. Amit kiemelnék belőle, anélkül vagy ahelyett, hogy tehát nem fogom részletesen elemezni, hiszen nem ez a feladatunk ma este, csak a motivumokra hívnám fel a figyelmet. Ugye a régészek a kort kerámia alapján is meg tudják határozni, illetve az egy elég pontos datálásnak tudható. És ami alapján meg lehet mondani, hogy egy kerámia milyen korú, vagy hogy milyen korban keletkezhetett, azt a mintázata, illetve hát ugye részben, hogyha egész edényről van szó, akkor a formája alapján lehet megmondani, illetve magából az anyagból is meg lehet állapítani. És ugye ami jellemző rájuk, ez a, úgy szokták mondani, hogy az agyagra, amikor megszáradt, ugye elkészítették agyagból a kis edénykéjüket, egy picit megszáradt, bebőrösödött az agyagnak a felülete, és nagyon sokszor bemaszatolták az egészet egy máz réteggel. Ezt slipnek hívják, hogyha valaki esetleg szakirodalomban valamennyire járatos. És ebbe a slipbe, ebbe a mázas, tehát nem egy színes máz volt, csak egy agyag massza, amit rákentek a beszáradt edényre, és ebbe húzgáltak bele ilyen különböző karcolatokat, motivumokat. Innen is meg lehet ismerni, például is egy ilyen tipikus megjelenési formája a kerámiákon ennek a kornak a művészetében. Lehetünk a következő képünkre. Ugye mondtam, hogy a félnomád életmódhoz hozzátartozik a földművelés. Itt megint csak egy modern, tehát egy mostani korú képet láthatunk. A mai napig is így törik föl a földet ezen az elég nehéz éghajlati területen, ahol elég nagy a szárazság. Ugye elég kemény sziklás a kő, a talaj, ahol a földművelés folyik. A következő képünkön egy picit már azt nézzük meg, hogy a hölgyek mit végeztek. Ugye ez most Ábrahámék hétköznapjai. Ugye Ábrahámék pásztorkodtak alapvetően, földet műveltek, és ugye Sára meg a szolgáló leányoknak a feladata volt, hogy a szöveteket elkészítsék, tehát egyrészt a ruházatot, amit magukon hordtak, másrészt a sátornak a berendezéseit, ugye hát ne gondoljunk nagy berendezésekre, vesszőből készült, sokszor összecsukható kis székek tartozhattak hozzá, gyékeny szőnyegek, és ugye ezek a szőttesből készült szőnyegek. Ugye ez megint egy mostani szőttest, tehát nehogy valaki azt képzelje, vagy úgy menjen haza, hogy találtak egy ókori közel-keleti szőttest, ugye ez nem maradt fenn, de nagyjából a mintakincse, meg a technikája megint csak nem sokat változott napjainkig. És ugye még egy feladata volt a hölgyeknek, a következő képünkön láthatjuk majd, hát ugye a főzés-sütés, ez akkor is az asszonyok feladata volt, ugye egész más körülmények között, ha egy picit mindenki összehasonlítja a saját otthoni kis konyhájával, szóval semmi beépített berendezések nem nagyon voltak, hanem egyszerű tapasztott kemencék, és ugye a mindennapi feladatok közé tartozott például a kenyérsütés is, hiszen akkor még nem lehetett hova menni vásárolni. Tehát így teltek múltak a hétköznapok Ábrahámék életében, és ugye ahogy mondtam is, elég nehéz olyan bizonyítékot találni, ami Ábrahámra, vagy Jákobra, vagy a pátriárkális korra egy közvetlen bizonyíték lenne, hogy íme itt éltek, mozogtak. Ellenben előkerültek közvetett bizonyítékok a pátriárkális korral kapcsolatban, és egy picit most ebbe tekintenénk bele, hogy mi is volt ez, mi az, amit tudhatunk a pátriárkális korról biztosan. Ugye láthatunk egy térképet úgy általában a közel-keletről, és a közel-keleti térképünknek itt a szíriai területén mutatnék egy várost, aminek a neve lehet, hogy ismerős talán egy néhány embernek, Eblát. Ugye láthatjuk, hogy maga Kánán területe ez a rész, és Ábrahámék is ugye főleg Kánánnak a déli részén vándorolgattak, Negev sivatagjában, ugye időnként átmentek Egyiptomba, aztán visszajöttek, tehát ez a terület volt, ahol előfordultak. De mivel ez a terület kulturálisan és nyelvileg, meg népességet tekintve gyakorlatilag egynemű volt, így Eblában, amiket feltártak régészeti emlékek, és amik ebből a korszakból, tehát a pátriárkális korból származnak, egy kicsit betekintést engednek nyújtani abba, hogy hogyan is élhettek, vagy egyáltalán milyen lehetett az a kor, amiben Ábrahám élt. A következő képünkre megyünk, akkor meg is nézzük közelről Eblát. Ebla telje, vagyis Ebla dombja, ami maradt belőle a 20. századra. Tel Mardiknak hívják, és az 1960-as években egy olasz expedíció indult, hogy ezt a városromot feltárja.
nem tudták, fogalmuk nem volt, hogy mit fognak alatta találni. Egy olyan település került elő, amit nagyon-nagyon hosszú évezredeken keresztül használtak, és ennek a településnek volt egy olyan rétegsora, ami kapcsolódik a pátriárkális korhoz. És ugye itt van egy közvetlen lehetőségünk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon azok a régészeti leletek, amik itt előkerültek a pátriárkális korra datálhatóan, azok igazolják-e, vagy mennyire vannak kapcsolatban az Ábrahám korával, Izsák korával, vagyis a Bibliából ismert pátriárkális korral. A következő képünkön már egy ásatási életképet láthatunk. Hosszú évtizedeken keresztül tartott az ásatás, és tulajdonképpen a mai napig is tartana, hogyha lenne rá pénz. Ugye maga a tel, ez a domb, ez 16 méter magas, egy picit próbálják maguk elé képzelni, tehát nem egy icipici törpe dombocskáról van szó, és egy olyan 55-56 hektár az egésznek a területe, tehát egy irdatlan nagy dombról van szó, és ennek egy részét kezdték el az olasz régészek feltárni. Mi az, amit találtak, ami érdekes lehet a számunkra? A következő képünkön láthatunk egy palotát. Ugye hát ez most még így nagyon nehezen derül ki, hogy egy palota, de majd nem sokára látjuk egybe is az egészet. De ez egy palotának a trónterme. Ami előkerült tehát, az egy palota együttes, és a palota együttesnek, itt most a trónterem részét látjuk kivetítve, itt vannak cölöpjuk, akik mutatják, hogy oszlopos volt a belvilága ennek a palotateremnek, és itt, ami megmaradt nagyon szépen, amit lehetett rekonstruálni, ez volt a trónszéknek a helye. Ugye itt ült a király a maga kis trónszékén, ide lehetett szépen rá föl sétálni. De nem is ez a fontos, vagy legalábbis a mi szemszögünkből most nem ez a lelet a legfontosabb, hanem ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy rekonstrukciós rajzot, hogy ez a palota együttes nagyjából hogyan is húzódhatott. Ugye több épület is csatlakozott a későbbiek folyamán már a palotához, és magát az egész települést egy fal rendszer vette körül. Ez a fal nagyon érdekes anyagból épült fel, letaposott földrétegből és a hulladékból építettek egy falat a város köré. Nagyon szabályos elrendezésű volt a város. Ha lerajzolnánk, akkor egy egyszerű kör alaprajza volt a városnak, és negyedekre volt feldarabolva, tehát négy részre választották szét a várost, és a negyednek mind a négy sarkában volt egy-egy kapu. Tehát egy nagyon szimmetrikus, szabályos város volt. Minden egyes kaput egy-egy istenről neveztek el. És azt is tudjuk erről a városról, hogy nagyon sok írnok lakott benne, és nagyon jelentős volt az adminisztráció ebben a városban. És ehhez kapcsolódik, hogy mivel nagyon sok adminisztráció volt a városban, előkerült a város levéltára is. Ugye itt volt valahol a trónterem, és a trónteremhez kapcsolódóan egy oszlopos udvar, és az udvarnak az egyik kis sarkából, az egyik szobából kerültek elő ékírásos agyaktáblák. Nagyon jó dolguk volt a régészeknek, ugyanis amikor a város szerencsétlenségére a város leégett egy periódusában, az életének egy periódusában, és a levéltárban sorakozó, nem tudom, hogy tudják elképzelni ezeket az agyaktáblácskákat, ugye hát különböző nagyságúak, de úgy általában ilyen alakzatúak ezek a kis agyaktáblák, és papolcokon úgy szépen sorba voltak rakva, úgy oldalukra voltak állítva ezek az agyaktáblácskák, és ahogy elégett a város, és elégett a levéltár, úgy összeomlott ez a polc, és ahogy lepottyantak az agyaktáblák, a régészek nagy szerencsére szépen egymás mellé pottyantak le, gyakorlatilag sorba, így még el se dőltek igazán, mert annyira kicsi volt a hely, és mivel leégett az egész város, az agyaktáblák még jobban kiégtek, tehát gyakorlatilag teljesen olvashatóak azok a szövegek, amik a mai napig ránk maradtak. Következőképpen láthatunk majd egy professzort, ez egy olasz professzor volt, akinek a feladata volt ezeknek az ékírásos táblácskáknak a megfejtése. Giovanni Pettinatónak hívják, aki neki látott megfejteni ezeket az ékírásos szövegeket. Sumér ékírással vannak írva ezek a táblácskák, de nem sumér nyelven, hanem ókánáni nyelven, úgy is nevezték, hogy eblai nyelven. És hogy mik is kerültek elő, és amik a számunkra érdekesek lehetnek, a következő képen láthatunk majd közelebbről egy-két ilyen ékírásos táblát. Előkerült, mivel hogy ez egy kereskedelmi város volt, és alapvetően a kereskedelemből élt, előkerült rengeteg olyan agyaktáblácska, ami a kereskedelmi kapcsolatoknak a dokumentuma volt. És tételesen fel voltak sorolva ezeken a kis táblácskákon, hogy mely városokkal állt kapcsolatba Ebla.
Na és itt jött ugye az érdekesség, hiszen nagyon sok olyan helynév került elő a táblácskákon, amiket csak a Bibliából ismertünk eddig. És ugye nagyon sokáig a történészek úgy álltak a bibliai város nevekhez, hogy hát ha igaz, igaz, ha nem igaz, nem igaz, ki tudja, ki nem tudja, bizonyíték nincs rá. És jöttek az eblai leletek, és jött az óriási szenzáció, hogy hoppá, hoppá, van Biblián kívül is olyan forrásunk, ami bizony megemlíti a Sínai félszigetet, megemlíti Jeruzsálemet, megemlíti Gázát, és jöttek egymás után elő azok a helynevek, amiket a Bibliából ismertünk. De nem csak helynevek, hanem személynevek. Méghozzá, ami legérdekesebb, és mai napig is mondjuk az olvasatokon azért folynak a viták, de minden esetre előkerült egy olyan név, ami a Bibliából egy nagyon ismert név, Ébernek a neve. Éber vagy Héber, ugye a később a zsidóknak a neve is egyesek szerint ugye innen számítódik. Éber Ábrahámnak volt az őse. És ami érdekes, hogy ennek a Eblának, ennek a városkának az egyik legendás királya egy Éber nevezetű ember volt. És félreértés ne essék, én most nem azt mondom, hogy az Ábrahám ősatja az Eblának a királya volt, mert erről szó sincsen. De egyet minden esetre igazolnak ezek a táblácskák, hiszen előkerült Ábrahám neve is, előkerült Izmael neve is. Egyet igazolnak mégpedig azt, hogy ezek a nevek, ezek a helynevek és ezek a személynevek ismertek voltak ebben az időben. Tehát az a kor, amit mi a Bibliából a pátriárkák korának ismerünk, és az régészetileg, történelmileg ugye a középső bronzkor tájéka, tehát a Krisztus előtti 1900-as, 1700-as évek, az a történelem szerint is, és a régészet szerint is egy olyan korszak volt, amikor ezeket a neveket és ezeket a helyeket ismerték és használták. Ez a Biblián kívül az egyetlen bizonyítéka, illetve forrása annak, hogy valóban léteztek ezek a települések, vagy létezhettek, és valóban olyan emberek éltek ezen a vidéken, akik ilyen neveket, vagy hasonló neveket használtak. A mai napig sincsenek feldolgozva az eblai dokumentumok. Tehát a mai napig sincsenek publikálva, nyilvánosságra hozva, hogy pontosan mik is olvashatók ezen a szövegeken. De ami még érdekes, hogy vannak olyan ékírásos táblácskák, legalábbis állítólag, és hát ugye itt kell megtennem azt a megjegyzést, hogy hát állítólag, hiszen ezt nem publikálta senki, tehát nem láttuk, nem olvashatjuk. De vannak olyan szakirodalmak, amik azt írják, hogy előkerültek olyan ékírásos táblácskák, amiken vízözön történet van. Na most a Biblián kívül egyedül a Gilgames eposzt ismerjük, mint vízözön történetet. Ugye azon kívül egy-két indián hát ősi legenda van, ami a vízözön mitoszt törzi meg a számunkra, de ezen kívül nem ismerünk máshonnan írottan, tehát kezünkbe foghatóan vízözön mitoszt, vagy vízözön történetet. Ugye itt az eblai táblákon az egyik régész szerint bizony előfordul a vízözön történet valamilyen formában. Na most, hogy ez tényleg így van, vagy tényleg nem így van, ez majd a jövő eredménye lesz, hogyha egyszer kézzelfoghatóan nyilvánosságra hozzák majd ezeket a táblákat. Ugye ennyit akkor az eblai leletekről, és egy picit, ha megyünk majd tovább, akkor visszakanyarodnánk Ábrahámnak az élettörténetéhez. Ugye az eblai leletek végül is arra jók a számunkra, hogyha össze akarjuk vetni a Bibliát, és össze akarjuk vetni a történelmi emlékeket. Ugye a kérdésünk mindig ennél az előadás sorozatnál, ahogy az elején még a legelső előadáson mondtam, hogy mennyire lehet összevetni a kettőt, a Biblia adatait és a történelmi régészeti emlékeket. Itt Ebla és az eblai leletek igazolják a pátriárkális kornak a történetét. De most visszakanyarodva Ábrahámnak a személyes életéhez és Izsáknak a személyes életéhez, amikor megyünk tovább Genezis könyveinek olvasásában, akkor egy nagyon megrendítő történethez érkezünk, és még a mai estén egy picit ebbe is belepillantanánk. Ábrahám neveli az ő fiát, és eltelik, nem tudjuk pontosan mennyi idő, de Izsák már egy fiatal ember és serdül, olyan 18-20 év körül lehet, amikor egyszer egy alkalommal megjelenik Ábrahámnak Isten, és azt mondja neki, hogy Ábrahám, vedd fel a te fiadat, azt az egyetlen egyet, és vidd el Mória hegyére, vidd magaddal és áldozd meg nekem. És ugye hát nagyon megrendítő ezt olvasni, és nagyon megrendítő belegondolni ebbe a történetbe. Nem tudom, hogy mennyire próbálják, vagy próbálták már átélni ezt az élethelyzetet. Van egy szeretett gyermekük, akit Istentől kaptak. És ez az Isten most azt mondja, hogy az a gyermek, akire 25 évet vártam, és aki az én szeretetemnek a középpontja, és az egyetlen reménységem, hiszen ő lesz az örökösöm, az utódom, hitben is, anyagilag is, most én ezt a gyermeket vegyem föl, vigyem magammal, és áldozzam meg. Nem kis dilemma elé kerül Ábrahám.
De egy pillanatig sem habozik, és ugye itt látható megint, hogy Ábrahám Isten barátja volt, és hogy miért is került a hithősök közé a zsidókhoz írt levélben. Ő felveszi a gyermekét, azt az egyetlen egyet, és talán még a feleségének sem szólt. Ezt ugye igazán nem tudhatjuk, de talán valahol így tudjuk elképzelni. Hiszen egy olyan lelki teherrel a lelkében kellett nekiindulni annak az útnak, amire Isten elhívta. Ugye itt volt Hebron környékén, a Mamré tölgyesében, és Isten azt mondta, hogy menj el Mória hegyére, ami a Jeruzsálem környéki hegyeknek az egyik hegye volt. Menj el, és tegyed meg ezt a nagyon hosszú, gyakorlatilag 3 napi járóföldet, ezzel a lelki teherrel, ugye nyilván ezzel kellett Ábrahámnak végig küzdenie, hogy itt van ez a parancs Istentől. Nem lehet összekeverni, szóval ez nem egy olyan dolog, hogy most valamit meg kell tennem, vagy nem kell megtennem, hanem ez egy olyan dolog, amire engem kifejezetten az Isten kért meg. És hogy milyen lehetett olyan Ábrahámnak ezen az úton 3 napig menni, ugye mondom, hogy talán ezért tudom elképzelni, hogy talán a feleségének sem merte igazán megmondani, hiszen ő maga sem értette talán pontosan, hogy most mit is akar Isten, vagy miért is kell-e, hogy ezt megtegye. És hogy sokat gondolkoztam magamban akkor, amikor ezt a történetet olvastam, hogy Ábrahám vajon hogy tudta feldolgozni Istennek ezt a kérését. Picit gondolkozzanak el rajta, és hogy gondolják bele magukat ebbe a helyzetbe, hogy hogy lehet egy ilyen kérést feldolgozni. Nekem van egy Istenem, egy Isten képem. Ugye az én Istenem, az én barátom, ugye Ábrahám így állt Istenhez. Tőle kaptam a gyermekemet. Miért? Miért kell most megáldoznom? Ugye ott van egy óriási miért kérdés Ábrahámba. És 3 napig keresztül mennek a gyermekkel, és ugye még a helyzetet fokozza az is, hogy amikor már úgy egész ott vannak Mória hegye tövében, és Ábrahám még a szolgálókat is elküld, és azt mondja, hogy majd én és a gyermek fölmegyünk a hegyre, áldozunk, és majd visszajövünk. És amikor mennek egyre följebb a hegyen ott Jeruzsálembe, a következő képen talán megnézzük, hogy hol is játszódott ez, úgy nagyjából körülbelül ugye a jeruzsálemi dombokon. Mennek fölfele a hegyen, és ugye a fiatal Izsák megszólal, hogy hát apám, ugye itt van a rőzse a hátamon, meg itt vagy te, meg itt van a kés, na de hol van az égő áldozatra való bárány? Ugye a bárány áldozatnak a szokása nem a zsidóktól eredeztethető. Itt azt hiszem, hogy egy nagy tévhitet kell, hogy eloszlassak. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, vagy szokták ugye azt mondani, hogy az állat áldozat, vagy a bárány áldozat az a zsidóktól eredeztethető. Nos, a Biblia szerint ez nem így van, hanem ez egy nagyon-nagyon ősi gyakorlata volt az igaz szívőknek, hogy ők az Istennek egy bárányt áldoztak. De az ő áldozatuk abban különbözött más pogány népeknek az áldozatától, hogy ezt az áldozatot, ezt a bárányt nem azért áldozták az Istennek, hogy engeszteljék, hanem jó indulatra hangolják maguk iránt, vagy maguk iránt az emberek iránt, hanem azért áldozták ezt a bárányt, mert ez a bárány előre mutatott valakire. Már az idő kezdetétől fogva. Ugye már a bűneset után rögtön elhangzott Istennek egy ígérete, hogy lesz majd egyszer egy megváltó. És az igaz hívők ebben a hitben áldozták mindig meg ezt a kis báránykát, hogy ez előre mutat valamire. Ábrahám is hitte ezt, és gyakorolta ezt a szokást, ugye ebből a történetből is kiderül, és Izsákot is megtanította az áldozatnak a miben létére, és az, hogy arra miért is van szükség. Szóval Izsák is megkérdezi az apját, hogy de hát az égő áldozatra való bárány hol van? Ugye Ábrahám mit tud erre mondani, hogy képzeljük el a helyzetet, egy kicsit gondolják bele, mintha maguk lennének Ábrahám. Most mit mondanak a gyermeknek, vagyis hát a fiúknak, hogy hol a bárány? Ábrahám se merte még itt elmondani Izsáknak a teljes igazságot, nem mondta azt, hogy hát fiam, te leszel az, csak még nem tudod, hanem azt mondja neki, majd az Isten gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Megmutatnám, hogy mi az, ami Mória hegyéből megmaradt. Ugye mind a keresztények, mind a zsidók, mind a muzulmánok szent helyként tekintik Mória hegyét, és mint minden szent helyet általában beépítenek, tehát gyakorlatilag megközelíthetetlenné válik. Most Mória hegye fölé már a igen korai időkben egy emlékhelyet emeltek, és Mória hegyének a legcsúcsa az itt van, itt a fa korlátok mögött. Nem tudom, mennyire látható itt a dián. Nem kicsi ez az egész terület, ami itt körbe van fogva, és nem is olyan alacsony ez a fa korlát, csak a dián lehet, hogy nem annyira jön ki. Ez egy körülbelül embermagasságú lehet ez a fa korlát, tehát éppen-éppen csak, hogy be lehet látni a tetején, meg itt a rácsokon lehet bekukucskálni. És mögötte van az a szikla, vagy Móriának az a hegye, vagy az a helye, ahol a hagyomány szerint ez a bizonyos esemény megtörtént, hogy Izsákot fel kellett áldoznia Ábrahámnak. Ugye megérkeznek föl Mória hegyének a tetejére, és ugye, hogy hogyan is dolgozhatta föl magában Ábrahám ezt az egészet, hiszen elérkezett a pillanat, hogy ott volt a kő, ott volt a kés, ott volt a fa, bárány sehol, a gyereket föl kellett tenni a fára. És nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy vajon Ábrahám hogyan tudta magában ezt feloldani.
Érdekes, hogy a Bibliában nagyon sok mindennel összefügg. A választ nem itt találjuk meg Genezis könyvében, hogy Ábrahám hogyan is oldotta fel magában ezt az óriási nagy miért kérdést. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete beszél arról, hogy hit által Ábrahám megáldozta az ő fiát, Izsákot, mert miben hit? Mert hit abban, hogy az Isten a halálból is fel tudja őt támasztani. Ábrahám nem abban hit, hiszen honnan is gondolta volna, hogy Isten nem fogja tőle kérni azt, hogy megölje a gyermekét, hanem ő azt hitte, hogy lehet, hogy most az Isten valamiért elveszi tőlem, de vissza fogja adni, fel fogja támasztani, mert neki lesz rá hatalma. És így vált képessé arra az ő lelkében, hogy megtegye ezt a nem kis dolgot. Szóval megint csak nem tudom, hogy kinek milyen a lelki érzékenység, meg a lelki felfogó képessége. Azért nem semmi dolog egy olyan valakire kést emelni, akit a világon a legjobban szeretünk. És Ábrahám fölemelte, és kész lett volna mindenre, bár ő sem értette, hogy ezt Isten miért kívánja tőle, de egyet tudott, Isten soha nem téved. Ha Isten ezt akarja, akkor annak valami oka van. És ha most rossz is minden, de biztos, hogy minden jóra fog fordulni. Mert valahogy ennek kell, hogy megoldása legyen. És ugye már-már ugye ott lenne a kés a gyermek feje fölött, és a következő képen láthatunk is majd egy ilyen ábrázolást. Megint csak Rembrandt, ugye a 17. századból egy olajfestmény. Izsák feláldozása. Ugye itt láthatjuk ezt a drámai képet, hogy ott van Izsák a fákon rajta, és ugye Ábrahám már készül arra, hogy megtegye azt, amit Isten kért tőle. Ugye még nem tudom, hogy a képen mennyire látható megint csak távolabb, de ugye az arcán is úgy nagyon jól megfogja Rembrandt, hogy ott van az iszonyú fájdalom, de ugyanakkor az elszántság is, hogy ő megteszi. És egyszer csak Isten egy angyalt küld, és ugye az lefogja ugye a Biblia szerint Ábrahámot, illetve azt mondja neki, hogy ne tedd meg. Ugye nem szükséges ez az áldozat, hanem ugye ott van egy ilyen bokor, és a bokorban ott van egy kos, és a kost kell megáldozni, ugye a bárányt kell megáldozni, nem szükséges, hogy ezt az áldozatot meghozza Ábrahám. És ugye itt jön a kérdés, és itt vetődhet fel bennünk a kérdés, hogy most Isten ezt miért csinálta? Szóval miért volt ennek értelme, vagy mi értelme volt egyáltalán ennek, hogyha utána aztán úgyse kellett végrehajtani Ábrahámnak ezt az egész cselekedetet? Miért kellett, hogy megtegye? Nagyon egyszerű a válasz, hogyha gondolkodnak egy picit rajta. Kinek volt szüksége arra, hogy ezen a lelki állapoton keresztül menjen? Isten tudta, hogy mi van Ábrahám szívében. Isten tudta azt, hogy Ábrahám nagyon szereti Izsákot, ugye ő volt a bálványozott, féltve szeretett egyszemfia. Ő tudta Isten azt, hogy Ábrahám képes lesz arra, hogy ezt az áldozatot is meghozza érte. Még a fiáról is képes lenne lemondani. De vajon Ábrahám tudta-e, hogy az ő hite milyen szinten van Isten iránt? Vajon Ábrahám tudta-e azt, hogy ő valóban szereti ennyire az Istent, és az ő hite áll ilyen szinten, hogy meg fogja tudni ezt hozni? Hogy fontosabb a számára Isten, mint a saját gyermeke? Ugye magának, Ábrahámnak is szüksége volt erre a hitpróbára, ugye ezt egy hitpróbának nevezi a Biblia. Hiszen ha végig gondoljuk az ő életét, azért voltak bukások az ő életében is. Ugye bukás volt, amiről múltkor már beszélgettünk, hogy letagadta a feleségét, nem is egyszer, kétszer. Bukás volt az életében az, hogy feleségül vette Hágárt, és Izmael megszületett. És ezeket a hitéből valahogy ki kellett élezni ismét az ő hitét, hogy az tökéletes legyen, és Ábrahámnak ezért kellett keresztül menni ezen a nem kis hitpróbán, hogy a saját hite megerősödjön és megnövekedjen, és valahol ő maga is megtapasztalja és átélje azt, hogy igenis, valóban fontos Izsák a számomra, de valahol Isten is nagyon fontos, és ha kell, akkor még fontosabbá válik az életemben. Ábrahámról ezért mondja az írás azt, hogy neki tökéletes, neki teljes hite volt, és egy picit talán emlékezzünk meg őróla is, Izsákról. Ugye így is vetődött föl egyik alkérdésként a mai előadás címeként, hogy miért lett Izsák hithős. Hiszen Izsákról nagyon keveset tudunk a Bibliából. Ugye igazából csak a születését ismerjük, ezt, hogy majdnem fel lett áldozva ugye Istennek, és még egy mozzanat lesz, amiről egy kicsit majd a legközelebbi alkalommal beszélünk, az ő házassága, de ezen túlmenőleg Izsákról nem sok mindent tudunk. Miért lett ő hithős? Mit gondolnak egy 20 éves, 20 év körüli fiatalember, ha nem akar, áldozattá válik? Ha mondjuk Izsák azt mondja az apjának, amikor az apja, hát azért egyszer mégiscsak el kellett, hogy mondja neki, hogy miről van szó, hogy hát ugye fiam, téged kell megáldozzalak. Mi van akkor, hogyha Izsák azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, Ábrahám atyám, neked van egy Istened, de én is eddig hittem benned, de hát azért talán mégse. És mondjuk elmegy, vagy elfut. Hát ugye Ábrahám ekkor már nagyon idős, nem igazán érte volna utol. Ahhoz, hogy Izsák áldozattá váljon, ahhoz az ő beleegyezése is kellett.
ahhoz az kellett, hogy mind a ketten azt mondják, hogy az Isten ezt kéri tőlünk, még nem tudjuk, hogy miért, de valami megoldása lesz, és én magam is vállalom ezt az áldozatot. Ezért volt kettőjüknek egy óriási szeretet köteléke ez az áldozat, innentől kezdve azt gondolom, mint halálig. Egy olyan szeretet kapcsolat fűzhette össze eddig is, de innentől kezdve még inkább Ábrahámot és Izsákot, ami nagyon kevés szülő-gyermek kapcsolatban lehet meg. És ezen a ponton kapcsolódik ez az egész áldozat történet, vagy ez az egész Izsák megáldozása kérdés egy jóval későbbi, egy majdnem 2000 évvel későbbi áldozathoz, mégpedig ugye Jézusnak az áldozatához. Hiszen Jézus áldozata gyakorlatilag ugyanerről szólt. Az atya és a fiú közös megegyezése arról, hogy a fiúnak meg kell halnia az emberért. És Ábrahám, amikor ezt a mozdulatot megtette, hogy ő fölemelte a kést, és majdnem megölte az ő fiát, ugyanazt a fájdalmat érte át, és ugyanazt a fájdalmat értette egy kicsit meg, amit az Isten élhetett át akkor, amikor Jézus a kereszten szenvedett. Mindig Jézus szemszögéből gondoljuk át ugye a kereszt történetét. Ritkán gondolunk bele abba, hogy a kereszt történetnek van egy másik főszereplője is, ugye az atya, aki mindebből, ő a háttérben van, mindebből ugye keveset látunk, keveset tudunk, de ő a háttérből mindezeket érzi, átlátja, és ugye az ő fájdalma is jelen van. És Jézus, amikor egyszer az ő földi életén belül, az ő szolgálata idején beszélt Ábrahámról, János Evangélium a 8. fejezetében, akkor vissza is kapcsol ehhez a történethez, ehhez a bizonyos Izsák megáldozása történethez, és ő is azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám látta, látta az én napomat, látta az egész megváltásnak az értelmét, jelentőségét, látta és örült, mert megértette, hogy ez az egész áldozat, amit eddig a bárányon gyakorolt, és amit eddig csak hitben tett és előre gondolt arra a megváltóra, akit az Isten majd küldeni fog, ez igazán kézzel foghatóvá vált a számára akkor, amikor a saját fiát kellett volna, hogy feláldozza. Ugye az Istennél nagyon sokszor van így, hogy Isten a legnagyobb nehézséget, vagy a legnagyobb megpróbáltatást is a legpozitívabbra tudja fordítani. Illet Ábrahám életében ez a legdrámaibb jelenet az élete legpozitívabb tanulságává. Nem semmi lehetett neki ezt átélni, és bizonyára iszonyatos lelki kín volt végig küzdeni a 3 napot, fölemelni a kést Izsák felé, de utána, amikor megértette az egésznek a jelentőségét, egy olyan hittapasztalat lett a számára, az ő számára is, és a fia számára, Izsák számára is, amit innentől kezdve soha többet nem tudtak elfelejteni. És a mai estén eddig jutnánk el a pátriárkák történetében, és a következő alkalommal már inkább Izsákról és az ő fiáról, Jákobról és Ézsauról lenne szó, és azt néznénk meg, hogy Izsáknak a gyermekei és Izsáknak a családi élete, és egyáltalán azok a körülmények, amit Izsákot körülveszik, megint csak mennyire kapcsolhatók össze a bibliai történetek, mennyire kapcsolhatók össze a történelem és a régészet eredményeivel, és hogy vajon Izsáknak a gyermekei és Izsáknak a családi élete mennyire tükrözi azokat a hibákat, amiket esetleg Ábrahámnál láttunk, illetve mennyire lesznek pozitív vonásai Izsák életének is, illetve az ő fiának, Jákobnak és Ézsaúnak majd a küzdelmei fognak előkerülni.

Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal Jézusnak a Pilátussal való beszélgetését elevenítenénk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egy ízben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a félmondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a félmondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról. Tudnék azt, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhedten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egy ízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át, előző nap este csütörtök éjszaka fogták el a Getsemáné kertben, először Annáshoz vitték a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére, utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás, majd hajnaltájt, amikor felvíratt a nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóban nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok, és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki
aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt, a rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen, tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják magukat a főemberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy azt ne mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Minden esetre, amikor Jézust körülbelül pénteken, kora reggeli időben odaviszik Pilátus elé, Jézus rendkívül legyengült, mondom testileg, lelkileg, súlyosan megalázott ember képét nyújtja. Az első kérdésünk az, hogy Pilátus hogyan is kezdett el foglalkozni vele. Mind a négy evangélium elmondja, hogy ez a kihallgatás nagyon lassan kezdődött, mert Pilátus kérdezte a vádat, látta, hogy a vád koholt vád, utána visszament az erődítménybe, ahol lakott, újra kijött beszélgetni a zsidókkal, ugye a zsidók nem akarták átlépni azt a bizonyos határt, mert hiszen közel volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személy és fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadd álljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye, amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált. Elég az, hogy mi ide hoztuk őt. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Tehát Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja: ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki: te vagy a zsidók királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidó nép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben a zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac,
nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg. Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni? A méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai. Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatás, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is ugye a dac Krisztus, a nonkonformista Krisztus, ugye a felszabadítás teológiájának a Krisztusa, nincs sok közük Krisztushoz. Krisztust úgy kell látnunk és úgy kell elfogadnunk, ahogy a Bibliából megismerjük. És a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. De hát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatást, hogy te vagy a zsidó királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Azt fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidók királya? És erre Jézus így válaszolt. Feleld néki Jézus. Magadtól mondod én te ezt? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést tesz fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod ezt,
vagy mások beszélték néked én felőlem. Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll, kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. De kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak azt kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az Ágoston rendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasott te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét, ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatják, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag a tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus, ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést, ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én... Vagy pedig

az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik, de csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak. Csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg fél válaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90 százalékos feleletekkel, csak a 100%-os feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katonaembernek mondta. Egy kegyetlen katonaembernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katonemberek. Egy kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus Félix tisztartók is elfogadták. Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katonember volt, de vannak a Bibliában olyan katonemberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat, és Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers, felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, egy kis sértődés. Egy kis indulatoskodás, sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat. És Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélésre váró ember? Ő kérdez engem? Hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogod kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretetteljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát meg a nagy embert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus itt reteszt állít, akadályt tesz. Nem, nem, én nekem van jogom kérdezni, te csak feleljél. És azt mondja erre Pilátus, hát én nem vagyok zsidó, ugye kitör belőle ugye a zsidógyűlet, nem vagyok zsidó, hát téged hoztak ide, mit cselekedtél, válaszolj a kérdésemre. De most Jézus mindent megtesz Pilátusért közvetett módon is. Most megnyugtatja Pilátust. Figyeljük meg, hogy Jézus mit válaszol. 36. vers. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem, én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek

0: általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyújtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy átneadassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Hogy Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy-e hát te csak ugyan? Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy-e hát te csak ugyan? És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. Hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogy ha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szomra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn, az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezés kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem. De kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katonember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egy nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni, ebben nem lehet a emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságról való hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. verseit. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével. Így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést. Nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság? Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében, az első emeleten, a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörös Marti Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazság, igazságról ne is beszéljük. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság. Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokkal. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát. Még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, de ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna, de itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mintha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni? Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogy ha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta ezt Pilátus Jézusról, de ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tett, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? Kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangéliuma a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beúrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. Megpróbálom azt, hogy ítéljel Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítéljel ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj előtt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukács 23. fejezetében olvassuk. Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézust felöltöztetik erre egy ilyen fényes fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve ötödik kihallgatás, ugye a negyedik a Pilátus, ötödik ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a hatodik kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatásra, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelkiismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelkiismeretére hallgat, nem az igazságérzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, odaállítja elébük Jézust a tömeg elé és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind meg annyi részlete, nagyobb eseménye mutatja, tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megvárni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten, és amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabás bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanotok. Nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja, és mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortárs fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége, ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a karinti novellát.
1: Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Mesélj, állj fel és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak! Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök? Barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinté csendesen kezével, és szól, én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem! És amikor én intek neked, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább. És egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell a názáretit. Mintha azt kiáltanák, Békesség, békesség, békesség a földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit, szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most, Barabbást vagy a názáreti? És ekkor ő intett neki. És ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt rekedten: Barabbást! Mintha azt hörögné: halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki: te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

0: Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János evangélium a 19. fejezet első versétől, akkor azért előfogta Pilátus Jézust és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is azzal, mert nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve. És mondta nékik Pilátus, ím hol az ember. Itt hangzott el ez a híres kijelentés, már a 3. ilyen nagyon híres jelenet ebben a beszélgetésben. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, hogy Pilátus azt mondja Jézusra, akit megostoroztatott, akit megvertek, aki ott van megszégyenítve, ugye nátpálca a kezében, bíborköntös, töviskoron a fején, tehát egy megszégyenített állapotában. És Pilátus miért mondja azt, hogy ím hol az ember? Mert Jézusnak a magatartása most sem változik. Jézus a szeretet következetes álláspontjáról kimozdíthatatlan. És Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát imhol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Imhol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszíts meg, mondta nékik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. 3. mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének. Ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már 3-szor kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézust? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja Bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan színt vallok, mi lesz velem, hogyha én egy másik ember mellé állok, mi lesz velem, és jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket, hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előhoznunk Pilátus előtt, hogy Isten fiává teszi magát Jézus, hát ez nem Pilátus elé tartozó dolog. Lehet látni, hogy a zsidó papi fejedelmek tehetetlenek, ők is vergődnek. Kezdenek félni, mi lesz itt ebből a dologból? Hát csak nem szabadon fogja bocsátani ezt a Jézus Krisztust, hát nem érjük el a célunkat. És most így gyorsan, settében előhoznak mindenféle vádat, olyasmit is, ami nem Pilátus elé tartozik. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Pilátus most kezd a dolgok tudatára ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani. Még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanat a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te? Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes. Ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus? De Jézus nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt. Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi, ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer, de ha megtesszük ezt 100-szor, vagy 200-szor, vagy 1000-szer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedik az ember. Ez a Szentlélek elleni bűn, amit a Biblia így nevez, megkeményedés, Szentlélek elleni bűn. Jézus nem felel Pilátusnak, mert nem lehet mit felelni. Hát te mindent tud. Mit tudok én még mondani neki? Mondanék azért Pilátus, nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Megint az indulat, mint a beszélgetés elején. A zsidó vagyok-e én, mondta a beszélgetés elején. Nekem nem felelsz-e? Tehát megint feltámad az indulata. Ugye sokszor embereknek a hallgatása és csendje kihozza a másik embert a sodrából. Pilátus nemhogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, a kezemben van az életed, ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal? Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus. Azt mondja Jézus, de tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasz, a felelete, magatartása, Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de miért nem bocsátotta szabadon, hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória, akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni, ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyalfejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja, az ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége, csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tettek ki az ilyen emberrel. Egy szó, egy kifejezés, ami rájátszik Pilátus gyenge pontjára. Majd hallani fogjuk, hogy mi lett Pilátussal, mit tudunk Pilátusról. Itt eltűnik a Biblia lapjain a tekintetünk elől Pilátus, de itt megtalálják a gyenge pontját. Ha eljut a császár fülébe, hogy én nem vagyok a császár barátja, megrezzen erre Pilátus. Én nem vagyok a császár barátja? Hát az állásomat kockáztatom, a jövőmet kockáztatom. A családomat, ugye Pilátusnak felesége volt, a felesége is beüzent, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz emberrel. Ki tudja még, hogy gyermekei voltak, nem tudjuk. Pilátus megrezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak, mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felső. Első helyen áll gyávaság. De remélem, a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem, ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én a Pál utcai fiúkból belénkoltottak, hát egy kis szirupos század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje is, mintegy 6 óra. Déli 12 órát jelent, és mondta a zsidóknak, imhol a ti királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg? Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett Koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt és ővele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára. Ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidók királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szállóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni, de amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írtam meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az exehomo, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett. Nem Jézusban volt a hiba, hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát, a hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet, az Antonius erőt, tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A 20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Getsemáné kertbeli elfogatás után idehozták. Albrecht Dürernek a metszetét, már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt Kajafás az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobb oldalt és bal oldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár Kajafást. Ugyanez az ábrázolás Aldorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, ahogy megszaggatja a ruháit Kajafás, jobb oldalt, bal oldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, bal oldalt a katonák és a szolgálólány. Jobb oldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét. Ugye a gyáva Péter, a fogadkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi, ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régész csoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, a neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás, a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén a két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van. Nem tudni, hogy Munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta. Hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember
1: az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna. De sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a Passió kis és nagyója a 16.

tenni jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve néző, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket. A megostoroztatás Lukasz Cranachnál, itt meg baloldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolása, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafojtott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kora fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet, annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől Egri Józsefnek a tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukasz van Leiden nagypassió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus. Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson, 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán, baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál. Nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről nem is szóltam az előadás során, a kézmosás. Nevetséges dolog volt, hogy Pilátus mosta a kezét, ez a vergődés egyik utolsó stációja, hogy tudnilik ő nem vétkes ennek az igaz embernek az elítélésében. Nagyon nagy ábrázolás, nagyon nagy téma középkortól fogva, a díszes, kaftános, csupa sejembe öltözött Pilátus és az egyszerű hamuszürke lilás vándortanító öltözékébe öltözött Jézus a két jellemnek és a két hatalomnak az ütköztetése, a világi hatalom, amely a külsőségekre törekszik, és a lelki hatalom, amely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél, Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében, Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a kézmosás Altdorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt bal oldalt mossa a kezét.

0: Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma Veronézénél. Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, bal oldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus. Érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja a Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az Ecce Homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, ugye az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mintha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt bal oldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is. Ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban, és egyszerű szinte a népi vallásossággal érintkezik.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Tisztelt keresztelendő testvéreink, tisztelt gyülekezet! Most, hogy összejöttünk erre a keresztségre, és itt áll előttünk, illetve én mellettem a keresztelő medence, és rövidesen egy szertartásnak a tanúi lehetünk, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jézusi tanítás szerint a keresztség nem puszta szertartás. Sőt, Jézus, amikor maga is alávetette magát a keresztségnek, talán sokak előtt ismert jelenet, hogy megjelent a Jordánnál keresztelő János előtt, és keresztelő János őt vissza akarta utasítani. Azt mondta neki, hogy nekem kellene te hozzád mennem, és te jössz én hozzám, hogy általam kereszteltessél meg. És amikor ott Jézus választ adott keresztelő Jánosnak, abban a mondatban van benne a keresztségnek a lényege és a tanításának a mélysége. Mert Jézus mit válaszolt? Engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézus a vízkeresztséget, a felnőttkori vízkeresztséget nem egyszerűen szertartásnak mondta, véletlenül sem. Ő azt mondta, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. A keresztség tehát igazság. Az igazság nagyon nagy kifejezés, sokszor a mi világunk nem ismeri használni, mert hát kinek az igazsága, vagy kinek van igaza, vagy kinek adjuk az igazságot. De Jézus csak így magában használta ezt a kifejezést, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezért most a mai keresztségünkön is vessük fel a kérdést, hogy mi igazság van ebben? Mi ebben az igazság? Hogy ide jön majd négy megkeresztelendő ember, jön a gyülekezet prédikátora, és alámeríti őket, majd felsegíti őket újra a vízből. Mi ebben az igazság? És ezért, akinél van Biblia, kérném, hogy lapozzuk fel Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének 2. fejezet 12. és 13. versét. Az apostolok nagyon sokszor beszéltek erről, a keresztségnek a leghosszabb részletezése a római levél 6. fejezetében van, most én nem azt választottam, hanem a római levél 6. fejezete helyett a Kolossé levelet, amely nálam az Új Szövetség 238. oldalán levő résznél kezdődik a felolvasott igehelyünk. Tehát a Kolossé levél 2. fejezet 12. és 13. versében így magyarázza Pál apostol. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Kedves gyülekezet, az apostolok, tehát Jézus tanítványai így magyarázták a keresztség igazságát. A keresztségben a következő nagy igazságok egyesülnek. Az életünk, ahogy a világra jövünk és kezdünk élni, tele van igazságtalansággal. Tele van rossz dologgal. Sokszor mi nem akarjuk a rosszat, sőt kifejezetten jót akarunk. De mégis, ha visszanézünk az életünkre, annyi igazságtalanság, annyi hamisság gyűlik ott össze, hogy azt mondja a keresztség első igazsága, hogy ezt temessük el. Itt a földi életünkben és élő formában ezt temessük el. Ez fejezi ki majd a keresztségnek az első része, hogy a keresztelendő beáll a vízbe, a prédikátor elmondja, hogy ő most az Atya, Fiú, Szentlélek nevében az ő hitének vallomására meg fogja keresztelni, és utána pedig lemeríti a vízbe. Ez kifejezi azt, hogy a múltunkat az Isten nélkül élt, és sokszor mondom, jó szándékkal élt, de ténylegesen rosszat rosszra halmozó múltunkat el kell temetni. Ennek véget kell vetni. Ezt el kell felejteni. És Isten erre lehetőséget ad, erre a cselekményre, ha mi valóban belátjuk azt, hogy régen mi, amikor éltünk még Isten tudomása nélkül, vagy Isten nélkül, miért volt annyi rossz az életünkben? Hiszen mondom, hogy sokszor mi nem akartuk a rosszat, kifejezetten jót akartunk.
De aki a keresztségre felkészült, mint ti is, mert ugye a mi közösségünk komolyan veszi azt, hogy a keresztségre nem lehet egy hét alatt vagy egy hónap alatt felkészülni, hanem ha valaki döntést hoz arról, hogy ő Jézus Krisztussal szövetséget kíván kötni, hát akkor Jézus tanítása értelmében meg kell, hogy ismertessük vele a keresztény hitnek az alapjait. Jézus ezt így mondta, hogy elmenvén széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és azután kereszteljétek meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tehát először tanítványokká kell tenni az embereket, és amikor az emberek bevallják ezt, és igényelik ezt, akkor lehet megkeresztelni őket. Tehát ti is, gondolom, több hónapon, talán egy évig is eltart, van, amikor tovább is eltart egy keresztségre való felkészülés, és az emberben ott van a vágy, hogy én el akarom temetni a régi életemet, de miért? Azért, mert most rádöbbentem, mikor foglalkozni kezdtünk közösen az igével, az Isten szavával, hogy én olyan erőtelen ember vagyok. Én magam akkor is csak a rosszra vagyok képes, ha jót akarom. Ilyen nagy az emberi világban a baj, ilyen nagy az én életemben a baj. Hogy Pál apostol kimondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. Erre szoktuk azt mondani, hogy ha még az emberek akkor tennék a rosszat, amikor akarják a rosszat tenni, ezt még csak meg lehetne érteni. De hogy akkor is rosszat teszünk, amikor a jót akarjuk, hát ez szinte érthetetlen, felfoghatatlan. Ennyire gyengék vagyunk mi emberek. És ezért benneteket is biztos megtanítottak azok, akik átvették veletek a közös tanulmányt, hogy a keresztség nem az erősek döntése. Nem az fog megkeresztelkedni, aki nagyon erősnek érzi magát. Sok ember, kívülálló ember szemében, na hát ezek eljutottak ide, ezek már ilyen erősek, mint egy fogadalmat tesznek, hogy ezután majd jobban fognak élni, vagy helyesebben fognak élni. Ez teljesen hibás okoskodás. A keresztségre az az érett ember, aki látja már ezt a rettenetes gyengeségét. Aki látja azt, hogy magamban csak arra vagyok képes, hogy a jót akarom, de a rosszat teszem. És aki ezt belátja, és vágyakozik megoldás után, és elfogadja Jézus Krisztus felajánlását, hogy ő az erős, ő a világot teremtő, a megváltó Istenünk nyújtja a kezét, hogy én segítelek neked, de tudod, mi volt a baj az eddig életedben? Nem ismertél, vagy nem fogadtad el a segítségemet? Az életben ez a nagy baj, hogy nem ismerjük a jó Istent, vagy úgy ismerjük, hogy tudjuk, hogy van, de nem állunk szóba vele komolyabban, nem fogadjuk el a segítségét. De most már, hogy rádöbbentél a gyengeségre, most már igényeled a segítségemet, ezért én azt kérem tőled, hogy az eddigi életedet temesd el, eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztatta őt a halálból. Aki el tudja temetni a régi életét, aki rádöbbent a gyengeségére, annak lesz majd ereje, de nem magától. Ezért mondja itt a szövegünk, hogy akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által. Tehát a keresztség első igazság, hogy el kell temetni a régi életet. A második igazság, hogy fel kell támadni egy új életre, de az új életben nem a magad erejével kell járni. Nehogy becsapd magadat, hogy te már most keresztényé lettél, te már most ezt is tudod, azt is tudod, azt is kezded gyakorolni, amazt is, és úgy gondolod, hogy te most már képes vagy egy gyökeresen más életre. A keresztségnek a második igazsága az, hogy én Jézus nélkül semmire nem vagyok képes. Jézus olyan megindítóan szólt erről. Azt mondta Jézus, az én atyám a szőlőműves. Én vagyok a szőlőtő. Ti vagytok a szőlővesszők. Csodálatos nagy munkát végez a szőlőműves, mert hát az egész szőlőt ő tartja karban, ő dolgozik érte. Csodálatos ereje van a szőlőtőkének, hogy annyi hajtást tud kisarjasztani, és annyi mindent tud ellátni. De a szőlővesszőre mit mondott Jézus? Nálam nélkül semmit sem cselekedhetek. Hogy a szőlővesző nem tud a szőlőtőke nélkül és a szőlősgazda nélkül élni és gyümölcsöt hozni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhetek.
Ha valaki ezt tudatosítja, hogy Krisztus nélkül én semmi vagyok, hiába van már tudomásom is dolgokról, hiába vannak már új tapasztalataim is, de minden nap meg kell, hogy újuljon, mint a szőlőveszőnek is minden nap szívni kell a nedvet, az éltető táplálékot a szőlőtőkéből. És Jézus azt is mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Hogy nem csak így úgy, ahogy éljünk, nem csak úgy meglegyen a szőlővessző. Milyen az olyan szőlővessző látvány, hogy megvan, de nincs rajta fürt? Milyen az ő szőlővessző látvány, hogy megvan, csak egy fürt van rajta? Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőséges életünk legyen, hogy bővölködjünk az életben. És ezért figyelmeztet a keresztség másik igazsága arra, amit itt így mond Pál apostol, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által. Remélem, kedves keresztvendő testvéreink, soha nem fogtok elfelejtkezni arról, hogy ti magatokban még harmadgyengék se vagytok. Semmik vagyunk. Csak Krisztus által lehetünk valakik. De ha Krisztus él bennünk, hogy a szőlőtőke áramoltatja tovább a nedvet a szőlőveszőbe, akkor nem csak akármilyen életet élhetünk, hanem akkor valóban Krisztus követői, valódi, igazi emberi életet élő emberek lehetünk. Ez a második nagy igazsága a keresztségnek. Az első igazság az, hogy el kell temetni a magabízó múltat, az önigazoló eddigi életet, és a második igazság az, hogy egy igazán igazzal feltámadni, és az ő erejébe vetett hit által egy más életet élni, de az ő folytonos erejének a kölcsönzésével. És nézzük meg, hogy mivel folytatódik Pál apostol okfejtése, és titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Kedves gyülekezet, a Biblia súlyos szavakat is használ, de ezek a súlyos szavak nem túlzó szavak. A Biblia azt mondja, hogy amíg a bűn vezetett bennünket, az a halál élete volt. Erre sokszor nem szoktunk gondolni. Az emberek úgy gondolják, hogy élnek, és közben a halál életét élik. A bűn, a törvényszegések, a magabízás, az önigazolások, ezek mind a halálnak az ismertető jelei. Isten ebből emelt ki bennünket, és milyen hatalmas kiváltságot biztosította számunkra. Mi a keresztségnek a harmadik nagy tanítása és igazsága? Eltemetni a múltat, föltámadni Krisztussal együtt egy új életre. De Krisztus ebben a szertartásban, ami tehát több, mint szertartás, megbocsátja minden bűnötöket. Ez óriási dolog. Mert ha én most valakitől azt kérném, mondjuk magamtól, hogy emlékezzen vissza, hogy az életemben mi minden történt,

zsidóknál volt az áldozati rendszer például, hogy egy bárányt meg kellett a saját kezükkel ölni, rátéve a kezüket a bárány fejére, és áthárítani a bűneiket, tehát ennél nagyobb drámát nem lehet elképzelni. Az új szövetségben Isten két-három drámai cselekményt hagyott meg a számunkra, ilyen a keresztség, ilyen az úrvacsora, ilyen az úrvacsorában a lábmosás, két-három olyan testi cselekmény is, ami drámai, valahogy drámai, mert eltemetni a régi életet és föltámadni egy új életre, hadd kérdezzem meg, hogy van-e ennél nagyobb változás? Van-e ennél mélységesebb dráma, ami kifejezi azt, hogy az életben meg kell állni, nincs folytonosság az életben, hogy elindulunk a születésre, szép folytonosra, nem, az életben egyszer meg kell állni. Egyszer szembe kell fordulni az addig egész élettel és múlttal. Ez egy törésvonal, és egy új életet kell kezdeni. Adja meg a jó Isten mindannyiunk számára, hogy ne csak nézzük, hanem fel is fogjuk, ne csak felfogjuk, hanem a mi szívünkben is igent és áment tudjunk mondani ennek a cselekedetre, és ha mi még nem tettünk meg, akkor a magunk életére nézve is. Amen.

0: Örülök, hogy láthatlak titeket.
1: I enjoyed the morning with you very much.
0: Nagyon jó volt veletek lenni délelőtt.
1: I always enjoy the communion service, but this was a very special one.
0: Mindig nagyon élvezettel, nagy örömmel tölt el az úrvacsora istentisztelet, de ez egy speciális alkalom volt.
1: I enjoyed the pastor's sermon.
0: Élveztem a lelkész prédikációját.
1: I enjoyed the foot washing service.
0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakasz szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8.
0: Jó.
1: Do you have it there? Psalm 34, verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him.
0: 34, verse 8. 34 és 8.
1: Chapter 34 and verse 8.
0: Az Úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
0: Yes, in Hungarian it's one after that.
1: Okay.
0: Verse 9.
1: It's verse 9. There we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at chapter 2, verse 15.
0: Második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 in verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, meg tapasztalják, hogy az életfájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Ez volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.
0: Mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az életfájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It happened in heaven.
0: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
1: The fall of Lucifer.
0: Ez Sátán bukása.
1: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
0: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kivetették a mennyből.
1: And they came to planet Earth. And they were allowed to tempt our first parents.
0: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
1: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
0: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
1: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
0: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
1: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
0: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
1: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
0: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
1: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
0: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az életfájának gyümölcséből.
1: And I just remembered something very important.
0: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
1: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
0: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
1: And I failed to do that.
0: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
1: God forgive me.
0: Isten bocsásson meg nekem.
1: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
0: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
1: I need God's help as I share with you the truth.
0: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
1: You need God's help as you study with me the truth.
0: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
1: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
0: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
1: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
0: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
1: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
0: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
1: He is knocking at the door of our heart.
0: A szívünk ajtaján kopogtat.
1: He wants in.
0: Be akar jönni.
1: But what is he waiting for?
0: És mire vár?
1: Our personal invitation.
0: A személyes meghívásunkra.
1: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
0: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
1: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
0: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
1: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
0: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád az igazság urának nevében.
1: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
0: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
1: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
0: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
1: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
0: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
1: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
0: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
1: You know how badly I need your spirit to guide and direct my thoughts and words.
0: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
1: I want to share what you want me to share.
0: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
1: And my brothers and sisters need your spirit to guide and direct them as they study with me.
0: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, ahogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
1: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
0: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
1: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
0: Kérlek, művelj csodát, és természet fölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
1: Not only to understand it, but to truly love it.
0: De ne csak, hogy megértsük, hanem, hogy valóban igazán szeressük.
1: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
0: És nem csak, hogy szeressük, hanem, hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
1: We want to be set free by the truth.
0: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
1: To do that, we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
0: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
1: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
0: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
1: We want to truly taste and see that the Lord is good.
0: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
1: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
0: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
1: We need to experience the liberating power that's in the truth.
0: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
1: Guide and direct us and help us to better understand this.
0: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
1: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
0: Ez az én imám, kérlek Jézus nevében, add meg, amit kérek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because of Lucifer's accusations in heaven.
0: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
1: God had to prove that creatures did have the power of choice.
0: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
1: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
0: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
1: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
0: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
1: The fruit of the tree of life represented Christ himself.
0: Az élet fájának gyümölcse Jézust magát jelképesen megjelentette, az élet forrását.
1: God put life-giving power in the fruit itself.
0: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
1: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
0: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
1: He had to guard the way to the tree of life.
0: Ezért kellett megvédenie az utat a fához. az élet fájához.
1: What did Satan want to do?
0: Sátán mit akart elérni?
1: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life so they would become eternal sinners.
0: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az életfájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
1: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
0: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
1: Not even death to cut short a miserable life.
0: Még a halál sem tudja rövidebbé tenni a szörnyű, szánalmas életét.
1: That's what Satan wanted to do.
0: Ezt akarta Sátán elérni.
1: But God had to take measures to keep them from eating of the tree of life.
0: De Istennek intézkednie kellett, hogy visszatartsa őket attól, hogy az életfájának gyümölcséből legyenek.
1: For this reason we know that God actually put his life-giving power in the fruit itself.
0: Innen tudjuk azt, hogy az életfájának gyümölcsébe benne volt az életadó erő, amit Isten belehelyezett.
1: They were clearly warned regarding eating of the tree of knowledge of good and evil. Adam and Eve.
0: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fájával, fájának gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
1: They were given every reason to choose to obey God.
0: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
1: But in spite of this,
0: de ennek ellenére,
1: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
0: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek és evett a gyümölcsből.
1: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
0: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
1: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
0: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
1: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
0: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.
1: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
0: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
1: And the race would not have fallen.
0: És az emberi nem bukott volna el.
1: That's interesting to think about, isn't it?
0: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk kell rajta.
1: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
0: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
1: But after they sinned, what did God do?
0: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
1: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
0: Mózes első könyve, 3. fejezet, 2. vers. Nézzük ezt.
1: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
0: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasztjon az élet fájáról is, hogy egyék s örökké éljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: 23. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed a cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
0: És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
1: You see, it became very important to keep them from regaining access to the tree of life.
0: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
1: So what did he do?
0: Mit tett ezért Isten?
1: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
0: Két kerubot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
1: That flaming sword, what does that represent?
0: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
1: The word of God.
0: Isten igéjét.
1: Scripture is symbolized by the sword.
0: A Bibliát a kard jelképezi.
1: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
0: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
1: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
0: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat, az életfájhoz vezető utat őrizzék, és ez őrizzék szó nagyon fontos.
1: Guard means either to prevent access or to preserve access.
0: Két dolgot tud jelenteni az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartás jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
1: The sword of the spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
0: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja nyitva.
1: You see, when God sent Adam and Eve out, he had a second tree of life in mind. A second tree of life.
0: Amikor Isten kiküldte, kiűzte Évát és Ádámot, egy második életfája volt a fejében.
1: What was that tree?
0: Mi volt ez a fa?
1: Where was it planted?
0: Hol volt ez elültetve?
1: It's the cross of Christ.
0: Ez Jézus keresztfája.
1: And it's planted just outside of Jerusalem.
0: És ez Jeruzsálemen kívül van ültetve, felállítva.
1: And what is it that either prevents access or preserves access to the fruit of that tree?
0: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a, ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját?
1: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
0: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
1: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
0: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
1: It's the word of God.
0: Ez Isten szava.
1: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
0: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
1: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
0: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
1: Who are some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
0: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a földön?
1: The scribes and Pharisees.
0: Az írástudók és a farizeusok.
1: Did scripture prevent access to the word made flesh or did it preserve access to the word made flesh?
0: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
1: It prevented access.
0: Megakadályozta a hozzájutást.
1: Why?
0: Miért?
1: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
0: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
1: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the Word of God is through the power of the Holy Spirit.
0: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos bibliatanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve áll számunkra nyitva.
1: Spiritual things, again, are only spiritually discerned.
0: Lelki dolgokat ismétlen csak lelkileg tudjuk megérteni.
1: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
0: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
1: And it is through studying the word in the Bible that we understand the word made flesh.
0: És ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozáson keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
1: We taste and see that the Lord is good.
0: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
1: As we eat the word with the help of the Holy Spirit.
0: Ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
1: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
0: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
1: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
0: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
1: Behold, I stand at the door and knock.
0: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
1: He wants to come in, but what does he want to do with us?
0: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
1: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
0: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt enni?
1: Eat the word of God.
0: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
1: He wants to have a spiritual meal with us.
0: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
1: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
0: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
1: The natural man has no desire for the word of God.
0: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
1: For the right reasons. He has no desire for the word of God for the right reasons.
0: Megfelelő okok miatt.
1: Did the Jews have a desire to study the word of God?
0: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
1: Yes, they did.
0: Nekik megvolt.
1: But was it for the right reasons?
0: Szóval jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Megvolt, jó célokért tanulmányozták?
1: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior, and they wanted to prove their superiority by studying the word of God.
0: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
1: But my friends, the only thing that can really help us study the word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
0: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljesen, teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
1: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
0: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
1: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
0: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
1: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
0: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
1: And as we taste and see that he is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
0: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy ő jó, végtelen jóság állapotába vagyunk benne helyreállítva.
1: Scripture does two things for it is for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
0: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
1: That's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
0: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az életpályához való utat az ige, hogy megértjük what was the end?
1: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
0: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
1: Look at John chapter 6.
0: János 6. fejezet.
1: This is a beautiful passage. Jesus is talking about his word.
0: Ez egy gyönyörű fejezet. Jézus az ő beszédéről beszél.
1: And the fact that we must eat it to have eternal life.
0: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
1: Look at verse 35.
0: 35-ös verset.
1: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
0: Jézus pedig mondanékig, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
1: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing, not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that he is offering to everyone.
0: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
1: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
0: Nagyon sok zsidó azért követte Jézust, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
1: One who would deliver them from Roman tyranny.
0: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
1: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
0: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
1: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
0: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
1: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
0: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
1: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
0: A ti atyáitok a mannát tették a pusztában és meghaltak.
1: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
0: A manna a pusztaságban ugyanazt Jézus életét jelképezte.
1: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
0: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
1: And those who ate it are dead.
0: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
1: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
0: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
1: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
0: Most megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
1: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
0: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
1: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
0: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
1: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
0: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
1: No, they didn't. Look at the next verse.
0: Nem értették meg.
1: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
0: Tusságodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
1: They were not listening with spiritual discernment.
0: Nem lelki értelemben figyeltek.
1: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
0: Jézus szájából kijövő szavak, az ige, megakadályozta a hozzáférést.
1: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
0: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
1: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
0: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
1: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
0: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
1: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
0: 53-as vers. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
1: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
0: Nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük, és nem érezzük.
1: Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
0: Az 54-es, 55-ös versek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
1: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
0: És azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik Jézus szavait, megértik, hogy egy lelki áldásról beszél.
1: He explains what he means to his disciples in verse 63.
0: A 63-as versben elmagyaráz a tanítványainak, hogy mit kell ez alatt érteni.
1: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life.
0: A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.
1: What is it that blesses us?
0: Mi az, ami megáld minket?
1: It's the words he speaks.
0: Azok a szavak, amelyeket ő kimond.
1: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
0: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
1: And he who receives this bread of life, this this drink of life under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
0: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
1: That's what we did this morning.
0: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
1: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
0: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittuk a szőlőlevet.
1: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
0: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
1: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, we are now motivated to study His Word and taste and see that He is good.
0: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
1: That was just a symbol this morning.
0: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
1: But it helps us recognize that we really need to take His Word into our hearts and minds.
0: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
1: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
0: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittuk azt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
1: We took it into our bodies.
0: Bevettük a testeinkbe.
1: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
0: Azzá válunk, amit eszünk. Ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
1: But understand that we are also what we eat spiritually.
0: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
1: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's Word and feed on His Word.
0: És ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéihez kell visszatérnünk, és ebből kell táplálkoznunk.
1: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
0: És ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
1: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
0: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
1: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
0: Azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr, mennyire.
1: It shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
0: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
1: What does the Bible say?
0: Mit mond a Biblia?
1: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
0: Ismernetek kell az igét, és az igen, az igazság pedig szabaddá tesz.
1: But to really know the truth, you've got to chew it, you've got to digest it, you've got to make it your own. It's got to change you.
0: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és a magunkévá kell tenni.
1: I hope you realize, my friends, from this morning's service, that we really need to spend time studying God's Word and making it our own.
0: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására magunkban.
1: It needs to change us.
0: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
1: It needs to make us like the Word made flesh.
0: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.
1: There's something else that I want to share with you as well.
0: És van még valami, amit szeretnék megosztani veletek.
1: In washing my brother's feet.
0: Amikor a testvérem lábát mostam.
1: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
0: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam érte.
1: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
0: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
1: He wanted it to change him and to make him more like him who is the truth.
0: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt is, és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
1: I was thrilled to hear that because that's exactly what I wanted.
0: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
1: It's very interesting the description of Christ washing the disciples' feet.
0: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
1: John chapter 13.
0: János 13. fejezete.
1: And verse 3.
0: Hármas vers.
1: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
0: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát.
1: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
0: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
1: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
0: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljának lábát is megmosni készült.
1: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
0: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
1: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
0: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
1: It's the Son of God.
0: Ez Isten fia.
1: But understand something. He knows that he is the Son of God.
0: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
1: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
0: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
1: Verse 3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel and girded himself. Knowing this, he became a servant.
0: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
1: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us. If we think that we are inferior.
0: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
1: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
0: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
1: That's a beautiful condescension because we know that we are counted equal with God.
0: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
1: But knowing that we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
0: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt, és megmossuk a másik lábát.
1: when we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
2: Ha elfogadjuk Jézus személyes megváltónak, mit tesz ez velünk, mivé tesz ez minket?
1: That makes us one in and with Christ.
2: Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
1: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
2: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
1: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
2: És nem azért szolgálunk, mert alsóbbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
1: That's beautiful condescension.
2: Ez egy csodálatos leereszkedés.
1: And what does Jesus say of that kind of condescension?
2: És mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
1: He who is greatest of all is servant of all.
2: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
1: Who is the greatest of all of us? Who is it?
2: Ki a legnagyobb közöttünk, közülünk?
1: It's Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus.
1: And what do we see him doing?
2: És mit látunk, mit tesz ő?
1: We see him kneeling and washing feet.
2: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
1: And what does Jesus say to us?
2: És mit mond Jézus nekünk?
1: Look at verse 16.
2: 16-os vers.
1: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
2: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
1: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
2: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
1: There is real happiness in being a servant, my friend.
2: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
1: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
2: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
1: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
2: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
1: There's real joy in that kind of service.
2: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
1: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
2: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
1: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
2: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
1: Let's pray together.
2: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see.
1: Köszönjük, hogy

0: azt tettük, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk. Nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
1: Thank you for the joy of being a servant.
0: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
1: He who is greatest of all is servant of all.
0: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
1: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
0: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
1: And loving him, we love those whom he loves as well.
0: És őt szeretve szeretjük azokat, akiket ő szeret.
1: And he loves us supremely.
0: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
1: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
0: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
1: Satan has lied to us and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
0: Sátán hazudott nekünk és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
1: But help us to realize that that is all a lie.
0: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
1: Help us to taste and see that the Lord is good.
0: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
1: Help us to take his word and to digest it and assimilate it. And may it become a part of us. May it change us.
0: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
1: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
0: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
1: Thank you for hearing our prayer.
0: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
1: And thank you that you have granted our request.
0: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
1: For we ask believing in Jesus' name.
0: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.

0: Irénke idézte az előbb az igét, hogy tiszteld az Urat egész jövedelmes zsengéből. Most csak az elejét ismétlem meg, és, tehát magam és mindannyiunk számára tiszteld az Urat, hogy ez mit is jelent. Meg összekapcsolódik az énekkel, amit énekeltünk, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, és az angyalok és a szeráfok hogyan viselkednek Isten jelenlétében. És egy picit összehasonlítottam azzal, hogy hogyan készültünk most az ige hirdetésre. Tehát ugye ez visszatérő probléma nálunk, tehát hogy ugye most próbáltunk és próbálunk összeállítani egy bizonyos fajta házszabályt, hogy ugye a közösségi házat hogyan használjuk és hogyan ne. És mondtam, hogy Ellen White-tól nem találtam konkrét, teljesen konkrét, tételesen megfogalmazott szabályokat, viszont arról elég határozottan és sokat ír, hogy amikor eljövünk a gyülekezetbe, tehát az ige hirdetésnek a helyére, akkor hogyan illik viselkedni, tehát hogy halkan, suttogva egymást ugyan köszöntsük, de ugye mindenki a helyén ülve várja, elmélkedve, fohászkodva az igét és az ige hirdetést, mert ugye tisztelni illik az Urat, és ő szent, és szent, és szent, nem csak az ének szerint, hanem a valóságban is. Emlékeztetés által serkengetem én is magamat, magunkat is. Azt is írja Ellen White egyébként itt a Tanácsok a gyülekezetekben című könyvben, hogy az ige hirdető ünnepélyes és méltóság teljes arckifejezéssel vonuljon be, ezt még nekem is gyakorolnom kell, hogy ez mit is jelent pontosan. Nyilván, hogyha szívünkben minden rendben van, akkor én is tudok ünnepélyes és méltóság teljes arccal kifejezéssel bevonulni, és hát mindannyian tudjuk csendben és fohászkodó lélekkel várni az ige hirdetést. Zárójelbe zárva, bocsánat, bevezetésért nem erről akar szólni az ige hirdetés, bár valóban ez az egyik fő gondolata, tiszteld az Urat. Ez mi mindent jelenthet a mi életünkben, hogy tisztelni az Istent. Nem tudom, mennyire emlékeztek vissza, hogy az utóbbi alkalmakon miről szóltam néktek. Kőtábláról, igen. És folytatnám ezt a hagyományt most. Megjutottunk el az előző alkalommal, emlékeztek erre. Nem a negyedik parancsolat. Most nem a szombatig, hanem a negyedik parancsolatig. Ugye ezt kihangsúlyoztam, hogy a negyedik parancsolat nem a szombatról szól, vagy nem csak a szombatról szól, hanem a hetünkről szól. És különös hangsúlyjal, tehát lelki hangsúlyjal a hat napra. És áttérek most ugye a második kőtáblára, logikailag a második kőtábla, mert az eredetit nem láttam, szerintem egyikünk sem látta, csak ugye logikailag összerakjuk, akkor az Isten felé való viszonyunkat szabályozza az első négy, és embertársaink felé viszonyunkról szól a második hat, és ilyen logikailag, ilyen alapon ugye a második kőtáblát második kőtáblának az első igéjéről gondolkodnánk. Ugye tudjuk, hogy nem parancsolat az eredeti kifejezés, hanem ige, tehát 10 ige, ami a kőbe van vésve, amit lehet méltán parancsolatként is nevezni, hiszen Isten mindenki jelentése számunkra törvény és parancsolat, de ott hangsúlyosan ige van, 10 ige. Amit ugye mondtam többször is, hogy úgy is fel lehet fogni, mint a 10 legnagyobb ígérete a teremtőnek, a teremtmények felé, hogy ő ezeket meg akarja és meg tudja valósítani minden ember életében, bárki ember életében. Tehát második kőtábla logikailag ugye az első igéje. Mózes második könyve 20. fejezetéből olvasom, így hangzik: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr, a te Istened ad te néked. Mit jelent vajon ez a kőbe vésett ige? Milyen üzenete, milyen tanulsága lehet a mi számunkra? Tisztelni. Szerintetek mit jelent ez a szó? Ugye ezt is sokat mondom, hogy vannak olyan szavak, kifejezések, amiket nagyon sokszor használunk, én magam is így vagyok, és amikor konkrétan rákérdeznek, hogy mit is jelent, akkor igen erősen gondolkodóba esek, hogy pontosan hogy lehetne meghatározni egy-egy kifejezésnek a lényegét. Szerintedek mi az, hogy tisztelni?
1: Úgy is mondhatnánk, hogy értékelni.
0: Értékelni. Értékeld.
1: Maga a helyén a szüleit értékelj az ember. És fejezze ki a hálát.
0: Tehát értékelni. Tisztelet. Mi mindent jelenthet?
2: Elfogadni a tanácsát.
0: Elfogadni a tanácsát. Marika? Tehát... Igen? Igen, az a szó, ami itt található, ugye azt jelenti elsősorban tisztelni, de a szótárban olyan jelentését is megadja, hogy becsülni. Becsülni. Becsül, tisztel. Ugye valahogy azzal a tartalommal lehet ezt megtölteni, tehát becsülni, tisztelni, hogy valakit tényleg értékelek, nagyra tartok, legalábbis magamnál különbnek, tiszteletem méltóbbnak fogadok el, becsülöm, tisztelem, értékelem, nagyra tartom. És nyilván ugye ennek az ellenkezője, az ellenkező lelkület vagy magatartás, hogy valakit lenézek, semmibe veszek, magamnál alávalónak tartok, ugye ez a tiszteletnek az ellentéte. És azt mondja, tiszteld atyárat és anyárat. Mi mit látunk magunk körül? Hogy hogyan valósul ez meg környezetünkben? A gyermekek becsülik a szüleiket, önmaguknál értékesebbnek tartják, nagyobbra, előbbre valónak, vagy pedig éppen a fordítottja. Is előfordul ez is, az is. De én úgy látom, hogy egyre nagyobb arányban kezd megvalósulni, vagy beteljesedni az a profécia, amit ugye a Timotósi levélben olvasunk Pál apostoltól, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek, ugye magukat szeretők, ilyenek, olyanok, és akkor mondja, hogy szüleik iránt engedetlenek. Ugye engedetlenség, tiszteletlenség. Tehát pontosan az ellenkezője ennek a parancsolatnak. És hát nyilván sok minden oka van ennek, például egyre inkább a törvények is, az iskola rendszer is. Olvastam egyszer egy ilyen vastag könyvet, a Nevelés történet című könyvet, ahol a mióta van írott történelem, azóta, tehát onnantól kezdve napjainkig végigveszi az iskola rendszereket. Mikor, hogyan tanítottak, milyen módszerrel, milyen rendszerben, milyen logika szerint. És érdekes megfigyelésem volt, hogy egészen a 20. századig, tehát ha röviden kéne összefoglalni a lényegét, a 20. századig arról szólt a gyereknevelés, hogy megszülettél, kedves gyerekem, légy szíves, alkalmazkodjál ehhez a világhoz, amiben beleszülettél. Megengedett a testi fenyítés és sok minden, de ez volt a, most én magam szavaival fogalmazom meg, a 20. század viszont már a gyermekép százada, akik kiáltották, és most már a világ és a környezet alkalmazkodik a gyerekhez. Nem szabad korlátozni, nem szabad frusztrálni, nem szabad megbuktatni, nem szabad, semmit nem szabad, mert hogyha adok egy pofont a gyerekemnek, akkor mehet az ombudsmanhoz, és megnézhetem magamat. Tehát azért mondom, hogy a törvények is meg minden abba az irányba mutat, hogy az ember nehogy már be tudja tölteni ezt az ígért, vagy ezt a parancsolatot, hogy a gyerek most már, tehát hogy mondjam, a gyerekbe belenevelik, hogy te vagy a valaki, és mindenki hozzád igazodjon. Tehát ez egy ilyen sajátos dolog. De hogy mondjam, én úgy látom előre ez meg volt, hát ki van jelentve a Bibliában, hogy ez így lesz, minél inkább haladunk a történelem felé, történelem vége felé. Tehát tisztelni, becsülni. Azt mondja, hogy becsüld atyádat és anyádat, tiszteld, tartsd nagyra, értékeld, és ne pedig lenézd, megvesd, magadnál rosszabbnak, hitványabbnak, kisebbnek tartsd. Ha én írtam volna a kőbe ezt az igét, én egy kötőjelet hozzátettem volna, és úgy folytattam volna, tiszteld atyádat és anyádat, kötőjel, ha tiszteletre méltó. Az én logikámból ez következne. De én a Bibliában nem látom, hogy ez így lenne. Jogos ez az elvárás, vagy hogy mondjam, szóval, hogy ez Isten részéről, hiszen ismertek esetleg olyan szülőt, aki mindent el lehet mondani, sok minden, csak az, hogy nem tiszteletre méltóan viselkedik gyerekeivel, vagy úgy általában az emberekkel. Hát alkoholistákból is ilyen szempontból van különböző, mert van, aki abszolút eszébe sem jut, hogy gyereke van, van, aki meg a gyerekét azért megad mindent, tehát önmagában az, hogy alkoholista még, de igen, nagy problémákat okozhat ezen a téren, amikor ott csúszómászóvá válik a szülő, és nehéz egy földön csúszómászó embert nagyra tartani, értékelni, becsülni valóban. Katika?
2: Hát igen,
0: egyenes a kukába teszik, már bocsánat, szóval
2: kukába.
0: Nem ritka. Igen. Mi a tiszteletre méltó akkor egy ilyen szülőben?
2: Hát valamiért csak a Bibliában, mert ezt valamiért csak van ennek oka, hogy ez így van megírva.
0: Na, akkor keresik ezt az okot. Csak van ennek oka, hogyha nincsen kötőjel,
2: igen, tehát,
0: akkor mi az alapja ennek a kijelentésnek? Lehet valami alapja, ami miatt Isten nem tesz kivételt, hanem azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Mi lehet az alapja ennek a kijelentésnek? Hogyha nincs, nem teszi hozzá, ha tiszteletre méltóak, persze, egyébként pedig hát ez lehetetlen. Mi lehet az alapja ennek a kijelentésnek? Mit gondolunk? Andi?
3: Hát egyszerűen az, hogy általuk létezünk.
0: Hogy általa létezünk. Általuk.
3: Hát neki köszönhetjük végül is,
0: hogy más lehetünk, nem? Így van. Igen. Általuk létezhetünk, így van. Erika?
3: Nem, ha azt mondja, hogy jó, hogy szeres fel a barátodat, mint fennmaradat, tehát hogyha az embertársainknak tisztelni kell, mert tehát embertársaink felé tiszteletet tanúsítsak akkor, tehát a szülő ez nem így kívül talán, tehát ugyanúgy ember is.
0: Igen, Marika?
4: És ezt akartam mondani, hogy ők is ugyanolyan
0: tukosát. Igen, tehát nyilván nem... hogy mondjam, elsősorban a megtéretlen ember tud ezekkel mit kezdeni, ezekkel az igékkel valamit, hanem az összes ige, a ötödik ige is egy hitbeli magatartást feltételez. Hogy ha valaki érti a lényegét, akkor beteljesednek az életében ezek az igék. Én úgy látom, és fogok mindjárt egy pár igét idézni, hogy maga Isten az alapja ennek a kijelentésnek, parancsolatnak. Mi van, hogyha nem tiszteletre méltó a szülő? Akkor kap a gyermek egy mellevelet, hogy akkor rád nem vonatkozik az ötödik ige. Miért mondom, hogy maga Isten az alapja ennek a parancsolatnak, igének? Én úgy látom, hogy az ige alapján, hogy tényleg a mi teremtő Istenünk a végső alapja minden életnek, minden tekintének, minden hatalomnak. Ő a birtokosa minden tiszteletre méltó tulajdonságnak, dicsőségnek, hatalomnak, életnek, és azt is látom, hogy ő nem tartja meg magának ezeket, hanem nekünk adja embereknek. 8. Zsoltár azt mondja, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá betettél. Ránk emberekre ruház sok mindent. Nekünk önmagunkban nincsen dicsőségünk, meg hatalmunk, meg erőnk, de Isten nekünk adja. Ugye emlékeztek a talentumok példázatára? Meg a gírák azt mondja, hogy elment a gazda, és mindent szétosztott a szolgák között, ami az övé volt. Isten ugyanígy bánik velünk. Az ő dicsőségéből is ad nekünk, és az ő tisztességéből is ad nekünk. Igen? És különösképpen a szülői hivatás olyan, én úgy látom, hogy tehát Isten részt kínál mindenből, amit ő csinál. Azt is mondja Pál apostol a Korintusi levélben, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. És különösen a szülőre érvényes ez, azt mondja, hogy életadó hatalmat adott neki az Isten a kezébe. Új életet hozhat létre. És ha létrehozta, akkor felruházza azzal a kiváltsággal, lehetőséggel, kötelességgel, hogy nevelje, irányítsa, formálja ezt az új életet. Ugye bizonyos áttételek mondja, hogy a legfelelősségteljesebb dolog, amit Isten valaha emberre bízott, az a jellemnek a formálása. Különösen érvényes ez a szülői hivatásra, hogy tehát tényleg Isten munkáját végezheti gyakorlatilag a szülő. Másrészt pedig, ugye vegyük az alapesetet, nem, szerencsére ritkább kivétel ez, hogy tényleg ennyire durva, hogy annyira nem foglalkozik a szülő a gyereké, vagy kukába dobja, meg ilyen mindenféle módon kihasználja. Alapesetben mi az? Ugye a Timótós levélben van megfogalmazva, hogy adjátok meg szüleiteknek a viszonttartozást. Próbálkoztatok-e már azzal valamikor, hogy összeszámolni, szülők szólok, hogy vajon hány munkaórát fektettetek bele egy gyermeknevelésbe, mennyi pénzt, mennyi agysejtet, vagy ideg rendszeri, hogy mondjam, hozzáállást, szóval, hogy amíg felnő egy gyermek. Ugye elég érdekes mennyiség jön neki, vagy egy csillagászati összeg, vagy nem tudom. És itt azt mondja, hogy adjátok meg szüleiteknek a viszonttartozást. Gondolunk erre, hogy valójában mennyi munkaóra, meg idegesség, meg pénz, meg álmatlan éjszaka, meg nem tudom, mi minden van a mögött, hogy egy szülő felneveli a gyermekét. Isten mennyit foglalkozik velünk, veletek, mint gondoltok? Mennyi energiát öl abba, hogy a mi jellemünket alkalmassá tegye mennyi életre? Ugye, ha elfeledkezne rólunk egy pillanatra, akkor nekünk már annyi lenne. Azt mondta a Biblia, hogy minket egy pillanatra soha el nem felejt, hanem mindenkor szüntelenül velünk van és vigyáz ránk, és próbál vezetni. Luther Márton írt egy hasonlatot, amikor a parancsolatokat elemezte. Az 5. parancsolattal kapcsolatban azt írta, hogy Isten a szülőkre az ő tekintélyét, az ő dicsőségét ráterítette, mint egy palástot. Azt mondja, a szülőre Isten a saját dicsőségének a palástját terítette rá, és hogyha a palást alatt olyan ember van, aki nem tiszteletre méltó, a palástot akkor is tisztelni kell benne. Ugye ez ugye lényegét kifejezi ennek, hogy a végső alapja Isten ennek az igének és parancsolatnak is. Mert Isten az, aki felruház minket ezzel a dicsőséggel, tisztességgel. És azt mondja, hogy az ember, a palást alatt olyan ember van, aki nem igazán ilyen, akkor is a palástot tisztelni kell rajta. És nyilván ebben valahol üzenet van a szülőnek is, hogy bánj tiszteletre méltóna gyerekeddel. Könnyítsd meg neki, hogy tisztelni tudjon téged. Megint csak mondom, hitbeli magatartást feltételez ez a hozzáállás. Szóba került itt, amikor kérdeztem, hogy szerintetek mi a tisztelet, az is, hogy szót fogadni, engedelmeskedni. Van-e határa az engedelmességnek? És ha van, akkor hol van a határa? A tisztelet az automatikusan engedelmességet is jelent-e? Vagy hol van a határa ennek az engedelmességnek? Itt a határ. Itt a határkő, hogy így mondjam. Mindig mindenben engedelmeskedni, de mihelyest olyas valamit kér, mond, parancsol, ami Isten akaratával, igéjével, parancsolataival ellentétes, ott van a határ. Ugye erre mondta Jézus, hogy aki inkább szereti az ő apját vagy anyját, az nem lehet az én tanítványom. János? Isten parancsolata ellen akkor se véd, ha kőművesnek megy, akkor se, hogyha szobafestőnek.
1: De ha nem engedelmeskedik, hogy azt mondjuk, hogy minden esetben engedelmeskedik, csak egy az esetben nem. Szóval
0: Ez egy érdekes dolog, mert hát én úgy látom, hogy a régebbi korokban, most egy pár száz évvel ezelőtt, most hát hogy mondjam, több ezer évre visszamenőleg, én úgy látom, hogy a szülő nevelte a gyereket. A szülő. Nem az iskola, nem az állam, nem akármi, a szülő. Ezt Isten a szülőre bízta. A szülő adott át minden fontos információt. És én úgy látom, a döntő többségben a csizmadia fia, a csizmadia lett, a kőműves fia, az kőműves lett, stb. Mert mindent átadott, minden tudást. És éppen mivel, hogy a szülő adott át minden információt, minden fontos dolgot, és ő nevelte, ezért a szülőnek már alapból sokkal nagyobb tisztelete, becsülete, szava volt a gyermek szemében. Ez megint csak mondom, megint csak mesterségesen a mi világunkban ezt építik lefelé. Megint csak azért mondom, hogy mesterségesen, mert ugye Bencét most adtuk óvodába 5 évesen, mert ettől volt kötelező, most már 3 éves kortól lesz. Eddig délig voltak az iskolában, most már estig lesznek az iskolában. Tehát minél korábban akarja az állam kivenni a szülők felügyelete, nevelése alól a gyereket, és majd mi? Ez Isten akarata ellenére van, én úgy gondolom, és ez a következménye, hogy a szülőnek nincs tekintélye, nincs szava a gyerek előtt, mert nincs olyan kapcsolata vele, ami ezt, tehát alapot adna rá. Ez megint csak egy elég érdekes kérdés napjainkban. Erika, jelentkeztem. Hosszú ideig azon a földön, amit az Úr a te Istened ad néked. Ez vajon miért van hozzá téve? Tehát tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr a te Istened ad néked. Ugye, tehát becsület, engedelmesség is ott van. Pici korban ugye ott kezdődik a dolog, hogy kés, villa, olló, nem, gyerek kezébe való. Miért? Mert eléggé megrövidítheti a gyerek az életét, hogyha nem figyel a szülőre és nem engedelmeskedik neki, mert a kés, villa, olló az élet kioltására alkalmas dolog. És ezt már tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr a te Istened ad néked. Ugye később, amikor nő a gyerek, akkor jön a nem tudom, a kábítószer, meg a rockzene, meg egyéb más olyan, amitől a szülő azt mondja, hogy ne csináld, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Meg hát sok minden ugye árnyaltabbá válik a dolog, mikor nagyobbá válik a gyerek. Tehát itt valóban szó szerint is lehet érteni ezt a dolgot, hogyha a gyerek nem tanulja meg tisztelni, és nem tanul meg engedelmeskedni, akkor konkrétan az élete is sokszor nagy veszélynek van kitéve. Másrészt pedig beszél a Biblia egy földről, amin elég hosszú ideig lehet élni. Ez az újjáteremtett föld. Tehát, hogyha én megtanulom befogadni az igét, és a szülőt megtanulom tisztelni, mert meglátom mögötte az isteni dicsőségnek a palástját, és magát az Istent, és tisztelem, ugye nyilván elsősorban Istent, és ennek következtében a szüleimet, akkor üdvösséget is nyerhetek az ígéret szerint. Az elég hosszú ideig való életet jelenti azon a földön, amit az Úr a mi Istenünk ad nékünk. János? Mi csak 102. Igen. Otok, kit kell tisztelnünk még? Itt ugye kőbevésve, ugye a második parancsolatban már volt arra utalás, hogy elsősorban Istent, ugye ne imádjuk, ne tiszteljük a bálványokat. Nyilván akkor azt jelenti, hogy Istent viszont igen. Elsősorban Istent. Utána a második kőtábla azzal kezdődik, hogy a szülőket, apádat és anyádat tiszteld. Kell-e még ezen kívül valakit tisztelnünk? Mit gondoltok? Igen, ezt Péter mondta, de Pál is mondott egy-két dolgot erről a dologról, a tiszteletről. Marika? Így van, tehát a Bibliában még ezzel azért, hogy mondjam, árnyalja, sőt, hát hitbeli kötelességé teszi, hogy így mondjam, az Istent először és mindenek fölött, és ez az alapja, ez az alapja. Ha Istent nem tiszteljük, nem fogjuk tudni tisztelni a szüleinket. És ugye az a jó, hogy mondjam, Isten ezt jól tervezte el, mert ez a cél, ez a végcél, Péter levelében van írva, 1 Péter 2.17, mindenkit tiszteljetek. Ez a cél. És azt mondja, hogy Isten úgy látta, a természetes úton való fejlődését ebben a dologban, hogy akivel a legtöbbet, aki a legtöbb jót teszi velünk, akit a legtöbb szeretetet kapjuk, a legtöbb gondoskodást, sok mindent, azt mondja, a szülő, azt mondja, könnyű rajtuk kezdeni a tanulást, hogy akkor tartsd magadnál előbbre valónak, nagyobbnak, becsüld azt a másikat, tiszteld, hogy te vagy a kisebb, ő a nagyobb. Aztán a szülőkön természetes úton módon ezt könnyebb elkezdeni. De aztán ugyanezt mondja a felsőbb hatalmasságok felé, hogy engedelmeskednünk kell. Ugye a gyülekezeti előjárókat, itt fölírtam egy pár igét magamnak, hogy kérünk továbbá titeket, atyánféj, becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, előjáróitok az Úrban, intenek titeket, az ő munkájukért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Tehát mind a világi előjárókat, polgármestereket, királyokat, miniszterelnököket, bármilyen tisztségben lévőt, plusz a gyülekezeti tisztségeket betöltőket, ezekkel kapcsolatban is mondja, és ide fut ki, hogy mindenkit tiszteljetek. Ez mit jelent? Filippi 2.3-ban Pál apostol egy mondatban összefoglalja, azt mondja, hogy semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ez a parancsolat ide fut ki, az ige szerint. Amíg bennem az a hozzáállás van bárki ember felé, hogy én lenézem, hogy ő kisebb nálam, értéktelenebb, hitványabb, alávalóbb, nem leszek hosszú életű azon a földön, amit az Úr az én Istenem ad nékem. Én úgy látom, ide fut ki ez a dolog. Isten az alapja minden életnek, hatalomnak, dicsőségnek, tiszteletnek. Ráruházza az emberre, különösképpen a szülőkre. A legkönnyebb ezt a hozzáállást, lelki hozzáállást megtanulni a szülőkön, akik hihetetlen sok mindent adnak nekünk, és utána kiterjeszti minden méltóságban lévőkre, világban és a gyülekezetben egyaránt, és azt mondja, ezt tanítja nekünk, hogy mindenkit tiszteljetek, és egymást különbnek tartsatok magatoknál. Milyen jogon mondja ezt nekünk Isten? Ő hogyan gondolkodik? Az ő lelki hozzáállása milyen? Olyan, amit most elmondtam. Azt mondta Jézus, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét ugye sokakért. Az, mi Istenünk olyan, aki azt mondja, önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Ő nem magára tekint, hogy na hát én vagyok a nem tudom ki, és akkor nektek engem tisztelni, becsülni, szeretni, és a többi kell, mert egyébként megnézhetitek magam. Én mennyivel külön vagyok nálatok, hogy odáig ki lehet sarkítani ezt a dolgot, hogy Jézus szemében ki az értékesebb, ő vagy én? Ki halt meg azért, hogy én élhessek? Ki adta oda az életét azért, hogy én élhessek? Jézus szemében én vagyok az értékesebb. Értékesebb, mint ő. Eléggé nagy tiszteletet mutatott irántam, én úgy gondolom. És valahol erre a gondolkodásmódra akar megtanítani engem is. Amennyiben megtettétek egy eleme legkisebb atyánfiai közül, velem tettétek meg, vagy velem nem tettétek meg. A tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek, mondja a római levélben Pál apostol. Ugye azért szólnak erről igék. Miért mondja Jézus azt, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be mennyekországba. Itt van a szülő tisztelet. Azt mondja, gyermeknek valahol természetes, hogy én vagyok a kisebb, ő meg a nagyobb. És azt mondja, ha meg nem tanuljuk ezt a gondolkodásmódot, akkor nem sok keresni valónk van az Isten országában. Mert az Isten országában mindenki így gondolkodik, ahogy az Isten. A másik fontosabb, mint én vagyok. És erre megint csak mondom, én, tehát a Bibliában ezt a példát látom, és ezt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus bemutatta, hogy Isten hogyan gondolkodik, Isten hogyan áll hozzá minden élőhöz, a teremtményeihez. Önmagánál különbnek tartja, nagyobbra tartja, becsüli, önmagát megalázza, és szolgálja a teremtményeit. És nyilván enélkül nehéz betölteni ezt a parancsolatot. A szülőket se tudjuk tisztelni enélkül, hogy Istent megismernénk, hogy ő hogyan gondolkodik, milyen az ő hozzánk való állása. Sem a szülőt nem tudjuk tisztelni, akármilyen tiszteletre méltóak, sem senki más méltóságban, tisztségben lévőt, meg embertársainkat. Ugye nézvén hitünk kezdőjére, bevégzőjére. És csak akkor tudjuk megérteni eleve, és hát, hogy meg tudjon ajándékozni ezzel a gondolkodásmóddal, ezzel a lelkülettel, hogy ide el tudjunk jutni, hogy minden embert tiszteljünk. Ugye, hegyi beszéd, Máté 5.22. Azt mondja Jézus, én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ugye méltó az ítéletre, de amit ki akarom hangsúlyozni, azt mondja, hogy aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, méltó az ítéletre. Mi a ráka? Mit tudunk róla? Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azt mondja, aki azt mondja az ő atya fiának, hogy ráka, az méltó az ítéletre. Mi a ráka? Valami rossz dolog. Ezek szerint valami rossz dolog lehet, igen. Hát igen, tehát ugye így adja vissza a szót, hogy ez ilyen szitok szó, hogy te szemét, te hülye, már bocsánat, tehát egy ilyen lebecsmérlő, tehát hogy olyan kifejezés, amivel igenis, hogy hogy mondjam, kinyilvánítom, hogy te sokkal alávaló vagy, mint én. Azt mondja, aki így szól az atya fiának, ilyet mond, így gondolkodik, azt mondja, méltó az ítéletre. Semmi keresni valója nincs az Isten országában. Erika? Visszaidézi a mózesi törvényt. Igen. Tehát ugye, amiben ez a gondolkodásmód tükröződik, hogy nehogy már ez a senki mondja meg nekem, a valakinek, hogy mi van, meg mi nincs, meg mit csinálják, meg mit nem. És azt mondja, aki még mindig így ebben a gondolkodásban marad, az ugye nem láthatja meg az Isten országát, és nem mehet be az Isten országába. De én azt kívánom magamnak is, meg mindannyiunknak, hogy tényleg legyünk olyanok, mint a kisgyermekek, akikre Jézus hivatkozott, és fogadjuk el ugye azt a sok jót, amivel elhalmoz minket az Isten, amivel tehát gondoskodik rólunk, embertársainkon keresztül is ő gondoskodik rólunk. És hát mindenki és minden mögött lássuk meg, hogy Isten van ott jelen. Ő az, aki munkálkodik, ő az, aki ajándékoz, ő az, aki ad. Ahogy Jézus mondta, hogy amennyiben megtettétek egyel melegkésebb atyány főköz, azt mondja, velem, én vagyok ott mögötte. És ha ő az az ember nem is tiszteletre méltó, lásd meg azt, aki mögötte van, aki életét adta érte, aki ott van a háttérben, az ő életében is. És kívánom, hogy ezt az igét is a Jóisten tudja megvalósítani a mi életünkben, be tudjuk tölteni ezt a parancsolatot, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amit az Úr a te Istened ad te néked. Bárcsak ezt meg tudná tenni mindannyiunk életében. Amen.

Közös éneklésünkhöz keressük meg a 25-ös számú éneket. 25-ös számú éneknek mind a 4 versszakát énekeljük el.

faith to

minden mozzanatra az életünkben. Hogy mi az, amit te akarsz, hogy mi cselekedjünk. Mi az, amivel te meg akarsz mosni bennünket, meg akarsz tisztítani bennünket. És segíts, hogy most ez óra is azt szolgálja a mi életünkben. Hogy a te ígéd sziklazúzó pörvöli legyen, és megnyugítson, felemeljen, vigasztaljon, és áldjon bennünket. Kérünk, áld meg mi testvérünket, aki szolgál. És áld meg mindazoknak a szolgálaterőket, akik ebben az országban és az egész világon igazán akarják hasogatni a te ígédet. Felemelni akarják a gyülekezeteket. Megmenteni. Te küldi az ajtukról olyan igazságokat, amelyek bennük hatalmasan megerősítenek a belső emberben. Köszönjük szépen, hogy meghallgatsz. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik nem tudtak eljönni. Legyél az ő otthonaikban, vagy bárhová mentek velük. És a te szent lelked

Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is kedves mindannyiótokat, akik eljöttetek a mostani alkalmunkra, Isten tiszteletünkre. Kérlek benneteket, hogy együtt olvassuk fel az igét. Ésaiás könyve 58. fejezetéből, a 12. verstől a 14. versig olvasom az igét, keressük meg együtt. Ésaiás könyve 58. fejezetének a 12. versétől a 14. versig tartó igeszakaszt. Így olvasom. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod. Nevezted el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött kettelésedet szent napomon, a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, a te atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Testvéreim, a felolvasott ige szakaszban két dolog összekapcsolódik, egy általános értelemben vett megújulás, ez erre vonatkozó ígéret, megépíteni a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakni, és ennek a megújulásnak a valóságos beteljesedését hozzá kapcsolja az Isten a szombatnap megszentelésével. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a kettő összefügg, összekapcsolódik.

0: Egyrészt ez beteljesedett a 19. századi advent mozgalom születésével, mert igaz az, hogy minden korban, a történelem minden korában voltak igazán szombattartó keresztények, akik felismerték az Isten változhatatlan erkölcsi törvényének az értékét, és a negyedik parancsolatot is nagyon komolyan vették, és a negyedik parancsolat betöltésében is megízlelték azt, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincsen bántódásuk, ahogy a törvény dicséretét olvashatjuk a 119. Zsoltárban. Voltak tehát mindig szombatünneplők, azonban a 19. századi advent mozgalom többek között úgy erre is rá kellett, hogy csodálkozzon, és ezt is fel kellett, hogy fedezze, úgy a saját maga élete számára, mint az evangélium képviselésének ez is egy fontos részévé vált, hiszen a hármas angyeli üzenetben biztosan megfigyeltétek már három helyen is, ami a világunknak címzett, küldött utolsó kegyelmi üzenet. A hármas angyal üzenetében is ott van három helyen is érintve a szombat. Az első angyal üzenetében is, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Tehát az Isten teremtőként tisztelni, imádni nyilván a teremtés emlék ünnepének a betöltésével lehet. Ugyanakkor ott van a harmadik angyal üzenetében a fenevad bélyege és az Isten pecsétjének a szembeállása és ütközése. És aztán az üzenet pedig azzal zárul, hogy akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, ez jellemzi a végidő győztes kereszténységét. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez nem csak az advent mozgalom születése időszakának és az akkor élő embereknek a nagy felfedezése, felismerése volt, hogy a szombat ajándék, és az is az életünkért, boldogulásunkért adatot, hanem ez egy nagyon nagy ígéret nekünk is, hiszen azóta nagyon sok idő eltelt, és hát ki az, aki elmondhatná azt közülünk az életében, hogy minden szombatot így él meg, hogy gyönyörűségnek hívja, meg az Úr szent és dicső napjának, és ezek az ígéretek beteljesednek, amiket itt olvashatunk a Szentírásban. Mi nagyon vágyunk a megújulásra, legalábbis a szánkkal ezt azért sokszor kimondjuk. Vágyunk az Isten szerint élni, vágyunk a lélek által sokkal magasabbra emelkedni, Krisztussal betöltekezni, őt igazán bemutatni ebben a világban. Az Isten nem kevésbé vágyik erre, hogy velünk ezt megcselekedje, hogy felemeljen bennünket jóval, erővel, szeretettel, élettel, Krisztus életével töltsön be. Ez azonban szükséges, hogy összekapcsoljuk mi is ezt a kettőt, hogy igenis komoly jelentősége van a szombat szentségének, a szombatnap újbóli felfedezésének, igazi mély szívből való megélésének abban, hogy az Isten megerősíteni és megújítani tud-e bennünket az élet minden más területén. Kapcsoljuk össze tehát mi is a kettőt, mert miért is függ össze az, hogy emberöltök alapzatait felrakni, és ösvények megújítója lenni, és közben pedig a szombatot gyönyörűségnek tartani. Hol függ össze ez a két dolog? Hol lehet ezt összekapcsolni, ezt a kettőt? Egyáltalán mi a szombatnapnak a célja? Eszembe jut ezen a ponton, hogy itt ezért összecsengez Ezékiel könyvének egy nagy kijelentésével és ígéretével, amikor Ezékiel könyve 20. fejezetében azt mondja az Isten, hogy adtam nekik szombatjaimat, hogy ezen a napon megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Miért ezen a napon? Miért másnap az Isten nem munkálkodik a megszentelésünkön? És a másik ige pedig néhány igeverssel később azt mondja, hogy ezen a napon ismerjék meg, hogy én vagyok az ő Istenük. Nyilván Istent megismerni igazán abban lehet, hogyha Krisztus és a lélek megszentelő munkáját önmagunkban meg tudjuk ragadni, be tudjuk fogadni, és ezáltal mi épülni tudunk. Istent megismerni csupán gondolatokban, eszmékben mit sem ér. Istent megismerni, ami szívünket konok, lázadó természetünknek az átformáló erejében lehet. Ez az igazi Isten ismeret. Tehát az a két dolog ott van Ezékiel könyvében is, hogy ezen a napon megismernek engem, mint Istenüket, és megismernek úgy, mint aki megszentelem, átformálom, és átalakítom, megújítom az ő életüket. Kezdettől fogva erre adatott a szombat. És gondoljátok meg, hogy mikor még, ha bűn nem is lett volna a mi történelmünkben, szombat akkor is lenne. Isten, amikor bevégezte a munkáját, és visszatekintett, hogy íme igen, jó, és adott nekünk egy életrendet, akkor ezzel azt mondja, hogy az embernek szüksége van arra, hogy hétről hétre megemlékezzen arról, amiről énekeltünk is, hogy mi por vagyunk. Mi az Isten alkotása vagyunk, mi az életünket az Úrtól kaptuk, függ a mi életünk őtőle, de mennyivel inkább szüksége van erre annak az embernek, aki elesett, aki megjárta a bűn mélységeit, aki újból az Isten kegyelméből őrá talált. Az Isten kezében ez komoly eszköz, hogy ott tartson maga mellett, telik múlik az életünk, és amolyan mérföldköveként ott legyen hetente egy-egy nap, amikor mi megemlékezünk arról, hogy ki a mi Istenünk. Ki a mi életünknek a teremtője, de ki a mi megváltónk? Kinek köszönhetünk mindent? Legyenek az életünkben olyan alkalmak, és az Isten úgy rendelte, hogy minden nap, minden héten legyen egy teljes nap, amikor mi megemlékezhetünk arról, hogy egyáltalán jó irányba halad-e az életünk, amikor úgy kicsit számot vetünk, visszaemlékezünk, milyen volt a hetünk, milyen volt az életünk, jó irányba haladunk-e? Tudunk-e fejlődni? Tudunk-e növekedni ő benne? Mik a hiányaink? Ezekre rendelt az Isten hetente egy napot, testvéreim. Ez nem kevés idő ám. Hetente egy egész nap. Az Isten úgy látta, hogy nekünk erre szükségünk van. Nem létezik emberi megszentelődés, előre haladás enélkül, mert látjuk azt, hogy a világ milyen könnyen elfelejtkezik az Istenről. Ennyire szükségünk van nekünk, hogy hetente egy napot erre fordítsunk, és hogyha ezt mi tényleg úgy töltjük be, ahogy az Isten adja, hogyha mi ezt tényleg meg tudjuk szentelni, hogyha ebben örömünket, gyönyörűségünket találjuk, és a napon keresztül a nap megszentelése által magában az Istenben is gyönyörűségünket találjuk, akkor az Isten valami olyat tud tenni bennünk ezáltal, amit nem tud más napon. Amit nem tud a szombatot nem tartó emberek életében megtenni. Tehát valahol ez egy nagyon komoly szükséglet. És ezek nyomán kimondhatjuk azt, hogyha most ugye tömören, röviden átgondoltuk, hogy most mi is lehetett az Istennek célja ezzel, hogy hetente egy napot neki adjunk, ebből nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ez nem cél, hanem ez eszköz. Nem cél önmagában az, hogy az ember 6 napig dolgozik, és utána nem dolgozik. Ez nem cél. Ez önmagában semmit nem jelent. Ez önmagában az ember életében semmit nem érint, semmit nem változtat. Ez még nem nyúl hozzá az ember szívéhez, hogyha ő megszűnik a munkájától. Ez a szombat betöltésének a legalacsonyabb szintje. Hanem azt mondja, hogy szenteld nekem ezt a szombatot. Az Isten kezében ez egy komoly eszköz és egy komoly lehetőség. Én megfigyeltem, hogy sokszor ugye felnőttem advent közösségben, és hát sokszor a világ azt mondta az adventistákra, hogy hát ezek nem dolgoznak egy egész napot a hetükben, nem hiányzik nekik az idő? Vagy ennyire lusták ezek az emberek, ennyire restek, hogy egy egész napot képesek munkanélkül kibírni? Hát ez hogy lehet? És milyen jó lenne, hogyha meglátna a világ rajtunk, hogy nem idáig jutottunk el, hogy mi nem dolgozunk, hanem ettől sokkal többre vágyunk, mert többet ragadtunk meg igazán a szombat lehetőségében. Ez egy hatalmas ajándék, hogy az Istennel egy mélyebb közösségre jussunk, mint akkor, amikor hétközben zúg, zajlik minden, zakatol minden a fejünkben. Irgalmatlan erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az ember lecsendesedjen akár egy fél órára és egy órára. És milyen jó, amikor egy egész napot adott az Isten arra, hogy most semmi nincs a világból. Nincsenek gondok, nincsenek nyomorú, letettél mindent, és az Istennel vagy. És a testvéreiddel vagy, és a családoddal vagy. Van mit építs ember ezáltal, és van mit az Isten építeni akar te benned ezáltal, hogy ő ezt így rendelte. És testvéreim, hogyha viszont kimondjuk azt, hogy maga a hetente egy nap elkülönített, a megszentelni a Bibliában ezt jelenti, hogy elkülöníteni egy más célra. Hogyha ez nem cél, hanem eszköze csak valaminek, akkor nyilván ebből következik az, Hogy az, hogy szombaton mi illik és mit nem. Mi helyén való és mi nem. Mi tartozik a szombat szentsége és az Istenhez és mi nem. Ezt paragrafusok nem fogják megmondani. Ezt paragrafusok, tehát senki nem fog kapni egy kódex gyűjteményt, amiben megvan, hogy ezt lehet, azt nem. Zsidók ezt megpróbálták, csak nem működött, mert megszabták, hogy hány lépés szabad menni szombaton, meg mit lehet, mit nem. Egy hatalmas gyűjtemény rendelkezés táruk volt, nehogy a szombatot háthágják. Nekünk nincs erre szükségünk. Nekünk a lélek tanácsára van szükségünk, mert ki az, aki segít nekünk abban, hogy örökérvényű életelveket és élettörvényeket egy-egy helyzetre alkalmazzunk? Ezt mi magunktól nem tudjuk megcsinálni. Ha pedig csak az segítene, hogy megmondanák, hogy lehet, nem lehet, akkor meg régen rossz nekünk, mert csak azért csináljuk, mert lehet, nem lehet. De ha, testvéreim, értjük a célt, hogy a szombatnapot azért különítette el az Isten, és azért akar bennünket kiemelni a világ pörgéséből és a hétköznapok teherhordásából, mert önmagával akar közösségbe emelni, akkor ezen keresztül érzékeny lesz a lelkünk arra, hogy ebben mi gátol és mi nem. Akkor érzékeny lesz a lelkünk, hogy mi az, ami ebbe belefér és mi nem. Mert lehet, hogy az bele fog férni, sőt biztos, hogy bele fog férni, hogy szabad szombatnapon jót cselekedni. Mert lehet, hogy ez másnak munkának tűnik. De mivel az halaszthatatlan jó cselekedet, ezért engem nem fog kiszakítani a Krisztussal való közösségből. És ezzel szemben ugyanakkor lehet, hogy mi itt vagyunk, testben itt vagyunk, de ha erre a közösségre mi nem vágyunk, lehet, hogy olyan dolgokról fogunk itt beszélgetni, meg olyanokról fogunk gondolkodni, amivel mi megtörtük a szombatot, mert Krisztus nem tudott magához igazán közel vonni bennünket. Nem tudom, ismeritek-e azt a kis történetet, amikor a két zsidó beszélget, de mondhatnánk azt is, hogy két adventista, teljesen mindegy. És akkor azt mondja az egyik, hogy ha nem volna szombat, akkor megvenném a lovadat. Hát ha nem lenne szombat, el is adnám. Ha nem lenne szombat, mennyire adnád el? És a végén megegyeztek egymással. És elfelejtették, hogy szombat van. Tehát testvéreim, senki nem fog vágyakozni arra, hogy a szombatot megszentelje, ha nem látja a célt, hogy miért van. Miért van az a heti egy elkülönített nap? Mert az Úr vágyik utánunk. Mert nagyon szeretne velünk közösségben lenni. És ezért mondja azt, hogy takarítsuk el mindazt, ami ebben meggátol, és legyen egyre mélyebb ez a kapcsolat ő vele és egymással, testvériségben és a családilag is szeretetben. Nagyon nagy veszély ez mindenkor az időben, és nagyon nagy veszély ma is, hogy úgy dolgok megszokottá válnak az életünkben. Egy ókori bölcs azt mondta, hogy az embernek egy nagyon nagy feladata, hogy a kapott értékeket mindig újra értékelje, mindig megélje újabb és újabb esetükben. Szóval, hogy ezek ne üresedjenek ki, hogy ne váljanak szokás, hogy megyünk. Ellen White testvérünk azt mondja, hogy vannak emberek, akik úgy járnak a gyülekezetben, mint ajtó forog a sarkán. Ennyi, és nem több. Az Isten többet akar. Ettől mélységesen többet akar. Lássátok meg, hogy a világnak micsoda nyomorúsága van. Hát amikor én gyerek voltam, meg ugye nagyszüleim, meg az előtte lévők idejében, azért még egy karácsony, meg egy húsvét ünneplés is más volt, amire egyébként azt mondjuk, hogy tartalmilag nem ér semmit. De még ott is az emberek másképp ünnepeltek, mint ma. És ahogy halad előre az idő, még a világ is tapasztalja azt, hogy kiüresednek ezek az ünnepek. És egy idő után csak a nagy pompa, a nagy felhajtás, a nagy szaladgálás, az ajándékozás, az eszemiszom, csak ez marad. És az ember eltűnik, a lényeg eltűnik. Nyilván nem csodálkozhatunk ezen, mert azokban az ünnepekben, amiket nem az Isten alapított, hát természetes, hogy így járunk. De könnyen járhatunk ám így azokkal is, amiket kaptunk az Úrtól. Tehát ezeket nekünk újból kell értékelni, és újból kell remélnünk azt, hogy a heteink szombatjai, azok valami nagyon jót készítenek számunkra. Életünkben nem tudom hány szombat volt, gondolkodtatok ezen, mert ha Ezékiel könyvének az igéjében vizsgáljuk a szombat ünneplésünket, akkor azt mondja, hogy ezen a napon megismernek engem, mint megszentelőjüket. Hány szombat volt az életünkben? és a megszentelődésünk ennek arányában haladt-e így? Ez kérdés, és ezen testvéreim gondolkodjunk el, és én úgy gondolom, hogy soha nem az Isten szándékában, nem, és nem az ő rendeléseiben van a baj, hanem valahol máshol, mennyire fedezzük ezt mi fel hétről hétre, és vesszük el azt a jót, amit ad az Isten. Ne felejtsük el, testvéreim, hogy a szombat ideje az nem a miénk. Ezt ne felejtsük el. Az Isten nem szorít bennünket keretek közé, és nem munkálkodik a mi boldogtalanságunkon az élet egy területén sem. De a szombatot is csak úgy tudja az Isten számunkra gyönyörűségnek tartani, gyönyörűségként adni, ha mi megengedjük az Istennek, hogy ő rendelkezzen vele, és nem mi magunk. Életünknek az egy hetede az az Istené. Ezt ne felejtsük el. Életünknek az egy hetede az Istené. Magában Ésaiás könyvében is azt olvashattuk, hogy nem űzött kedvtelésedet szent napomon, szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának. Ezek azt mondják, hogy nem a tied. Nem a tied. Ugyanezt mondja a tíz parancsolat is, hogy megemlékezzél a szombatról, megszenteljed azt, hat napon át munkálkodjál, de a hetedik nap, hogy folytatódik, az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Testvérem, ez nem azt jelenti, hogy az Isten adta, mindent az Isten adott, ezt nem kell kihangsúlyozni, hanem ez azt jelenti, hogy az életednek ez az ideje, nem a tied. Erre engedd, hogy a lélek tanítson meg, hogy ezt hogy töltsed, de legyen eszköz, testvéreim, annak a vágyott, dicső célnak a betöltéséért és eléréséért, amire maga az Isten is vágyik, hogy velünk igazi szeretet kapcsolatban lehessen. Miért kéri az Isten az időnknek a heted részét? Az Isten bennünket abban a mértékben tud megszentelni, amilyen mértékben átadtuk magunkat neki. És hogyha ezeket a napokat mi tényleg átadjuk az Istennek, és figyelmünk az övé, szívünk az övé, engedjük, hogy a lélek munkálkodjon bennünk, komolyan vesszük a szombatra vonatkozó igéket, akkor az Isten ez csak azért kéri tőlünk, hogy ő megszentelhessen. Neki nincs semmi más célja ezzel, csak ez. Testvéreim, mitől lehet gyönyörűség a szombat? Egy-két dolgot hadd fogalmazzak meg. És mindjárt az elején hadd mondjam, hogy függ a szombat gyönyörűsége attól is, hogy a hetünk milyen volt. Mert azzal, ahogy az Isten példát adott nekünk, hogy hat napon át elvégezte a Föld és minden rajta lévő dolog megteremtését, és utána pedig megnyugodott, ezzel nem csak egy életrendet adott nekünk, és hogy hetente emlékezzünk meg, hogy az élet minden az Isten ajándéka és az ő kezének alkotása, hanem ezzel azt is megmutatta, hogy az az ember tud bemenni a nyugalomba örömmel, aki úgy tekint vissza a 7-6 napjára, hogy ő is elmondhatja, hogy amit csináltam, ímé igen jó, köszönöm, hogy segítettél. Akármilyen munkával a hátunk mögött nem törődöm, félbehagyott, időt, lehetőséget elvesztegetett hét után, ez kevésbé mondható el. Nyilván az Isten kegyelméből élünk, és nagyon fontos, hogy egy szombatot úgy kezdjünk, hogy csendesedjünk el, és tekintsünk vissza arra legközvetlenebb módon arra mögöttünk álló hat napra, hogy milyen volt. Mennyiben tudjuk elmondani azt, hogy Urunk, jó volt, amit tehettünk, és köszönjük, hogy erőt adtál, segítséget adtál, ott voltál a napjainkban, amit pedig felismertetsz velünk, hogy nem jól tettük. Adj kegyelmet ebben, és szeretnénk a jövőben másként. Muszáj egyfajta ilyen hét értékelésnek is megtörténnie ahhoz, hogy az ember lecsendesedjen, és tényleg teljes szívével, figyelmével az Isten felé tudjon fordulni. A másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy próbáljunk úgy készülni egész héten a szombatra, hogy arra el is készüljünk. Olyan jó hallani emberektől, különösen akkor, ha nem csak a kereszténységük első egy-két évében mondják ezt el, hanem később is, hogy alig várom a szombatot. alig várom. Hát valami miatt az nagyon nagy öröm, és már a héten is olyan erőt ad, és jó arra gondolni, hogy végezzük a munkánkat, az is öröm, de milyen jó lesz majd, amikor le tudjuk ezeket tenni, le tudjuk a terheket tenni, és együtt lehetünk az Istennel és a testvéreinkkel. Tehát lássuk, reméljük benne azt a jót, amit az Isten tényleg adni szeretne. Amikor egyszer kialakult egy vita a kereszténységen belül, hogy most kell-e a szombat, vagy nem kell a szombat, azon túl, hogy hát teljesen érthető, hogy az emberek, akik félnek, hogy ez zsidós ünnep, meg félnek, hogy törvényeskedős, meg nem értették meg ezt igazán a Bibliából, azok ellenkeznek. De attól a ponttól én ezt soha nem értettem meg, amikor elmondjuk, hogy a szombat arra való, hogy az egész, egy egész napot az Úrral lehetünk, akkor ez ellen miért kell kapálózni, miért ez nem jó? És sokszor emberek kapálóznak ezzel szemben, és azt mondják, hogy hát én lehetek bármikor az Istennel, végül is a lélek által mindig jelen vagyunk, hát akkor dolgozzunk és csináljuk, ami a dolgunk. Na de az mennyivel más, amikor félretehetek mindent, és csak az Istené a lényem, és csak az övé a figyelmem. Hát ezzel nem kéne kapálózni, mert ez egy jó dolog, nem? Hát aki szereti az Istent, annak ez egy jó dolog. Ugyanúgy érdekes és elgondolkodtató egyszer-egyszer közösségben is előfordul, amikor valaki kiejti a száján, és hát becsülettel őszintén, hogy alig várom majd lemenjen a nap, mert fontos dolgok várnak rám. Hát testvéreim, ha így várjuk, ha úgy, akkor is el fog jönni, és aztán megint kezünkbe vehetjük a nagyon szeretett munkánkat, és szeressük is a munkánkat, de legalább ennyire szeressük az Úrral való közösséget is. Mert ha a szombat ezt jelenti, akkor én nem gondolom, hogy annyira nagyon várni fogjuk, hogy jaj, már csak lezáruljon ez az édes semmitevés, és aztán jöjjön megint a hétköznapnak az eseménydús forgataga, mert abban érezzük jól magunkat. Testvéreim, ne veszítsük szemünk elől a célt. Ha a szombat megtartása csupán munkaszünet, és csupán csak munka félretevése, akkor elvétettük a célt. Akkor ez még igazán nem töltötte be a maga küldetését. Tegyük le a mi terheinket gondolatban. És olyan szép a Bibliának ez a megfogalmazása, hogy aki bemegy az Isten nyugalmába. Sokszor tényleg úgy érezzük, hogy úgy megvan a tempó a mindennapjainkban, és ahhoz, hogy nyugalmat tapasztaljunk, ahhoz úgy át kell lépni egy küszöbet. Úgy be kell lépni valahova, és a szabbát az azt jelenti, hogy nyugalom. Ez nyugalom, az Isten szeretne bennünket nyugalomba helyezni. Én általában nem tartom jó megfogalmazásnak, amikor azt mondjuk a szombatra, hogy pihenőnap. Én azért nem tartom, testvéreim, ezt nagyon jónak, mert ez félreérthető. Én úgy gondolom, hogy a pihenést az Isten az éjszakákat adta. Senkinek nem mondta azt, hogy éjjel-nappal dolgozzon. Az éjszaka pihenő, a szombatnap nem pihenő, a szombatnap nyugalom, és ez sokkal több annál, mint hogy pihenés. Lehet úgy is pihenni, hogy közben nem csinálunk semmit, és üres a fejünk, és nézünk ki a fejünkből. A szombat nyugalom, és ez többet jelent a pihenéstől. Az az Istennel való szeretett közösséget, annak elmélyítését jelentheti. Az, hogy be tudjunk lépni az Isten nyugalmába, ez sokszor erőfeszítést jelent. Nem tudom, volt-e ilyen tapasztalatokotok, amikor nehéz volt letenni a heti pörgést. Nehéz volt. Én akkor voltam ezzel igazán így, amikor nem a lelki munkát csináltam, hanem itt az építkezést vezettem. És akkor tudtam igazán megérteni azokat, akik más területen mozognak az életben. És nyilván régen dolgoztam én sok évet a magam szakmájában, szóval nehéz ez sokszor. Az embernek már ott vágyik a szombatra, és semmi baj azzal, vágyik az Istennel közösségre, de fontos neki a munkája, és ott zakatol benne, hogy majd mi lesz hétfőtől, meg mi lesz vasárnaptól, és ez hogy lesz. És komolyan könyörögnöm kellett sokszor azért, hogy Uram, vedd ki ezt belőlem. Én ezt nem akarok én ezzel feküdni, és ezzel kelni, és én vagyok a világ legfontosabb embere, hogy nekem mindig e körül kell forognom, mert akkor nem fog elkészülni. És bizony, sokszor meg kell harcoljuk ezt a harcot, hogy Uram, szeretnék bemenni a te nyugalmadba. Szeretném a gondolatok szintjén is letenni a hétköznap terheit. Én szeretnék csak veled lenni. Segíts nekem ebben. Aztán majd fölveszem újból, hogyha eljön annak az ideje. Nagyon jó itt találkozni nekünk. Nagyon jók a szombatok, és és örülünk ennek az új helynek, és örülünk egymásnak. Ezzel semmi probléma, de testvéreim, próbáljuk azt is úgy célként kitűzni, vagy keresni, és erről a vágyunkról nem mondani le, hogy legyen nyugalom a szent gyülekezés is. Kezdve azzal, hogy a kedves gyerekeket is kérjük, hogy délután ő nekik már nagyon nehéz, de hogy ne a szaladgálás és az ajtócsapkodás, tehát ez nem illik ide. És ugyanakkor az sem mindegy, hogy mivel töltjük a szüneteket. Tudjátok, erről már beszélgettünk sokat. Én nem egyszer átéltem olyan alkalmat, amikor, de egy különösen bennem van a lelkemben, hogy úgy nagyon elfáradtam a héten. És úgy eljöttem szombat reggel, és úgy sikerült jó időben beülni. Tudjátok, az is jó, amikor az ember úgy jó időben be tud ülni, és nem lázas kapkodás, hogy otthonról későn indulunk, késve jövünk, beesünk, és lehet, hogy az egész szombatunknak annyi, mert nem csináltuk időben. Már ez meg tudja rontani az Istenben való békességünket, nyugalmunkat. Na és jó időben megjöttem, és leültem, és úgy vágytam a veletek való közösségre, de vágytam a csendre, a nyugalomra, az áhítatra. És ez nem azt jelenti, hogy a szünetben nem fogunk kimenni, és nem beszélgetünk egy jót. De amikor az ember ide beül, és szeretné úgy mindent maga mögött hagyni, és szeretné átélni azt, hogy az Isten itt van, és meg fog bennünket áldani, akkor az zavaró volt. Hogy bejön az egyik testvér, oda mi azt elkezd beszélgetni. Jön a harmadik, jön a negyedik, és nincs nyugalom, és nincs csend. Megáldott bennünket az Isten most már elég nagy épülettel, és ha kint rossz az idő, akkor tudunk sokfelé elmenni és beszélgetni. Testvéreim, próbáljuk valahogy ezt megragadni, és én úgy gondolom, hogy ez nem farizeusi aprólékoskodás, hiszen az ige és a bizonyságtételek egyértelműen szólnak arról, visszahat a saját lelkünkre, hogy a szombaton mennyi áldást viszünk el, hogy az Isten tisztelet helyét őrizzük, annak az áhítatát és a csendjét. Tehát valahol, bocsássatok meg, de magunkkal tolunk ki, hogyha erre nem figyelünk. Magunkkal teszünk jót, hogyha ezeket is megragadjuk. Az Isten minden parancsolata és minden rendelése, igazság, az mind értünk van. Abból mind mi fogunk majd valahogy többet profitálni és nyerni, bárcsak sikerülne ebben is nekünk összefognunk és ezeket megvalósítanunk. Vizsgáljuk meg, testvéreim, a záráshoz közeledve szeretném fogalmazni, hogy vizsgáljuk meg a szombat ünneplésünket olyan szempontból, hogy öröme. Vizsgáljuk meg, hogy gyönyörűsége. Mert az Isten annak adta, hogy az legyen, gyönyörűség legyen a szombat. És akkor ő az életünk megszentelődésén még inkább tud munkálkodni. Olvasni szeretném a 92. Zsoltár első 7 versét, amely egy szombatnapra íródott Zsoltár. Nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, hiszen nagyon-nagyon kifejezi azt, hogy mire való a szombat, és mitől lehet öröm, akár a közös együttlét, szentgyülekezés is. 92. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 hurú hegedűvel, lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteiddel, a te kezeidnek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid? Igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt. Testvéreim, azt mondja, ahogy beszélt erről Jézus más helyen, hogy a gazdagok elől elrejtetted, és a kicsinyeknek meg megjelentetted. Azt mondja, hogy a bolond, balga ember, akiben nem csak a világ értendő, hanem esetleg a felszínesen törvény megtartó ember is nem vágyózik a mélységekre. Azt mondja, ez nem érti. Az nem érti az Istenben való örömnek a teljességét, hogy jó, Uram, neked hálával dicséretet mondani, jó dolog neked énekelni. Jó dolog neked úgy énekelni, hogy odafigyelünk az ének szövegére, és ezt szívből el tudjuk mondani. És mi az, ami megörvendezteti az embert? Azt olvashattuk a Zsoltárban. Megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteiddel, és a te kezeidnek műveiben örvendezem. Miért szeretne bennünket az Isten nyugalomba vezetni szombaton? Testvéreim, a mély gondolatok elnyeréséhez nyugalom kell. Ahhoz csend kell. Az, hogy hálásak lehessünk Krisztusért, a megváltásért. Hálásak lehessünk az Isten egész történelmen keresztül végig kísérhető szeretetéért. Hálásak lehessünk a megváltás műve minden mozzanatáért. Hálásak lehessünk a saját életünkért, a mi életünk megváltásáért. Hálásak lehessünk az elmúlt hétért, de ehhez nyugalom kell, hogy az ember egy kicsit elgondolkozzék, hogy egy kicsit az ember visszagondoljon, visszaemlékezzen, és a szombat ne csak nyüzsgéssel, forgással teljen, hogy jaj, de jó, együtt vagyunk, és találkoztunk egymással. Testvéreim, mindannyiunknak meg kell találnunk az Istenben való mélyebb közösséget szombatnapon, mint akár más napokon. Erre való a szombat. Erre való az, hogy most nincsenek gondjaink, most a gondolatainkban sem hordozzuk a hétköznapnak a terheit. Kik lesznek azok, akik a végső eszmei összecsapásban ki fognak állni a szombatért? Kik lesznek azok, akik komolyan könyörögnek azért, hogy Urunk, add meg, hogy a mi futásunk ne télen legyen, és ne szombatnapon. Én úgy gondolom, testvéreim, hogy azok, akik nem formailag tartották, hanem akik szívből, szeretetből, igazi ajándékként vették el az Isten kezéből ezeket, az életük minden hetében. Azok tudják, hogy mit kaptak, és azok tudják, hogy mit kell védeni. Azok tudják, hogy miért kell ennek a védelmért imádkozni. Legyen a család ünnepe is a szombat, legyen a testvéri kapcsolatoknak az építése, legyen a természetnek a csodálása, hiszen a teremtés emlékünnepe is. És én arra kérlek benneteket, hogy ne minősítsük egymást, egymás kereszténységét abból a megközelítésből, hogy ki marad itt szombat délután, meg ki nem. Örülünk, ha szombatnapban is vannak olyan alkalmaink, amikor kicsit úgy kötetlenebbül meg tudjuk egymást ismerni, és közösséget tudunk egymással találni, de a szombatnap nem csak szentgyülekezésre hivatott helye van ennek ebben, ez törvény az igében, de a jó cselekedetek, a baráti együttlétek, a család, a gyermekeinkkel való törődés, ez mind-mind helyet kaphat. Ezért mindenki a lélek vezetése által keresse azt meg, hogy hogy lehet számára gyönyörűség a szombat. Az Isten ezt elrejtette nekünk. Mi ezt keressük meg. Azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy mindez csak szeretet által tölthető be. Az Istennek minden parancsolata üresen kongó, értelmetlen rendelkezés marad, ha nem az Isten iránti szeretetből cselekedjük. Ilyen a szombat is. Testvéreim, legyen ilyen a szombat is az életünkben, hogy Urunk, Te mit akarsz adni, Te mit készítettél, Te mit szándékozol tenni ezzel, e szerint töltsél be engem jóval. Találjuk meg a gyönyörűséget az Istennel való közösségben, a csendességben, a nyugalomban. Találjuk meg az egymással való szeretet közösségben is az örömöt. És ne felejtsük el, hogy az Ésaiás könyvéből olvasott ige szakasz az elején, amit felolvastunk együtt, mivel zárult. Azt mondta Isten, hogy ha ezt cselekszed, hordozni foglak téged a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj. Mi a Jákob öröksége? Mi lett Jákobból? Izrael lett. És itt kapcsolódik újból vissza, hogy ezen a napon megismersz, hogy én vagyok az Úr a te Istened, én vagyok az életed megszentelője. Testvéreim, a küzdelmünkben, Krisztus mélységes megismerésében, ilyen értelemben komoly helye van a szombat valóságos megszentelésének, és adja meg az Úr kegyelméből, hogy ez mindannyiunknak egyre mélyebb tapasztalata lehessen, hogy ez igenis komoly részét képezhesse az életünk felkészítésének, megszentelésének, átformálásának. Amen.
1: Isten tisztelt minket a 340-es énekkel első, második, harmadik és negyedik versével, imádság után pedig az 5. és 6. versével.

0: Köszönjük édesapám minden szeretetedet, ezt a gyönyörű napot, az együttlétet, és köszönjük, hogy nagyon közel vagy hozzánk, köszönjük a te lelkedet, értünk a munkáját, és köszönjük, hogy annyi dologban úgy megismerhetjük azt, hogy a te törvényed az értünk van, hogy amikor a szeretet által betöltéseit az életünkben, akkor az a boldogságunk alapja és forrása. Urunk, köszönjük, hogy a szombatban is te ezt akarod adni. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged ennek a betöltésében is. Köszönjük az eddigi tapasztalatokat, de nagyon kérünk, hogy segíts bennünket, hogy lélek szerint igazán és utána vágyakozó szívvel tudjuk tekinteni a szombattal kapcsolatos minden rendelkezésedre. Kérünk, segíts bennünket, hogy élet és lélek legyen számunkra a te beszéded. És a szombaton semmiféle szokásból, hanem csupán az irántad való szeretetben, szeretetben ragaszkodásban tudjunk mi vágyakozni, hogy veled igazi közösségben lehessünk. Úgy kérünk, hogy hadd ismerjük meg egyre mélyebben azt, hogy gyönyörűség ez, hogy örömünkre adtad, és hogy csak azért kéred az életünk idejének heted részét, hogy te bennünket, magunkat, a lényünket is megszentelhess. Köszönjük, hogy adtál ilyen rendelkezéseket, amiket át kell adnunk neked, hogy megérthessük, hogy mindenünk a tiéd. Szeretnénk egész lényünket neked szánni, és köszönjük, hogy te értünk munkálkodsz, és értünk küzdesz, hogy az életünk végére beteljesítsd azt, amit megígértél, hogy elkészítesz minket Krisztus napjára. Urunk, segíts, hogy a szombatot is betölthessék. Ebben a folyamatban, ebben az átalakító munkában az, amire te azokat rendelted. Így bízzuk rá magunkat, és legyél a mi megtartóunk, Urunk, a mi szerető megtartó Istenünk a továbbiakban is. Jézusunkért könyörögtünk hozzá. Amen.
1: Igaz, 5. és 6.

Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Mi az Evangélium Pál Apostol levelei című sorozatunk 9. előadásán. Újra szeretettel üdvözlöm körünkben Szabó András előadóművészt. Kedves hallgatók, a 9. állomáshoz érkeztünk, de voltak éppen még csak az 5. levélhez. Miért? Azért, mert a római levelet is több részben kellett elemeznünk, a 2 korintusi levélre is több időt kellett szánnunk, és a Galácia beliekhez írott levél volt az elmúlt témánk. Minden levelet úgy kezdtem, hogy minden levélben megszólal Pál apostolnak az Istentől kapott bölcsessége bizonyos problémákra, bizonyos nehézségekre, bizonyos kérdésekre. Minden levél más, a mai alkalommal ezt nem tudom elmondani. Milyen érdekes, hogy az efézusi gyülekezetben nem voltak olyan problémák, mint Korintoszban, még kevésbé olyanok, mint Galáciában. Milyen érdekes és jó ezt megfigyelni a Bibliából, hogy volt olyan keresztény közösség, akiknek a tagjait nem kellett kemény szavakkal feddeni a gondolkozásuk eltévejedése, vagy a gyakorlati erkölcsi életük eltorzulása miatt. Úgy tűnik ki ebből a levélből, hogy Efézusban, ahogy mondani szokás, minden rendben volt. Ez a gyülekezet szépen fejlődött, növekedett. Igaz, hogy Pál apostolnak is több éves munkája fekszik ebben a keresztény közösségben. Ugye itt van ez a bizonyos Efezosz, vagy Efézus, a mai Törökország nyugati részén az Égei tengerre néző hatalmas város. Az ókorban mindig is metropoliszként tartották számon Róma, Alexandria, Antiókia, Bizánc után a legnagyobb városnak számított. Ebben az időben is a lakosainak száma több százezer lehetett, tehát körülbelül 200 000-es népességről tudunk itt beszélni. Viszont Pál apostol a második és a harmadik missziós útján érintette ezt a várost. Itt lehet látni a térképünkön is az apostol missziós útjait különböző színekkel, és mintha összefutnának ezek az utak itt Efézusban. Majd az előadás után levetíteném ezeket a missziós utakat, hogy Pál a második és a harmadik útján hogyan ejtette útba. 3 évig tartózkodott itt ebben a városban, például a harmadik missziós útján. Aztán utána, amikor egyszer nem tudott megállni a városban, Milétoszban kötött ki a hajó, akkor is magához hívatta az efézusi véneket. A Bibliának csodálatos része ez, a Cselekedetek könyve 20. fejezetében van feljegyezve, hogy mit mondott Pál az efézusi véneknek. Az efézusi gyülekezet, tehát egy csodálatosan növekvő, fejlődő keresztény közösség volt, olyannyira, hogy Jelenések könyve 2. fejezetében az első jelképes gyülekezeti levél, az efézusi levél, az őskeresztény korszaknak a szimbóluma. Tehát ez se véletlen, hogy Efézus lesz a Bibliában, Jelenések könyvében, az őskeresztény korszaknak a szimbóluma, tehát körülbelül az első század második fele kereszténységének a jelképe. Hadd tegyen fel önöknek a kérdést, hogy mit tett Pál apostol akkor, amikor egy gyülekezetből nem hallott aggasztó híreket, vagy elcsüggesztő híreket, vagy rossz híreket. Ugye milyen rendkívüli dolog ez az emberi életben, hogy ha valaki felől, még inkább egy közösség felől, nem hallunk lehangoló, elcsüggesztő, elkedvetlenítő híreket, hanem csupa jó híreket hallott Pál az efézusiakról. A levelét különben körülbelül időszámításunk szerint 62-ben írhatta a római fogságából az apostol. Fogsági levelek közé tartozik, mint más levelek is, amelyekről ezek után fogunk beszélni. Mit tett Pál apostol akkor, amikor jó híreket hallott az efézusiakról? Szeretném olvasni mindjárt ennek a levélnek az első fejezetéből a 15. verstől tartó rövid kis szakaszt. Tehát az efézusi levél első fejezet 15. versétől így olvasom. Annak okáért én is, halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit,
hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ebben a pár versben ott van, hogy mit tett Pál apostol akkor, amikor hallotta az efézusiak hitét Jézusban, és minden más hívő vagy hitre vágyakozni akaró emberhez való szeretetüket. Mit tett ekkor? A 16. vers ezt mondja, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek. Emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Csak zárójelben mondom, hogy Károlyi Gáspár még ismerte az ikes ragozást, ezért nem mondja azt, hogy szűnök, hanem szűnöm. Mint hogy én nem aludnék, hanem én aludnám. De manapság ezt nem ismerik az emberek, hogy az ikes ragozás az az alanyi és a tárgyas ragozás után egy külön ragozás. Ezt tessenek hozzászokni, mert a Bibliában van ikes ragozás. Ez csak egy egészen kis zárójel. Azért, ha valakinek megütötte a fülét, nem én tévesztettem el a felolvasást, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Vagyis mit tett az apostol, amikor jó híreket hallott? Nem szűnt meg hálát adni. Ugyanúgy könyörgött azért a közösségért. Ugye a Biblia szerint az igazi imádságnak nem csak akkor van ideje, amikor az ember nehézségbe, betegségbe vagy nyomorúságba kerül. Sőt, a Biblia felhívja a figyelmünket arra, amikor jól mennek a dolgok. Amikor, ahogy szoktuk mondani, hogy minden rendben van és mennek a dolgok előre. Nagyon vigyázzunk, mert hiszen a Pál apostol levele 6. fejezetében is találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Lehet, hogy az emberek bizonyos ideig elismernek, nem támadnak, nem rágalmaznak, az emberi kapcsolataink viszonylag kiegyensúlyozottak, de egy keresztény mindig tudja, hogy nem test és vér ellen van tusakodása. Mert vannak levegőbeli hatalmasságok, fejedelemségek, van sátán és sátánnak démonai, a gonosz angyalok, akik nem szűnnek meg az emberi világban támadni az embert, és amikor az ember áll, mondta Pál a korintusiaknak, vigyázzon, hogy el ne essék. Amikor az embernek jó dolga van, akkor az ember nagyon vigyázzon arra, hogy el ne felejtkezzék akkor az Istenről. Ugye melyik a legnagyobb példa, amikor elcsitultak a harcok Izraelben, amikor kijutott az élete nehéz szakaszaiból egy ember, és akkor, amikor jó dolga kezdett lenni, akkor szűnt meg hálát adni az Istennek, akkor felejtkezett el az Isten. Ugye sajnos a legnagyobb példa Dávidnak a vétke. A jólétben, a gazdagságban, a nyugalomban tette meg azt az irtózatos dolgot, hogy elvette egy másik ember feleségét, sőt azt a másik embert a közvetett úton is, de tulajdonképpen eltétette láb alól. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy Pál apostolnak mi volt a magatartása, mi volt a lelkülete. Pál apostol, amikor valahonnan jó híreket hallott, akkor nem azt mondta, hogy jaj, végre a világnak van egy szeglete, ahonnan nem rossz hírek jönnek. És foglalkozom azokkal, ahonnan rossz hírek jönnek. Hát Galáciából rossz hírek jöttek. Korintoszból is egy ideig rossz hírek jöttek. Pál apostol, amikor megtudta, hogy Efézusban ez a keresztény közösség növekszik, fejlődik, akkor sem szűnt meg hálát adni, és akkor is könyörgött érettük, hogy az Isten adhasson nekik bölcsességnek, kijelentésnek lelkét, világosítsa meg értelmüket, hogy az elhívásukhoz méltóan járjanak, tehát hogy töretlen legyen a fejlődésük. Ez mindannyiunk számára példa és figyelmeztető jel is, hogy a jólétben, a nyugalomban, a békességben is ugyanúgy ragaszkodjunk az Istenhez, ugyanúgy keressük az Isten, mint hogy sokszor a rosszban szoktuk keresni. Na most az első dolog, amit el kell végeznünk minden írásművel kapcsolatban, főleg páli levelekkel kapcsolatban, hogy mi a levél szerkezete. Roppant egyszerű szerkezete van a levélnek, itt jeleztem a táblán, talán messziről is jól látható. A levél két részre oszlik. Az első 3 fejezet hatalmas nagy eszmei kérdéseket tisztáz ki, főleg Isten megváltási tervével kapcsolatban. A második része a levélnek, a 4-től a 6-ig tartó, tehát ugyancsak 3 fejezet, gyakorlati problémákat érint, főleg a 10 parancsolatot magyarázza, bizonyos parancsolatokat, amelyeket fel is írtam a táblára, különösképpen a családi életről beszél,
a feleség, a férj egymáshoz való viszonyulásáról, a gyermeknevelésről, és miután befejezi ezeket a gyakorlati tanításokat, mint egy a levélnek egy ilyen csodálatos nagy lezárása, mint a nagy zeneművekben is, amikor sok téma megszólalt már, akkor jön egy ilyen fortissimo, egy ilyen lezárásféle a végén a lélek fegyvereiről. Ugye a Galata levél végén van a lélek gyümölcséről, itt pedig a lélek, a Szentlélek fegyvereiről egy szót az apostol. Az egész levélre illik az, amit felírtam a táblára, hogy ez az efézusi levél tulajdonképpen arra tanítja meg az olvasóját, hogy egy keresztény embernek a hite az mindig tudatos hit. Hogy az emberi élet a hit által az öntudatlanságból vagy a tudattalanságból való kiemelkedés, a hit az a tudatban, az ismeretekben, az értelemben való növekedés, egészen odáig, hogy az ember az Istennel, az isteni Szentlélekkel szoros kapcsolatra jutva a maga küzdelmét a teljességre viszi, győzelemre viszi az isteni Szentlélek segítségével. Most ennek a két nagy szerkezeti résznek, hogy úgy mondjam, a mértani metszéspontján áll az a vers, amelyet itt bekereteztem, a negyedik fejezet első három verse, ami talán az egész levélnek az olyan súlypontja, vagy felfüggesztési pontja. Mindjárt felolvasom ezt a három verset, de előzetesen hagyj jegyezzem meg, hogy Pál apostol tehát ezt a levelet fogságból írta, magyarul börtönből. Beszélek majd a római fogságáról, a Rómában eltöltött letartóztatási idejéről, de ez rendkívül tapintatosan jelenik meg a levélben, tehát az apostol soha nem sajnálkozik emiatt, soha nem panaszkodik, soha nem akar, hogy úgy mondjam, együttérzést koldulni a keresztény testvéreitől, sőt, ő, aki a börtönben van, ő, aki nehéz helyzetben van, ő küld tanítást és vigasztalást. Innen érthető majd ebben a három versben az a kifejezés, hogy fogoly vagyok. De meg fogjuk látni, hogy Pál apostol lelkületének és csodálatos beszédtechnikájának is a kifejezése lesz ez, hogy ezt a fogoly szót kettős értelembe fogja használni. És meg fogjuk látni, hogy miért ez a levélnek a középpontja vagy súlypontja, mert az egész levél, mint egy tengely körül, e körül a három vers körül forog. Hadd olvassam fel ezt a három verset, a negyedik fejezet első három versét. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Kedves hallgatók, hatalmas, nagyon súlyos három vers ez. Amikor először elolvassa az ember, én meg vagyok győződve, hogy aki most hallja először, talán a második vers második felére lesz figyelmes. Mit jelent az, hogy elszenvedvén egymás szeretetben? Emlékezem, amikor én először úgy kezdtem felfigyelni erre a bibliai kijelentésre, kicsit lehangolt voltam. Úgy éreztem, hogy ennyit tud nyújtani a Biblia és a kereszténység, hogy a szeretethez ezt társítja, hogy igen, szeressük egymást, meg szeressetek mindenkit, de elszenvedvén egymás szeretetben. Szeretet meg szenvedés, meg úgy szeretni, hogy elszenvedni a másikat szeretetben, valami nagyon súlyos dolgot éreztem, hogy ez mit is jelenthet. Igen, a Biblia arról beszél, hogy azok között, az emberek között is, akik egyenlő hitre jutottak, itt ugye egy keresztény közösség volt, akik azonos gondolkodásra jutottak, egyenlő meggyőződés, egyenlő hitre, ezek között, az emberek között is nagyon sok különbség lehet. Sőt, hogy úgy mondjam, feszültség is lehet. Meg nem értés is lehet. Alkati különbségek, vérmérsékleti különbségek, vagy bizonyos helyzeteknek a másként való megítélése sokszor hívő embereket is majdhogy nem szembeállít egymással. Hadd mondjam el vigasztalásul, hogy maga Pál apostol is szembe került jó néhány igazán hívő testvérével. Két héttel ezelőtt miről is olvastam a Galata levél első és második fejezetében? De Péterrel is szembe került Pál. Azt mondja Pál, hogy amikor én megtudtam, hogy Péter így és így viselkedik, és képmutató, akkor azt mondja, elébe álltam és megmondtam neki. Lennék erre a jelenet.

ilyen feszültségek. De hadd kérdezzem meg, hogy benne van az is a Bibliában, hogy Pál ezután nem szerette őket? Vagy ír arról a Biblia, hogy ez olyan egyenetlenség volt, hogy szembeállította őket, elhidegültek egymástól? Semmit ilyet nem ír. Hanem erre is vonatkozik az, amit a második vers végén mond, hogy Pál apostol elszenvedte őket szeretetben. Sokszor a szeretetünk nem tudja azt elérni, amit mi el akarunk érni. A szeretet az egy cselekvő magatartás. De hogyha a másik ember nem felkészült a szeretet befogadására, a szeretet sokszor nem tudja elérni azt a célját, hogy mondjuk a másik ember megváltozzék, megjobbuljon, más véleményt formáljon ki, de akkor nem az a cél, hogy feladni a szeretetet. A szeretetben hatalmas erő van. A szeretet erős, mint a halál, olvassuk az Énekek éneke 6. fejezetében. A szeretetben arra is van erő, hogyha a hozzám legközelebbi embertől nem azt kapom, amit vártam. És nyilván tudom, hogy az Isten is úgy látja, hogy ez nem helyes, amit ő tett. Mert a hitbe ütközik, vagy az isteni parancsolatokba ütközik a cselekedete. A szeretetben akkor is van erő, hogy elszenvedni. Mert hiszen a szeretet kényszert nem ismer. Hogyha én látom, hogy az az ember, aki ugyanazon a hiten van, mint én, ugyanazon a meggyőződésen van, mint én, mégsem, bizonyos kérdésekben mégsem tart velem, akkor nem kényszeríthetem, nem agitálhatom, nem beszélhetek neki napestig, órákat töltve vele, hogy most arra a meggyőződésre jusson, amire én. Ugye ezt már sokszor említettük a sorozatunk keretében, hogy ki tud egy embert megváltoztatni. Mi tudunk megváltoztatni egy másik embert? Távolról sem. Egyedül az isteni Szentlélek az, aki világosságot tud gyújtani a másik emberben. És hogyha mi nem tudunk a másik emberrel teljesen mindenben azonosulni, együtt dolgozni, és a szeretet pozitív és aktív hatását érzékelni, akkor még mindig marad egy választásunk. És ez még hatalmas választás. Imádkozni a másikért. Elszenvedni a másikat. Elfogadni most úgy, ahogy van. És azt mondja Pál apostol, hogy ti, akik keresztényé lettetek, ne felejtsétek ezt el. A keresztény hiteteknek az a mértéke, az fogja megmérni, hogy mennyire vagytok keresztények. Hogy bizonyos nehézségekben, problémákban mennyire tudjátok elszenvedni egymást. Szeretetben. Figyeljünk mind a két kifejezésre, mert sokszor az emberek azt mondják, hát akkor elszenvedem. Hát ilyen. Ez nem megoldás. Ez sem megoldás. Figyeljük meg, hogy elszenvedni egymás, de szeretetben. Közben azért tenni a másikért. Tapintattal, szinte észrevétlenül. Na szóval az imádságnak ezek a nagy alkalmai. Amikor látjuk, hogy a másik emberen nem fog az emberi szó. Nem, a legvilágosabb érvelésnek se ad utat a lelkében. Akkor még mindig ott van, hogy a másik ember, ha nem ért is meg engem, nem tart is együtt velem, de lássa, hogy én akkor is szeretem. Igen, elszenvedvén egymás szeretetben a hitnek a végső mérték, ugye a hitet, mi méri meg a hitet? Az, hogy valaki hogy beszél a hitről? Az, hogy bizonyos alkalmakkor milyen hívő módon cselekszik szinte úgy szemlátomást és a csodálatra méltóan, nem. A hitet igazán az méri meg, hogy amikor az ember meg nem értéssel találkozik. Amikor az ember azzal találkozik, hogy a hozzá legközelebb állók részéről nincs az a testvéri viszony vagy kapcsolat, akkor is ott van, hogy nem mond le a másikról, nem fordít hátat. Nem mondja azt, hogy hát akkor a keresztények sem mások, mint a pogányok. Sokan ezt mondják. Akkor ott van még, hogy elszenvedni egymás szeretetben. Hadd tegyen fel önöknek a kérdés, ki képes erre? Ki képes erre? Az első versben ezt olvassuk. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok. Pál apostol itt azt mondja, azt tudja elszenvedni a másikat szeretetben, aki fogoly az Úrban. Említettem, ennek a kijelentésnek kettős értelme van. Fogoly az Úrban, ez annyit jelentett, hogy Pál apostol a maga hitért szenvedett letartóztatást, vitték Rómába, és töltött el ott a fogsága idejét. Tehát egyrészt konkrétan is igaz, hogy Pál fogoly volt az Úr neve miatt, az evangélium hirdetése miatt, a meggyőződése a hitelvei miatt. De én azt hiszem, hogy a fontosabb most jön. Pál apostol azt mondja, végtelen gyengétséggel. Én most fogoly vagyok, de
Most valamit én is megértettem, és szeretném,

0: szeretném, hogyha ti is megértenétek, hogy az képes az életben nagy dolgokra, aki fogoly az Úrban. Aki minden gondolatát, minden döntését, minden cselekedetét az Isten elé viszi, Krisztus elé viszi. Aki nem Krisztus nélkül gondolkozik és dönt és él, hanem aki fogoly az Úrban. Hogy mondta ezt a második korintusi levélben? Ejtessetek fogjul minden gondolatot a Jézus Krisztusban. Ott is ezt a szót használta. Ejtessétek fogjul minden gondolatotokat a Jézus Krisztusban. Hogy mondta ezt a Galata levélben? Két héttel ezelőtt ez volt a téma. Szeretteim, akiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Pál apostol mindig fogoly volt az Úrban, fogoly volt Jézusban. Ő minden egyes állítását, döntését Krisztus elé vitte, a Biblia világos kijelentése elé vitte, nem indulatból, nem ösztönből, nem emberi gondolkodásból élte az életét. Ő megértette az apostol, hogy kereszténynek lenni annyi, hogy fogoly az Úrban. Hogy minden gondolatunkat, minden szavunkat és tettünket a Krisztus élete mérlegére helyezzünk. Krisztus azért jött el erre a földre, hogy mindenben tökéletes példát adjon nekünk. Hát akkor ragaszkodjunk Krisztushoz. Akkor úgy, mint a fogságból valakit nem engednek el. De most nem ilyen kényszerből, önként legyetek fogjai a Krisztusnak. És ha ti önként, kényszermentesen fogjai lesztek a Krisztusnak, akkor ti a szeretetnek olyan maximumára lesztek képesek, hogy el tudjátok szenvedni egymás szeretetben. Persze mondhatjuk, és az apostol is mondta ezt, amikor a szabadságról beszélt, hogy a Krisztus fogságában élni, ez a legnagyobb szabadság. Krisztus fogságában élni, ez nem rabság és megkötözöttség. Pál apostol alapján ezt, aki talán a legmélyebben megértett, és akinek a könyvét itt önök is megvásárolhatják, Comenius, a híres morva, cseh, pedagógus és filozófus, aki ezt a híres mondatot mondja ki a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művébe, csodálatos mondat, 100-szor inkább akarok az Isten szolgája lenni, mint a világ legnagyobb uralkodója. 100-szor akarok az Isten szolgája lenni, mint a világ legnagyobb uralkodója. Miért? Mert ha fogoly vagyok a Krisztusban, ha az Istenhez ragaszkodom, akkor ő mindig a szeretetre fog engem tanácsolni. És azt a keskeny utat, a szeretet útját mindig meg fogom találni. Mert az én mesterem, akinél fogoly vagyok, az meg fog tanítani az elhivatásomra, az alázatosságra, a szelídségre, a hosszú tűrésre, hogy elszenvedjük egymás szeretetben. És kedves hallgatók, van ennek a nagyon rövid három versnek még egy tanítása. Azt mondja Pál apostol a harmadik versben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Nem most a feladatom az, hogy az egységről beszéljek. Pál apostol mit mond az egységről? Így kezdi, ha törik, ha szakad, nektek keresztényeknek egységbe kell élnetek. Nem ezt mondja. Azt mondja Pál apostol, hogy igyekezzetek az egységre, szóval ezt túl könnyen ne vegyétek. Az igazi keresztények között egység kell, hogy létesüljön. No de, beszélt arról Pál apostol, most azokhoz fordulok, akik az eddigi leveleket elolvasták. Beszélt arról Pál apostol az eddigi levelekben, hogy van, amikor keresztény és keresztény között nem tartható fenn az egység. A római levél 16. fejezet, 17. és 18. versében, tehát Róma 16, 17, 18 könyv megjegyezni, azt olvassuk, hogy akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, az evangélium körül, azoktól hajoljatok el. Érdekes mondás, nem? Azt mondja Pál apostol, hogy ha egy keresztény közösségben fellépnek emberek, akik más evangéliumot hirdetnek, akik szakadásokat, botránkozásokat okoznak a tudomány körül, azoktól hajoljatok el. Pál apostol azt mondja, a kereszténység történelme, a megoszlások történelme lesz. Nem lehet minden áron az egységre törekedni. Az egység fölött van egy nagyobb elv, és ez az igazság, az evangélium. Aki helytelenül tanít az evangéliumról, azzal nem lehet egységbe lenni. Ott hajoljatok el. Hát nem ez az egész kereszténység történelme? Amikor a kereszténység államvallássá lett, elkezdődött az eltorzítása az evangéliumnak, el kellett hajolni előbb a valdenseknek, utána a lollardoknak, a huszitáknak, a reformátoroknak, el kellett hajolni. Sem a Valdensek, sem Wycliffe János, sem a husziták, sem Luther Márton nem akart más kereszténységet, új egyházat, stb. De amikor látták, hogy az egyház, az az egyház, a hatalmi egyház a tudomány körül szakadásokat és botránkozásokat okoz, akkor tartották magukat a Biblia felszólításhoz, hajoljatok el. Más kérdés, hogy ők is a legdurvább eszközökkel üldözték a valdenseket, a lorradokat, huszitákat, Luthert is. Szóval azt mondja Pál apostol, igyekezzetek megtartani a lélek egységét. A Galata levélben mit olvastunk? Azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki más tanítana az evangéliumnál, még ha mennyből jönne angyal is, átok legyen. Még ha én mondanám is, ha esetleg ilyen előfordulna, hogy én mást mondanék, mint eddig hirdettem néktek, átok legyen, ilyennel közösséget ne vállaljatok. Vagy mondja majd később az első Timóteus levél 6. fejezet 5. versében, hogy távozzatok el azoktól, akik mássá akarják tenni az evangéliumot, még akkor is, ha ők nevezik magukat egyháznak. És ők mondják magukat a kereszténység letéteményesének. Tehát azért mondja itt Pál apostol, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Ezt már mondta a római levél végén is a rómaiaknak, amennyiben rajtatok áll békességetek legyen minden emberrel. Tehát figyeljük, a Biblia nem egy ilyen eszelős, vagy egy ilyen parancsuralmi eszmerendszert hirdet. Amennyiben rajtunk áll, mindent kíséreljük, meg igyekezzünk. De hogyha a másik ember nem látja be, hogy ez a Bibliához képest hamis evangélium, nem vállalhat egy keresztény közösséget azzal a másik emberrel. És akkor, ha egy egyház teszi, tantételévi azt a hamisságot, nem vállalhat egy keresztény közösséget egy hamis egyházzal, ami nem a teljes Bibliát, nem a teljes evangéliumot hirdeti. Én azt hiszem, hogy van olyan súlyú 3 verses, hogy talán erről is elég lenne egy előadást tartani. De nekünk mennünk kell tovább, és ezután a súlyponti nagyon fontos rész után rá kell térnünk, ha csak vázlatosan is, ha csak nagy léptekben is, hogy miről van szó akkor az efézusi levélben. Az efézusi levél első 3 fejezet, hogy említettem, nagy eszmei kérdéseket boncolgat. Felírtam az első nagy témát, minden fejezetnek szinte van egy nagy témája. Sok-sok altéma is van ezekben a fejezetekben, de van egy fő-fő témája. Az első fejezetben van egy rendkívüli kifejezés, ami ilyen módon csak egyedül fordul elő a Bibliában, az első fejezet 10. versében, amely a következőképp hangzik, és mindjárt megértjük, hogy mi lesz a levél első fejezetének nagy eszméje. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten az Atya mindennel meg akarta ismertetni az embert az idők teljességének rendjére, az eredetiben ez van tervére, az idők teljességének tervére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Mi itt a rendkívüli kifejezés, a terv, hogy az Isten hogy szerkeszti egybe a mennyet és a földet. Ugye a Biblia szerint Isten megteremtette a földünket szoros kapcsolatban állva a mennyel, de a bűn szakadást hozott létre. A menny és a föld most különváltan létezik. A menny törvénye a szeretet törvénye, itt a földön pedig a törvénye az embereknek nem csak a szeretet törvénye, ide bejött egy másik törvény, mint egy betolakodott ellenség, ez a bűn az önzés törvénye. Ez a föld lelkileg, és hát persze testileg szó valóságos értelmében is lángba borult bolygó lett. Itt megtörtént a szakadás az isteni világ és egy teremtményi világ között, de az Istent, hogy úgy mondjam, nem érte ez meglepetésszerűen. Isten, amikor látta a lázadást a mennyben, amikor látta az első emberpár lázadását a szeretet törvényével szemben, és azóta is, mióta világ a világ, és a bűnbeesés meghozta a maga következményét, és Isten látja ezt a borzalmas szakadást, és az ember itt pusztítja a földet és önmagát. De az Isten örök időknek előtte tervet gondolt el. Tervet gondolt el arra, hogy minden egyes ember életét hogyan fogja segíteni, hogy eljussanak az emberek a szeretet törvényének a felismeréséig, az elfogadásáig. Tervet készített az Isten arra, hogy az emberi történelem hogy vezet a céljához. És ennek a tervnek egy középpontja volt, egy személyiség állt a középpontjában, és ez Jézus Krisztus volt. Hogyan tudta Isten előre meghirdetni a tervét? Hiszen a bűneset után az ősevangéliumban Isten rögtön előre meghirdette ezt az egész megváltási tervet. Isten ezt azért tudta meghirdetni, mert az Atya biztos volt abban a szeretetben, amellyel Jézus szereti az Istentől és őtőle eltávolodott embert. Isten biztos volt abban, hogy ő meghirdet egy tervet, de amikor közeledik ennek a tervnek a végbe menetele, Jézus nem fog meghátrálni. Ha küzdelemmel is, ha vérverítékkel is, ha ártatlanul kell is szenvedni az emberért, Jézus nem fog meghátrálni, meghozza az áldozatot, odaadja az életét, helyettes áldozat lesz, magára veszi és elhordozza a világ bűneit. Ez a megváltási terv. Tulajdonképpen az egész Biblia miről beszél? Az Isten megváltási tervéről. Ezt minden embernek meg kell ismerni az egyéni életekben és a történelem életében, és ez a Biblia, ez a csodálatos könyv, a Biblia tulajdonképpen, ha egy mondattal meg kell határoznom, miről szól, az Istennek a rosszból való megváltási, szabadítási tervéről, ami érvényesül az egyes emberek életében, és érvényesül a történelem életében. Erről szólt tehát az első fejezetnek az egész hangütése, gondolatmenete, az Isten megváltási tervének a kibontakozásáról. Utána pedig rátér Pál apostol a második fejezetben arra, hogy az Isten hogyan is tudja az egyes embereket a rosszból kiemelni. Tehát az egész levélen végigvonul két hasonlat. Az egyik hasonlat, hogy ez ugyanolyan, mintha valaki a halotti állapotából föltámadna. A Bibliában az, hogy halott vagy holt, nagyon gyakran a bűnben való életnek a jelképe. A második fejezetben találjuk ezt, így is kezdődik a második fejezet, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Azt mondja Pál apostol, az a megváltási terv, ha végbe megy egy ember életében, ez olyan csoda, mint hogyha valaki a halottaiból feltámad. Innen a hasonlat. Ha valaki az önzésből, az önzés vakságából, előbb egy kis világosságot, aztán egyre több világosságot beenged, és ebből kiszabadul ebből a sötétségből, ebből a holt állapot, ez olyan, mint a föltámadás. Na, ki is ejtettem már a második hasonlatot is, amit főleg az 5. fejezet 8. versétől használ az apostol, azt mondja, voltatok régen a sötétség. Milyen megdöbbentő kifejezés. Na, azt mondja, holtak voltunk. Most meg azt mondja, voltatok régen a sötétség. Most világosság az Úrban. Magunktól nem tudunk kivilágosodni. Világosság az Úrban. Rögtön hozzáteszi. Voltatok régen a sötétség, most világosság az Úrban, mint világosságnak fiai. Úgy járjatok. És a világosságnak gyümölcse minden igazságban, minden szeretetben, igazságban és valóságban van. Minden jóságban, igazságban és valóságban van. Szóval ez a második és harmadik fejezet, és később is még, hiszen mondom, ezt az 5. fejezet 8. 10. verse közül idéztem, Pál apostol azt mondja, a megváltási terv, ember, gondolj ebbe bele. Ide születik erre a világra milliárd és milliárd ember. Ez a milliárd és milliárd ember önző természettel születik, de az önző természet átterjed a tudatára is. Besötétült tudatvilágú az ember, hogy felnő itt a földön, holt és sötét a bűn miatt. Mi mindenbe kerül az Istennek, hogy ezt a megváltási tervet csak egy ember életében megvalósítsa, de hát ő milliárdok és milliárdok életében megvalósítja. Meg akarja valósítani. Nem tudom, emlékezünk a 2. Korintusi levél 4. fejezetére? Mert ez a csodálatos Pál leveleiben, hogy tulajdonképpen, hogy majd mondja a Filippi levélben, én nem restellem ugyanazt mondani. Azok a nagy gondolkodók, és azok az igazán hívőek, akik mindig ugyanazt mondják. Csak mindig egy kicsit másféleképpen, más oldalról, más látószögben, más rálátásban. Ugyanazok körül a nagy kérdések körül forgolódnak, és megtanítanak bennünket a lényeges kérdések szemrevételezésére. Mit is mond a 2. Korintusi levél 4. fejezetében? Az az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi elménkben is, hogy lássuk az ő dicsőségét a Jézus Krisztus arcán. Ott említettem önöknél, amikor a második korintusi levélnél voltunk, hogy Pál apostol ott a megváltási tervet valami olyan hatalmas módon akarja érzékeltetni, hogy azt mondja, ahogy a világ teremtésekor történt, hogy az Isten egy szavával a sötétségből világosságot teremtett, de hát a semmiből mindent, ugyanaz történik ma is egy ember életében. Ez egy ilyen hatalmas dolog. Egy ember megváltoztatása, egy embernek a holt állapotából az életállapotára való elvitele, a sötétségből a világosságra való átvezetése, hát ez a legnagyobb dolog. A Kolossé levélben fogunk majd még ezzel találkozni, amikor azt mondja majd Pál apostol a Kolossé levél elején, hogy Isten az, aki az egyiptomi sötétségből kivezeti az embert a Krisztus világosságába. Hatalmas dolgok ezek. Olyannyira hatalmas dolgok, hogy nem ismerek többet beszélni róluk, mert akkor elmenne az idő és leragadnánk itt. Helyette egy verset szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A vers, amit most András megszólaltat, egy hosszú, küszködő, vívódó vers lesz. Nem is annyira ismeretes Adi versei közül, mint hogy jó lenne, hogyha ismeretes lenne. Többször megszólal a versben a föltámadás szomorúsága, ez a versnek a címe, hogy az ember mennyire szeretne más lenni, de nem tud hogyan hozzáfogni. Hányszor kimondja majd az Adi a versében, nem tudom, hogy mi vagyok. Nem tudom, hogy ki vagyok, miért vagyok. Alapvető problémái vannak az embernek az életben. Az önzés megvakítja az embert. Sötétté teszi az embert. Az önzés az embernek valami olyan borzalmas betegsége, amit csak a Bibliából látunk, hogy milyen iszonyatos betegség. Használjuk ezt a szót, hogy önző, meg önző. De mi nem gondolunk bele, hogy az önzéssel sötétség és halál költözik az ember életébe. Egy ember, Adi Endre is, aki olvasta a Bibliát, de hát a maga módján akart élni és megváltozni. Egy nagyon jó lenyomata a küzdelmeinek ez a vers. Hogy ütközik akadályokba, hogy tud nem igazán megváltozni. Amikor úgy érzi, hogy föltámad, ugye a vers cím is milyen sokat mond, a föltámadás szomorúsága. Hát Pál apostol itt nem erről beszél. Pál apostol arról beszél, hogyha valaki a sötétségből a világosságra, a holt állapotából élő állapotra jutott, megtalálja az élet értelmét, célját, távlatát, boldogságát, örömét. De hogyha az ember nem az Isten által akar kijutni a világosságra, ha csak magának akar föltámadást rendezni, mint ahogy nagyon sokszor emberek erre törekszenek, akkor tessenek gondolni ilyen esetekben, hogy a magyar irodalomban ezt valaki megírta. Milyen borzalmas dolog az a föltámadás, amiről az ember azt hiszi, hogy most más lett. Vagy azt hiszi, hogy most az élete megváltozik. Mondom, küszködő, csapongó, vívódó vers, de hát a mai este Adi verseket fogunk hallgatni, lesz majd más is.
1: Adi Endre. A föltámadás szomorúsága. Piros, nagy kötvtályogok közül sunyított rám a csalfa nap. Midőn így szólék. Kelj föl, és légy szabad. Tán Budapesten, talán máshol. Alig emlékszek valamire a néhai világból, de szomorúan föltámad. Sírom sziklái szétgurultak, füstölt a Golgota, s kiléptem föltámadottan, tétován, mély sárkány sírjából a múltnak, s mint akinek kevés a vére, elindultam új apostolok keresésére. Vihar s üvöltő tátra erdők voltak az én tamásaim, kik sebeimnek nyílásain ujjaikat mártván benyúltak, ködök szálltanak, s ködökön át megromoltan és feledőn hagytam el a múltat. És megint szólék, én nem tudom, ki vagyok, éltem-e, élek, valakinek neve vagyok, vagy örököse egy halott, szomorú nevének. Lázamat az est, postámat a posta, mintha régen-régen hozná, úgy hozza. De jött a reggel, fázva rém lett, s én nem tudtam, tudtam, micsoda emlékek tarlójáról jött ez a reggel, és sebeimet tapogattam, fájtak, égtek förtelmesen, de mikor kaptam, hogyha kaptam, hol jártam én, hát éltem már én. Kisírhat mostán én miattam, ki vagyok, és merre megyek. Aztán bolyongtam, Tóth Zsoltárok harsogtak a fenyvesekben, micsoda Zsoltárt is tudtam én kedvesebben valamikor. Csak hallgatok, mert már mindent elfeledtem. Hallom, hogy távolból érkeznek ide mások, de hol a távol, hol a közel, s hol vannak köztük állomások. És mintha sose jöttem volna, s csak itt vagyok, szemek, levelek, táviratok, nem tudom, miért keresnek. Én nem tudom, miért néznek rám kutató arcok, arcomon nincsen régi írás, s a régi harcok nagy legendája elmosódott vén arcomon, vén fejemen. Olyan vagyok, mint rosszul kezdett, és meg se kezdett szerelem. Szőke leány, szent ifjú cédrus, büszkélkedik fényes napon néha előttem, s fogcsikorgatva, hallgatagon rohanok messze tőle én. Emlékezek? Vagy csak fájok? Ha élnék, ha szeretne, ha volnék, gondolkozom, lányom lehet. S amott egy-két virágos hajú asszonyra nézek álmélkodva. Ó, mintha egyszer bolondja lettem volna fiatalnak, ilyennek, párnak, idegenek, kire várnak, beszélnek hozzám, cirógatnak kandi szemekkel, s úgy érzem, hogy hátam mögött áll egy idegen, másik ember, hozzá beszélnek. Valami úgy fog, mint rabot, mint alvajárót a tetőn, kit én is nézek reszketőn, mint furcsa távolit. S amit én mondok, oly hűvös, mint jégbarlangba ordítón besivító viharszavak, valahol hóban elakadt valami messze hómezőn az én régi valóm. És csitt, amott tenger vonít régi fájást, irgalmatlant és távolit, de ez a tenger fenyves erdő. Igen, tengerek, városok, asszonyok, vágyak föllebegnek, s rajtuk Párizs a korona, ragyogóbbak, szebbek, mint a legforróbb látomások. Volt-e hozzájuk közöm egykor, vagy ezt mind mások ölelték és csodálták? Ó, jaj annak, aki föltámad, s nem érzi önnön életét, beszédje kongó báb beszéd, s báb színpad bábja ő maga, kérdés, kísértés és titok. Én azt várom, valaki majd hívni fog, s édes meleg szájjal súgja meg majd, hogy ki vagyok. Itt tó van a Tátra ölén, csillogó, tiszta vad. Keresem benne a századokat, az életemet, a sírtáró dalokat. Keresem magam közelségét, a szállaló időt, s a tükröt, a varázsosat, a megismertetőt. És megáll az élet, és tudom, hogy most már semmi sincs, senki sem él, és semmi sem igaz. Keshet vén arc vigyorgatóból, és nem tudom, ki az. Föltámadtam. Jaj, föltámadtam.
0: Kedves hallgatók, tehát hogy a három fejezet során Pál apostol rámutat az Isten megváltási tervére, az egyes emberben végzett munkájára a rosszból való feltámadásban, tulajdonképpen a megtérés Ben. Folytatva azt, hogy a megtérés után a megszentelődés kell, hogy következzék. Ugye ez használja a levélben többször, de aztán más leveiben is a ruhának a jelképet, a felöltözést. Ugye a régi, az óembernek a levetkőzése, az új ember felöltése. Tel az egész levélnek ehhez a középponti részéhez is, a negyedik fejezet első három versében. Tehát, hogy kinek van igazán hite, kinek van igazán erős hite és keresztény magatartás, aki el tudja szenvedni a másikat szeretetben, aki mindvégig kitart a jóban, és igyekszik a lélek egységére, a békesség kötelékében. Azután Pál apostol rátér arra, hogy mindezeknek a hatalmas isteni tanításoknak, ennek a hatalmas isteni megváltási tervnek milyen gyakorlati következményei vannak az embernek az életében. Tulajdonképpen a Biblia nagyon világos eszmeileg, mert a Biblia bemutatja, hogy Isten mit tesz az emberért. Így is lehet nézni a Bibliát, mit tesz Isten az emberért, és a másik oldaláról bemutatja azt, hogy ennek milyen változásait kell, hogy az ember átélje, vagyis az ember hogy változik meg, hogy jobbul meg, hogy igazul meg. És itt emeli ki Pál apostol a 10 parancsolat különböző parancsolatait, de mielőtt ezekbe egy kicsit belenéznénk, hadd mondjam el azt, hogy hát nem így van ez, nem? Ezt láttuk a római levélben is, hogy a hit az mire kell, hogy vezessen? A törvény betöltésére. Az összes páli levélben ez az alaphang, egyik alaphang. Ha valaki igazán megszabadult a sötétségből, ha valaki igazán föltámadt, annak miben kell járnia? Mi a megszentelődés? A megszentelődés tulajdonképpen nem más, mint az Isten törvényeinek a követése, az Isten parancsolatainak a beteljesítése. Nem emberi erőből, mert abból csak egy farizeusság lenne, hanem a hit erejéből, az Isten erejéből. És engedjék meg, hogy csak úgy belenézzünk, hogy Pál apostolnak milyen megragadó kijelentései vannak, hogy mi is a törvény betöltése. Például olvasom a 4. fejezet 28. versétől. Nagyon világos lesz, egyszerű lesz, azt hiszem, hogy ha az utcáról valakit beívnánk, az is megértené, pedig a leghatalmasabb igazságok szólalnak meg. 4. fejezet 28. versétől. Aki orozott, többé ne orozzon. Ugye régies a magyar fordítás, ma így mondanak, aki lopott, most ne lopjon. Tehát mit idéz vissza a 10 parancsolatnak a 8. parancsolat, hogy ne lopj. Aki orozott, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Itt mindjárt meg is állok, folytatnám tovább, de megállok. Pál apostol világosan bemutatja, mit jelent az Isten törvényének a betöltése. Van ilyen isteni törvény, hogy ne lopj. Ha valaki nem lop, ez már a törvény betöltése? Nem, ez még nagyon kevés. Ha valaki nem lop, az nem tett meg egy büntényt, nem tett valami rossz dolgot, de az Isten szeretett törvényétől még nagyon távol van. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Mi a betöltés? Nem, hogy nem lopok, hanem magam gondoskodom a fennmaradásomról. Milyen nagy dolog ez, sok ember veregeti a vállát, hogy én aztán dolgozom, én aztán megteremtem a magam számára az egzisztenciát. Ez még nem kereszténység. Mert azt mondja, hogy cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó. Na és kifordítja arra azt, amit keres, amit megkap ebben a földi életben, pénzt, vagyont, mást. Kifordítja minden tekintetben jó célokra. Vagy csak föléli. Aztán jön a harmadik, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Na és ki tesz félre azoknak az embereknek, akiknek szükségük van, akik szükséget látnak? Na, érezzük, hogy mit érzünk ilyenkor? Talán azt érezzük, hogy lehet, hogy nem lopok. Még az is lehet, hogy az energiámat úgy akarom beosztani, hogy családomnak, szeretteimnek, másoknak is. Na, de itt van még az is, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Jézus is ezt mondta. Amikor vacsorát készítesz, mondta Lukács evangélium a 14. fejezetében, ne csak a barátaidat hívd, és ne azokat. Hívd a sántákat, csonkabunkákat, vakokat, akik nem fizethetik vissza néked. majd az Isten visszafizeti a mennyek országában. Ez a törvény betöltése. Egy versben, csak úgy megcsillantja. Hogy Jézus is a Máté evangéliuma 5. fejezetében, a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. És akkor kezdte Jézus mondani, hogy mit jelent az, hogy ne ölj a betöltés irányában. Pál apostol itt egy másik parancsolatot vesz elő, és ugyanezt elmondja egy versben a 8. parancsolat tekintetében, hogy azért, mert nem loptunk, azért még ne gondoljuk azt, hogy milyen erkölcsösek vagyunk. Minden esetre keresztények csak akkor lehetünk, hogyha a körülöttünk élő világ ínségét, szükségletét szem előtt tartva félreteszünk, úgy sáfárkodunk a javainkkal, hogy arra is jusson. De rögtön a 29. versben elővesz egy újabb parancsolatot, a 9. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye a 9. parancsolatban mondja az Isten, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen. Itt is mit szoktak mondani az emberek? Hát, hogy én bíróságon még nem voltam, nem hazudtam ott a bíró előtt, tehát rám ez a parancsolat szinte nem is vonatkozik. Mások, akik lelkileg érzékenyebbek, azok már érzik, hogy nem csak itt lehet hamis tanúbizonyságot tenni, hanem hányszor és hányszor befeketítünk másokat. Hányszor mondunk valótlant az emberekről, hányszor gerjesztünk ellenséges indulatokat valakivel szemben, mert rosszul állítottuk be a másik embernek az indítékait vagy cselekvését. És Pál apostol azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik. Milyen megdöbbentő kifejezés, ez a jelző, ugye? Van olyan beszéd, amit láttunk az egyik korintusi levélben, élet illata az életre. Van olyan lelkület, magatartás beszéd, ami életet lehel az emberekbe. És van olyan beszéd, ami rothadt beszéd. Mi a rothadt beszéd? Csak az, amikor az ember ormótlanul beszél? Nem. Hanem amikor az ember panaszkodik, zúgolódik, keseregok nélkül. Mi minden tartozik bele a rothadt beszéd? A felesleges beszéd. Felesleges beszéd. Azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik. Most mi a betöltés? Hanem csak amely hasznos a szükséges építésre. Döbbenetes. Még most is finoman megkülönböztetni. Nem azt mondja, hogy csak azt beszéljétek, ami hasznára válik a másik embernek, hogy épül belőle a másik ember. Már ez is nagy dolog, nem? Ha mi azon gondolkoznánk, hogy milyen nagy kincsünk a beszéd, hogy az embereket ne lehangoljuk, az embereknek ne olyanokat mondjunk, amivel úgyis maguk alatt vannak az emberek. Hát még ezekkel megtetézni a bajaikat. Hanem ami szükséges az építésre, hanem ami hasznos az építésre, de hozzáteszi megint a jelző, a szükséges építésre. Van, aki ugyan jót mond az embereknek, de nem abban a pillanatban, talán nem abban a pillanatban adandó jót. A beszéd csodálatos kiváltsága az embernek. De a beszéd az felér a cselekedetekkel. Ha az emberek meggondolnák azt, hogy miről és mit beszélnek. Hogy egyrészt gondoljuk meg, hogy az építsen az a beszéd. Az erőt adjon, biztasson, buzdítson, reménységet keltsen az emberben. De akkor még valamit gondoljuk meg, hogy a szükséges építésre való legyen. Ne mondjunk túl sok jót sem, meg túl sok felfoghatatlan nagy ígéretet, meg reménységet sem az embereknek. Hanem ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Tehát, kedves hallgatók, ezzel tele van az efézusi levél. 2 verset emeltem ki. De önök, ha elolvassák otthon a levelet, akkor meglátják, hogy tele van a levél gyakorlati, hétköznapi, az emberi gondolkodásra, beszédre, magatartásra vonatkozó nagyobbnál nagyobb teli találattal. Na, nézzük meg azért a következőt, 7. parancsolat. Házasság. Pál apostolról tudjuk, hogy ő nem élt házasságban, nem is lehetett volna családot fenntartani, meg egyáltalán hát ilyen élet mellett, amikor a fél mediterrán medencét beutazta, és hát ilyen hatalmas súly volt a vállán, én úgy gondolom, hogy van ilyen lehetőség az embernek, ha önként lemond erről. Ez soha a Biblia nem mondja, hogy bizonyos emberek ne éljenek házasságban, például lelkészek vagy prédikátorok. Sőt, hát az Ószövetségben kötelező volt házasságban élni. A sok minden ok mellett, hadd említsem csak az egyik okot, hát Isten azért teremtette az embert, a férfit és a nőt, hogy, hogy egymásra találjanak, hogy családot neveljenek, és azok az emberek, a papok és léviták, miért kellett nekik megházasodni? Hát hogyan beszélhet egy ember másoknak az evangéliumról, akik azért többnyire házasságban vagy családban élő emberek, ha valaki nem tapasztalja, hogy mit jelent a házasság? A hétköznapokban nem tapasztalja, hogy mit jelent együtt élni, itt is elszenvedni egymás szeretetben, sokszor. No hát, Pál apostol nem élt házasságban, de mégis olyan tökéletes tanácsokat tudott adni nyilván a Szentlélek késztetésére és befolyására, hogy nekem se szabad ezt kihagynom, hogy az Efézusi Levél 5. fejezetéből néhány megrendítő és meghökkentő gondolatot kínálmeljek. Azt mondja az 5. fejezet 22. versétől. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek. Idáig szokták idézni. Kívülről idézik idáig. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, vesző, mint az Úrnak. Ezt nem idézik. Pedig hát könnyű megérteni. Ez nem annyit jelent, hogy az asszony szava hallgass, és aztán mindenben engedelmesség, mert a férje a teremtés koronája, és etc., hanem ez annyit jelent, hogy az ember, az emberi életben az összhang, az egységre való törekvés, tényleg a harmóniára törekvés, a békességre való törekvés, az törvény. De mint az Úrnak. Tehát ne várjon el senki se olyas valamit a feleségétől, ami az Isten törvényével ellentétes, hogy abban is engedelmeskedjék. Ekkor lehet azt mondani, hogy nem. Inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem, mint embereknek, hogy a tanítványok is mondták. Na most folytatom tovább. Mert a férj feje a feleségének. Eddig idézik. A férj feje a feleségének. Ez így idéz. Engedelmes legyen, mert feje neki. Kész. A viccet kizárva egy zárójelet hagynissak. Jézus Krisztusról sokan mondják azt, hogy ismerik. Keresztényeknek, követőinek vallják magukat. Jézus Krisztus azt mondta, hogy a világban látjátok azt, hogy az emberek, akik fejek, azok uralkodnak másokon. Sőt, még jótevőknek is hivattatják magukat, mondta az utolsó vacsora termében. Itt a földön ez a fej, a fő, az első. Felkapaszkodtam, vagy feljutottam, és akkor az lesz, amit én akarok. Jézus viszont ezt mondta, szoktam ezt mutatni így embereknek, mert mégiscsak szemléletes, de ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki fej akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Más, ugye? Más, egészen más, épp a fordítottja. Az Isten szemében az a fej, aki mennél több embernek a szükségletét, a vágyakozását tudja kitalálni és kielégíteni, és a jó irányában azt segíteni. Az emberek szemében az a fej, aki fönt van és jó nagyokat mond, meg jó otrombán cselekszik. Az aztán attól rettegnek az emberek, meg rettenetesen felnéznek rá. Siralmas dolog, de hát az egész emberi történelem ez. Mennél nagyobb gazfickó valaki, annál többet beszélnek róla. Isten szemében az, aki fej, az mindenki szolgálja. Most nézzük. Mint a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Krisztus hatalmaskodik talán valakin is. Krisztus kényszert alkalmaz a követőivel szemben valaha is. Krisztus így fej, vagy így fej? Most hát többször elmondtam már a sorozatok keretén belül is, ami most jön, tehát most azért hadd előlegezzem, de most világosabb lesz persze a Bibliából, hogy a Biblia szerint a szeretetben a nagyobb kötelezettsége mindig a férjnek és mindig a férfiaknak van. A férfi teremtésétől fogva alkatilag az erősebb, a szívósabb, a több terhet elbíró valaki. Ezért mondja Pál apostol, hogy amiképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Vagyis, a feleség hogy legyen engedelmes? A feleség hogy legyen engedelmes? Ahogy az egyház engedelmes a Krisztusnak. A férj hogy legyen engedelmes? Ahogy Krisztus szolgálja az egyházat. Ki szolgálja jobban a másikat? Krisztus az egyházat, vagy az egyház Krisztust? Mert ha igaz az, hogy Krisztus jobban szolgálja az egyházat, mint fordítva az egyház Krisztust, akkor a férjnek kell inkább szolgálni a feleséget, és sokszor elviselni őt, elviselni, elszenvedvén őt szeretetben, és eltűrni sok mindent, többet, mint a másiknak, a gyengébbik nemnek eltűrni őtőle. Egészen más házasságkép és családkép ez, mint amit látunk az emberi világban. A Biblia azt mondja, hogy egy család, az legyen egy igazi keresztény család, az legyen valóban a mennyei életnek az előcsarnoka. Egy családban meg lehessen tanulni a szeretetet. A családban meg lehessen tanulni elsősorban az apától, aztán az anyától, a gyerekeknek. Micsoda hatalmas dolog megtanulni, hogy mit jelent a szeretet gyakorlatilag. Nem eszmékből, meg mit tudom, könyvekből, hanem az, hogy ebben és ebben az élethelyzetben a másik hogyan viselkedett. Azt a gyerek soha nem fogja elfelejteni, egy életre nem fogja elfelejteni. És Pál apostol itt azt mondja, hogy ti atyák, ti férjek, úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Mindenkinek fölhívom a figyelmét arra, erre, aki a házasságról vagy a házasságáról nem szokott gondolkozni, és nem szokta tükör elé állítani. Itt a tükör. Többet nem is kell, hogy mondjak. Pál apostol is ezután rögtön rátér egy csodálatos területre, a gyermeknevelésre. A gyermeknevelés a 6. fejezet elején található, a legalapvetőbb bibliai kijelentések itt foglalódnak össze a gyermeknevelésről. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tehát itt is itt van ez a kis kifejezés. Ez nem annyit jelent, hogy a szülő azért, mert idősebb, mint a gyereke, az mindent megcsinálhasson a gyerekével. Ha a gyerek felnövekszik, és az értelmével átlátja, hogy ez nem a szeretet vagy az Isten szerint való, akkor ne engedelmeskedjék a szüleinek. A Biblia nem mondja azt, hogy mindenben, mindig, mindenhol engedelmesség. Ilyen szolgai engedelmesség nincsen. Amikor szakközépiskolai tanárok megkértek arra, hogy állítsak össze a bibliai olvasókönyvet, ezért 2 fejezetet rászántam erre, hogy az 5. parancsolatot elemezzem. Ha valakinek esetleg nincs meg a bibliai olvasókönyv, ezt ajánlom neki, mert az összes bibliai tanítás megszólal itt, hogy mit jelent az engedelmesség, de mit jelent az engedelmesség az Úrban. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Miért mondja az első parancsolat? Mert a 2. kőtáblán, tehát az emberek, ugye az első kőtábla az Isten iránti szeretett kötelezettségek, 2. kőtábla az emberek iránti szeretett kötelezettségek, az első parancsolat valóban ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat, mert aki nem tudja tisztelni a saját szüleit, nagyon kétséges lesz, hogy másokat hogy fog tisztelni majd az életben. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Visszaidézze az 5. parancsolatot. És most jön a döntő vers. Ti is atyák, szülők, értelemben, ti szülők, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Kedves hallgatók, ez azért hatalmas nagy bibliai kijelentés, mert itt mondja ki a Biblia, és ilyen tisztasággal csak itt mondja ki a Biblia Pál apostol Efézusi levelében. 2 pedagógia van. Érdekes, hogy én ezt az egyetemen soha senkitől nem hallottam. És azóta se hallom, pedig annyi pedagógiai történeti összefoglalást átolvastam, és az egyik legnagyobb magyar pedagógus történésszel, dr. Mészáros Istvánnal még kapcsolatban is vagyok, egyszer meg is írta nekem, hogy itt ült egyszer a padokban, úgy megkérdezném tőle, hogy aki magát kereszténynek vallja, miért nem kérdezi meg, hogy a Biblia mit mond a pedagógiáról? Hogy a görögök mit mondtak, a perzsák, kürosz neveltetése, nagyon szép dolgok egyébként, ajánlom mindenkinek a Xenofon kürosz neveltetését, meg a görög iskolarendszer tanulmányozását, meg a római iskolát, meg a középkori iskolát, meg nem tudom én az angol iskolát, meg nem tudom most hányféle rendszer van. De érdekes, ez az alapelv, ez a gyermeknevelési alapelv, az Efézus 6.4. Hát ezzel nem találkoztam. Pedig azt mondja itt Pál apostol, 2 lehet nevelni a gyereket. Vagy az Isten tanítása és intése szerint, vagyis a bibliai nevelést, tehát hogy a Biblia alapján nevelni a gyermeket, és ami nem ez, az micsoda? Ingerlés. Na hát ebből kellene monográfiát írni mondjuk. Nem másról. Erről kellene monográfiát írni, hogy lehet nevelni az Isten tanítása szerint, de ha valaki nem figyel oda, hogy Isten mit mond az emberi életről, és mit mond a nevelésről, hanem azt nekiáll, hogy hát mondjuk nem nevelem én úgy a gyerekemet, úgy az apám, meg anyám, engem, hát valami új világban vagyunk most. Ilyesmi, hogy rossz, meg önzés, de úgyis nincsen már. Hát gyerekem hadd pofozzon csak meg, örülök neki. Hadd csináljon ezt, azt, amazt, örülök neki. Fel kell szabadulnia az érzelmeinek, ki kell teljesednie magának. Hát nem akarom, ugye ezt minden nap lehet hallani. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Tönkretett emberek nem tudnak önuralmat gyakorolni. Nem tudnak szolgálatkészek lenni. Szóval kihúzzák az emberek a gyerekeik alól a talajt, hogy a szeretetet valaha is ezen a földön megtanulják. Hát, hogy nem tud uralkodni magán például, csapkod ide-oda, nem képes meghallgatni a másikat, nem tud átadni a buszon egy helyet, vagy nem tud segíteni egy idős nénének, hogy a szatyrát megfogja, ilyen banális dolgokat kell állandóan mondani. Kérem szépen, milyen világ lesz ebből? Az a világ, amit a II. Timóteus levél 3. fejezetében mond majd Pál apostol, hogy lesznek az emberek szüleik iránt engedetlenek. Lesznek az emberek nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői. Lesznek kérkedők, felfuvalkodottak, hát ez ide vezet ez a nevelési alapel. De ez ingerlés, mert kinek jó ez? A gyerek jól érzi magát ebben, csak úgy látszik, hogy jól érzi magát. De tulajdonképp önmagát is ingerli ezzel a lehetetlen viselkedésével, és tüske a környezete számára is. Tehát ezt legyenek kedvesek megjegyezni, erről is van egy külön nyári sorozatunk különben, aki ezt akarja részleteiben meghallgatni, vagy 8-10 éves sorozat, ezzel kezdődik, ezzel az előadással az Efézus 6-4, hogy kétféle pedagógia van. Az Isten tanítása és feddése szerinti pedagógia, és a másik, ami sajnos ingerlés. Akkor is, hogyha humánumra akar építeni, vagy humanisztikus iskolának, vagy Waldorf iskolának, vagy nem tudom én minek nevezik, akkor is ingerlés. Na hát, hadd szólaljon meg Adi, aki sajnos az életben önuralmat gyakorolni. Sajnos az életben ilyen alapvető dolgokat megtanulni, holott a kezében volt a Biblia, de hát bibliai szellemi nevelés már akkor se volt a század elejé Magyarországon sem. A vers utolsó sorára hadd hívjam fel a figyelmüket. De kár, hogy nem így kezdődik a vers, amivel végződik. És de kár, hogy emberi életek így érnek véget, amivel a felnőtt kor kezdődhetnek. Mert ugye a vers nagyon megrendítő vers, bibliai mottója is van, a 109. Zsoltárból vett mottója, de az emberi életnek azzal kellene a felnőtt életnek kezdődnie, amivel sajnos ez a vers, mint konklúzióval végződik, és amit Adi csak ideig, óráig értett és gyakorolt, sajnos az egész életében nem.
1: Adi Endre, Istenhez hanyatló árnyék. Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és idestova hányattatom, mint a sáska. Zsoltárok könyve, 109. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem. Már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hitbalzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba.
0: Kedves hallgatók, befejezésül szeretnék rátérni a levél utolsó nagy gondolati szólamára, amelyről, ahogy említettem, szintén létezik sorozat, egyik nyári táborunk délelőtti előadásai erről szóltak, amit így említhetünk röviden, hogy ebben a levélben van a felsorolása a lélek, a Szentlélek fegyvereinek. Pál apostol, hogy befejezi a levelét, így is kezdődik majd a 6. fejezetben a 10. vers, hogy végezetre atyám fiai, tehát végül atyám fiai. Most zárom a levelemet, és Pál apostol, ahogy mindig törekedett arra, hogy szemléletessé tegye a tanításait, egy római harcost állít oda az emberek elé. Hát a római harcosok az ókorban keresztül kasúr járták a világot, tehát mindenki ismerte ezeket a páncélos, bizonyos fegyverekkel fölékesített embereket, és erről a római harcosról beszél itt az apostol, hogy a különböző részeit a vértezetének behelyettesítse bizonyos az Istentől kapott, a Szentlélektől kapott jellemtulajdonságokkal, erőkkel, amiről különben a Galata levél végén is beszélt, hiszen a Szentlélek gyümölcse című részben jellemvonásokról van szó. Tehát ez, hogy lélek gyümölcse, ezek mind jellemvonások. A jellemvonásokról pedig tudjuk, hogy ezek maradandó értékek. Tehát nem pillanatnyi felbuzdulásokról beszél ott, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, stb., hanem kifejlődő, megerősödő jellemtulajdonságokról. Az ember csak úgy tud teljességre jutni, csak úgy tudja az életét teljességre vezetni, csak úgy tudja betölteni a szeretet parancsolatait, hogyha szokássá válik a jó cselekvése az életben. Nem pillanatnyi felbuzdulások, meg fellángulások, ez nem kereszténység. A kereszténység az, amikor az ember felölt valamit, ami rajta van, kifejleszt magában tulajdonságukat, de mindig az Isten segítségével, tehát a formáló erő az mindig az Isten keze, de ezekkel a jellemvonásokkal, tulajdonságokkal mindig biztos győzelmet arathat a keresztény. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, mellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, mely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Kedves hallgatók, hogy említettem, ebből nekem már időm nem jut kiemelni minden egyes részét a római harcos öltözékének. Nagyon ajánlom különben a sorozatot, mert mindannyiunk számára sok fölfedezést adott a nyári táborozás során. Én az utolsó 3-at szeretném kiemelni. Vegyétek föl a hitnek pajzsát, mellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. A Biblia szerint a hit az értelmes meggyőződés. Aki a hitben erősödik, abban az értelmes meggyőződésében fejlődik. Minden ki lehet védeni a hit által az életben. Milyen érdekes, a hit az pajzs. Pajzs, ez egy hatalmas nagy dolog volt, Elsősorban nem támadó fegyver, védekezés.

el hitáltal akar vele lenni. És akinek a hite növekszik és erősödik, az minden. Az életben ennél több nincsen. Semmi többre ne vágyakozzunk, mint arra, amire Júdás apostol így hívja fel a figyelmünket a levele 20.-21. versében. Ti pedig, szeretteim, növekedvén a ti szentséges hitetekben. Ha valakinek növekszik a hite, növekedhet az Isten közreműködése az életében, mert Isten hitáltal őriz bennünket. Ha valakinek apad belül a hite, nem jogosítja fel Istent, hogy az Isten segíthesse neki, mert Isten hit által van jelen itt az emberek életében. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Sisak. Ugye a római katonák, amikor föltették a sisakot, azon általában valami embléma, szimbólum, tehát valami olyasmi dolog volt, ami később is, hogy hát melyik hadsereghez tartozik. Az üdvösség sisakja. A keresztényt, ha valami megkülönbözteti más emberektől. Mert sokszor emberek törekedtek erkölcsös életre, én is csodálom mindig a sztoikusokat például, micsoda erkölcsi magas mércét állítottak maguk elé. Soha rosszat nem tenni emberekkel. Nem emberek véleményétől függővé tenni a magatartásunkat. Nem elcsüggedni, hanem kitartani. A halála is szembenézni, nem félni és megijedni. Hát a sztoikus erkölcs az emberi erkölcsök legtetején van, szóval amit ember kitalálhatott, kigondolhatott, annál magasabb erkölcs, mint a sztoikusok erkölcse, nem nagyon létezik. Mert a sztoikusok is mit mondtak a végső dolgokra? Igen, itt élünk pár évtizedig, megmutatjuk, hogy tudunk emberek lenni, aztán meghalunk, és kukacok eszik meg a testüket. Azt mondja Pál apostol, az üdvösség sisakja. Így mondta ki ezt a korintusi első levélben, aki csak ebben az életben reménykedik a Krisztusban. Aki csak ebben az életben akar erkölcsös lenni, vagy erényes életetlen élni, minden más lénynél nyomorultabbak vagyunk, ha csak ebben az életben. A keresztény látja azt, hogy a küzdelme, a fáradozása, az meghozza majd a végső eredményt. Pál hányszor beszélt erről? Római levél 8. fejezete, 2. Korintus levél 4. fejezete. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk, örökkévaló dicsőséget szereznékünk. Mert Isten nem hagyja, hogy valaki rothadást lásson, és kukacok egyék meg a testét. 16. Zsoltárban ez is benne van. Nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Ugye Jézusra vonatkozott ez a profécia, de mindazokra, akik oda szentelik az életüket, egy rosszat legyőző, bűnt legyőző életnek, és azok ebben az életben is élhetnek így, hogy előttem nem a halál van, meg nem a kukacok, meg nem az, hogy majd 100 év múlva már senki nem tud rólam, hanem az van előttem, hogy találkozhatom a megváltó Jézussal. Találkozhatom azokkal az emberekkel, akik ezt a földi életet így küzdötték meg, az üdvösség sisakja. Ez a megkülönböztető jele a kereszténynek, hogy az örök életben, a feltámadásban, az örök életben való reménység. Mi van a karddal? Volt öv, saru, páncél, pajzs, sisak. Hát ezek ugye védőfegyverek. Tessenek megfigyelni, egyetlen egy támadó fegyver van, ez a kard. Ezt mondja legutoljára. De mivel is azonosítja a kardot? És fölvegyétek a léleknek kardját, mely az Isten beszéde. Egy keresztény embernek egyetlen és semmi több, egyetlen egy eszköze van arra, a kard, az a jelképes kard, hogy érveljen, hogy bizonyítson, hogy bizonyságot tegyen. Idézőjelbe teszem, ez az egyetlen támadó fegyver, mert persze ezzel se támadni kell. De ez az a fegyver, amire egy keresztény, amit a keresztény mindig kell, hogy forgasson. Az Isten beszéde. Egy kereszténynek mi a legvégső hivatkozási pontja? Nem az, hogy ez a tapasztalatom, így gondolom, ezt mondják a többiek, a tömegnek ez a véleménye, ezt egy keresztény elfelejti egyszer és mindenkorra. Egy kereszténynek a fegyvere, a legfőbb érve, a legfőbb bizonysága és tanúságtétele, mit mond a Szentírás, mit mond az Isten. Hát Pál apostolt ezért is ábrázolták sokszor karddal, most is a vetítésen majd többet mutatok, mint eddig. Miért ábrázolták olyan sokszor karddal az apostolt? Mert a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, és itt az Efézus levél 6. fejezetében Pál apostol az, aki ennyire hangsúlyozza, ennyire mélyen és erőteljesen hangsúlyozza,
hogy egy keresztény ember számára

0: A legfőbb dolog a Bibliára való hivatkozás. Van mértéke. Ezzel indul a küzdelembe. Ezért bízik, mert a Bibliában olyan ígéretek vannak Istennek, olyan ígéretei, amelyek beteljesednek, és amik igazak, bár ha az emberek nem ismerik is, vagy gúnyolódnak ezeken. Az Isten hatalmas nagy segítségét, a fegyvereinek a felsorolását, aztán Pál apostol lezárva, ugye az imádságra tesz utalást, és a pár utolsó versében lezárva, az egész levelét ezzel az utolsó mondattal zárja. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Már kire vonatkozik ez a romlatlanságban? Nyilván az emberre, hogy az embernek a hite, a küzdeni akarása, az embernek a magáért és másokért való küzdelme, az romlatlan legyen. Így mondja ki ezt Pál apostol majd a zsidókhoz írt levélben, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten. És mi nem meghátrálás fiai vagyunk, hanem olyanok, hogy akik küzdenek valamiért, abban hisznek, hogy el is nyerik, és ez be is teljesedik. Ezt így mondja majd a Filippiekhez írott levelében. Én nem úgy futok, hogy bizonytalanra vagdosok és a levegőt csapdosom, hanem én, ami hátam mögött van, azt elfelejtem, ami előtte van, annak nekidőlök, hogy elérhessem azt a végső célt Jézus Krisztusban. Kedves hallgatók, a harmadik adivers biztos, hogy nagyon ismert vers, de elkezdtem a magyar költészet igazán biblikus verseinek az elemzését. A mai alkalommal is felhívom a figyelmüket a tavalyi első-második számára a Jó Hírnek, amelyben ezt a verset elemzem. Hát mondjuk rövid verset nem illő hosszú módon elemezni, de azért mondjuk bizonyos hosszúsága van az elemzésnek, mert a rövid versek, azokra nagyon oda kell figyelni. Ugye arra tanított kedves tanárom az egyetemen, hogy gyerekek, először itt csak rövid verseket olvassatok. A hosszú versben nagyon kevés a jó vers. Az emberek, ugye van egy ilyen német irodalomtörténész mondta, hogy az egész irodalom szétfecsegett irodalom. Fecsegés, mint a piacon, meg az utcán. Hát miért ne fecsegtek volna a költők, meg az írók is? Éppenséggel sokszor ebből éltek meg. Három versszak az egész vers. Nem véletlenül van Adinak az Illés kötetében, nem véletlenül van a címadó vers után nem sokkal, mert Illés is mit tanult meg az életben? A nagy próféta, hogy romlatlanságban kell követni az Istent. Romlatlanságban. Ő is elcsüggett. Ő is az életében átadta magát a kétségbeesésnek, de az Isten kihozta ebből, és Illésnek az élete is annak a bizonysága, hogy az Istent követni és küzdeni jó célokért romlatlanságban lett. Hát Adi ide helyezte el ezt a rövid versét. Alig, hanem talán a legismertebb biblikus fogantatású Adi vers, de az előadás végén a rövid vetítésünk előtt szíveskedjenek ezt is meghallgatni, és akit érdekel, eddig három vers jelent meg, három verselemzés, Adinak az Úr érkezése, Petőfi Sándornak a Világosságot, és Vörös Marti Mihálynak az Emberek című versének az elemzése.
1: Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
0: Kedves hallgatók, egy nagyon rövid vetítéssel, valóban a tárgyhoz, a levélhez illő vetítéssel szeretném lezárni ezt a kicsit hosszúra nyúlt előadást, de bízom benne, hogy sokan megtekintik, mert nagyon fontos. Kicsit az előző levélhez is illeszkedik ez a légi felvétel. Ha Budapestről elindulunk, és repülővel Törökország nyugati partjai mellett megyünk el, akkor ez a csodálatos látványot belső Törökország részei felé, ez az Anatóliai hegység, Galácia vidéke. Két héttel ezelőtt ugye a Galatákhoz írt levélről volt szó, ott volt Galácia sok-sok gyülekezete. Itt van az égei tenger, és hogy itt fordulunk le, itt van Efézus városa. Következő képünkön látjuk Pál apostol első útját, ezt már múltkor is levetítettem, ez egy nagyon rövid út volt, Antiókiából indult ki, és Efézust nem érintette. A második útját látjuk, ahol már Efézus szerepel. Látjuk, hogy ez egy hatalmas, kiterjedt utazás volt, Jeruzsálemből Antiókián keresztül a mai Törökország területén görög városokat ekkor járt be, és Korintoszból ment Efezusba, és onnan vissza Cezáreán keresztül Jeruzsálembe. A harmadik, negyedik missziós útját látjuk az apostolnak. Pál apostol gyakorta alkalmazta ezt a módszert, hogy bizonyos ideig prédikált, és ott volt egy helyen, majd újabb helyeket keresett fel, befejezte az útját, de egy bizonyos idő után, körülbelül Pál apostol szolgálata, főleg az utazásokkal együtt járó szolgálat egy olyan 16-17 év lehetett, újra fölkereste azt a várost. Itt is látjuk, Efézus szintén fontos hely volt, és az utolsó, negyedik útja vezetett Rómába, ahonnan az efézusi levelet írta. Efézusban a mai napig is ezt a kaput Pál kapujának nevezik, mert a hagyomány szerint Pál apostol ezen a kapun keresztül érkezett a városba, ez könnyen kikövetkeztethető, hiszen az ókori városoknak bizonyos szélirányból 2-3-4 mekkora város volt, kapujuk volt. Ez tehát a Pál kapuja. Ez az a színház, ahol Pál apostol beszélt, az efézusi színház, hiszen Efézusban hatalmas ellenségeskedés vette őt körül, hiszen a bálványimádó ötvös mesterek féltették a maguk pénzét és keresményét az új hittől. Efézus tégláit látjuk a mai városfalakból, nagyon sok mindent feltártak ebből a városból. Például feltártak egy Diana és Zeus reliefet is, de a következő képen láthatjuk, hogy a nagyisten Diana mellett Artemis volt. Borzalmas termékenység, kultusz volt, ugye ez az efézusi Diana, ugye a sok-sok mell, ugye ez ugye a két mell helyett sok-sok mell, ugye a termékenység és szexualitásnak a szimbóluma, és ennek hódoltak, mint általában a közel-keleti népek. Pál apostol, ahogy a különböző, hát ma így mondanánk, spiritista könyvek megégetésében vesz részt, igen, volt megégetés és könyvégetés, de persze ezeket könyvnek alig ha lehet nevezni a szónak az eredeti nemes értelmében. Egy németalföldi festő 16. századi ábrázolása, amikor az efézusiak önként hozták ki ezeket a könyveket, hányták össze, óriási pénzösszeget képviseltek különben a könyvek árai, egy kis bepillantás az ókori okkultizmusba. Ma is azt hiszem, hogy az okkult könyvekért adják a legnagyobb pénzeket, de amikor meghallották a Krisztusról szóló evangéliumot, készek voltak ezeket összehozni, összehordani és elégetni. Pál apostol egyik legelső ábrázolását sokszor bemutatom, Ravennából, a 6. századból, a mindig gondolkodó és a hitet az értelmes gondolkodással egyenlővé tevő apostol, ahogy a Biblia is ezt tanítja. Nézzünk néhány ábrázolást a lélek kardjára. 12. századi ábrázolás, egy megsérült festmény Avilából. Látjuk a nagy kardot Pál apostol kezében. Aztán egy 14.-15. század környéki ábrázolás a középkor végéről. Szintén azért van a kard, de mellette nagyon sokszor a Biblia, hogy nehogy összetéveszték valamilyen uralkodó.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyerekek, egy nagyon rövid történetet, egy rövid kis epizódot szeretnék Jézus életéből feleleveníteni. Biztos jól ismeritek, de mint minden történetnek, ennek a történetnek is nagyon nagy tanulsága van. Jézus egyik alkalommal, amikor egész nap tanított, nagyon elfáradt. És beültek a hajóba a tanítványokkal, és Jézus a hajóban elaludt. Aludt a fejaljon, de úgy aludt, hogy szinte semmi nem tudta fölkölteni. Aludtatok már ilyen mélyen, hogy döröghet az ég, bármi történhet, körülöttetek, ti nem ébredtek föl, alusztok. Jézus is nagyon fáradt volt, és nagyon mélyen aludt. És közben lecsapott egy hatalmas vihar a tóra. Óriási volt a vihar. És a tanítványok mindent megtettek, megpróbáltak mindent megtenni, lapátolták ki a vizet a csónak, mindent megtettek, hogy nehogy elsüllyedjenek. De a vihar nem csökkent, és ők egyre nagyobb veszélyben voltak. És akkor oda mennek Jézushoz, aki még mindig alszik, és nem ébredt föl erre a hatalmas viharra sem. És akkor fölkeltették Jézust, és az ige ezt mondja, ezt hadd olvassam. Tudjátok, mit mondanak Jézusnak? Azt mondják neki, Mester, nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi mindjárt el fogunk veszni? Szerintetek a tanítványok mikor mentek Jézushoz? Mikor mentek oda ezzel a kéréssel, és ezzel a megjegyzéssel, hogy nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? Szerintetek a vihar kitörésekor, vagy pedig már javában tartott a vihar, amikor oda mentek? Szerintetek mikor? Már biztos, hogy javában tartott a vihar. Már ők minden erőfeszítést latba vetettek, megpróbáltak mindent, hogy elhárítsák a veszedelmet, és mikor maguk már látták, hogy végképp nem boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor mentek oda Jézushoz, hogy hát nem törődsz vele, hogy el fogunk veszni. És Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, és némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ebből a történetből mit tanulhatunk? Bármilyen nehézség van az életben, bármilyen veszedelembe kerülünk, bármi baj történik. Ne az legyen az első, hogy megpróbálunk valamit tenni, meg megjedünk, meg kétségbe esünk, hanem mit tegyünk? Azonnal Jézushoz forduljunk, abban a pillanatban. Ne próbáljunk meg magunk bármit tenni. Veszély van, nehéz helyzet van, abban a pillanatban kérjük az ő segítségét. És ne csak akkor hívjuk őt már, amikor azt látjuk, hogy már végleg akkora a baj, hogy már mindjárt el fog süllyedni a hajó. Bármikor, amikor nehéz helyzet van, azonnal hívjuk őt, mert ő azonnal meghallja a mi kérésünket, és segít nekünk, és nem akarja, hogy mi magunk próbáljunk a nagy széllel és az árral szembeszállni. Ő segíteni fog. És akkor meg fogjuk látni, hogy eláll a szél, és lesz nagy csendesség. De ugyanakkor hallhatjuk a szívünkben is, hogy Jézus megdorgál bennünket. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hol van a ti hitetek? Adja meg az Úr nektek is, és mindannyiunknak is, hogy hitünk legyen a nehézségek és a próbák idején is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy igével szeretnék foglalkozni, egy olyan igével, amit nagyon sokszor idézünk, legalábbis sokszor valamilyen formában, vagy valamilyen összefüggésben meg szoktunk említeni, de úgy gondolom, hogy nem értjük igazából a lényegét. Vagy legalábbis nem mindent értettünk meg igazából belőle, mert hatalmas és mély mondani valójú kijelentése Jézus Krisztusnak. És ez az ige nem más, mint mikor Jézus azt mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Nem tudom, értjük-e, hogy mit jelent ez a kifejezése Jézusnak? Mit jelent, hogy sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első? Egyáltalán nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy milyen körülmények között mondta el Jézus Krisztus ezt a tanítását. Mikor mondta el, mire felmondta el, mit akart Jézus Krisztus ezzel a tanítással mondani,
kiknek a lelkében akart egy alapvető változást elérni ezzel a mondással, és mivel magyarázza meg Jézus Krisztus ennek a kijelentésének az értelmét. Kezdjük is mindjárt az elején. Jézus Krisztusnak ez a gondolata és ez a tanítása a júdeai szolgálat idején hangzik el, és ezt közvetlenül megelőzi a gazdag ifjúval való párbeszéde Jézusnak. Én ezt nem szeretném idézni, ezt a történetet, hiszen mindannyian jól ismerjük, tehát nem szeretném szóra felolvasni, csak bizonyos részeket szeretnék majd kiragadni belőle. De először szeretném, hogyha kívülről megemlítenénk és elmondanánk, nyugodtan, bátran válaszoljatok, családiasan vagyunk, tehát nyugodtan válaszoljatok bátran, hogy a gazdag ifjú milyen kérdéssel ment oda Jézushoz? Mit tett föl a gazdag ifjú? Milyen kérdést tett fel Jézusnak? Jó mester? Igen, kétféle választ hallottam, és az egyik volt a jó, és óriási különbség van a kettő között. Mert a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nagyon sokan azt válaszoltátok, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Szerintetek van-e különbség a két kérdés között? Van-e különbség? Nem mindegy, hogy azt kérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, vagy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Óriási különbség van a kettő között. Szerintetek az a kifejezés, amikor azt kérdezi, és úgy kérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor ebben a kérdésben mi van benne? Milyen gondolat, milyen felfogást tükröz ez a kérdés? Igen. Ez a kérdés azt tükrözi, hogy jogok és érdemek azok, amelyek számítanak az üdvösség elnyerésénél. Ki kell nekünk érdemelni, mi jót kell ahhoz cselekednem? Ha ez a gazdag ifjú azt kérdezte volna, hogy mit cselekedjem, uram, hogy örök életet nyerjek, egészen másképp hangzott volna. De ez a kérdés azt a gondolatot tükrözi, ami a korabeli felfogás volt, mert hadd mondjuk, Jézus idejében a választott nép nagyon szem elől tévesztette az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a tanítását. Hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem ingyen Jézus Krisztus által kegyelemből nyerhető el. A tanítványok is bizonyos értelemben meg voltak fertőződve ettől a tanítástól, és Jézus ezért, amikor a gazdag ifjúval beszélt, Jézus utána mondott ki olyan tanításokat, amelyben rávilágított ennek a gondolkodásmódnak a helytelen voltára, és így akarta segíteni őket, hogy helyesen lássák az isteni elveket, az Istennek az emberrel való bánásmódját. De amikor föltette ez az ifjú a kérdést, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus mit válaszolt? Elmondta ugye, hogy tartsa meg a parancsolatokat, melyre ez az ifjú azt mondta, hogy ő gyermeksége óta, ifjúsága óta megtartja ezeket. És akkor Jézus azt válaszolta neki ezek után, hogy menjen el, adja el az ő vagyonát, és adja oda a szegényeknek, és akkor kincse lesz a mennyben. És mit olvasunk? Ez a gazdag ifjú mit tett? Megszomorodva elment. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert sokan félreértik a példázatot, és sokan úgy gondolják, és pláne abból, amit Jézus ezek után majd mond, sokan úgy értelmezik, hogy hát igen, hát a pénz, a vagyon, a gazdagság, ugye, az az, ami semmiképpen nem jó, az meggátolja az embert az üdvösségben. De nem, Jézus nem azt akarta tanítani, majd a későbbi tanítás, amit ehhez kapcsol, egyértelműen rávilágít arra, hogy nem, Jézus azt akarta itt a gazdag ifjúnak elmondani, hogy igen, szükséges a parancsolatok megtartása, de van egy másik szükséges dolog, ami ugyanilyen fontos. Mi van az emberi szívben? Van-e bennem önzés? Van-e bennem szeretetlenség? Van-e bennem kapzsiság? Van-e bennem ragaszkodás valamihez jobban, mint Istenhez? És lehet ez bármi? Hogyha valaki a vagyonát nem úgy használja, hanem valóban úgy, az Isten szerinti módon használja, odafigyelve minden szükségletre, amiben segíteni tud. Ezzel nincs probléma. Hanem ennek az ifjúnak ott volt a mérhetetlen önzés a szívében, a kapzsiság. És éppen ezért
Jézus ezt mondta neki, hogy tedd ezt. És hogyha nem tudod megtenni, akkor mit fogsz meglátni magadban? Hogy a szíved másé. Hogy ott van a szívedben valami olyan akadály, az érzéseidben, a gondolatvilágodban, a jellemedben belül ott van valami akadály, ami köztem és közötted áll. És ez megakadályoz téged abban, hogy az örök életet elnyerjed. És Jézus ezért mondta ennek az ifjúnak, mert ez volt az akadály közte és ő közötte. És ezek után, amikor Jézus rávilágított, hogy a kettő együtt, a törvényeinek a megtartása, de hogy mi van a szívünkben belül, az érzésünk, a belső gondolatvilágunk együttese, ez az, ami fontos az Isten előtt, akkor ezek után még Jézus valamit mondott, és Máté evangéliuma 19. fejezetét lapozzuk fel. Máté evangéliuma 19. fejezet 23-24. Versében Jézus a következőt fogalmazza meg. Jézus ezt mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Szerintetek a tanítványok hogy értékelték Jézusnak ezt a gondolatát? A tanítványok szerintetek gazdagok vagy szegények voltak? Szegények voltak. De akkor nézzük meg, hogy akkor miért van ez a következő versben, hogy a tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, és ezt mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Akkor miért lepte meg a tanítványokat Jézusnak ez a kijelentése? Miért nem helyeseltek, és miért nem örültek együtt, hogy ja igen, hát mi úgyse vagyunk gazdagok? Akkor miért reagáltak így a tanítványok? Azért, mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész korabeli tanítás, azt mondtam, ugye amiről az előbb is beszéltünk, hogy a mennyet ki kell érdemelni, de azon túlmenően azt tanították, hogy a gazdagok az Isten kegyeltjei. Ugye a gazdagok ugye különleges kiváltságokban részesülnek, az Isten kegyeltjei, és hogyha a gazdagok nem jutnak be az Isten országába, hát akkor mi lesz ővelük? És hadd mondjam, a tanítványokat is megrontotta a pénz szeretetének a vágya. Mert amikor ők nagyok akartak lenni az Isten országában, Jézus földi országában, akkor ők nem csak rangot akartak, hanem titokban vagyont és gazdagságot is reméltek. Ő bennük is bennük volt a sóvárgás, a gazdagság, a földi javak után. És Jézus ezt a lelkületet fette meg, és Jézus erre világított rá, és amikor Jézus ezt kimondta, akkor érezték, hogy igen, ők is vétkesek ebben, mert a szívükben ők is azután vágyódnak, az ő gondolataik sem egészen tiszták és mentesek mindettől, mindattól, amiben a gazdag ifjú kimondottan vétkes volt. És igen, ezért tették fel Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus a következőt mondja, hogy igen, ez a nagyon ismert Biblia vers, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, ő vele együtt, az ő segítségével minden lehetséges. És Jézus ezzel kimondja azt, hogy a mennyet nem lehet kiérdemelni, a mennyet nem lehet semmilyen jó cselekedetekkel biztosítani magunknak, se vagyonnal, se gazdagsággal, se semmivel. Mindenki üdvözülni ingyen, az Isten kegyelméből üdvözülhet. Istennél minden lehetséges, Jézus Krisztus áldozata által. De ezek után jön a történetnek egy egészen különleges része, és innen szeretném igazából azt az alapvető, bevezető gondolatot, amit említettem, innen szeretném igazából majd, vagy ezzel a bibliaverssel szeretném megalapozni, mert erre Péter ocsúdik föl leghamarabb, ugye, amikor Jézus tanítása elhangzik, és ő az, aki először megszólal, mint annyiszor a tanítványok közül. És emlékeztek, hogy erre Péter mit mond, amikor Jézus ezt a tanítást elmondja? Azt olvassuk a 27. versben, ekkor felelvén Péter mondta néki, imé, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Szerintetek ebben a kérdésben mi van? Mi mindent elhagytunk. Jól esően gondol Péter arra, hogy hát igen, hát ő nem gazdag, neki nincs mit eladni, mi mindent elhagytunk, mindent. De akkor mi lesz nekünk? Szerintetek mi van ebben a kérdésben? Ebben a kérdésben megint ott van a jutalomvágy, a sóvárgás a jutalomra.
Na és erre Jézus hogy válaszol? Erre Jézus mit mond? Jézus valami olyat mond erre, amely a legmerészebb vágyaikat is megvalósítani és betölteni látszik. Mert Jézus hogy válaszol, mikor megkérdezi, hogy mi lesz akkor nekünk? És Jézus ezt mondja a 28-29. Versben. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Szerintetek lehetett volna Jézusnak olyan válasza, ami még ezt is felülmúlja az ő reményeikbe? A hatalom benne van, ugye? Amit őre úgy vágyakoztak. Beülnek majd 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael nemzetségeit, és száz annyit fognak helyette kapni, tehát gazdagság is lesz. Tehát a tanítványok valóban örömmel hallgatták Jézusnak ezeket a szavait. De Jézus pontosan ismerte a szívüket, a jutalom utáni sóvárgást, a kiérdemlést, mi lesz nekünk. És Jézus ezért a következőt mondja ezek után a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Jézus elmondja nekik, figyelmezteti őket, vigyázz, mert sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első. És Jézus ezek után megmagyarázza a szőlő munkások példázatában, hogy hogy lehet valaki elsőből utolsó, és hogy lehet valaki utolsóból első. És olvassuk el a példázatot, ezzel a példázattal foglalkoztunk már az év utolsó szombatján is, csak akkor egy másik vonatkozását emeltük ki. Most azt nem említjük ki, mert ugye erről már beszéltünk, nem emeljük ki, mert erről már beszéltünk, de most ebből a szempontból, hogy hogy lehet valaki elsőjéből utolsó és utolsóból első, ebből a szempontból olvassuk el még egyszer a példázatot, az egész példázatot, a 20. fejezet első 16 versét. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És eljöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódtak a házigazda ellen, ezt mondván. Azokat utolsók egyetlen egy óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És nézzük meg, Jézus ezek után mondja ki, ekképpen. Tehát itt magyarázta meg, ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. És utána még hozzátesz valamit, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi ezt a példázatot úgy olvassuk, és úgy gondolkodjunk erről a példázatról, hogy Jézus valami hatalmas nagy tanítást akar mindenki lelkére helyezni, de különösen az ő tanítványai lelkére. Azoknak a lelkére, akik ismerik
az ige tanítását, régóta ismerik az ige tanítását, és régóta dolgoznak az Úr szőlőskertjében, ugye, ennek a példázatnak a szavaival élve. Jézus ezzel a példázattal akarta felhívni erre a figyelmet, hogy vigyázz, nehogy elsőből utolsó légy. Utolsóból lehet első, de elsőből lehet utolsó. Nézzük meg, hogy milyen módon. Először tegyük fel azt a kérdést, hogy lehetnek az utolsókból elsők. Mit jelent az, hogy valaki az utolsóból első lett? Szeretnék egy-egy rövid idézetet olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, az erre vonatkozó példázatból. Egy-egy rövid részletet szeretnék olvasni. Nem is mondom, az én kiadásomban hanyadik oldal, mert ugye más kiadásonként, más a szőlőmunkásokról szóló példázat című fejezetből olvasnék egy rövid részletet. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy ekkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét sohasem felejtették el. És most figyeljük! Így van sorsa az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Igen, az utolsó pillanatba állt munkába. Lehet, hogy az egész napot eltékozolta, henyélte. Lehet, hogy a gyülekezetben henyélte végig a napot. Lehet, hogy nem is ismerte a Biblia tiszta tanítását. De észbe kapott. Rosszul fejezem ki magam, elnézést, az Isten lelkének a sürgető késztetésére munkába állt az utolsó rövid időben még. De az a lelkület, amivel végezte a munkát, amivel érezte azt, hogy semmi jutalomra nem méltó, semmi jutalomra nem méltó, és mégis ilyen kegyben részesül, az igazi hálát mélyítette el a szívében, és örömmel végezte a munkát, örömmel dolgozott a mesterjét, ha csak egy órát is, de teljes szívvel, teljes odaadással, teljes buzgó, hálás lelkülettel. És az ilyen, noha utolsó volt, első lett. Olyan, mintha az egész napot végig dolgozta volna. Az Isten ugyanazt a 10 pénzt adja, örökség szerint örök életet, kegyelemből örök életet. De nézzük meg, és a nagyobb tanítás most ennek a gondolatnak a kapcsán a másik esetben van, amikor valaki elsőből utolsó lesz. Nézzük meg, hogy lett valaki az elsőből utolsó. Amikor látták az elsők, akik végig dolgozták mind a 12 órát, mit láttak? Azt látták, hogy azok, akik összesen egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint ők. És ez mivel töltötte el a szívüket? Keserű irítséggel. Keserű irítséggel, féltékenységgel, és a gazdát, aki ennyire jó akaratú és ennyire nagy lelkű volt az egy órát dolgozott munkáshoz, igazságtalannak tartották, mert őket nem emelte ki, és nem adott nekik többet, mint azoknak, akik valóban csak egy órát dolgoztak. De szeretnék azért itt megállni, és mielőtt tovább mennénk, és végig gondolnánk a nekünk szóló tanulságot ebből, szeretnék azért itt megállni, és két dolgot elmondani. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy az elsőből utolsó lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten országába bejut, de csak a legkisebb lesz? Nem. Ez ugyanaz a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki megront egyet a parancsolatok közül, és úgy tanítja, a mennyek országában a legkisebb részen. Ami nem azt jelenti, hogy oda kerül csak a legkisebbként, hanem hogy a mennyek országában a legkisebbnek tekintetik, tehát nem kerül be oda. Tehát az elsőkből utolsók, az azt jelenti, hogy nem kerül be az Isten országába. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik dolog, még mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy ez a példázat nem azt tanítja, hogy minden első utolsó lesz,
hogy aki az egész napot végig dolgozta, az kimarad az Isten országából. Tehát félre ne értsük, a példázat nem ezt akarja tanítani. A példázat egy valamire akar tanítást adni, mélységes tanítást, és ezzel szeretnék foglalkozni. Röviden, mindjárt részletezni fogjuk, röviden, tömören mondjuk ki, hogy lehet valaki elsőből utolsó? Hogy lehet az, hogy valaki az egész napot végig dolgozta az Úr művében, és mégis utolsó lesz? Hogy a lelkülete nem olyan, nem krisztusi a lelkülete, majd látni fogjuk, részletezni fogjuk. De hiába a cselekedetek, hiába a fáradozás, hiába minden, hogyha valaki nem a krisztusi lelkülettel rendelkezik, akkor nem mehet be az Isten országába. Ez mindannyiunk számára hatalmas tanítás. Szeretnék egy Biblia verset idézni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 22. és 23. versben Jézus mire hívja fel a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy ama napon majd sokan fognak jönni, akik Jézus bal keze felől állóknak találtatnak, és azt fogják mondani, hogy Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit fog nekik mondani? Soha nem ismertelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy ember vigyázz, mert óriási veszély leselkedik rád. És hadd kérdezzem meg, ez a veszély, amiről most beszélünk, hogy az elsőkből utolsónak lenni, kit érint? Mindannyiunkat, akik itt ülünk. Mindannyiunkat. Mert hadd kérdezzem meg, mióta ismerjük az Isten igéjét? Mióta ismerjük? Ugye nyilván erre különböző évszámokat mondunk, de nem egy napja vagy két napja. Hány éve vagy évtizede ismerjük az Isten tiszta beszédét? És dolgozunk az Isten művében. És próbáljuk az evangéliumot terjeszteni, és az ismerőseink körében, és a gyülekezetben végezzük a munkát. Mindenki a maga területén, amit az Úr adott. De hadd kérdezzem meg, nem vagyunk abban a veszélyben, hogy akik még most esetleg nem is ismerik a Biblia tanítását, de majd az utolsó pillanatban bejönnek, megelőznek bennünket, és mi kimaradunk, akik már hány éve vagy évtizede az Isten útjain jártunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási veszély. Óriási veszély, mert igen, amikor még a világnak egy hatalmas része nem is ismeri a tiszta evangéliumot, és bejönnek az utolsó pillanatban, és örömmel, hálás szívvel fogadják, és üdvözülnek, és mi, akik mióta itt ülünk, és a szívünkben ki tudja, hogy mit melengetünk a másik ember iránt. Külsőleg az igazság nálunk van, mert hadd kérdezzem meg, ez elvitatható, hogy Isten az advent népre bízta az utolsó időknek az üzenetét? Nem, bibliai proféciák beszélnek erről. De milyen a lelkületünk? Végezzük a munkát, de milyen lelkülettel? Mi van a szívünkben? És Jézus felhívja a figyelmet, vigyázz, itt vagy, hallod az igét, hány éve vagy évtizede, de vigyázz, nehogy az következzen be, hogy elsőből utolsó leszel. Mert nem az a lelkület van benned, amelyet Jézus Krisztus mutatott az ő életében. Szeretnék egy-egy gondolatot megint a Krisztus példázatai című könyvből olvasni. Tényleg csak kivonatosan érdemes az egészet elolvasni. Én csak néhány gondolatot olvasnék. Az egyik így hangzik, aki a más jutalmát irigyli, elfelejti, hogy ő maga is kegyelemből tartatik meg. Akkor egy másik idézet, tényleg csak törekszem arra, hogy egy-egy gondolatot, a legfontosabbakat idézzem, hogy igen, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden fáradozás értéktelen. Figyeljük, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden, de minden értéktelen. Utána megint nagyon sok mindent leír, és azt mondja, hogy e lelkület hiányában pedig sok elsőknek látszók lesznek utolsók, ellenben a vele bírók, mármint ezzel a lelkülettel bírók, bár utolsóknak állítattak, elsőkké lesznek.
Tehát hatalmas a felhívás, ember vigyázz, mi van a szívedben. Ne gondold, hogy ki lehet érdemelni bármivel, hatalmas erőfeszítéssel, hatalmas munkával, ki lehet érdemelni a mennyet. Nem lehet kiérdemelni. Szeretnék olvasni egy igét a Római Levél 5. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezet, szeretném olvasni a 3-tól terjedő verseket. Vagy talán olvassuk el az 1. verset. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna te szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Figyeljük meg ezt az igét, és figyeljük meg Pál apostol, mit mond el ebben az igében. Mindenek előtt arról beszél, és az egész gondolatmenetben ez van benne, ami az egész Bibliának a tanítása, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten előtt szennyes ruhában állunk. Mindannyiunknak megigazításra, bűnbocsánatra van szüksége. Ha az Isten nem lenne irgalmas hozzánk Jézus Krisztus áldozata által, akkor ki az az ember, aki üdvözülhetne? Senki. Senki nem nyerhetne bűnbocsánatot, és senki nem üdvözülhetne. És azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám hit az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott igazságul. Kegyelemből az Isten megbocsátotta a bűnét, és ezért válhatott igazzá az Isten előtt, és így nyerhet majd örök életet. És figyeljük meg, ezek után a 4. versben egy olyan gondolatot mond, az ige szokott ilyen fordulatokat használni, valami lehetetlen helyzetet mond el. Mi ez a lehetetlen helyzet? Nézzük meg a 4. verset. Figyeljük! Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Mit jelent ez a munkálkodás? Mi ez a munkálkodás? Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk semmit nem kell tenni, hanem csak ülnünk kell, mert Isten mindent elvégez helyettünk. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ha valaki ki akarja érdemelni a saját cselekedetei által az Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot el akarja nyerni, az ő jó cselekedetei által. Mi jót cselekedjem, hogy kiérdemeljem, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. És erre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom, és most figyeljük, azt mondja, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha a mennyet ki lehetne valamivel érdemelni, akkor ezt az ellentmondást mondja itt Pál apostol, akkor kvázi az Isten le lenne kötelezve az embernek, hogy tartozik neki, hát megtette, hát akkor meg kell neki adni. De ugye a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, mert nem tudjuk kiérdemelni az örök életet, a mennyet. És ezért mondja, hogy ellenben annak, aki nem munkálkodik, aki nem ki akarja érdemelni, hanem elismeri a maga semmi voltát, és könyörög Istenhez az irgalomért, a kegyelemért, az bűnbocsánatot is fog kapni, és erőt is fog kapni a jóban való előrehaladáshoz, és nem a saját maga dicsőségéből, hanem az Isten végtelen kegyelméből fogja majd az Isten tulajdonítani neki az igazságot, és részesíteni is majd a Krisztus jellemében, és örök életet fog nyerni, hogy egy testen dicsekedjék ő előtte. De nézzük tovább, és még egy-két gondolatot szeretnék ezzel a gondolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy éppen ezért, mert a Biblia Jézus Krisztus ennyire hangsúlyosan felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk elsőkből, nehogy utolsók legyünk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy van valami, amit egyetlen egy hívő ember el nem kerülhet, és méghozzá a rendszeres önvizsgálat. Mi van az én szívemben? Milyen érzések vannak bennem? Vizsgáljuk önmagunkat. De milyen módon, kinek a segítségével, nem a magunk segítségével. Nem a magunk ítélő képességére hagyatva, mert a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én magamtól nem fogom tudni megállapítani, hogy mi van a szívemben. Kedves testvérek, hadd mondjuk ki, hogy mi nagyon sokszor teszünk dolgokat,
amit megmagyarázunk, megideologizálunk, hogy mit miért teszünk. És sokszor nem látjuk, hogy a mi cselekedetünknek a titkos mozgató rugója nem valami fenkölt dolog, hanem egyszerűen egy ellenszenv, egy harag, egy rossz érzés, bármi, ami ott meghúzódhat az ember szívében. És az ember elvakulhat, és azt mondhatja, hogy nem, én helyesen járok el valamiben, mert én ezt így látom, vagy úgy látom. És az ember elvakult, és nem veszi észre, hogy milyen indulat van benne igazából, vagy mi motiválja a szavait, vagy a cselekedeteit. És éppen ezért egyikünk se bízzon magában. Egyikünk se legyen olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a jó úton vagyok, én a helyeset teszem, hanem naponta könyörögjünk az Istenhez, hogy adjon nekünk igazi önvizsgálatot. Mutasson rá a mi bűneinkre, mutasson rá arra, hogy mi az a mi életünkben, ami olyan jellemvonás, olyan fogyatékosság, ami kizár az Isten országából. Hadd kérdezzem meg, és most tudom, hogy nagyon furcsa, amit kérdezni fogok. Ezek az emberek, az egész napot végig dolgozó emberek az Úr szőlőjében valami rosszat csináltak? Helytelenül metszették a szőlőt, és nagy kárt okoztak a szőlőben, vagy valami rosszat csináltak, ott nem dolgoztak. Az Isten művében dolgoztak. És mégis azt mondja, hogy elsőkből utolsók lesznek. Azért, mert a lelkületük nem volt helyes. Éppen ezért vigyázzunk arra, hogy milyen a lelkületünk, mi van a szívünkben,

szerepben vagyok, ha én vállalom a leleplezést önmagam előtt, ha én vállalom azt, hogy igen, amit az Úr megmutat nekem, ha ő mutatja meg, akkor igazából készséges vagyok elfogadni. Akkor az Úr meg fogja mutatni, hogy mi van az én szívemen belül. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy ember vigyázz, mert amilyen te vagy, azt nem a cselekedeteid határozzák meg, hanem a benned lévő indulatok, a benned lévő érzések, gondolatok, akkor a Biblia mindig figyelmeztet bennünket példákkal, képletes példákkal, nem csak elméletben mondja el, hanem Jézus példázatot is mondott erre vonatkozóan, példatörténetet Lukács evangéliumában, amikor két ember felmegy a templomba imádkozni. És ugye a farizeusra hányszor hivatkozunk? Mit csinál a farizeus? A farizeus az Isten előtt önvizsgálatot tart. Nem tartott önvizsgálatot? Dehogy nem. Mert elmondta, hogy ő mi mindent cselekszik. És kérdezem, ez a farizeus hazugságokat mondott? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne, hogy igazat mondott, amikor azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölt. Biztos vagyok benne. Nem volt úgy, hogy csak egyszer böjtölt, de most ő mégis azt mondta, hogy kétszer. Nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenből tizedet adott. Biztosak lehetünk benne, hogy nem volt parázna a szónak az elsődleges értelmében, tehát fizikailag nem rontotta meg ezt a parancsolatot, igazakat mondott. De mi volt a lelkülete? Nem olyan volt, amilyennek elgondolta önmagát, vagy amilyenről azt hitte, hogy ő maga. Vagy Jézus Krisztus, amikor Pál apostolt ihleti, az Úr adja ugye ezt a csodálatos, a Szentírásnak az egyik legismertebb szakasza, ugye a korintusi első levélben a szeretet himnusza. Nem csak arról beszél egyből, hogy a szeretet milyen, hanem mire figyelmeztet, hogy vigyázat, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, de szeretet nincs bennem, mondja ugye tovább, hogyha vagyonomat felétetem, tűzre adom, de szeretet nincs bennem. Ugye mondja, hogy mi hasznom van belőle. Tehát figyelmeztet bennünket az ige, hogy önvizsgálat, önvizsgálat. És miért szükséges nekünk az önvizsgálatot tartani? Mert a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a cselekedeteink határozzák meg a mi igazi énünket, hanem a gondolataink, az érzéseink. És éppen ezért felhívja a figyelmünket a Szentírás arra, Jóel próféta könyvében azt mondja, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést most mindannyiunknak, látva az eseményeket, az idők jeleit. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy közel van az Úrnak ama nagy napja, és kicsoda állhat meg. Hadd mondjam nekünk, a legfontosabb kérdésnek ennek kell lenni, meg tudok-e állni. Van-e bennem igazából szeretet? Van-e bennem krisztusi türelem? Van-e bennem igazi szelídség? Olyan vagyok-e, mint Krisztus? Meg tudnék most előtte állni? Ha Jézus most visszajönne, fel tudna engem vállalni, hogy igen, ez a gyermekem az én jellememet tükrözi vissza. Így állunk most Krisztus előtt. Vagy pedig csak van igazságunk. Krisztusi jellem és krisztusi szelídség nélkül. Hadd mondjam, ez a kérdés egyikünk számára sem megkerülhető. Mi van bennem? Van bennem igaz szeretet? Nem akarom még egyszer sorolni. Jó néhány szempontot írtam ki az ige alapján, hogy milyen érzésbeli bűnökre világít rá a Szentírás, aminek alapján leleplezhetjük magunkat, hogy igazából milyen lelkület is van bennünk, de olvassuk példabeszédek könyvét, rávilágít a szívnek a legmélyebb érzéseire is, és ne a cselekedetek szintjén próbáljunk vizsgálódni önmagunk felől, hanem mi van a szívünkben. És azért is fontos ezt a kérdést feltenni, mert Jézus egyik alkalommal nagyon határozott tanítást adott arra vonatkozóan, hogy ha nincs nálam ez az igazi lelkület, ez a krisztusi lelkület, akkor azt is elvesztem egy idő után, amivel már korábban rendelkeztem és bírtam. Emlékszünk arra, amikor a tanítványoknak Jézus adott hatalmat arra, hogy ördögöket üzzenek és gyógyítsanak. Emlékszünk rá? És a tanítványok visszajönnek, és mit újságolnak Jézusnak? Hogy még az ördögök is engednek nekünk. Boldogan mondták, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedtek Jézus nevében. És ilyen háttéren, egyik alkalommal oda megy Jézus tanítványaihoz, egy apa odahozva az ő beteg gyermekét. És a tanítványok meg tudták gyógyítani a gyermeket? Nem tudták meggyógyítani. És miért nem tudták meggyógyítani? Nem tudom, emlékszünk a történetre, nem akarom most már felolvasni, de emlékszünk a történetre? A tanítványok.

0: Ők nem tudják meggyógyítani. Miért nem? Azok, akik korábban ezt meg tudták tenni, ördögöket űztek, hatalmuk volt Jézus által a gyógyításra. Azért, mert hányan voltak ott akkor a 12-ből? 9-en. És miért voltak csak 9-en? Mert Jézus a másik 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal hol volt? A megdicsőülés hegyén. Jézus kiválasztotta a 3 tanítványt, elment velük, a többi 9 ott maradt. És a többi 9-ben milyen lelkület uralkodott el? Az irigységnek a lelkülete, a féltékenység lelkülete. Őket Jézus nem vitte magával, csak azt a másik 3-at. És mi volt ennek az eredménye? Amit korábban meg tudtak tenni, most nem tudtak megtenni. És amikor Jézus jön a 3 tanítvánnyal együtt, és megdorgálja, ugye meghallgatja a történetet, nem olvasom a történet részleteit, nem csak kívülről idézem, meggyógyítja a beteg gyermeket, utána a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani, miért? És Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. De hadd kérdezzem meg, az Isten mikor hallgatja meg az ember könyörgését és böjtölését? Hogyha nincs bennünk olyan indulat és olyan érzés, amit ő nem tud jóvá hagyni. Mi könyöröghetünk, böjtölhetünk az ő szabadításáért, de ha az ő jelleme nem válik valóra a mi életünkben, nem látszik meg az ő jelleme a mi mindennapjainkban, akkor minden mi imánk, böjtölésünk, könyörgésünk hiába való, és nem menthet meg bennünket. És annyira szeretném, hogyha ezek a felhívások, ezek a Jézusi felhívások, ezek úgy lennének a szívünkben, és ne haragudjatok, gondolkodtam rajta, hogy kimondjam, vagy nem mondjam, de kimondom. Annyira szeretném, hogyha úgy jelentenének bennünket, mint a tanítványokat, amikor Jézus azt mondta, hogy ma egy vagy ezen az éjszakán egy közületek ugye elárul engem. És akkor a tanítványok mit mondtak? Csak nem én, Uram, csak nem én, Uram. Szinte kétségbe estek, és kérdezték, hogy én leszek az. Olyan jó lenne, ha így érintene bennünket, és nem úgy érintene, hogy ja igen, én tudom, hogy ez most kire szólt, én tudom, hogy ez most kire vonatkozott. Nem, rám vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozik. És hadd mondjam, hogyha ez a lelkület nincs bennünk, és ez az alázat Isten előtt, és ez az őszinte vágy, hogy mutassa meg, hogy jellememben hol van, még érzéseimben, gondolataimban hiba és hiányosság, ha ez nincs bennem, akkor ott van az óriási veszély, hogy elsőből lehetek utolsó, kimaradhatok az Isten országából, óriási veszély ez mindannyiunkra nézve. És hadd mondjam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ezt a kérdést, hogy itt van az Úr napja, és kiállhat meg ő előtte, ezt a kérdést mindenki fel fogja tenni. Mindenki fel fogja tenni. De a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi abba a csoportba legyünk, akik a Jóel könyvében található időben, és módon teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy hangzik ez a kérdés? Jóel könyve 2. fejezet 11. versében. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. De utána mit olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, figyeljük, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát ezt a kérdést most tegyük fel, amikor még az Úr most is így szól erre a kérdésre, ha föltesszük őszintén ezt a kérdést, hogy én így megállhatok-e előtte, akkor felhívja a figyelmet, hogy térj hozzám sírással, kesergéssel, böjtöléssel, szívedet szaggasd meg, ne ruháidat. És ennek mi lesz az eredménye? Mit mond Jóel próféta a 18. versben, a 2. fejezetben? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre az ilyen önvizsgálatra, az ilyen őszinte vágyódásra, hogy Uram, én alkalmas akarok lenni érzéseimben, gondolataimban, szívemben, jellememben, te hozzád a te országod számára, Az ilyen könyörgésre buzgó lesz az Úr szerelme, és kitölti az ő lelkét, és ad igazi megtisztulást, és a késői eső ajándékában részesíti azokat, akik ezt a küzdelmet most fölveszik önmagukkal szemben. De ha ebbe a csoportba nem tartozunk, és nem most harcoljuk meg mindezt, akkor elkerülhetetlenül a másik csoportban leszünk, akik mikor fogják ezt a kérdést feltenni? Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. verse szerint, amikor a kegyelemidő lejárul, amikor Jézus eljövetele fizikálisan is bekövetkezik, és akkor megint elhangzik a kérdés a 17. versben, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Ugyanaz a kérdés, kiállhat meg. De akkor ez a kérdés már egy elkésett segélykiáltás, amire nincs válasz, nincs kegyelem, mert lejárt a kegyelmi idő. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét és mindannyiunk értelmét az ige alapján ezzel az igével kérlelni, hogy még most is itt van a kegyelmi idő. Kérdezzük az Urat, megállhatok-e előtte vagy nem? És kérjük az Urat, hogy adjon nekünk krisztusi jellemet, krisztusi indulatokat, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, hogy amikor ő visszajön nem sokára, akkor ne szégyeljen bennünket az övéinek tudni. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 301-es ének első és második versszakát énekeljük el, utána imádság után pedig a harmadikat.

Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyan mérhetetlenül szeretsz bennünket, hogy te minden szenvedést válasz mi érettünk, hiszen, Urunk, neked milyen szenvedés lehet azt látni, hogy azok, akik a te nevedet vallják, tőled idegen lelkülettel cselekszenek olyan sokszor. Bocsássad meg, Istenünk, hogy olyan sokszor tettünk, szóltunk olyat, ami nem a te akaratoddal van. És, Urunk, olyan sokszor melengetünk olyan érzéseket a szívünkben, amelyek egyáltalán nem tőled származnak. Istenünk, kérünk téged, segítsél, hogy felismerjük magunkban a bűnt, a rosszat. Urunk, segítsél, hogy felismerjük magunkban a szeretetlenséget, felismerjük magunkban az alázat hiányát, felismerjük magunkban az irigységet, a féltékenységet. Ki tudja, hogy milyen jellembeli és érzésbeli bűneink vannak. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adjad, hogy vágyódjunk arra, hogy te világítsál rá a mi életünk bűneire és hibáira, és ne engedd, Istenünk, hogy olyan ismeretnek a birtokában, és annyi kegyelem hátterén, és annyi idő hátterén, amennyiért ma amennyi időt a munkálkodsz értünk, mégis az elsőbből utolsók legyünk. Urunk, de köszönjük neked a figyelmet, hogy ránk irányítod, hogy ez egy valóságos veszély, ez egy hatalmas veszély mindannyiunk életében. Istenünk, adjál nekünk igaz alázatot beismerni, ami jellemünk bűnös voltát, és kérünk téged, adjad,